Folytass el engem, felejtsd el azt, hogy itt vagyok. Egyik szemed, csukd be kérlek, és én lábolj hegyen elosonok. Ha nem figyelsz, ha félre nézel, én lenni többé nem fogok.

Én Istenem, altass el engem, felejtsd el azt, hogy itt vagyok. Egyik szemed, csukd be kérlek, és én lábolj hegyen, elossonok.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Duró Dóra szerint a pedofilok érdekében módosította a gyermekvédelmi törvényt a Tisza az EU nyomására. A Mi Hazánk politikusa úgy látja, ezzel a törvénnyel az LMBTQ szervezeteket is visszaengedték az iskolába. Duró Dórát kérdezzük.
3: A Mi Hazánk elnök helyettese, országgyűlési képviselő, örülök, hogy itt van, jó estét.
4: Jó estét kívánok.
3: Engem azért lep meg az érvelése, mert hogy korábban azt mondta a Mi Hazánk, hogy meg tudja szavazni a gyermekvédelmi törvénymódosítások bizonyos részeit. És aztán ez úgy átfordult a végére arra, hogy az egészet így elutasítják.
4: Ezt szándékosan csinálta a kormánypárt, a Fidesztől is megszoktuk egyébként ezt a módszert, hogy egy szavazással kell dönteni olyan törvényről, amelynek egy része valóban támogatható lenne, és meg is mondtuk, hogy mely pontok azok, és a vitában is elmondtam, de belekevert két olyan részt is ebbe a kormány többség szándékosan, ami elfogadhatatlan.
3: Mire gondol?
4: Például arra, hogy a pedofil nyilvántartáshoz való hozzáférés a szülőknek, az most már nehezebb lesz, több szempontból is megnehezítik ezt, és az Európai Unió nyomására történt meg ez. Ugye korábban tagadták azt, hogy bármiféle, akár LMBTQ-val, akár a pedofil törvénnyel kapcsolatban támasztott volna az EU-s pénzekért cserébe bármifajta feltételt az Európai Unió. Amikor júniusban elkezdtük a törvénycsomagokat ezzel kapcsolatban tárgyalni, akkor mind az igazságügyminiszter, mind a miniszter elnök tagadta, hogy ilyen feltétel lenne. Majd szeptemberben Magyar Péter a Kossuth Rádiónak adott egyik interjújában elismerte, hogy ez a gyerekvédelmi törvény, ez azért szükséges, hogy Magyarország hozzáférjen Európai Uniós forrásokhoz, és milyen érdekes egyébként, hogy 5 perccel azután, hogy ezt megszavazta az országgyűlés, akkor jelentette be az Európai Unió vezetése, hogy megszüntetik.
3: Azt gondolja, hogy ott ültek és ezt várták, ezt a szavazást?
4: Tudták azt, hogy mikor lesz ez a szavazás, és nyilvánvalóan ez feltétele volt, maga a miniszterelnök is elismerte.
3: Hát ő egy jogharmonizációról beszélt, és nem arról, hogy feltételt szabott az Unió.
4: Nem, szó szerint azt mondta a Kossuth Rádióban, hogyha ezt a törvényt elfogadják, akkor nyílik meg a lehetőség Magyarország számára, hogy hozzáférjen ezekhez a forrásokhoz, amit korábban tagadott. Önmagában botrány az, hogy egy kormány, vagy bármilyen kormány, akár Magyarországon, akár az Európai Unióban pedofilok érdekében módosít.
3: De hát ez miért a pedofilok érdekében? Tehát attól még ugyanúgy bűnöző, ugyanúgy elítélik, attól még ugyanúgy üldözendő, attól még a társadalom megvetése ugyanúgy utoléri, és voltaképpen meg lehet tudni az adatait ezután is. Ahogy mondta, bonyolultabban.
4: Nem feltétlenül, az is bekerült a törvénybe, és nagyon fontos módosítás, hogy ezután a bűnügyi nyilvántartó szerv megtagadhatja a szülőknek a kérelmét, hogyha ők úgy ítélik meg, hogy az nem megalapozott. Egyébként ez egy gumiparagrafus, hogy mi alapján ítélik meg, hogy nem megalapozott vagy megalapozott, az rájuk van bízva. Eddig erre nem volt lehetőség. És ma azért mondom, hogy a pedofilok érdekében, mert az Európai Unió azt kifogásolta ebben a bizonyos bírósági ítéletben, hogy a pedofilok adatvédelmi jogai sérülnek, holott egyébként eddig sem volt korlátlan a hozzáférés ehhez a nyilvántartáshoz. Tehát itt is igazolni kellett azt, hogy valaki érintett, tehát hogy gyermeke van, annak a szülője, vagy a gyámja, vagy a törvényes képviselője, és adminisztratív eszközökkel is ezeket kellett bizonyítani. A hozzáférés sem volt korlátlan, tehát eddig is voltak egyébként ennek.
3: Nem érdemes megvárni egy ilyen sommás ítéletnél, hogy a pedofilokat támogatja a kormány azt, hogy hogyan lesz ennek a végrehajtása? Tehát mi történik, hogyha egy szülő valóban adatot akar lekérni? Megtagadják-e tőle?
4: Hát, hogyha a törvényi lehetőséget megteremtették arra, hogy megtagadják, akkor ez nyilvánvalóan elő fog fordulni a gyakorlatban is. Másrészt nem csak ezzel, 4 ponton is a pedofilok javára a szülők lehetőségeit korlátozva módosították ezt a törvényt, és ez teljesen egyértelmű, hogy mind a 4 pontban az időbeli lekérdezhetőség, az adminisztratív eszközök, tehát bonyolultabb lett ezeket a kérvényeket benyújtani. Minden egyes esetben le fognak folytatni egy hatósági eljárást, ami 8 nap napot vesz igénybe. Eddig ez nem volt, automatikus volt, hogyha adminisztratíve rendben volt valakinek a kérelme, akkor automatikusan megkapta a hozzáférést, és arra is lehetőség van most már, hogy megtagadják a szülőktől.
3: Azért ez így is szerintem kemény mondat, hogy a pedofilokat védik, de közben meg a törvénycsomag korlátozásokat vezet be egy csomó területen, a nyilvános terekben, például a plakátok, a nyilvánosságban megjelenő különféle hirdetmények tekintetében megtiltják az indokolatlan félelmet, pszichés megterhelés jelentő kereskedelmi politikai hirdetéseket, szigorítják a médiaszolgáltatók által az év kategóriát, a 16-18 éves kategorizálást. Tehát, hogy egy csomó dolog van, ami kifejezetten a gyerekeket védi valóban.
4: Így van, ezt el is ismertük, és el is mondtam pontról pontra a vitában, hogy melyek azok a pontok, amiket tudnánk támogatni, amelyeket ön is felsorolt, ez mind támogatható, és támogatandó is lett volna részünkről, de van egy másik nagyon fontos rész, amit szintén tagadott eddig a Tisza párt, hogy erre bármikor is sor kerülne, nevezetesen, hogy az LMBTQ szervezetek ettől a törvényjavaslatnak a hatályba lépésétől kezdve visszatérhetnek az iskolákba, és a gyerekek számára tarthatnak őket befolyásoló előadást. Ugye eddig a köznevelési törvény is tartalmazta azt, hogy a homoszexualitás népszerűsítésére, illetve a nem változtatás népszerűsítésére nincs lehetősége ezeknek a szervezeteknek az iskolákban. Egyébként egyéb törvények is felsorolják, hogy kik azok a személyek, akik a gyerekeknek, az életkoruknak megfelelően tarthatnak akár szexuális felvilágosítást, ugye védőnők, gyerekorvosok, egészségtantanárok, biológia tanárok, tehát ezek körbe vannak bástyázva. Eddig azok a szervezetek, amelyek kifejezetten az LMBTQ embereknek a jogaiért harcolnak, nem mehettek be iskolákba, ez is megváltozik mostantól, ezt is tagadta a Tisza párt egyébként, hogy ez is az Európai Unió feltétele lett volna, és Magyar Péter ebben az ominózus Kossuth Rádió interjúban ezt is elismerte, tehát világos, hogy hazudtak, amikor azt mondták, hogy ez nem feltétele.
3: Ön azt mondja, hogy visszaengedik az LMBTQ lobby szervezeteket az iskolákban, nekünk vannak gyerekeink, önöknek is, jó néhány nekem. És találkozott valaha a gyerekeik életében olyan esettel, hogy egy LMBTQ propagandista bement volna az osztályba?
4: Hát eddig
3: mert
4: ez,
3: én nem.
4: Eddig ez meg volt tiltva, azért nem ment
3: meg
4: Nyugat-Európában.
3: Korábban sem történt meg, ami előtt meg
4: de
3: lett
4: én,
3: volna
4: hát az tiltva. Én gyerekeimmel szerencsére nem történt meg, de

0: programokat már elő is készítettek tanároknak is, és gyerekeknek is, hogy a homoszexualitást népszerűsítsék, illetve a különböző LMBTQ tartalmat.
1: Azt mondja a kormányzat, hogy valamennyi szexuális tartalmat próbálta egységesen kezelni, függetlenül attól, hogy annak milyen az irányultsága. A szexuális tartalom nem való a gyerekek elé. Ezt így miért nem tudja elfogadni?
0: Azért, mert az eddigi törvényi szabályozás szólt arról, amit most ők mondanak, és lehet, hogy ezt mondják, de közben más cselekszenek. Tehát a törvények eddig is meghatározták azt a személyi kört, akik jogosultak a gyerekeknek szexuális felvilágosítást adni. Most engedik vissza azokat a szervezeteket, akik különböző érzékenyítő tréningeknek nevezett, vagy érzékenyítő kurzusoknak nevezett módon propagandát fognak folytatni.
1: Úgy gondolja, hogy ettől lesznek az LMBTQ által érintettek a gyerekek?
0: Egyrészben igen, ugye az Amerikai Pszichológiai Társaságnak van egy állásfoglalása azzal kapcsolatban, hogy a szexuális irányultság az megváltoztatható-e egy ember életében.
1: Más pszichológusok megvitatják ezt, hát tudja, hogy ez nagyon jó.
0: Igen, de én egy konkrét az Amerikai Pszichológiai Társaságnak a hivatalos állásfoglalására hivatkoztam. Egyébként magában...
1: Tudja, hogy ott is ebből nagy balhé volt?
0: Igen, értem, csak ahogy az országgyűlésben semmiféle választ nem kaptam ezekre a felvetésekre, és ez még döbbenetesebb volt számomra, hogy minthogyha a TISZA képviselői vagy nem fognák fel azt, hogy egyébként miről szavaznak, és miről szavaztak, most már múlt időben mondhatom, vagy egyszerűen nem lennének képbe azzal kapcsolatban, hogy az LMBTQ propaganda és a pedofiloknak a védelme az mit jelent?
1: Vagy más gondolnak erről, még az is lehet. Hadd kérdezek valami mást, a bizottsági ülések kapcsán fogalmazódik az meg, most már nem először, hogy Mi Hazánk akadályozza azt, hogy a korábbi kormánytagokat, például Orbán Viktort akár a bizottságok elé idézzék. Miért?
0: Ez nem így van. Egyébként a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottságban éppen a TISZA képviselői voltak azok, akik nem támogatták Toroczkai Lászlónak a kezdeményezését, hogy Orbán Viktort meghallgassuk, és egyébként abban a bizottságban, amelyben én is tag vagyok, illetve alelnök is vagyok, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát vizsgáló bizottságban, itt a TISZA képviselői sem támogatták, tehát a TISZA-s elnök felvetette. Azért, mert úgy azzal érveltek, hogy még nincs itt az ideje annak, hogy Orbán Viktort beidézzék.
1: Annak mikor van itt az ideje?
0: Bizottság elé, nem tudom, egyébként nálunk azért jelen pillanatban én sem tartottam indokoltnak, azért, mert hogyha meghallgattuk az illetékes minisztereket, és ők azt olyan információkat adnak át nekünk, vagy bármely szereplője a gyermekvédelmi rendszernek, amely arra utal, hogy Orbán Viktor személyesen hozott volna döntéseket, akkor meghallgattuk volna. Hozzáteszem, hogy én nem fekszem keresztbe, hogyha bárki meg szeretné hallgatni Orbán Viktort egy ilyen bizottságban, csak az nem a szakmaiság irányába tereli az egész bizottságnak a működését, azért legyünk őszinték. Nyilvánvalóan ezeket a döntéseket, amelyek például a kórházban maradt csecsemőkkel kapcsolatban születtek, ezeket nem Orbán Viktornak kellett volna meghoznia, hanem az államtitkárnak, a miniszternek, illetve a...
1: Hát, ugye ő felel a kormányáért, és ő felel az államtitkáráért, és mint ahogy Magyar Péter
0: igen,
1: most szintén a sajátjaiért.
0: Ez kétségtelen, hogy az elsődleges felelősség minden egyes ágazatban a miniszterelnöké, de hogyha a szakmai döntések megszületésének a hátterét szeretné elsődlegesen vizsgálni egy vizsgálóbizottság, akkor azt a szakminiszterekkel tudja megtenni.
1: Október 23-a azt mondta, itt a híradóban is lehetett látni az előbb, hogy nemzeti ellenállás hirdetnek, ez egy erősen szimbolikus dátumhoz kötött nemzeti ellenállás, de milyen ügyben?
0: Azzal a globalista befolyásoltsággal szemben, aminek a magyar kormány rendre eleget tesz, és ezt most láthattuk itt az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés kapcsán is, hogy mind az LMBTQ lobbynak, mind pedig a Brüsszel nyomására a pedofilok érdekében módosítottak törvényt, de elmondhatjuk számos más ügy esetében is, hogy a magyar nemzeti érdekeket háttérbe szorítják, másrésztről pedig semmilyen érdemi szakmai kormányzást nem látunk, tehát hogyha valaki elolvassa azokat a cikkeket, amelyek a sajtóban is megjelentek arról, hogy a minisztériumokban milyen állapotok vannak, akkor ez magáért beszél.
1: Ezen mennyit segít egy nemzeti ellenállás, és milyen módon jelenik az meg?
0: Én úgy gondolom, hogy most egyre többen vannak, és most már ezt a közvéleménykutatások is mutatják, akik kiábrándulnak a TISZA-ból, és keresnek valamilyen hiteles alternatívát. A Fidesz nincs abban az állapotban, és nagyon úgy tűnik, hogy még nagyon sokáig nem is lesz abban az állapotban, hogy hiteles alternatívát tudna állítani a mostani kormányzattal szemben. A Mi Hazánk mozgalom viszont abban az állapotban van, hiszen mi ellenzéki párt voltunk az elmúlt 16 évben is, tehát az a felelősség, ami akkor volt kormányzatot terheli, az minket

0: nem terhel. A mi szakmai javaslataink akkor is ott voltak az országgyűlésnek az asztalán, és most is ott vannak az országgyűlés asztalán. Tehát úgy gondolom, hogy hitelesen nemzeti ellenállást ezzel a kormánnyal
1: szemben. Nem válaszolt arra, hogy mi lesz a nemzeti ellenállás formája.
0: A maga a rendezvény, illetve tehát ez maga a rendezvény.
1: Tehát a kijelentés az, hogy nemzeti ellenállás hirdetünk, ez maga az ellenállás.
0: Ennek a kezdete egy ilyen szimbolikus dátumon, így van.
1: Dóra, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az ukrán parlament hétfőn megszavazta, a Zelenszkij elnök pedig kedden aláírta a kisebbségek anyanyelvi oktatásáról szóló törvényt. Ez egy mérföldkő a kisebbségek jogait, illetve és a magyar-ukrán kapcsolatok tekintetében is. A vendégünk Fedinec Csilla, történész kisebbségkutató. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mi a lényeg ennek a törvénynek, amit aláírtak?
2: Ez nagyon jó kérdés, különösen azért, mert végigolvasva a magyar sajtót, az a benyomáson keletkezett, hogy mindenki másképp értelmezi, hogy mi is történt valójában, és mit fogadtak el. Egész addig, hogy ez a törvény lehetővé teszi a többek között a magyar nyelvű oktatást a kárpátaljai iskolákban. Nem erről van szó, ez egy úgynevezett csalátatörvény, aminek az a lényege, hogy több kapcsolódó törvényt egyidejűleg módosít. Tehát nem egy új kisebbségi oktatási törvény keletkezett, hanem összesen 3 törvényt, az oktatási kerettörvényt, annak implementációs törvényét az iskolákra vonatkozóan, és a nyelvtörvényt módosítja olyan módon, hogy megerősíti a létező nemzetiségi oktatáshoz fűződő jogokat.
1: Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogyan erősíti meg? Milyen további jogokhoz jutottak most az Ukrajnában élő kisebbségek?
2: Többek között ez azt jelenti, hogy a 2017-es oktatási törvény az ugye azt írta elő, hogy a nemzetiségi iskolákat kétnyelvűvé kell alakítani. És ez volt a legfőbb vitapont a két ország között a nemzetiségi jogok védelme tekintetében. Na most azt a cikkeit ebben a törvényben, amelyik ezt a kétnyelvűsítést végrehajtotta volna, annak a bevezetését kétszer elhalasztották, 2023-ban pedig kivezették a törvénynek ezt a passzusát, tehát a magyar nyelvi oktatás mint olyan, az nem változott meg mindezen időszak alatt, viszont nem lehetett nemzetiségi iskoláknak nevezni a nemzetiségi nyelven oktató iskolákat, például nem volt egyértelmű az, hogy a szünetekben vagy az iskola területén tanórán kívül lehet más nyelven beszélni, mint az államnyelv. Nem volt egyértelmű, hogy a központi érettségi vizsgák feladatait azt le kell fordítani a nemzetiségek nyelvére. Nem volt egyértelmű az, hogy az olyan oktatási intézményekben, ahol nemzetiségi oktatás folyik, ott az igazgatónak vagy az igazgató helyettesnek az adott nemzetiség nyelvét is kell beszélni. Viszont egy érdekes paradoxon, hogyha magánoktatási intézményről van szó, például magyar tannyelvű magánoktatási intézményről, ott az iskola vezetőjének nem kell tudnia az államnyelvet, tehát ez nincs ilyen feltétel. Tudhatja, de nem feltétel.
1: A diákok, szüleik hogy fogadták, hogy fogadják ezt a jogszabálycsomagot, a változtatásokat? Akkor nem is hozott olyan nagy változást, vagy nem fog hozni olyan nagy változást az életükbe?
2: Hát a hétköznapi gyakorlatban ez lényeges változást nem fog hozni, ez a jogbiztonságot erősíti, hogy nem kevésbé érzik bizonytalannak a helyzetüket a nemzetiségi oktatási intézmények. De szó sincs arról, hogy itt 10-15 éve nem volt magyar tannyelvű oktatás, hogy nem lehetett magyarul beszélni, miközben sokszor mondjuk azt, hogy a kárpátai magyarok egyik sajátossága, hogy jelentős részük nem beszéli az államnyelvet, és ez konfliktusokat okoz, és a közben itt a magyar közvélemény ez is elterjedt, hogy közben nem lehet magyarul tanulni az iskolákban, holott az előbb elmondtam, hogy ez egyáltalán nem volt így, tehát ezeket a diszonanciákat észre sem vették az emberek, hogy tulajdonképpen egymásnak ellentmondó dolgokat állítunk. Tehát ezt mindenképp tisztába kell tenni, ezt a kérdést.
1: Mennyire férnek hozzá az anyanyelvi oktatáshoz az ottani kisdiákok, mondjuk egy 6-7 éves gyerek elindul az iskolába egy kisebb településen, és mondjuk nem tud ukránul, akkor biztosan hozzáférő magyar nyelvű oktatáshoz?
2: Biztos, hogy hozzáfér a magyar nyelvű oktatáshoz. Nem ez az igazi probléma. Az igazi probléma az, hogy fogynak a gyerekek, egyre kevesebb a gyerek. A másik pedig az, hogy van-e elegendő képzett pedagógus, aki nem hagyta el az országot többek között menekültként, vagy a 2022-es időszak előtt pedig munkavállalóként, és nem bízta rá a képzetlen szomszédjára a tanóráknak a megtartását, mert erre is volt gyakorlat. És még egy dolog, ez a többszörös törvénymódosítás, tehát ez a saláta törvény, ez nem csak a magyar oktatásra vonatkozik, hanem minden nemzetiség és őslakos oktatásra vonatkozó jogszabályt egyaránt módosít.
1: Úgy tudom, hogy az EU-n belüli nyelvekre vonatkozik ez, ugye, tehát az oroszokra nem?
2: A nemzeti kisebbségeknek a definíciója az az, hogy azok a kis etnikai kisebbségek, amelyek valamely Európai Uniós hivatalos nyelvet beszélik, tehát ez gyakorlatilag kizárja az orosz kisebbséget ebből a kategóriából, igen. De ez nem ukrán találmány, ezt a Velencei Bizottság tette lehetővé az egyik szakvéleményében.
1: Akkor mondjuk azt, hogy az oktatás helyzetét most rendezték, jogbiztonság várható, milyen egyéb területen kell még rendezni a kisebbségek jogait? Ugye van ez a 11 pontos megállapodás, amit nyáron kötött a két fél. Mi van még hátra abból?
2: Hát a 11 pont az igazából egy jelképes dolog, ugyanis a 11 pontot 2021. januárjában még Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter terjesztett elő az ukrán fél felé, és aztán másfél éven keresztül tárgyaltak róla. Szerintem magyar oldalról megegyezés szándéka nélkül, mivel az volt a fő cél, hogy legyen mire mutogatni akkor, amikor akadályozzuk az Európai Uniós előrehaladásban Ukrajnát. És most tavasszal, tavasz végén ugyanezt a 11 pontot vettük vettük elő, és azért mondom, hogy jelképesen lehet 11 pontnak nevezni, mert a 11 pont tartalma az folyamatosan változott. De a külső nem feltétlenül beavatott fül számára így lehet beazonosítani, hogy valamit kérünk az ukránoktól, és ezt most végrehajtják. Tehát ez a 11 pont ezt fedi le, de a valóságban ezek eltérő dimenziók. Ez, amit most a saláta törvényben megjelenik, az oktatással kapcsolatos kérdéseket fedi le. Van egy másik adag kérdés a 11 ponton belül, amelyek főleg ilyen kulturális jogokkal kapcsolatosak, és van egy olyan kérdés, amelyik a háború alatt valószínűleg nem megoldható. Ezzel kapcsolatosan oda térnék vissza, hogy még a Szijjártó időszakban az volt az ideológia, hogy visszakérjük az elvett jogokat, és többek között ebben benne volt a nemzetiségi parlamenti képviselet is. Na most Ukrajnában alanyi jogban soha nem volt nemzetiségi parlamenti képviselet, ezt nem lehet visszakérni, és most is ez az a pont, amelyikben valószínűleg a háború alatt nem lesz megoldás, vagy csak ideiglenes megoldás, mert ehhez alkotmánymódosítás is kell, és háború alatt ilyet nem lehet tenni. De még egyszer mondom, ez nem jogok visszaadása, hanem ez valóban jogok bővítése lesz ahhoz képest, ami valaha volt Ukrajnában.
1: Csak nagyon röviden, mert mindjárt lejár az időnk. Mi az, amit a leginkább szeretne az ukrajnai magyar, a kárpátaljai magyar kisebbség? Mit szeretne elérni? Mi a legfontosabb számára?
2: Hát ezt most a kárpátaljai magyar politikusok, akik elsősorban kommunikálnak, azzal kapcsolatosan, hogy mi volt a 11 pont, nem volt az igényük, hogy ez nyilvánosan megjelenjen. Ezt nyilvánosan nem kommunikálta se a magyar, se az ukrán fél. Most örülnek. Én azt gondolom, hogy még egy kicsit benne van a szelleme, a nem megegyezésnek a szelleme, vagy ez a lebegtetett állapotnak a szelleme, ami egy diszonáns viszonyt teremtett a helyi magyarság körében is, hogy mi az, hogy még az Orbán kormány alatt ugye akadályozták Ukrajna Európai Uniós előrehaladását, az igazi garancia és az igazi komfortos élet az azzal jár együtt, és azzal válik visszafordíthatatlanná, ha Ukrajna Európai Uniós tag lesz.
1: Fedinec Csilla történész kisebbségkutatónak köszönjük, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Éles kritikával illette a NER korrupciós ügyleteiben közreműködő ügyvédeket és jogi tanácsadókat Mellétei Barna Márton. A Tiszás politikus friss publicisztikájában hangsúlyozta, a politikai döntéshozók mellett a rendszert kiszolgáló jogászoknak is viselniük kell a felelősséget. A jövőbeli elszámoltatás érdekében szigorú transzparenciát sürget. Vendégünk Magyar György.
2: Hát lehet, hogy ez messze vezet, lehet, hogy pont ott vagyunk, ahol lenni kéne, minden esetre ezt megbeszéljük most az ügyvéd úrral. Jó estét kívánok!
3: Tisztelettel jó estét kívánok!
2: Szóval, hát igen, az embernek van egy olyan érzése, hogy a jogot alkalmazók az elmúlt években igenis kiszolgálták, vagy igencsak kiszolgálták azokat, akik hát nem feltétlenül tiszta eszközökkel harcoltak. Például nekem rögtön eszembe jutott az az eset, amikor valakinek az anyukája kapott egy közjegyzőtől egy 800 millió forintos engedményezésről szóló dokumentumot. Hogy nem tűnik fel a közjegyzőnek, hogy az anyuka hogyan kapna már 800 millió forintos dokumentumot. És nem akarok belemenni a konkrét ügyben, mert nyilván az méltatlan. De ilyenkor például a közjegyzőnek nincs bejelentési kötelezettség, hogy valami nem frankó. Az ügyvéd meddig mehet el a védence érdekében, és hol van az az érdek, ami már annyira jogsértő, hogy szólni kell? És így tovább.
3: Nagyon rövid lesz a válasz, és aztán hamarabb mehetünk haza. Addig, ameddig jogszerű. Abban a pillanatban, hogy átmegy az injúria világába, el kell köszönnie attól.
2: De mi a jogszerű?
3: Hát, ami nem sérti a jogot.
2: Ezt értem, de ha feltételezem, hogy kamu az egész történet, lásd 800 millió, vagy feltételezem, hogy valami korrupciós cselekmény van egy dokumentum mögött, akkor az nem jogsértő?
3: Kedves műsorvezető úr,
2: igen.
3: Hogy feltételezem, vagy tudom, ez nem ugyanaz a tudattartalom.
2: Ez így van.
3: Maradjunk abban, ha tudomásom van arról, hogy itt bűncselekmény van innen, onnan, amonnan, akkor nekem ügyvédként el kell udvariasan köszönnöm a megbízótól.
2: Mert és ha nem teszi?
3: Részt benne.
2: És ha nem teszi?
3: Hát akkor ugyanolyan lesz, mint a másik játékos. Az ügyvéd is ugyanolyan ember, mint egy sima. Attól függetlenül, hogy részvényese az igazságszolgáltatásnak. De ettől még nem hághatja át a jogszabályokat, és ha bűnös lesz, esetleg büntetőjogi értelemben, akkor őt is el tudják vinni, nem csak a minisztereket. Tehát nem kéne bűnöznie, és nem kéne olyan cselekménybe bonyolódnia, ami jogsértő. És a külön téma az erkölcs, és külön téma a jog. A jog világában is egy speciális terület, a büntetőjog. Úgy hívjuk ultima ratio, nem ezzel indulunk. De a jognak vannak egyéb ágai is, polgári jog, egyéb közigazgatási. Tehát az a lényeg, hogy egy ügyvéd, aki elsősorban jogtanácsokat osztogat, másodszorban esetleg jogi védelmet lát el polgári vagy büntetőjogban, képviseleteket vállal, ugye okiratokat szerkeszt, van elég dolga. De a határát az ügyvéd törvény határozza meg a tevékenységének. Ez egy sűrű keret.
2: Amikor Mellétei Barna Márton, aki maga is ügyvéd, és ugye most az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságában dolgozik, annak az alelnöke. Azt írja, hogy azok az ügyvédek, jogászok, adótanácsadók, jogi tanácsadók, akik az államot megkárosító szerződésekben vagy jogi ügyletekben vettek részt, maguk is felelnek. Ezzel egyet tud érteni?
3: Hát nem mond semmi újat ebből. Hát erre mondtam azt, hogy az ügyvéd ugyan ember, mint te vagy én. Hát nincs különbözősége. Az a dolog lényege, hogy bűnözni nem szabad. Nem csak a 10 parancsolat tiltja, hanem a büntető törvénykönyv is. Társamra veszélyes cselekményt, ha elkövetne egy ügyvéd, én nem tudom, hogy elkövette, akkor kérlek tisztelettel ugyanolyan felelősséggel tartozik, ügyvédi törvényt sért, ügyvéd etikát sért, és az ügyvédi esküjét sért. Az a legfontosabb mondani valóm, hogy ha belelát és tudja, hogy itt jogsértés van, például közpénz megy át magánpénzbe, és ez folytatólagos, és üzletszerű, és ő ehhez hozzájárul, és tevékenykedik, akkor az a rossz hírem, hogy akár lehet belőle bűnsegéd is.
2: Színlelt szerződéseket, ebből jó néhányat látunk mostanában.
3: Ez ugyanaz a téma. Ha az ügyvéd arra ad engedélyt, és arra biztatja az ügyfelét, legyen az akár az állam, legyen az egy kormánytisztviselő, legyen az egy sima állampolgár, hogy szegje meg a jogszabályokat, akkor ő maga is jogsértővé válik. Eddig Magyarországon az volt a jellemző, kedves műsorvezető úr, hogy a jogalkotás vált jogellenessé. Most a jogalkalmazásról beszélünk, és az Igazságügy Bizottság alelnöke nagyon helyesen pengeti ezeket a húrokat. És magam rettenetesen örülök így öregkorom ellenére, hogy ez a kérdés napirendre kerül.
2: Azt mondja Igazságügyi Bizottság alelnökeként, hogy neki meggyőződése, hogy az eljáró ügyvédek és a többiek, most nem sorolom végig az egész
3: hadsereget,
2: igen, hogy ők pontosan tudták, hogy miben vesznek részt. Nem lehet azt mondani, hogy én azt hittem, hogy ez rendben van.
3: Na most látod, itt van a dolognak a lényeg, és időként tegeződünk, magázódunk, majd a nézők elbírják.
2: Alapvetően persze tegeződünk.
3: Persze, de majd elbírják.
2: Térjünk át rá.
3: Lényegtelen. Az viszont fontos, hogy nem elég a hipotézis. És hogy tudták, mondja azt az alelnök úr. Ezt ő nem tudhatja, hogy tudták-e. Ezt kell kivizsgálni. És pont erről szól akár egy ügyvédkamarai etikai vizsgálat, egy fegyelmi vizsgálat, végső esetben egy nyomozati eljárás. Tudta-e? Mi a tudattartama nekünk büntető jogászoknak? Mindig ezt kell vizsgálni egy elkövetőnél, nem kell ügyvéd elkövetőnek lenni, akár lehet ügyész is, ha már napirendről van szó, vagy akárki más lehet elkövető. Azt kell megállapítani, hogy a gyanú fennáll-e, ha fennáll a gyanú, akkor gyanúsítják, ő védekezik, annak rendje és módja szerint, és mit lehet bizonyítani? Bizonyítható-e az, hogy ő tudta, hogy amikor okiratot szerkeszt, vagy folyamatosan ilyen ügyletekben vesz részt, vagy ad jogi tanácsot, vagy aktív szereplő, hogy akkor az bűncselekmény. Ha tudta, akkor belesétált. De a bűnszervezetek, a bűnszövetségek pont arról híresek, hogy egymás tevékenységéről tudunk. És ha én jogi képviselőként, vagy könyvelőként, könyvvizsgálóként szerzek tudomást ilyen magatartás kultúráról, és abban én részessé válok, akkor bűnrészes leszek. Ezt nevezzük bűnsegédnek.
2: Mi a dolga ilyenkor az ügyvédnek?
3: Fölállni.
2: Feljelentést tenni?
3: Az nem kötörös, nem hivatalos személy. Ő része az igazságszolgáltatásnak, de adhat, szignalizálhat, ahogy kérdezted a közjegyzőnél is, aki ilyen ügyekkel találkozik, az szignalizálhat, tehet jelentést. Mindenki tehet feljelentést, a villamos kalauzok is. Ez nem jogkör.
2: Már ha lennének olyan.
3: Hát akkor most már csak a villamos vezető.
2: Említetted az ügyészt más összefüggésben.
3: Hát én csak utaltam.
2: De én most próbálok a memóriámban kutakodni az iránt, hogy a Vörösiszap ügyben te résztvevő voltál ügyvédként, és úgy emlékszem, hogy igen erősen. És ott ő volt az ügyész,
3: pontosan,
2: aki most főügyésznek került a köztársaság
3: előtt. Mi jó helyzetben voltunk, mert nem vádlottak voltunk, tudod, ezért nekünk az ügyész úr nem volt ellenfelünk. Ő megyei főügyész.
2: Igen, csak kíváncsi vagyok a véleményedre, a benyomásaidra.
3: Sértettek voltunk, mi szenvedtük el azokat, mi 15 elpusztultunk sajnos, és komoly károkat szenvedtünk a Vörösiszap tekintetében, úgyhogy mi sértett oldalon vettünk részt, és tudod, mi az érdekes eljárás jogi értelemben, hogy a sértett jogi képviselője a tárgyalóteremben ott ül az ügyész mellett.
2: Ugyanazon az oldalon ültök, hát persze.
3: Jó. És a vádlottak vannak ott, akik határozottan védekeznek, akiket azt hiszem első fokon még fel is mentettek, másodfokon pedig részeket elítélték. Hát az ügyész úr végezte a dolgát, és ez volt a hivatása. Én, ha kérdezed a véleményemet, akkor azt tudom mondani, hogy szakmailag egy jó választás.
2: Ugye Fejes Péterről beszélünk, őt jelölt a köztársasági elnök. Jó választás?
3: Szakmailag biztos. Emberileg meg úgy hallom, és úgy olvasom, és úgy látom, hogy egy kifogástalan sportember, kultúrember, szerintem joviális is, és talán meg fog felelni ennek a célnak. És van két ismérve. Nekem feltűnt, ha már átmentünk az ügyvédbűnözésből az ügyész világába, akkor el kell, hogy mondjam neked, hogy nekem nagyon tetszik, hogy ő 2012-ben fel lett állítva a Veszprém megyei főügyészi székből. Azzal, hogy valamiféle zavar vonom a tevékenységében megbízhatatlansági okokból. A másik pedig az, hogy most, amikor már itt dolgozott a másik megyében, akkor nyugdíjazták. Tehát én azt gondolom, hogy nem lehet vele szakmai probléma. Inkább azt gondolom, hogy nem feltétlenül volt megfelelő az akkori vezetésnek, mert itt most már elmondhatjuk ennyi idő után, hogy az előző legfőbb ügyész hajlamos volt a pártatlanság helyett a pártosságra, és a bűn üldözése helyett időnként bűnpártolóvá nőtte ki magát. Na most ezt a bűnpártolást feszegetted nálam az előbb.
2: Így van.
3: A felvetett igazságügy.
2: Erre utaltál, hogy az ügyész is lehet bűnpártoló adott esetben.
3: És akárki más is. Tehát együtt jár a jogalkalom.
2: Azt mondja Bárándi Péter, hogy iszonyú állapotban van az ügyészség. Tehát teljesen szétesett. Neked is ez a benyomásod?
3: Igen. Igen, ez nagyon rosszat tett ez az intervallum, ez rettenetes, ez a király nélküli állapot, ez nagyon sokat árt azért, mert olyan a hierarchikus rendszere az ügyészségnek, hogy a csúcsán lévő ember iránymutatásai dominálnak.
2: Erre mondják, olyan, mint a katonaság.
3: Olyan, mint a félkatonai szervezet. De ettől még 80-90%-ban az ott dolgozó ügyészek szakemberek, tisztességesek és korrektek, és az saját etoszuknak és a saját esküjüknek megfelelően tevékenykednek, miként teszik ezt az ügyvédek is. Mert úgy kezdtük a beszélgetést, hogy egyesek így, meg egyesek, igen. Egyesek. Nem szabad általánosítani, sem ügyész, bűnözésről nem beszélhetünk sem, ügyvédbűnözésről, vannak kirívó esetek. Nekem sem tetszik, hogy voltak kiváltságos kollégák, akik megkaptak megbízásokat, és hatalmas túlárazások voltak. Még a pénzmosás gyanúját is felveti, amikor egy-egy minisztériális szervezet kiállít egy számlát, vagy az ügyvéd kiállítja a számlát, és abban kivesznek pénzeket. Ki tudja, mi lesz a pénznek sorsa? Ezt föl kell deríteni. Igaza van a Melitei úrnak. Ezt ki kell deríteni, és ennek véget kell vetni, mert azért lett álláspontom szerint kormányváltás, az emberek többsége azért döntött az, hogy elég volt az előző rendből, hogy itt végre a jogállamiság is álljon vissza a saját talpára, a feje tetejére.
2: Ti az ügyvédvilágban pontosan tudtátok, hogy ki az, aki úgy számláz, hogy hát az nem kicsit van túlárazva, és semmi nem magyarázza?
3: Hát sejteni lehetett, valóban a hírekben is lehetett olvasni, ha nem haragszol, én az ügyvédi titok körének tartom, hogy a kollégákról név szerint nyilatkozzam. Nem,
2: nem is neveket vártam tőle, nyilván. Arra vagyok kíváncsi, hogy azért ezt ti tudtátok. Tehát így...
3: Igen, azt hiszem lehet néhányunkról mondani, hogy nem tartoztunk közéjük.
2: Van
3: ilyenkor,
2: jogász ügyvédi teljesítmény, vagy egyszerűen csak számlát írtak?
3: Nem, hát én ezt nem tudom megítélni, de az biztos, hogy bizonyos benfentesek és kegyencek, ami az előző 16 év árnyékában nagyon könnyen elfoglalható volt, a feudalista társadalmi rendszer működött, voltak kiszolgálói. Tehát én nagyon örülök annak, hogy Melitei úr fölveti ezt a kérdést, és vitairatot indít. Induljon el a vita, ilyen műsorokban beszéljük meg, és jegecesedjen ki belőle egy olyan tisztesség, hogy az ügyvédi tisztesség és az ügyvédi etosz mit jelent, ezt a kart meg kell védeni a mindenféle támadástól. Ahogy minden más foglalkozásban is, az az ügyvédi kamara dolga, hogy megvédje a hivatásos, tisztességes kollégákat, és vesse ki magából azokat, akik a szélvényeket megsértve tevékenykednek ezen a területen.
2: Magyar György, köszönöm szépen.
3: Tisztelettel köszönöm a meghívást.
2: Ez volt most az egyenes beszéd, hogy helyet adjunk az aktuálnak, azzal folytatjuk, és Boros Tamással. Szervusz Tamás.
4: Szervusz Agón, köszöntöm a kedves nézőket. Kapitány István majdnem lemondott, legalábbis a HVG szerint ezt kapitány cáfolta. Ezzel volt tele a sajtó, erről egy régi bulvárhír jutott az eszembe, hogy 15 évvel ezelőttről, amely így hangzott, hogy Stól András majdnem elejtette a telefonját, és milyen érdekes, akkor ez címlapokra került, és az egyik legkattintottabb hír volt, hogy majdnem. No, de akkor nézzük, hogy ténylegesen mi lesz még ezen kívül. Beszélünk Magyar Péter Partizánnak adott interjújáról. Macron érkezik Budapestre, illetve a könyvfóliázást is szóba ejtette a miniszterelnök. Forsthofer Ágnes ma keményen neki ment Németh Balázsnak. Ezt is megnézzük, illetve az egészségügyben bekövetkező változásokat is lekövetjük. Galgóci Eszter, Fodor Gábor és Németh Péter lesznek a vendégeim, és akkor adom vissza nem csak majdnem, hanem ténylegesen a szót Egonnak.
2: Köszönöm szépen, az mit szólsz, hogy Csonka Pici majdnem leforrázta magát. Oh. Az is egy ilyen hír volt, hogy egyszer megbillent a forró víz a gázon, vagy nem is tudom. Szóval, hogy igen, ezek majdnem hírek. De majdnem hírekkel is érdemes foglalkoznunk. Tamás, köszönöm szépen. És köszönöm az önök figyelmét is. Holnap este ismét találkozunk, remélem minden jót.
0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Továbbra is az ATV-s tartót nézik. Azt az ATV-s tartót, amelynek nem is olyan rég műsorvezetője volt Dömsödi Gábor. Az a Dömsödi Gábor, akivel én most beszélgetni fogok, de nem a szakmáról, hanem a polgármesterségről, ugyanis a minap időközi választáson Pásztó polgármesterének választották. Úgyhogy itt van velünk internetes kapcsolat útján Dömsödi Gábor. Szia Gábor!
5: Szervusz, jó reggelt! Vigyázz azzal a székkel, mert vagy kormányszóvivő, vagy polgármester leszel.
2: Na, hát ezt majd meglátjuk, de te különleges ember vagy, az egészen biztos, és nem csak azért gondolom ezt így, mert ismerjük egymást, hanem azért, mert nem tudom, hogy az országban van-e még egy olyan polgármester, aki ha rövid ideig is, de egyszerre két települést is vezetett, mert ugye te Bokor település polgármestereként indultál el Pásztó polgármesteri címéért, és elnyerted. És volt egy időszak, amikor te kettő településnek voltál egyszerre. Ez szabályos?
5: Hát még most is az vagyok, mert még nem tettem le az esküt Pásztón, az legkorábban csütörtökön lehet, mert vannak jogorvoslati határidők a választás után, de én már több mint egy hónapja fizetés, vagy több mint egy hónapja szabadságon vagyok, és hát abban a pillanatban, amint ez lehetővé válik, itt lemondok, ott meg polgármester leszek. Igen, szabályos, azt mondja a törvény, hogy 30 napon belül kell megszüntetni ezt az összeférhetetlenséget.
2: És mit szólnak most Bokoron, hogy te távozol?
5: Nagyon örülnek. Nem azért örülnek, hogy nem leszek itt, mert itt leszek, hanem azért örülnek, mert tudják, hogy én nekem ez nagy öröm, nagy lehetőség, és egyébként Bokornak is, mert hát a mi ügyeink azok végül is Pásztón dőlnek el, oda járnak a gyerekeink iskolába, oda járunk orvoshoz, ott vannak a kulturális intézmények, ott vannak az üzletek, tehát nekünk Pásztó nagyon fontos.
2: Te most egy 80-valahány fős település első emberi posztját cserélted föl egy közel 10 000 lélekszámú település első emberi posztjára, jól mondom?
5: Hát nem, de tehát a 80 az a szavazók száma, tehát ez egy 102-es lélekszámú település. Nem, mint hogyha lényegen olyan nagyon változtatna, és Pásztó sajnos már nem 10 000-es, hanem 10 000 alatti, de hát voltunk 10 000 fölött is, és hát nagyon jó lenne egyszer ugyanoda eljutni.
2: Mi a célod Pásztó vezetésével? Ugye te voltál 14 és 18 között már Pásztó polgármestere, akkor egy időközi választáson te elvesztetted a választást, és akkor te, mint a Nógrádi Terminátor, azt mondtad, hogy visszatérek.
5: Nem mondtam, hogy visszatérek, mert ha nem lett volna ez a politikai változás, ami most megtörtént április 12-én, akkor eszemben sem jutott volna elindulni. De
6: 18-ban azt mondtad, hogy még visszajössz, mert hallanak még rólam, ezt mondtad, utána néztem.
5: Hát igen, mert 19-ben még elindultam, de akkor csúfos kudarcot vallottam. Tehát addigra már sikerült felépíteni egy olyan narratívát ellenem, sikerült annyira megdolgozni az embereket. Nekem 8 fideszes képviselőm volt akkor, és nem ők akartak engem leváltani, meg nem az alpolgármester akart leváltani, hanem a nagy politika. És hát ott pénz, paripa, fegyver nem számított, ömlöttek a milliók, ömlött a mocsok propaganda, tehát nem nagyon volt esélyem, hogy visszakerüljek. Aztán utána meg, hogyha véletlenül valami csoda folytán visszakerültem volna, akkor se tettem volna jót a városnak, mert rajtuk álltak volna a bosszút.
6: De miért voltál te szálka a hatalom szemében?
5: Hát mert körülbelül ugyanazt képviseltem a véleményemben mindig, amit most képviselek, meg amit képviseltem előtte 30 éven keresztül. Tehát televíziós, 86-tól vagyok televíziós. Azt hiszem, hogy nem volt nagy különbség abban, amit mondtam. Ez 40 év, ugye? Tehát nincs nagy különbség, és hát a konkrét dolog az volt, hogy egyszer írtam egy nyílt levelet Kövér Lászlónak, ezt az orromra is húzták sokan, amikor kikértem magunknak pásztor polgármesterekként azt, hogy beleavatkozik a Salgó-Tarjáni polgármester választásba. Szerintem tökéletesen igazam volt, de onnantól kezdve... Ja, meg egyszer elindultam a fideszes képviselő ellen országgyűlési képviselő választáson, ezt sem nézték jó szemmel.
6: Most Pászton milyen testület fog majd dolgozni veled? Mi a Fidesz-Tisza megosztás?
5: Nincs, Tisza nincs. Fidesz nem tudom, hogy van-e még, mert többen kiléptek a Fideszből, de őszintén szólva ezt én nem is nézem. És az az érdekes dolog, hogy akik a testületben megvoltak már az én időmben is, és akkor fideszesek voltak, ővelük akkor is tudtam dolgozni, és most is fogok tudni dolgozni. Meg is beszéltük, hogy körülbelül mik a teendők.
6: Milyen érdekes, ahogy itt most hallgattalak téged, és azt mondtad, hogy 86 óta vagyok televíziós, te még mindig tévésnek tartod magad, miközben nem is olyan régen, talán 3 évvel ezelőtt egy színes magazinnak adtál egy interjút, ahol azt mondtad, hogy ó, hát engem már nem érdekel a televíziózás, én elég volt, aztán nem sokkal később ismételten felbukkantál például itt az ATV képernyőjén. Ez is azt mutatja, hogy te valójában még mindig tévés vagy, és tévés polgármesterként lehet akkor téged kezelni?
5: Persze, hát az ember mindig tévés marad, de hogyha már így veszik, akkor én mindig rádiós maradok, ahogy te mindig újságíró, tehát te sem azt fogod magadról mondani, hogy műsorvezető vagy, hanem azt, hogy újságíró, ugye jól gondolom. Tehát én azt a lehetőséget, ami abban van, hogy én visszatérhetem a YouTube-ra, és akkor onnantól felfedezett magának újra az ATV, és most megint visszatértem a YouTube-ra, tehát én ezt a lehetőséget, hogy van 32 ezer követőm, azt hiszem, biztos, hogy a város propagálására fogom felhasználni, mint ahogy ezt a beszélgetést is, mert szerintem Pásztor egy nagyon jó hely, tehát hogyha valaki azt keresi, hogy Budapesthez közel hol tud letelepedni úgy, hogy viszonylag olcsóak az ingatlanok, gyönyörű a táj itt, a Mátra, pezsgő kulturális élet van, és egy nagyon jó pofa polgármester, hát akkor jöjjön Pásztorra. Ugyanez vonatkozik az ipartelepítésre is.
6: Hajrá, Pásztor, és ezt igazoljuk, hogy egy nagyon jó pofa polgármester van. Köszönjük szépen, Gábor, hogy rendelkezésre álltál.
5: Én köszönöm.

Szerény nívó, szennylapok és szegény írók. A szirénák, a gyönge fű, a szegény írók. Zenés pszichó, sekély gringók, segélyhívó. Az egész torit kemény diót, de még bírod. A buktatók, a slusz poén, a dupla csavar. A klubzakók, a sufni lét, az utca sara. A grundharcok, a sorompók, a szív előtt. A Budapest, a 2015. A puszta kéz, a plusz kaját, meg amit fizetsz. A busz, a cég, a busz, az ágy, az anim gifek. A konyha rész, a lyukszobád, a fal is hideg. A puszta tény, a Maldív helyett Margit-sziget. A szindelők, a szélirány, a trébarátok. A cinkelők, a cimbarák, a késdobálók. A szép remény, a félszobák, a célronáldók. A szenvedők, de szívben már a célon állók. A diplomásból élelmiszer boltos. Nem az iskolád, az életvitel volt rossz. A nincs tovább a kispolgár, a diszkós.

stresszözön, a megszökők a tesztkörök, a céltalanul szentesített eszközök, a szeszködös tett, amihez leszközöd, a fesztiválon eltapsikolt exhibőd, a hétköznapi megtört felszivárdok, a réteg, aki ettől elszivárgott, a kipörgetett éjszakák, a szemcsepp, a lelki ismeret, az el nem tűnő Snapchat. Módszerek, Montserrat és Monte Carlo, a srác, hogy szerest, annyi mindent mond magáról. A kódszerály az optikai tuning, a boldogság, aki nem próbált puding. A sztárképzés, az árérték, a háttérképek, az átlépés a játék, a nem várt vérvétel. Az árnyék lény, a ráérzés, a Máté Péter, egy mondat, ami belül mindent átértékel. Több mint képzeled, az élet, amíg megőrzöd, a szíved a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Több mint képzeled, az élet, amíg megőrzöd, a szíved a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Ég veled. Maldív helyett, Margit sziget.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Spirit FM 92.9. A magyar zenék specialistája.
1: Függöny.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM,

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

selam. Gömbölyü melleyi nefeliğini öttük. Semeyi ben otta yükseltem. Laboyu gördük. Yağa vizan. Çobaylı şlekir. Kifogyott a zsír. Talán ébren vagyok, talán álmodom. Megcsípte szememet,

műsor ajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Uniós vagyonvadászat. Vizsgálódik az Európai Ügyészség. Gépeltérítés. Sokkoló részletek derültek ki a terrortámadásról. Babakatalógus. Génszerkesztett ivarsejtek a jövő orvoslásában.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig visszalapozunk a naptárban. Ezúttal 2026. június 10-én állunk meg. Ez a nap a kézművesség világnapja, amely a hagyományos mesterségek értékére és a kézzel alkotók munkájára hívja fel a figyelmet. A kerámia készítéstől a szövésen át a fémművességig ezek a technikák generációkon keresztül őrzik a közösségek kulturális örökségét, miközben sokaknak megélhetést is biztosítanak. A világnap arra emlékeztet, hogy a kézműves termékek támogatásával a hagyományokat, a kreativitást és a fenntarthatóbb szemléletet is tovább örökíthetjük. És 2026. június 10-én a Spirit FM Mi és Más című műsorában arról beszélgetett Márton György dr. Peták István rákutatóval, hogy milyen magyar sikerek vannak a rák elleni küzdelemben.
3: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más közértetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify csatornánkon, vagy ahol belefutnak ebbe a műsorba. Ma azt hiszem egy igazán speciális és különleges vendégünk lesz. Április végén történt, hogy a Szilícium völgyben megrendezték az ENSZ egészségügyi konferenciáját, ahol dr. Peták István magyar kutatócsapata a genomét elnevezésű technológiájával bekerült a világ ígéretesebb innovációi közé. Azt hiszem összesen 7 ilyet neveztek meg, ez az egyik. Emellett az Amerikai Rákkutatók Társasága is az áttörő innovációk közé sorolta a Magyar Kutató Központtal a korábban alakított OnCompass Medicine-nel rendelkező vállalkozást. Úgyhogy most nagy tisztelettel köszöntöm Peták Istvánt itt a stúdióban. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és beszélgetni tünk.
4: Én köszönöm a meghívást.
3: Kezdjük szerintem onnan, hogy ha jól tudom, akkor 1995-ben végzett az orvosi egyetemen, gyerekklinikán kezdett dolgozni, és szembesült vele, hogy vannak olyan rákbetegségek, amiket nem lehet kezelni. És valahonnan innen indult el az egész történet, ugye?
4: Igen, abszolút. Ugye az gyerekkorom óta az érdekelt, hogyha megértjük a természet törvényeit, a biológia törvényeit, akkor föl tudjuk használni ezt a tudást arra, hogy életeket mentsünk. ugye gimnazista koromban nyarakat a Kis Balatonon töltöttem, mint természetvédelmi őr, és akkor ott tavi bénulásban szenvedő madarakat kellett megmentenünk. Tudnunk kellett, hogy melyik madár éppen mit szeret enni, mert ugye az egészen pici énekes madaraktól a nyári ludakig, kormoránokon keresztül minden volt, és valójában az csodálattal töltött el maga az élet, hogy vajon mi is a titka az életnek, hogy van egy anyag, ami egyik pillanatban él, a másikban nem él, és ez ennek az életnek a megértése, megőrzése, ami mindig is nagyon izgatott, és akkor így ezért mentem az orvosi egyetemre. Majd ugye a rákutatást választottam, az onkológiát, mint téma, mert úgy éreztem, hogy talán az az egyik legalapvetőbb betegség a természetben, nem csak az emberiség számára, hiszen a földi élet titkával kapcsolatos, ugye a DNS, a nukleáris savak, amikben, hogyha egy példát mondok, nagyon szerintem egy csodálatos dolog, hogy a genetikai kód, tehát az a titkosírás, amit a gének használnak, a genom használ, az egyetemleges a földi életben. Tehát a COVID-tól az emberig ugyanaz a három nukleotid ugyanazt az aminosavat kódolja. És valójában ugye ez a DNS-nek ez az evolúciós törekvése, az az, amit ugye a szervezetünkben szabályozni kell, hogy ne váljunk, ne jönnek éte daganatok, és éreztem, hogy ez az élet és a biológia egyik alapvető kérdése, és azért választottam ezt a témát, és ezért, és azon belül is ugye a gyermekonkológia volt, amit egy fiatal orvos úgy érzett, hogy a legnagyobb kihívás, ahol a legnagyobb hozzáadott értéke lehet annak, ha tudunk segíteni egy betegnek.
3: Ez egy igen szép élethivatás, és úgy látom, hogy elég sikeres is. Remélem, ön is úgy látja, hogy ez sikeres.
4: Nagy utat tettünk meg az elmúlt 30 év alatt, de ugye azt szoktam mondani, hogy amíg egyetlen egy beteget is elveszítünk, addig ugye nehéz sikerről beszélni, mert rögtön az embernek eszébe jut azok a betegek, akinek nem sikerült segíteni, vagy most is nem sikerül, de azért azt gondolom...
3: Nem úgy van, hogyha egyet sikerül megmenteni, az siker?
4: Az is siker, tehát az a világot menti meg, ugye, tehát aki egyet, és valóban a csodálatos az, amikor egy-egy beteget sikerül megmenteni, az úgy bőven elég is egy életre, másik oldalról, és mindig egy újabb siker, újabb ajtókat nyit ki, másrészt minden kudarcból tanulunk, és újabb erőt merítünk arra, hogy ez azt hiszem, hogy egy kutatót is úgy általában a probléma izgatja. Igen. Tehát nem hagyja nyugodni, nem hagyja aludni. Most itt ez kombináltva van azzal, hogy a probléma az egy olyan probléma, ami az emberek életébe kerül, és tényleg most ott tartunk, hogy ugye azt érezzük folyamatosan, hogy már eleget kellene ahhoz, eleget tudunk ahhoz, hogy segítsünk a betegeknek, kicsit úgy, mint amikor a Agatha Christie novella már felénél túl vagyunk, hogy már tudnunk kéne, most már le kéne állítanunk azt a gyilkos, és nagyon rossz az a gondolat, hogy a képességeink, akár a szellemi képességeink, a munkabírásunk nem elégséges, tehát ez egy őrületes drive. De
3: Agatha Christie-nél mindig az utolsó oldalon tudjuk meg.
4: De tudjuk, hogy már tudhattuk volna.
3: Tudhattuk volna, igen, de nem tudjuk.
4: De nem tudjuk, és amikor van egy pont, amikor Poirot leül a karosszékbe, és azt mondja, hogy most már csak a szürke agysejtjeit kellene használni. Tehát én is folyamatosan ezt érzem, de talán az egy csodálatos dolog, hogy most már ugye 30 éve vagyok úton, ugye 95-ben végeztem, és tényleg akkor eldöntöttem, hogy egyetlen egy dologgal fogok foglalkozni, az a precíziós onkológia, tehát az az egy téma, hogy kutatási téma, hogy hogyan lehet daganatokat annak alapján kezelni, gyógyítani, hogy megértjük, hogy milyen génhiba okozta a normál sejt átalakulását daganatos sejté, és ennek az információnak a birtokában egy olyan célzott gyógyszert választunk, ami kikapcsolja azt a mechanizmust, ami elindította az egész daganatos betegséget konkrétan abban a betegben. És valójában ugye az a csodálatos, hogy azt gondoltam akkor, 95-ben, hogy egy ember élet elég kell, hogy legyen erre a projektre, fél évszázad, és a 50 év mondjuk, és a jó hír az, hogy 30 év eltelt, és ugye ez alatt a 30 év alatt nagyon sok mérföldkövet megtettünk. Tehát kellett ehhez nagyon sok technológiai ugrás, amiről most beszélgetünk.
3: Igen,
4: is.
3: Ezt akartam kérdezni, hogy 95-ben ezek a technológiák még szerintem a Budapesten a 2-es számú gyerekklinikán nem annyira álltak rendelkezésre.
4: Ugye, amit már akkor láttunk és megfigyeltünk, hogy például a gyerekkori leukémiák 5%-ában azt láttuk, hogy egyes gyermekek nem reagálnak úgy a kemoterápiára, hogy a többi, pedig a mikroszkóp alatt ugyanolyan leukémiájuk volt, vagy sőt fehér vérűségük, tehát hogyha izoláltuk ezeket a fehér vérsejteket, daganatos sejteket, és akkor kezdtük el megérteni, ugye megvoltak azok a technikák, ez a fluorescence in situ hibridizáció, a citogenetikai vizsgálatok. Tehát, hogy megtudtuk fluorescens festékkel festeni a géneket, és láttuk azt, hogy két gén, aminek normálisan a két különböző kromoszómán kellene elhelyezkedni, a 9-es és a 22-es, azok áthelyeződnek, és egy fúziós gén jön létre, amit Philadelphia kromoszómának nevezünk, ugye az volt az első olyan genetikai esemény, amit összefüggésbe hoztak daganatok kialakulásával, ugye 1959-ben fedezték fel, és utána a 80-as évekre sikerült bizonyítani, hogy ez a kromoszóma eltérés, aminek az eredménye ez az abnormális génfúzió és egy abnormális génműködés, egy abnormális fehérje, képződése, felelős ezért a betegségért. Ezt annyira tudjuk, hogy ha berakjuk ezt egérbe, akkor az egérnek leukémiája lesz, ha kikapcsoljuk, meggyógyul. Tehát ugye ezt már akkor tudtuk, és de hát nem voltak meg az eszközeink, hogy ezt egy ember esetében is használjuk. Tehát ez volt az a nyomás, és azt kezdtük el megérteni, hogy jó, tehát hogy akkor megértettük, hogy a látszólag a tünet szintjén, a fénymikroszkóp szintjén, ami egy fantasztikus innováció volt, ugye, korábbról, egységesnek tűnő betegség valójában nem egységes, hogyha lemegyünk a molekulák szintjére, tehát az ok nem ugyanaz, és ezért a biológiai viselkedése is különböző az egyes betegeknek, és csak akkor fogjuk tudni eredményesen kezelni a betegeket, ha értjük ezeket a különbségeket, hogyha, és mindenkinek egy személyre szabottabb kezelési stratégiát választunk.
3: Ez volt akkor.
4: Igen.
3: Hát nagy ugrás, hogy hova jutottunk el, de akkor nézzük, hogy hova jutottunk el.
4: Hogyha most rögtön át akarunk menni 30 évet, az forward, ugye, akkor most ott tartunk, hogy éppen azzal a ugye a mesterséges intelligenciának egy fajtájáról beszélünk, amiért a szilícium völgyben ezt az elismerést kaptuk. Ez egy olyan gép, ami segít megtalálni azokat a terápiás lehetőségeket, amikkel meg tudjuk célozni ezeket a génhibákat, amik a daganatokat okozzák, és most egy héttel ezelőtt, egyébként egy következő konferencián, a American Society of Clinical Oncology Chicagói konferencián már azt mutattuk be, hogy a betegek 75%-ánál találunk olyan célzott gyógyszert, ami magas szintű evidencia köt össze a beteg daganatát okozó génhibákkal. Magyarul van rá esély, hogy hatásos legyen. Tehát most itt tartunk 75%.
3: 75%-nál tudjuk az okot.
4: Sőt, 95%-nál 5%-ban tudjuk az okot, és 75%-ban tudunk, van a Földön elérhető célzó gyógyszer, ami arra az okra hat.
3: És amit önök szeretnének, hogy ezt meg is találjuk mindig.
4: Azt, hogy meg is találjuk, hogy minden beteg meg is kapja, ezt ugye azt, és hogy eljussunk a 100%-ig, vagy a 99,99%-ig, és a valójában, mert hogy a valóság az az, hogy a betegeknek csak a 36%-a kapott ilyen kezelést a valóságban. Ez egy olyan kutatási eredmény, amit a Memorial Sloan Kettering Cancer Centernek a adatbázisán végeztünk. Ez a New Yorkban a világ egyik első számú rákutató központja, akik állandóan versenyeznek az MD Anderson Cancer Centerrel, hol az egyik az első, hol a másik az első, és ők nagyon csodálatos módon megosztották a kutatói társadalommal 20 ezer betegüknek a molekuláris profilját, tehát a daganatokban talált génhibákat, és azt is, hogy milyen kezelést választ molekuláris profilját, tehát a daganatokban talált

0: Másrészt ugye itt nagyon pontosan meg tudtuk határozni azt a 25%-át a betegeknek, akiknek most nincs a földön a mutált gyógyszer. Hát itt ezek pedig azok a betegek, akiknek a gyógyszerkutatóknak fókuszálni kell, hogy ne ugyanazoknak a betegeknek fejlesztenek ki csak újra és újra ugyanolyan terápiát, hanem megtalálják ugye ezt a bizonyos unmet need, amit nagyon szeretem, ezt az angol kifejezést, tehát hogy tényleg a betöltetlen, megoldatlan problémák, de közben az, hogy az egy hatalmas probléma és feladat, amit meg kell oldanunk, hogy ténylegesen az orvosok használhassák ezeket a célzó gyógyszereket a beteg egyedi génhibáinak az ismerete alapján. Tehát azt gondolom, hogy ami az egyik legizgalmasabb kérdése napjainknak az az, hogy mikor jutunk el oda, hogy az orvosok használhassanak mondjuk mesterséges intelligencia alapú eszközöket, személyre szabottabb terápiás döntések meghozatalára. Tehát...
1: Igen, és mikor lesz az, hogy ezt nem tudom, kiskörösön is elérhetővé váljon?
0: Így van, és mikor lesz ez kiskörösön? Nem, pontosan ezért gondolom azt, hogy beválasztottak itt a legfontosabb innovációk közé, pont egy ENSZ által akkreditált technológiai konferencia, hiszen a ENSZ-nek ez egy küldetése, ez a globális különbségek csökkentése egyébként, mert ugye ez csökkenti a háborúk veszélyét tulajdonképpen. Tehát ők állandóan azt nézik, hogy mik a regionális és kontinentális különbségek, de ugye ez akár egy országon belül is, ugye az egészség, ugye ez egy speciális dolog, és erről ott beszélgettünk, hogy talán az egészségügy és az a terület, ahol a legnagyobb együttműködési hajlandóság van az emberek között, meg az országok között, hiszen ez egy közös ellenség, mondjuk a rák.
1: Igen.
0: Tehát itt mindenkinek közös érdeke, hogy közösen lépjünk föl. Ezért is nagyon szeretem ezt, és
1: hogy tényleg... mindenki számára elérhető legyen, ne csak annak, aki meg tud fizetni valamit.
0: Igen, és hát ugye a demokratikus hozzáférés, mert az élethez való jog, az egészséghez való jog, ugye az emberi jogok első számú emberi jog, ez egy, és egyébként nagyon érdekes, amikor én még gimnazista voltam, talán is gondolkoztam az orvosi pályán, akkor például nagyon megfogott pont az, hogy a genovai 1949 egyezmény szerint ugye az orvosnak mindig kötelező segítséget nyújtani, háborúban is, az ellenség katonájának az életét is meg kell menteni, mert az élet védelme az első számú parancs, és ez egy csodálatos terület, és valóban az nagyon izgalmas, hogy a mesterséges intelligencia, mint áttörő technológia, az növelni fogja a társadalmi különbségeket, meg a regionális különbséget, vagy csökkenteni fogja. Ennek a kutatására egy új kutatóintézetet hoz létre az ENSZ-nek az egyeteme pontosabban, és ez a kutatóintézet itt lesz Magyarországon. Ez egy külön nagyon izgalmas dolog, hogyha már erre kanyarodtuk.
1: Egy dolog van, hogy amikor készültem a műsorra, és próbáltam keresni mindenféle adatokat, akkor azt a borzalmas számot találtam, hogy ma Magyarországon körülbelül 4 óránként húny el egy honfitársunk daganatos betegségbe. Ezt azért szakítottam így bele a beszélgetésbe, mert kb. 15-20 perce beszélgetünk most. Ez azt jelenti, hogy ez alatt már egy valaki eltávozott közülünk, itt Magyarországon, a világon nyilván nagyon sokan ugyanebben az időben. Csak azért, hogy lássuk, hogy miről
0: nagyon
1: beszélünk.
0: Nagyon köszönöm. Abszolút. Egyébként a világon viszont percenként 20-an halnak meg. Hát, hogyha most egy ilyen homokórát beállítanánk, amin ezt a számlálót látnánk, akkor még erősebben éreznénk ezt a nyomást, hogy mennyire gyorsan kell haladnunk. És pont ez a kérdés, hogy föl tudjuk-e gyorsítani a fejlődést. És ugye az egyik nagy impact, egyik célunk ezzel a Genomate szoftverrel, ugye az egyik, az az, hogy minél gyorsabban elérjük azt,

0: hogy a világ összes onkológiai centrumában, az összes betegnél ez lefusson, ez a döntéstámogatás, hogy ne fordulhasson az elő, hogy nem jut el az az információ egy orvoshoz vagy egy beteghez, hogy az adott beteg génhibájára már van valahol, vagy akár törzskönyvezett, vagy klinikai vizsgálatban lévő célzó gyógyszer, tehát mindenki egyforma eséllyel. És ez a csodálatos a mesterséges intelligencia, vagy hát egyáltalán a digitális egészségügyben, hogy elvileg nagyon jó skálázható, ugye technológiailag semmi sem indokolja, hogy ne legyen elérhető ez bármelyik vidéki kórházba. Ugye ezért van az, hogy a Fehérház, ugye még a Biden elnök idejében ugye elindította a Cancer Moonshot programot, ugye a rák elleni programot, és azután létrehozta a Cancer X-et, ami egy ilyen nagy ipar-állam együttműködési platform arra, hogy a digitális megoldásokkal, emivel, hogyan lehet fölgyorsítani a demokratizálódást. Tehát ott Amerikában is a betegek 80%-át vidéki kiskórházakban kezelik, és 9%-kal kisebb az esélyük a túlélésre, mint azok, akik a nagyvárosban eljutnak a top rákutató központok.
1: És akkor még nem beszéltünk a techmilliárdosokról, hogy az ő túlélési esélyeik milyenek.
0: Hát attól függ, hogy mire költik a pénzüket.
1: De hát ahogy látom, azért jelentős pénzeket költenek a saját túlélésükre.
0: Igen, hát most ez egy másik nagyon divatos, de szerintem nagyon jó trend, a longevity. De hát ugye a valójában a rák leküzdése az egy alapvető feltétele a longevity-nek értelemszerűen. Hát ez válik most a vezető halálokká. Tehát Amerikában, Nyugat-Európában kezdi átvenni a szív- és érrendszeri betegségektől a vezető szerepet. Ennek az a szerencsére a legfőbb oka, hogy a szív- és érrendszeri betegségek halálozása radikálisan csökkent. Tovább élünk.
1: Azok kezelhetőbbek.
0: Jobban kell. Már azok nagyon sikeresen, nagyon sokan igen, túlélik az infarktust, jól kezeljük a magas vérnyomást. Viszont a jó hír az az, és azt gondolom, egy ilyen tudományos műsorban fontos erről beszámolnunk, hogy a 90-es évek közepe óta csökken a daganatos halálozás. Tehát hogyha korrigáljuk a populációra és a kor eloszlásra, akkor Amerikában 30%-kal csökkent. Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy ha daganattal diagnosztizálnak valakit, akkor nagyobb eséllyel gyógyul meg. Egyébként ez a szám szerintem már egészen csodálatos, tehát az Amerikai Ráktársaság legfrissebb elemzése szerint 70%-a a rákkal diagnosztizált betegeknek az Egyesült Államokban meggyógyul, illetve nem rákban hal meg. Tehát csak azért mondom, hogy ez azért fontos tudatosítanunk, hogy a tudományos kutatás, az orvoslás az egy újabb forradalman megy keresztül, most a 21. század első felében, és reméljük ezt még tovább gyorsítja a mesterséges intelligencia.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt, néhányat lapozunk a naptárban, és 2026. június 12-én állunk meg. Június 12-e a gyermekmunka elleni világnap, amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2002-ben hívott életre a gyermekek kizsákmányolása elleni küzdelem erősítésére. Világszerte még mindig sok gyermek dolgozik olyan körülmények között, amelyek veszélyeztetik az egészségüket, fejlődésüket, és megfosztják őket a tanulás lehetőségétől. A világnap legfontosabb üzenete, hogy minden gyermeknek joga van a biztonságos gyermekkorhoz, a védelemhez és az oktatáshoz. És szintén 2026. június 12-én a Spirit FM Generátor című műsorában Somodi Solymos Eszter Bartuszek Lillával, az Élhető Települések Országos Szövetségének alapítójával beszélgetett energiahatékonyságról, fenntarthatóságról és a klímáról.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez a Generátor legújabb adása. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és hát már megszokhattuk, hogy ebben az adásban minden olyan téma előkerül, ami az energetikával, környezetünkkel, a tudománnyal foglalkozik, és nem lesz ez másképp ebben az adásban sem, hiszen kicsit a településekre fogunk fókuszálni méghozzá, azért, mert a települési szinten is van bőven miről beszélni, hogyha az energetikát hozzuk szóba, tágabb értelembe, szóba hozhatjuk a klímát, a fenntarthatóságot, és még oly sok minden, de hát én kevés lennék ehhez a beszélgetéshez, úgyhogy hívtam egy olyan vendéget, aki pedig nagyon is jól rálát a települések életében, úgyhogy őt üdvözölöm itt, megbeszéltük, hogy tegeződünk. Bartuszek Lilla, az Élhető Települések Országos Szövetségének alapítója, üdvözöllek.
3: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
2: Ahogy ugye a felvezetőmben is mondtam, a települések életében is van bőven miről beszélni, és készültem egy idézettel, amit a honlapotokon találtam, ami tőled eredezik. A fenntarthatóság ne elvont cél, hanem a mindennapi működés része legyen. Hiszem, hogy az élhetőbb települések nem csak környezeti, hanem gazdasági és társadalmi értelemben is erősebb közösségeket jelentenek. Mi is ez a fenntarthatóság egy település vonatkozásában?
3: Hát azt gondolom, hogy erre annyi válasz van, ahány embert megkérdezünk. Minden esetre azt azért látjuk, hogy az elmúlt években, évtizedben fogalmazzunk így, egyre komolyabb hangsúly helyeződött önmagában arra a tudatosságra, ami a fenntartható élhető települések kialakítását jelenti. Ugye sokáig a zöld volt a mindent vívő fogalom, ezt egy jó 5-10 évvel ezelőtt felváltotta a fenntarthatóság. Én a magam részéről sokkal jobban szeretem az élhetőség kifejezést, pont azért, amire te is utaltál a felvezetődben, hiszen ez nem csak egy környezetvédelmi kérdés, hanem nagyon fontos minden kérdéskörnek a társadalmi gazdasági lábát egyaránt vizsgálni, és ha már a mai fő témánk az energetika, itt is azt gondolom, hogy szó esik majd arról, hogy a különböző egyéb, akár klímaadaptációs, vízgazdálkodási, közlekedési megoldások, amiről ugye már érezzük, hogy három különböző területről beszélünk, hogyan járulnak mégiscsak hozzá ugyanúgy az energetikai kérdésekhez. Én azt gondolom, hogy a fenntarthatóságnak egy stratégiai elemnek kell, hogy legyen a településen, és akkor, amikor egy település vezető egy 5 éves stratégiában gondolkozik, akkor nem külön-külön dobozokban, témakörökben érdemes gondolkodni, hanem abban, hogy hogyan tudja a fenntarthatóságot, az élhetőséget, mint egy gyakorlatilag keresztmetszeti gondolatot végigvinni a ciklusban, illetve én amellett is érvelnék, hogy ciklusokon átívelően.
2: Abszolút nem szabad, hogy az ember csak szűkkörűen a rövid távú jövőre fókuszáljon. Te is említetted, ugye, hogy itt azért kb. Minden-mindennel összefügg, és nagyon nehéz egy adott területtel foglalkozni, úgyhogy egy kicsit lehet olykor csapongani fogunk, de akkor nézzük, hogy egy település életében, amikor energetikai vonatkozásban, klímapolitikai vonatkozásban gondolkodunk, akkor talán az első, ami mindenkinek eszébe jut, hogy az önkormányzat rendelkezik egy épület állomány, és azt fent kell tartaniuk, karban kell tartaniuk, nyilván célszerű a klímapolitikai célkitűzések szem előtt tartása mellett mindezt végezni, de nagyon nem mindegy, hogy hogyan gondolkoznak az épületek tekintetében. De hogy látod, a településeknek mennyire fontos ez, hiszen amikor ők egy beruházásról beszélnek, az első szempont az a költség, és nem mindig az a megoldása a legolcsóbb, ami hosszú távon viszont egyébként akár vissza is hozhatja az árát.
3: Így van, én azt gondolom, hogy ez az egész fenntarthatóságra, mint szemlélet abszolút jellemző. Szerintem ezt rétegekben érdemes vizsgálni, mert ugye önmagában az energetika mindig nagyjából prioritásként szerepel az önkormányzatok radarján, és ennek az elsődleges oka nyilván a költségcsökkentés. Ami egy természetes velejárója, azt gondolom, egy önkormányzat, vagy egyébként akár egy cég, akár bármilyen entitás működtetésének, ugye sokszor mondjuk, hogy kell egy másfajta logika, azt gondolom, ehhez az élhetőségi szemlélethez települési szinten is. De valóban, ahogy a felvezetődben is szerepelt, az első ok, amiért napirendre kerül az, hogy energetikailag korszerűsíteni szükséges mondjuk egy épületállományt, vagy önmagában foglalkozni szükséges az energetikával, az valóban a költségcsökkentés. Viszont ami szerintem nagyon fontos, az az, hogy felismerjék az önkormányzatok, hogy nem mindegy, hogy milyen energetikai beruházásban gondolkodnak. Nagyon sokáig volt egy olyan gondolat, és azt gondolom, hogy ez a mai napig még sok településen jelen van, hogy éppen azt valósítjuk meg, amire éppen pályázati forrás van. Hogyha éppen ez egy napelemes pályázat, akkor napelemet telepítenek az épületek tetejére, hogyha egyébként mondjuk nyilászáró csere indul el, akkor hirtelen mindenhol nyilászárót cserélünk. Viszont nagyon fontos, hogy ezt egy rendszerbe lássuk. És azt gondolom, hogy amikor valaki tudatosan áll neki energetikailag fejleszteni a települését, akkor az első lépés annak a megvizsgálása, hogy hol tudunk energiát megtakarítani. Itt még el kell felejteni a megújulókat, el kell felejteni a mindenféle modern megfogalmazást, energiaközösség és tesei, ezek később jönnek. Az első és legfontosabb annak a felmérése, ugye te is épületállományról beszéltél, hogy az az adott épületállomány, ami egy önkormányzat birtokában van, az egyébként milyen állapotban van, hiszen eltérő állapotban lesznek az eltérő épületek, milyen funkciót töltenek be egyébként ezek az épületek, milyen ütemben lehet esetleg korszerűsítést elvégezni rajtuk, hiszen ugye nyilván a legolcsóbb energia az a fel nem használt energia. És hogyha mondjuk meg tudjuk azt akadályozni, hogy a meleg kiszökjön az ablakokon, hogyha egyébként tudatosan megnézzük azt, hogy melyik az az épület, amely mondjuk ténylegesen hőszigetelésre szorul, melyik az az épület, ahol valóban elegendő mondjuk egy napelemes beruházás. Melyik az az épület, ami egyébként teljesen jó állapotban van, de mondjuk érdemes egy kicsit 21. századi technológiákban gondolkodni, gondolok itt az épület automatika kérdéseire, akkor sokkal-sokkal tudatosabban lehet ennek a folyamatnak nekiállni, és csak ezt követően, amikor egyébként van egy ilyen általános képünk az épületállomány jellegéről, akkor érdemes megnézni azt, már második lépésként, hogy akkor hogyan lehet valóban mondjuk megújuló energiák felé fordulni, vagy teszem azt, és ugye ez most már nem csak Magyarországon, de egyébként Európai Uniós indítatásból a teljes EU-ban egy egyre népszerű fogalom, hogy mondjuk energiaközösségekben gondolkodunk. És azt gondolom, hogy ha ez a folyamat tudatos, akkor sokkal-sokkal gyorsabban tud egy település is fejlődni.
2: A legutóbbi adásban Holoda Attila volt a vendégem itt a generátorban, és vele sok mindenről beszéltünk, abszolút nem ez volt a téma, viszont megemlítette az egyik kérdésre reflektálva, behozta ezt, mint témát, hogy szerinte fontos lenne, hogy energetikai szakemberek segítsék az önkormányzatok életét, akár úgy, hogy azt a lakosság fele is megnyissák, mert nagyon fontos, hogy tájékozottan hozhassa meg a stratégiai döntést egy településvezető, ugyanakkor az is jó, hogyha a lakosság is tud ebből a tudásból kamatoztatni, hiszen az majd visszaköszön az önkormányzatoknál is, hogyha maga a lakosság is mondjuk korszerűbb és költségtakarékosabb fűtéssel tud élni, akkor lehet, hogy évközben kevesebbet kopogtatnak az ajtón, hogy segélyre van szükségük. És akkor sorolhatnánk hosszasan, nyilván azt is megjegyezte, hogy nem minden településméret azonos, így nem mindenki fog tudni 8 órába foglalkoztatni egy ilyen szakember, de érdemes összefogásban gondolkodni. Te mit tapasztalsz a településeknél? Mennyire merül föl ez a kérdés, és mennyire mernek ebbe az irányba gondolkozni, hogy tényleg akkor vonjunk be egy szakembert, hiszen mondjuk a polgármester nem valószínű, hogy pont energetikai szakemberként végzett, és nem biztos, hogy a benn dolgozók között van olyan, aki minden kérdésre tudja majd a választ.
3: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb annak a felismerése, hogy nem is kell energetikai szakembernek lennie a polgármesternek, hiszen a polgármester azért van ott, hogy irányítsa a települést, és én azt gondolom, hogy ez egy teljesen más típusú feladatkör, és teljesen más koncentrációt igényel. Nem új keletű egyébként ez az ötlet a szakértői körben, és nem csak energetika területén merült fel az, hogy szükség lenne külső szakértői támogatásra, hiszen hogyha most jó pár lépést visszalépünk, és önmagában tekintjük az önkormányzatok helyzetét ma Magyarországon, akkor azt látjuk, hogy a szakember hiány, az a forrás hiány mögött a második legsúlyosabb probléma, és erre a leggyorsabb, vagy leghatékonyabb megoldás az az lenne, hogyha egyébként a környező települések valóban összefognának, és igénybe vennének olyan külső szakértői szolgáltatásokat, amit valóban nem kell napi 8 órában ott helyben, az önkormányzat épületében végezve tölteni, hanem nyilván, hogyha egy olyan pályázat van, amihez az adott energetikai szakembernek a szaktudása szükséges, ha egy olyan beruházás tervezése történik, ahol az ő tanácsai abszolút nagy értékűek, akkor valóban legyen kihez fordulni, legyen kit keresni. És igen, ugye szóba került, hogy egyrészt az önkormányzat döntéshozó állományának fontos, hogy megfelelő információkkal rendelkezzenek. Valóban, én azt gondolom, hogy a megfelelő döntés előkészítés az nagyon-nagyon fontos. Itt picit visszatérnék még a minden-mindennel összefüggre, mert hogy a másik nagy témakör, ami nagyon szorosan összefügg az energetikával, ez egyébként a digitalizáció. Olyan értelemben, hogy az adatvagyonra, mint a település, én azt gondolom, hogy egyik legnagyobb kincsére nagyon szükség van, mert nagyon sokszor azt látjuk, hogy még hogyha meg is van a tudatosság a település vezetése belül, hogy igen, foglalkozzunk az energetikával, igen, legyünk tudatosak, csökkentsük tudatosan a fogyasztásunkat, tervezünk tudatosan, ott állnak, hogy nincs meg az az információ, hogy egyébként milyen van egy településnek, milyen épületállománnyal, milyen energiafogyasztású épületállománnyal rendelkezik, és ebben azért manapság már nagyon-nagyon sok olyan abszolút megbízható cég létezik Magyarországon, akik nagy segítségére lehetnek az önkormányzatoknak. Külföldön ez már szinte természetes is nagyon-nagyon sok országban, hogy egy meghatározott rendszeren belül az adott település összes épületállományának, nyilván az önkormányzati tulajdonban lévő épületállományának a teljes fogyasztási adatai elérhetőek, és most kis túlzással, de egy gombnyomással lehívhatóak, és legyen szó egy pályázati előkészítésről, legyen szó egy beruházás előkészítéséről, ezek kulcsfontosságú információk. Úgyhogy igen, valóban az, hogy az önkormányzatok vezetésének mind szakmai, mind egyébként információs oldalról legyen megfelelő támogatása, ez szerintem elengedhetetlen, és valóban a lakosság bevonása, én azt gondolom, hogy más jellegű kérdéskör, de szintén ugyanannyira fontos, hiszen a tudatosság azt gondolom, hogy, illetve a tudatosságra nevelés, az azt gondolom, hogy egyébként az önkormányzatoknak abszolút egy feladatköre kell, hogy legyen, és erre is vannak egyébként már abszolút jó gyakorlatok. Nyilván lehet ezt, ahogy ugye te is utaltál arra, hogy különböző település méret, különböző adottságok, különböző lehetőségek. Nyilván nem elvárható, hogy ugyanolyan erőforrással álljon bele egy ilyen kezdeményezésbe, mondjuk egy fővárosi kerület és egy vidéki zsáktelepülés. Én azt gondolom, hogy azt kell felmérni, hogy amilyen erőforrás rendelkezésre áll, ezt hogyan lehet a leghatékonyabban erre fordítani. Lehet, hogy lesz olyan település, ahol ez egy egész egyszerűen egy lakossági fórum, vagy egy tájékoztató kiadvány. Vagy azért azt gondolom, hogy a közösségi médiának az eszközei ma már minden településen, ha kevésbé profin is, de ott vannak. Nyilván nem mindenhol van egy teljes kommunikációs táv a polgármester mögött, de ettől függetlenül azért a különböző bejegyzések elérik a lakosságot, főleg mondjuk a fiatalabb, de azt gondolom, hogy ma már azért a szeniorabb korosztályt is, és tényleg csak néhány tudatosító bejegyzés, információ átadás, tudtuk-e, hogy hallottunk-e arról, hogy javasoljuk azt, hogy, és valóban nyilván nem mindenki fog ezzel azonnal élni, de szerintem lesznek olyan figyelemfelkeltő információk, ami valóban rá tudja venni a lakosságot arra, hogy átgondolja a saját egyéni fogyasztását, és emellett egyébként szintén az Európai Unió támogatásainak köszönhetően egyre több településen elterjedtek olyan pályázatok, olyan lehetőségek, amely kifejezetten a lakosság edukálását, tudatformálását szolgálja, legyen szó olyan energiapontról, és erre hamarosan itt Magyarországon is lesz példa, sőt, már egyébként van olyan település, ahol van is példa, ahol a lakosok oda mehetnek, bekopoghatnak, és megkérdezhetik, hogy akkor ők hogyan tudják csökkenteni a saját energiaköltségüket. És nyilván ez megint visszavezet oda, hogy kell, hogy legyen olyan szakértői állomány az önkormányzat mögött, aki segíti őket ezekben a folyamatokban, hiszen nyilván nem elvárható, hogy a polgármester egy személyben válaszoljon az összes kommentre, vagy épp az összes személyes kérdésre. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy valódi csapatmunka kell, hogy legyen.
2: Amikor egy beruházásról beszélünk, akkor nyilván a tervezés, az ötlet, az, hogy hogyan is nézzen ki a projekt, sok munkaórát igényel, hogy azt összerakják, de ahogy mondjuk az összeáll, jön a nagy kérdés, hogy honnan lesz rá forrás, és talán ez az egyik legfontosabb kérdés egy képviselőtestület életében. Már említetted, és kivettük azt így mi hallgatók, hogy uniós források is rendelkezésre állnak, de miben érdemes gondolkodni, honnan lehet erre pénzt előteremteni?
3: Ugye nagyon fontos kérdés, és nagyon sokszor felmerülő kérdés az önkormányzatok oldaláról, hogy jó, de akkor hogyan teremtsük elő a forrást. Fontos különbséget tenni nyilván az önkormányzat saját bevételei, amiből azért sajnos korlátozott elrendelkezésre, illetve a hazai források, illetve hogyha Európai Uniós forrásokról beszélünk, akkor a közvetett és a közvetlen Európai Uniós források között. És hogyha most átugrunk közvetlenül az Európai Unió szintjére, akkor azt láthatjuk, hogy akár vannak az önkormányzatok számára sokkal inkább ismert operatív programok, ugye ezek most korlátozottan voltak elérhetőek, de nyilván van egyfajta reménykedés, hogy a következő időszakban, illetve majd a következő uniós ciklusban pedig aztán pláne újra több forráshoz juthatnak ezen keresztül a magyar önkormányzatok. Ugye fontos, hogy ez központi elosztású, tehát mindig az adott tagállam kormányán keresztül irányító hatóságok közreműködésével történik az elosztás. Önkormányzati hallgatóink tudni fogják, hogy miről beszélek, amikor azt mondom, hogy top pluszos vagy keho pluszos pályázatok. Ugye alapvetően ezek azok a pályázattípusok, amik sokkal inkább infrastruktúra koncentráltak. De nem kell itt leragadni, és nem kell itt megállni, hiszen pont az elmúlt évek helyzetéből adódóan azért egyre több önkormányzat elkezdett kifejezetten a közvetlen Európai Uniós források irányába nyitni. Ugye ezek olyan típusú pályázatok, amelyre közvetlenül az önkormányzat, mint entitás pályázhat az Európai Uniónál, illetve különböző szerveinél, és nagyon érdekes látni azt, most jelentek meg például szintén nagy kategória, és megint egy rövidítéssel fogok élni, de a live pályázatok a következő ciklusra, a 2026-os kiírások, és ebben drasztikus hangsúlyjal jelennek meg az energetika támogatását, a különböző tiszta energia átállásra való felkészülést segítő pályázattípusok, és ugye itt az a nagyon előrehaladó vagy jó hír, hogy ezek viszont már nem csak infrastruktúrális támogatást jelentenek, sőt többségében nem infrastruktúrális támogatást jelentenek, hanem ezt a fajta tudatformálást, a lakossághoz való közeledést, az önkormányzat személyi állományának a fejlesztését teszik lehetővé, és azt gondolom, hogy ezzel mindenképpen szükséges élni. Az egy másik kérdés, hogy ez picit azért még távolabb áll a magyar önkormányzatok szellemiségétől, illetve sokszor, hogyha a tudat meg is van, és az elköteleződés meg is van az önkormányzatoknál, hogy éljenek vele, egész egyszerűen technikai akadályokba ütköznek, hiszen azt gondolom, hogy a különböző területek, legyen szó energetikáról, közlekedésről, vízgazdálkodásról, nagyon jó lenne, hogyha a korábban is említett szakértői modell kialakulna. Viszont a másik oldalon, az önkormányzaton belül egy pályázatírói, pályázatírás támogató szakértői réteg is azt gondolom, hogy hiányzik jelenleg a legtöbb önkormányzatnál, hiszen ezeknek a pályázatoknak külön nyelvezete van, külön logikát igényel ennek a kidolgozása, és azt tapasztaljuk az önkormányzatoknál, hogy erre van a legnagyobb igény, hogy ebben segítsük az ő munkájukat, hiszen nyilván a helyi tapasztalat, a tudás, az, hogy mire van szükség, az ott van helyben a település vezetésnél, illetve a kollégáknál, de nagyon fontos, hogy ezt úgy tudjuk megfogalmazni, a megfelelő helyen tudjuk ezeket kihangsúlyozni egy adott pályázatban, ahol éppen szükséges, és talán ez az, ami visszafogja a legtöbb magyar önkormányzatot attól, hogy ezekkel éljen. Én bátorítanék mindenkit, hogy merjen ezekkel élni, mert sok tapasztalat kell hozzá, de utána abszolút jövedelmező.
2: És hát ugye az sem mindegy, hogy milyen szakember az, aki nekik segít, mert ugye említed is azért ide a rutin és a tapasztalat is kell, nem egyszerűek ezek a pályázatok. Mennyire szükséges például a közvetlen uniós pályázatokhoz a nyelvtudás? Azért az is egy fontos kérdés.
3: Hogyha az önkormányzat saját maga szeretné ezt a pályázatot teljes egészében lemenedzselni, az megírástól, a beadástól a megvalósításig, akkor elengedhetetlen, hiszen ezek angol nyelven zajlanak. Nem csak maga a pályázati űrlap, de nyilván a kezelőfelület is, amin ennek a benyújtása történik, ezek mind-mind angol nyelvű oldalak. Önmagában mi nagyon sokszor futunk bele abba, például az Élhető Települések Országos Szövetsége keretében, hogy csak és kizárólag a nyelvtudás az akadály, ilyenkor természetesen mi magyar nyelven dolgozunk az önkormányzatokkal, és a beadás előtt kerülnek átfordításra ezek a dokumentumok. Nyilván ez egy extra munka, nyilván extra idő, és ugye ezeknél a pályázatoknál azért legtöbbször az időfaktor is egy elég kulcsfontosságú tényező, mert a kiírás és a beadás között, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy a kiírás észrevétele és a beadás között azért általában kevés idő áll az önkormányzatok rendelkezésére, úgyhogy például igen, a nyelvtudás, a szaktudás mellett egy másik nagy akadály tud lenni.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Uniós csúcs találkozót tartanak Brüsszelben. Ma kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál. Folytatódik a napos, hűvös idő. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok. Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, Magyar Péter miniszterelnök. A magyar kormányfő ezt a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt közölte. Mint mondta, a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcs találkozón a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával a Downing Street közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Közben az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Ezt Orbán Anita külügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. A Norvégia, valamint Izland és Liechtenstein által finanszírozott program 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. Magyarországgal 5 éve szűnt meg az együttműködés, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a támogatások kiosztásáról. Emiatt 77 milliárd forinttal esett el az ország. Orbán Anita közölte, hamarosan sor kerül a 2021-2028-as időszakról szóló megállapodás aláírására. Ma van a látássérültek nemzetközi napja. Az alkalomból a Vakok Iskolája jótékonysági gálaestet szervez vasárnap a Magyar Zeneházába. A koncerten vak és látó művészek, tanárok és diákok együtt lépnek fel. Elhangzanak többek között Chopin és Debussy művei, valamint Szörényi Levente és Wolf Péter dalai. Ma kezdődik az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. A Budapesti Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar alkotók mutatják be legújabb könyveiket. Esténként pedig irodalmi zenei produkciók várják a közönséget. Jubileumi gálát is tartanak, amelyen fellép mások mellett Hály János és Kollár Klemenc László. Gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Északkeleten-keleten eleredhet az eső. A szél nagy területen megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban lezárták a 10. kerületben a Harmad utcát, a Liget utca és a Kolozsvári utca között rendezvény miatt ma délután 2 óráig. Mától a 13. kerületben a Pannonia utcában befelé a Balzak utca után útszűkületre kell számítani, mert távhővezetéket javítanak. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a De Ferenc tér és a Déli pályaudvar között karbantartás miatt. Az M0-es déli szakaszán az M1-es autópálya irányában a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt. Szombattól útszűkületre kell készülni a határúton kifelé a Ferde utcánál és a Nyári Pál utcánál a villamospálya karbantartása miatt. Az 52-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik várhatóan november 8-áig. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. A Dombóvári úton a Budafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávból lehet kanyarodni. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket, az ATV Start nézőit és a Spirit FM hallgatóit. Én Szirmai Dávid vagyok, és köszöntöm természetesen a ma névnapjukat ünneplő Terézeket és a születésnaposokat is. Október 15-e csütörtök van, és ma is nagyon érdekes témákkal készültünk önöknek. Rögtön itt lesz majd velünk internetes kapcsolatban Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára, akivel vagyonadóról fogunk beszélgetni. Nem mindenki örül neki, és itt most nem csak a NER oligarcháira gondolok, hanem a kis- és középvállalkozókra. Vele fogom majd átbeszélni azt, hogy mik a lehetőségeik egyáltalán, miért van nagy baj jelenleg a vagyonadóval szerintük. Aztán közbiztonság, nagy a baj, főként Budapesten, illetve itt volt egy tüntetés tegnap este. Egyre több kerületben okoz problémát a hajléktalanok, a drogosok, illetve a más személyeknek az utcai jelenléte. Legalábbis ezt állítják azok, akik összehívtak egy tiltakozást, egy tüntetést, hogy tegyenek már valamit azért, hogy a közterületeken nagyobb legyen a rend, ne féljenek a Józsefváros és egyéb kerületek lakói. Itt lesz velem Németh Ádám, Géza és Erős Marcell Dávid, a tegnapi tüntetés két főszervezője. Velük beszélgetünk majd arról, hogy milyen sikerrel jártak tüntetésileg, illetve az egyeztetéseken. Utána a híradó után politológussal fogok elemezni, Üveges Gáborral a kormány körüli problémákat, ha egyáltalán vannak a kormány körül problémák, mert ez sem egyértelmű. Magyar Péter miniszterelnök tagadja, hogy bármifajta gond lenne a kormányon belül, és egyre több sajtóír viszont azt írja, hogy itt már a lemondások, miniszteri lemondások is szóba kerültek. Egy tény, egy államtitkár váratlanul lemondott. Ezután állam és egyház kapcsolata. Érzékeny téma, de fontos téma. Az illetékes kulturális miniszter bejelentette, hogy ezt meg fogja változtatni, az állam és az egyház viszonyát. Zalatnai István lelkész teológussal fogom megbeszélni azt, hogy milyen módon teszi mindezt, vagy teheti mindezt az állam. És végül egy autópiaci szakértővel, Várkonyi Gáborral átbeszéljük azt, hogy jót tesz-e a magyar gazdaságnak, a magyar autóiparnak az, hogy az Európai Unió és Kína kötött egy megállapodást, amely drasztikusan korlátozza a kínai autók exportját Európában. Szóval van téma bőven, érdekes témák, maradjanak velünk, és akkor jöjjön a vagyonadó. Neubauer Katalin van itt velünk internetes kapcsolaton, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok önnek és a kedves nézőknek is!
1: Tegnapi napon zárult le a társadalmi egyeztetés a vagyonadóval kapcsolatban. Van információja arról, hogy miképpen zárult ez?
2: Mi az időpontot tudtuk, természetesen a megadott határidőig a szövetségünk is beküldte mindazt az ellenérvrendszert, amit a vállalkozások vagyonának adóztatásával kapcsolatosan összetudtunk gyűjteni az elmúlt napokban. Sajnos ebből nagyon-nagyon sok van, és bízunk abban, hogy át fogja értékelni a kormány, hogy mekkora kárt okozhat, ha a vagyonadót a vállalkozásokra kivetné.
1: Mi a fő problémájuk a vagyonadóval? A 1 milliárdos értékhatár, a kulcs, mi a fő problémájuk?
2: Az elvvel van problémánk hatalmas. Egyrészt, hogy a vagyonadó tervezet nem a jogellenesen felhalmozott magánvagyont adóztatja, hanem a vállalkozásoknak a működő tőkéjét akarja megadóztatni, ezt akarná adó alappá alakítani. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az állam a működő eszközök, termelő eszközök után adót, likvid eszközt szeretne behajtani. Pontosabban, hogy mindenki ezt tisztán értse, egy vállalkozásban ugye nagyon sok olyan beépített eszköz van, üzletek, üzlethelyiségek, raktárak, árukészletek, informatikai eszközök, szállítógépjárművek, sorolhatnám végtelen hosszan ezt a tárgyi eszköz sort, mindez működteti a vállalkozást. Ha ezek ott vannak a működésben, akkor természetesen nem lehet őket pénzé tenni, mert ezek nélkül nem működik a vállalkozás. Miből van likvid eszköz? Hát a vállalkozás jövedelméből. Az, ami ugye az elmúlt években éppen a kereskedelmi ágazatban a legalacsonyabb volt, az összes ár és sapka hatósági ár, kötelező akció, ugye itt az önök műsorában is számtalanszor beszélhettünk erről. Jelenleg egy kereskedelmi vállalkozás vagy veszteséges, vagy 1-2% eredményt tud felmutatni. Ebből egyet az állam szeretne elvenni. És ha ezt elvenné az állam, az azt is jelenteni, hogy ezek a munkahelyek, ezek a vállalkozások, ezek sajnos elkezdenének csődbe menni.
1: Főtitkárasszony, bocsásson meg, ön az előbb úgy fogalmazott, hogy jogellenesen felhalmazott magánvagyonokat kellene, hogy megadóztasson a vagyonadó, de hát a kormánynak a filozófiája az nem ez volt, hogy a csak és kizárólag, hiszen az egy büntetőjogi kérdés, ha jogellenesen halmoznak föl vagyont, az büntetőjogi kérdés. A kormány azt akarja, hogy akinek egy bizonyos szint fölött van a vagyona, az arányosan nagyobb részben járuljon hozzá a közterhekhez. Tehát ők nem a jogellenes vagyont akarják vádoztatni, hanem az 1 milliárd fölötti vagyont. Ezek szerint önök azt akarják, hogy csak és kizárólag ez egy ilyen, csúnya szóval érve, oligarcha adó legyen?
2: A vállalkozások adóztatása gyakorlatilag azt jelenti, hogy a munkahelyeket akarja megszüntetni. A magyar vállalkozások által biztosított munkahelyekre helyez ez hangsúlyt, ez az egész törvénytervezet, tudnélik, diszkriminatív is, kettős mércét alkalmaz, mert csak a magyar tulajdonú vállalkozásokra vonatkozik. Amennyiben egy kereskedelmi vállalat, egy cég, egy üzlethelyiség, egy nagyobb üzlet bevásárló központ az út egyik oldalán magyar kézben van, az adózik, a jobb oldalon álló üzlethelyiség, ami külföldi kézben van, az nem adózik. Tehát abszolút azt gondoljuk, hogy ez a adóztatási javaslat előterjesztés, ez egyrészt kettős mércét alkalmaz, másrészt a vállalkozások működését tönkretenni azzal, hogy az eredményüket a szolgáltassák be, azt gondoljuk, hogy ez abszolút elfogadhatatlan. Számtalan olyan érv van még mellette, amit szívesen megosztunk önökkel is.
1: Van arra felmérésük, van arra adatuk, hogy hány magyar munkavállalót érint hátrányosan önök szerint ez a tervezett vagyonadó?
2: Igen, minden olyan magyar kis- és középvállalkozásnál dolgozó magyar munkavállalónak kockáztatja a munkahelyét, a vállalkozásoknak pedig a létét. 3,3 millió munkavállaló dolgozik ma magyar kis és közepes vállalkozásoknál, ebből több mint 500 ezeren dolgoznak kereskedelmi vonatkozású magyar kis és közepes vállalkozásoknál. Ha ezeket a vállalkozásokat elkezdi adóztatni a kormány, a működő tőkéjüket tulajdonképpen elkezdi folyamatosan csorbítani, akkor abszolút ezek a vállalkozások a csődbe fognak menni. Ez elsősorban leggyorsabb úton azokat a vidéki településeket fogja érinteni, akik ugye eddig is nagyon nagy problémában vannak. Ezek a vállalkozások évtizedek óta értéknövelő beruházásokat eszközöltek, a jövedelmüket visszaforgatták, mert versenyben akartak maradni a külföldi cégekkel. Most ez azt jelenteni, hogy amit 10, 20 vagy 30 év alatt építettek, fejlesztettek, munkahelyeket hoztak létre, adóztattak, annak lenne vége, ezt elfogadhatatlan.
1: Gondolom az önök szövetsége azért jelezte a kifogásait a kormányzat felé, akár az egyeztetés folyamán. Mi volt a reakció? Mi volt a válasz?
2: Egyeztetés ebben az esetben sem volt természetesen. A társadalmi egyeztetés alkalmával látott napvilágot a tervezet a számunkra is. Ez ugye múlt héten csütörtökön volt. Tegnap volt a határidő. Tegnapig alaposan átgondolva, átdolgozva minden ellenérvet papírra vetettünk, megküldtük a döntéshozóknak, és bízunk abban, hogy azzal az érvrendszerrel, amellyel alátámasztottuk ennek az elfogadhatatlan mi voltát, fog foglalkozni a kormány érdemben, és ezt, ami tönkretenné a magyar vállalkozásokat, nem fogja bevezetni.
1: De ezt ne úgy képzeljem el, hogy van egy kereskedelmi szövetség, egy országos méretű szervezet, és mikor egy ilyen törvénytervezet napvilágot lát, akkor informálisan elkezdik keresni a kapcsolatot a kormányzat felé, és elkezdenek egyeztetni, mert hogyha jól értem, most csak annyi történt, hogy önök látták a törvénytervezetet, írtak egy szép levelet, és azt elküldték a kormányzatnak, amire nem történt semmi.
2: Ezt pontosan jól látja, ez így történik. Semmiféle előzetes információs egyeztetés nem volt. Múlt héten látott napvilágot a tervezet, és onnan kezdte el a vállalkozói szféra kapkodni a levegőt, ha szabad így fogalmazni, hogy a magyar vállalkozásokat miért akarja tönkretenni a magyar kormány. Ezt még jelenleg sem értjük, de minden erőnkkel, eszközönkkel ez ellen fordulunk.
1: De ezt komolyan gondolja, hogy a kormánynak az elsődleges célja ez a törvénye, hogy a magyar kereskedőket tönkretegye és a multiknak kedvezzen?
2: A célja az ennek a törvénytervezetnek az a preambuluma értelmében, hogy a vállalkozásokat és a magánszemélyeket is a nagyobb jövedelemmel bírókat, azokat adóztatni kell a közös közterviselés érdekében. Ez esetben nem kerülhet szóba, mert a vállalkozások a közterhekből úgy vállalnak hatalmas részt, hogy munkahelyeket biztosítanak a munkavállalók részére, és ezt lehetetleníteni, eltenni tönkre ezt a vállalkozói rendszert, ez a törvénytervezet nagyon rossz üzeneteket hordoz.
1: Avval egyetértenének, amit egyébként más szövetségek, például itt a gazdasági Blue Champs szövetség is javasol, hogy a mértéket kéne felemelni 1 milliárdról 5 milliárdra. Mert ugye azért akkor nagyon sok olyan önök által képviselt szervezet kiesne abból a körből, amelyiknek veszélyt jelentene a vagyonadó.
2: A vagyonadóval, a vállalkozások adóztatásával, ebben a formában az elveivel hatalmas nagy problémánk van. Úgy gondoljuk, hogy itt nem alkodozás kérdése, hogy mi a belépő küszöb és mi a mértéke ennek az adónak, hanem az elvével van hatalmas baj. Bárhol ilyet bevezettek Európában, rövid időn belül ki kellett vezetni, mert azonnal tette tönkre a vállalkozásokat. Ezt mondjuk hangsúlyozok most mi is. Lehet, hogy ez az ön által említett cégnél, ez az 5 milliárd forint, az inger küszöb, ott látják a problémákat. Az elve az abszolút elfogadhatatlan.
1: Nagy Bayer Katalin, biztos, hogy fogunk még erről beszélgetni. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettem.
2: Köszönjük szépen, hogy a lehetőséget, és szép napot kívánunk önöknek.

0: Civilek tüntettek tegnap este a jobb közbiztonságért a Józsefvárosban. Itt van velünk a két főszervező, Németh Ádám Géza ügyvéd és Erős Marcell Dávid informatikus.
1: Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok! Hogy sikerült tegnap este a tüntetés?
1: Én azt gondolom, hogy a várakozásoknak megfelelően sikerült.
0: Mik voltak a várakozások?
1: A várakozások azok voltak, hogy körülbelül 100-150 embert össze tudunk hozni ennek a rendezvénynek a megtartására.
0: Az sok.
1: Én azt gondolom, hogy egy ennyire helyi ügyben, úgy, hogy nincsenek mögöttünk pártok, nincsenek mögöttünk egyesületek, nincsenek mögöttünk NGO-k, én azt gondolom, hogy pusztán civil kezdeményezésből ez szerintem egy jó eredmény.
0: Helyi ügy?
1: Helyi ügy, ez alapvetően Budapest belvárosát érinti jelenleg ebben a formában, mint közbiztonsági krízis. Nyilván van egy országos aspektusa a dolognak. Átadom a szót, hogyha gondolod erről egy pár.
2: Igen, alapvetően ezek a mintázatok megjelennek most már a külsőbb kerületekben is. Mi azt látjuk jelenleg, hogy az online térben a témának, magának a közbiztonság javításának nyilván egy elég nagy támogatottsága van. A feszültség a belvárosi lakóközösségben egyre nagyobb. Nyilván a fizikai jelenlét a demonstráción az ennél csak nyilván azok az emberek voltak ott fizikailag, akiket tényleg közvetlenül érint minden nap. És sajnos mi is ezek közé tartozunk.
0: Budapesti lakosként én azt tapasztalom, hogy mint hogyha az elmúlt években lassan, de érezhető módon az embereknek a közbiztonság érzete romlana, és a látvány ezt alá is támasztja, mert önök ugyanazt mondják, hogy belvárosi jelenség, de ha mondjuk a budai részeket nézzük, ott is lehet látni azt, hogy például a Széll-Kálmán tér közbiztonsági szempontból az elmúlt években nagyon-nagyon leromlott. Mi ennek az oka? Mi történik? Ez magyarázható csak és kizárólag szociális okokkal, vagy valami más is áll áttérben?
2: Nyilván én ezt elsősorban civilként tudom megítélni. Én tegnap a felszólalásomban is igyekeztem ezt az események egyfajta evolúcióját megvilágítani. Tehát mi, mint belvárosban élők, azt tapasztaltuk, hogy először megjelent a nagyobb mértékű szemét a belvárosban. Ez nyilván a sanyarú sorsú honfitársaink, akik akik palackozásból tudják egyedül fenntartani magukat, elszántan kutatnak ugye a visszaváltható palackok után, és emiatt szemetet hagytak maguk után. Viszont egy alapvető változás következett be ebben, ugyanis a hajléktalan honfitársaink elvándoroltak tulajdonképpen a korábban megszokott helyükről, és az ő helyüket váltották fel azok a már inkább kábítószerrel kereskedő és fogyasztó bandák, akik jelenleg nagy mértékben meghatározzák a városképet.
0: Nagyon erős kifejezés az, hogy csikágósodik Budapest? Szlömösödik?
1: Én azt gondolnám, hogy nem túl erős kifejezés, tehát én szerintem ennek az egész helyzetnek részben az az oka, hogy egyes közterületek gazdátlanná váltak Budapesten. Lényegében egyik szerv sem érzi a sajátjának a problémát, a főváros is általában hárít, a rendőrség létszámhiányra panaszkodik, ami egyébként valós, és a kerületek is azt mondják, hogy alapvetően itt egy szociális krízis van, és azt kell megoldani. Mi azt gondoljuk, hogy most tüneti kezelésre van szükség, mivel olyan szinten elharapódzott ez a probléma Budapesten, mondhatjuk, hogy csikágósodik. És a belvárost én tágan értelmezett belvárosként értem, tehát a Széll-Kálmán teret bőven beleértem.
0: És ez a tüneti kezelés alatt mit értenek?
1: Hát ugye a petíciónkban is rögzítettük, hogy lényeges rendőri létszámnövelést
0: szeretnék. Ön mondta az előbb, hogy hiány van. Tehát a rendőrök nem csak emiatt nem találnak embert.
2: A petíciónknak a nulladik pontja nem véletlenül a rendőri bérezés korrekciójának és rendezésének a kérdéséről szól. Tehát egyértelműen látszik az, hogy a rendőri állományban a morál igen alacsonyan van, nagyon sok a pálya elhagyó. Ezt mindenféleképpen prioritással meg kell akadályozni, hogy az állomány tovább csökkenjen. Sőt, vissza kellene építeni. Ez a kiindulási pontunk, mert egy komplex szociális problémáról van szó, azonban azt is látni kell, hogy a rendőrség önmagában nem elegendő ahhoz, hogy megoldja ezt, viszont nélkülük lehetetlen.
0: Sőt, ugye a másik oldalról azt mondják, hogy a szociális ágazatban lévő pénzhiány, illetve szakember hiány eredménye az, hogy a szerhasználók száma robbanásszerűen megnőtt a városban, és emiatt hiába visznek be valakit ideig, óráig, nincs aki ellássa, nincs ahol lefektessék, nincs aki gondozza őt, 2-3 nap múlva megint az utcán van, és a szer miatt bizony bűncselekményeket fog elkövetni.
1: Igen, tehát ezt mi is olvastuk a statisztikákat, hogy hány százaléka kerül ki a szerhasználóknak gyermekvédelmi intézményekből. Én is azt gondolnám, hogy rengeteg olyan ember van a utcán kábítószerezők között, akik még a társadalom számára nem vesztek el, őket még vissza lehet integrálni a társadalomba. Ehhez szükséges a minél jobban finanszírozott ellátórendszer, de vannak annyira problémás személyek, akik viszont tényleg hát tőlük meg kell védeni a társadalmat. Mi ezt gondoljuk?
0: Olvastam az önök kívánságait, petícióját, követeléseit, nevezzük, ahogy önök szeretnék, és egyetlen mindegyik pont teljesen koherens, érthető és valós problémára világít rá. Egyetlen egyet nem értettem a pontjai közül, és ez pedig az, hogy az Airbnb-t, ezt a rövidtávú lakáskiadást korlátoznák a kerületekben. Miért növeli a bűnözést?
1: Nem pontosan lesz, de átadom a szót, mert te tapasztaltad ezt személyesen.
2: Itt akkor egy kis pontosításra van szükség, nem a korlátozásról van szó, hanem igazából a felülvizsgálatát javasoljuk a kormányzati oldalról, ugyanis nagyon sok esetben ugye költségcsökkentés okán nagyon sok szolgáltató arra a modellre állt át, hogy kulcsszépbe helyezett kulcsokkal gyakorlatilag egy no-kontakt szálláskiadást valósít meg. És ez hoz magával rengeteg biztonsági problémát. Ezeket a kulcsszépeket feltörik, és illetéktelen kézbe jut, és így megnyílik annak a lehetősége, hogy akár kábítószerfogyasztás, vagy árusításra használjanak ilyen.
1: És a tulajdonos nem tudják felelősségre.
2: A tulajdonos viszont nem vonható felelősségre sajnos.
0: Hát azt hiszem, hogy egy ország kívánja, hogy járjanak sikerrel, és a kezdeményezésük sikerrel járjon, mert a közbiztonság, a lakókörnyezetnek a biztonsága minden egyes embernek fontos, és azt hiszem, ez nem budapesti kérdés. Németh Ádám Géza, Erős Marcell Dávid, nagyon köszönöm, hogy itt volt.
2: Nagyon szépen.
1: Köszönjük szépen a lehetőséget.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
2: Teddy, most 11. alkalommal Budapesten. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Budapest, Bécsi út 136. Teddy, ötletekkel teli.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Belépőddel Otis Mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
5: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
6: Kedvenc őszi darabokat keresel? Nálunk megtalálod őket! Elkezdődött a Mid-Season Sale a Designer Outlet Pandorban. Vásárolj az outlet árakból akár 50% extra kedvezménnyel olyan designer márkáktól, mint a Boss, Hoka, Diesel és még sok más. Október 23-án is nyitva vagyunk.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Uniós csúcs találkozót tartanak Brüsszelben. Ma kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. Folytatódik a napos, hűvös idő. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok. Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, Magyar Péter miniszterelnök. A magyar kormányfő ezt a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt közölte. Mint mondta, a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcs találkozón a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával a Downing Street közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának, 45 millió font értékben. Eközben az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a norvég alapból. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csaknem 78 milliárd forinttól esett el, miután az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. Kihelyezett frakcióülést tart lakiteleken ma és holnap a Fidesz-KDNP. A Nagyobbik ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, a nemzeti oldal feladata, hogy alternatívát kínáljon, képviselje a családok és a vállalkozások érdekeit, és megvédje az ország szuverenitását. A frakcióülésen az ehhez szükséges parlamenti és politikai feladatokról egyeztetnek. Ma kezdődik Budapesten a német nyelvi filmek fesztiválja, a Szemrevaló. A nyitófilm az Űr a szívemben című alkotás lesz, mely egy fiatal színész pályakezdéséről szól. A fesztiválon a vetítések mellett beszélgetéseket is rendeznek. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik. A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb keleten, északkeleten lehet eső. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
9: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton kifelé a Nagyvárad tér előtt. Sávlezárásra kell készülni. Lassú a haladás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton befelé a Blahalujza tér előtt. Akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként befelé, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt. A 74-es trollibusz a Veselényi utca Erzsébet körút és az Asztúria Dohány utca között nem közlekedik járműhiba miatt. A Rákóczi úton közlekedő autóbuszok, illetve az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Az M0-as déli szakaszán az M1-es autópálya irányában a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
5: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozijegyet és büfémenüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
1: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
2: Teddy, most 11. alkalommal Budapesten. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Budapest, Bécsi út 136. Teddy, ötletekkel teli.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid.
1: Jó reggelt, folytatódik a Start. Én Szirmai Dávid vagyok, és köszöntöm az újonnan csatlakozó nézőinket és a Spirit FM hallgatóit is. Ebben az órában is nagyon jó beszélgetéseket terveztünk, nagyon érdekes vendégekkel. Rögtön az elején Üveges Gábor politológussal fogok beszélgetni arról, hogy bajban van-e a kormány vagy sem, mármint itt a személycserék ügyében értem mindezt. Ugye lemondott Kapitány István egyik államtitkára meglehetősen váratlanul, és a sajtóban elindult egy lavina avval kapcsolatban, hogy itt nagy gondok vannak a minisztériumban, minisztériumokban. Ezt fogjuk átbeszélni, már csak azért is, mert ugye a kormány azonnal cáfolta ezeket. Mi ebből az igazság, vagy nem zörög a haraszt? Kíváncsi vagyok majd a politológus véleményére. Aztán állam és egyház kapcsolata, ezt az érzékeny témát próbáljuk majd körbejárni Zalatna István lelkész teológussal. Ugye az új kormány, a Tisza kormány más alapokon képzeli az együttműködést az egyházakkal, mint elődje. Jó ez, vagy egyáltalán bele kell folyni az államnak az egyházak működésébe? Milyen a helyes és egészséges viszony? Erről is fogunk beszélgetni. Majd az óra végén egy autópiaci szakértővel, Várkonyi Gáborral fogunk beszélgetni arról, hogy a magyar autógyártásnak mennyire lesz pozitív az, hogy létrejön egy megállapodás az Európai Unió és Kína között, miszerint az a kínai elektromos autók, pontosabban hibrid autók exportját radikálisan lecsökkentik. Ez mit jelent majd nekünk, mit jelent a magyar gazdaságnak? Szóval érdekes témák, rögtön elsőként az aktuál politika. Itt van velünk internetes kapcsolaton Üveges Gábor politológus. Szervusz Gábor!
2: Szervusz Dávid, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt! Hát mi történik a kormányban? Vihar egy pohár vízben, mint ahogy a miniszterelnök állítja, vagy bizony komoly működési problémák, mint ahogy az egyébként mértékadónak tartott sajtótermékek állítják?
2: Én nem szaladnék ennyire messzire, és nem vonnék le ennyire hosszú távú következtetéseket. Egész egyszerűen zajlik a kormányzás, és megérkeztünk talán a mindennapokba. Tehát az elmúlt egy évet, másfél évet, két évet nézzük, a Fidesz oldaláról ugye politikai kormányzás zajlott, hatásvadász módon, és mindent a hatalompolitikának rendelt alá. Tehát ezt sem nevezhettük szakpolitikai kormányzásnak. A Tisza ugye felszínre jött, elindult ez az óriási flow, amit ugye... Tehát ezt sem nevezhettük szakpolitikai kormányzásnak. A Tisza ugye

0: a napi cselekmények, a napi szakpolitikai lépések, és ezeknek nyilván a véleményezése. És az is egy életszerű folyamat, és önmagában ezt nem is szabad ördögtől valónak tekinteni, hogy elindulnak a szakpolitikai viták, akár házon belül is. Az megint más kérdés, hogy majd mi az, ami adott esetben ebből negatívumként hathat a kormányzatra, mi az, ami adott esetben előre mutathat, mert önmagában az, hogy vita van, az nem baj. Az, hogy mi van ebből az utcán, és ezt hogy lehet keretezni, az lehet politikailag ugye, baj. Tehát én ebből az optikából nézném most.
1: Ugye, amit tudunk, az az, hogy nem sokkal a kormányalakítás után lemondott Kapitány István energetikai ügyekért felelős államtitkára, meglehetősen váratlanul. Előzetesen nem voltak arról információk, hogy bármifajta konfliktus lenne. Ez mindenféleképpen azért üzenetértékű. 5 hónap után nem szoktak lemondani, pláne ilyen kulcspozíciókban lévő emberek. Mit üzent neked az, ahogy ezt a kormány kezelte?
0: Még nem vagyunk túl ezen a hullámverésen. Én azt látom, hogy próbálták ezt amennyire ezt a folyamatot, ezt a vonalat lerövidíteni kormányzati oldalról, hogy nincs itt semmi látnivaló, és egyébként a karaván halad tovább.
1: De hát bocsáss meg, hát egy másik államtitkár komoly szócsatába keveredett, pontosabban egyoldalú szócsatába keveredett, Tárkány Zsoltra gondolok, a lemondott államtitkárra.
0: A személyes véleményem az az, és távol vagyok attól, hogy tanácsot adjak bárkinek is, nyilván az nem egy szerencsés történet, hogy valaki két kormányzati pozícióba lévő ember a nyilvánosság előtt vív bármilyen csatát, vagy a nyilvánosság előtt üzen egyik fél a másik félnek. Tehát én azt gondolom, hogy azért van mit bejáratni a kormányzati gépezeten belül is. Mindenféle szándék az lehet teljesen jó, viszont az nagyon fontos, hogy azok, akik zömmel kívülről, akár a szakmából, akár a szakmán kívülről is, de mindenképp a politikai aurán kívülről érkeztek meg a kormányzati szerepbe, ez egy teljesen más kávéház, ahogy szokták ezt mondani, és kell akkora fegyelmezettség, hogy lehet, hogy amit egy kocsmaasztalnál nem löknék oda a másiknak gyorsan, itt házon belül össze kell zárni, és azokat a vitákat, amik szakmai viták, amik lehetnek produktív viták, akár Késhegyre menő viták, ezeket a legtöbb esetben tényleg egy munkaasztalnál kell megvívni, és egy egységet képviselve kell kifelé mutatni. Tehát szerintem az, hogy kifelé üzenünk, ez nem szerencsés. Az, hogy gyakorlatilag 5 hónap eltelt és van egy lemondás, ez a tény önmagában sem az, tehát ennek nincs jó üzenetértéke. Ugyanakkor kirajzolódik az, és itt minimalizálni kell szerintem azt az időt, amit utaztat a Tisza ebben a kérdésben, viszont nagyon világos magyarázat is kell, hogy erre miért került sor. Ha ez egy szakmai különbség, ez egy teljesen valid érvelés lehet. Én azt gondolom, hogy a Tisza érdeke, hogy nem szabad, hogy beengedje akár a nem jó indulattal közeledő sajtót, akár nyilván az ellenzék, aki most mindenféle morzsát próbál össze kapirgálni az ő örömködését ebbe a térbe, amennyire lehet ezt rövidre kell zárni. De az az érzésem, hogy most az ütött be igazából, hogy egy politikai kormányzásnak a termékei a Fidesz oldaláról, legyen az akár egy rezsicsökkentés, legyen sok olyan intézkedés, aminek politikai haszna volt, de gazdaságilag lehet, hogy vannak benne kérdőjelek, vagy hogyan legyen a jövőben összerakva ez a gazdasági szerkezet. Ehhez bizony kormányrúddal a kézben sokkal nehezebb hozzányúlni, és sokkal nehezebb úgy változtatni, hogy ez mondjuk ne egy lakossági elégedetlenséget váltson ki, és ez nyilván okozhat házon belül, okozhat a kormányzati gépezeten belül is feszültséget.
1: Ha jól értelek, akkor Tóth András lemondását te úgy summázod, hogy a politikai érdekek, a politika megevett egy szakembert. Viszont ezen túlmenően azért, és itt hangsúlyozom, hogy nem egy, és nem a, hogy mondjam, hírszolgáltatásáról bizonytalanként ismert két hírportál egybehangzó állítása és információi szerint, több forrásból megerősített információi szerint itt Kapitány István lemondása is szóba került már, amit természetesen a miniszterelnök cáfolt, és neki ment tulajdonképpen az eddig vele nem túl ellenséges két sajtóorgánumnak is. Ezt mire véled, hogy amikor a sajtó egyöntetően állít valamit, nevezetesen, hogy itt bizony a miniszter személye, problémás volt abban a tekintetben, hogy ő valóban való-e a kormányban, ezért

0: és akart mondani, állítják ők, akkor mi a helyzet valójában? Ez egy pletyka, ez egy kormányzati taktika része. Mi történik valójában, Kapitány István, körül kérdezhetném ezt röviden is?
1: Az előző gondolatmenetemet kötöm tovább, tehát én azt gondolom, hogy egy súlypontozási kérdés van most, és kormány ruddal a kézben az, hogy melyik területhez milyen ütemezéssel nyúlunk, mennyire engedünk abból, ami lehet, hogy egy picit népszerűtlen a lakosság körében, de a gazdasági fenntarthatóságot érintően, szakmaiságot érintően meghozandó vagy átcsomagolandó terület, tehát itt azért egy mix helyzetről beszélünk, és azt gondolom, hogy ez nem tekinthető annak, hogy megevett a politika egy szakember, tehát nem az van, hogy ő jót akart és győzött a nem szakmaiság, hanem egész egyszerűen itt nagyon árnyalatnyi súlypontbeli kérdések vannak, ütemezésbeli kérdések vannak az asztalon, és ebben valaki egy radikálisabb álláspontot képvisel a munkaasztalnál, valaki egy fontolva haladást, valaki behozza a politikai szempontot, ami önmagában egyáltalán nem baj, de az, hogyha ez felhigítja, vagy szembe megy azzal, amit a Tisza esetleg üzent, az lehet akár baj, hogyha stratégiailag okoz ellentmondást. És én azt gondolom, hogy ilyen típusú viták állhatnak a háttérben. Nyilván az is felmerült, hogy itt az a tempó, az a dinamika az egyesek részéről lehet, hogy kevés, amit eddig tapasztaltak, de egy szó mint száz, én azt gondolom, hogy a szakmai vitának abszolút van helye, akár a személycserékig elmenően, bár nem szerencsés, ha ezt az első néhány hónapban megtörténik. Viszont az, hogy ez mennyire zajlik a nyilvánosság előtt, és mennyire zár össze a kormányzat, mennyire mutat egy egységes képet, az azt gondolom, hogy elemi érdeke a Tiszának, és ebbe az irányba kell, hogy fejlődjenek, és ebbe az irányba tart szerintem a kommunikáció is, hogy amennyire lehet professzionálisan zárjanak össze. Az, hogy házon belül ez a súlypontozás hogyan történik meg, ez a Tiszának tényleg a következetességét, a koherenciáját a gondolatainak fogja mutatni. Én azt gondolom, hogy a következő egy-két hét vagy hónap el fogja dönteni azt, hogy az energetikai minisztérium, gazdasági minisztérium ezekben az ügyekben hogyan foglal állást. Azért látjuk, hogy krízis helyzet van, látjuk, hogy a piac is válaszokra vár, és én azt gondolom, hogy nekik is az a fajta stabilitás, amit most próbálnak azért mutatni, és azok is információk is tegyük mellé, hogy ez a fölállás, ez a lemondás, ez alapvetően egy viszonylag korrekt módon zajlott házon belül, tehát nem egy ajtócsapkodás után következett be. Tehát itt most történt valami, nyilván ez néhány napig egyébként hullámokat fog verni. Tiszának az az érdeke, hogy ez profi módon zárja le, és házon belül tényleg a dinamikára, arra a tempóra figyeljen oda, hogy itt most már tényleg az első néhány hónap véget ért. Tehát egyre inkább a másik oldalnak a bemutatása mellé föl kell, hogy húzzanak azok a kormányzati teljesítmények, az a kormányzati dinamika, hogy az erősödjön az emberekbe, hogy gyerekek, itt egy profi csapatra bíztuk ezt az országot április 12-én.
0: Beszéljünk még egy kicsit a kormány után a jegybankelnökről is. Ugye Varga Mihály megtartotta, ő, aki a Magyar Nemzeti Bank elnöke, megtartotta az éves beszámolóját. És hát bizony kemény dolgokat mondott, nagyon-nagyon kemény fricskákat küldött a Matolcsi féle vezette Nemzeti Banknak, nevezetesen, hogy itt a gazdálkodással kapcsolatban nem biztos, hogy ő ezt úgy akarja csinálni, mint az elődje. Mit gondol most egy Fidesz szavazó, amikor hallgatja Varga Mihályt?
1: Igazából szerintem Varga Mihály már a maga részéről teljesen elengedte, hogy mit gondol egy Fidesz szavazó. Én azt látom, hogy azon kevés korábbi politikusok, de inkább szakpolitikusok egyike Varga Mihály, aki sokkal inkább priorizálja és a saját szerepét illetően is sokkal inkább tényleg előtérbe helyezi az ő szakmaiságát és a szakpolitikusi létét, mint a párt hovatartozását. És alapvetően abban a pozícióban, ahol ő most van, ez nem csak hogy kívánatos, ez teljesen így normális.
0: A kérdésem az továbbra is adja, mit szól ez egy Fidesz szavazó? Mert az, hogy Vargát nem érdekli, az egy dolog.
1: Egy Fidesz szavazó és a Fidesznek a törzsközönsége, én azt gondolom, hogy már a Varga Mihályt elengedte, mint fideszes politikust. Valaki egész egyszerűen árulónak is minősíti, Varga Mihály pedig tényleg teszi azt a dolgát, amihez egyébként nagyon kevesen tudtak fölnőni az elmúlt időszakban, hogy tényleg a szakmaiságot hozza be abba a térbe, ahol nem írhatja felül a napi pártpolitika azt, amiért ő egyébként ott van. És egy nagyon felelős pozícióban van, azt ne felejtsük el, tehát hogy a rendszerváltás környékén, ahogy ez meg lett erősítve, körbe lett bástyázva, egy olyan független intézményről beszélünk, amit egyébként sok más mellett a Fidesz próbál teljesen a pártpolitika alá gyűrni a neres időszakban, és ennek itta is a levét az ország rendesen, és a nemzetközi közvélemény, a nemzetközi szakma is, a pénzpiacok is. Varga Mihály arra az útra szeretne visszatérni, és ezek az intézkedések, azok a nagyon éles elhatárolódások a Matolcsi féle kilengésektől, ahol ugye elveszti a közpénz jellegét, filozófia volt, ami mindent felülírt, és talicskázták ki a közpénzeket ebből az országból, gyakorlatilag magánzsebekbe, ennek ugye számtalan tüneteit már látjuk, és ezzel akar teljes mértékben plasztikusan is szakítani, és ezt teszi teljesen transzparensé Varga Mihály, megnyugtatva részben a pénzpiacokat, és azok a józan intézkedések, amikről ő beszámolt, hogy mik lettek a prioritások az inflációs politikában, a tartalékképzésben. Az, hogy alapvetően egy független intézményként a mindenkori kormányzattal egy nagyon higgadt, korrekt, konstruktív párbeszédre törekszik, ez a dolga. És Varga Mihály ez a feladathoz fel tud nőni, és nem véletlen az, hogy ez gyakorlatilag a Tiszának a támogatását is élvezi, nem véletlen az, hogy az ő személye az alapvetően helyén tudott maradni. Ez sokan, akik ilyen felfokozott módon közelítettek a politikához, mindenhol fejcserét kívántak, beleértve a Varga Mihályét is, akár Tisza oldalról, vagy az ellenzék, egykori ellenzéki oldalról. De Varga Mihály, én azt látom kívülről, arról tesz tanúbizonyságot, hogy ő szakemberként tud és akar helytállni abban a pozícióban, ahol ő van.
0: Üveges Gábor politológus, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm, én is szép napot kívánok.

0: Zalatnai István református lelkész a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Annak kapcsán hívtuk Önt, hogy az új kulturális miniszter, vagy mindig azt mondja az ember, hogy az új, de hát már tulajdonképpen nem is új, Tar Zoltán tett egy érdekes kijelentést egy kerekasztal beszélgetésen, nevezetesen, hogy újra akarják keretezni az állam és az egyháznak a viszonyát. Eddig milyen volt az állam és az egyház viszonya?
1: Hát azt gondolom, hogy eléggé nyilvánvaló, hogy az elmúlt másfél évtizedben egyre inkább olyan irányba tolódott el ez a kapcsolat, amelyben az egyházak egy kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, ugyanakkor elég sok minden elsősorban anyagi juttatás az, amiben az egyházaknak részük volt. Nem árt ezt egy kicsit tágabb összefüggésben látnunk, azért ez nem egy magyar sajátosság, a világon nagyon sok felé létezik az a fajta típusa az állam és egyház kapcsolatának, ami az egyház oldaláról nézve egyfajta politikai kereszténység, ami nagyon röviden így mondhatjuk, arra reményre épül az egyházak részéről, hogy egy meghatározó politikai erővel való kapcsolat lehetővé teszi, hogy a maguk szolgálatát azt minél jobban, minél hatékonyabban tudják ellátni.
0: Tar Zoltán egyébként azt is mondta, amikor megkérdezték, hogy milyen az új kormány és az egyházaknak a viszony, akkor azt mondta, hogy van egy nagyon komoly távolságtartás az egyházak részéről a kormányzat irányába. Ez mit jelent és miért lehet?
1: Hát ezt röviden úgy lehetne mondani, hogy ebben az időszakban kialakult egy elég erőteljes olyan meggyőződés, hogy a korábbi kormánya szerette az egyházakat, támogatta, és most majd biztos...
0: Már az egyházakban alakult ki.
1: Így van, tehát az egyházakon belül is. Bár azért ez nem egy annyira egyértelmű dolog, mint ahogy ez sokszor kinéz, mert úgy néz ki, mintha az egyházak tagsága az túlnyomó többségében politikailag egy értelműen lenne elkötelezett. Hát azért erről nagy, nincs szó, felmérések mutatják, hogy ez erősen túlzás.
0: De az tehát azért... ez konkrétan, bocsássa meg, ez azt jelenti, hogy sommázva, hogy nem mindenki fideszes, aki templomban
1: így
0: jár.
1: Van, pontosan, így van. Azt lehet talán mondani, nincsenek ernézve pontos felmérések, de azért azt lehet mondani, hogy valószínűleg mondjuk nagyobb arányban, mint a társadalom egészében, átlagában, és talán hozzá lehet tenni azt, hogy ez azért érzékelhető a lelkészek között is. Ennek ugye ott van a hátterében ez az említett meggyőződés, hogy az milyen jó az egyháznak, hogyha a kormány úgymond támogat. És ennek azért sok minden jele volt, különösképpen anyagi vonatkozásban. A másik oldala viszont az, hogy ez együtt járt egy igen jelentős hitelességvesztéssel az egyházak részéről. És ez az egyház oldaláról nézve jelenti a legnagyobb problémát, hiszen ami az egyház üzenete, az mindenki számára kellene, hogy elérthető legyen. Na most, hogyha embereknek az az érzése van, hogy politikai kérdésben, aminek egyébként a magyar társadalomban hihetetlen hát hullámai vannak, és képes családi és baráti kapcsolatokat tönkretenni, hogyha ebben a vonatkozásban úgy gondolja valaki, hogy ez a szervezet, ez az egyház, ez a másik oldalon van, akkor attól eltávolodik. Tehát nagyon sok ember van, akinek az egyházzal való kapcsolata azért romlott meg, azért hagyta ott a templomot, mert úgy érezte, hogy hát ez egy politikailag egyértelműen elkötelezett politikát folytat. Ez mondjuk a két legnagyobb egyházra igaz inkább, az evangélikus egyháznál ez már nem így van.
0: A kiinduló pont valójában az, a kérdés az, hogy az egyházaknak valójában mi a jó? Az, hogyha a kormány támogató velük szembe, vagy pedig inkább a távolságtartó viselkedést veszi fel?
1: Hát úgy gondolom, hogy hosszú távon mindenféleképpen egyértelmű, hogy az a jó, hogyha autonóm, hogyha nincsen kiszolgáltatva. És akkor visszautalva arra, amit Tar Zoltán mondott, azt gondolom, hogy annak az a lényege, hogy egy olyan helyzet legyen kialakítva állam és egyház között, hogy A közlekedés nem csak, de hát különösképpen is a nagyon érzékeny anyagi kérdések vonatkozásába, az egyértelműen jogszabályban meghatározott legyen. Tehát lehessen tudni azt, hogy mi az, ami jár az egyháznak, mi az, ami nem jár, mi a kötelessége, mi a joga, és abban a pillanatban nem lesz egy olyan helyzet, hogy kiszolgáltatott egyedi politikai döntéseknek, meg lobbizásnak. Na most ez az, ami az elmúlt időszakban nagyon nem így volt, és még akkor is, hogyha egy nincs rossz szándéke, de óhatatlanul, szóval alkalom szüli a tolvajt most abban az értelemben, hogyha megteheti azt a politikai hatalom, hogy ő az egyházat befolyásolja és megpróbálja a saját propaganda céljai érdekébe felhasználni, akkor előbb-utóbb az meg fog történni.
0: Hallgatva itt a szavait, jól látom, hogy ez azt jelenti, hogy az egyházakat a politika valójában a játékszerévé tette?
1: Ezt így lehet mondani valóban. Egyébként nem csak az egyházakat, a politikának ez a természete, hogy megpróbál minden vonalon a maga érdekeinek megfelelően mozogni, ezzel nem is kell feltétlenül megsértődni. A kérdés az, hogy hogy lehet biztosítani azt, hogy ne legyen módja igazából arra a politikai hatalomnak, hogy instrumentalizálja az egyházakat.
0: Igen, csak
1: és ezért ez azt jelenti, hogy az új egyházi törvény az elsősorban az egyházaknak az érdeke, hogy ez az autonómiájuk helyreálljon. Az egy másik kérdés már, hogy ennek a törvénynek a tartalmában mi lesz, amiben azért van egy játéktér, lehet nagyobb vagy kisebb mértékben kedvező, és azért ez nagyon sok kérdést vet föl mind a két oldalon. Az állam részéről az, hogy azért ezt látni kell, hogy politikailag úgy néz ki, hogy van olyan miniszterelnök, meg olyan miniszter is, aki egyértelműen egy pozitív hozzáállása van az egyházakhoz. Ugyanakkor az is igaz, hogy a társadalomnak a nagyobb része az utóbbi időkben egyre inkább tartózkodóvá vált. Egyre inkább azt gondolja, hogy az egyházak túltámogatva voltak. Tehát nagyon nem mindegy, hogy ez a törvény hogy lesz megfogalmazva, és azt kell, hogy mondjam, hogy az egy szinte érthetetlen mértékű felelőtlenség egyes egyházi személyek részéről, akik minden korábbinál jobban viszik azt a vonalot, hogy hát szinte elátkozzák a jelenlegi kormányt, és egyértelműen egy politikai, pártpolitikai szerepet visznek. Ehhez hozzájön nyilván a
0: volkod. Oszti Zoltán szavaira gondolt, Oszti Zoltán szavaira
1: nem csak gondolt. Arra, az amelyik a legnevezetesebbé vált, amit egyébként tényleg hát teológiailag is szinte védhetetlen, azért meg is volt ezzel szemben a jelzés az egyházi vezetés részéről, de azért vannak ilyen mozdulatok, és akik ezt teszik, azok szerintem bele se gondolnak, hogy milyen hihetetlen rossz helyzetbe hozzák a saját egyházukat ebben a helyzetben, mert azért ezt tudomásul kell venni. Aki politikai értelemben egyfolytában ellenségként viselkedik, azt előbb-utóbb ellenségként fogja kezelni.
0: Kérdés az, hogy a társadalomnál ez miképpen csapódik le, mérhető, vagy egyáltalán foglalkoznak azzal, hogy az ön által említett jelenség nevezetesen, hogy a politika, a pártpolitika beteszi a lábát az egyházakba, és mondjuk a szószékeken politikai jellegű beszédek hangzanak el, hogy ez mennyit ártott mondjuk a hívőknek a lélekszámának? Mennyien mondták azt, hogy köszönöm szépen, nekem mondjuk XYZ egyház nem azt jelenti, hogy hallgassak egy politikai kortes beszédet az istentiszteleten, a szentmisén, hanem a lelki megnyugvást jelenti, és egy lelki dolog, nem pedig politika, és emiatt ők eltávolodtak.
1: Tehát ilyenek vannak, ilyenek elég sokan voltak, elsősorban az értelmiségi rétegben, különösképpen Budapesten. Azért azt is hozzátenném, hogy ez nem annyira tömeges, mint amennyire talán érzékelhető. Tehát azért nem arról van szó, hogy a lelkészek nagy része az erre használná a szószéket. Viszont ilyen a természete a világnak, hogy valaki valami égtelenséget művel, hát arra mindenki fölkapja a fejét. Az, hogy valahol normálisan történnek a dolgok, és a lelkész nem pártpolitikai propagandát akar folytatni, erről nem lesz újságcikke. Ezzel együtt azért ennek a felelősségével tisztába kell lennie minden lelkésznek, nyilván egyházvezetőknek különösképpen is, de mindenkinek, akinek...
0: Hát a politikának is.
1: Természetesen a politikának is, de abban az értelemben az egyháznak van itt egy döntése, hogy beleszáll egy olyan játékba, hogy ő a maga jövőjét egy pártpolitikai vonalon képzeli el, vagy pedig nem. Talán nem kell hangsúlyozni, hogy az egyház lényege az nem az, hogy egy politikai szervezetként értelmezze önmagát.
0: Zalatnyi István református lelkész, köszönöm szépen, hogy itt van.
1: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid.
1: Autó a témánk. Nevezetesen egy autóipari megállapodás, amelyet Kína és az Európai Unió kötött, aminek a lényege az, hogy Kína vállalta, hogy jelentősen csökkenti az autóexportját Európába. Hogy ez miért érdekes? Na, erről fogok beszélgetni Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel.
2: Jó reggelt!
1: Miért érint ez bennünket? Mert itt van nálunk a BYD?
2: Hát ez szerintem tágabb értelembe véve elsősorban Európát érinti, és aztán szűkebb értelembe véve nyilván azokat az országokat, akik érdekeltek abban, vagy valahogyan kötöttek megállapodást a kínaiakkal azzal kapcsolatosan, hogy termelésnek egy részét Európába hozzák, és ebben ugye Magyarország is érintett, de messze nem egyedül érintett.
1: Azt azért tegyük hozzá gyorsan, hogy a megállapodás nem érinti a szegedi BYD gyárat, ugyanis az Európai Unión belüli kínai autógyárakra ez nem vonatkozik, tehát ez jelentheti azt is, hogy hajrá szegedi BYD gyár, és most mindenki, aki Európában kínai autót akar venni, majd nézi Szegedet, hogy hány autó jött le, mert mindegyiket kérjük?
2: Még ennél is egyel bonyolultabb a kérdés. Menjünk vissza a három lépést. Az elektromos autózással kapcsolatos előírások az Európai Unióban feltételezik azt, hogy évről évre növekedni fog a tisztán elektromosan hajtott autóknak a száma az összértékesítésben, már csak azért is, mert ugye van egy érvényben lévő széndioxid kvótánk, ez egy lépcsőzetes csökkentését jelenti a belső égésű motoros autók eladásának, és ezzel párhuzamosan egy felfutását, mint egy tervgazdaságszerűen az elektromos autózásnak. Hogy ez miért érdekes? Az akkumulátorok teszik ki az értékteremtésnek és a költségeknek a jelentős részét egy elektromos autónál. És az első lépésben, ahogyan elkezdett növekedni az elektromos autóknak az aránya, látható volt, hogy ez elbillenti a külkereskedelmi mérleget egy erős hiány irányába, tehát ameddig az Európai Unió területéről eddig a világ minden részébe magas értékű, bonyolult, magas hozzáadott értékkel járó termékeket exportáltunk mindenfelé a világba. Az akkumulátoros elektromos autó esetében ez a helyzet megfordul.
1: Ugyanis... Bocsáss meg, hogy közbevágok, de hát közben meg az itt élő, Magyarországon élő, meg azt látja, hogy megjelentek különféle furcsa nevű kínai autók, elektromosak általában, amelyek Kínából jönnek, vagy legalábbis nem így gyártják ebbe az országba, és sokkal olcsóbb, mint bármelyik másik, és ez miatt piac szedésben óriásit ugranak.
2: Ide is kitérünk rögtön, de az egész hátterében mégiscsak az áll, hogy az akkumulátor a legdrágább része a dolgoknak, és abban sajnos nekünk nem osztottak lapot. Tehát az Európai Unió cégei és az Európai Unió cégeinek nyersanyag beszerzési képessége az több mint 80%-ban.
1: Mit értesz az alatt, hogy nem osztottak lapot?
2: Több mint 80%-ban Kínához kötődik. Tehát mi nem tudunk olyan nyersanyagokat beszerezni a világpiacról, nincsenek olyan bányáink, nincsen olyan kiszolgáló háttér szervezetünk, értékteremtési láncunk, ami az akkumulátorhoz egyszerűen szükséges.
1: Hát miközben itt úgy beszél mindenki, hogy Magyarország akkumulátorgyár nagy hatalom lett, mert minden sarkon kinő egy akkumulátorgyár a földbe.
2: Ez pontosan így van, és hogyha nincs akkumulátorgyárunk, akkor nem lesz autógyártásunk sem. Tehát ez egy következő probléma. Amit szépen megpróbál körbeírni az az, hogy van egy adminisztratív iránya az Európai Uniónak az elektromos autózás felé, és menet közben rájön arra, hogy ezt csak akkor lehet megoldani, hogyha mindenben Kínától függünk, és Kínának vagyunk kiszolgáltatva. És amikor azt az egyik eredendő problémát egy következő adminisztratív lépéssel próbálja kezelni, akkor látjuk ezeket a típusú kapkodásokat, aminek az első lépése az volt, hogy hú, hát valóban mi nem tudunk olyan áron elektromos autót készíteni, ahogyan a kínaiak, tehát akkor vessünk ki első körben egy kemény védővámot az elektromos autózással kapcsolatban a kínai termékekre. Ugye ez meg is történt, tehát a kínai elektromos autóknak az importja az jelentős mértékben lelassult azután, hogy komoly vámokat vetettek ki a Kínából származó elektromos autókra.
1: Hát ezzel a komoly vámmal is még azért jócskán alatta van a többi konkurens árának.
2: Itt már azért azt lehet mondani, hogy nincs az eklatáns árbeli
1: különbség. Nem olyan nagy különbséggel, de azért...
2: De a kínaiak rettentő gyorsan adaptálódnak ugye a plug-in hibrid autókra, tehát a részben elektromos, részben belségési motoros autókkal hajtott autókra, ilyen jellegű vámok nem voltak. Miben látjuk az elképesztően nagy növekedést nagyon rövid időn belül? Hát természetesen ezekben az autókban, ugyanis ezeknél az autóknál is széndioxid kvóta szempontjából kedvező autókról beszélünk, hiszen részben elektromosak, tehát mondjuk 50-150 km közötti hatótávval működnek pusztán elektromosan is, és akkor van mellette egy benzinmotor. És ezek azok az autók, amiket egyébként az európai autóipar is igyekezett fejleszteni és attraktív csomagként kínálni az autópiacon, már csak azért is, mert ugye ezek a várható széndioxid túllépésből, tehát a kvóta túllépésből fakadó helyzetet kedvező irányba befolyásolják az európai gyártók felé. De hát egy elképesztően durva árharc zajlik a kínai belső piacon, iszonyatos túlkapacitásokkal, és az egyetlen egy irány jelen pillanatban, ahova a kínaiak exportálni tudnak úgy, hogy ott olyan piacot találnak, ami A. védtelen, B. eléggé, hogy mondjam, lukratív, tehát hogy van pénz az európai piacon még mindig. Természetesen ebbe az irányba dolgoznak nagyon-nagyon nagy erőkkel. És ebből látjuk azt, hogy nagyon rövid idő alatt bizonyos piacokon 10, de néhol 20%-hoz közeli piaci részesedéseket tudtak elérni Európában.
1: Szóval a magyarországi autópiacnak jó ez a megállapodás, vagy nem?
2: Én azt gondolom, hogy ha Európából eltűnik az autóipar, hogyha Európában az autóipar továbbra is védtelenül van kiszolgáltatva a világpiaci és kereskedelmi diszkrepanciáknak, hogy így fogalmazzak, akkor az senkinek nem lesz jó hosszú távon. De az egy teljesen más kérdés, amit az elején elkezdtünk kifejteni, hogy azok az országok, ahol van kínai beruházás, azok legalább a munkahelyteremtési vagy GDP szempontból valamennyit tudnak kasírozni ebből a folyamatból. Tegyük hozzá azt, hogy ezekért a beruházásokért egyébként ádászharc folyt az előző években. Tehát itt Spanyolország kormányától kezdve Németország kormányán át, személyesen Emmanuel Macron közbenjárásáig mindenki mindent megtett annak érdekében, hogy az eltűnő ipari kapacitásoknak legalább egy részét kínai beruházásokat.
1: De hát ez most is így van. Megoldani. Most is így van. A BYD a hírek szerint több európai országban gyárnyítás előtt áll, tehát a kapacitást itt bővíteni akarja.
2: Pontosan, mert mindezek mellett jön egy harmadik faktor is, ez a Made in Europe kérdése, ahol az lenne a cél az Európai Unió oldaláról, hogy egy olyan plecsnét adjanak, szabatosan fogalmazva, Európában gyártott autókra, ahol az értékteremtési lánc 70%-a nagyságrendileg, tehát azért nagyjából mondhatnánk, hogy a kétharmada az...
1: Más termékre már van ilyen uniós direktíva egyébként. Beszéljünk egy nagyon picit a magyar autópiacról, mert végignézve az ottani számokat van egy-két érdekes momentum. Nagyon boldog most a magyarországi autópiac, hogy fú, idén eddig az első háromnegyed évben 13%-kal nőtt az új autóeladások száma. Miközben, hogyha megnézzük ezt a számot, akkor azt látjuk, hogy ez meg se közelíti még a 2003-ban eladott új autók számát, tehát sehol nem vagyunk ahhoz képest. Másrészt pedig a magyarországi átlag autó életkora az több mint 15 év. A kérdés az az, hogy ez miért van? Ennyire rosszul élünk, hogy nem tudjuk kifizetni az autók árát, vagy pedig annyival olcsóbbak voltak akkor az autók?
2: Ez egy nagyon bonyolult kérdés, amire viszonylag kevés időm maradt, ahogy nézem. 2003 környékén azért a magyar autópiac az nem egy normálisan működő autópiac volt. Ugye ez volt az időszak, amikor a 0%-os hitelekkel, meg a 10 éves futamidőkkel egy mesterségesen felfújt autópiacot láthattunk, amit aztán évekig, hosszú évekig voltunk kénytelenek kiböjtölni, mert hát ezek olyan vásárló rétegeket vittek be új autókba, akik aztán nem voltak képesek ezeket az autókat finanszírozni. Ezután jöttek azok az évek, amikor több autót vett vissza egy-egy bank, mint amennyit újonnan finanszírozott, vagy egyáltalán, amit újonnan eladtunk. Tehát ebbe az irányban nem menjünk vissza egyértelműen. Az autók elképesztően megdrágultak Európa szerte, ugye Covid hatás és a különböző előírások és a CO2 és az egyebek a belépő szintű autókat nagyon jelentősen drágították. Erre felhívtuk a figyelmet sokan az autóiparban, hogy ez nem lesz így jó. És ez megtette hatását nem csak Magyarországon, Európa szerte drasztikusan növekedett az átlag életkora az autóknak. Tehát mindenhol 10 év vagy jóval a fölött vagyunk, nem is mi vagyunk egyébként a sereghajtók, messze nem. Tehát itt körülöttünk lévő országokban, például mondjuk Görögországban jelentősen öregebbek az autók egyébként, mint nálunk, de a 15 év az amúgy sem jó. Tehát az senkinek sem jó, az a környezetszennyező, sokszor rosszul karbantartott, nem kívánatos, hogy ez így maradjon a továbbiakban. És még nagyon röviden a végére, egyszerűen az a helyzet, hogy amikor nagyon rövid idő alatt ennyire sokat erősödik a forint, akkor a magyar autópiac harmadát adó reexport megszűnik jó biznisznek lenni. Tehát azok az autók, amik mondjuk 30%-ban eddig külföldre mentek, rögtön azután, hogy Magyarországon forgalomba lettek helyezve, ezek 360-370-es euró forint sávban nem tudnak külföldre értékesítődni, hogy így mondjam. Tehát ezeket a túlkészleteket kellett nagyon kemény akciókkal a magyar piacra szorítani. Ennek részben látjuk a hatását az egyébként kedvezőbbé váló statisztikákban.
1: Bárkonyi Gábor autópiaci szakértő, köszönöm szépen, hogy itt voltál.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az energia lesz az egyik kiemelt téma az uniós csúcson. Ma nyit az Art Market kortárs képzőművészeti vásár. Gomoly felhős, napos idő lesz ma is. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok. A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállamok vezetői egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét. A találkozó előtt Magyar Péter azt mondta, a kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez. A miniszterelnök holnap reggel először tárgyal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a Norvég alaptól. Orbán Anita külügyminiszter közölte, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csak nem 78 milliárd forinttól esett el, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. Megújul a balatoni bringakör. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. A munkálatok várhatóan tavasszal kezdődnek. Túltermelési válság van a sertéságazatban. Az alacsony árak a tenyésztők megélhetését veszélyeztetik, ezért sürgős kormányzati beavatkozásra van szükség, figyelmeztet a Hazai Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége. Fitos Gábor ügyvezető igazgató elmondta, az európai sertéshús kiszorult az ázsiai piacról, a felhalmozódott árut pedig tavalyhoz képest átlagosan 15%-kal olcsóbban tudják csak eladni. Emiatt sok tenyésztő tönkre mehet, így pedig az ország önellátása is veszélybe kerülhet. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. A foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. A legtöbben 2 éjszakát töltenek a szálláshelyeken. A legtöbb látogatót azok a térségek vonzák, ahol állatkert, vár és gyógyfürdő van. Mától vasárnapig várja a látogatókat az Art Market Budapest Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Vásár az MTK Sportparkban. A rendezvényen több mint 500 művész több ezer alkotását mutatják be, a világ mintegy 30 országából. Az eseményt fotóművészeti vásár, szabadtéri szoborpark és más kísérő programok színesítik. A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb keleten, északkeleten lehet eső. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban lassú a haladás a pesti alsó rakparton, a Dráva utcától a Lánchídig, a Tököli úton befelé a Barostérnél és tovább a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, a Nagykörúton a Blahalújza tér és az Üllői út közelében, valamint a Rákóczi hídon Budára. Mától a 13. kerületben a Pannonia utcában befelé a Balzak utca után útszűkületre kell számítani, mert távhővezetéket javítanak. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Az M0-es déli szakaszán az M1-es autópálya irányában a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt. Lezárták a félútpályát a 10. kerületben a Basa utcában a Kőér utca közelében, mert elektromos közművet építenek. A váltkozó irányú forgalmat jelzőr segíti. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid.
1: Autó után ingatlan a téma. Balogh László, az ingatlan.com vezető szakértője a vendégem. Jó reggelt,
2: szervusz! Jó reggelt, kívánok, szervusz!
1: A témánk pedig az, hogy miért csökken drasztikusan Magyarországon az ingatlan vevők száma. Miért?
2: Ez alapvetően akár jó hír is lehetne azoknak, akik az ingatlan adásvételekben érdekeltek lehetnek, hiszen eddig ugye az volt a helyzet, hogy egymás sarkát taposták a vevők, és szó szerint egymás kezébe adták a kilincset.
1: Sőt, licitáltak.
2: És még akár voltak olyan extrém időszakok, akár tavaly ősszel, amikor ismét előkerült a vevői licit. Viszont azzal, hogy csökkent a kereset, azzal a vevők rohamával járó áremelkedési hullám is véget ért. Tehát összességében nyilván ennek van egy természetes hatása, aminek az oka, hogy amikor már nagyon magas szinthez viszonyítjuk a keresetet, akkor onnan már nem nő, nehéz fölfelé
1: nőni. Sőt, azt olvastam valahol, hogy Budapesten a egyes helyeken a panel és a téglalakások ára 2%-kal csökkent. Ez elképzelhető? Ez elmúlt, amióta figyelem ezeket az adatokat, mindig csak azt hallottam, hogy az infláció fölött ennyivel drágultak a lakások. Most meg azt hallja az ember, hogy csökken.
2: Általában ez a két jelenség, tehát amikor kevesebb vevő van a piacon, és az árak növekedése megáll, sőt, bizonyos időszakonként csökkenés van, bizonyos ingatlan típusok esetében ez kéz a kézben jár, hiszen ha kevesebb a vevő, akkor az eladó körében egyre növekszik a verseny, azért a kevés vevőért, aki a piacon mozgolódik. De ugye összességében még nagyon magas az a bázis, amihez viszonyítjuk a keresetet, vagy a tranzakciókat, hiszen tavaly ősszel indult az Otthonstart program, ami egy újabb óriási robbanást okozott mind a keresletet, mind pedig az árak emelkedésének a tempóját illetően. Tavaly novemberben, még éves összevetésben országosan 18, Budapesten pedig 24%-ot meghaladták az árak emelkedésének a tempói, viszont most Budapest behúzta a satúféket, hogy az előző autós témához kapcsolódjak, mert éves szinten 3%-kal emelkedtek csak az árak, ami azért
1: durva. Ez a 2%-os csökkenés, akkor ez csak egy ilyen időszakos adat lehetett?
2: Ez valószínűleg egy rövid időszakon belül egy viszonylag magas bázishoz viszonyított árcsökkenés, de azért itt az árcsökkenésnél mi is mérünk havi szinten van, amikor 0,5-1%-os árcsökkenéseket. Igazából valójában így szitálva stagnálnak az ingatlan árak, tehát már érez,

0: Hetően nem emelkednek, de ez azért, ezzel azért a vevők nincsenek nagy mértékben kisegítve, mert nem arról van szó, hogy most akkor 10-20 millió forinttal olcsóbban tudunk ingatlanhoz jutni a nagyvárosokban és Budapesten, hanem mondjuk ez az 1% körüli árcsökkenés átlagosan, ami az elmúlt két hónapban megfigyelhető volt a fővárosban, ez egy 50 milliós lakásnál esetében 500 ezer forinttal kevesebb árat jelent. Na de ennyit mondjuk egy ügyesebb alkónál is el tudtak érni a vevők. De itt mégiscsak a tendencia az, ami érdekes.
1: Akkor, amikor azt halljuk, hogy csökken a vásárlások száma, csökken a vevők száma, akkor ilyenkor mindig törvényszerűen megnő a bérlemények iránti igény? És ennek az ára?
0: Általában mindennek oka van, tehát ugye ez egy, az ingatlanpiaci kereslet, a kínálat és az árak alakulása nem pusztán önmagában értelmezhető jelenségek, tehát ez nem olyan, hogy egy természetfilmben nézzük, hogy hogy alakulnak az árak, és egy tigris nagyot ugrik, vagy kényelmes marha módjára elhever, hanem ezeknek mind-mind oka van, és részben itt most választ is tudok adni a kérdésedre, amit az legelején feltett, hogy miért van ez. Azért van ez, mert az árak már olyan szintet értek el az ingatlan piacon, és ez nem csak a fővárosra igaz, hanem most már nagyon sok nagyvárosra, hogy már a megfizethetőség, vagy hát éppen a megfizethetetlenség kategóriáját súrolják. És ebben az esetben, ha nem annyira tempós a kereset, akkor ez automatikusan az árak korrekcióját is hozhatja, de ez azért szerény mérték.
1: Divat még az elsősorban a nagyvárosokban, hogy befektetési célra vásárolnak lakásokat, tehát nem saját célra, hanem azt mondják, hogy majd kiadom, vagy a gyereknek, vagy álljon inkább abban a pénz, mert az áremelkedések biztosítják azt, hogy ez értékálló.
0: Ugye itt jön be az az érdekes kérdés, amit az imént pedzegettél, hogy amikor a vevők már nem tudnak olyan szabadon mozogni a piacon a magas árak miatt, akkor ha van egy helyzet, amit lakhatási fronton meg kell oldani, mert például gyermek születik, vagy költözök az egyik városból a másikba, vagy összeköltöznek párok, vagy szétválnak, akkor az lehet, hogy nem ingatlan vásárlással valósul meg, hanem bérleményekkel, bérlemény formájában költöznek oda, tehát bérelnek, de az albéletpiacon is nagyon hasonló a helyzet, amit látunk, tehát ott főleg az Otthonstart program 10-20%-át elszívta a keresletnek, ezért már a kiadó lakásokat is nagyon nehéz bérbeadni, ott is nagyon erősen csökken a bérleti díjak növekedési tempója, és ez visszahat a befektetési kedvre is, hiszen hogyha már az ingatlan árak sem nőnek olyan tempóban, a bérlemények díja is stagnál, vagy enyhén emelkedik, akkor ez a befektetések hozamszintjét is visszafogja. Ezért a befektetést tervező vásárlók aránya csökkent. Korábban még minden tizedik ember tervezett ingatlanvásárlást, most már csak minden hetedik, és azon belül is a befektetési célra a vásárlók tervei csökkentek.
1: A most ingatlant vásárlók milyen arányban vannak a készpénzes és a hiteles vevők?
0: Itt is erősen eltolódott az egyensúly. Korábban, tehát még egy-két évvel ezelőtt, évtizedes visszatekintéshez képest jelentősen nőtt a hitelre vásárlók száma, de korábban egy-két évvel ezelőtt még ilyen fele-fele arányban voltak. Most már eltolódott a hitelre vásárlók aránya, és a lakásvásárlásához közel kétharmadát teljesítik hitelfelvétellel a vásárlók, és egyharmada a készpénzes vevő. Ennek két fő oka van. Egyrészt nőnek az árak, és ezt már sokan csak hitellel tudják kipótolni, másrészt pedig a kamattámogatott hitelek olyan szinten népszerűek, hogy a lakásvásárlások többségéhez hitelt vesznek fel az emberek, de a folyósított lakáshitelek 80%-a az kamattámogatott hitel. Szóval azért ez erőteljesen okoz egyfajta függést az ingatlanpiacon.
1: Balogh László ingatlanpiaci szakértő, köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
2: 1492. október 12-én, több mint két hónapos tengeri utazás után a Santa Maria, a Pinta és a Niña nevű hajók legénysége végre szárazföldet pillantott meg. Ez a pillanat megváltoztatta a világ történelmét, és Amerika felfedezéseként vonult be a köztudatba. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Ki vezette ezt a történelmi expedíciót, aki élete végéig abban a hitben élt, hogy Indiába jutott el? Start 1. Amerigo Vespucci. Start 2. Kolumbusz Kristóf. Heti nyereményünk egy karton dobozos Csintao lágersör, a Csintao sörök magyarországi disztribútora, a BLZH Unión Kft. Felajánlásával.
1: Ma van a perinatális gyász világnapja. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk Sencsike Mannával és Ungai Katával. Sencsike Manna az Életérzés Egyesület alapítója, Ungai Kata pedig pszichológus. Jó reggelt kívánok, szervusztok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Köszönöm, hogy itt vagytok. Mi is ez a gyász, ez a perinatális gyász?
3: A perinatális gyász az, amikor valaki vagy még a várandóság alatt, vagy a gyermek születése után egy éven belül veszíti el így a kislányát, kisfiát. És ez azért kiemelten fontos, mert nagyon sokszor nem figyelünk oda ezekre a történetekre, és nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit érzékenyíthetnénk ebben a társadalmat, és az Életérzés Egyesülettel immár 7. éve az átsuhanó babák kiállításunkat is ezen a napon nyitjuk meg.
1: Lehet erre előzetesen készülni, hogy hogy kezeljen egy szülő, egy gyermek vagy egy magzat elvesztését? Van erre forgatókönyv, recept? Mert az ember kívülről azt gondolná, hogy erre nincs.
4: Valóban nincsen recept. Az a helyzet, hogy alapvetően nyilván egy várandóság alatt nem arra készülünk, hogy el fogjuk veszíteni a gyermekünket. Ugyanígy sem a család, sem pedig a családnak a közvetlen környezete sem arra készül, hogy ezt a babát el fogjuk veszíteni, és pont ezért kiemelten nehéz ezt a helyzetet kezelni, mind úgy, hogy engem ért a veszteség, és mind úgy, hogy a környezet, aki a magzatveszteséget végignézi, úgyhogy sajnos nem, nincs rá recept, mindenki másként gyászol, és mindenkinek más a tempója, és az a legfontosabb talán ebbe a helyzetbe, mind a környezet szempontjából, hogy legyünk türelmesek, és mind saját magunk szempontjából, saját magunkkal is legyünk türelmesek ebbe a folyamatba.
1: Egy nagyon szép kifejezéssel illettétek azokat, akik így távoznak, tehát magzatként vagy csecsemőként, hogy suhanó babák.
3: Igen.
1: Ez egy nagyon kedves és szép kifejezés. Mennyire kötődnek például az árván maradt testvérek? Csak azért kérdezem ezt, mert ugye pszichológiai szempontból nyilván ennek a feldolgozás, traumának a feldolgozása az mind-mind szerepet játszik, hogyha például egy gyerek is van a családban. Egy szülőnek nyilván borzasztó tragédia, ő éli meg, pláne egy anyának. De például egy testvér, aki mondjuk 3 éves, és nem sok mindent ért még a világból, de azt látja, hogy nő a mamájának a hasa, majd egyszer csak mondják talán neki, hogy lesz kis testvéred, majd egyszer csak szomorú lesz a mama, és nem lesz kis testvére. Hogy egy ilyen gyerek hogy dolgozza ezt fel? Vagy mi játszódik le a fejedben, mert ti ezt vizsgáljátok?
4: Igen, alapvetően itt az a legfontosabb, hogy szülőként kommunikáljunk a gyerekkel, tehát hogy attól függetlenül, hogy kicsi, és attól függetlenül, hogy úgy gondoljuk, hogy ő ezt nem érti, vagy akár mi örülünk is neki, hogy nem reagál rá, és akkor biztos nem fogott fel belőle semmit, ez azért egyáltalán nem így van, tehát ők is ugyanúgy észlelik a környezetüket, ők is ugyanúgy észreveszik ezeket a dolgokat, tehát fontos, hogy nyilván az életkorának megfelelően, de hogy azért tájékoztassuk arról, hogy mi történt. És főleg kisebbeknél kiemelten fontos az, hogy a halál tényét is tudatosítsuk velük, tehát ne próbáljuk meg szépíteni.
1: Tehát ne azt mondja, hogy elutazott, és majd visszajön.
4: Igen, ez gyakran elő szokott fordulni, ez semmiképpen sem ajánlott, vagy azt is szokták mondani esetleg, hogy elaludt. Ilyenkor ez ugye különösen problémát tud okozni, hogy esetleg akkor a gyermek is fél majd elaludni, mert azt hiszi, hogy akkor vele is hasonló dolog fog történni, szóval emiatt bármennyire is nem áll a szánkra, de hogy érdemes kifejezetten ezt a halálszót használni, vagy esetleg elmagyarázni nekik azt, hogy ilyen kifejezett cselekvésekben, hogy ő már nem fog tudni játszani, nem fog tudni enni, inni, és hát itt is az, hogy legyünk ott nekik, és az érzelmi biztonságot azt így teremtsük meg arra, hogy meg tudják élni ők is az érzéseiket.
1: De meg tudja például egy ilyen pici gyerek is, ki tudja fejezni azt, érti azt egyáltalán, hogy mi történt?
4: Igen.
1: Amikor az anya, aki korábban, ugye, amit mond egy kisgyereknek, a Szentírás, és azt mondta, hogy lesz testvéred. Majd utána történik valami szomorú, sajnálatos dolog, és nem lesz testvére. Akkor ezt egy gyerekben, például ti rajzoltatjátok a gyerekeket arról, hogy milyen érzéseik igen. vannak, de csak olyan gyerekeket, akiknek a testvére
3: nem.
1: elhunyt, nem? Vagy nem. a családban.
3: Itt a pályázatunknál a veszteség jött elő abszolút, tehát hogy nem csak a perinatális veszteségben érintettek, jelentek meg, és nagyon, nagyon javaslom azt, hogy a Marcibányi térkerítésére kikerültek már ezek a rajzok.
1: Hogy de aki emberi teheti, veszteségről beszélünk, tehát...
3: De itt a veszteségnek azt is érthetjük, és ilyen is megjelenik, aki például gyermek otthonban van, és a szülei börtönben vannak. Vagy megjelenik az is, aki a...
1: Igen, de mind gyerek rajzolta.
3: Igen. Ja, bocsánat, félreértettem. Igen, itt abszolút külön kategóriák voltak korosztály szerint, de olyan mély érzésű rajzok jelentek meg, a kisállatunknak az elvesztése, a másik iskolába kerülésnek a vesztesége, úgyhogy én mindenkinek javaslom, mert nagyon fontos üzeneteik vannak.
1: Sepcik Anna, Ongay Kata, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük szépen.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid. 1492. október 12-én, több mint két hónapos tengeri utazás után a Santa Maria, a Pinta és a Niña nevű hajók legénysége végre szárazföldet pillantott meg. Ez a pillanat megváltoztatta a világ történelmét, és Amerika felfedezéseként vonult be a köztudatba. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Ki vezette ezt a történelmi expedíciót, aki élete végéig abban a hitben élt, hogy Indiába jutott el? Start 1. Amerigo Vespucci. Start 2. Kolumbusz Kristóf. Heti nyereményünk egy karton dobozos Csintao Lágersör, a Csintao Sörök magyarországi disztribútora, a BLZH Union Kft. Felajánlásával.
1: Aki véletlenül csillagászok internetes fórumaira tévedne, az azt tapasztalja most, hogy óriási lázban égnek azok az emberek, akik általában az égre merett tekintettel gyakrabban járnak, mint egyenesen nézve, és úgy kezelik az elkövetkező időszak egyik napját, mintha mondjuk csak hogy érzékeltessem, a sportrajongók mondjuk a BL döntőt várják így, ugyanis érkezik az év egyik leglátványosabb meteorraja, ezügyben van itt most Kis László csillagász, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóintézet főigazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Tényleg akkora esemény?
2: Hántsuk le azért a költői túlzásokat, és tegyük képbe a történetet.
1: Persze, azért van itt.
2: Üstökösök röpködnek a naprendszerben, amikor naphoz közel érnek, kigőzölögnek, kipárolognak, és kidobálnak magukból porszemcséket. Ezek lesznek aztán azok a porfelhőnek az alapjai, amelyek szétszorulnak az üstökösök pályái mentén. A Föld szépen megy körbe a nap körül, és időnként átmegy egy olyan térrészen, ahol egy üstökös járt korábban. És az üstökös pálya mentén igazából a kidobódott porszemcsék hosszú idő alatt végig kialakítanak egy ilyen porfelhőt. Na most, október 21-én a Föld át fog haladni azon a térrészen, ahol a rendkívül nevezetes Héli üstökös. Az Edmund Halley-nek a Héli üstökös, az elsőként fölismert periódikus, azaz visszatér üstökös, elhalad valamikor, és olyankor találkozunk a porszemcsékkel, amelyek a Föld légkörébe beérnek, és akkor fölizzanak. Ugye ezeket hívjuk hullócsillagoknak, meteoroknak, meteorrajoknak, amikor nagyon jellemzően jelentkeznek. Ezek közül ugye a legismertebb az augusztusi csillaghullás.
1: Bocsánat, csak úgy közbeszólok, hogy porszemcséket emleget, amit a csillagászok abszolút értenek, hogy igen, mit jelent, de azért egy földi halandó az egy szép fényi égi jelenséget, igen, lát, igen. A porszemcse az neki más.
2: Igen, mert a porszemcsék hozzánk képest sok 10 km per szekundummal mozognak. Ugye azt kell érteni, hogy a Földünk az egy hatalmas nagy űrhajó, ami megy körbe a nap körül, a keringési sebessége 108 000 km/h. 100 000 km/h, az ezerszer nagyobb sebesség, mint az autópályán 100 km/h-val haladó autó. Na most az a hülye porszemcse hozzánk képest szintén ennyivel mozog, tehát mondjuk, ha 200 000 km/h sebessége beér egy ilyen kis, tényleg, mint egy ilyen kis pici, azt mondanám a szakkifejezést, tehát pici szemcse, az a földi légkörbe fölizzik, és igazából nem csak őt látjuk, hanem körülött a levegőt is világításra gerjeszti. Egy meteornyom, ami egy ilyen csík az égen, ami föltűnik 1-2 másodpercre legfőjebb, de nagyon sokszor csak fél másodperc, 1 másodperc, 6 másodperc, juhú, ennyi. És az ember vagy látja, vagy nem. Na szóval akkor igazából ez a mozgási energiának a hatása, ami egymáshoz képest, a mozgási energia és a súrlódás, a légköri súrlódás okozza azt, hogy elpárolog a szemcse, és a elpárolgása során fölizzítja a levegőt közvetve.
1: Megszakítanám a fizika órát. Október.
2: Csak hogy mit látunk, ezt mondom.
1: Hát igen, a csillagászok ezt abszolút így élik meg. Egyébként most október 21, ugye? Éjszaka.
2: Október 21, de azért hadd tegyem hozzá, tegyük tényleg kontextusba a történetét, novemberben is lesz meteorraj, és a decemberi geminidák az valójában jobb lesz, mint most.
1: Mert ez
2: október.
1: Az orionidák.
2: Ez az orionidák, ez a Halley üstökösnek a porszemcséi. A november 17-18 az a Swift-tátló üstökösnek a porszemcséi. A december 13-14, ami egy vasárnapról hétfőre virradó éjszaka lesz, és legalább ötször annyi meteor lesz, mint most jövő héten a szerdáról csütörtökre virradó.
1: Jó, de most mindenki ebben van lázban.
2: Hát, de jegyezzük meg, hát könyörgöm.
1: Írjuk fel a naptárba?
2: Ne legyünk már aranyhal memóriájú emberek. Tehát igen, naptárba. Október 21, november 17, december 13, és akkor a BL negyed döntő, BL elődöntő, és a BL döntő az december 13.
1: Így már mindenki érti. Október 21-én, amit porszemcse, oké, porszemcse, látjuk a fönn az égen, szép lesz, nem kell hozzá távcső.
2: Semmi nem kell szabad... hozzá, csak kimenni a szabad derült éjszakára.
1: Bárhova?
2: Hát minél sötétebb helyre, tehát az orionidák...
1: De éjszaka mindenhol sötét van.
2: Nem, mert a városban világítanak a városi fények, azt úgy hívják, hogy fényszennyezés.
1: Tehát ja, érdemes, hogy van, ne a Rákóczi útról
2: érdemes,
1: nézzük.
2: Érdemes egy lakott területen kívüli helyre menni. Én azt mondanám, hogy például Budapest lakói menjenek fel a budai hegyekbe, Hármas Határhegy, Normafa, bármi, és igazából, hát mondanám azt, hogy bármerre nézhetnek, ugye az Orion csillagkép az hajnalban már magasan látszik, és igazából lehet nézni keletre, délre, nyugatra, bármilyen irányba. Juhú, ott láttam, és épp ott ment le, ott az Orion csillagkép, ott úgy ment, ott megy éppen. Na most ilyen nagy aktivitást igazából nem várunk idén, tehát ha azt mondom, hogy 2-3 percenként látunk egyet, akkor már jók vagyunk, és az is inkább éjfél után. Tehát nem egy családbarát intézmény a orionidák meteorraj.
1: Hát már önmagában nem is csak az időpont miatt, hát önmagában október végén éjszaka kimenni a szabadba, hát hosszú öltözni. Időre föl kell öltözni, és egyébként valahol ezt olvastam, ugye, teljesen minden részletek kiterjedően, én nem is értettem, amikor az ön szakmájához értő emberek erről beszélgetnek, és leírják már olyan részletességig, hogy például vízszintessen kell, azt ajánlják, hogy feküdjön le bárki, hát bárhol persze, van, mert onnan lehet a legjobban látni.
2: Jó, hát ez már nagyon furmányos, tehát szerintem a hétköznapi ember arra figyeljen, hogy jól öltözzön föl, esetleg termoszba vigyen magával meleg teát. Vannak egyébként ilyen testre tapasztható hőtapaszok, amit az ember így szétnyit, és akkor oda tapad, és akkor fűt egy pontba, az iszonyú sokat tud segíteni egy hideg téli, vagy hideg őszi éjszakán, de azért, amikor majd látunk egy-két hullócsillagot, jó, kívánjunk, oké, én általában azt kívánom, hogy jöjjön a következő, és az legyen fényesebb, egész addig, amíg valami más nem lesz. Ugye októberben azért más meteorrajok is aktívak. Ugye a tauridák meteorraj, az nem köpköd annyit, mint az orionidák, de az több hétig aktív, mert egy ilyen bonyolult komplex, és abból néha jön egy-egy fényesebb is. Ugye az, tehát igazából bármely irányba érdemes lesz nézni, az, ami kritikus, hogy tényleg a fényszennyezéstől mentes sötét ég alá menjünk ki, mert a meteorok, ha halványak, akkor ráadásul gyorsan mozognak, akkor könnyen elveszti az ember, hogyha fényes.
1: Mi van, ha felhős lesz az ég?
2: Akkor szívás van. Tehát bocsánat, de az optikai csillagászat az a szívás szinonimája, egy rendkívül komplikáltan megfogalmazás ennek a ténynek. Ha felhő van, akkor is lehet egyébként, van egy olyan technikai rádiós meteorozás, ami nagyon vicces egyébként, URH-n tekerjük a rádiót oda, ahol nincs semmi, és akkor szerintem nem is URH-n, talán középhullámon, ahol régen a Kossuth rádió jött 540 kHz-en, mellé tekerjük, és akkor néha egy távoli, mondjuk arab nyelvű hírek bejönnek. Olyankor az történik, hogy egy meteor nyom, az 80 km magasságba keletkezik, úgy nevezik azt a légkör rétegét, hogy ionoszféra. Na az ionoszféra az a rádió hullámokat a horizont alól képes velünk visszatükrözni. És ilyenkor olyan rádióadásokat hallhatunk, amit egyébként nem hallunk. Nagyon vicces a történet. Akit esetleg érdekel, googlizza meg ezt, hogy rádiós meteorozás. Vicces. Ez borult idő alatt a megoldás.
1: Kedves nézőnk, október 21-e éjszaka.
2: Egyiptomi rádiókat lehet hallgatni.
1: Nem felhős az ég, akkor menjenek ki, és orionidákat nézzenek. Kis László csillagásznak pedig köszönöm szépen, hogy itt
2: szívesen, vagy. Szívesen, köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves nézőink, önöknek meg köszönöm szépen a figyelmet, holnap ismét várom önöket itt a Startban. A viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló.
3: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Média piac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: New Universe, sneaker, archive, streetwear, vintage, művészeti alkotások és sport. Nemzetközi gondolatok, fellépők és kincsek. Moli, Grasa, Svori és a Bokcsarnokban november 28-29 jegyek a Vántiketen.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Jogsértően korlátozta a tanárok sztrájkjogát az Orbán kormány. Közép-Amerikában fogtak el egy gyermek pornográfia miatt körözött magyar férfit. Gomoly felhős, napos idő lesz ma is. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát. Állapította meg a Strasburgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be róla. A Nemzeti Pedagógus Karnak a jövőben közvetlenebb kapcsolatot kell kialakítania a tanárokkal, és hatékonyabban kell képviselni az érdekeiket az oktatási irányítás felé, véli a szervezet alelnöke. Rázsi Botond azt mondta, a köztestületnek folyamatosan meg kell újulnia, hogy alkalmazkodni tudjon a változó körülményekhez. A hazai kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Ganz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a cégeknél hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Elvárás volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával szemben, hogy Balási Gyula cégével kössön több 100 millió forintos kommunikációs szerződést. Erről a szervezet korábbi elnöke beszélt. Parag László szerint ez volt a feltétele annak, hogy a kamara hozzájusson a szakképzéshez szükséges több milliárd forinthoz. Elfogtak egy gyermekpornográfia miatt körözött magyar férfit egy közép-amerikai szigetországban. Nemzetközi elfogató parancs alapján Antigua és Barbuda hatóságai vették őrizetbe, egyéb bűncselekményekkel is gyanúsítják. A férfit tegnap az Interpol és a készenléti rendőrség munkatársai szállították Magyarországra. Kiállítás nyílt Nádas Péter Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista emlékére a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A Könnyű Árnyai című kamara kiállítás az életműbe enged betekintést, az írói és a fotográfusi pálya párhuzamos történeteinek felelevenítésével. A következő egy évben minden további irodalmi élményhez vezető út Nádas Péter fotóin és szövegein keresztül vezet. A múzeum tematikus Nádas évet is hirdet, többek között olvasókörrel, felolvasó színházzal és városi sétával. A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb keleten, északkeleten lehet eső. A szél sokfelé megélénkül, napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Tiszteltel köszöntöm Önöket a Spirit FM műsorán, a Kultúra jelentkezik, Róna Jégon vagyok. A szerkesztő ma Cserdi Zsolt, és egy színházi premierrel indulunk. Október 17-én nem is olyan sokára Játékszínben mutatják be az Amatőrök című előadást. Horgas Ádám rendezi, itt van a vonalban, szervusz Ádám.
4: Szép napot kívánok.
3: Neked a Játékszín az gyakorlatilag már teljesen bejáratott világod, csak egy
4: második
3: dologra.
4: Második otthonom.
3: Igen, hát az Életre Valók például, amit szintén ott rendeztél, milyen hosszú sorozat volt?
4: Hát az első a Virágot Algernon volt, utána Életre Valók, 39 lépcsőfok, Teltház, most az Amatőrök.
3: Hazajársz. Ez az Amatőrök, ez egy csuda történet, mert hogy az, amit mi annyira szeretünk nézőként, a színházban is benne van, meg benne van egy kis Shakespeare, meg benne van rengeteg röhögés, ahogy ezt így hallani lehet róla. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas elegye annak, hogy mennyi mindent kapunk egy előadástól.
4: Igen, és engem azért izgatott nagyon ez a dolog, mert ezen a darabon keresztül lehet beszélni arról a szerelemről, amit én a színház iránt érzek, egy kicsit bepillantani a kulisszák mögé, a belső konfliktusokról értesülni, és hát hogy főleg milyen erős kapocs van egy társulati szeretetben.
3: Az, hogy a történetet elmeséljük, az mennyire kényelmetlen így néhány nappal a bemutató előtt, vagy mennyire nem titok?
4: Hát szerintem nem olyan őrült nagy titok, talán a konfliktus kimenetele az titok, de ugye most így nagyon röviden arról van szó, hogy van egy kis amatőr színház, egy pajta színház, amelyik a tönkremenés szélén van, és azt találják ki, hogy úgy mentik meg a színházukat, hogy hívnak egy hollywoodi sztárt. És adott nekünk egy leáldozó karrierű hollywoodi sztárunk, aki azt hiszi, hogy Stratfordban Shakespeare szülőhelyén fogja játszani a Lear királyt, de aztán kiderül ott a helyszínen, hogy egy amatőr színházba kapott meghívást. Ez rengeteg konfliktust eredményez, és hát ugye mindannyian küzdenek, hogy létrejöjjön ez a Lear király előadás.
3: Ugye a Lear szerepe az a legtöbb színész számára a nagy álom szerep, tehát a Lear-t eljátszani, hát az valami. Most Hirtling Istvánra osztottad azt a lehetőséget, hogy egy kicsit Lear is lehessen.
4: Így van.
3: Tapicskol benne?
4: Tapicskolgat. Hát szerintem ez egy nagyon-nagyon hálás szerep az övé. Tehát, hogy lehet egy kicsit felfúvalkodott, nagyképű, rossznak tűnő színész, és lehet nagyon jó színész is.
3: Hát ő nagyon jó színész, úgyhogy eljátsza a rosszat is. Lévai Viktória, Szeregyei Béla, Szöröskei Tíme, a Vadász Gábor, Réti Adrien és Gáspár Falvi Dorka. Ők játszanak még a darabban. Pár napon a premierig volt egy eléggé látványos sajtó bemutatótok, ami nem az előadás volt maga, hanem egy helikopteres találkozó. Tahitót falun, vagy hol?
4: Igen.
3: Ez hogy jött?
4: Ez helikopter. Ez a marketingesek álma volt, és mi nagyon jó kedvűen oda mentünk. Szerintem nagyon, nagyon helyes volt, találtak egy igazi pajtát, ahol létre lehet hozni egy ilyen sajtótájékoztatót, és oda helikopterrel érkeztek hirtlingék. Szóval látványos volt, meg jó pofa.
3: Az eredeti, hát szóval nem a Shakespeare-i szöveget, hanem a klasszikus fordítást használjátok a darabban?
4: Igen.
3: Tehát ehhez nem kellett hozzányúlni, és a darabhoz kellette, mert ugye ez egy létező angol előadás.
4: Ez egy létező darab, én kaptam lehetőséget, hogy hozzányúljak ezt, tehát hogy adaptáljam. Ugye én gyakorlatilag szinte mondhatnám, hogy egy nyers fordítást kaptam, tehát itt én erősen hozzányúltam ehhez, humorát tekintve, sőt néha szituációkat is tekintve.
3: És készen vagy-e? A szokásos kérdés, hogy álltok?
4: A szokásos idegösszeomlás van, ami a főpróba heteket oly kedvesen jellemzi, ez se kivétel.
3: Ez úgy normális. Mennyit? Ezt látom, hogy nagy szériát kezdtek, most rákattintottam a Játékszín oldalára, és hát itt most sorozatban sok előadás. Ezeket szokták szeretni a színészek, mert úgy gyorsan bele lehet kapni, és aztán egy óriási szünet. Attól meg általában idegesek, hát végre megvan, és akkor most megállunk. De te rendezőként hogy állsz ehhez?
4: Én nagyon szeretem, hogyha az elején tudják sokat játszani, mert akkor ők is otthonra lelnek a karakterekben, tehát belerázódnak minden kis apró pillanatba. Most egyébként ez szerintem azért van úgy, mert jön a másik premier, és annak kell helyet biztosítani, de ha az elején jól össze tud rázódni egy darab, akkor az már úgy marad.
3: Legyen úgy, hogy rázódjon szépen, és hát október 17-től lehet nem csak rázni, hanem tapsolni is az amatőröknek. Ádám, köszönöm szépen, hogy beszéltél róla, Játékszínben meg lehet nézni ezt az egyébként valószínűleg egészen pompás szórakozást nyújtó darabot. Sok sikert mondanám, de az nem jó a színházban, úgyhogy kézlábtörést mindannyiótoknak.
4: Nagyon szépen köszönjük, és minden jót.
3: Szervusz Ádám. Horgas Szervusz. Ádámmal beszélgettünk, aki most rendező, egyébként pedig kiváló színészei is a szakmának, úgyhogy akár ilyen módon is találkozhatunk nem sokára ebben a műsorban. Mindjárt folytatjuk egy új témával.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ha én jól számolom, akkor olyan, hát nem is tudom, 8-9 évvel ezelőtt jött. Talán a gondolat, de lehet, hogy már a megvalósítás is, hogy Székesfehérvárnak legyen egy balettársulata. Meg is alakult a Székesfehérvári Balettszínház. Ezt vezeti az első gondolattól kezdve Egerházi Attila táncművész rendező, aki itt van a vonalban, és akit szeretettel köszöntök.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, nagyon jól lát, pontosan 8,5 éve
1: alakították
2: meg a Balettszínházat, így van.
1: Sosem bizonytalanodtál el abban, hogy ott te a helyed, és azt kell csinálnod, amit Fehérváron megvalósítasz?
2: Hát nem. Mondhatnám, hogy még akkor sem bizonytalanodtam el, amikor még nem alakult meg a társulat, mert én hittem abba, hogy ennek a régiónak, Székesfehérvárnak és környékének szüksége van egy balettszínházra, mint ahogy más régióknak is van saját kortárs táncszínháza. Úgyhogy én ebben biztos voltam, és borzasztó boldog voltam, hogy a városvezetés is ezt gondolta.
1: Hogyha visszagondolsz erre a 8 évre, azért itt most volt egy direktorváltás a színházban magában, de mondjuk a városvezetés meg stabilan gyakorlatilag ugyanaz mindvégig, és most már évtizedek óta, tehát ha úgy veszed, akkor van egy folyamatosság, meg van egy változás. Mennyire hat ez rátok?
2: Minden hat az emberre, de hát az egész élet a változásról szól, tehát olyan nincs, hogy nem változik az életbe. Ezek kisléptékűek lehetnek, vagy nagyléptékűek. A színház vagy nagyléptékű változás történt, hiszen Szikora igazgató úr leváltotta a Dolhai Attila, de nekünk ugye első számú partnerünk a Vörösmarty Színház, ez az egyetlen olyan színházi jellegű játszóhely, illetve színháza a városnak, ahol a Székesfehérvári Balettszínház fel tud lépni, illetve máshol is fel tud lépni, de mondjuk azok a nagy produkcióink, azok mind színházi jellegűek, tehát olyan szenáriuma van, olyan díszletei vannak, színpadkép, amihez szükséges a Vörösmarty Színház, úgyhogy nagyon fontos partnerünk, és igyekszünk jó viszont ápolni, és ez azt gondolom, hogy sikerül is.
1: Hogyha a színházi műsorra nézek, akkor látlak benneteket a színházi programban. Ez mennyi kötelezettséggel jár, hogy ti ott vagytok? Tehát van-e például olyan kötelezettségetek, hogy nektek bemutatót kell prezentálni? Miközben most éppen arról fogunk mindjárt beszélni, hogy most volt egy bemutatótok.
2: Hogyne, természetesen van, ez évi kötelező jelleggel, ez évi 2 bemutatót jelent a Vörösmarty Színházba, vagy adott esetben más játszóhelyen, de hát más játszóhely az nagyon nincsen. Úgyhogy van ilyen kötelezettségünk, de hát ennek a kötelezettségnek nagyon nagy örömmel teszünk eleget, és az elmúlt években pályázati pénzekből meg tudtunk valósítani, volt olyan év, hogy 4-5 bemutatót is, na ezek nem mind nagy bemutatók voltak, de volt köztük gyerekdarab is, és ezek számunkra is nagyon fontosak. Úgyhogy a 2 a minimum, és attól függően, hogy van-e elérhető pályázati pénz, és abból meg tudunk valósítani újabb bemutatót, attól függően lehet ez 3-4, többet egyébként nem is bírna el a társulat.
1: Az viszont nagyon menő, hogy még balettbérletetek is van. Tehát az azt mutatja, hogy olyan repertoár van, amit bérletesíteni is lehet és érdemes.
2: És ami nagy előrelépés, éppen most fogok menni majd Dolhai Attilához arról tárgyalni, már beszéltünk előzetesen erről, hogy bekerüljünk a színház bérle struktúrájába. Ez egy borzasztó nagy előrelépést jelent majd a balettszínház ismerettségét illetően. Már így is azért, tehát a bérleteinket majd, hogy nem mind ki tudjuk árusítani, és teltházas előadásokat tartunk a Vörösmarty Színházba, de hát még mindig vannak olyanok természetesen, akik nem ismerik még a Székesfehérvári Balettszínházat, úgyhogy az, hogy be tudjunk kerülni a színház a bérle struktúrájába, az egy komoly paradigmaváltás és előrelépés.
1: Na hát akkor meg a premierről, mert hogy valójában

0: Abban azért hívtunk, mert színpadra került a Kis Herceg. Egyrészt a te társulatoddal, másrészt nem te rendezted, ami nekem némi meglepetés, erről majd beszélünk mindjárt, és hát van egy zeneszerzője a darabnak, aki meg az én nagy kedvencem, Szirtes Edina Mókus, aki hát gyakorlatilag bármilyen stílusban alapvetőt tud alkotni. Hogy vagytok ezzel a darabbal?
1: Hát nézd, ez egy nagyon jó sikerült produkció, és egyébként az filozófiám is, mint társulatvezető, hogy ne csak én rendezek, illetve állítsak színpadra, vagy koreografáljak kortárs táncszínházi műveket, mert egyébként attól lesz gazdagabb a repertoár, a közönség szerintem jót tesz a közönségnek is, hogyha minél több kiváló alkotó művét látják, és hát nekem is jót tesz, mert elfárad az ember azért saját magától, ha mindig csak, meg a táncosoknak is jót tesz. Persze.
0: Attila, ezt én még soha nem kérdeztem meg, de most, hogy ez így előkerült, most ez engem izgat. Amikor a te társulatoddal más dolgozik, más csinálja a koreográfiát, meg a rendezést, mást is látsz bennük, mint amit te szoktál látni?
1: Mármint úgy érted, hogy...
0: Meglátsz-e bennük hogy... más színeket? Elő tudnak-e hívni mások olyat a táncosaidból, amit adott esetben aha, te úgy veszel, hogy jé?
1: Hát igen. Na, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert ez meg a másik, amiért nagyon szívesen hívok vendégkoreográfust. Igen, mert meg annyi alkotó, meg annyi módon tud dolgozni a táncosokkal. Nem csak technikáról beszélünk, vagy tánctechnikáról, hanem színészi minőségben is. És valóban, hát minden koreográfus jó esetben, minden koreográfusnak van egy erős személyisége, és minden táncművészetnek jó esetben van egy erős személyisége, és ezek egymásra hatnak, és akkor olyan a személyiségüknek, a táncosok személyiségének olyan rétegei tárulnak fel előttem, amiket én is tudok csúnya szóval vagy élve használni, vagy élni a lehetőséggel, tehát minden mindennel összefügg.
0: Onnantól már tudod, hogy ez megvan benne egyébként. Igen, mert ez arról jutott eszembe, hogyha az Egerházi Attila rendez vagy koreografál, az pont olyan, mint ahogy az Egerházi Attila rendez vagy koreografál. Tehát, hogy te magadból tudsz csak dolgozni nyilván elsősorban. És,
1: mint ahogy
0: és,
1: mindenki,
0: hát, persze. És ebből a szempontból ez izgalmas lehet. Krisztina Porres Mormeneo rendezte és koreografálta az előadást. Ő valami másfajta szín tudott hozni, mint amit a hazai balettban megszoktunk?
1: Hát igen, mert ő ennek a műhelynek a gyermeke. Tehát ugye a Holland Táncszínház, a világhírű Niederland Dance Theater is a Jerzy Kilianov, mikor ugye igazgatója volt, nagyon sok fiatal, tehetséges táncművésznek adott lehetőséget a koreografálásra. És volt egy a Holland Táncszínházra jellemző stílus. Máshogy dolgoztak ezek a fiatalok egymástól különböző módon, de mégis volt, és egy közös bennük, amit nagyon nehéz és nem is lehet szavakba foglalni, hiszen táncművészetről beszélünk, de úgy hívták őket, mint a nagy festőket, ugye a holland festőket, hogy a holland iskola. Na most ez a Székesfehérvári Balettszínház iskola, ez tetten érhető a Kis Hercegen is a Krisztin által, de mégis egyedi, úgyhogy a legfontosabb az, hogy kvalitásos módon közelíti meg az alkotást, igyekszik elmélyülni abban, hogy ne pusztán illusztráció legyen ez a csodálatos tanmese, ami tele van metaforával, hanem az úgymond lefordítsa, le tudja fordítani táncnyelvre, és ez azt gondolom, hogy egész jól sikerült Krisztinának.
0: Mesebalett nyilván hát a Kis Herceg az ismert történet, Saint-Exupéry története, de vajon gyerek előadása?
1: Hát ez megint egy jó kérdés. Hát a Kis Herceg tipikusan szerintem egy olyan mű, hogy minden élet, tehát különböző életszakaszba, ha elolvas az ember, újabb és újabb rétegek tárulnak fel előtte, mégpedig az ember megéltségétől függően. Egy fiatal gyereknek, aki fogékony a mesékre, a színes történetet látja, a furcsa viszonyokat a rókával, a rózsával, de nyilván, mivel még nem élt meg olyan dolgokat, tehát azokat a üzeneteket, amik el vannak rejtve a sorok között, azokat ő még nem tudja lekódolni, de ez nem is baj, viszont felkelti az érdeklődését, hiszen a cselekmény önmagában meseszerű és izgalmas. Aztán, hogyha elolvassa 10 év múlva, már más réteg is előkerül a szeme előtt, és én most, ugye én többször olvastam, és most is, mert én is ugye alkotóként részt veszek a produkcióban, fénytervezőként és díszlettervezőként, és én nekem is kellett úgymond foglalkozni a darabban, hát mondom, újra elolvasom, ez nem csak azért, mert hogy nem ismerem, vagy elfelejtettem a történetet, hiszen nem a történet lényeg, hanem amit üzenni akar. Kíváncsi voltam, hogy mit üzen nekem a mostani énemnek, és bizony-bizony még mindig újabb rétegeket tudtam lefejteni róla. Úgyhogy ez teljesen kortalan a darab, korhatár nélküli, úgymond.
0: Hát nyilván minél idősebb fejjel nézünk egy ilyen történetre, annál többet értünk abból, hogy mit akart elmondani. Miközben gyerekként meg tényleg egy tündéri mese. Mikor játszátok, vagy mikor lehet mondjuk Budapesten látni benneteket ezzel?
1: A budapesti bemutatója megvolt, a székesfehérvári bemutatónk is megvolt, és annyit tudok most elmondani, hogy ez az első helyen van tervezve februárban. Pontos dátum még nincs meg, de hát aki követ bennünket, ugye hát az internet korába könnyen el lehet érni a repertoárunkat, hogy mikor, hol és mit játszunk, de februárban a Vörösmarty Színházban fogjuk kétszer játszani, és egész biztos vagyok benne, mert most tárgyalunk a Nemzeti Táncszínházzal a 2027-es évről, és ez terve van véve, de ez nem tudom, talán egy-két hónap múlva már tudni lehet, hogy mikor és hol játsszuk a kis herceget.
0: Igyekszünk hírt adni majd róla, Egerházi Attila. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm én is.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban lassú a haladás a Kiskörúton az Asztóriánál, az Andrássy úton és a Balcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt. A pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig és a Szabadsághídtól az Erzsébet hídig, valamint a Tököli úton befelé a Barostérnél és tovább a Rákóczi úton. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál mindkét irányban. A Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál. A Soroksári úton befelé a Hentes utcától. Valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól. Mától a 13. kerületben a Pannónia utcában befelé a Balzak utca után útszűkületre kell számítani, mert távhővezetéket javítanak. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Szombattól útszűkületre kell készülni a Határúton kifelé a Ferde utcánál és a Nyári Pál utcánál a villamospálya karbantartása miatt. Az 52-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Mozifilm készült egy albumhoz, vagy egy albumból, nézőpont kérdése, valószínűleg mind a kettő igaz. Bongor készítette egy díjnyertes és nagyon is személyes albumot, és ebből lett egy film, amit Kákovács Ákos, mint a filmvezető rendezője jegyez. Itt is van a vonalban Ákos, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Bongor, azaz Berta Csongor. Őt igencsak ismerik a fiatalok, és még annyi személyes szállat hozzá is tudok tenni ez a történethez, hogy Hámori Gabi hívta fel a figyelmet arra, hogy én hallottam ezt az albumot. És mondtam, hogy még nem, és azt mondta, hogy zseniális, szédítően jó, úgyhogy hallgassam meg, és tényleg. Tehát maga az alapanyag is remek, de egy ilyen alapanyaggal hogy lehet filmet készíteni? Mi volt a trükk?
4: Hát igazság szerint nagyon nehéz, mert annyira jó. Csongor engem arra kért fel, hogy néhány klippet készítsek ehhez az albumhoz, és akárhogy is próbáltam, nem tudtam kiválasztani olyat, ami egymagában működött volna önmagában. Úgyhogy így jött az ötlet az, hogy gyakorlatilag egy teljes filmet csináljunk. Mert ez egy konceptalbum, ami azt jelenti, hogy egy koncepció megy végig, a Csongor alkoholizmusán és az ezzel való küzdésen keresztül vezeti a nézőit.
3: Ez egy sikertörténet, de közben meg olyan mélységekig jutunk el hallgatva, ami egészen szokatlan előadó művészektől, egészen szokatlan.
4: Igen, hát azt szoktam mondani, hogy a Csongor kitette a beteg máját az asztalra, hogy nézzük. Én nagyon régóta ismerem a Csongort, és nagyon meglepett, hogy micsoda őszintességgel számol le itt a nézők előtt a saját démonjaival.
3: Az, hogy dokujelenetek készültek a klipek közé, hát gyakorlatilag közé, az segített abban, hogy a klipek könnyebben készüljenek el, vagy ezek külön életet éltek ezek a történések? Készült a dalhoz valami, és készültek a dokujelenetek?
4: Igen, a gondolatunk az volt, hogy valahogy azt, amit a Csongor az albumban elmond, ezt mi mélyítsük valahogy a tudását a nézőknek, hallgatóknak erről a történetről, és erre a legjobb formátum az, hogyha ő maga mesél róla. Szóval, hogy igazából nem alakította egyik a másikát olyan formán, hogy amikor már filmre vittük, de természetesen gondoltunk arra, hogy dramaturgiailag hogy ékeljük közé, és hogy miket kéne, hogy elmondjon ott éppen a Csongor, de mi is nagyon meglepődtünk, amikor kitárulkozott egy-egy olyan jelenetben, amire egyáltalán nem számítottunk volna.
3: Rendkívül sok olyan jelenet van, ami szerintem mindenfajta függőséggel, szorongással küzdő ember számára ismerős lesz. Nem kell hozzá alkoholistának lenni, legyen az bármiféle szorongás. Tehát hogyan állok ebből talpra, és hogyan jövök ebből ki érzése. És nyilván emiatt is sikeres az album, és remélhetőleg sikeres lesz a film. De hát alapvetően nem kell hozzá valamilyen függésben lennünk, hogy értsük, azt gondolom.
4: Nem, szerintem sem. Annál is inkább, mert sajnos mindnyájan ismerünk, legalább egy függőt is ismerjük az ő életét és a viszonyát a világhoz. Illetve, hogy ilyenkor a stáb is, meg szerintem a nézők is egy kicsit magukba tekintenek, hogy nekem vajon mihez van egészségtelen viszonyom, legyen akár az a social media vagy a telefon használat. És szerintem már önmagában az, hogy a Csongornak a hozzáállása egy ilyen erős függőséghez micsoda, az utat mutat nekünk is, hogy picit azért figyeljük már meg, hogy mi miket csinálunk az életben, és mihez olyan viszonyulunk.
3: Könnyű volt vele dolgozni? Ha ennyire személyes maga a történet, és a lemez maga, gondolom, adta magát a filmkészítéshez is, de az nem mindig segít egy rendezőnek.
4: Igen. A Csongor rettentően felkészült, tehát hogy a fikciós jelenetekre nagyon felkészült, mert ez volt az első film szerepe, ő egyébként végzett színész. A dokumentumfilmes részektől izgult inkább, de én meg abban voltam biztos, hogy ott nagyon könnyen megtaláljuk a közös hangot, és hát így is lett, gyerekkorunk óta ismerjük egymást, úgyhogy ez könnyen ment.
3: sikeresen indult a film. Ilyenkor megnő az ember étvágya, nyilván, hogyha így megy, akkor menjen. Hogyan lehet ezt fokozni? Tehát itt az album az, ami tudja segíteni, vagy pedig a film támasztja meg az albumot ebben az esetben?
4: Szerintem ez a film, ez nem működne az album nélkül, úgyhogy én mindenképpen azt gondolom, hogy ez most egy olyan alkotás, ami a habatortán, tehát elkészült egy nagyon sikeres album, egy díjnyertes album, amit sokan szeretnek és hallgatnak, és akkor van hozzá egy kísérőfilm, ami még egy picit talán magasabbra emeli ennek a fontosságát, de természetesen ez is ez egy adaptáció, tehát az album nélkül nem létezne.
3: Bongor filmje lenyomta Tom Cruise-t. Ez azért jól hangzik.
4: Ez nagyon jól hangzik, és a Csongor, amikor a forgatáson vezette a Hugót, akkor mondta, hogy ezt ő szeretné mindig vezetni, és hogy ne vezesse más, mert hogy a Tom Cruise is mindig a saját sztántjait csinálja, és ő is szeretné. És akkor aztán jön egy ilyen szalagcím, hát hajrá extázisánkat, nagyon örülök neki, 10 000 nézőn már túl vagyunk, hát ha lesz ez még több is.
3: Biztos lesz ez több is. Egyébként Bongornak magának megvan a rajongótáborra, őrájuk lehet számítani, és remélem, hogy egyre többen fogják megismerni azt, amit ő képvisel, azt, amit ő megmutat magából, meg azt, amit Kákovács Ákos filmje megmutat belőle. Ez az Extázis Uncut, amiről beszélgettünk. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Kulturális műsorban való szakszervezeti téma következik. Létrejött az irodalmi szakszervezet, azért érdemes ezzel kezdeni és magával a bemutatásával, mert ez ennek a nyárnak az eseménye 2026. júniusában történt, és hát az első komolyabb megszólalásuk, ami már feltűnést is keltett, az nagyjából úgy szól, hogy elég volt a képmutatásból és a helyezkedésből, és hát konkrétan célozva L. Simon Lászlót és a Magyar Művészeti Akadémiát. Modor Bálint, az IRSZ, milyen jó elnevezés ez is, elnökségi tagja a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát egy irodalmi szakszervezetek mi lenne a neve, ha nem IRSZ, igaz?
2: Így van. Ez a Ferenc Mónika elnökségben szintén társamnak volt az ötlete, és mi igazából arra jöttünk létre, hogy amellett, a jelszó mellett tegyük le a voksunkat, hogy a művészet az munka, és a kultúra az közjó. És hogyha a művészet munka, akkor a munkásokat meg kell fizetni, és hogyha közjó a kultúra, akkor ezt az államnak kell megtennie, és hosszú távon egy művészi életpálya modellt szeretnénk kidolgozni, és azt szeretnénk elérni, hogy ezt bevezessék.
1: Az irodalmi szakszervezet nyilván nem egy légüres térben létrejött szervezet, tagjai benne vannak nyakig a magyar irodalom, a magyar kultúra szövetében. Éppen ezért lehet izgalmas az, hogy mit hoznak onnan ki, mi az, ami nincs benne, ami azt a hiányt idézte elő, hogy már pedig most kell egy szakszervezet.
2: Hát leginkább az, hogy itt az ilyen munkáltató törésvonalra tegyük fel a hangsúlyt, és hát azért ez a szakszervezet, ez nagy részt a József Attila kör hiányából, vagy megszűnéséből született, de nem egy újabb szakmai szervezetet akartunk létrehozni, hanem egy olyat, ami érdekvédelmi fókusza van, és érdekvédelemmel foglalkozik.
1: Alapvetően azt szokták mondani írók, fordítók, szerkesztők, hogy hát rendkívüli az alulfizetettség. Tehát azt gondolja valaki, hogy lerak egy kötetet egy író az asztalra, és abból meg lehet élni, és hát ez egy keserves igazság, hogy nem, de szokták mondani, hogy ez 100 éve is így volt, nem véletlenül volt a Baumgartner díj és a pályázati rendszer, és nem véletlenül támogatta a Nyugat a saját szerzőit is sok esetben az éhezés elől.
2: Hát szerintem most is így van, és igazából a legproblémásabb részek azok, amikor az ember nem tud dolgozni, tehát amikor mondjuk beteg lesz, és nem tud ilyen projektekben részt venni, vagy pedig nyugdíjas lesz, vagy pályakezdőként, mikor nem kap elég munkát. Tehát, hogy mi pont ezeket az ilyen érzékeny részeket próbáljuk meg kiemelni és kihangosítani, és azért itt ilyen eléggé hagyományos szakszervezeti követeléseink vannak, hogy legyen társadalombiztosítása az írónak, legyen nyugdíja akkor is, hogyha kiesik mondjuk a művészeti nyugdíjból, mert mondjuk az előző 16 évben nem kapta meg azokat az állami díjakat, amihez ez kötve van, és így tovább.
1: Ha jól gondolom, akkor egy olyan keretrendszer kellene, ami az írók számára egy megélhetést biztosít valamilyen módon, akár pályázati módon, akár valamiféle teljesítmény alapon. Na és itt jön a nehézség, hogy egy írónak, egy fordítónak, egy szerkesztőnek a teljesítménye mennyire mérhető és mennyire szubjektív.
2: Hát azt hiszem abszolút mérhető, tehát meg erre vannak jó kidolgozott modellek. Nem én vagyok ennek a nagy szakértője a szakszervezetben, de hát van a norvég modell, ott is van rendesebb megélhetése az íróknak, de nem is kell ennyire messzire menni. Mondjuk Szlovéniában is van egy elég jó ilyen művészeti modell, ahol különböző adókedvezmények mentén portfóliót kell csinálni az adott íróknak, de hogy akkor ebből azért meg lehet élni. Nem gazdag emberek ezek, de van egy létbiztonságuk, ami meg most nem mindig adatik meg.
1: Mennyire volt a szemük előtt az NK a pénz, vagy éppen Orbán János Dénes 400 milliója az Operett Színházból, meg olyan példák, amik azt mutatják, hogy egyrészt nincs pénz a szakmában, másrészt pedig derékig gázolnak mások.
2: Hát ez hazugság, hogy nincsen pénz. Ugye azt tudjuk, hogy Magyarország GDP arányosan kultúrára ilyen európai élvonalban van a költése. Még hogyha ennek a nagy része akár ilyen típusú pénzszórások, vagy ugye betonba öntik ezt a pénzt, vagy öntötték korábban ezt a pénzt sokáig. Tehát hogyha ezeket egy kicsit jobban elosztanánk, akkor itt azért nagyon sok minden lehetne normálisabb. Szóval van nagy lehetőség az új kormány előtt, mi azt gondoljuk.
1: És van-e tárgyalási készség az új kormány részéről önökkel? Tehát tudják-e már, hogy van irodalmi szakszervezet?
2: Abszolút, tehát voltunk a irodalomért felelős helyettes államtitkárnál, Berg Juditnál, mert egy bemutatkozó találkozáson benyújtottunk nekik most talán ezen a héten egy NKA átalakításáról szóló javaslatcsomagot. Ez mondjuk egy ilyen minimál programot tartalmaz, ami arról szól, hogy hogyan lehetne transzparensebb az NKA, hogyan lehetne demokratikusabb. Ugye ebbe van csörtén például az MMA-val is, hogy az NKA tagoknak, az NKA kuratóriumi tagoknak a harmadát az MMA-sok döntik el, hogy kik legyenek azok, és ez egy iszonyat nagy túlhatalom, és hogy ennek véget kell vetni, mi azt gondoljuk.
1: Hát, hogyha egy tárgyaláson ezt meg lehet valamilyen módon tenni, akkor ez egy könnyű ügy lesz. Vélhetőleg ennél sokkal bonyolultabb a történet, mert hogy az egész kultúra finanszírozást kellene megváltoztatni. Annak egy eleme lehetne az, amit önök képviselnek, és nyilván egy fontos eleme.
2: Hát ez így van, de például van egy másik nagyon fontos követelésünk, és talán ez az, amiben nagy vitánk van Elsimon Lászlóval, aki még 2023-ban azt mondta, hogy a Librinek a mélyállamosítás az egy lehetőség, most pedig arról beszél, hogy az a Librit az gyorsan piacosítani kéne, pedig ugye a Libri az egy monopólium, tehát hogy ők, de minden második könyvet ők adnak el a könyvszakmába, és mi azt gondoljuk, hogy ő vissza is él ezzel a monopóliumával, és jó lenne, hogyha a Libri hasznából az állam, most hozzákerült a Libri, visszaosztana azoknak, akik ezt a hasznot megtermelik.
1: Például ez is egy fontos kérdés, igen, mi lesz a Librivel, azt lehet hallani, hogy az állam nem akarja sokáig magánál tartani, egyben akarja eladni valakinek valamilyen módon darabolva, különböző kisebb kiadókra szétosztva, ez is egy nagy kérdés, miközben ott van egy gigászi bolthálózat mögötte, a legnagyobbak egyike, a másik legnagyobb az országban.
2: Igen, mi azt gondoljuk, hogy az lenne a jó, hogyha csak részben adná mondjuk el az állam, és az, ami állami kézben maradna mondjuk 20-30%, annak a hasznát az NKA-n keresztül újraosztanák azoknak a kis kiadóknak, és azoknak a szerzőknek, szerkesztőknek, akik azt a hasznot igazából megtermelik.
1: Elsőre életre való ötlet. Kívánom, hogy jussanak valamire ebben a témában, és egyáltalán az irodalmi szakszervezet, az irodalom képviseletében és az irodalomban dolgozó képviseletében legyen sikeres. Modor Bálint az IRSZ elnökségének tagja volt a vonalban. Köszönöm, Bálint.
2: Én is köszönöm, viszontlátásra.
1: Minden jót kívánok, elbúcsúzom önöktől is, jövünk holnap is a kultúrával, tudják, ugyanebben az időben megtalálnak minket itt a Spirit FM-en. Cserdi Zsolt szerkesztette a mai adást, én Róna Jegon vagyok, viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Az energia lesz az egyik kiemelt téma az uniós csúcson. Magyar gyógyszer segíthet a szívizomkárosodás megelőzésében. Gomoly felhős napos idő lesz ma is. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok. A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállamok vezetői egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét. A találkozó előtt Magyar Péter azt mondta, a kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez. A miniszterelnök holnap reggel először tárgyal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát, állapította meg a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és az oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be róla. Lannert Judit úgy fogalmazott, míg a Fidesz-KDNP kormányzása alatt az iskolák elveszítették önállóságuk jelentős részét, addig a Tisza kormány a köznevelési törvény módosításával visszaadta az iskolák autonómiáját és rendezte a sztrájkjog feltételeit. A Nemzeti Pedagógus Karnak a jövőben közvetlenebb kapcsolatot kell kialakítania a tanárokkal, és hatékonyabban kell képviselnie az érdekeiket az oktatási irányítás felé, féli a szervezet alelnöke. Rázsi Botond azt mondta, a köztestületnek folyamatosan meg kell újulnia, hogy alkalmazkodni tudjon a változó körülményekhez. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és 60-ból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. Vitézi Dávid hozzátette, az osztrák vasút magasabb minőségű vonatait a hazai szakaszon a MÁV üzemelteti. Küzdelem helyett a kormánnyal partnerségben kezdődhet el a közeljövőben több fővárosi fejlesztés, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely példaként említette egyebek mellett a 3-as metró meghosszabbítását, a Diákváros megépítését, valamint a zöld területek, köztük a Népliget és a Gellért-hegy megújítását. Magyar fejlesztésű gyógyszerjelöltről jelent meg tanulmány a Nature magazinban. Az orvosság alapvetően új hatásmechanizmussal éri el a kapilláris véráramlás helyreállítását, amelynek zavara a szívinfarktust követő szívizomkárosodás egyik fő oka. Klinikai modellekben már sikerült jelentősen csökkenteni vele a szívizomkárosodást. A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb keleten, északkeleten lehet eső. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazint hallják itt a Spirit FM-en, a mai adás Nagy Teó szerkeszti, én Róna Jegon vagyok, örülök, hogy itt vannak velünk. És itt van velünk Molnár László is, a GKI gazdaságkutató vezető kutatója. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: Van az oldalukon, amit ajánlok is a kedves hallgatók figyelmébe egyúttal, egy cikk, amely gyakorlatilag egy cikksorozat, egy darabja, és amely azt vizsgálja, hogy vajon tényleg csodát tesznek-e az uniós források a magyar gazdasággal. Ugye erre úgy tekintünk, mert hogy egy kiszáradt gazdaságról, egy tőkehiányos gazdaságról beszélünk, mint hogyha ez oldana meg mindent, és milyen kár, hogy eddig nem oldott meg. De vajon megoldott volna és meg fog-e oldani? Úgyhogy vágjunk is bele.
4: Hát maga az EU-s forrásokra érdemes úgy tekinteni, hogy ezt az Unió adja támogatásként, tehát magyarul ezek ingyen jönnek, nem kell érte igazából semmit adnunk. Ezeknek a forrásoknak egy részét már a korábbi kormány is megkapta, hiszen a kohéziós alapok kétharmada szabadon költhető volt, egyharmad volt zárolva, illetőleg a újjáépítési alapforrásai voltak teljes körülön zárolva, azért, mert nem teljesítettük a jogállamisági kritériumokat. Most ezek szabadultak föl, tehát a kohéziós források durván egyharmada, illetőleg az eredet forrásoknak a 100%-a szabadult föl, és lehet költeni. De a probléma az, hogy ennek a forrásoknak egy jelentős részét már korábban elköltöttük, mert hogy megelőlegezte a kormány, a korábbi kormányzat, hogy majd valamikor ezek a források bejönnek, tehát kötött rájuk szerződést, elkezdett megvalósulni a szerződés, kifizetéseket teljesítettek. Tehát a bejövő források egy jelentős része valójában korábbi kiadásokat finanszíroz, nem pedig új beruházásokat.
1: Ugyanakkor persze az is igaz, hogy az államkasszának jót fog tenni, mert hát hiszen abból finanszíroztunk eddig.
4: Így van, tehát magyarul abból a szempontból kedvező, hogy bejön a forrás, ugye egyrészt akkor nyilvánvalóan most már effektívé válik, hogy befogadják a régi számlákat, tehát magyarul az EU kifizeti azoknak a számláknak az ellenértékét, ami azért kell egyébként, mert hogy a következő pénzeknek a kifizetését is előbb ki kell fizetni, és utána lehet benyújtani a számlákat, tehát magyarul annak is van egy likviditási vagy pénzügyi korlátja, hogy meddig tud a kormány finanszírozni ilyen projekteket. Tehát ez most könnyebbé válik. Másrészt pedig a költségvetésnek a pénzügyi helyzete javul jelentősen, hiszen így nem kell folyamatosan kincstárjegyeket kibocsátani és kamatot fizetni utánuk, mert ezek a források bejönnek, és így egyéb célokra is fordíthatók. Egyébként a költségvetési hatás további két irányban is pozitív hatás van a költségvetésre. Egyrészt bizonyos költségvetési kiadások átemelhetők EU-s forrásúvá, tehát amit eddig adófizetői pénzből finanszírozott a költségvetés, azt most az EU finanszírozza majd meg. Ugye emlékszünk rá, hogy korábban ilyen volt a pedagógus béremelés, ahol az EU a konkrét béremelést kifizette, és a következő évben állta csak a költségvetés, és az újabb emelést megint az EU finanszírozta. Tehát ez ilyen szempontból, ez láthatóan korábban is működött, de most néhány közlekedési beruházás, például néhány honvédelmi beruházás átemelhető ebbe a körbe, tehát kicsit tehermentesítetté válik a költségvetés, ugye ez az egyik irány. A másik irány pedig minden elköltött EU-s forrás jelentős többletbevételt generál a költségvetésbe, hiszen áfa befizetési kötelezettségek vannak utána, illetőleg hát munkaerőt alkalmaznak, akkor nyilván béradók és járulékok is befolynak a költségvetésbe. Azért ez azt is jelenti, hogy minden elköltött EU-s forrásból egy durván 30-40% visszakerül a költségvetésbe.
1: Ez azért is érdekes, mert korábban rendre azt hallgattuk, hogy az Európai Unió úgy ad nekünk pénzt, hogy el is viszi. Tehát ami bejön az országba, azt az Európai Unió tagállamaiban működő más cégek kiszippantják a magyar gazdaságból, és elviszik. Ilyen módon ez azért nem ennyire egyértelmű.
4: Hát azért az biztosan igaz, hogy van ilyen hatás is, de ugye ez megint csak annak a kérdése, hogy az adott kormány hogyan áll a hazai iparfejlesztéshez, vagy a hazai szereplőkhöz, és mennyiben támasztódik inkább importra. Tehát ha például motorvonatokat magyarországi üzemekben szerelünk össze, és ezt veszi meg a MÁV, akkor jelentős gazdasági hatást tud gyakorolni. Ha külföldről megveszünk készen valamelyik külföldi gyárból, mondjuk a spanyoloktól vagy a franciáktól, akkor ezek, ahogy bejött, úgy ki is megy ez a forrás. Persze azért ne felejtsük el, hogy attól még a motorvonatok itt maradnak, tehát használjuk őket. És
1: annak is van haszna, hát hogyne, persze.
4: Hát ebből a szempontból azért ezek nem kidobott pénzek, de gazdaság élénkítő hatásuk azért jóval kisebb.
1: Van viszont a beruházásoknak gazdaság élénkítő hatásuk, ezeknek az uniós forrásoknak mekkora hányada mehet el konkrétan egy beruházás ösztönző programra, vagy magukra a beruházásokra akár?
4: Ez nagyon jó kérdés abból a szempontból, hogy a programban szereplő elemeknek viszonylag nagy része a beruházás. Tehát önmagában például az RRF források, mert ez a honvédelmi képességek megerősítést is szolgálják, illetőleg a reziliencia jegyében az ellenálló képesség javítása például a villamosenergia szektorban, vagy általában az energia szektorban. Ezek mind beruházás igényesek, tehát mondjuk egy transformátor építés, egy hálózatfejlesztés, egy vasúti pályafejlesztés, ez mind beruházást von maga után, de vannak épületfejlesztések is, tehát ingatlanfejlesztések is vannak a projektek között. És még a másik oldalról pedig van vállalkozásfejlesztés, például az MNP tőkeemelése, az EU-s források terhére részben azt szolgálja, hogy a későbbi időszakban lehessen majd olcsóbb hitelekkel, vagy konkrét beruházási támogatásokkal ösztönözni a magyar KKV-szektort. Tehát ilyen értelemben lesz egy beruházási ösztönző hatása is. Az erőssége ennek attól függ, hogy a kormány végezze előzetes hatásvizsgálatokat, amelyek alapján megállapítható, hogy mely szektorok, mely cégei azok, amelyeknél ez jobban hasznosul ez a forrás, mint hogy általánosan, mint hogy korábban is volt, hogy mindenki mindent kaphatott. Ugye azok általában a legkevésbé hatékony forrás elköltések.
1: Gyakorlatilag olyan kifejezésekkel ismerkedtünk meg az elmúlt években, mondjuk évtizedben, amikkel nem nagyon volt dolgunk korábban, tehát hitelminősítők, Fitch Ratings, Morgan Stanley és mit hasonlók. És hát az utóbbi időszakban meglehetősen lesújtó, de nem végletesen lesújtó volt a véleményük a magyar gazdaságról. Most az, hogy az uniós forrásokhoz hozzáférünk, ezt a nézőpontot alapvetően változtatja meg?
4: Hogyne. Ugye a korábbi időszakban azért ne felejtsük el, fölmerült többször, hogy esetleg ki is kéne lépni az unióból, mi meg vagyunk az unió nélkül is, meg van élet az unión kívül, ilyen megfogalmazások, amikor meghal egy ilyen hitelminősítő, egy ilyen mondatot, még ha visznek is szánja a miniszterelnök, akkor azért arra gondol, hogy a minden vicc mögött esetleg van valami tény is. Tehát lehet, hogy a kormány készül mondjuk az unió elhagyására. Hát emlékszünk rá, volt olyan mondat is, hogy ha már nettó befizetők lennénk, akkor úgyse éri meg az unió, tehát lépjünk ki. Tehát, hogy ezek mind azt sugalták a hitelminősítőknek, hogy nem egészen akarunk itt az unió környékén együttműködni a többi tagállammal. Az, hogy most az új kormány nyíltan meghirdette azt, hogy ő Európa párti egyik oldalról, a másik oldalról pedig, hogy eurót akar bevezetni, ez a kettő együttesen oda vezetett, hogy jelentős optimizmus alakult ki a piacon, és a piac egyik szereplője, az a hitelminősítő is. Tehát ők úgy árazzák be Magyarországot, hogy előbb-utóbb itt lesz euró, ha van euró, akkor lejjebb mennek a kamatszintek, ha lejjebb megy a kamatszint, akkor nyilván annak van egy beruházás ösztönző további hatása, hiszen a vállalkozásoknak kevesebbet kell kamatra költeni, több marad fejlesztési forrásra, maga az állam is olcsóbban finanszírozza önmagát, tehát ez mind oda vezet, hogy egy fellendülő vagy nagyobb növekedésre képes gazdaságképe rajzolódik ki, tehát magyarul érdemes ezt az országot jobban figyelembe venni, magyarul fölértékeli a magyar gazdaságot, maga a hitelminősítő is.
1: Hát legközelebb november-decemberben tehetik ezt meg, a Moody's-nál negatív kilátásban vagyunk, az S&P-nél is egyébként, az a befektetésre ajánlott legalsó fokozat, amiben tartanak minket. Még a legmegértőbb a Fitch volt az elmúlt időszakban, de akkor, ha jól értem, mind a háromnál várható az, hogy felértékelik, egy kicsikét feljebb helyezik a polcokon Magyarországot.
4: Hát valószínűleg az lesz, hogy a negatív kilátás az megszűnik. Nem hiszem, hogy azért befektetése ajánlottá teszik Magyarországot, mert ugye még azért várják azt, hogy egyrészt ugye jön egy költségvetés, amiről még senki nem tud semmit. Ennek nyilvánvalóan van egy olyan ága, ami mondjuk a 3 éves költségvetési kitekintés, ahol a kormány megmondja, hogy ő hogy szeretné a költségvetést rendbe rakni, tehát magyarul GDP arányosan milyen költségvetési hiánnyal, milyen növekedéssel, milyen inflációval számol. Ugye ezeket figyelik ezek a hitelminősítők, és ha ezek afelé mutatnak, hogy esélyes az euró bevezetése mondjuk 2030 környékén, akkor ebben az értelemben lesz egy felminősítés, de nyilván azért ezek csak ígéretek, tehát ahogy ezek az ígéretek valóra válnak, úgy válhat egyre inkább befektető baráttá az értékelés. Ha ettől valamilyen okból eltér a kormány, akkor nyilvánvalóan inkább a leminősítés veszélye erősebb majd a későbbiekben. De most rövid távon szerintem a kilátásokat fogják javítani, nem magát a minősítést.
1: Molnár László, a GKI vezető kutatója. Köszönöm szépen.
4: Nagyon szívesen, viszontlátásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Az Európai Unió maga is azon töri a fejét, amiről egyébként oly sokat beszélnek a hazai szociológusok, ingatlan szakértők, a beruházók, hogy hogyan lehetne a lakhatási problémákat megoldani ott és itt. Az Európai Unió egy lakhatási szabályrendszeren dolgozik, ez könnyebbé tehetni a városok számára, hogy az üresen álló lakások meg a lakhatás drágító befektetési célú lakáshasználat ellen fellépjen. Hogy ezt hogyan képzelhetik, és ennek milyen hatása lehet a lakáspiacra, ez iránt érdekel. Tudom, Balogh Lászlónál, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjénél. Szervusz, Laci!
2: Szia, Egon, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Szóval könnyű azt mondani, egyfelől, hogy lakhatás drágító befektetési célú lakáshasználat. Hát voltak éppen ez egy pénzzel rendelkező személynek vagy vállalkozásnak a, mondhatnám, a magánügye, nem? Hogy ingatlanba fektet.
2: Igen, és hogyha megkérdezel bárkit, aki befektetési célra vett lakás, valószínűleg nem azt fogja mondani neked, hogy ezt azért tette, hogy még drágábbak legyenek az ingatlanok, hanem mindenki az aktuális céljának megfelelően keresgél az ingatlanpiacon. Van, aki saját célra, van, aki pedig befektetési célra. De a probléma az ott gyökerezik, hogy nagyon vékony a jég, és nagyon vékony a határ, hogy meddig tart mondjuk az egyéneknek a szabadsága, meg a szerződéses szabadság elve, hogy azt veszek meg annyiért, amennyit akarom, és olyan célra, amennyire akarom, arra használom az ingatlant, amire csak akarom. Itt számos ilyen didaktikus példát és ellenpéldát lehetne fölhozni. Azok, akik például a lakhatási célú ingatlan tulajdonlást helyezik előtérbe, azt mondják meg, akik például bizonyos tevékenységeket, például rövid távú lakáskiadást korlátoznak, ők rendszerint elmondják, hogy hát például bordélyházat sem lehet üzemeltetni a lakóépületekben, meg egyéb más dolgokat sem, ami mondjuk a társadalomnak nem annyira hasznos. Akik pedig a másik oldalon vannak, ők meg azt mondják, hogy hát végül is az Európai Unióban a szolgáltatások, személyek, tőke szabad áramlásában nagyon sok minden belefér. Szóval egy kicsit ez egy filozófiai kérdés is, de az tény és való, hogy amin keresztül ment a Magyarország, és azon belül egyébként főleg a főváros is az elmúlt 15 évben lakásdrágulás szempontjából, az nem egy hungarikum, nem egy egyedi magyarországi jelenség, ez Európa számos nagyvárosában problémát jelent, kihívást okoz, és erre az Európai Bizottság egyfajta Európai Uniós választ fogalmazott meg, a European Affordable Housing Act-tel, amit most társadalmi egyeztetésre vagy véleményeztetésre bocsájtott, és már megtekinthető az Európai Bizottság honlapján ez a rendelettervezet. Ennek az az érdekessége, hogy ez egy olyan rendelettervezet, ami hogyha hatályba lép, akkor ez közvetlenül hatályba lép minden országban.
1: Azon gondolkozom, hogy vajon szabad-e, lehet-e, kell-e az egészet az Airbnb nyakába varni? Mert mostanában ugye könnyű rámutatni arra, hogy mi és ki okozza a lakhatási problémákat, hát az Airbnb. De korábban is volt lakhatási nehézség, mondjuk Budapesten is, tehát Magyarországon ez abszolút megragadható volt, és hát ettől függetlenül is van, elég csak az üresen álló lakások mértéktelen nagy számára gondolni, meg arra, hogy például az albérletárak nem csak az Airbnb miatt magasak.
2: Igen, ebben abszolút igazad van, tehát itt számos olyan tényező van, ami hozzájárulhat ahhoz a lakhatási szűkösséghez, vagy szegénységhez, ami ellen nagyon egyre többen emelik fel a szavukat, vagy realizálják problémaként, és ebben egyébként nyilván az egyik ilyen leglátványosabb tevékenység, hogy te is mondod, az Airbnb, a rövid távú lakáskiadás, na de ahogy te is említetted, rengeteg lakás áll üresen effektív, hogy tényleg nem lakik benne senki, nem történik ott semmi, illetve van rengeteg olyan nem lakott lakás, amiben nem lakik senki életvitelszerűen, de üzemel benne orvosi rendeló, ügyvédiroda,

0: mérnökiroda, tehát hogy más célra használják ezeket az ingatlanokat, és szinte már hallom a fülemben, hogy erre is lehet ellenérveket mondani, mert hogy miért, hol van az előírva, hogy mondjuk a belvárosban olcsón kell lakhatást biztosítani mindenkinek. És egyébként itt azért vannak azért szerintem tényekkel bizonyított hatások az ingatlan piacra, tehát hogyha mondjuk a belvárosi lakások nagyon drágák, akkor azoknak a hatása kigyűrűzik a külső körületekben, mind a lakásárak, mind pedig a bérleti díjak tekintetében, hiszen mondjuk, hogyha valaki egy hatodik emeleti csepeli panellakás ablakából kinéz, és azt látja, hogy a belvárosban tőle alig 3-4 kilométerrel odébb mondjuk kétszer annyiért kínálják kiadásra a lakást 300-350 ezer forintért, akkor ugyanazt a lakást ő sem akarja majd 100 ezer forintért piacra dobni, mert valószínűleg lesz olyan, aki többet adna érte. Tehát itt valószínűleg ezeket a szabályokat kell keretek közé terelni, annak érdekében, hogy valahogy megpróbáljuk elérni azt a szerintem nagyon nehezen érhető állapotot, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon.
1: Hát a káposzta ebben az értelemben az az ingatlan, amelyik üresen állt, és amelyikkel kapcsolatban rá kéne venni a tulajdonost, hogy adja ki. Erre vannak európai jó példák, jó gyakorlatok, amik azt mutatják, hogy igenis rávehetők a tulajdonosok mondjuk megfelelő garanciák között, vagy valami egy olyan csoportot alkotva, amely csoport összefogja őket és az ingatlanjaikat.
0: Gyakorlatilag most szinte a Vekerle program kérdéses pontjait feszegeted, mert ott pont ugyanezeket a filozófiai kérdéseket kell eldönteni, és ezt azért hoztam megint ide haza, ezt az európai szintű kérdést, mert itt most nagyon, nagyon élesen összekapcsolódnak bizonyos európai és magyarországi, vagy ott esetben fővárosi, nagyvárosi problémák, tehát igen, az európai rendelettervezet, az Európai Bizottság azt mondja, hogy azt kell szem előtt tartani, hogy mennyi helyi fizetésből lehet megvenni egy átlagos lakást. Tehát, hogyha például Budapesten 8 évet meghaladó átlag jövedelemre van szükség ahhoz, hogy megvegyen valaki egy átlagos lakást, akkor ott már el lehet kezdeni beavatkozni szabályozói oldalról, de ha ez nem teljesül, illetve hogyha ez a helyzet nem romlik, akkor nem lehet ilyen korlátozásokat bevezetni. Tehát itt az európai keretrendszer nem azt fogja megmondani, hogy egyik európai nagyvárosban sem lehet több a bérleti díj 50, 500 vagy 5000 eurónál egy hónapban, hanem azokat a keretrendszereket próbálja meg kidolgozni, hogy mik azok a beavatkozási lehetőségek, amik az önkormányzatok vagy adott esetben az állam rendelkezésére állnak. És aztán, hogy ezt melyik tagország, melyik nagyváros adott esetben környéke vagy agglomerációs övezetével összefogva hogyan oldja meg, az abban már viszonylag nagy szabadságot biztosít az európai rendelettervezet is. Persze ezt is kicsit ilyen ügyesen oldották meg, mert igazából ilyen konkrét ajánlásokat, meg szabályokat, vagy best practice-eket még nem fogalmaztak meg olyan széles körben, hogy ebből mint egy ilyen menüből választani lehessen. Ezeket is majd hamarosan közzé teszik.
1: Ez most igazából csak azt mutatja, hogy foglalkoznak vele. Igaz?
0: De igen, tehát hogy most ezzel gyakorlatilag kitették a problémát az asztalra, és innentől kezdve gyakorlatilag szükségszerű is, hogy foglalkozzon vele mindenki, mert hogyha viszont egy olyan szabályozás fogad el mondjuk az Európai Unió, amiben valakinek az érdeke sérül, akkor hogyha valaki ezzel nem foglalkozik, akkor kívül találhatja magát azon szereplők közül, akinek ez az új szabályrendszer kedvezni fog. Tehát ebből a szempontból ez most mindenképpen egy aktuális kérdés, és ami magyar szempontból érdekes, az pontosan az, hogy itt a lakáspolitikai irányváltás is rákapcsolódhat erre az új európai törekvésre, mert itt most a kormányzat nem csak lehetőséget kapott arra, hogy ezzel a problémával foglalkozzon, és akár hozzátegye a maga inputjait ehhez ez az Európai Bizottsági tervezethez, hanem itt a pénz, a paripa és a fegyver is rendelkezésre állhat, hiszen az hazahozott európai források jelentős része, vagy hát egy jelentősebb összeg ezek közül pont ilyen lakhatási kérdések megoldását is szorgalmazza.
1: Hát ezt ütemezte is már a magyar kormány, hogy ezzel valamit kezdeni is akar a jövőben. Követjük és beszélünk még róla Balogh Lászlóval is, a ingatlan.com gazdasági szakértőjével. Laci, köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen!
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban lassú a haladás a Kiskörúton az Asztóriánál, az Andrássy úton és a Balcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Tököli úton befelé a Barostérnél és tovább a Rákóczi úton. Lezárták a 10. kerületben a Harmat utcát, a Liget utca és a Kolozsvári utca között rendezvény miatt délután 2 óráig. Mától a 13. kerületben a Pannonia utcában befelé a Balzak utca után útszűkületre kell számítani, mert távhővezetéket javítanak. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától, a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Az M0-as déli szakaszán az M1-es autópálya irányában a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt. Szombattól útszűkületre kell készülni a Határúton kifelé a Ferde utcánál és a Nyári Pál utcánál a villamospálya karbantartása miatt. Az 52-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Az IMF javított a magyar gazdaság növekedési kilátásain, ez egy nagyon jól hangzó mondat, hogy mi van mögötte, és mennyire javított, és milyen kilátásokat lát maga a Nemzetközi Intézet. Madár Istvánhoz, a Portfolio.hu vezető elemzőjéhez, a Corvinus közgazdás docenséhez fordulunk. Szervusz István, örülök, hogy itt vagy velünk.
4: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szóval ez a nagy javítás, ez nagy javítás?
4: Hát azért nem egy óriási, ugye az idei évre nézve statisztikailag, amikor az évfele eltelik és látjuk az első fél év növekedési számait, akkor igazából néhány tized százalékpontos javításokról lehet csak szó, ami persze abból a szempontból jó hír, hogy az év második felére egy kicsit optimistább az IMF. Ugye a magyar gazdaságot illetően ez azt jelenti, hogy most 1,9%-ra emelte az idei évre vonatkozó előrejelzését, a jövő évit meg 2-ről 2,1%-ra, tehát jól látható, hogy ezek nem óriási mozgások. Ugye a jó hírben az persze, hogy nem lefele mozdította, meg azt is látjuk, hogy valóban az export elkezdett mocorogni Magyarországon, tehát végre nem csak a lakossági fogyasztás húzza fölfele, az export meg a beruházás rántja mélybe a magyar gazdaság teljesítményét, hanem az export is már inkább a növekedési motorok közé belépett, és akkor emiatt egy kicsit optimistább lett a valuta alap. Talán amiatt egy kicsit jobban néz ki ez az 1,7-ről 1,9%-ra emelés, hogy ezen közben viszont tudjuk, hogy a mezőgazdaság sokkal rosszabbul teljesített az aszályos időjárás miatt, tehát ha az IMF ezt is figyelembe vette, akkor volt neki egy lehúzó tényezője, és ehhez képest is fölfele tudta elmozdítani a számot. Hozzáteszem, hogy az 1,9%, ezért ez most éppen optimistának számít mondjuk az elemzői körben, ennél egy néhány tizeddel lejjebb van az elemzői konszenzus.
1: Egyébként ez az 1,9% ilyen kulcsszám lett a Nemzetközi Valuta Alap Magyarországról szóló jelentésében, mert az inflációs előrejelzés is ide jutott. Levitte az áprilisban még 3,8%-osra jelzett éves inflációt erre az évre 1,9-re. Ez egy nagyon jelentős ugrás.
4: Így van, és ez talán valami magyarázatot is érdemel. Itt azt kell látni, hogy gyakorlatilag attól függően, hogy az elmúlt fél évben ki melyik hónapban állt elő az előrejelzéssel, óriási eltéréseket és ticakokat láthattunk benne. Ennek pedig az alapvető oka az, hogy van itt a nyakunkon egy hormuzi szoros által generált energiaválság, vagy geopolitikai feszültség, kinek hogy tetszik, ami miatt azt nem látja senki előre, hogy milyen energiaárak alakulnak ki a jövőben. Amikor éppen ez a hormuzi szoros körüli feszültség enyhült, akkor mindenki elkezdte lefelé húzni a korábban megemelt előrejelzéseit, különösen az inflációsokat. Majd amikor újra egy kicsit nagyobb lett a feszültség, akkor mindenki elkezdte fölfele emelni, és ezt a libikókát látjuk tulajdonképpen a különböző előrejelzésekben hónaptól hónapra. Ugyanezt láthatjuk például a Magyar Nemzeti Bank inflációs jelentésében adott előrejelzéseknél is. Ez egyszerűen a tények, az életnek a változékonysága miatt van, most nem pedig valamiféle ilyen elvont előrejelzési hiba miatt, de jól fejezi ki azt, hogy milyen iszonyatos bizonytalanságban él a világ a 2020-as évtizedben, hogy gyakorlatilag hónapról hónapra tudnak változni a kilátások, attól függően, hogy éppen mi történik mondjuk egy-egy ilyen geopolitikai gócpontban.
1: Az előbb a GKI előrejelzése alapján beszélgettünk arról, hogy a hazai felhasználása az Európai Uniós forrásoknak, amelyek itt a második fél évben remélhetőleg elkezdenek érkezni valóban tényszerűen a bankszámlára is. Szóval, hogy ezek milyen lehetőséget kínálnak a magyar gazdaság számára, és itt vannak ezek az adatok, és az is biztató volt, és ez is az. Azt lehet mondani, hogy talán a mélypontról elindult valóban a magyar gazdaság?
4: Ha csak az elmúlt néhány negyedévnek a növekedés adatait látjuk, akkor ahogy említettem azt, hogy az export elkezdett élénkülni egy kicsit, végre elkezdtek duruzsolni olyan gyárak, amelyek eddig nem nagyon hallattak magukról, és kapacitásokat kezdtek el bővíteni, idehoztak olyan termeléseket, amik korábban nem voltak, vagy máshol voltak. Ezek azért összességében tudtak egy lendületet adni a gazdaságnak, és az a bő három évig tartó recessziós, stagnálós időszaknak valóban úgy tűnik, hogy vége. Azért most már negyedévről negyedévre egy kis növekedést össze tud rakni a magyar gazdaság, és azt gondoljuk, hogy ez valószínűleg folytatódhat a következő negyedévekben is. Azt leszámítva egy kis zárójelben, hogy épp a harmadik negyedéves adat kapcsán azért lehetnek bizonytalanságok, pont azért, mert itt számolódik el ugye a már emlegetett nagyon nagy aszály hatása a mezőgazdaságban, és annak lesz egy egyszeri nagy lehúzó hatása, de összességében azt lehet mondani, hogy valamiféle növekedés a magyar gazdaságban van. Ehhez egyébként azért az Európai Uniós támogatások nem adnak olyan nagyon sokat hozzá, ugyanis ugye az a része, ami ez az úgynevezett felújítási újjáépítési alapból jön, az tulajdonképpen szinte teljes egészében olyan állami infrastruktúrális fejlesztéseket takar, ami nagy részt egy importot jelent, tehát valamit behozunk külföldről, például valamiféle energetikai korszerűsítés szükséges dolgot, vagy egyéb más vezetékes infrastruktúrára szükséges dolgot, és ezért ennek nincsen nagyon nagy növekedési hatása, miközben talán azért az épített környezetünkre remélhetőleg azért egy-két éven belül azért már valamiféle látható hatása lesz. Igazából, amikor majd a kohéziós források is felszabadulnak, és kimeri írni a kormányzat még azokat a pályázatokat, amelyeket eddig ugye a befagyasztás miatt nem, vagy csak mérsékeltebb ütemben írt ki, ezek hozhatnak némi élénkülést. Azt gondoljuk, hogy ez a következő évben lehet inkább érdemi, de ott is igazából néhány 10% pontos növekedés jelent önmagában. Talán inkább az, hogy ennek azért van egy lélektani, pszichológiai hatása, egyrészt a külföldi befektetők azt látják, hogy Magyarország újra elfogadott az Európai Unió szemében, akár a vállalkozás, aki azt látja, hogy hozzá tudná férni uniós forrásokhoz, bátrabban vállal más tevékenységeket is. Ezek lehetnek olyan további élénkítő hatások, amelyek, hogyha nem ütköznek újabb és újabb, hát ilyen sok hatásokban, amiket az elmúlt években folyamatosan elszenvedni voltunk kénytelnek, akkor talán bízhatunk abba, hogy ez is azért szép lassan megerősíti úgy az üzleti bizalmat, hogy ez valóban valamiféle növekedési élénküléshez járul hozzá. Ezt látjuk azért alapvetően az IMF előrejelzésében is, bár hozzáteszem, hogy ott az a 2,1%-os jövő évi növekedési szám, az viszont meg egy picit talán pessimistább az elemzői várakozásokhoz képest, azért az a 2,5% szokott inkább mostanában előfordulni. Különösen így, hogy az idén pocsék lett a mezőgazdaság, jövőre meg talán egy átlagos évünk van, már akkor is sokkal inkább fölúzó hatása van. Ezekkel együtt talán azért lehetetlen valóban ez a 2-2,5% közötti GDP növekedés elérése, ami azért, hát mondhatjuk azt, hogy annyi, mint a megelőző 3 évben összesen.
1: Igen, és az azért egy nagyon nagy különbség lesz még akkor is, hogyha nem ugrásszerű javulás, de javulás mindenféleképpen. Madár István, köszönöm szépen!
4: Én is köszönöm.
5: Azt

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Ez az eset most kivételesen nem a Dögöljön meg a szomszéd tehene is eset, de egy első hallásra azért furcsa, mert a nagy olajipari társaságok rendkívüli nyereségének célzott megadóztatását kezdeményezi a Független Benzinkutak Szövetsége. Gépész László van itt a vonalban, a szervezet elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szerkesztő úr, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Ugye ez ennél bonyolultabb, vagy legalábbis remélem, hogy ennél bonyolultabb.
2: Természetesen bonyolultabb, de meg tudjuk nagyon egyszerűen is fogalmazni, és nagyon világos dologról van szó. Van most egy olyan hatalmas profit, amiért az, aki kapja ezt a profitot, nem tesz semmit. Tehát ez egy olyan profit, ami gyakorlatilag automatikusan keletkezik minden olyan vállalatnál, olajkereskedelmi vállalatnál, amelyiknek finomítója van. Arról van szó, hogy a világpiacon kialakult ár problémák és feszültségek miatt sokkal nagyobb mértékben drágul a késztermék, mint a nyersolaj. A két drágulás különbsége az egy extra profit. Ez egy hatalmas összeg. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy olyan méretű vállalatnál, mint például a MOL, a finomításnak, tehát a munkának, amit ő elvégez, annak van egy átlagos, szokásos haszna. Ez lehet nagyságrendet mondok, csak nem turkálni akarok a zsebükbe. Ez egy normális körülmények között lehet egy 20-30 dollár. Jelen pillanatban ez az érték fölötte van a 200 dollárnak. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a óriási különbség, ami ott megjelenik, ezért ő nem tesz semmit. Ez nem az ő érdeme, nem az ő hatékonyságának a növekménye, egyszerűen így alakult a helyzet. A kérdés, ami felmerül, hogy most az országnak, Magyarországnak mi a jobb? Az, hogy van egy vállalat, amelyik többé-kevésbé tartalmaz magyar tulajdont is, de igazából egy multinacionális vállalatról beszélünk, és ő elteszi ezt a hasznot, és ebből ő fejleszti a nemzetközi vállalkozásait, és csinál vele, amit akar, vagy pedig azt mondjuk, hogy ennek azt a részét, ami nem őt illeti, hanem csak úgy képződött nála, ezt adóként elvonja a magyar állam, és mire fordítsa, erre is teszünk javaslatot, fordítsa például a tömegközlekedésnek az olcsóbb áttételére, fordítsa például, ha már a fuvarozók is lázon vannak, és tönkre akarnak menni, akkor osszuk meg a fuvarozásnak a költségeit, és mondjuk azt, hogy az élelmiszerek fuvarozása, a gyógyszereknek, a vérkészítményeknek a fuvarozása kapjon ebből támogatást, és hát persze nekünk is a hajlik magunk felé is a kezünk. Nyilván egy élhető szintre valamilyen szinten a KKV-kat is, a kis vállalkozásokat is támogatni kell ebből, vagy legalábbis a kiváltani ezzel az adóval a KKV-kat agyon csapó különadó.
1: Önök azt mondják, hogy van arra nemzetközi minta, amit kérnek. Mely országok gyakorlatára hivatkoznak?
2: Hát itt egy kicsit veszélyes most a lengyel gyakorlatra hivatkozni, mert azért itt két dolog van Lengyelországban. Az egyik, hogy ők ezt a fajta extra profitot nagyon keményen adóztatják, tehát most hirtelen azt mondták, hogy ennek az extra profitnak, ha jól tudom, 60%-át elvonja a lengyel állam. De egyben ők azt is mondták, hogy miután a 2023-as évben a lengyelek MOL-ja, az Orlen, az mélyre lenyomta az árakat, és ezzel próbálta egyrészt a versenytársaknak alátenni, másrészt pedig a politikai hovatartozását egy kicsit kézzelfoghatóvá tenni, viszont ezzel óriási kárt okozott a saját részvényeseinek, többek között a lengyel államnak, amelyik részvényes ebben a cégben. Így aztán most úgy hirtelen letartóztatták a vezetését ennek a cégnek. Hogy? Tehát én azt mondom, az adó
1: nem ez a minta feltétlen, ugye? Tehát nem egy letartóztatásig szeretnék űzni ezt a dolgot.
2: Ez nem a mi dolgunk. De az, hogy szakmai javaslatot tegyünk arra, hogy egy így megképződő hatalmas extra profitot ne hagyjunk már ott egy darab vállalatnál, hogy azzal villoghasson, hanem fordítsuk az ország javára. Én nem hiszem, hogy ez ördögtől való gondolat.
1: Meglátjuk, hogy megfogan-e ez a gondolat ott, ahol meg kell a kormányzatban. Gépész Lászlót, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökét hallották a több-kevesebb hallgatóit a Spirit FM-en. Ennek köszönöm, hogy itt volt velünk. A kedves hallgatóktól pedig elbúcsúzok, abban bízva, hogy holnap ismét találkozunk ugyanebben az időben. Róna Jégont hallották, minden jót.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál, minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Belépőddel Otis Mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
6: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Ismét orosz kőolaj finomítókat támadott Ukrajna. Új dínófaj maradványait fedezték fel Horvátországban. Délután egyre több felé kisüt a nap. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok. Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter. A miniszterelnök a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen is. Az uniós tagállamok vezetőinek tanácskozásán, a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Ukrajna újrakezdi az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, miután Oroszország sem hagyott fel ezzel, jelentette ki az ukrán elnök egy brit lapnak adott interjúban. Volodymyr Zelenszkij emlékeztetett arra, hogy az ukránok az Egyesült Államok kívánságának megfelelően 3 napig tartózkodtak az orosz energetikai infrastruktúra bombázásától. Moszkva viszont folytatta a légi csapásokat. Éjszaka orosz dróntámadások miatt lakóépületek, ipari és infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg. Legkevesebb 5-en meghaltak, többen megsebesültek. Az ukrán drónok olajfinomítókat vettek célba, senki sem sérült meg. Beomlott egy iskolaépület teteje Pakisztánban, legkevesebb 27 diák és egy tanár meghalt. Már több mint 40 embert mentettek ki a romok alól. Pakisztánban gyakoriak a hasonló tragédiák, mert nem tartják be a biztonsági előírásokat és rossz minőségű építőanyagokat használnak. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a Norvég alaptól. Orbán Anita külügyminiszter tegnap bejelentette, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csaknem 78 milliárd forinttal esett el, miután az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. Új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az isztriai félszigetnél. A mintegy 130 millió éves csontokat Bále közelében emelték ki a tengerből. A fosziliák egy nagy termetű, hosszú nyakú növényevő őslénytől származnak. Ez az első eset, hogy közvetlenül tártak fel leleteket a tengerfenéken, amely a kutatók szerint további kövületeket is rejthet. Felszakadozik a felhőzet, és délután mindenütt több órás napsütés várható. Északkeleten, keleten lehet néhol eső, zápor. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű. A következő napokban a csípős hajnalok után kissé melegebb nappalokra készülhetünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
8: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a fórum minden kedves nézőjét, és köszöntöm a Spirit FM rádió hallgatóit is, köszönöm, hogy minket választottak. Mondom a témajavaslatokat, Macron francia elnök is Budapestre jön október 23-án, és gondolom még sok más nemzetközi vezető. Az biztos, hogy Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök viszont nem. Erről is beszélt Magyar Péter egy tegnapi interjúban. Lemondott az energetikai államtitkár, eddig nem sok kedves telefonáló szólt hozzá a témához. Állítólag felszólalt volna egy olyan rendezvényen, ami az akkumulátoriparral kapcsolatos, és egy Tiszás képviselő írta egy elég felháborodott hangú posztot, miszerint ezek az akkumulátorgyárak a környéken élők számára eddig csak negatív következménnyel jártak. Ezt követően mondott le az államtitkár, de állítása szerint nem az említett és tervezett konferencián való beszéde miatt, illetve a felháborodás miatt, hanem magánéleti okokból. A harmadik téma pedig, hogy Rákai Filip tagadja, hogy bennfentes információkra épült a földvásárlása. Azt mondja, hogy megvett egy földet üzleti céllal, fogalma nem lehetett róla, hogy a Hankook gumigyár majd ott szeretne terjeszkedni. és ezért a földjéből elad egy jó darabot, és ezen 1,4 milliárd forintot keres nagyjából egy év leforgás alatt, szóval, hogy ebben nincs semmilyen bennfentes információ. Marian, ha jól figyeltem, az első kedves telefonáló. Jó napot kívánok!
9: Köszönöm, úr, Marian vagyok.
8: Parancsolja!
9: Csak egy pár szót szeretnék mondani. Már nagyon régen az ATV-nek a nézői vagyunk, és nagyon kedveljük az ATV-t, magát is, meg a Somos urat is. De köszönjük. Én azt gondolom, ami reggel ez a Dávid, ez az új startnak az egyik vezetője, aki a Blikktől jött oda, ez olyan, hát nem is tudom, de minősíthetetlenül beszélt a Tiszáról, a szavazóiról is, meg a Tiszáról is, hogy hát szeretném csak azt mondani, hogy én nagyon sajnálom, hogy az ATV ilyen embereket tesz meg műsorvezetőnek, aki alapvetően még beszélni se tud, nem tudja igazából megfogalmazni, amit szeretne, vontatottan beszél, és hát én szerintem nem egy hát hogy mondjam, független vezető. Úgyhogy én nagyon csalódtam, hogy ilyen műsorvezetőt tettek a startban, mert az én gondolom, hogy az Egon, meg a Somos úr, mert annak kimondottan nagyon kedveljük, mondom meg magát is, hogy szerintem nem való egy ilyen műsorba, ami tulajdonképpen. És ilyen hangnemben beszélt a Magyar Péterről, egy miniszterelnökről.
8: Nem hallottam, hogy mit mondott, úgyhogy ez nem tudok hozzászólni, de igen, jó szakember a Dávid, és jó nézettségek vannak az ő általa vezetett műsorokban is, vagy műsorok után is.
9: A szavazóiról is. Én úgy gondolom, hogy így se a Fidesz szavazóiról, se a Tisza szavazóiról senki nem beszélhet, amilyen hangon beszélt ez a Rákai Filip, úgyhogy én, ahogyha maguk helyében lennék, én nem hívnám őt többet meg az ATV-ben, mert minősíthetetlen.
8: Azt például hallottam, de hát, hogy ott nem a műsorvezető nyilvánított véleményt, hanem a Rákai Filip elég indulatos volt, kétségtelen. Hát gondolom, hogy nagy a tét, mert a filmje miatt is vizsgálat zajlik, a földügyei miatt is.
9: Hát csak ezt szerettem volna mondani, mert mondom, mi nagyon nagy kedvelői vagyunk az ATV-nek, és nem most kezdtük nézni, hanem hát sok-sok-sok évvel ezelőtt. És azért én szerintem egy kicsit, hát szerintem ezek egy pár embernek, pár ember miatt csökkent a színvonal, én azt gondolom. És hát hogyha egyszer azt mondja az ATV, hogy egy független média, hát azért ezt mondom, nem mondanám teljesen így, hogy független, mert azért vannak e mögött ilyen Fidesz potentátok, úgyhogy hát szóval nem.
8: Ez nagyon mulatságos, hogy mindenki tudja, hogy ki mögött ki áll, de azért szeretik az ATV-t, ez a lényeg az utóbbi. Sokféle
9: világos. Ezt szerettem volna mondani egyébként, mondjuk szeretem a műsorokat, szeretjük a férjemmel, amikor maga van, meg amikor a Somos úr van.
8: Hát én már nem vagyok a startban.
9: Nem a startot, hanem a fórumban, mondjuk, igen, mert mi köszön. Mindegyiket nézzük, a startot, a fórumot, a mindegyiket, az egyenes beszédet, az Egon, meg maga itt a fő, meg a Somos, a hárman a fő műsorvezetőt. Úgyhogy ezt szeretném mondani, de amit ma ez a Rákai Filip, ahogy beszélt, a Tisza szavazóiról, hát csalódtam ebben az egészben, hogy ilyen embert még csak meghívni, és hát én nem tudom.
8: A meghívni szerintem érdemes volt, mert forró ügy van körülötte, tehát ilyen érdekli az embereket.
9: Forró ügy van.
8: Igen, én meghallgatom.
9: Forró ügy van, úgyhogy.
8: Hát persze, én mindenkire kíváncsi volnék, akivel kapcsolatban ilyen gyanúk fogalmazódnak meg. Tehát, hogy maga a beszélgetés szerintem kifejezetten érdekes volt. Az, hogy ő Tisza szektáról beszél, meg ennyire negatív, sarkos véleménye van Magyar Péterről, ez az ő problémája. Elmondta, aztán mindenki leszűri a véleményt, a hatóságok meg reméljük, hogy teszik a dolgukat, és ha hát kiderül, hogy ártatlan, akkor hurrá, ha nem, akkor
9: meg. Megszabadultak ettől az Orbán Viktortól, aki 16 évig, sőt 20 évig eléggé kriminálisan viselkedett. Úgyhogy de hát mindegy, végül is én a szavazóit nem akarom minősíteni, mert ez mindenkinek a maga dolga, hogy kire szavaz, hogy szavaz. De mondom, ez ilyen embereket meghívni, hát szóval kritikának üli volt az a mai megnyilvánulása neki. Remélem, hogy többet nem fogják meghívni, mert ugyanazt mondta ez a Dávid, hogy még várják, hogy mi lesz. Hát reméljük, én nem gondolom azt, hogy azt szeretném, hogyha vezetőszáron vinnék el, de azért gyanús ez, hogy honnan szerzett hirtelen ilyen milliárdos összegeket.
8: Nyilván nyilván megfelel a kérdésekre. De miért például, amikor itt volt Hankó Balázs, mennyire érdekes interjú volt, nem? Vagy itt volt Fási Ádám, magyarázták a dolgaikat. Igen. Izgalmas interjúk voltak azok
9: igen,
8: is.
9: Igen, interjú volt. Ez izgalmas volt az Egon is, ebből a Fási Ádámmal összejött azért, pedig ott hazudozott neki. Na mindegy, úgyhogy nem szeretnék többet mondani, úgyhogy szeretjük a műsorukat, de mondom, ez a mai viselkedés, ez Ritikán aluli volt tőle.
8: Értem. Köszönöm, hogy hívott.
9: Emberekről. Mi is köszönjük. Köszönjük.
8: Kezi csokla. Nyilván ez az interjú alanyt minősíti, hogy mit beszél. Ő tudja, hogy ebből haszna lesz, vagy nem lesz haszna. Meglátjuk. Bélával folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok! Béla vagyok.
8: Parancsoljon!
10: Én az MBH banknak voltam a tagja. Az előző évben 25-ben volt 3 nap, júniusban vagy júliusban, amikor a bank minden pénzforgalmat tetiltott. Erről engem nem értesítettek. Kadinc Barcikán a vasvári télen próbáltam pénzt felvenni, 40 000 forintot. Minden lezajlott, pénzt nem kaptam. Hát mondom, valami baj történt. Megismételtem még egyszer.
8: Egy ATM-nél próbált pénzfelvevő automatán?
10: ATM-nél, igen.
8: Igen.
10: A Vasvári téren az ATM-nél. Ez
8: igen.
10: Az OTP ATP-je. És megpróbáltam még egyszer, az sem ment, nem kaptam pénzt. Lementem a központba, Barcikán, ahol a fiók van, az MBH fiókja, ott szóltam, hogy mi történt, azt mondták, hát ez nem probléma, majd biztos valami hiba történt. Ezzel én lezártak, éreztem az egészet, eltelt egy hónap, és a banki értesítőn kaptam 80 000 forintot, te vontak tőlem, azért ez a bankfióknál vettem volna fel, úgy írták.
8: Világos.
10: Ez a 39 szám alatt van az is Barcikán.
8: Igen, tehát magyarul a bank kivonatában, vagy a számláján 80 000 forinttal kevesebb összeg szerepelt.
10: Így van.
8: Mert ők úgy érzékelték, hogy ön fölvett 240 000 forintot, igen, miközben nem vett föl. Világos. De ez nem annyira bonyolult, mert úgy tudom, hogy kamerák is figyelik az ATM-eket, tehát ezt vissza lehet keresni, hogy
10: én is így gondoltam.
8: Tényleg kiadta a pénzt, vagy csak próbálkozás volt?
10: Megfellebbeztem, telefonáltam a banktól, ott is beszéltem, ők is felhívták a központot, majd mondták, hogy értesítenek. Hát jött egy értesítés, hogy a felét azt jogosnak tartják, a felét, azt nem. Hát én nem voltam a 39 szám alatti bankfiókba, és hogy tudták azt ott megállapítani, ahol nem voltam, hogy a fele jó, a fele meg nem.
8: Igen. És
10: hát ezért többször is telefonáltam Pestre is, mindenki igazat adott, de a vége ez lett.
8: Ez nagyon furcsa. És a bank úgy látja, hogy ön ténylegesen hozzájutott 40 000 forinthoz?
10: Igen.
8: Tehát bizonyítottnak lát, de miből látja bizonyítottnak? Ő látott?
10: Fogalmam, tudom. Kérdeztem, de ők sem mondták.
8: És azóta még próbálkozott jogorvoslattal valahol?
10: Többször próbálkoztam a Budapesten a banknál. Mindenütt igazat adtak, de a vége ez lett. Felháborodásomban kiléptem a bankból, átléptem egy másik bankba.
8: Igen. Hát én is ezt mondtam volna önnek, hogyha ilyen ez a bank, hogy 40 000 forinttól rugózik, mert egy banknak ez semmi. És ráadásul ön nem vette fel.
10: Ezért érdemes volt nekik engem onnan eltávolítani.
8: És amikor azt, Béla, amikor azt mondja ön, hogy szóban önnek adtak igazat, az mit jelent, hogy azt mondta a bank tisztviselő, hogy uram, elhisszük, hogy hibás volt az automata, és ön nem kapott egy félért se, vagy hogy érti azt, hogy igazat adtak önnek?
10: Igen, persül, és azt mondták, hogy átteszik az ügyet oda, ahol a vizsgálat történik.
8: Igen.
10: Vagy háromszor megcsináltam. A vizsgálatnak mégis az lett a végeredménye, hogy én a 40 000-et nem kaptam meg, 40-et megkaptam, csak azt nem tudom, hogy hogyan tudták megállapítani azt a bankfiókban, nem... ahol nem voltam.
8: Értem. Hát én azt mondom, hogy itt van kamerák vannak, gondolom én akkor
10: hát,
8: úgy igen, lehetne megállapítani, hogy visszapörgetik, megnézik a kamera felvételt, és ön látszik ott, vagy elkezdi a műveletet.
10: Ha nem voltam ott, akkor hogy látszottam?
8: Hát nem, az ATM-nél, tehát hogy a maga az automata be van kamerázva.
10: Ahol voltam.
8: Ahol próbált OTP fölvenni. Banki. Azt értem. Hát az OTP-enkor
10: gondolni. Az én bankomnak kellett volna megkeresni talán őket, nem
8: persze.
10: Tudom.
8: Mert... Én azt csináltam volna, hogyha az az ATM is be van kamerázva, én úgy tudom, hogy ez így van. Akkor megnézni a kamera felvétel, ahol az látszik, hogy ön valóban próbál pénzhez jutni, bepötyögi a PIN kódot, csak nem jön ki a pénz.
10: Nem voltam az MBH bank, ott nem vehettek fel.
8: Értem.
10: Mégis azt ítélték, hogy ott jogos az egyik, de a másik nem. Hát én ezt csak azért mondom, hogy másokkal is előfordulhat.
8: Igen.
10: És őket ne azonnal meg kell szabadulni attól a banktól, amelyik ilyen.
8: Hát én is ezt tettem volna az ön helyében. Köszönöm, sajnálom.
10: Éves,
8: 87 éves?
10: 87. éves nyugdíjas vagyok. Hát nekem a 40 000 forint is pénz.
8: Persze, meg abszolút megértem a banknak, meg igazából nem, főleg, hogyha föl se vette, tehát hogy a bank
10: a
8: nem
10: vége.
8: Szenvedett volna el semmilyen
10: ez
8: veszteséget.
10: Nem a banktól.
8: Köszönöm, hogy elmondta, tanulságos, csak hát ugye előre nem tudja az ember, oda megy egy ATM-hez, hogy...
10: Nem a banktól.
8: Köszönöm, hogy elmondta, tanulságos.

0: egyszerre.
1: Na, hát akkor...
0: Ez mindenkinek jár.
1: Világos, azért... tehát nem kártalanították, hanem pont ennyi a bónusz azért, hogy átszerződött le.
0: Ha én megkaptam volna 40 ezeret, akkor is adtak volna 40
1: ezeret. Értem, értem, de legalább így most összességében akkor végül is nullára kihozta az ügyet. Viszont az előző bank megszabadult egy jó ügyféltől. Köszönöm, hogy elmondta. További szép napot, viszont hallásra. Kedves nézők, a reklámszünet, én aztán folytatjuk.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lassú a haladás a Kiskörúton az Asztóriánál, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Tököli úton befelé a Baross térnél és tovább a Rákóczi úton. Telítettek a sávok a Nagykörúton a Blaha Lujza térnél és az Üllői útnál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, valamint a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között karbantartás miatt. Lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsilip utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták a 10. kerületben a Harmat utcát, a Liget utca és a Kolozsvári utca között rendezvény miatt délután 2 óráig. Mától a 13. kerületben a Pannonia utcában befelé a Balzak utca után útszűkületre kell számítani, mert tápfővezetéket javítanak. Szombattól útszűkület nehezíti a haladást a Határúton kifelé a Ferde utcánál és a Nyári Pál utcánál a villamospálya karbantartása miatt. Az 52-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászky Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Róberttel folytatjuk. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen
2: a türelmet, Róberttel folytatjuk. Megtenni, hogy elrémítja a tévét, és akkor zavartalanul tudunk beszélgetni. Köszönöm.
3: Megtenni, hogy elrémítja a tévét, és akkor zavartalanul tudunk beszélgetni. Köszönöm. Igen. Már így jó?
2: Így jó, köszönöm. Parancsoljon.
3: Na, hát én csak arról akartam beszélni, hogy rossz felé mennek itt a dolgok.
2: Részletesebben?
3: Hát, akármilyen embereket elővesznek, volt már olyan, hogy elítélték. Ilyen nem volt.
2: Hát a bírósági ügyek azért bizonyos időt igényelnek, tehát évekbe telik, mire egy jogerős ítélet megszületik.
3: Burai Gyula, az is benne volt. Kit ítéltek-e? Csúcslágot. Már senki.
2: És ön úgy gondolja, hogy ez a mostani elszámoltatás, számonkérés is így fog végződni, hogy elindulnak ügyek, aztán igen, nem lesz semmi a végén?
3: El fog húzódni évekig el fog húzódni.
2: Igen, ez várható, de hát mindenkinek joga van a védekezéshez, tehát hogyha valakit hát meggyanúsítanak.
3: Én mindig azt mondtam.
2: Hát ezért húzódnak a perek.
3: Meg kéne azt mondani egy miniszterelnöknek is, hogy bűnösök, meg hazárulok, meg ilyeneket, nem kéne mondani. Amíg nincs elítélve, az mindenki ártatlan.
2: Ebben egyetértünk, igen.
3: Na, tehát valahogy rossz ez a magyar Péterféle duma.
2: Hogy meggyanúsít, legalábbis nem közjogi igen, értelemben.
3: Igen. De... És ott a parlamentben nyilván gyaláz mindenkit, emberek vannak. Mindenki ember.
2: Gyalázni nem szokott egyébként senkit, de eléggé éles hangnemben...
3: Azoknak levezi...
2: Éles hangnemben fogalmaz, de ő is kapja az ívet, és kapta is, amióta a politikai pályára lépett.
3: Na, úgyhogy... mondjuk megérdemli.
2: Hát ez megítélés kérdése, de nyilván, ha valakivel szemben így lép fel a politikai ellenoldal, hogy teszem azt... titkos szolgálati eszközöket vetnek be a pártja ellen, egy provokátor megpróbálja őt belesodorni egy súlyosabb szabályszegésbe, van ez az 5 kert szórakozóhelyi történet,
3: ja,
2: meg ráeresztik az állami médiát, és reggeltől estig negatív színben tüntetik fel, hatalomra jutva nem tartom életidegennek, hogy valamiképpen ezt leveri rajtuk.
3: A szoknyája alá átbújik, az nyilvános felvétel. Akkor ez mi?
2: Hogyha ha a lányok szoknyája alá átbújik? Én nem láttam igen, ilyen felvételt.
3: Mikor? Hát én láttam.
2: Értem. Hát ha ez így volt, akkor azt tudom mondani, hogy a magyarok döntő többségét ez nem érdekelte. 3,4 millió ember azt mondta, hogy nem probléma. Nem, a pedofília az teljesen más.
3: Na, akkor kérdezhetnék még más.
2: Persze.
3: Ezen kívül.
2: Hogyne, parancsoljon.
3: Miért nem veszik elő azt az embereket, rátérhetek egy ilyen nyugdíj dologra?
2: Figyelek, várom.
3: Na, magánnyugdíjunkat ellopta Orbán. Én nem szerettem sose Orbán, nehogy azt higgye, hogy én Orbánista vagyok. Nem vagyok. Én soha nem voltam. Én soha nem szavaztam rájuk. Ellopták a pénzünket, az a göndörhajú nő, az a Selmeci Gabriela akkor azt mondta, rajta lesz a számlájukon, amikor elmennek nyugdíjba. Sehol nem volt.
2: Igen, ennek ellenére a magyar társadalom 14-ben is megválasztotta a Fidesz, 18-ban is, és 22-ben is, tehát nem érdekelte az emberek túlnyomó részét.
3: Azért mondom, hogy én nem választottam rájuk sose. Csak miért nem veszik ezt elő?
2: Mert nem, ezek
3: mert
2: szerint itt nem tört.
3: Az a pénz, az a nem tudom hány milliárd, én nyugdíjban mentem, ott érdekes, nem szerepel. Ezt a Selmecit kéne elővenni, Orbán, elő kéne venni már.
2: Csak itt nem történt köztörvényes bűncselekmény, hanem beépült, beolvadt a költségvetésbe a magánnyugdíjpénztárakból átirányított pénz.
3: Jaj.
2: Kellett a költségvetésnek.
3: Hogy ott lesz a számlánkon.
2: Azt mondták.
3: Hogy mennyit loptak-e?
2: Nem elloptak,
3: de
2: hanem...
3: De nincs rajta, nem volt rajta.
2: Én értem. Ebben az, nem tudom, hogy történt-e ilyen ügyekben feljelentés, hogy miért nincs egyéni magánszámla, egyéni nyugdíjszámla, mert hogy nincs, az biztos. Nem tudom, hogy történt-e feljelentés, de politikai értelemben lehetett volna ezt számon kérni, hogy az volt az ígéret, tehát hogy lesz ilyen. De ez, az emberek nem kérték számon politikai értelemben, hiszen megválasztották ismét a Fideszt 2014-ben is.
3: Elég szomorú. Hát, én soha nem szavaztam rájuk, de elég szomorú.
2: Értem. Szóval ez az a pénz, az már eltűnt, elillant.
3: Na, másik kérdés. Ez a Magyar Péter féle most tényleg eladja az országot?
2: Nehéz az ilyen kérdésre válaszolni, hogy most tényleg eladja, mert olyan, mintha úgy tűnne, hogy eladná, csak az a kérdés, hogy jól látjuk-e, de nem tudom, hogy mire utal. Tehát mit lát ön, amire azt kérdezi, hogy tényleg?
3: Hát például, hogy az IMF, vagy minek mondják, az már beleszól Magyarországba, hogy ezt kell csinálni, adót emelni.
2: Nem szólt bele az IMF, hogy adót kell emelni.
3: Érdekes, a híradóban mindig az a.
2: Nem tudom, melyik híradót nézi, a Hír TV-t, vagy melyiket?
3: De, úgy Hír TV-t. Az RTL 2.
2: Lényeg az, hogy tehát az adópolitika az nemzet...
3: adót akarnak emelni.
2: Tehát egyrészt az adópolitika az nemzeti hatáskör, az EU nem szól bele, az IMF, ha nem tartozunk neki, nem szólhat bele. Másrészt, hogy mit akar valaki, az ugyebár a jövőre vonatkozó dolog. Tehát azt majd meg kell várni, hogy tényleg akar adót emelni, és emel is adót, vagy nem. Tehát olyan dolgokról, ami nem történt, meg nehéz még vitatkozni, vagy egyáltalán bírálat tárgyává tenni.
3: Én nem is vitatkozom, csak egyszerű ember vagyok, értek a számokhoz, akármihez. Ez a magyarán mondva hülyesége, az üzemanyagár, minden, akkor hol tartunk?
2: Ön mit gondol, milyen adónemben akarnak emelni? Mert azt mondja, hogy ért a számokhoz.
3: A fuvarozókat kéne támogatni, nem a személyautóval száguldozókat, hogy ne emelkedjenek az árak. Én szerintem ezt.
2: Értem.
3: Csak másik mellette.
2: Kapitalizmusban élünk, piacgazdaságban.
3: Hogy 32-re euró. Számolja ki már, kedves uram. A minimálnyug díjat. Ha átváltunk euróra, mennyi lesz a nyugdíj? Az árak emelkedni fognak.
2: Tehát akkor ön tart attól, hogy csatlakozzunk az eurózónához.
3: Ilyen halnak az emberek. Ennyi.
2: Értem. Elég sok ország csatlakozott az eurózónához, és sehol nem voltak éhen az emberek.
3: Csak másképp álltak anyagilag, mint Magyarország.
2: Például melyik országra gondol, amely csatlakozott, és másként állt?
3: Szlovákia.
2: Jó, szóval akkor ön nem támogatja az euró bevezetést?
3: Nem, felesleges van. Ilyen hamar?
2: Hát az, hogy ilyen hamar, az egy picit túlzó megállapítás, mert kb. 20 éve mondogatják, hogy csatlakozunk az eurózónához. Tehát...
3: 30 az, van és még... 30 is.
2: Hát akkor, mi, akkor miről beszél, hogy ilyen hamar? Hát én is ezt mondom, hogy nincs ilyen hamar, hiszen 20 éve
3: mert
2: van erős.
3: Mert szegények lennének az emberek.
2: Ja, értem. Akkor
3: hát
2: most már nem
3: számoljunk egy nyugdíjat. Számoljunk át már egy 350 ezer forintos nyugdíjat euróra.
2: Az durván, ezer, az durván 1000 euró lenne.
3: És az árak megemelnek 50%-kal, akkor...
2: De miből gondolja ön, hogy az árak emelkednének, és miért éppen 50%-kal?
3: Mert minden országban így fordult elő, ahogy az eurót bevezették.
2: Értem. Én erről nem tudok, de lehet, hogy önnek van igaza. Hát meglátjuk, egyelőre még nincs napirenden, illetve távlati cél. Köszönöm szépen, Róbert, hogy hívott, további szép napot, viszont hallásra Ferenccel folytatjuk, üdvözlöm.
4: Tiszteletem, Ferenc, tegnap beszélgettünk mi.
2: Igen.
4: Erről a luxus vadászatról.
2: Igen, igen.
4: Emlékszik, ugye? És mondtam, hogy beugrott a ISZA ennek a erre a támadásra, hogy majd ő erkölcsös lesz, meg ki fogja vizsgálni. Én mondtam, hogy semmi köze az erkölcstelenséghez ennek a dolognak. De lám már tegnap, elutasították volna tegnap, és tiltakoztak volna ez ellen a Fidesz. Semmi más, mint a Fidesz csapda. Már tegnap jött a másik vadász, ő talán hallottál őt.
2: Nem, melyik vadász?
4: Nem hallott?
2: Nem, nem.
4: Valamelyik minisztériumban valaki megint vadászott, és fényképeket feltett, és azért kellett volna ezt rég elutasítani, mert minden ilyen csapda után jön a másik, amivel tudja piszkálni a Tiszát. Tegnap ugyanúgy jött a másik vadász, majd jön a harmadik vadász, mert ezt erre most ráugrott a Tisza, hogy ők erkölcsösek lesznek, kivizsgálják, és ilyet nem engednek meg. Ugyanúgy feltettek egy-két képet valakiről a minisztériumba, hogy szintén ilyen hobbi vadász, és micsoda dolog ez, hogy a saját pénzét ugye ilyenre költi. Mindenki arra költi egyébként a pénzét.
2: Nem ezzel van a probléma, hogy ez az ember a saját pénzéből hobbivadászkodik, hanem azzal, hogy mindeközben az élő környezetért felelős parlamenti bizottság alelnöke. A kettő együtt diszonáns.
4: Szerintem.
2: Én értem, hogy ön szerint nem, de ebben nem ön fog dönteni.
4: Valaki foglalkozik hobbiával, és a minisztériumban most derült ki, hogy ezt megválasztották, akkor miközben állnak a dologhoz? Rákölcsileg.
2: Mondjuk lehet, hogy olyan, hogy teszem azt valaki főállásban, nem tudom én, a gyermekek lelki állapotának a javításával, a szorongás feloldásával foglalkozik, szabad idejében meg horrorfilmeket készít. Tehát, hogy nyugodtan készített mindenki horrorfilmeket hát szabad idejében, de hogyha közben ő főállásban...
4: Nem érdemes a dolgokat, mert...
2: Most próbáltam valami példát mondani, hogy érzékeltessem, hogy mi lehet itt a feszültség.
4: Én mást, hogy valaki elment 20 millióért, 50 millióért tájföldre, utána ő lett a mit tudom én milyen miniszter, és akkor valaki kitalálta, hogy mennyit néz költött el a saját pénzéből, és micsoda elkölcstelen dolog lesz, hogy a minisztériumban meg milyen állást foglal el. Hát semmi köze ennek.
2: Jó, szerintem ahhoz, ezt valaki, bízzuk a Tiszára, az ő emberük, majd hát ők eldöntik. Én értem, csak ne,
4: hát azt nem... mondtam, nem szabad ráugrani el.
2: Rendben, mert, Ferenc, ezt szerintem túl tárgyaltuk.
4: Magának, támadó felületet. A következő, majd megint kitalálnak valamit. Még hát, a harmadik vadász is
2: a politika az ilyen, mindig keresik a fogást a politikai ellenfelek egymáson.
4: Tehát kell megelőzni ezt, hogy lehetőleg ne. Hát nem kell befoglalkozni. Szóval Fidesz belők valami, mit tudom én, valami ő szerintük elkülstelen dolgot, arra mindjárt ráugrik a 140 parlamenti képviselő.
2: Én nem is, egyébként arra nem emlékszem, hogy a Fidesz nagyon ütné ezt a vasat, hogy tessék itt a Tisza mekkora bukta ez az emberük. Maga a Tisza párt mondta azt, hogy ez náluk nem biztos, hogy belefér, és gondolkodnak, és tárgyalnak, és majd jövő
4: héten. Ilyen marhaságon rágódnak, holott az országban nagyon sok probléma.
2: Nyilván nem az van, hogy ilyenkor mással nem foglalkoznak. Rendben, ez... Szerintem túltárgyaltuk, majd meglátjuk, jövő héten hoznak döntést ígéretük szerint. Köszönöm aki szépen, hogy hívott.
4: Egy vadász, aki vadászik.
2: Lehet. Köszönöm, hogy hívott. Lejárt a műsoridő, úgyhogy búcsúzom öntől is, és a kedves nézőktől is. A déli híradó után jövünk legközelebb. Viszontlátásra.
5: Mint az elmúlt idők fogjai, és államcellák rabjai, én az ár, és te vagy.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Belépőddel Otis Mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
2: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában.
3: Én? Letolj profilkép.
2: Az Óbudai szigeten?
3: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
2: AuraBay.hu.
4: Új Baseline Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Baseline Network. www.akényelmesmunkavédelmicipő.hu.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes.
6: Elektromos fűtőpanel.
7: Igen. Nordart.hu.
6: Gyors és ingyenes kiszállítás.
7: Igen. Nordart.hu.
6: 5 év csere garancia.
7: Igen. Nordart.hu.
6: Rendeljünk.
7: Igen. Nordart.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
8: Reklámot hallottak.
0: Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: Az 56-os forradalomra emlékeznek az uniós csúcson. Decembertől közvetlen vonat jár Miskolc és Bécs között. Délután egyre több felé kisüt a nap. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődik ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a találkozóra érkezve kijelentette, hogy Magyarország szempontjából fontos európai csúcs kezdődik. A következő 7 éves uniós költségvetési keret tárgyalásán sok milliárd euróról lesz szó. A kormányfő hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható hazánk számára, mert a közös agrár és kohéziós politika kereteit az ír elnökség ugyan nem vágta meg, de jóval több befizetést várnak el mások mellett Magyarországtól is. Ukrajna újra kezdi az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, miután Oroszország sem hagyott fel ezzel, jelentette ki az ukrán elnök egy brit lapnak adott interjúban. Volodymyr Zelenszkij szerint az energiaipari infrastruktúra elleni támadások leállítása azzal a kockázattal járna, hogy az Egyesült Államok és Oroszország további kereskedelmi megállapodásokat köt, és ezekből Putyin még több pénzhez jutna hadigépezetének működtetéséhez. Tűz miatt adott le vészjelzéseket két hajó a Fekete-tengeren, Románia partjainál. Az egyiken a legénységnek sikerült eloltani a lángokat, senki nem sérült meg. A másikon viszont a 12 tengerész közül 8 eltűnt. A román védelmi minisztérium szerint az éjjel drónrajt észleltek a térségben, de azt még vizsgálják, hogy mi okozta a tüzeket. Itthon bombafenyegetés miatt kiürítettek két iskolát a 15. kerületben. A Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola kapott fenyegető levelet, tájékoztatott a kerület polgármestere. Cserdiné német Angéla közölte, a rendőrség átvizsgálja az épületeket, a gyerekeket két kerületi intézménybe vitték át. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. A jövő héten kezdődik a Szent Gellért trakparton a kerékpársáv építése. A Rudas gyógyfürdővel szemközti oldalon szétválasztják a gyalogos és a kerékpáros forgalmat, és korláttal védett kétirányú kerékpárutat alakítanak ki. A munka várhatóan november közepéig tart. Felszakadozik a felhőzet, és délután mindenütt több órás napsütés várható. Északkeleten-keleten lehet néhol eső, zápor. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű.
8: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
10: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőjét. Köszönöm, hogy most is minket választottak. Szerintem a témákat már kívülről fújják, úgyhogy nem is húzom az időt. Sándor az első, betelefonálunk. Jó napot kívánok, parancsoljon.
11: Jó napot kívánok! Mindjárt elkisztom a tévét, elnézést kérek. Hát Macron elnök Magyarországra jön, ez egy komoly megtiszteltetés a Magyar Péter kormánya számára.
10: Igen.
11: Ez egy nemzetközi elismerése felérme. Franciaország, akárhogy is nézzük, egy európai nagyhatalom.
10: Igen, egyetértünk.
11: Most a energetikai államtitkár lemondott, hát egyelőre még nem tisztázódott, hogy ezt miért tette. Azt mondják, hogy magánéletbeli problémái voltak, azért mondott le.
10: Hát ezt ő állítja, mások meg azt összefüggésbe hozzák azzal, hogy fel akart szólalni egy akkumulátoripari konferencián, és ezt nagyon nehezményezte egy másik államtitkár, egy bizonyos Tárkányi Zsolt, aki szintén parlamenti képviselő, és annak a térségnek a képviselője, amelyet ez az akkumulátoripari konferencia érint, és ő azt írta, hogy felháborító, hogy az államtitkár társa egy ilyen konferencián beszédet mondana, miközben a helyben élő emberek életét megkeserítik ezek a gyárak. Tehát van egy ilyen magyarázat is. De nem tudhatjuk.
11: személyes ellentétek fölmerülhetnek, ez sajnos
12: igen
11: lehet. Hát a Rákai Filip csak annyit tudnék mondani, hogy szerintem benfentes információt kapott a Hongkonggal kapcsolatban, mert hát nem véletlenül vásárolta meg azt a földet. Most én néztem reggel a műsorát, hogyan védekezett, hogy a 80%-a megvásárolt földnek még mindig az ő tulajdonában van.
12: Igen.
11: Csak 20%-át adta el. De hát azon a 20%-on annyit keresett, hogy mint a 100%-on.
10: Igen, ez nem, nem cáfolja a benfentes információt, hogy nem a teljes földet adta el, hanem egy részét. Szerintem sem nincs összefüggés így a két állítás között, de kétségtelen, hogy ezzel védekezett, meg azt is mondta, hogy azért terjeszkedett a gyár itt Magyarországon, mert Dél-Koreában leégett valamilyen másik üzeme vagy gyára. Hát, hogy ez most így volt, vagy nem, ez megint ellenőrizhetetlen, mert a gyár nem szólalt meg ez ügyben.
11: A szerkesztő úr, pontos információi voltak a birtokában, ez tagadhatatlan.
10: Majd meglátjuk, hát ezért nyomoz a rendőrség, hogy volt-e ilyen, vagy nem.
11: És ő is ugyanúgy védekezik, mint Hankó Balázs, hogy ártatlan.
10: Ez mondjuk mindig így van, bárkit gyanúsítanak meg, így szokott lenni, nem? Tehát valakit meggyanúsítanak mondjuk, vagy indul ellene egy nyomozás, akkor elkezd védekezni. Tehát ezen én nem csodálkozom.
11: Én tudom, mit akar mondani, hogy az ártatlanság védelme mindenkit megillet.
10: Vélelme, igen. Meg hát, hogy nem életszerű, hogy valaki azt mondja, hogy persze, loptam, csaltam, hazudtam, vigyetek el gyorsan.
11: Szóval mindenki védi a bőrét, ez az igazság.
10: Igen, ez egy normális emberi viselkedés. Hát azért mondom, hogy várjuk ki a vizsgálat végét, ki fog derülni, hogy rendben volt, vagy sem. Mint ahogy a film, hogy 7 milliárd forint az rendben lévő egy ilyen filmre, vagy nem. Lehet, hogy még az jön ki a végé, hogy még túl keveset is kaptak erre a filmre. De lehet, hogy nem. Hogy meglátjuk.
11: Nézze, szerkesztő, elnézést. Már változott a széljárás Magyarországon. A Orbán-féle korrupciós kormánynak már szerencsére vége van, és a Mészáros Lőrinc is megérzi, mert a autósztráda koncepció ugyan a vasúttal is vannak problémái. Azt a szerződését is felmondták.
10: Hát én nem aggódnék, mert egy ennyire tehetséges ember, mint ő, hiszen ő maga mondta, hogy valószínűleg tehetségesebb, mint Mark Zuckerberg, a Meta, a Facebook, az Insta tulajdonosa. Tehát egy ilyen tehetséges ember meg fogja találni a módot arra, hogy továbbra is meneteljen előre, növekedjen, gazdagodjon, gyarapodjon. Nem féltem én az elmúlt 10x év után.
11: Nézze, szerkesztő úr, egy dolog tény és való. Nagyon jó szakemberekkel vette körül magát, mármint úgy értem, jogilag és gazdaságilag, akik adják nekik a jó tanácsot. Mert az egyszerűen nem lehet igaz, hogy ő az ő saját erejéből ide jutott, ahol per pillanat most van. Ilyen nincsen.
10: Hát ő ezt állítja, hogy már pedig de. Pontosan ez történt. Három tényezőt említett: a szerencse, a jóisten és Orbán Viktor barátsága.
11: Hát szerintem inkább a utóbbi az lendítette föl a...
10: Nem részletezte. Az arányok nem úgy, nem azt mondta ezzel, hogy egyharmad, ez a három tényező. Tehát itt az arányokon még mindig lehet gondolkodni, hogy egyik, másik, harmadik tényező milyen arányban játszott közre az ő mesés karrierjében. Ki tudja?
11: Hát én szerintem több mint 90%-a Orbán Viktorral való jó viszonya. Ő az lendítette elő a pályafutását, hogy ilyen szépen fogalmazzak.
10: Talán egyszer ez is kiderül, meglátjuk.
11: Ha nem véletlenül nyert meg annyi közbeszerzést.
10: Ő adta a legjobb ajánlatot, ez csak így lehetett, nem? Az nyeri a közbeszerzést, aki az állam szemszögéből a legjobb ajánlatot adja. A legprofibb, leggyorsabb munka, a lehető legalacsonyabb áron. Hát ez a magyar állam érdeke, minden állam érdeke, amikor közbeszerzést ír ki egy munkára. Gondolom én, ezen az alapon nyert zsinórban Mészáros Lőrinc. A legjobb ajánlatot adta, a legprofibb munkát végezte, és a leggyorsabb módon.
11: Szerkesztő úr, az a helyzet, hogy én emlékszek arra, amikor csinálták a budapesti körvasutót, déli körvasutót, 6 millió forintot kapott egy méterre. És megmondták a szakértők, hogy egy méter vasút megépítése, lefektetése 600 ezer forintba kerül körülbelül. Szóval tízszeres felárat kapott a közbeszerzéseknél. Azt lehet mondani.
10: Hát ez nem értek, de nem lehet, hogy úgyis beleszámítják azt is, hogy nem egy sín van, hanem kettő. Tehát tudja, hogy sín pár. Hát,
11: én
10: azért picit drágább.
11: Egy sínen nem tud menni a vasút.
10: Hát, na, de nem is úgy csinálták meg. Hát erre gondoltak jó előre, és direkt két sín tettek le, hogy nehogy lebillenjen a szerelvény. Tehát, hogy ettől már picit drágább.
11: De beszéltünk a Budapest-Belgrád vasútról is. Hát nézzem, igen, a Facebookon, volt egy kis eső, és kimosta a talpazatot. A levegőben lógtak a sínek.
10: Most ki tudja bekalkulálni, hogy mikor lesz eső? Azért tehát senki nem meteorológus, vagy hát van egy pár meteorológus, nem azt mondom, hogy nincs, de most vagy vasúti szakember valaki, meg Mangalica telepe van, vagy meteorológus. Azért mindent nem várhatunk el egy még oly tehetséges vállalkozótól sem, nem? Tehát, hogy még azt is tudja előre, hogy mikor fog esni az eső.
11: De hidat építettek vasbetonból, úgyhogy nem volt benne vas. Tudja, miről beszélek, biztos?
10: Ez nincs meg, hogy kihagyták volna a vasat. Tehát az viszont életveszélyes, akkor annak annyi, nem?
11: Szóval nagy felárral dolgozott, és nagyon nézte a hasznot. Ez az igazság. Minden olcsóbban megcsinálni valamit.
10: Erre nyilván az lenne a válasz, ha egyáltalán ez kérdésként bármikor, bárhol felmerül, hogy ő adott egy ajánlatot, a magyar állam elfogadta, ha ez esetleg egy picit úgy tűnik, mintha esetleg picit drágább volna, mint bárki másnak az ajánlata, az már nem az ő felelőssége, hiszen a magyar állam döntött a pályázók pályázatai között, a magyar állam képviselője választotta ki, hogy ki nyert. Ez lenne a válasz. Ő nem tett róla.
11: Nagyon sok vállalkozó, amikor megtudta, hogy Mészáros indul azon a közbeszerzésen, el se indul. Mert hiába tettek olcsóbb ajánlatot, tudták, hogy el lesznek utasítva. És szerintem inkább nem égették magukat. Mert tudták, hogy széles szemben nem lehet. Tudja, mit akarok mondani.
10: Persze, jó. Nyilván az elmúlt percekben egy kis ironikusra vettem a hangvételt, gondolom azért ez átért a kedves nézőknek. Természetesen én sem gondolom, hogy egy tisztes falusi gázszerelő 10 év alatt dollár milliárdossá válik Magyarországon pusztán a saját tehetségéből, de itt konkrét ügyeket kell majd egyesével vizsgálni, és hogyha törvénytelenség történt, akkor konkrét ügyekben kell nyomozást indítani, adott esetben vádat emelni, tehát úgy unblock nem lehet valakire rámondani azt, hogy gazdagodott meg, illetve rá lehet mondani, de így ebből nincs semmilyen jogi következmény. Tehát itt minden egyes gyanúsnak vélt ügyet meg kell vizsgálni, mátrai erőmű, stb. Stb. És hogyha tetten érhető a törvénytelenség, akkor felelnie kell annak, aki ezt elkövette, vagy akik ebben részt vettek.
11: Ez így igaz, ahogy mondja.
10: Úgyhogy ameddig ilyen nincs, addig még mindig marad hivatalosan és jogértelemben a vélekedés, hogy sokan így gondolják, mások meg nem így gondolják, ő maga biztos nem így gondolja, hallhattuk a beszédét, volt egy vállalati ünnepség nemrégiben, elmondta, hogy ők szárnyalnak, elmondta, hogy ő már a rendszerváltáskor is megérte, hogy milyen az, amikor valakit megpróbálnak tönkretenni, ellehetetleníteni, kirekeszteni. A felesége elmondta, hogy ő a legnagyobb adózó Magyarországon, a legnagyobb munkaadó, vele együtt kell működnie bármilyen színezetű kormánynak, tehát pillanatnyilag itt tartunk.
11: Nézze, szerkesztő úr, hogyha ügyészsége rendet csinálnak, akkor szerintem megjön a igazság napja. Ott kell rendet csinálni, mert minden dokumentálva van az összes szerződés. Állítólag Seattle-nak a külügyminisztériumban se sikerült minden hivatalos papírt ledarálni, megsemmisíteni. A ügyészsége múlik minden, hogy ott rendet csináljanak.
10: Folyamatban van az ügy, jelölt egy új legfőbb ügyészt Bakka András, a Tisza előbb-utóbb dönt, mond valamit A vagy B, aztán ki tudja.
11: Hát szóval jó volna most már kicsit fölgyorsulnának az események, mert a Tisza, jobban mondom, Magyar Péter elég sok embernek elveszti a bizalmát, aki rászavazott. Mert mindenki tudja, hogy 16 év alatt mi történt ebbe az országba. És azért lassan mennek a dolgok, lassan mennek.
10: Melyik a dolgok, mely részére utal, amikor ezt mondja, hogy lassan mennek az igazságszolgáltatás, tehát a felelősségre vonás elszámoltatás, vagy a gazdaság rendbetétele, vagy az életszínvonal emelése, vagy minden?
11: Én arra gondoltam büntetőjogilag. Én nem vagyok vérszomjas, de Matolcsi is azt mondta, hogy áll minden vizsgálat elé. Hogyha minden vizsgálat elé áll, akkor miért vitte külföldre a vagyonát, hogyha tisztességes úton szerezte? Ezt mondja meg nekem valaki.
10: Nem én leszek ez a valaki, aki ezt megmondja, nem akarok prejudikálni. Nyilván az egyrészt az megy külföldre, aki itt nem érzi jól magát valamiért. Például nem érzi biztonságban magát, de más meg azért megy külföldre, mert tetszik az adott ország. Szóval meglátjuk. Ha megint mások azt mondják, hogy nyilván vagyonkimentés kísérletét látjuk. Nem tudom.
11: Egész vasúti szerelvény konténerekbe vitte ki Matolcsék vagyonát.
10: Ez újság, éreztem, nem tudom, hogy igaz-e vagy nem, de valóban vannak ilyen hírek. Meglátjuk, de hát nem elérhetetlenek az embereket. Egy kisebb súlyügyben már kihallgatták Matolcsi Györgyet.
11: Hát tudja, az Erste bankos kapcsolatban.
10: Igen, igen. Hát az is egy ilyen hivatali visszaélés, vagy valami
11: ilyesmi. Az Amaz. Hát jó. Nézzünk, hogy fölgyorsulnak az események.
10: Bízunk benne.
11: Minden
10: köszönöm szépen.
11: Múlik. Én is köszönöm, hogy ennyi időt szánt rá.
10: Viszont hallásra, minden jót kívánok. Kedves nézők, ez volt az első rész. Most jön egy rövid reklám, aztán folytatjuk. Nézők, ez volt az első rész. Most jön egy rövid reklám, aztán folytatjuk.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lassú a haladás a Kiskörúton az Asztóriánál, az Andrássy úton és a Balcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Tököli úton befelé a Barostérnél és tovább a Rákóczi úton. Telítettek a sávok a Nagykörúton a Blahalújza térnél és az Üllői útnál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, valamint a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között karbantartás miatt. Lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsilip utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták a 10. kerületben a Harmat utcát a Liget utca és a Kolozsvári utca között a rendezvény miatt délután 2 óráig. Mától a 13. kerületben a Pannonia utcában befelé a Balzak utca után útszűkületre kell számítani, mert távhővezetéket javítanak. Szombattól útszűkület nehezíti a haladást a Határúton kifelé a Ferde utcánál és a Nyári Pál utcánál a villamospálya karbantartása miatt. Az 52-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Emíliával folytatjuk, parancsoljon.
3: Emília vagyok, jó napot kívánok.
2: Szeretettel
3: köszöntöm az ATV hallgatóit, és az ATV-nek minden műsorban közreműködő munkatársát. Elsorban megpróbálok menni, bár a másodikhoz nem tudom, majd meglátom. Macron francia elnöknek nagyon örülök, hogy meglátogat bennünket ezen a tényleg nevezetes napon, megtiszteli a miniszterelnökünket, és rajta keresztül az egész magyar népet. Hát nem tudom, mondjam-e vagy ne, hát az ilyen évfordulók ezek azért nagyon kétélűek. Megmondom miért, mert a forradalmaknál meg a polgárháborúnál rosszabb nincs. Egyszer láttam egy filmet, ahol egy diktátort végre el tudtak kergetni a hatalomból az emberek, Argentina az volt a címe, az emberek boldogan mentek az utcán, rohangáltak minden örömteli arccal. Csak egyetlen egy férfi bolyongott köztük úgy, mint egy félőrült. Az újságírónő volt a, újságíró volt a felesége. Hát a férfit nem bántották az ilyen elhúzóló emberek, de a feleségét és a lányát soha nem látta többé. És én mindig erre gondolok, hogy egyrészt az egyik, legalább remélem, hogy a nagyobb fele örül, de vannak, akik sírnak. Most ez az államtitkár, nem tudom, hát félfüllel hallottam valamit, ki tudja, mi történik ott egymás között, összevitatkoznak, hát persze nem csoda, nagy dolgokról van szó. Az energia azért most nagyon kockázatos, hogy is mondjam, innen onnan fenyegetve vagyunk, mert hát Oroszország is bármikor lebombázhat mindent megint, Trumpról meg nem is beszélve. Na most
2: minket azért nem fenyeget ilyen veszély, hála Istennek, egyik részről sem.
3: Nem, még szerintem jól, akkor megnyugodtam. A Rákai Filipről nem sokat mondok. Persze, hogy tagad, de hogy nagyon szerencsés ember, azt nem lehet tagadni, mert tényleg nagyon szerencsés, hogy ilyen nagy terület, vagy hát ilyen területet megvett, aztán mennyire megvett. Így is meg lehet gazdagodni, nem csak munkával. Viszont ha megengedi, műsorvezető úr,
2: igen, hogyne.
3: Ha a tegnapi témát, az egyiket érinteném.
2: Jó,
3: hát
2: rendben.
3: Én csak bámultam, amikor a vadászatról van szó.
2: Hát, mit gondol erről? Szimpatikus hát, ennek a hobbi vadászat, vagy nem?
3: Nekem nagyon-nagyon végtelenül ellenszenved, és ezzel még nem is fejeztem ki azt, amit érzek. Ezt szerintem, aki erre fizet ennyi pénzt, annak a fejével is, meg a szívével is baj van. De azért, mert ő most a Tiszában van, nem kell azért annyira támogatni, hát olyan telefonálások voltak, hogy most ezzel provokálni akarják a Tiszát. Hát kiderült egy tény, nem odaillik, menjen az országházba, itt beválasztották, a joga megvan, de az, hogy én, hogy semmi köze az állatvédelemhez egy ilyen embernek, semmi köze. Hát még végig gondolni is rossz. Hát micsoda egy csoport ember az, aki piti korától neveli az állatot csak azért, hogy a legvégén megöljék. Hát én még az őserdőbe is, hogyha pusztítják észnék az állatokat ilyen orvadászokba, akkor is kiráz a hideg. Hát nem azért adta a mindenható nekünk a földet embereknek, hogy egymást írtsuk, a tengereket is tönkre teszik. Mindenféle robbantással ezzel azzal. Hát szóval most már észhez kellene ám térni, itt az idő, most vagy soha, mert aztán baj lesz, nagy baj. Meg még szeretnék, ha megengedi, belenéztem a Bayer Show-ba, de aztán utána hamar át is kapcsoltam, mert nagyon megijesztett, meg egyúttal nem is, hogy megijesztett, hanem fölháborított
2: az Orbán Viktor interjú?
3: Uh-huh. Igen,
2: melyik Orbán részt látta, amikor oda kapcsolt,
3: hát,
2: éppen miről volt szó?
3: A fenyegetőzéseket láttam, meg az, hogy valami politikai áldozatnak tünteti föl magát, hát egy ilyen ember, hát ismertük az élet útját, ahogy vezette az országot, például hát mit csinálna velünk, hogyha akiket nem bír meg mindenféle pockoknak, vagy minek mondott el bennünk.
2: Poloskákról beszélt, nem pockokról, áttereltek a poloskák, igen.
3: Poloskák, jaj, bocsánat.
2: Ennek megfizette az árát, mert nagyon sok ember szívére vette ezt, és
3: megfizette,
2: a választáson
3: remélem,
2: szerintem ennek is volt némi hatása.
3: Még mit is akartam, mit szerettem volna? Azt, hogy hát vele kapcsolatban, hogy soha nem szabad engedni, hogy visszakerüljön a hatalomba.
2: Hát elég úgy tűnik, hogy erre nincs esély.
3: Én tisztelem, becsülöm az új miniszterelnököt, és én szerintem jó ember. Meg még ő, most őnek is címezve szeretnék egy nagyon rövid dolgot mondani, de előre bocsátom, hogy nem az önzés, meg nem a pénzsóvárság, mert én is nyugdíjas vagyok, hanem egy attól félek, hogy kihasználja ez a gonosz ember a nyugdíjasok a jói szemiségét, és Magyar Péter ellen fordítja a szövegjeivel, mert ugye a nyugdíjas társadalom, mint tudó levő, elég népes.
2: Népes.
3: Igen.
2: Hát jó, de most kapnak a legkisebb nyugdíjra rendelkezők egy jelentős emelést, meg az a fölöttiek is valamennyit, aztán jön ez a 200 ezer forintos évi támogatás, tehát kézzelfogható dolgokat kapnak majd még.
3: Valami, valami időpontod, vagy valamit. Nem magam miatt, hanem attól félek, hogy ezt kihasználja ez az ember, mert nagyon-nagyon, meg hát az igaz, hogy amikor ő megmondta, hogy 80 ezer forintot kaptok, Ferenc, vagy nem tudom én ki, aki mellett ott ült az állam.
2: Igen, Feri bátyám, kap egy 80-ast.
3: Varga Judit helyettese, miniszter helyettese.
2: Igen. Völner Pál, igen, emlékszem.
3: Völner Pál, így van. Hát csak azt akartam mondani, hogy azért figyeljen oda, hogy mik a... De hát úgyis biztos figyelik a közvéleményt.
2: Persze, folyamatosan.
3: Tehát, hogy egyszer nincs pénz, akkor nincs pénz.
2: Reméljük, hogy majd lesz, beindul a gazdaság, bízzunk benne, és
3: hát
2: akkor jobb lehetősége lesz az államnak is a gazdálkodásra.
3: Én becsülöm, hogy elment Európába, hogy mennyi mindent megtett, csak azért, hogy a magyarok megkapják a pénzt. Sokan ellene fordultak, és mégis ment egyenesen előre. Ezt az embert meg kell becsülni.
2: Emília, köszönöm, hogy hívott.
3: Én is köszönöm.
2: További szép napot, kezi csokolom, minden jót. Zsuzsával folytatjuk. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Baranyai Zsuzsa vagyok, és örülök, hogy tudunk megint beszélni, meg üdvözlök mindenkit. Én arról szeretnék, ahogy néztem, nagyon kevés idő van, hogy alapjában véve a parlamentben, ami így történik, az egy picit már olyan vérlázító, mert itt a legnagyobb probléma az, hogy amit legalábbis én észrevettem, hogy itt egyáltalán nem az van, hogy a Fidesz-KDNP a Mi Hazánkkal együtt megvétóz mindent, amit a Tisza mond. Itt egyszerűen az van, hogy soha semmit nem fognak elfogadni, mert miután a drága főnökük Orbán Viktor megkérdezte ezt a nemzeti ellenállás nevezetű dolgot, ők mindenbe bele fognak kötni, és itt nem az a lényeg, hogy az ország előre menjen, hanem azt akarják, hogy visszajöjjön a Fidesz-KDNP, és visszajöjjön Orbán Viktor. Itt erre megy ki az egész történet.
2: De nem tud erre kifutni. Tehát hiába nem szavaznak meg semmit, mivel hogy nagyon kicsi a létszámuk.
4: Igen, hogy van ez a kétharmad. Persze,
2: ezért
4: tudom.
2: Igazából ennek de ilyen értelme nincs jelentősége.
4: Hatan vannak a Mi Hazánkosok, és mit csinál a Torockai? Tehát valami döbbenet, hogy beszél egy miniszterelnök, és oda lehet szólni, hogy te egy bohóc vagy. És akkor visszaszólnak, hogy ismételje meg? Azt mondja, te egy bohóc vagy.
5: Jó, hát Toroczkai László hozza azt a színvonalat,
4: igen, ami pártjában már nagyon durva,
5: egy elfogadott
4: és én nagyon
5: színvonal.
4: Szeretem és tisztelem a Forst of Fer Ágnes, de egy picit erélyesebben kéne, úgy, ahogy a kolléganője csinálja, a doktor Hallerné, doktor Nagy Anikó, hogy már régen be kéne hozni ezt a büntetést. Tehát vagy, hogy hagyja el az üldöstermet, vagy pedig elkezdeni büntetni, mert az, hogy ott egymásnak üvöltöznek, meg kiabálnak, meg olyan jelzőket használnak, ami egyszerűen nem megengedhető, és azt, amit ez a Facebook kormányzás is, azt meg nem említik, hogy Kárpátalján ugye a nyelvtörvény ugye megoldódott, az is hány éve már 10 éves, vagy talán 15 éves probléma. Az, hogy felszabadult 4,2 milliárd euró, hogy újra elérhető az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a diákoknak, tehát, hogy ezeket abszolút el. Amit rá tudnak verni a Magyar Péternek, most de tényleg Magyar Péternek mi köze van az üzemanyaghoz? Tehát nem ő rajta múlik ez az egész történet. Az, hogy az elmebeteg Trump mit csinált, béke Nobel-díjat írt egy levelet azt hiszem a Svéd Királyi Akadémiának, hogy ő akarja a béke Nobel-díjat, utána meg egy hét múlva megtámadta Iránt. És ebből adódik, ezt egyszerűen látni kéne, hogy nem Magyar Péteren verem el egyébként, hogy mennyibe kerül az üzemanyag.
5: De nyilván, amikor van egy ilyen korábbi állítás, a követelése, hogy legyen 480 forinton befagyasztva az üzemanyagár, akkor ez egy megfelelő lehetőség arra, hogyha itt most 700, hogy számon kérik rajta. Igen, ezzel szerintem nincs gond, tehát az ellenzék is próbálkozik valamivel.
4: Borzasztó, de ez ami nap, mint nap folyik, szóval ez tényleg neheze lehet. Egyébként a Trumpval kapcsolatban, aki már látja az ember, hogy azért nem egészen százas, a Harrison Fordot mindenki egyébként ismeri a világon, hogy a világ legnagyobb színésze, és azt nyilatkozta róla, pontosan mondom, hogy nem jut eszembe nagyobb bűnöző a történelemben.
5: Mint Harrison Ford, vagy Harrison Ford mondta Trumpról?
4: Harrison Ford mondta Trump.
5: Ja, értem.
4: Pont most olvastam reggel, nem jut eszembe nagyobb bűnöző a történelemben, tehát azért nem rajongásig vannak ott Amerikában, érte?
5: Hát nem mindenki.
4: Minden Orbán Viktor ugye nagy barátja, és hogy egyszerűen valahogy, igen volt, igen, arra emlékszem. Lehet, van olyan barátság, ami megszakadna, most teljesen mindegy. És egyébként a másik, hogy én azt nem szeretem, hogy ne szabja meg nekem a Fidesz, hogy én hogy vagyok magyar, meg én nekem milyen politikai nézetem van, meg hogy megfenyegetem azokat az embereket, akik nem a Fideszre szavaznak, tehát azért valahol kell egy határt húzni, és én ez az október 23-ával kapcsolatban én nagyon szeretném, hogyha ez békésen zajlana le. Tehát, hogy ne legyen semmiféle provokáció.
5: Nem, minél hogy lesz, hát lesz egy állami, dolog, lesz egy állami ünnep, itt lesz.
4: Én nagyon szeretném, hogyha nyugalomban és békében
5: igen.
4: Telne le. És egyébként van még annyi időm, amit, hogy elolvassam egy 5 sor, amit Cserhalmi
5: fél percünk van. Fél percünk van.
4: Akkor olvassam, jó? Cserhalmi György azt nyilatkozta, én magyar vagyok, de nem úgy, hogy tépem a számat, pofázok népről, nemzetről, hazáról, hanem úgy szíven üt, ha népzenét hallok, igézve nézem, ha látok igazi magyar táncot, hogy értem József Attilát, akinek ezerféle nemzet kavargott szívében, és magamnak érzem Radnótit. Tehát ez Cserhalmi. Na, úgyhogy ezt szeretném, hogyha ezt úgy sokan elolvasnák, és akkor úgy nem akarnák megszabni, hogy én mi akarok lenni a saját hazámban. És köszönöm szépen.
5: Köszönöm, hogy hívott.
4: Viszont
5: kezdi csókolom, további szép napot. Kedves nézők, le is járt a műsoridő, úgyhogy búcsúzik a fórum most a délelőtti műszakban, de délután is találkozhatunk itt is, meg az ATV Extrán is. Legyen szép napjuk, viszontlátásra.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Uniós jogot sértett az Orbán kormány az embercsempészek szabadon engedésével. Egész hétvégén várja a látogatókat az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. Délután egyre több felé kisüt a nap. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődik ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetni a közös büdzsébe. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az Orbán kormány 2023-ban lehetővé tette a jogerősen elítélt külföldi embercsempészek idő előtti szabadon engedését. Olvasható az uniós bíróság döntésében. A luxemburgi testület szerint a börtönbüntetések kitoloncolássá alakítása nem tekinthető hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciónak. Bő 2 év alatt több mint 2500 embercsempész hagyhatta el a börtönt. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastag Pál megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájk jogát, állapította meg a Strasburgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és Lönnert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be róla. Küzdelem helyett a kormánnyal partnerségben kezdődhet el a közeljövőben több fővárosi fejlesztés, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely példaként említette egyebek mellett a 3-as metró meghosszabbítását, a Diákváros megépítését, valamint a zöld területek, köztük a Népliget és a Gellért-hegy megújítását. Mától egész héten át várja a látogatókat az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. A Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar írók mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciókkal készülnek a szervezők. Fellép mások mellett Hályi János és Kollár Klemenc László. Felszakadozik a felhőzet és délután mindenütt több órás napsütés várható. Északkeleten, keleten lehet néhol eső, zápor. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű. A következő napokban, a csípős hajnalok után kissé melegebb nappalokra készülhetünk. A keleti tájakon időnként esővel.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
2: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, már a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
3: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
2: Befejeződött Indonéziában a távol-keleti turné első fele, hogyha lehet így fogalmazni, hiszen azzal, hogy kipipáltuk Japánt, illetve Indonéziát, ezáltal pedig ráfordulhatunk tényleg érdemben is a világbajnokság hajrájára. Sziasztok, ez a Pitlane Podcast 199. adása, és hát mivel Gergő megérdemelt szabadságát tölti, ezért mi is hát alkalmazkodunk a fennálló helyzethez, és jön az állandó tartalék versenyzőink közül Király Laci a mai adáshoz. Szia, Laci!
4: Üdvözlet a hallgatóknak! A MotoGP rajongóknak, azok, akik szerelmesek ebbe a gyorsasági motorkerékpár versenyzős műfajba.
2: És akkor szerintem vágjunk is bele, mert biztosan rengeteg mindenről lehet majd beszélni, és fogunk is beszélni a főbb történetszálairól ennek a hétvégének. De még mielőtt ezt megkezdenénk, adódik a kérdés, mi volt számodra a hétvége pillanata?
4: Hát mindenképpen a sprintnek a kalamajkája, ami ugye a szerintem a vasárnapi végeredményt is befolyásolta, nyilván a szombatit is. És az volt az a pillanat, ami meghatározta azt a futamot is, és igaziból a vasárnapi versenyt is bizonyos értelemben.
2: Én kicsit elrugaszkodok a MotoGP-től, mert nyilván attól, ami a legnagyobb visszhangot és beszédtémát váltotta ki azon a hétvégén, arról majd nyilván fogunk beszélni hosszabban. Úgyhogy én a Moto3-ból hozom Maximo Kilesznek az ünneplését, mert ennyire jól kitalált és megkoreografált világbajnoki ünneplést MotoGP-ben láttunk, de nekem Moto3, Moto2-ben ennyire frappánsan végigvitt és jól kitalált ünneplést, nem tudom, hogy mikor láttam utoljára, mert ez így annyira rendben volt, így minden eleme, meg hát nyilván adta is magát ez a gladiátoros vonulat, hiszen aki esetleg nem figyelte volna a közvetítést, ugye ott elmondtam én is, hogy ugye Maximo Kilesz azért Maximo, mert a szülei nagyon-nagyon szeretik a Gladiátor című filmet, aminek ugye a főszereplője Maximus, és róla lett elnevezve, úgyhogy ezért lett ez a gladiátoros ünneplés is, amire aztán felült ugye az Aspar csapat, hogy akkor Decimus Maximo Kilesz, tehát hogy nagyon-nagyon jól illett ez az arculat, és hát nyilván az, hogy a 10. győzelmét megszerezte, így aztán meg még jobban ugye ez a Decimus még jobban tovább építette ezt az ókori római vonulatot. Úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon bejött, és szerintem ez nagyon ötletes, és ilyenekkel lehet egyébként a Moto3-at mondjuk vízfelszín felett tartani, hogy még ez is jól el tudjon terjedni a közösségi médiában, meg úgy összességében nagyot tudjon futni. Meg hát a versenyző imázsát is azért ezek jelentősen tudják építeni.
4: Igen, hát a fiatal spanyol változata Russell Crowe-nak, ugye Massimo Kilesz, és azt gondolom, hogy a ilyen prémium fiatal embernek jár egy prémium ünneplés, és ebben látszik, hogy ebben is profik, tehát a háttér, aki ővel ezt kitalálja és megcsinálja, ez nem csak a lámpák, amikor kialszanak, meg az időmérőkön, meg a versenyeken professzionális dísztársulat, hanem mindenki más, aki alá dolgozik a fiatal versenyzőnek, az vérprofi. Nekem is nagyon tetszett.
2: Beszéljünk akkor a MotoGP-ről, és szerintem még mielőtt nagyon beszélnénk erről a Marc Márquez, Aprilián belüli csapatutasítás, meg minden esetleges lehetőségéről, beszéljünk arról, ami szerintem a hétvége nyilatkozata volt, és nyilván nem lehet elmenni a A guminyomás kérdéskör mellett, ugye Pedro Acosta fogalmazott úgy, hogy úgy néztünk ki a motoron ülve, mint a szamarak.
4: És ez így
2: és
4: van.
2: És tegyük hozzá, nagyon érdekes volt, ugye a versenyzőkkel minden verseny után készítenek interjút a MotoGP-sek is, és ugye ez felkerül a média hubra, ahonnan ugye mi is nagyon sokat dolgozunk, meg nagyon sok hozzáadott tartalmat kapunk, mint közvetítési jogtulajdonosok. És az volt az érdekes, hogy ugye Acosta nyilatkozatában nyilván szóba került maga Acostának a versenye, meg konkrétan ez az egész guminyomásos mizéria a Márquezzel együtt, hogy ott oda-vissza előzgették egymást, és érződik azt, hogy ugye ez egy konkrét válasz volt az adott kérdésre, és meg lett vágva. Tehát valamit mondott ott Pedro Acosta, ami nagyon-nagyon rossz fényt vetett volna a MotoGP-sekre, meg ugye erre az egész történetre, és ott meg lett vágva. És tényleg látszik azt, hogy az ott meg van vágva, tehát nem csak az, hogy esetleg ott beragadt egy képkocka vagy valami, hanem tényleg így nagyon látványos volt. Úgyhogy valószínű, hogy ez a része volt az, amit aztán végül kivágtak, de ugye hát az újságíróknak külön kicsit mindig szabad szájúban, meg kicsit őszintébben fogalmaznak, mert pontosan tudják azt, hogy a tévében meg a tévéstáboknak, főleg a MotoGP stábnak, azért nem biztos, hogy ugyanazt kell kommunikálni, mint ami a valóság. De akkor szerintem foglalkozzunk ezzel az egésszel, hogy mit láttunk, miért láttuk, és miért nem egyezik a véleményünk, ezt láthatatlanban garantálni fogom, hogy nem egyezik a véleményünk valamilyen szinten.
4: Isti, az a szomorú ebben, hogy és a kis saját videómban is belemondtam én ezt már, hogy ezeket a srácokat gyakorlatilag 6 éves koruktól arra trenírozzák, hogy mint a 100 méteres futókat, stb. Egyszer kialszik a lámpa, küzdjél, harcoljál, mint egy radiátor, menjél előre, dolgozzál, killódjál a 100 másodpercekért, meg a 10 másodpercekért, és akkor fölérnek a kategória, vagy a sportág csúcsára ugye a MotoGP-be, és itt van két olyan úriember, aki ugye a múlt, illetve a jelen legnagyobb, és ez értendő a Liberty-re, vagy az jogelőd ugye a Dornára, hogy a legnagyobb bevételi forrásuk ez az ember, és a jövő, aki ugye Pedro Acosta, hát ugye pontosan tudjuk, hogy milyen szintet és milyen kategóriát képvisel, és talán ennek az egész műfajnak a jövője és az anyagi forrásai is ettől függenek, hogy ez a srác mi. De picit ők azért talán többet engedhetnek meg maguknak, amikor ezt a két srácot, aki az egész életét úgy érte le, hogy de ide vehettem Jorge Martint is ugye a szombati nap alapján, ahol 1,5-2 másodperces előnyt enged el az ember, amit ugye, amiért megküzdött minden egyes kanyarban, minden egyes féktávon, minden egyes mozdulata arról szólt, hogy erőre menjen. Na most, ha ilyen szituációt állít elő a feltételrendszer, hogy az a két ember, akitől azt várjuk, hogy kard ki kard ölje egymást, és ott szórakoznak egymással, és nézelődnek, elengedik a gázt, és minden egyéb, akkor én azt gondolom, hogy ki nevettetjük, a ki röhögtetjük a kategóriát, és nem véletlen, hogy saját maga a versenyző is úgy gondolja, hogy hát mint az idióták, mint a szamarak kolbászolunk a pályán, holott nem erre vagyunk trenírozva, és én azt gondolom, hogy a megváltás lesz, hogyha a jövő évben kapunk egy új gumibeszállítót, ahol lehet, hogy ezek a problémák nem állnak elő. Nyilván nem tudjuk, mert ott is a Superbike-ben tudjuk azért, hogy vannak azért nem olyan egyszerű azért itten 280-300 lóerős motorokra gumit csinálni. Abszolút extrém feltételek közé érzed a trópusi versenyek, utána majd bejön Phillip Island, ahol lehet, hogy 12 fok van, aztán lehet, hogy bejön Valencia, most már átcsúszunk lassan a decemberben már, a karácsonykor lesz a futam, és azért fagyoskodtunk mi már ott azért Valenciában, nem egyszer, tehát ott lehet nagyon klassz idő és nagyon jó, meg lehet 12 fok eső, na ezt a széles spektrumot ugye le kéne fedni a gumigyártóknak, úgyhogy ne kiabáljuk el, hogy a Pirellinek sikerül-e majd, vagy nem, de az, hogy a jelen helyzet ez nevetséges és elfogadhatatlan, és a versenyző is egy idiótának, meg egy szamárnak érzi magát a pályán, ez mindent elmond a műfajról.
2: Jó. Jorge Martin esetéről szerintem annyit érdemes mondani, hogy az, amit ő elgondolt, hogy a guminyomást azt hogyan akarja menedzselni, azt kétféleképpen lehet ilyenkor. Nyilván az egyik az, amit végül láttunk, hogy megpróbál valaki mögé beállni, és akkor utána ott eléggé közel motorozni hozzá ahhoz, hogy felmenjen a guminyomás, és aztán utána meg támadna Jorge Martin, csak aztán ugye történt, ami történt ott a célra, vagy az utolsó szektorban, ott a 15-ös, 16-osban kicsit lesodródott a porosívre, és aztán utána nem is tudta bevenni azt a kanyar kombinációt, és visszacsúszott a negyedik helyre. És általában azért azt látjuk a versenyzőktől, hogy úgy kezelik a guminyomás problémát, hogy valaki mögé beállnak, és akkor ott megvárják, amíg belép abba a tartományba az abroncs, és kellő időt tölt el ebben a tartományban, ami után aztán azt csinálhat a versenyző, amit akar. A másik ilyen guminyomás növelő technika az pedig az, hogy nagyon agresszívan fékezel minden egyes kanyarban. Ugye Jorge Martin iszonyatosan nagy tempót motoroz, szavak nem voltak arra, amit láttunk tőle a szombati sprinten. Az egyetlen problémája az volt, hogy a fejére is állhatott volna, olyan féktávokat is vehetett volna. Ez a pálya, ez viszont nem olyan karakterű, ahol nem ez a fajta guminyomás növelés működne. Mert hogyha ezt megcsinálja a versenyző a Red Bull Ringen, Thaiföldön, megcsinálja Motegiben, az összes ilyen stop and go karakterű pályán, ott ezek működnek. De itt Mandalikán nem. Mert összesen van három olyan kanyar, ahol a fékeket egy kicsit jobban használod, de összességében pedig az egész versenynaptár egyik legfékbarátabb pályája a mandalikai aszfaltcsík. Úgyhogy ez szerintem Martin esetében ugye ez már a vészmegoldás volt. Az első verzió az volt, azért is ment úgy, mint az őrült, hogy ilyen módon próbálja helyretenni a guminyomását. Marc Márquez elmondta a nagy díjat követően, megkérdezték nyilván, na, pajtás, neked is guminyomás problémád volt-e? Mind Acostának, és mondta, hogy nem. Tehát neki nem guminyomás problémája volt,
4: így van,
2: hanem ő úgy érezte, hogy az egész hétvégén akkor volt gyorsabb ezen a pályán, hogyha ment előtte valaki. És amikor kitáblázták neki, hogy még 13-14 kör hátra van a versenyből, és látta azt, meg érezte azt, hogy ott van mögötte három ember, akkor csak úgy tud versenyképes maradni, és ezt tudja magáról, hogy csak úgy tud versenyképes maradni igazán, meg úgy viszonylag nem elsüllyedni a mezőnyben, még jobban, hogyha van előtte valaki. És hát Pedro Acostát engedte maga elé, akinek pedig ugye guminyomás problémája volt, de főként ugye itt Acosta volt az, aki ezt az egész helyzetet előteremtette, nyilván akaratán kívül, mert rosszul lőtték be a guminyomást. Viszont ugye ez a guminyomás belövés is olyan, hogy ezzel nem lehet előre számolni. Tehát, hogy én értem, hogy a mérnökök borzasztóan nehéz helyzetben vannak azzal, hogy nekik a rajtot megelőzően kell belekalibrálni azt, hogy az adott versenyzőnek nem csak, hogy mi lehet a jó guminyomás, hanem mondjuk 5 kör után mi fog történni, vagy az első 3 körben mi fog történni, mert nyilván Jorge Martin esetében fennállt egy olyan helyzet, azzal, hogy elsőként fordult el az egyesben, amivel nem számoltak, és ugye Acostánál is nekem az az érdekes, hogy Acostánál viszont lehetett azzal számolni, hogy ugye alacsony nyomással el lehet indítani a versenyzőt, mert eléggé sokat megy majd akkor turbulens levegőben és több versenyző mögött a csoportban, csak hát ezt a fázist kicsit gyorsan átlépte Acosta, és ugye Martinnál például a vasárnapi nagydíjra teljesen megváltoztatták ugye a szombatból kifolyólag, és ott például Martin jobbra-balra csúszkált az első 3 körben, amikor azt mondta, hogy gyakorlatilag minden egyes kanyarban majdnem eldobta a motorját, annyira túl lett fújva az abroncs, és annyira nagy nyomás volt benne. Viszont Szászónak is egy a vége. Nagyon könnyen rá lehet húzni pusztán a Michelinre ezt az egész esetet, amit láttunk. És ugye tavaly is láttuk ezt többször, az elmúlt években is láttuk ezt, főként akkor, amikor elkezdődött ez a kötelező minimum guminyomás bevezetése első gumiba, hátsó gumiba, de főként első gumiba, hogy azért a versenyzőknél helyenként láttunk ilyet, hogy hogyan kezeli a guminyomást a versenyző. Például ugye Marc Márquez tavaly ebből rendszeresen sportot űzött, amikor olyan volt a helyzet. De ha a csapatok annó nem kezdenek el azzal trükközni, hogy túlságosan alacsonyra fújják az abroncsot, ami már-már veszélyes, mert 300-as tempónál a felnyiről leválik az abroncs, akkor a Michelin nem lett volna arra kényszerítve, hogy akkor elkezdjen fejleszteni egy olyan abroncsot, ami ezekre a problémákra megoldást jelenthet. De ami utána Michelin ezt lefejlesztette, utána viszont a csapatok azt mondták, mi ezzel nem foglalkozunk, mert nekünk a saját technikánk a fontos, és eléggé kevés idő van a teszt időszakban ahhoz, hogy mi még azzal foglalkozzunk, hogy akkor a ti gumitokkal különböző visszajelzéseket adjunk, és azzal pedig a saját fejlesztésünket vetjük vissza és lassítjuk le, mert nyilván akkor a gumibeszállítónak az a célja, hogy minél több releváns adatot tudjon kigyűjteni, ami meg olyan körülmények között jöhet létre, hogyha ha nem tesztmotorokkal, vagy nem ilyen teszt fázisban lévő motorokkal mennek a versenyzők, hanem a fullos motorral, ami éppen ugye a versenykörülmények között használtatik. De mivel a csapatok ezt visszadobták, ezért a kukába került az abroncs. És akkor itt meg a MotoGP felelősségét is elő lehet venni, mert a MotoGP-sek viszont nem kötelezték a csapatokat és a versenyzőket arra, hogy na jó, akkor ti már pedig ezt fogjátok használni ezekben a periódusokban, mert a Michelinnek ezáltal tudjuk elősegíteni a fejlesztési folyamatát. Úgyhogy itt nagyon sok oldalról el lehet indulni, és a végén nem az fog kijönni az egyenlet végén, hogy itt egyetlen egy felelős van, hanem itt ez egy egészen hosszú folyamat, aminek a végeredményét látjuk, és aminek a végeredménye eléggé nevetséges tud lenni bizonyos körülmények között. Aki pedig azt várja, hogy a Pirellivel ez majd megváltozik, hát van egy olyan rossz hírem, hogy a guminyomás szabály az jövőre még fixen marad. Tehát, hogy ez a része, ez fixen marad.
4: Ez így van. Isti, itt egy valamit kell figyelembe venni. A versenyző az egy dolog. Érzelmek alapján, pillanatnyi forma alapján motorozik és alkalmazkodik ahhoz egész széles amplitudóval, ami a feladat. De a csapat nagy része az mégiscsak mérnökökből áll, akik 0-1-0-1 digitálisan precíz, pontos dolgokkal dolgoznak. Gondolj bele abba, hogy ugye bizonyos hőfok, ugye nem lehet az üzemanyag bizonyos hőfok alatt, gondolj bele abba, hogy ugye bizonyos

0: mennek a mérnökhöz, és akkor megmutatják neki, hogy nézd csak, 95%-on állt a gázkarod. Tehát pontos adatok vannak. Na most ennek a gárdának odamész, és megkérdezett tőlük, hogy szerintetek találjuk ki együtt, hogy most ez te versenyződ az mondjuk a tömegbe fog motorozni, vagy előre megy. Tehát ezeket a pontos, precíz számokkal dolgozó embereket arra kéred, hogy ilyen kártyajóslásba vegyenek részt, ilyen üveggömbből találják ki, hogy hol lesz majd a versenyző a futam milyen százalékában. Na erre állítsatok egy guminyomást. Tehát megkéred a nyuszit, hogy ugorjon át a tüzes karikán, amikor tudjuk, hogy az csak az oroszlán tudja, és az is csak a cirkuszba. Nem tudják ezt megoldani, és ez frusztráló mindenkinek.
1: Igen, de mondd,
0: a csapat nem hibázott Jorge Martin esetében, ha te a második sorból rajtolsz.
1: Nem számolhatsz hogy mellette, azzal, hogy a futam első kanyarjából már elsőként fogsz kijönni.
0: Hát úgy, hogy melletted a Marc Márquez van, aki tudod, hogy hányszor hekkelte meg Bezekit az idei szezonban ezekkel az első kanyaros rajtjaival.
1: Ha vagy akár ugye Mártint is.
0: Így van. Miből indulsz ki? Hát abból, hogy nem fog menni a tömegbe. Tehát még egyszer mondom, ilyen szituációt nem lehet előállítani, és azt kell lássuk, hogy itt a csapatoknak is van szava, a versenyzőknek is szava, van szava, de a végső döntést itt a versenyszervező hozza meg. Tehát itt nem a csapat a hibás, nem a Michelin a hibás, nem a versenyző a hibás, hanem az, aki ezt nézi évek óta, és már itt a csatornán belül már arról beszélünk, hogy ne beszéljünk meg a guminyomásról, holott minden egyes versenyen sajnos, amikor nem látjuk, ez akkor is előáll az a szituáció, lehet, hogy nem ennyire extrém módon, mint most, mert ez tényleg nevetséges volt már, hogy a két legnagyobb szupersztár az ötödik, hatodik helyen szöszmötöl és engedget és nézelődnek előre-hátra. Én egyébként csöndbe jegyzem meg, hogy én hagy éljek a gyanúperrel, hogy a Marc Márqueznek úgy elege lett abból, hogy ilyen mobil pumpa legyen a Pedro Acostának, és lehet, hogy megfordul a fejébe az, hogy figyelj csak, van még egy kis előnyünk, hát, ha visszacsusszan Pedro Acosta abba a tartományba, ahol én aztán ötödik lehetek, meg kap egy 16 másodperces büntetést. Nem vagyok biztos abban. A két nyilván semmi nem fekete, nem fehér. Valószínű úgy van, ahogy ő mondja, hogy persze jó volt neki egy felvezető motoros, ezt én mind értem, de azért élek a gyanúperre, hogy ez van annyira rutinos vérróka, hogy azt mondja, figyelj öreg, én nem pumpálgatom itt a te motorodat ingyen és bérmentve, hogy aztán utána, amikor visszament, mert Pedro Acostának a tempója, hát hatványozottan jobb volt, mint hát a Marc Márquezé.
1: Amikor Acosta megelőzte Márquezt, akkor utána elkezdett még közeledni Martinra.
0: Így van.
1: Csak aztán ugye, amikor jött ez a probléma, akkor kezdett el visszalassulni Acosta, és elmondása szerint azért egy ilyen hát 3-4-5 másodpercet úgy összességében a teljes versenytávot tekintve azért benne hagytak ebben a futamban pont emiatt.
0: Most akkor a versenyzőnek az milyen, amikor arra treníroztad mindig, hogy gyorsan, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy várjál, most akkor lassan. Erre volt egyébként példa, megihozok egy magyar motorversenyzős világbajnoki akármit, egyszer volt kint a világbajnokunknak, vagy egy-két-három alkalommal csak az anyukája rajtrácson, és amikor anyukából úgy kiszakad, mert lányos zavarába kim van a rajtrács, és azt mondja, kisfiam, csak lassan. És akkor a versenyző, hogy anya, hát ezt nem ígérhetem meg. Tehát azért mondom, hogy Pedro Acosta, Marc Márquez, aki erre volt trenírozva, őnekik el kell csukni a gázt és nézelődni, ez egy vicc. Ez nem maradhat így, ezzel valamit csinálni kell, és én értem a Michelint is, pontosan tudjuk azt a Mizánói tesztet, ahol a bányája a fenekét verte a földhöz a boldogságába, hogy milyen csodálatos ez az első gumi, hogy itt a guminyomással nincsen probléma. A többiek meg látták, hogy úristen, bányája 1,2-del gyorsabb, mint a többiek, másodperc, az a Mizánóban az nem gyenge, ugye első pleknire, és azt mondták, hogy várjunk már egy pillanatot, tehát ne adjunk már a Ducati listáknak meg a bányának ilyet a kezébe, és akkor elengedték ezt a történetet. Tehát én azt mondom, hogy itt mindig a fejétől bűzlik a hal, itt a versenyszervezőnek kellett volna erre az elmúlt kettő esztendőben megoldást találni. Egy gondolat még, amit már felvetettél. De ne felejtsük el, hogy amikor az egész móka elindult, akkor itt még a Honda, meg a Yamaha nagyon-nagyon komoly erőt képviselt, és amikor, mert erre volt szabály korábban is, csak nem volt rá szankció. És ugye ez az orosz sumákolás, meg a határmezgyén sétafikálás, ha egy japánnak azt mondtad, hogy ez alatt nem lehet a guminyomás, az úgy fogja állítani, és Yamaha Honda, hogy nem fog alá menni. Ezzel, amikor még az első világbajnoki címéért küzdött ugye a Ducati, ezzel ők rendszeresen
1: ez ugye akkor,
0: utólagos elmondás
1: akkor
0: alapján...
1: Akkor jött ki egyébként utólag, hogy abban az évben kezdődött el az, hogy bizonyos csapatok...
0: Isti,

0: bizonyos csapatok
1: véletlenül
0: trükköznek azzal, igen, hogy konkrétan engedi. Laposra engedik hát az abroncsokat.
1: Két tizeddel leengedi, és mivel hogy nincsen szankció, ezért a futam után mondja, úristen, hát ezt elrontottuk, és akkor volt egy enye-benye, de nem baj, az eredmény, meg az előny megvolt, mert én azért azt elmondom, hogy Martinnak az 1.30-on
0: balesetveszélyes is.
1: Martinnak az 1.30-on belüli második köre a sprintben, ez azért ebből 1-2 tized, ez lehet pontosan azért alakult ki, mert hogy a guminyomása len volt egy héten, tehát ez tényleg ez jelentős előnyt jelenthet a versenyző számára, de nem ezért vezették be.
0: Főleg ezen a csapat, pályán, ahol egyébként csapat, nagyon sokat számít a kanyar tempó,
1: a csapat
0: és
1: azért
0: mivel nagyobb
1: le.
0: Felületen érintkezik az abroncs az aszfalttal, ezért ott stabilabb a tempós kanyarban.
1: A csapat azért engedi le, hogy előny szerezzen. De a Michelin nem azért nem engedi, hogy ne szerezzen előnyt, hanem azért, mert nem akar főműsor időben az egész világ szeme láttára beégni egy első gumi, a millió dollárok ellocsol ebbe a kategóriába, és aztán lefordul a gumi az első felniről, és azt mondják, hogy a Michelin gumi az egy vacak. Pedig nem vacak. Tehát két különböző okból szórakoznak ezzel. Még egyszer mondom, az olaszok ezzel rendszeresen visszaértek, és a japánok után, amikor bejött a szankció, és elkezdtek hüppögni az olaszok, akkor azt mondták, hogy figyelj, hát nekünk érdekes, sose volt ilyen. Ti meg, mit tudom én, évente 4-5 futamon ez elsétáltatok úgy, hogy a versenyzőtök erőnybe kerüljön, és utána főúsztátok a vállatokat, hogy elnézést, elrontottuk, nem láttuk, nem tudtuk, mert a sumákolás, ez az olasz tempó, egy japán sose csinálna ilyet. És ezzel rendszeresen visszaértek, ezért jött a szankció, és ennek az eredményét látjuk most, és nem tudjuk ezt a témát kihagyni, bár elfelejthetnénk, és bár a versenyzők flat out a versenyelejtő, van ő nekik elég problémájuk, elég lesz az üzemanyag. Hogy fogy el a gumi, ugye a hátsó gumi, az első gumi, de ez, hogy még erre ráhúzunk egy ilyet.
0: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet, a hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel, addig is minden jót!
2: Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: akarsz. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök. Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Ma van a látássérültek nemzetközi napja. A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök. A magyar kormányfő ezt a holnap kezdődő uniós csúcs találkozó előtt közölte. Mint mondta, a csúcs előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcs találkozón a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával a Downing Street közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Eközben az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Ezt Orbán Anita külügyminiszter jelentette be a Facebook oldalán. A Norvégia, valamint Izland és Liechtenstein által finanszírozott program 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkóztatását támogatja. Magyarországgal 5 éve szűnt meg az együttműködés, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a támogatás kiosztásáról. Emiatt 77 milliárd forinttól esett el az ország. Orbán Anita közölte, hamarosan sor kerül a 2021-28-as időszakról szóló megállapodás aláírására. Ma van a látássérültek nemzetközi napja. Az alkalomból a Vakok Iskolája jótékonysági gálaestet szervez vasárnap a Magyar Zeneházában. A koncerten vak és látó művészek, tanárok és diákok együtt lépnek fel. Elhangzanak többek között Chopin és Debussy művei, valamint Szörényi Levente és Wolf Péter dalai. Ma kezdődik az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. A Budapesti Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar alkotók mutatják be legújabb könyveiket. Esténként pedig irodalmi, zenei produkciók várják a közönséget. Jubileumi gálát is tartanak, amelyen fellép mások mellett Hályi János és Kollár Klemenc László.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
2: Szóval elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en. Vendégünk Szederkény Olga, író, rendező, nagyon régi barátok, kollégák vagyunk, és köszönöm, hogy eljöttél. Egy különleges könyvről beszélgetünk, és én mindig azért szoktalak hívni, vagy amikor itt voltál, mert mindig valamit alkottál, és ez igazából nem a te ötleted volt, de te szerkeszted ezt a könyvet. Ugye jól mondom, arról szól, hogy utazás a Balatonom körül. Irodalmi palack posta. Na ezt meg kell magyaráznom, mit is jelent ez tulajdonképpen?
3: Hát amit mondtál, az igaz is, meg nem is.
2: Na jó, van, akkor örülök.
3: Igen, írónak nem nevezném magam, inkább mondjuk szerzőnek, tehát, de itt ebben a munkában, ebben szerkesztő voltam valóban, illetve projektgazda. Ugye 150 évvel ezelőtt Ötvös Károly csinált egy nagy utazást a Balaton körül, ő a kornak az ünnepelt ügyvédje volt és írója. Négy férfivel körbeutazták a Balatont, és írt ebből az Ötvös egy legendás könyvet, aminek az a címe, egy utazás a Balaton körül. Ez egy nagyon különleges könyv, mert nem egy regény, nem is egy novella füzér, nem is egy novellás kötet, vagy egy antológia, hanem szinte minden fejezet más. Tehát van, ami természetleírás, van, ahol anekdotázik, van, ahol elbeszélés van benne, és így tovább. Viszont ez egy nagyon sikeres könyv volt a maga idejében, 125 évvel ezelőtt jelent meg, legalábbis a könyv, a mi könyvünk kiadása előtt 125 évvel, és volt egy beszélgetés a Réf Fülöp irodalmi szalomban 2 évvel ezelőtt, és akkor ott merült fel az, hogy a Balatonról lehetne valamilyen könyvet írni. És a Nyári Krisztiánnak volt ez az ötlete, hogy mi lenne, hogyha ezt a 150 évvel ezelőtti utazást felelevenítenénk ma, és megcsinálnánk a 2.0-ás változatát, igen, finom könyvillata van, és, de utána engem talált meg, mint projektgazdát és szerkesztőt ez a feladat, tehát én építettem fel a koncepciót, hogy ez hogy legyen, milyen részeket írassunk újra, hogyan, kikkel, és így tovább.
2: Hát szuper nevek vannak itt a szerzők között, tehát néztem, hogy Nyári Krisztián, Szécsi Noémi, Ugron Zsolna, Vida Gábor. Hogy találtad ki, hogy választottad őket?
3: Ugye, amikor ez az utazás történt 1875-ben, ugye akkor az Ötvös a korabeli szabályoknak megfelelően 4 dalias férfivel utazott. Ugye ez ma már abszolút nem PC, hogy arról szól egy könyv, vagy legalábbis nagyon ritka. Tehát így ma már nem nyúlnak szerzők vagy alkotók egy történet, ezt 5 férfi meséli el, ha csak nem mondjuk egy nagyon speciális gangsterfilmről van szó, vagy egy olyan krimiről, aminek valamiért ez
2: tehát,
3: a célja.
2: A társadalmi réteg más oldaláról is be legyen egy kicsit,
3: igen,
2: mutatva.
3: Tehát én azt gondoltam, hogy ezt egy kicsit update-eljük, és legyen az, hogy 7 férfi és 7 nő lesz a szerző, és a bevezetőt pedig megírja a Nyári Krisztián, aki ugye kontextusba helyezi ezt az egészet, tehát elmeséli az Ötvösnek a történetét, az ötvösi utazásnak a történetét, egyáltalán Balatonnak a történetét, mert nagyon kevesen ismerik a Balatonnak a történetét. Én végigolvastam az eredeti Ötvös Károly kötetet.
2: Milyen?
3: Hosszú, viszont...
2: Ez az első reakciót, hogy hosszú.
3: Igen, mert ez, hogyha az ember ugye dolgozni szeretne, és akkor előtte van egy ilyen lassító tényező, ott van 2 ekkora kötet, és azután tudsz elkezdeni dolgozni, hogy ezt elolvastad, akkor az egy ilyen fura helyzet, tehát uralni kell az embernek az idegrendszerét, de nyilván ez egy szükséges dolog volt, meg egyébként jó is volt, mert mentálisan elmerültem valamiben, és lett egy ilyen flow élmény. Kiválasztottam azokat a részeket, amiket szerintem érdemes lenne újraírni, de meghagytam ugyanezt a dinamikát, hogy anno Ötvös a 4 férfivel, aki egyébként 4 erdélyi volt, akik még soha nem látták a Balatont, Szóval, hogy most az legyen, hogy ugyanezeket a szakaszokat megőrizzük, hogy a déli pályaudvarról vonattal, ahogy ők elindulunk, és akkor fel lehet osztva szakaszokig, tehát az első rész az eljön Balaton akaratjáig, a következő a Siófokon játszódik, Siófokra átmenjünk Füredre, ott az északi parton, és akkor alul vissza. Tehát, hogy ezek a részek lettek felosztva, és akkor erre hívtam be a szerzőket, akiknek tudtam, hogy azokhoz a pontokhoz, vagy az ott, egykor ott élőkhöz, vagy a ma ott élők, vagy a Balatonhoz, vagy a témához valamilyen közük van, és akkor ők a múltat a jelennel párbeszédbe hozták. És szerintem nagyon izgalmas írások születtek ebből.
2: A 14-et kértél fel, mind a 14 egyből igent mondott?
3: Nem, egyetlen egy, a déli részen volt egy olyan, ahol a harmadik szerző lett az, aki nyert, de ezt nem mondom el, hogy
2: kimondott nemet, azt nem illik elmondani.
3: Igen, ugye? Igen. Tehát volt olyan, tehát nyilván itt az fontos, hogy érzelmileg az ember alkotóként tudjon kapcsolódni. Ha nem tud, tehát én sem tudtam volna ezt a könyvet nem elfogadni, vagy ennek a szerkesztését elfogadni, ha nem nyaralnék 50 éve a Balatonon.
2: 50 éve nyaralsz a Balatonon?
3: Igen, 3 hónapos koromban voltam először, és mi is déli parti vagyok, tehát déli parton mindig.
2: Az jó, mert egy kilométerig mész, és még mindig nem értél vízbe, tehát idén-nyár az nagyon gáz.
3: De mi hova sietünk?
2: Ja, hova sietünk, hát persze.
3: Szóval, és ugye mindegy, tehát a Balaton az azért izgalmas, szerintem a magyarok életében, az ugyanolyan, mint az araboknál, mondjuk a Mekka, most ez egy nagyon erős túlzás, vagy a katolikusoknál Róma, hogy egyszer ugye el kell menni, tehát Magyarországon is, meg minden magyar ajkú azért egyszer a Balatonhoz. Nyilván vannak kivételek, de szeretnének eljutni, ezért van hozzá egy kötődés. És ugye a Balaton nagyon régi, minden tud rólunk, ugye korábban Pannon-tenger volt, ott nem való a Tihanyból az első nyelvi emlékünk, ott van a borkultúra, római erődítmények, villák a mai napig ott állnak, különböző középkori várak, tehát ott van az egész magyar történelem. A Balaton mindent tud rólunk, és mindenkinek van valamilyen kapcsolata hozzá. Vagy szereti, vagy utálja, vagy északi párti, vagy déli párti.
2: Szóval... Déli párti.
3: Igen, jó, mi?
2: Egyszer forgattam Izraelben, nem sokszor forgattam Izraelben, de képzeld, ott van egy arab törzs, aki magyarnak vallják magukat, és erre mindenféle bizonyítékokat kerestünk a történeti levéltárban, mert ő szentül hiszik a mai napig, hogy ők magyarok, mert mindenkinek az a vezeték, de vagy Lajos. És az egyik legfontosabb bizonyítékuk az, hogy amikor II. András királyunk hódító hadjáratot vezetett a Közel-Keletre, akkor ott megalapított látott egy tavat, és elnevezték Balatonnak, és a mai napig Balatonnak hívják azt a... Egyébként most már csak egy gödör, mert kiszáradt, de hogy azt a mai napig Balatonnak hívják. Mert hogy ha magyar vagy, akkor neked kell, hogy legyen egy Balatonod, és akkor ezzel rácsatlakozom, hogy ebben valóban az van, hogy nekünk a Balaton az a Balaton, tehát ez egy ilyen mondhatni Szent Grál, hogy mindenki lemegy a Balatonra, és ott kell lennie.
3: És most már milyen kiszáradt ki?
2: Ott kiszáradt, hát remélem, hogy ez nem így fog kinézni.
3: Én is nagyon remélem.
2: Kérdeztem, nemrég volt vendégünk a Mészáros Miklós, a Balaton-Boglári polgármester, rendszeresen meghívjuk ide beszélgetni, jó kapcsolat, régi forgatás kapcsán, és képzeld el, hogy azt mondja, hogy voltak hosszú évek óta, voltak ilyen időszakok, csak miután 99%-ban nem ilyen a Balaton, ezért nem pánikol senki, mert én innen Budapesten nézve én pánikolnék, mert egy idő után ebben már nem lehet fürdeni. Nagyon kedves barátom idén vett egy szörföt, hogy majd ő szörfözik a Balatonon, és a déli parton van is. És azt mondja, hogy hát szörfözött, de amíg a kocsitól abban a üres, kiszáradt részben átcipelte a szörfdeszkát, hát 5-ször meggondolta, hogy ő akar-e szörfözni, mert ez így nagyon kiábrándító. De azt mondja Miklós, tehát a polgármester, hogy nagy részben ez úgyis meg fog telni, meg majd jönnek a vizek, meg jön a havazás, és akkor újra szép lesz a Balaton, de ez egy másik történet.
3: Legyen igaza, azért erre hadd reagáljak, legyen igaza, mondom, én 50 éve látom a Balatont, én még ilyet nem láttam, de én is született optimista vagyok, tehát ezt egyetértek vele, hogy majd biztos megtelik, legyen így.
2: Mi az üzenete a könyvnek? Kiknek ajánlod? Ezek rövid, különálló történetek, tehát a 14 szerző teljesen különáll, vagy van valami átmenet? Tudták-e a többiek, hogy mit írnak az előtte lévők, vagy az utána jövők, és mi alapján van sorba szedve, hogy ez egyértelmű geográfia, megyünk, elindulunk akaratjáról, Keneséről, és körbeérünk észak vagy dél felé. Hát igen. Sok kérdés volt egyben.
3: Igen, nem próbálok emlékezni, de ha nem, akkor majd legfeljebb.
2: Visszamondom, jó.
3: Akkor szólok. Tehát, hogy a déli part, vagy a déli pályaudvarról indulunk el, ugye bár, hogy már az egy izgalmas dolog, mert ott rákapcsolódunk a tájra, emlékekre, és az eleje az egy csajbuli, tehát az az érdekes, hogy a Benedek Ágota, aki elkezd ezt a történet, az ugye ő saját, a főhőse is egy nő, és akikkel utazik, azok is nők. Tehát itt egyből ugye van egy átfordulás, az ötvösi, ötfős férfi cukor helyett.
2: Szó szerint pálfordulással.
3: Igen. És akkor hát utána azt a történetet, tehát itt próbáltam hűen követni az ötvösi kört, hogy ahogy ő utazik, meg utaztatja a szereplőit, mi is úgy megyünk, amit már az előbb elmondtam. És akkor igazából úgy választottam az embereket, akikről tudtam, hogy azokhoz a részekhez kapcsolódnak.
2: Parti Nagy Lajos?
3: Tihany és Tihany környéke. Igen, és akkor ugye ő írja, hogy igazából, tehát az az izgalmas mindegyikből, hogy a múlt és a jelen valahogy párbeszédben van hozva, de a múltnak is különböző rétegei. Tehát van, aki egészen a középkorig visszamegy, van, aki mondjuk csak az NSZKNDK-s retro korszakig megy vissza, amire mi is emlékszünk. Igen. Van, aki a Jókai koráig megy vissza, ugye a Jókai nagyon hosszú ideig élt, és nagyon sokáig ő látta azt, hogy a Balaton, ami az elején még egy gonosz mocsár volt az ő korában, hogyan lesz a magyarok kedvelt üdülőhelye, és egy kedvelt hungarikum, amihez mindenki szeretne csatlakozni. És akkor azt tudtam, hogy például a Jókaihoz, ugye Széchi Noémi tud kapcsolódni, ő kutatta a Jókainak a sorsát, ezért ő a Jókainak az összes mindenféle nő kapcsolatait megírta ebbe a részbe, akkor Cserhát Éva, aki krimiíró, ugye a jégről és a jéggel kapcsolatos vérfagyasztó történetekről is ír ötvös, és az az érdekes, hogy nem tudjuk, de a Balatonnak van egy jégtérképe is. És tehát az, hogy hol vannak a rianások, a törések, ugye régen átkeltek rajta. És hát az ötvös megír egy történetet, ami tragédiába fordul, hogy egy esküvő után az ifjú pár rámegy a jégre egy nagy lovaskocsival, és megreped alattuk az egész, és lesüllyednek, és a hullámsírban végződik a nász éjszaka. Viszont emiatt szerettem volna, hogy legyen egy krimi, és akkor Cserhát Éva, aki egy remek krimiíró, ő írt egy történetet, és amikor még ezt a szöveget olvastam, akkor olyan furának tűnt, hogy a jégvitorlázók között van egy gyilkos, hogy mi az, hogy jégvitorlázó. És ugye tavaly télen befagyott a Balaton, és láttuk, hogy vannak jégvitorlázók, csodálatos látvány egyébként. Szóval nagyon izgalmas világokba visz el minket, hogy a felszínen túl, tehát hogy lángos, gumilabda, matrac, strandolás, stb., tehát egy hihetetlen mélysége van, egy több évszázados mélysége a Balatonnak. Ugye költők, írók éltek ott, őnekik köszönhetjük, hogy a Balaton az ugyanúgyan romantikus identitással lett a magyar népnek, mint az Alföld. Egyébként a kettő egy időben született, tehát amikor Petőfi megénekelte az Alföldöt, akkor Garai, egy másik költő, a Balatont, mondjuk Kazinci nevezte először magyar tengernek. És aztán szépen az írók és a költők találták ki ezt, ugyanúgy, mint hogy az Alföldet, és ehhez mi egyre jobban elkezdtünk kapcsolódni, és aztán a reformkorban lett az divat, hogy ne vigyük el külföldre a pénzünket, hanem itt örüljünk és nyaraljunk együtt. Ugye Karintit ismerik nagyon sokan, aki rengeteget nyaralt meg Rejtő Siófokon, az a Halál Zsidófokon címmel írta meg az ő történetét Csernaszabó András, és ahogy provokatív maga ötvös is, ugyanúgy provokatív írások vannak ebben is egy-kettő. Ugye az irodalomnak az is mindig egy nagy lehetőség, hogy párbeszédet generáljon. Ugye ne felejtsük el, hogy például a 19. század végén, amikor a Madame Bovary megszületett, akkor az írót beperelték, bíróság elé állították, hogy írhat olyat, hogy egy nő megcsalja a férjét és elhagyja a gyerekét, és léha életmódot folytat. Gustave Flaubert beperelték. És aztán ma már hogy gond? Tehát ma már az, hogy elválnak emberek, vagy akár szeretők van. Ugye? Igen, ezt köszönöm, hogy nem nekem kellett kimondani. Szóval ebben is van olyan provokatív dolog, ami nagyobb hullámokat tud verni. De én azt gondolom, hogy ez is a célja az irodalomnak. És akkor ugye Parti Nagy Lajos megénekli, hogy most már nem a Tihanyi Ekholhoz, hanem a Tihanyi Tescohoz szólhat egy
2: módon. Jaj, de jó! Milyen jó!
3: Vida Gábor, aki ugye erdélyi, Ő neki, nekünk ugye hegyek vannak a Balaton északi részén, tehát egy erdélynek ugye ezek
2: ez
3: dombok.
2: Vicc.
3: Ráadásul ő geológus, tehát ő ebből ír egy fantasztikusot, a Hály János az 50 évnyi utazással.
2: Igen, hallottam egy erdélyi poént, hogy ami Balatonnál van, az nem hegy, hanem fekvőrendőr. Szóval
3: igen,
2: nagyjából igen, erre tekintenek rá. Hogy kérdezzek, mennyiben más, ha már olvastad a régi nagykönyvet, amire az volt az első reakciót, hogy hosszú, mert azt vártam, hogy valami patetikus, szép, izé, szinonímákkal
3: nem
2: majd...
3: Nem szabad az irodalomhoz így állni,
2: jó,
3: hogy
2: jó,
3: szép,
2: hosszú,
3: semmi...
2: magyarul, oh my god, akkor az unalmas is lehet. Hát lehet, mindjárt cáfolod, unalmas volt?
3: Nem, de úgy érdemes egy dologot, tehát ez ugyanolyan, mint hogy egy filmről megnézed, nem, hogy most 3 órás, vagy pedig 1,5 órás.
2: Hát miután filmművészetet tanultam, néztem 9 órás filmet is, hogyha nem tudom,
3: igen,
2: emlékszem,
3: de
2: a
3: harangönt,
2: meg ezekre a... Figyelj, mennyiben más, ha csak realisztikusan nézzük, mennyire más az mostani Balaton, mint az akkori Balaton?
3: Hát akkor, de mikori Balaton?
2: Na, az ötvös féle, az ötvös Károly féle, amit ők láttak.
3: Akkor az még pont egy olyan időszak volt, hogy például a vízben nem nagyon mentek be fürdeni. Tehát éppen akkor kezdtek el bemenni fürdeni. Tehát
2: akkor... Csak horgáztak, vagy csak nézték?
3: Igen, meg hajóztak rajta.
2: Hajóztak, aha.
3: És akkor voltak, egyesek elkezdtek gyógy hatást tulajdonítani a Balatonnak, és akkor úgy fürödtek emberek, hogy ilyen épített fakabinokba, titokba merültek le, ugye tetőtől talpig voltak, akkor még beöltözve, az volt a fürdőruha. És a Vesselényi volt az árvízi hajós az első, aki egy fantasztikus testű férfi volt, egy 2 méteres dalia, ő levetkőzött és elment úszni a Balatonba, és akkor ezzel divatot teremtett. De ugye előbb volt az, hogy gyógyhatásúnak gondolták, és például a Balatonfüreden, hogy emiatt is ott vannak ugye a gyógy vizek, amit a mai napig lehet a Kossuth forrásból ott inni, a savanyú víz vagy büdös víz, ahogy hívják. Szóval szép lassan kezdték el magát a vizet is uralni az emberek, de ugye akkor egy ilyen romantikus bujatáj volt, amit meg is énekeltek, és egy sokkal vadabb közeg volt.
2: Ugye volt nádas volt, lehetett valószínűleg.
3: Nem volt szabályozva, igen. Ezután kezdődött el a Balaton csinosításának a programja, és akkor ez egy óriási szerencse egyébként, hogy nem tüntették el, teljesen mert le akarták volna jobban csapolni, és aztán ez valahogy mégsem sikerült. Tehát egy bujább, egy romantikusabb tájat kell elképzelni, ami a léleknek a rezdüléseit tudja párhuzamba hozni a természetnek az erejével, és ez meg is ihlette a költőket és írókat. Ugye Kisfaludy, aki az északi parton lakott, mai napig ott van a háza, ami látogatható. És aztán ugye a 20. században erre rá telepedtek azok az írók, akiket már mi is közelebbről ismerünk, Jékely Karinti, Déri, Németh László, stb., akiket már említettem.
2: Most messziről megyek. Nézd meg honnan. A politikának óriási szerepe volt a Balatonnak a kialakításában, ugye ehhez politikai döntések kellettek, de a könyvethez és az ötvösféle dologhoz is van köze a politikának. A Ötvös Károly sokáig országgyűlési képviselő volt. És amikor Nyári Krisztián beszélgetett azon a bizonyos fórumon, akkor Navracsis Tiborral beszélgetett, aki szintén országgyűlési képviselő volt, utána miniszter is. Tehát ilyen szempontból van megint egy kapcsolódás a két könyvnek, hogy valahol valamilyen politikai szál kötődik hozzá, és utána, hogy ki mit csinál a Balatonon, annak már ugye megint van politikai szála, hiszen a mai időszakban nézzük meg, ki milyen szállodát vásárol a Balatonnál, ki milyen fejlesztést, vagy éppen rombolást csinál a Balatonnál, az megint rákapcsolódik a politikára, tehát ez is valahol egyfajta olyan szál a Balatonnak, aminek egy csomó mindent köszönhet a Balaton, de egy csomó minden meg ilyen negatív felhangja van. Van politikai szál a könyvben? Vagy valaki írt bele politikai szálat?
3: Fú, hát most erre így nehéz nekem. Tehát olyat, ami harsány...
2: Jó hosszan felvezettem.
3: Igen, de egyébként igazad van, tehát egyértelműen, de minden olyan dolog mögött, amit sokan szeretnének, és sok ember szeretne használni, amögött elindul egy politikai irányítás, és a haszonhúzás művészete, ugye, amiben mi nagyon nagyok vagyunk. A Vida Gáborban van egy kis politika például, aztán Horváth Viktorban is, de ugye ez inkább egy ilyen középkori politika, de én azt gondolom, hogy ez sem... De a Nyári Krisztián az elején ugye leírja a bevezetőben azt, hogy tényleg hogyan formálták politikai döntések, ugye amit az előbb említettem a Széchenyinek az akarata arra, hogy a magyarok ezt használják. Hát igazából a Balaton az egy öregedő nőnek az arca, amit folyamatosan plasztikáznak, és már egyébként a kommunizmusban is, amikor ugye azt akarták, hogy mindenki legyen, és akkor elkezdték a telkeket felosztani, elkezdték erőszakosan a partot építeni, szállodasort fölhúzni Siófokon, és így tovább. Aztán ugye volt olyan, hogy egy darabig senki földje nem volt, tehát nem volt egy közös központi koncepció hosszú ideig a Balatonnak az egyben tovább gondolására, most megint vannak ilyen szándékok, de igen, a Balaton az egy kiszolgáltatott létező mindig a politikának, ugye pénz van benne, és pénz van mögötte.
2: Feltehetek a Balatonról egy találós kérdést, ami egy kicsit piszkálódás is. Tudod-e, hogy van-e sziget a Balatonon? Balatonban, így van, ez a pontos kérdés.
3: Hát erről van egy legenda, hogy volt, de most nincs.
2: Van, kézzel, most már félsziget, de volt, és tudod-e, hogy kihez kapcsolódik?
3: Nem.
2: Egy több gáz egyébként. Kommunista nagyvezérünk Kádár János a villájával szemben csináltatott egy szigetet, ahova parkolt a saját fahajójával. Ez a sziget körülbelül akkora, mint háromszor ez a stúdió, tehát nem volt nagy, mit tudom én, 100 vagy nem, 40 négyzetméteres az egész sziget, de az az egy sziget volt, amit körbe lehetett volna, és akkor egy ilyen fahíd vezetett be, hogy neki legyen szigete. Tehát ez a megint a politikai nagyzolás, meg hogy elmondhassa, hogy van egy sziget a Balatonban, ezt ezért csináltatta. Kiknek ajánlod? Szabadidős olvasás ez a könyv, tipikus kávékapucsinó, kiülök a fűszfalá szép őszi naplementében, vagy van benne mélyebb üzenet is. Hogy látod?
3: Hát én azt gondolom, hogy ez mindenkinek izgalmas, aki a Balatonnal bármilyen lelki kapcsolatban áll. Tehát a magyarok többsége megtalálja benne azt, amire ő rá tud hangolódni. Lesz olyan is, ami felbosszantja, és ez szerintem tök jó, mert egyébként, ahogy az Ötvös Károly is megírta azokat a visszásságokat, ami ellen ő küzdött, ugyanígy itt is vannak olyan dolgok, amin érdemes felháborodni, és érdemes megszólalni. Amiatt felhasználó barát, hogy ugye novellák vannak benne, tehát az embernek, ha annyi ideje van, hogy fél órát vagy egy órát olvas csak, vagy csak pár oldalt, akkor is föl tudja venni a szálat, és izgalmas az, hogy a múlt, meg a jelen, meg esetleg a jövő milyen párbeszédbe kerül.
2: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, mindenkinek ajánlom utazás a Balatonom körül, és tökre köszönöm, hogy megkaptam. Én csak részleteket olvastam eddig belőle, de most kedvet csináltál. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. És évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Uniós jogot sértett az Orbán kormány az embercsempészek szabadon engedésével. Egész hétvégén várja a látogatókat az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. Délután egyre több felé kisüt a nap. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
2: Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. A főváros jövőbeni fejlesztési terveit foglalta össze Karácsony Gergely megválasztásának 7. évfordulója alkalmából. Az elmúlt évekkel ellentétben nem a kormánnyal küzdve, hanem azzal partnerségben tervezik a beruházásokat, hangsúlyozta a főpolgármester. Példaként említette egyebek mellett a 3-as metró meghosszabbítását, a Diákváros megépítését, valamint a zöld területek, köztük a Népliget és a Gellért hegy megújítását. Kihelyezett frakcióülés tart Lakitelken ma és holnap a Fidesz-KDNP. A nagyobbik ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, a nemzeti oldal feladata, hogy alternatívát kínáljon, képviselje a családok és a vállalkozások érdekeit, és megvédje az ország szuverenitását. A frakcióülésen az ehhez szükséges parlamenti és politikai feladatokról egyeztetnek. Hamis volt a ma reggeli bombariadó két budapesti iskolában. A 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola kapott fenyegetést. A rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de robbanó szerkezetet vagy robbanóanyagot nem találtak. A gyerekeket két kerületi intézménybe vitték át. A Nemzeti Nyomozóiroda terrorcselekmény előkészülete miatt rendelt el nyomozást. Lezárták és elbontják a szekszárdi Bati kereszt közelében álló kilátót, mert életveszélyessé vált. A Gemenci Erdőgazdaság szerint a korhat szerkezeti elemeket már nem lehet gazdaságosan kicserélni. A 20 méter magas kilátót 2015-ben építették a dél-dunántúli kék túra útvonal mentén, a szekszárdi dombság egyik legmagasabb 280 méteres pontján. Új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az Isztriai félszigetnél. A mintegy 130 millió éves csontokat Bale közelében emelték ki a tengerből. A fosszíliák egy nagy termetű, hosszú nyakú, növényevő őslénytől származnak. A gomoly felhők mellett mindenütt több órás napsütés várható, északkeleten, keleten lehet néhol egy-egy zápor. Délután 14-19, késő este 1 és 10 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Magyarországon csak a hülye nem tudja, hogy a Fidesz lopott. Tehát olyan nincs. A fideszesek is tudják, hogy ezek loptak. Hogy nem lehet magánrepülővel utazgatni foci meccsre, hogy nem lehet valakinek a általános iskolai pattársa négyszer gazdagabb, mint az angol királynő, de csak akkor, amikor a gyerekkori pajtársa van miniszterelnöki székben, egyébként soha nem nyert életében semmilyen közbeszerzést. Szóval, hogy annyi bizonyíték van ezekre a lopásokra, a korrupcióra, hogy tényleg nagyon hülyének kell lenni, hogy valaki ne tudja. És erkőstelennek kell lenni ahhoz, hogy valaki tolvajokat támogasson. Ha Fásinét be lehetett csukni, hogyha Jelinek Dániát, ha Hankót lehetett tenni. Pontosan ugyanezzel a megoldással Lázár János, Rogánt, Orbán, Tiborcot, Mészáros, mindenkit be lehet varni, mert az a rengeteg bűncselekmény, amit elkövettek, azoknak a gyanúja elég ahhoz, hogy valakit előzetesbe tegyenek és a vagyonát zár alá vegyék.
4: Tisztelettel köszöntöm Önöket a Konkrétan Rónai Egonnal. Mai adásában Márki-Zay Péter a vendégünk, Hódmezővásárhely polgármestere, pártelnök, mozgalomvezető. Örülök, hogy itt van.
3: Nagyon köszönöm a meghívást.
4: Hogy telnek a napok? Mennyire elégedett azzal, amit lát maga körül?
3: Hát én akkor mindig nagyon aranyos volt, hogy Aradon koszorúztunk tegnap előtt, október 6, aradi 13-ak, és mellettem egy lelkész úr, az egyik történelmi egyháznak a lelkésze, kérdezi, hogy no, azt mondja, jobbak ezek, mint az előzőek voltak? Hát mondom, nem lehetnek rosszabbak. Azt mondja, csalódott, nem ezt a választ válta. Valószínűleg ő fideszes sajtót követi, és abban is lehozták, gondolom, amikor egyszer-egyszer kritizáltam valamit a mostani kormány munkájában. De mondtam neki, hogy nem lehet rosszabb, mint az előző, mert az egy korrupt, aberrált diktatúra volt. Ez meg egy demokrácia, ahol lehet szidni a kormányt, és nem rúgják ki a vejemet, meg hasonlók. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, a város is föllélegzett április 12-én, tehát nekünk óriási öröm, hogy gyakorlatilag demokrácia van Magyarországon. És természetesen az, hogy milyen irányba megyünk, mit csinálunk, fejlődünk, hát nem lehet olyan lépés szinte a kormányzatnak, hogy valamelyik érdeket ne sértse, valaki ne gondolja azt, hogy ez jobban is, vagy gyorsabban is lehet csinálni, vagy valakinek nem tetszik. Tehát én is szoktam kritizálni a kormányt, de szokjon mindenki hozzá. Természetesen igen. És van olyan kérdés, amiben nagyon határozottan szeretnénk terelgetni a kormányt, rendszerváltás, elszámoltatás, meg van olyan, ahol lobbizunk, mondjuk a városért, vagy az önkormányzatokért.
4: Hát ezekről úgy is beszélünk majd, de ha már hozta Aradot példának ezt a két nappal ezelőtti eseményt, nem volt akkora Majdnem azt mondtam, hogy csinadrattal nem lett volna jó kifejezés, úgyhogy keresek egy másikat. Nem volt akkora megemlékezés sorozat, mint ahogy azt megszoktuk október 6-a kapcsán. Ott mégis hőseink kivégzésére szoktunk emlékezni. Most ez kevésbé volt hangsúlyos.
3: Hát az országos ügynevezményt azt Gyulán csinálták, és abból a szempontból ért, én félig gyulai vagyok, édespár gyulai, a nagyszüleimhez nagyon sokat jártam, ott unokatestvéreim, nagybácsi, nagydéné vannak ott, stb. Szóval Gyula nevezetes hely, hiszen a kivégzéshez vitt tábornokok például ott szálltak meg útközben utoljára, tehát van köze az aradi 13-okhoz, de mégis méltóbb lett volna, hogyha Aradon koszorúz mondjuk a magyar miniszterelnök. Én nekem az ottani, ugye mi testvérváros.
4: A gyulai esemény egyébként nagy esemény lett, igen, ott a városban, azt, igen, tegyük hozzá.
3: Kétségkívül, így van. És de mondom, méltó az, hogy a miniszterelnök mondta egy beszédet, fontos eseményről van szó. Ami az aradi szempontból szomorú nekem, hogy ugye ez egy, hát Erdély és Párcium, ahogy szokták mondani, és az Erdély Párcium bánát, tehát hogy gyakorlatilag az elcsatolt, Szorovánéhoz csatolt régi magyarországi részek, az ottani magyarság számára ez egy kiemelt megemlékezés volt, nem akarom mondani, hogy ünnep nyilván, mert ez nem örömünnep, hanem egy megemlékezés. Eddig pártállástól függetlenül a mindenkori magyar kormánynak magasrangú képviselői voltak ott, a nagykövetség szervezte a fogadást előtte, beszédet mondott egy évvel ezelőtt pont Hankó Balázs kultúráért felelős miniszter, tehát ő most egyéb lefoglaltsága miatt nem lehetett ott, de a szomorú az, és a helyiek szóvá tették nekem, hogy a mostani magyar kormánytól nem volt ott senki. Ott volt egy főkonzul, az majdnem jobb, hogyha nem lett volna ott, mert ugye ő a Lázárhoz, Fideszhez erősen kötődő Grezsa Csaba kolozsvári főkonzul.
4: Bár valószínűleg a helyi magyarokat kevésbé érdekelte ez a leágazás.
3: Ez a igen, a szérezete őket nem zavarta, az engem zavart, hogy a külügyben is hány ember van még a helyén, ahogy Hódmezővásárhelyen is zavar minket, hogy 4-5 hónap eltelt, és ugyanazok a Lázár csicskák és Lázár bábuk vannak mindenhol, tehát ezt nyilván sürgetném. De visszatérve, tehát az ottani magyarok úgy érezték, hogy ez nekik egy negatív üzenet. És nyilván meg lehet magyarázni, hogy nem is, de mégiscsak nagyon szomorú. És azt is hibának tartom, hogyha mi magára hagyjuk ezeket a magyar embereket. Az előbb nevezett emberrel beszélgetve, ott az egyik lelkésszel, ő például hogy még most is vitatta azt, hogy a Fidesz az korrupt lett volna, vagy loptak volna. Én mondtam neki, hogy Magyarországon csak a hülye nem tudja, hogy a Fidesz lopott. Tehát olyan nincs. A fideszesek is tudják, hogy ezek loptak. Hogy nem lehet magánrepülővel utazgatni foci meccsre, hogy nem lehet valakinek a általános iskolai pattársa 4-szer gazdagabb, mint az angol királynő, de csak akkor, amikor a gyerekkori pajtársa van miniszterelnöki székben, egyébként soha nem nyert életében semmilyen közbeszerzést. Szóval, hogy annyi bizonyíték van ezekre a lopásokra, a korrupcióra, hogy tényleg nagyon hülyének kell lenni, hogy valaki ne tudja. És erkőstelennek kell lenni ahhoz, hogy valaki tolvajokat támogasson, tehát ezt elmondtam.
4: Remélem, ezt nem mondta a lelkésznek.
3: Ezt elmondtam neki, és...
4: Örült?
3: Nem örült, de megértette. Tehát ugye, amikor egy ilyen beszélgetés van, és egyébként barátsága váltunk el, tehát, és azt gondolom, hogy ezeket a beszélgetéseket kell lefolytatni Erdélyben, ezeket a beszélgetést kell lefolytatni akár a Felvidéken, akár Kárpátalján, tehát nekünk oda kell menni, biztosítani az ott élő magyarságot a szeretetünkről és a támogatásunkról, és elmondani nekik, hogy miért volt rossz a Fidesz. Ők azt gondolják, hogy a Fidesz kormány jó volt. És mondtam nekik, hogy persze, hát az ottani magyaroknak jó volt.
4: Csak hát nyilván nem az a jó nyitány, hogy csak igen, a hülye nem tudja. És de
3: hát az instituciómat azt hiszem, hogy most már nem csak Egon ismeri, hanem a magyar közönség jelentősége is. Én szeretem az igazságot kimondani direkten. Ha fáj, az jó. Mert akkor döbben rá az ember, nem tud vitatkozni vele. Tehát ezek olyan mondatok, hogy ő se tud vitatkozni.
4: Előbb hódmezővásárhelyi funkcionáriusokat minősített eléggé csúnya szavakkal. Ők hogy ott vannak még? Mennyire múlik ez önön, mennyire múlik Budapesten?
3: Hát rajtam nem múlik, az biztos. Budapesten múlik. Tehát a szomorú igazság az, hogy az az ember, aki NAV elnökként nem indított eljárást az önkormányzat áfacsalásos feljelentése ügyében Lázár Jánosék ellen, mert Lázár János jobb keze, ma is ő a megyei NAV elnök. És ez tűrhetetlen. Az a kórházigazgató, aki még a kórház falát, még azt se engedte, hogy mi megcsináljuk a kórháznak az építményét ingyen, csak azért, hogy kinézzen valahogy. Tavaly azt akadályozta, hogy klímákat szereltessen fel az önkormányzat az államkórházába, ami az ő dolga lett volna, de mi felajánlottuk, és ezt akadályozta, szeptemberre sikerült elérni, de hát ugye a nyári melegekre már nem, de idén már működtek, jó. Szóval, hogy még a szegény kifosztott hódműzővásárhely segítette volna őket, és még azt is akadályozták. Szóval, hogy ezek az emberek miért vannak még ott? Nem, ez teljesen érthetetlen nekem.
4: Nincs ez kevés eltelt nap?
3: Arra most 5 hónap után már nem.
4: Arra gondolok, hogy Budapesten is van épp elég, tehát még eljutnak a hullámok a településekre, az nyilván idő.
3: Jó, de ha látnám a hullámokat, de ugye a hullámok nem indultak el. Tehát úgy nagyon nehéz azt mondani, hogy most már kivárjuk, hogy elérjen hozzánk, hogyha azt látom, hogy ott, és majd eljutnak idáig.
4: Hát már majdnem mindenhol a csúcsvezetőket kicserélték.
3: A csúcsvezetőket cserélgették, ott is pont a NAV élén ugye volt egy félrenyúlás. Nem tudom egyébként, hogy most ki a NAV vezetője, őszintén szóval, hogy az sikerült-e már egy végleges vezetőt találni. Nagyon lassúak a személyi döntések, és nagyon lassú, mire ez odáig elér a végekre, ahol a valódi disznóságok történtek.
4: Ön türelmetlen.
3: Én hagyományosan türelmetlen vagyok, igen.
4: Hogyan lenne jó, vagy hogyan kellene csinálni? Mert hogy az sem megoldás, hogy aki ott volt, az mindenki menjen.
3: Nem. Itt ugye azt kell tudni, hogy ezt a helyi emberek tudják. A tankerület vezetőknél elindult ez a dolog, de ugye ott van szakképzési centrum, különböző agrárcentrum, stb. Ott volt egy változás nálunk. Tankerületek most meghirdették. Nyilván mire ez eljut az iskolaigazgatókig nálunk, csupa politikai kinevezet van ezeken a pozíciókon. Ezek nem szakemberek, nem is szeretik őket a beosztottjaik, általában nagyon pocsék munkát végeztek, és mondom, ezért szomorú az, hogyha ők ott vannak, de nagyon sok hasonló
4: dolog. Kérdezek mást is, másképp. Van olyan korábban kinevezett fideszesnek gondolt vezető, akit megtartana?
3: Én általában vezető pozícióban nem javasolnám megtartani. Ilyen értelemben például volt ez a vita a Szatmári Zoltánnak, ugye először is a Baka Andrásról csak annyit előzetesen, hogy én örvendetesnek találtam azt, hogy Baka András egy olyan valakit jelölt, akit a parlament tisztás többsége nem fogadott el. Nem a tény maga, hanem ez elárulja azt, hogy Magyar Péter egy olyan embert nevezett ki köztársasági elnöknek, aki nem az ő bábja. És ez a Baka András nem egyeztetve a tiszás többséggel a saját lelkiismerete szerint legjobb javaslatát megtette a parlament felé. Ezért dicséret illeti Baka Andrást, önállóan köztársasági elnök módjára szerepel. Lehet, hogy nem értek egyet a választásával, de a metódussal egyetértek. És dicséret illeti Magyar Pétert is, mert őszintén szóval én azt attól féltem, hogy Magyar Péter majd bábokat nevez ki azokra a pozíciókra, például a köztársasági elnök pozícióra, ahova Orbán is bábot nevezett ki, és ahova Magyar Péter például idén még nem akart közvetlen választást, pedig ez volt az ígérete. Tehát ha ő nem akar köztársasági elnök közvetlen választást, hanem ő akarja kinevezni, akkor az emberbe fölmerül.
4: Nem fogadja el, hogy korai lett volna a közvetlen választás?
3: Nem. Szerintem Magyar Péter a saját felelős, ugye lehetett volna egyébként vicces módon Polgár Juditból köztársasági elnök, ha közvetlen választás van, amit én javasoltam. Azzal, hogy ő maga jelöl valakit, akit ugye a tisztás többség meg is szavazott, azzal, hogy magára húzza a felelősséget. Akik nem értenek valamilyen okból egyet, azok onnantól kezdve nem hibáztathatnak
4: mást. De hát ő a miniszterelnök, és azért az ő karakterében az benne van, hogy ettől ő nem fél ettől a felelősségvállalástól.
3: Sőt, talán éppen az ő túlzásba viszi. Tehát ő túl sok mindenre vállal a felelősséget, ami nem is az ő felelőssége, nem is neki kéne beleállni, ő beleáll.
4: Köztársasági elnök választásról azt mondta, ha jól emlékszem, hogy majd az alaptörvény módosítás, illetve az új alkotmány megszületéséhez fogjuk hozzárendelni. Ez egy jó logika.
3: Ez egyfajta logika, szembe megy a saját ígéretével, meg legfőképpen azzal ment szembe, hogy Sólyog Tamás leváltása az a legkevésbé sem nevezhető aggálymentesnek, vagy alkotmányosnak. Tehát értem én, hogy nem rendszerváltás volt sajnálatos módon, vagy nem egy forradalom volt, és hogy a fideszes rendszert oldozgatjuk, foldozgatjuk és visszük tovább, de még a fideszes rendszerben is borzasztó visszatetsző, hogy az alkotmányba beleírok egy mondatot, egy személyre szabott alkotmányozás, de a Fidesznek a legrosszabb gyakorlata. És most a Tisza így távolította el Sólyog Tamást. Ezt az óriási csorbát a magyar alkotmányosság eszménél, hát egy rendszerváltás volt, pont arra szavaztunk, hogy ilyen soha ne legyen, azt, hogy mégis megtörtént, ami politikai és erkölcsi okokból érthető, de jog szempontjából nem, aztán úgy lehetett volna kiküszöbölni a csorbát, vagy enyhíteni ezt a fájdalmat, hogyha közvetlen a nép választ, és egyébként elindulhatott volna Sólyog Tamás is.
4: Jogtudósok azt mondják, hogy attól, hogy ez a mondat és az értelmezése egy alkalomra szól, attól valójában nem történt semmi nagy baj.
3: Óriási baj történt.
4: Úgy érzi?
3: Persze. Mondom, azt a gyakorlatot követtük most is, amit a Fidesz. A Fidesz csinált ilyeneket, hogy ahogy a polgármestereknek nem lehet másodállása, de ez a győri polgármester, ez olyan jó sebész. Akkor beleírom gyorsan a törvénybe, hogy kivéve orvos. És nagyon sokszor hoztak ilyen Lex XY, tehát igen, ilyen Lex, olyan Lex, tehát most ez egy Lex Súlyog Tamás volt, egy Lex Orbán volt, egy Lex nem tudom mi. Szóval, hogy ez, a, amikor babrálunk, és tehát van egy szent eszme, ami a jogállamiság, az alkotmányosság alapeszméje, ezt megcsúfolni és egyéni politikai szempontokra használni, meg toldozgatni, foldozgatni, ez
4: nem... Akkor azt a vélemény nem osztja, hogy ennek már mindegy, ennek az alaptörvénynek. Ezt már annyiszor tönkretették, hogy egyel több vagy kevesebb mondat már belefér.
3: Az alaptörvény nyomokban alkotmány tartalmaz, hiszen az előző alkotmányból sok mindent átmentettek bele, azt se tartották be, megjegyzem. Kivették az Alkotmánybíróság kezéből egy csomó lehetőséget, hogy minősíthessen, fék és ellensúly lehessen. Ezt mind helyre kell hozni, de egy újabb kalapácsütéssel nem lehet egy törött vázát helyrehozni. Tehát nem, ez lehet, hogy egy törött váza volt, de attól még, hogy még egyszer rácsapott egy pörölyjel, azzal nem lett jobb.
4: Na jó, akkor menjünk vissza arra a kérdésre, hogy ki maradhat és ki mehet. Azt mondja, hogy senkit nem tartana meg.
3: Nem. Azt mondtam, hogy vezető állásban nem.
4: Akiről tudja, hogy fideszes ő.
3: Nem is a fideszesség számít.
4: Na mi számít
3: akkor? Azt számít, hogy abban a diktatúra, tolvaj korrupt rendszer, amit a Fidesz felépített, abban, ha valaki prominens szerepet vállalt, és itt valóban aggályos, és egyébként talán a Tisza többség ezzel egyet is értett, a parlamenti többség, hogy a Szatmári Zoltánnak az egy mellékes dolog, bár sokat nyomott alatba, hogy a testvére közvetlenül gyanúsított már az aranykönyv ügyben. Ami súlyosabb talán vádként merült föl, hogy valaki, aki a főügyészségen elsősorban, tehát rögtön a Polt Péter beosztottjaként szolgálta Polt Pétert, és közreműködött abban, hogy a legnagyobb bűnözőket sem vitték bíróság elé, és nem számoltatták el, tehát hogy egy tolvaj következmények nélküli államként működött egy bűnszervezet a Fidesz az országban. Ezek az emberek közvetlenül a legfőbb bűnös Polt Péter, akit remélem, hogy el fognak számítatni, semmi jel nem mutat rá sajnálatos módon, az ő egyik jobb kezeként csinálta ezt, hát nagyon meg kellene indokolni, hogy ez az ember most tényleg megbánta, ő tényleg lesz majd, hogy a rablóból jó pandúr.
4: De hát akkor ügyész sem lehet.
3: De lehet, én magam is ismerek ügyészeket, akik rendkívül tisztességesek és nem fideszesek voltak annak idején, de engem nem az zavar, hogyha valaki a Fideszre szavazott. Én is szavaztam a Fideszre 2010-ig. De az, hogyha valaki közreműködött aktívan a korrupcióban, a pártállam működésében, az MNB kifosztásában és a többi, az igen. Tehát ő, akinek saját személyes felelőssége van abban, hogy ez rendszer így működött, ő neki nagyon nehéz most odaállni és egy magasabb erkölcsi piedesztáról minősíteni azt, ami régen történt, meg elszámoltatni azt a rendszert.
4: Polt Pétert milyen alapon számoltatná el? Azon az alapon, hogy megállított eljárásokat, vagy tud ennél többet is?
3: Nem. A vagyonnyilatkozat némi gyadúra ad okot, de nem, azért annyira nem. Tehát azon a határon van az ő vagyona, ami hogyan nehezen tudom elképzelni, hogy ezt tisztességesen szerezte, de nem teljesen kizárt, nem tudom. Lehet örökölhetett és a többi. Szóval mindesetre azért mondom, hogy a korrupcióban hogy vett, azt nem tudom, de az ő feladata az volt, sok-sok éven keresztül, hát ugye már az első Orbán kormány alatt, Gyurcsány kormány alatt, Gyurcsány törvényt módosított azért, hogy Polt Péter és Vargasi András ott maradhassanak a legfőbb ügyészségen. Tehát ez a Polt Péter, ez kiszolgálta a szocialisták és a Fidesz összes korrupciót, és Vargasi András ott maradhassanak a legfőbb ügyészségen.

0: kocsmában ülő emberek odáig eljussanak, hogy itt van még 174 akta, nézzük meg, mi van az alján.
1: Szerkesztő úr, a kulcs az, amit most mondott, abban a decentralizáció, és azt gondolom, hogy a Magyar Péter kormányzásának a legfőbb kockázata, még nem mondom, hogy legfőbb kudarca, mert reméljük, hogy még ez változik, de kudarca lesz, hogyha nem kezelik ezt a kockázatot, ez az egyszemély vezetés, centralizált, minden központos, ez is fideszes hagyomány, hogy egy valaki dönt. Önnek egy helyettes államtitkárt se lehet kinevezni, hogyha a legfőső szintről nem hagyják jóvá. Mindenki arra vár, hogy a főnök mondjon valamit. TV-be kívül lehet bemondó. És akkor majd a nem hinném el, elintézzük, hogy a főnöknek tetszik, nem tetszik, hogyha nem nyilatkozik, akkor várunk. Így nem lesz elszámoltatás, így nem lesz rendszerváltás, így nem lesz demokrácia, és nem lesz jogállam. Hogyha felelős embereket nevezünk ki mindenhova, és mindenki a saját dolgát csinálja, akkor viszont pillanatok alatt. Mert például a Csongrád megyében csinálást majd a Csongrád megyébe kinevezett vezető. Oda ki kell nevezni egy vezetőt. Az is kinevezi a beosztottjait, és hogyha ez a folyamat végigmegy, mindenütt vannak tisztességes emberek. Az se számít, hogy hova szavazott, csak azt számít, hogy ne legyen bűnöző. Ezeket a tisztességes jó vezetőket ki kell nevezni, és ők elintézik a saját hatáskörükben. Nem kell Magyar Péternek leváltani a Vásárhelyi Kórház igazgatót vagy a tankerület vezetőt, azt váltsa le a, nem tudom, egészségügyi miniszternek, a kórház igazgatója, a regionális vezetője, stb.
0: Jó, ez igaz, csak hogy a szavazók, és különösen a fiatal szavazók erre az influencer kormányzásra is szavaztak. Tehát, hogy jön az ember, megmondja a frankót, és úgy történik holnap minden. És én azt gondolom, hogy ennek van egy ereje. Különösen abban azután a 16 év után, amikor valójában senki nem állt szóba a nyilvánossággal, amikor igen, akkor meg hát láttuk, hogy milyen üzeneteken keresztül.
1: A szóbanállás és az influencer kormány az két nagyon más dolog. Persze. Amikor arról beszélünk, hogy föntről lefelé, az influencer kormányzás is föntről lefelé van. Amikor azt beszélünk, hogy centralizáció és annak a hátránya, az egyszemélyi vezetés, az egypárti rendszer, stb., ez mind-mind rossz. Ezt a Fidesz is csinálta, Magyar Péter meg még tovább vitte. Tehát, hogy ez nem jó. És a fiatalok nem is erre szavaztak. Az lehet, hogy nagyon tetszik nekik, hogy Magyar Péter megmondja a véleményét, vagy kiosztja a fideszeseket akár a parlamentben, bár szerintem körülbelül ugyanannyi embernek meg éppenséggel nem, ez nem tetszik. Én nagyon sokat hallok, aki azt mondja, hogy neki már ez a filmszínház sok, ezt nem akarja látni, stb. De a kormányzás minőségére, ami alapján meg fogják ítélni valójában Magyar Pétert, arra katasztrofális hatása lehet. Tehát azt tessék figyelembe venni, hogy egy KFT-t se lehetne ilyen stílusban vezetni, egy országot meg biztosan nem. Márpedig, ha ez a kormány 4 év alatt nem mutat föl érdemi eredményeket, és most szeretném hozzátenni ehhez azt is, hogy bármennyire szeretném is, hogy a magyar lakosság, vagy Európában bármelyik országnak a lakossága erkölcsi alapon, és ezt még szerint válasszon vezetőket. A gyakorlat az, hogy a gazdasági teljesítményt szokták megítélni. Hogy élnek? És Orbán kormány nem abba bukott bele, hogy lopott, sajnálatos módon, bár szerintem abba kellett volna belebukjon, abba bukott bele, hogy elszegényítette az országot, és az emberek, amikor ezt érezték a bőrükön, akkor azt mondták, hogy jó, akkor most már menjen Orbán. Akkor már felháborította őket a lopás, amikor érezték, hogy ők emiatt szegények. Na most Magyar Péternek még bármi tisztességes is legyen, bármennyire föllép most az augusztus 20-i tűzijáték Mutyi ellen, hogy a rendőrség elkezdett nyomozni. Nagyon helyes. Tessék, nincs érinthetetlen ember, egy szereplő és meghívásos közbeszerzés elfogadhatatlan erkölcsileg és jogilag ebben az országban, ne áramolnak.
0: Láttunk már ilyet eleget.
1: Éppen láttunk eleget, ilyen soha többé ne legyen. Hatházinak is igaza van, meg mindenkinek, aki ezt kritizálta, és a rendőrség is nyomoz, hála jó Istennek, megérkeztünk, jó, ezt szeretnénk. A 4 év múlva azt fogják megítélni az emberek, hogy érezhetően javult az ország helyzete, vagy nem. És egy személyi központosított, centralizált kormányzat, ami megbénítja a döntéshozatalt, ez a mikromanagement, ez nem teszi lehetővé, hogy hatékonyan működjön az ország. Tehát ezen muszáj változtatni, hogyha nem akarunk 4 év múlva egy hatalmas buktát.
0: Amikor itt vagyunk egy kormányzás elején, ugye most ez az 5 hónap, tehát ez még azért ennek az eleje, főleg ha 8 évben számolunk, és nem csak csupán 4-ben, ugye 8 évben hát a saját miniszterelnöki ciklusát.
1: De reméljük, hogy 4 év múlva lesz
0: választás. Választás nyilván lesz, vagy hát reméljük, igen. Szóval, hogyha ebben gondolkozunk, akkor azért az látszik, hogy ez alatt az 5 hónap alatt sok minden történt, ami távlatosan mutat meg valamit egy kormányzásról. Hogy mit akar, hogy merre felé halad külpolitikailag az unió irányába, hogy milyen gazdasági intézkedésekben töri a fejét, kata visszahozása, a gazdagok megadóztatása. Ugye erre emlékszünk, adózzanak, fizessenek a gazdagok.
1: Fizessenek a gazdagok, most fizetnek a gazdagok.
0: Ez mennyire erős baloldali üzenetnek látszott
1: akkor. Nagyon balos. Én nem is
0: most meg jobbosnak mondják ezt a kormányt.
1: A mi kampányunkban soha el nem hangozhatott ilyen, hogy fizessenek a gazdagok. Mert ez egy olcsó populizmus, és gazdaságilag nagyon nem hatékony.
0: Hát most majd fizetnek.
1: Most fizetnek, lehet, hogy túlságosan sokat is, már abban azért nem, mintha gazdagokat kellene elsősorban.

0: sorba sajnálni, de a gazdasági növekedésre való hatását nemzetközi szakirodalom erősen vitatja.
1: Ez így van, sok helyen meg is szüntették.
0: Igen.
1: Volt és megszüntették.
0: Alig maradt olyan ország, ahol van még ilyen típusú vagyonadó. Nehéz kivetni, a hatása is negatív, tőkemenekülést eredményez, stb. Tehát ez, a szegények is rosszul járnak akkor, hogyha a gazdagok elmenekülnek egy országból.
1: Bár hogy hova menekülhetnének egy ilyen globalizált világban?
0: Ó, csak a pénzük menekül.
1: Ez egy másik kérdés.
0: Úgy szokták csinálni. Ugye ennek ide voltak sok ilyen.
1: Hát bár ugye látjuk, hogy az arab világban azért találnak helyet maguknak.
0: Például. De a Depardieu az Oroszországba akart menni, és vásárhelyen volt egy téglagyáros 100 évvel ezelőtt, aki a helyi, nagyon kevés, talán 3 unitárius templom van az országban. Ugye ez egy erdélyi, magyar, tőzsgyökeres magyar történelmi vallás. Ugye Dávid Ferenc első püspök alapította Erdélyben. A mai Magyarországon csak 3 ilyen templom van, az egyik Hódműzővásárhelyen, azért, mert egy téglagyáros az adókedvezmény miatt, az egyházi adómentesség miatt, ő áttért az unitárius vallásra, az egész családja maradt református, szóval, hogy a gazdagok mindig tudnak olyan utat, hogy kikerüljék valahogy az adófizetést.
1: Ez egy jó példa.
0: Erre föl kell készülni.
1: De ez egy jó példa, nem de azért is, mert valamit teremtett legalább.
0: Ő legalább valamit épített ebből, igen. Ez nem zsebre vágta a pénzt.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. 3 világkép, 3 mikrofon és 1 forró vélemény. 1 perc provokáció, 1 perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Na, visszakanyarodva arra, hogy mik az irányok, azért ezek látszanak. Az uniós forrásokat például nagyon várja nyilván a kormányzat elsősorban, mert azzal tud valamit kezdeni. És hát nyilván a Kata például egy csomó vállalkozó számára menekülő útvonalat jelenthet. Ezek irányok, kétségtelen, ezeket elkezdte a kormány.
3: Igen. Amit most látunk, azok intézkedések. Van egy kivétel, az unió. A megsüvegelendő. És itt is én azt mondom, hogy ha bátrabban kimerni nyilvánítani, mert még mindig akkor menjünk egyre vissza. Tehát én azt szoktam mondani, hogy nem elég Orbánt leváltani, az orbánizmust is le kell váltani. Ahhoz, hogy Magyarország gazdag, boldog, békés, demokratikus jogállam legyen az Európai Unióban, ahhoz nekünk ezt a tolvaj, diktátor, centrista, mutizós, populista, néphűtő, egész Fidesz rendszert kell kidobni az ablakon. És a nyugati kultúrát kell magunkévá tenni. A nyugati kultúrában nem lehet kétséges, hogy egy agresszor, diktátor, korrupt Oroszországgal szemben az Európai Uniót védő Ukrajnát nekünk támogatni kell. Mégis Magyar Péter és a kormány nem nagyon meri ezt kimondani, mert addig hűtette az embereket és fütötte az ukránok ellen a Fidesz, hogy most ez a kormány mindig fél, hogyha Ukrajna mellett kiáll, akkor majd ezek az emberek haragszanak.
2: Pont a napokban történik áttörés a jelek szerint a magyar-ukrán kapcsolatokban, ugye Ukrajna benyújtotta a parlamentjének azt, igen, a törvényjavaslatot, ami a belépő ehhez.
3: Úgy van, és ez kell is, ez egy. És nagyon sok ilyen lépés van, ahol azt szeretném látni, hogy nem toldozgatunk, foldozgatunk, és a fideszes kultúrába gondolkodunk, hanem szakítunk a fideszes gondolkodásmódot, és edukáljuk, neveljük a magyarokat, és elmondjuk nekik az igaz, az
2: erkölcsös, hatékony igazságot. Hova rakja ebben a képletben?
3: Ez még, ugye itt a vagyonadó stb. Kapcsán merül föl, tehát hogyha most, nem tudom már melyik szerző írta ezt, de többen megfogalmaztak hasonló aggályokat. Lehet, hogy éppen Bokros Lajos, még egyszer óvatosan mondom ki a nevét, mert akkor biztos, hogy rengetegen majd, ja Istenem, nem istenítjük a Bokros Lajos, de neki is lehet igaza, és én azt hiszem, amikor ő hiányolta az egységes gazdaságpolitikai koncepciót ennek a kormánynak, a egységes gazdaság, mi az ő ötletük erre, akkor erre gondolt, hogy toldozgatunk, foldozgatunk, belenyúlunk, egymással ellentétes folyamatok is vannak. Az, hogy eltörölték a benzinástopot, az nagyon nagy lépés, ez komoly volt. De hány és hány monopóliumot, árszabályozást, beavatkozást még nem töröltek el? Pedig, hogyha van egy egysége, nyugati gazdaságot akarunk. És a magyaroknak ezt meg kell érteni, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy egyszer ez az ország gazdag ország legyen, akkor az összes ilyen csirkefarhát hatósági árat ezt ki kell dobni. Tehát ezeket mind a
2: különadóstól... Hát Várj és Topról maga a miniszterelnök beszélt Kisvárdán, hogy attól meg kell szabadulni.
3: Így van.
2: Hajrá. Tehát ez valószínűleg pár nap kérdése már
3: csak. Nem tudom, mert nagyon óvatosak, és megértem én, hogy hogyha az emberek azt látnák most, hogy minden ilyen populista intézkedést kivezet ez a kormány, és hirtelen nekik drágább, rosszabb, stb. Lesz, akkor érthető módon a kormány ellen fordulnak. Tehát nagyon ügyesen akkor vezették ki a benzinástopot, amikor éppen a benzinár alacsony volt. Azt a koncepciót kell de aztán jött ez az 5000 forintos dízelár támogatás, ami a tehetőseknek is megy, és a többi. Na most ezt a koncepciót kellene kivezetni, ezt a 5000 forintos segítek, mert nem tudom, nem a kormány a felelős a dízel nemzetközi ár emelkedéséért. Ezért felelős lehet Trump, aki megtámadja Iránt, felelős lehetnek az irániak, akik blokkolják a Hormizuszoröst, vagy a hutik, akik lövik a Ádeni öblöt, de azt tudomásul kell venni, hogy ha most, ja, és felelősek akár az ukránok is, akiket nagyon szeretünk és támogatunk, de éppenséggel lövik szét az orosz finomítókat. A saját szempontjából teljesen helyesen, és ne is álljanak le. De ezzel együtt vannak olyan nemzetközi folyamatok, amiért nem Magyar Péter a felelős, és az embereknek ezt kell megérteni. Tehát, hogy ne azt várják Magyar Pétertől, hogy a világ olajpiacát ő fogja szabályozni.
2: Lehet ezt egyik pillanatra a másikra. Arra gondolok, hogy 15 éven keresztül, 16 éven át azt hallgatta mindenki, hogy az Orbán kormány megvédi. Megvédi mindennel
3: ez a baj.
2: Szemben.
3: Ez a baj. Nyilván ezért lettünk szegények.
2: De hát minden egyik pillanatra a másikra nem lehet átfordítani ezeket.
3: Nem, de erről kell prédikálni. Amit mi csinálunk, összereplők, prédikálunk. Mi mindig, amikor mondunk valamit, és ezt megnézi 1000 ember, 10000 ember, 100000 ember, az az üzenet kell, hogy elhangozzon közösen minden szájból, hogy ez a nyugati kultúra, ez viszi előre egyedül az országot. Nem lehet az embereket abban a sötétben tartani, ahol a Fidesz tartotta eddig. Ki kell nyitni az ablakokat, be kell engedni a fényt a fejekbe, és a többi. Soha erre nagyszerűbb alkalom nem volt, mint idén nyár. Amikor 70%+ támogatottsága volt a kormánynak, mindenki rájött arra, hogy Orbánék erkölcstelen gazemberek voltak, és miattük legszegény az ország. Ez volt az a pillanat, amikor az embereknek ki lehet nyitni az ablakot, és az fejekbe beáramlik a fény.
2: Elment ez a pillanat?
3: Ez folyamatosan megy el. Az a pillanat már elment. A 70%+ támogatottsága, bármit fognak mérni mostantól kezdve, mindig kevesebb lesz, mint idén nyáron volt. Hát ez a támogatottság soha nem lesz már akkora. Azt a pillanatot kellett volna kihasználni arra, hogy elmondják nekik, hogy a rezsicsökkentés egy hatalmas néphűítés volt, és hogy amiatt zárnak be gyárak sorra. Mert Magyarországon a cégek számára, a lakosság számára olcsó energiát az adófizetők és a cégek fizették meg. A cégek drága energiája miatt bezárnak a cégek, és nem lesz munkahely, és a szegény emberek fognak pórul járni. Ha ezt nem érti meg, már pedig ezt el kell mondani. Orbán hűítette őket, hazudott nekik, és ellopta a vagyonukat, és szegényítette őket. Mi nekünk el kell mondani, hogy hogyan működik a gazdaság, a gazdagok adója ugyanez. Tehát lehet azt gondolja valaki, hogy az a rohadék, annak több pénze van, mint nekem, vegyük el tőle, de akkor holnap senkinek nem lesz ennivalója. Meg lehet egy populista kormány csinálható, olyat szoktam mondani, hogy nincs baloldali polgármester. Bárki bármit hazudja magáról, nincs baloldali polgármester, egy sincs olyan, aki a város pénzét szétosztja a szegények között, mert akkor tudja, hogy a szegények holnap is fognak jönni, és holnap már nem lesz miből adni neki.
2: Na jó, de ez ugyanaz a logika, mint amit Mészáros Lőrinc mond, amikor nagy ritkán megszólal, így úgy amúgy, akár a sajátjai előtt, akár valamiféle ilyen PR interjúban, hogy mennyi embert foglalkoztat, hogyha az ő pénzéhez nyúlnak, akkor több tízezer ember veszíti el az állását.
3: Ezért kellett volna államosítani egy csapásra. Mészáros Lőrinc összes vagyonát elvenni, Mészáros Lőrincet elszámoltatni, de addig is a teljes vagyonát biztonságba helyezni, zár alá helyezni, és működtetni egy gondnokság alá.
2: Erre azt mondták, hogy ez kommunista tempó. Nem, ez a teljes államosítás az az.
3: Nem, ez igazságtételnek hívják, de igen, tehát nem, ez nem, igen, ha én azt gondolnám, hogy állami cég jó kezekben van egy állami cég, általában azt mondom, hogy nem. A Mészáros cégeit elvenni, államosítani, az azt jelenti, hogy gondokság alá helyezni addig, mert senki ne gondolja, hogy Mészáros szakértő kézzel irányította és építette fel ezeket a cégeket, nem. Ez természetesen Orbán Viktorék építették fel közpénzen ezeket a cégeket. Nagyon föltűnő, hogy Mészáros Lőrinc soha nem nyert még közbeszerzést, amikor nem Orbán Viktor volt a miniszterelnök. Előtte se tudtam azóta, de tud, most tud nyerni, csak áldozattal. Simicska is tudott 40%-a piaci áralat adni az M4-es autópályára, amikor Orbánéknak be akart tenni, és Orbánék egyébként nem adták neki a munkát áralat se, azért zártak ki, mert túl alacsony volt az ajánlat. De ezzel együtt, tehát persze, hogy megteheti ebből a hatalmas vagyonból, most adhatna akár jó ajánlatokat is, de nem a szakértelem tartja össze ezeket a cégeket, hanem Orbán Viktornak a korrupt rendszere tartotta fönn és építette fel a cégeket.
2: Ezt én csak azért osztam fel, mert ez a hivatkozása mindig, hogyha vele baj lesz, akkor baj lesz a munkahelye.
3: Ezt a meglévő vagyont jó kezekbe kell adni. ezeket piacra kell tenni, szakértő menedzsment mögé, akár egy állami vagyonkezelés átmeneti biztosításával, és utána igen, előbb-utóbb ezeknek magánvállalatoknak, részvénytársaság.
2: Magánkézben lévő cégeket állami kézben venni bírósági ítélet nélkül?
3: Ezekre van. Tehát a bíróságnak elég a gyanú. Azt, amit megtettek Fási nével, azt sokáig azt mondta, hát a Tiszának a támogatója, most a kormánynak a szerintem káros és szomorú elszámoltatás lassúságát eredményező politikájának a védői, azok mindig azt mondták, hogy hát nem lehet valakit letartóztatni, előzetesbe tenni csak azért, mert tudjuk, hogy szökés veszélye fönnáll, befolyásolhatja a tanúkat, eltüntethet bizonyítékokat, és erre pontosan ugyanezekkel az indokokkal csukták le Fásinét, meg még egy csomó más mindenkit. Tehát igenis, hogy lehet. Persze, ha Fásinét be lehetett csukni, ha Jelinek Dánielt, ha Hankót be lehetett tenni, pontosan ugyanezzel a megoldással Lázár János, Rogánt, Orbán, Tiborcot, Mészáros, mindenkit be lehet varni, mert az a rengeteg bűncselekmény, amit elkövettek, azoknak a gyanúja elég ahhoz, hogy valakit előzetesbe tegyenek, és a vagyonát zár alá vegyék. Utána majd a folyamat végén kiderül, ha véletlen ártatlanok lennének, amit kötve hiszek, akkor majd visszakapják a vagyonukat, meg a szabadságukat. De addig, amíg azt látjuk, hogy nagy valószínűséggel bűnözők, őket le fogják majd csukni szabadságvesztéssel, és a vagyonát el fogják venni, addig mire várunk? Arra várunk, hogy az összes pénzt kisibolja. Tiborc elkezdte eladni a részvényeit a Gránit Bankban. Most a bankot könnyű lefoglalni államilag. Ha ő ezt bármilyen alacsony áron pénzé teszi, azt a pénzt majd kiviszi a Kajmán-szigetekre, aranyba helyezi, Afrikába viszi, ki tudja, bőttal üthetjük a nyomát. Tehát azért kell lefoglalni a magyar nemzet vagyonának a védelmében az összes Tiborc, Mészáros, Lázár, Rogán, stb. Vagyont le kell foglalni. Kötelező. Minden nap milliárdok úsznak el, ami nem szerezhető.
2: A vagyon visszaszerzési hivatalnak ön szerint ez lenne a dolga?
3: Igen, szerintem ez lenne a dolga, de nem csak neki, a NAV-nak is ez lenne a dolga, a legfőbb ügyészségnek is ez lenne a dolga. Abszolút, persze. A bíróságoknak, mindenkinek ez a dolga. És ezt nagyon jól tudják gyakorolni, amikor a piaci zöldségessel szembe kell gyakorolni, meg akár Fásinével, mint látszéképessége, akkor nagyon jól tudják gyakorolni. Miért nem gyakorolják Orbánnal szembe, miért nem gyakorolják Lázárral szembe, Mészárossal szembe, ahol sokkal nagyobb
2: pénzekről van. Azt mondják, hogy kell hozzá megalapozott gyanú.
3: És nincs. De ne, bocsánat, ez a kormány minden nap 10 feljelentést tesz. Nem mondja nekem, hogy nincs megalapozott gyanú. Hát Mészárosnak még egyszer mondom, csak annyi, de Hadházi Ákost ezért kár mellőzni, ő mindegyik emberről ingyen összeírja a megalapozott gyanút, hogyha valaki nem tudná, de mondom, nagyon hülyének kell lenni.
2: Ön vállalt volna, így most már utólag mindegy, persze vállalt volna ezzel kapcsolatos pozíciót?
3: Nagyon nehéz döntés lett volna, de azt ígértem, hogy ha az elszámoltatásban az én segítségemet kérik, akkor arra nem mondanék nemet. Én természetesen polgármesterként rendkívül jól érzem magam, remélem, hogy hasznos munkát végzek Hódmezővásárhelyen, jobb szeretek Hódmezővásárhelyen aludni és a családommal együtt lenni, és nem Budapesten lenni. Tehát, hogy nyilván a személyes dolog, de a személyest azt eddig is fölírta az ország érdeke, amikor valaki vállalta azt a szerepet, hogy a közszereplőként mindenki Magyarországon néppárt elnökként és a többi beszáll a politikában.
2: Nem lett volna elefánt ebben a jogilag körbebástyázott porcelánboltban?
3: Nagyon sok elefánt kellett volna ebben a porcelánboltban, a Fidesz porcelánboltjában. Nagyon sok nem fideszes elefánt. Ezzel együtt, tehát azt gondolom, hogy a Magyar Péternek a politikája abból a szempontból sem biztos, meg egyszer, szíve jóval. Megnyerte a választást, legyőzte Orbán Viktort, szobrot fogunk állítani egyszer neki, ez mind rendben van. A saját és az ország érdekében talán okosabb lett volna, hogyha nyitottabb az együttműködésre másokkal. Ő ugye nagyon, ez az ellenzéki, óbaloldali, nem tudom micsoda, na, szóval, hogy nagyon sok mindenkit eltaszított magától, polgármestereket egy az egyben, ugye nem is beszélünk velük, az mind korrupt, mind rohadék.
2: Szerintem pont az ön példája volt előtte. Hát nem... jött valaki, aki...
3: Igen, én az ellenkezőjét csináltam, de...
2: Igen, hát pont ezért. Igen. Jött valaki, aki ugyanúgy valójában igazi háttér nélkül érkezett, és odavett mindenkit, és szépen ledarálták. Ezt akart elkerülni.
3: Igen, bár azt is el szoktam mondani, nem feltétlenül ez az oka. Hogyha megint csak egy nagyon sok minden alól jogosan fölmentést ad a diktatúra. Az, hogy Magyar Péter nem áll szóba mondjuk a nem tudom, megafonosokkal és a többi, én szobáltam, én nem állt szóba, neki van igaza, persze. Egy kampányban. A kampány után nem. A demokráciában már nem. Ha egy demokratikus gyakorlatot nézünk, akkor partizánt ne zárják ki a parlamentből, akkor adjon riportot a norvég televíziónak, mert biztos, hogy nem azért repültek ide, hogy őt leárassák. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, ahol azt mondom, hogy egy bocsánat, ez egy nagyon fontos kérdés. A Tiszás parlamenti képviselők, de még miniszterek is, be van fogva a szájuk, meg van kötve a kezük. Egy demokráciában ez elfogadhatatlan. Hát mi megválasztottunk, közvetlen szavazattal meghatalmaztunk egy országgyűlési képviselőt, és ő nem mehet el egy vita műsorba. nem nyilatkozhat engedély nélkül, ugye csak két mondatot mondhattok. Tehát, hogy ezt nem lehet, tehát mondom, ezt a fideszes kultúrát, ezt ki kell dobni. Nagyon nehezen megy. Magyar Péter 2 évvel ezelőttig a fideszes kultúrában nevelkedett. Neki nagyon nehéz ezt elfogadnia, és a kampányban is ez működött a javára, ezt is aláírom. Tehát még egyszer mondom, az én taktikám, meg az ő taktikája, ő a fideszes kultúrát vitte tovább, én szerintem demokratikus kultúrát vittük a kampányba, az övé jött be. De most már nem kampányban. Most már demokrácia van. Ezt a diktatórikus kultúrát, amikor nem mondhatsz semmit, befogod a szádat, nem léphetsz be a pártba, mert 27-en vagyunk, és ennyi, és nem befolyásolhatsz, mert megpucsolsz, nem mondhatsz semmit, mert hát a hülyeséget mondasz. Tehát, hogy, bocsánat, ezt meddig lehet fenntartani?
2: Ameddig ő vállalja a felelősséget, mindenki visszakanyarodunk oda, ahol elkezdtünk, tehát nem véletlenül
3: meg lebénítja a kormányt, megfojtja a társadalmi vitát, most alkotmányozás lesz. Hogy lehet úgy alkotmányozni, hogyha az övéjjel sem mondhatják a véleményüket? Nem lehet 141 embernek egy szájjal beszélni, egy fejjel gondolkodni. A 141 önálló ember. Bocsátassék meg nekik, hülyeséget is mondhatnak. Az is jobb, mint hogyha csak azt mondhatja, amit a főnök gondol.
2: Önkormányzatok előbb mondta, hogy nem feltétlenül hagyna otthon Mezővásárhelyet, bár van az a feladat, amiért persze ezt bevállalta volna, de hogyha már az önkormányzat ilyen módon szóba került itt most a szolidaritási adóról, amiért ugye hivatalosan nem adó, de hát mégiscsak az. Szóval erről elég sok szó esett Budapest kapcsán, és a megyei jogú városok elkezdtek összeszerveződni, hogy hát róluk is essen szó. Mi a követelésük?
3: Én most semmilyen tisztséget nem viselek, illetve a MÖSZ-nek annak elnökségi tagja vagyok, az MJVS-nek most pillanatnyilag egy 6-tagú elnöksége van, amiben én nem vagyok benne. És akkor egy kicsit távolabbra lépve azért hadd mondjuk el annyit, hogy a fideszes polgármesterek is elismerik azt, hogy az önkormányzatiság leépítése zajlott 16 év alatt. Ezt fideszes polgármesterek is egymás között nálunk nyíltan kimondják. És ez az első lépés ahhoz, hogy tudjuk, hogy az a múlt az rossz. A mostani kormány nagyon sokáig nem állt szóba velünk, az önkormányzati államtitkárt is csak szeptemberre találták meg, tehát hogy elég sokáig egy ilyen állóvíz volt. Most hétfőn például meghívták a Medigo városok polgármestereit, Lőrinc Viktori miniszterasszonyhoz egyeztetni, szuper, hál' Istennek. Nagyon hosszú ideig vártunk erre. Most az ígéret az, hogy egyeztetni fognak folyamatosan, és ez is nagyon jó, erre is vártunk. A követelése, és akkor így jön kontextusban, a követelése a városoknak az azért is lett ennyire egységes, mert most 8 szövetség írt alá múlt héten az önkormányzatok napján egy megállapodást Gödöllőn. Mind a 8 önkormányzati szövetség egységesen lépett föl a kormányra szembe. Ha nem az a Magyar Péteri politizálás zajlik, hogy mindenki ellenség, akkor soha nem tudták volna egy táborba terelni a Gémesi által vezetett Magyar Önkormányzatok Szövetségét, ahol már nem maradt fideszes, a Budapest Önkormányzatok Szövetségét, ami Karácsony Gergely vezet, ami többségében szintén baloldali, és fidesz ellenzéki.
2: És most házon belül is lázadás van, de az egy másik ügy.
3: Így van. És az egyébként teljesen fideszes falu szövetség, meg hétlen akartam mondani, a megyei önkormányzatok szövetsége, ahol nincs nem fideszes megyei önkormányzat. Szóval, hogy ezeket a szövetségeket egy táborra terelni, ezt a sündisznó politikával lehetett, ami hosszú távon szerintem nem jó, vagy nem okos politizálás. De ünnepeljük meg, ez is egy jó dolog, hogy ezek most pártfüggetlenül az önkormányzatokért együtt lépnek föl. Tehát minden rosszban van valami jó. Ezt megünnepeljük.
2: Mit akarnak elérni?
3: És ez egy nagyon fontos dolog, mert nyilván itt a nagyobb települések azok a minket sújtó szolidaritási adó és exponenciálisan növekedő elvonás ellen tiltakoznak. A kis településeknek nem is volt szolidaritási adó, mert ők olyan szegények voltak, hogy nem fizettek szolidaritási adót.
2: Hát rájuk hivatkozott a törvényhozó.
3: Igen. Lehet rájuk hivatkozni.
2: Hogy nekik kell jutni.
3: Igen, de soha nem adták azt a pénzt, amit tőlünk elvettek, soha nem adták oda a kicsiknek. Kivéve a versenyképes járások program, ami a legnagyobb disznóság volt, és úgy hallom, a kormány most újra akarja hozni. És ezt emeljem ki, meg óriási kapitális hiba lenne, hogyha a Navracsics-féle versenyképes járások programot most a kormány felélesztené, és úgy hallom, hogy fel akarja. Ugyanis a teljes saját bevétel növekményünket vették el ebbe a programban, és ezt beruházásokra odaadták a fideszes kistelepüléseknek. Ahol fideszes város volt, ott a fideszes város is sokat kapott, ahol nem fideszes város volt, ott kizsákmányolták, hiszen úgy állították föl területileg ezeket a döntőbizottságokat, hogy abban mindenütt fideszes többség van. Most ennek a mindenütt fideszes többségnek akarja újra a Tisza kormány a kezébe adni a mi pénzünket? Szóval ez teljesen fölháborító lenne. És erkölcstelenül, szabálytlanul, alkotmányellenesen, törvényellenesen működött ez a versenyképes járások program. Isten őriz, hogy visszahozzák úgy, hogy az infláció miatti növekményünket is elvették. ez a mi kizsákmányolásunk volt. Nőtt az iparűzési adónk, de amennyivel nőtt, az be kellett fizessük a versenyképes járások programba, ahhoz szétosztották a fideszes településeknek. Az, szóval ez nagyon-nagyon
2: nem. Azt nem látja, mert hogy a társadalomban azért érzékelhető, hogy aki korábban fideszes sorolt ember volt, már nem nagyon emlékszik ő maga sem arra, hogy ő fideszes lett volna. Ezt a polgármestereknél nem érzékeli?
3: Nagyon sok tisztességes fideszes polgármester van. Ezt tudom, hogy egy sokak számára oximoron, de tételezzük föl, és én feltételezem, hogy ezek az emberek éltek bizonyos lehetőségekkel, de ők személy szerint nem éltek vissza. Van egy csomó tolvaj gazember, és van rengeteg ember, akiről tudomásom szerint senki nem meri azt állítani, hogy ő lopott volna. Na, ezek a tisztességes polgármesterek azt hiszem, hogy nagyjából feldolgozták, hogy a Fidesz nevű hajó elsüllyedt, a sárkány döglött, és abban is biztos vagyok, hogy ha mondjuk 29-ben, vagy mostani hírek szerint akár 28-ban már önkormányzati választások lesznek, akkor ők valószínűleg már nem fideszesként fognak indulni, hanem majd, nem tudom,
2: független vagy valami ilyesmi.
3: Székesfehérvár, Lokálpatrióták Szövetsége, egy javaslat mondjuk Cserfogovics Andrásnak, tehát teljesen mindegy, vagy csinálnak egy helyi egyesületet, és úgy fog indulni, mert nyilván szégyelni fogja azt, hogy Fidesz, meg fideszes színbe, azért most már fideszes szavazókra nem lehet építeni választási győzelmet, tehát nyilvánvalóan a Fidesz név az ki fog kopni ezeknél a tisztességes polgármestereknél, a kevésbé tisztességesek megveszíteni fognak. Szóval én azt gondolom, hogy összességében az önkormányzatokkal való kapcsolata ennek a kormánynak, és mi a követelés az önkormányzatoknak, helyre kell állítani az önkormányzatok függetlenségét, és ez egy nagyon nagy feladat, és szándék is kell hozzá, és az anyagi finanszírozásokat önálló lábra kell állítani. Nem függhet az önkormányzatok finanszírozása a mindenkori kormánynak a politikai szándékaitól, és a többi, hiszen nekünk a feladataink azok állandóak. Közvilágítás, utakarban tartása, parkogondozása, szociális feladatok, uszoda, színház, óvoda, bölcsőde, könyvtár, művelődési ház működtetése, nem sorolom tovább. Ezeknek minden évben költségigénye van. Az, hogy eddig a Fidesz folyamatosan vette el a pénzeket, és a működés, hát fejlesztések pláne nagyon sok városban nulla fejlesztés van már idén. Tehát az pedig, hogy az utakat és fejlesztés alatt az útkarbantartást értjük. Tehát az, hogy ha nincs aszfaltozás, akkor a város romlik. Ha nem tudom kicserélni a kiégett lámpákat, és új, hatékonyabb lámpát föltenni, akkor a közbiztonság romlik. Tehát ha erre nincs pénz, már pedig most a mostani rendszerben a Fidesz nem hagyott pénzt erre, akkor az önkormányzatiság az nulla. Akkor
2: nyilván egy másfajta együttműködés kell, mert pénz a kormány kezében most sincs erre több. Tehát van. Valószínűleg másképp kell az egészet újra gombolni.
3: Pontosan. Igen. A logikát kell megváltoztatni, és már a Fidesz előtti kormányok is vettek el önkormányzatoktól hatásköröket és bevételeket. Ugye úgy indult a dolog, hogy a gépjárműadó egy-egyben az önkormányzatoknál volt, például útkarbantartásra, és a személyi jövedelemadó egy része is. Hát még a baloldali kormányok elvették a személyi jövedelemadó egészét, a gépjárműadó egy részét. És utána a Fidesz elvette a maradékot is. Tehát nekünk azokat a bevételeket kell odaadni, amivel ezek az önkormányzati feladatok fönntarthatóan biztosíthatóak. És akkor nem lehet többé zsarolni. Az egyházakkal egyébként ugyanez a helyzet, tudom, hogy nem az a téma, mert én polgármester vagyok, de hívő katolikus, gyakorló katolikusként engem az is zavar, az előbb említett aradi megemlékezésen az egyetlen DPK-s püspökünk, Kisrigó László mondott misét. Ő áldoztatott engem is, egyébként vicces volt. De elnézést kérek, az egyházak ki voltak szolgáltatva az államnak. Most Magyar Péter feladata nem átvenni a pórázt Orbán Viktortól, hanem függetlenné tenni az egyházakat, hogy se ő, se következő miniszterelnökök többé ne zsarolhassák bele, például abba, hogy erkölcstelenséget prédikáljanak és Orbán szolgálják, mint Osztél Zoltán atya, sok pénzért.
2: Hát most már tudjuk, hogy milliárd fölött.
3: Most már tudjuk, hogy nem ingyen volt hülye és erkölcstelen. Tehát azért mondom, hogy ezt az egyházi kiszolgáltatottságot meg kell szüntetni. Ez pedig csak akkor lehet, hogyha az egyházi működésnek az anyagi feltételét megteremtik, nyugodtan egyébként adóval szokták megoldani, a nagyon szekuláris, nagyon demokrata és liberális Egyesült Államokból pedig csak önkéntes adományokkal. Az állam semmilyen pénzt nem ad az egyháznak. Na most nálunk nyilván van egy történelmi épületállomány, amit egyetlen egyház se tudna fenntartani, de közérdek fűződik ahhoz, hogy mondjuk a Mátyás templom vagy a Hódmezővásárhely lepusztult református új templom, az szép legyen. Ez egy nemzeti műemlék, a nemzetnek a feladata fenntartani. Tehát vannak ilyen feladatok, ami most független attól, hogy egyházi kézben van éppen az az épület, de az államnak is a feladata, hogy az épület az meg legyen, szép legyen, stb. Hitelti tevékenységgel pedig a hívek adakozzanak, én azzal egyetértek.
2: Sokakat meglepett szerintem, amikor bejelentett, hogy elindulnak a következő választáson, így és úgy az önkormányzati nap az országgyűlésén, és sokan azt hitték, hogy ebből elege lett egy életre. Mert hogy azért az egy rossz példa volt, ami végigment a 2022-es választáson.
3: Igen, mert akkor nem volt még pártunk, és ez egy probléma volt valóban. Ezért is csináltunk egy pártot, elindultunk az európai parlamenti választáson, de nem indultunk el az idei országgyűlési választáson, mert felelősen fölfogtuk, megvitattuk belül. Aki ellenkezett ezzel a folyamattal, azt eleve kizárással fenyegettük, és önként ki is lépett. De tudtuk azt, hogy rajtunk nem múlhat a rendszerváltás, mindenkinek be kell állni a Tisza párt és Magyar Péter mögé. És ezt felelősen meg is tettük. A Fidesz legyőztük, a sárkányt leszúrták, a sárkány döglött. Mostantól kezdve Magyarországon elvben és gyakorlatban demokrácia van. Egy demokráciában minden párt azért jött létre, hogy választásokon induljon, megmérettesse magát, és saját erejéből olyan támogatást érjen el, hogy lehetőleg kormányra kerülve, egy koalíciós kormányban az elképzelései, az ígérete egy részét vagy egészét meg tudja valósítani. Ez a demokrácia lényege. Erről egy párt nem is mondhat le. Mi lemondtunk idén a diktatúra lebontására tekintettel, de már májusban, vagy júniusban, amikor májusban azt hiszem, a esedékes kongresszusunkon, ott teljes egyetértésben a párt közölte, hogy mostantól minden választáson indul.
2: Ez volt két mondat, amire vissza kell kérdezem. Az egyik az, hogyha valaki ellent mondott, vagy nem úgy gondolkozott, akkor hát őt kizárták, vagy elment magától.
3: De azt mondtuk, hogyha valaki elindul MMM-esként, el akarna, vagy mindenki Magyarországon mozgalom, vagy néppárttagként el akar indulni a választáson, és ezzel megbontja a rendszerváltó szavazatokat, akkor azt kizárjuk.
2: De hát közben meg ez a demokrácia elindul.
3: Nem, de nem volt demokrácia. Diktatúra volt. De most már demokrácia van, ez a különbség.
2: Tehát ma már elindulhatna?
3: Ma már el kell induljon. Már nekünk a feladat. Tehát mint párt arra jöttünk létre, hogy elindulunk választásokon,
2: világos.
3: Be akarunk kerülni a parlamentbe, és be akarunk kerülni a kormányba.
2: Mondott mást is, az előző, és nem először említette, hogy a sárkány döglött.
3: Így van.
2: Biztos benne?
3: Biztos. Tudom, hogy még, ugye most lehetne egy olyan szenárió a Tisza számára, hogy ilyen Gyurcsány Ferencként fönntartsák Orbán Viktornak a visszatérésének a lehetőségét. Ugye a Fidesz az nagyon sokáig elmúlt 8 évezet, 16 év után is még azzal fenyegettek, hogy Gyurcsány visszatér. Amikor már Gyurcsány lemondott, akkor is még a DK-t, meg a nemzetközi baloldalt, meg
2: hát Orbán Viktor most is MSZP-SZDSZ összefogásról beszél.
3: Tehát ez nevetséges. Igen. Tehát ahogy az MSZP-SZDSZ is egy döglött sárkány, vagy az nem sárkány, az talán ló, de mindesetre a sárkány is döglött, a Fidesz is döglött, soha nem lesz Fidesz kormány, soha nem a Fidesz, tehát ezzel a névvel bárki bármilyen választásot, ha elindul, el fogja veszíteni. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy ezekre a bizonyítottan korrupt gazemberekre, akik egyébként ráadásul szánalmas idióták is voltak, most valljuk be, ezekre nem fognak szavazni.
2: Kemény szavak, a mindenki Magyarországa jobban hangzik ma?
3: Remélem, hogy jobban hangzik, azért beszélünk sokat róla, hogy még jobban hangozzék. Mi a mostani helyzetben, ugye egyrészt ebbe a pártba be lehet lépni, tehát a Tisza-szigeteknek a kedves tagjainak fölhívom a figyelmét arra, hogy a Tisza nem fogadja be őket, de a mindenki Magyarországa néppárt az nyitva áll előttük. Mert ugyanazokat a célokkal küzdünk, mint ez a kormány, mi ezt a kormányt segíteni akarunk, hogy ebben a 4 évben végrehajtsa az elszámoltatást, és végrehajtsa a rendszerváltást. És ez kell a segítség nekik, akkor is, ha Magyar Péter ezt most elutasítja. Ez nagyon is kell nekik a segítség. És 4 év múlva pedig koalíciós partnerként szeretnénk majd az akkori kormányban részt venni, és ugyanezekért a szent célokért küzdeni.
2: Erős ambíció, visszatérünk rá. Köszönöm szépen. Márki-Zay Péterrel beszélgettünk, ez volt a Konkrétan Rónai Egonnal adás sorozat újabb darabja. Köszönöm a figyelmüket.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van. csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vávi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Az 56-os magyar forradalomra emlékeztek az uniós csúcson. Hamisak voltak az iskolai bombariadók. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Hangsúlyozzák, a bérhelyzet súlyos szakember hiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Kihelyezett frakcióülés tart Lakitelken ma és holnap a Fidesz-KDNP. A nagyobbik ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, a nemzeti oldal feladata, hogy alternatívát kínáljon, képviselje a családok és a vállalkozások érdekeit, és megvédje az ország szuverenitását. A frakcióülésen az ehhez szükséges parlamenti és politikai feladatokról egyeztetnek. Hamis volt a ma reggeli bombariadó két budapesti iskolában. A 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a pestújhelyi általános iskola kapott fenyegetést. A rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de robbanó szerkezetet vagy robbanóanyagot nem találtak. A gyerekeket két kerületi intézménybe vitték át. A Nemzeti Nyomozóiroda terrorcselekmény előkészülete miatt rendelt el nyomozást. Lezárták és elbontják a szekszárdi Bati kereszt közelében álló kilátót, mert életveszélyessé vált. A Gemenci Erdőgazdaság szerint a korhat szerkezeti elemeket már nem lehet gazdaságosan kicserélni. A 20 méter magas kilátót 2015-ben építették a Dél-Dunántúli Kék Túra útvonal mentén, a Szekszárdi dombság egyik legmagasabb 280 méteres pontján. Új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az Isztriai félszigetnél. A mintegy 130 millió éves csontokat Bale közelében emelték ki a tengerből. A fosszíliák egy nagy termetű, hosszú nyakú, növényevő őslénytől származnak. A gomoly felhők mellett mindenütt több órás napsütés várható, északkeleten, keleten lehet néhol egy-egy zápor. Délután 14-19, késő este 1 és 10 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Veszik vagy isszák, ez itt a kérdés, mert ez a borműsor a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok. Somodi Sörmös Eszter a szerkesztője a műsornak, a vonalban pedig a Borászok Borásza díj alapítója, a Jövő Borásza ösztöndíjnak is alapítója, Rokus Valvi Pál. Szervusz, Pali!
5: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
2: 10 szőlész borász hallgató külföldi gyakorlatát támogatta a Jövő Borásza ösztöndíj az elmúlt időszakban. És hát ilyenkor az ember óhatatlanul persze azt is kérdezi, hogy mit hoznak haza, mert hogy mit visznek, azt azért sejtjük a magyar bor hírét remélhetőleg. Mit tudnak hazahozni magukkal?
5: Érdekes módon, ugye 10 éve indítottuk el, ez a 11. év, amikor már a Jövő Borászait lehet külföldön nézni. Hát ők voltak Új-Zéland, Kalifornia, Ausztrália, Franciaország. Tehát az a szüreti gyakorlat, amihez mi azzal az 1 millió forinttal és sok egyéb más itthoni gyakorlat, meg egyéb lehetőségével járulunk hozzá. És én úgy látom, hogy azért ők nagyon sok olyan tapasztalatot hoznak magukkal. Ott van lehetőségük először élőben megtanulni, beltartalmat mérni, tartályokat kezelni. Gondolod, ez egyetemről kijönnek, fejtéseket tudnak végezni, csapatban dolgoznak, és ezek az újvilági lehetőségek, mert azok kerülnek többen, hova nehezen jutnak ki a magyar borásznak tanuló fiatalok, ezek azért mindig testközelben mutatják meg nekik, hogy hogy működik a világ, a legsikeresebb borvidékeken, hogy lehet csapatban együtt tenni. Én a saját tapasztalatomat tudom mindig felhozni. Ugye ezzel nem lehet kiszámolni, hogy 11 évvel ezelőtt pont a fiam, amikor befejezte az egyetemet, akkor én a saját bőrömön tapasztaltam, hogy ugye diplomamunk előtt ki szeretett volna menni, a Pinot Noirból jött a szakdolgozatát, Új-Zélandra, Amerikába, és hát ennek azért költsége van, még ha ott is keresnek. Na most nem minden egyetemista engedheti meg, hogy apukához odafordulva támogassák a kiutat, de a Palkó annak idején nagyon-nagyon sok olyan dolgot hozott haza, amit más bort készít azóta a borászok.
2: Szemléletet tanult? Másfajta szemléletet, vagy technológiát is?
5: Is. Tehát azt gondolom, hogy ma már azért a technológiát könnyebben meg lehet találni. Itt is Magyarországra nagyon gyorsan beérnek a csúcs technológiák, de az az együttmunka, tehát a világ kinyílik. A mi korunkban ezt úgy látjuk, amikor mi voltunk fiatalok, azért nehezebb volt utazni. És most megint csak Sándor Györgyöt idézem, aki mindig elmondta, hogy fiatalok, tiétek a jövő. Régen úgy volt, hogy a miénk lesz.
2: Hát igen.
5: De hogy ez most tényleg nekik egy olyan kincs lehetőség, amilyen az összes egyetemistának, akár az Erasmus program, vagy külföldön tanulni, a borászatoknak, vagy a borászoknak, ugye 4 egyetemről beszélünk Magyarországon, ahol borászatot lehet tanulni, ez egy ultra lehetőség, hogy gyakorlatra külföldre tudnak menni, és én azt gondolom, hogy nekünk, amikor a Borászok Borásza díjról beszélek, akkor egy kutya kötelességünk, hogy a fiatalokra is koncentráljunk. Ugye én mindig úgy mondom, hogy a jövő borásza, vagy a jövő Borászok Borásza ez a pár ember, aki kimegy, és ezek azért nem úgy működnek, hogy az ölükbe hullanak, hanem rendesen minden évben egy-egy dolgozatot kell írni. Az egész projektnek, a programnak a felelőse Zsófi Zsolt, aki az Eszterházi Egyetemen tanítja ezt a borászvilágot, vagy a fiatal borászokat, és minden évben vannak olyan témák, akár szőlészet, borászat témakörben, amikből kell egy rövid 15, maximum 25 oldalas dolgozatot írni. Ez egyébként nyilván a szőlő aranyszínű sárgasága szőlészeti dologban idén, a borászati téma, a lehetőség, amit lehet írni a fiataloknak, az a bor és egészségtudatosság, marketingből pedig a fenntarthatóság, versenyelőny a borágazat marketingébe. Tehát egy pici dolgozat, egy pici utánajárás, és utána abból a pár tucat jelentkezőből valaki idén is kimegy, ha november 15-ig jelentkezik erre a addig lehet, addig van nyitva ez a pályázati lehetőség az egyetemen.
2: Voltak éppen mindent el is mondtál, a borászok borásza weboldalon vannak a feltételek, ott lehet elolvasni őket és csatlakozni a dologhoz. November 15-e igen a beadási határidő, és hogyha már nem csak a jövő borásza ösztöndi, hanem maga a borászok borásza díj is szóba került itt. Igazából ennek mekkora a presztízse ma? Mekkora lett a presztízse, hogy valaki a borászok borásza, sőt, van olyan díjatok is, hogy a borászok barátja.
5: Így van, hát ennek pont attól lett nagy a presztízse, hogy maga a konstrukció, amit annak idején, és ezt már 20 éve, hogy elindítottuk, kitaláltunk, hogy a borászok szavazzák meg maguk közül a legjobbat. Mindig egy 50-es listát a korábbi győzteseknek, az úgynevezett halhatatlanoknak a csapata állítja össze minden évben, ez valamikor november-decemberre elkészül, és utána az az 50 borász pedig két fordulóban maguk közül kiválasztja a legjobbat. Minden éve valakit a vállukra emelnek, és innen kezdve nem is kell meghatározni, hogy ez egy életműdíj, vagy egy éppen aktuális, nagyon nagy eredményt, egy világsikert, ami mostanában előfordul magyar borászokkal, azt fogalmaznak meg, hanem ezt döntsék ők el. Tehát gondolom a focisták is annak örülnek a legjobban, amikor egymás közül azt mondják, hogy szerintünk ő ma ebben a mostani világban a legjobb. A borászoknál ezt kell érteni, ezt kell tudni, és ettől nagy a presztízse. Én tudom, hogy büszkék rá a borászok, és azt is el kell árulnom, hogy biztos, hogy 20 év után, ugye a 21. borászok borásza lesz 2027-ben, mi fogunk változtatni a díj procedúráján, mert ugye 20 évente azért érdemes megráznia magát az embernek, de ez, csak annyit mondok, hogy ez a bor kultúra irányába fog ez a változás pozitív értelemben előre menni, és nagyon izgalmas időszakban vagyunk most, mert most alakítjuk ki a további utat, a további fejlődési lehetőséget. A borászok barátja pedig az lehet, akit szintén a borászok úgy döntenek, hogy civil oldalról a legjobban támogatja a borászvilágot. Egy-két nevet, ha említek, akkor talán már érteni is fogjuk, mondjuk Frany Tamás volt az első, nem csak a neve miatt barát, hanem azért is, mert tényleg a magyar bor világért, a magyar borágazatéről sokat tett, de mondhatnám Mészáros Gabriellát, vagy Alkonyi Lászlót, voltak nagyon sokan, Szabó Edit, aki borújságíróként nagyon lerakta a voksát a borágazat mellett, Ritka Gergely, aki szintén Tokaj elkötelezett hírvívője, szóval sokan vannak azok, akik az elmúlt években segítették a borászvilágot, és őket is díjazni kell. De volt Csek Bonkovszkit is mondhatnám, a régió első Master of Wine-ját, aki szintén segíti Tokajon keresztül a magyar borágazatot Lengyelországból. Szóval sokan vannak a világban, akik segítenek minket, és akik fontosnak tartják borkultúrát, így a magyar borkultúrát.
2: Ha már a világ, az elmúlt években te elég sokat tettél azért, hogy a magyar bor a világban hírt kapjon, hírt adjon magáról, és hát talán most, hogy változások voltak ezen a területen, is érdemes egy rövid összegzést tenni, hogy mennyire volt ez sikeres. Nagyon komoly energiákat fektettetek a Távol-Keletbe, arra emlékszem.
5: Igen, köszönöm szépen a kérdést. Őszintén megmondom, hogy ugye az a munka, amit mi 4 évig végeztünk, az akkor annak akkor van értelme, hogyha viszik tovább, ha visszük tovább. Mi egy olyan stratégia mentén indultunk el, amit úgy gondolunk, hogy időtálló és érdemes majd továbbvinni. Én nagyon bízom, hogy amikor itt kialakulnak a felületek, látjuk, hogy azért ez lassan most már a napi munkában is tetten érhető lesz, reméljük, akkor ezek tovább fognak menni. Egy példát mondok, közelünkben itt van mondjuk Ausztriában, Willy Klinger volt ennek a hasonló szervezetnek osztrák oldalon a vezetője, ő 17 évig dolgozott itt, én soha nem gondoltam, hogy én 14 évet akarnék, de ennek a 4 évnek kell, hogy legyen majd következőkben is folytatása, hogy legyenek Willy Klingerek, akik viszik tovább. Amit Távol-Kelet ügyben kérdeztél, arra meg épp a napokban kaptam egy nagyon kedves jelzést pont Dél-Koreából, ahol mi nagyon fontosnak tartottuk a lehetőséget. Egy ottani megjelenő koreai boros szaklapban jelent meg Korea legfontosabb 10 fehér boros bor exportőrje, onnan nézve importőr, és benne van Magyarország most először Argentinát, és sok egyéb nagy hatalmat előztünk meg. És ez egy nagyon nagy dolog, egy 102%-os előrelépést azon a piacon a magyar bor szempontjából. Ez a mondhatjuk azt is, hogy nekünk most ez a felkelő nap országa, hiszen Dél-Koreában megnyílt egy olyan lehetőség, egy olyan bolexport, pontos számokkal egyébként ezt közzé is tettem a napokban a social médiában, hogy pontos adatok is legyenek benne, de látható, hogy érdemes foglalkozni a magyar bor külpiacával. Ez az ázsiai fejlődés mellett az európai piacokat, meg Amerikát is jelenti. Van 5 nagyon fontos piaca a magyar bornak, exportpiaca, és szerintem az exporttól függ nagyon nagy mértékben a hazai bor fejlődése, tehát érdemes az exportra majd figyelni a jövőben is. A magam erejével ezután is ezt fogom csinálni, hiszen már az előbb említett borászok borász, hogy az ösztöndíj program is ezt az ügyet segíti.
2: Így. A jövő borász ösztöndíjra pedig november 15-éig lehet pályázni, azt ha jól emlékszem, 1 millió forint, és egy jó pályázattal az megszerezhető a többiek orra elől, és a borászok borásza weboldalán lehet megtalálni a feltételeket. Rókus Valvi Pál volt itt a vonalban, mindezen díjak és lehetőségek alapítója. Pali, köszönöm szépen.
5: Köszönöm én.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Ugye a politikában most felmerült, hogy a parlamentben a képviselő hölgyeket és urakat meg kellene időnként szoddáztatni, ezt ugye a miniszterelnök is.

0: Gábor, a Béres Szőlőbirtok és Pincészet kereskedelmi igazgatója vitte a pálmát a pincészet nevében. Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm, Egon!
0: Egyéb fehérbor kategóriában szereztek első helyezést. Rögtön tisztázzuk ezt a kategóriát. Mihez képest egyéb?
1: Voltak különböző kategóriák, és az egyik kategória, egy kategória volt szentelve az orosz rizlingnek, egy másik a furmintnak, és ami ezen kívül maradt, az egyéb fehérbor a kategóriában.
0: Elég nagy vonalú. Nyertünk. Ez így elég nagy vonalú elbírálás, viszont annál nagyobb dicsőség, hogy az összes többi közül az önök élet a legjobb, méghozzá egy 2019-es évjáratú Béres Tokai Diókút hárslevelű, ugye?
1: Így van, pontos.
0: A Diókút az a dűlő neve, gondolom én.
1: Ez a dűlő neve, így ahogy mondja.
0: És ha egy ilyen 2019-es borból az ember bevásárolna, akad még?
1: Ez a legjobb, amit tehet vele, én azt gondolom.
0: Na jó.
1: Jól mutatja azt, hogy hogy a 2019-es évjáratú borról beszélünk, tehát az idős tovább 7 éves,
0: hát igen.
1: De nagyon szép formában van, és még mindig nagyon komoly jelölési potenciál van benne, úgyhogy ez egy nagyon nagy öröm és büszkeség számunkra, hogy ezt a díjat mi idén elhozhattuk.
0: Na én arra is gondoltam, hogyha az embernek van egy jó bora, akkor azt elrakja, hogy még... Igen, ahogy mondta, hogy még érlelődjön, hogy legyen benne még több tartalom, vagy pedig inkább mielőbb eladja, mondván, hogy hát kell a bevétel, meg hát forogjon az a pince.
1: Ez a megközelítés kérdése. Mi hiszünk abban egyébként, hogy a boroknak szüksége van megfelelő időre ahhoz, hogy a legjobb formájukat mutassák, de ez nyilván a tokai borokra vonatkozik itt a vulkanikus talaj a szőlőfajták miatt. Úgyhogy a mi borainkat érdemes egyébként... hosszabban érlelni. De ennek ellenére csinálunk friss, gyümölcsös fehérborokat is, amit pedig azonnali fogyasztásra szánunk.
0: Nyilván azt érdemes is úgy a piacra helyezni. Egy ilyen elismerés, az mennyit ér? Mondjuk nekünk vásárlóknak és önöknek, borászoknak egymás közt.
1: Nyilván fontosak ezek a díjak számunkra, mert nyilván rengeteg borvidék van, az országban is 22 borvidék, tehát sok bor van, és a fogyasztó számára egyébként az eligazodásban segít egyébként, hogyha látja azt, hogy ez az országház bora, vagy a Tudományos Akadémia bora, ezek a díjak, ezek úgy az egyszerű fogyasztónak segítenek eligazodni egyébként itt a borok között.
0: Na azt érzékelik is, hogy ezt követik a fogyasztók? Mert hogy ha egy ilyen belterjes, egymást díjazzuk díjsorozat, akkor nyilván kevéssé jut el hozzánk. Hogyha ennek van egy nyilvánossága, akkor meg talán sokkal jobban tudjuk mi magunk is követni.
1: Én azt gondolom, hogy egyre tudatosabbak ennek kapcsán a fogyasztók, úgyhogy mennek ezek után, az eredmények után. És nagyon nagy öröm számomra, hogy egyre többen látogatnak el hozzánk erdődényére is, és végcél, egyébként ez a végcélunk, hogy egy-egy béres borkóstolása után kíváncsiak legyenek az emberek arra a helyszínen, ahol ezek a borok születnek.
0: Meséljen a helyszínről, meg meséljen a szőlőbirtokról, nyilván érdemes tudunk róla ezt-azt.
1: A Béres család, én azt gondolom, hogy itthon nagyon sok, tehát ismerősen cseng a Béres név mindenki számára. 2002-ben vásárolta a család a szőlőbirtokot Tokajhegy olyan mértani közepében, egy erdőbénye nevezetű településen. Én mindenki csak arra tudok búzítani egyébként, hogy látogassa meg egyrészt a borvidéket is, másrészt pedig erdőbényére is látogasson el hozzánk. Jövőre ünnepeljük a 25. születésnapunkat. Amikor megvásároltuk ezt a szőlőterületet, akkor ennek a jelentős része elhagyatott állapotban volt, de egykor virágzó történelmi szőlőterületek voltak a helyén, úgyhogy a családnak ez egy küldetése volt, hogy tegyen valamit a borvidékért és a településért, és ugyanúgy, ahogy a Béres csepp is hungarikum, a tokai bor is hungarikum, és egy hungarikumot nevét ápolni és értéket őrizni, az mindig egy nemes feladat, ami jellemzi a családot.
0: Akkor így mondom. Egyértelmű is lett, hogy a Béres csepp és annak feltalálója és a Béres szőlőbirtok tulajdonosai egy is ugyanaz a család.
1: Így van, pontosan. Ez komoly felelősség.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mennyire határozza meg a birtok működését az, hogy nem csak, vagy nem elsősorban innen ismert a család. Tehát például a turizmus mennyire számottevő, és akár pont emiatt?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy komoly felelősség, de egy nagyon örömteli felelősség, ugyanis a család a borászatban is ugyanazokat az értékeket hozta magával, amelyik évtizedek óta

0: a képvisel, mint a minőség, a megbízhatóság, kitartás és az innováció is. Ez foglalja össze egyébként, hogy elmondatunk is, hogy minden cseppje béres.
1: És hát ez ugye dr. Béres József találmányára is utal. És hát jók a boraik, ez most kiderült megint csak, mert hogy ugye az egyéb fehérbor kategóriában a Béres szőlőbirtok vitte az első helyezést ezen a bizonyos parlamenti szavazáson, parlamenti díjátadáson, az Országház bora versenyen.
0: A szakmai csapatunk nagyon felkészült, és én azt gondolom, hogy minden szempontból arra törekszünk, hogy a legkiemelkedőbb borokat tegyük az asztalra, mert végül is a végcél az, hogy a fogyasztó számára egy nagyon jó bort tegyünk le az asztalra, és az egy élvezhető dolog legyen.
1: Ha meg Tokajhegyen járunk, akkor irány Erdőbénye, meg lehet nézni a szőlőbirtokot.
0: Irány Erdőbénye.
1: Hallották Hagyi Gábortól.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, Egon.
1: Köszönöm én is. Minden jót.
0: Minden jót.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Díjat kapott a Garai Pincészet, éljen, és gratuláljuk meg őket, mert ugyanabban a díjban részesültek, mint előző vendégünk, az Országház Bora versenyen szerepeltek egészen kiválóan. Első helyezést ért el a Cabernet Franc kategóriában a 2023-as boruk, és itt van a vonalban Garai Zoltán, a Garai Pincészet tulajdonos borásza. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Az ember tudja, amikor ilyen jó bort csinál, hogy az tényleg olyan?
2: Hát azért ez sejthető volt, ugye ez a Tanninger sorozatunkban van ez a Cabernet Franc, és eleve már ebbe a sorozatba csak a kiváló évjáratok kerülhetnek be, ami tényleg különleges, úgyhogy számoltunk vele, hogy ez majd elég jó helyezéseket fog elérni, és hát volt már az országgyűlés borából nekünk már második és harmadik helyezésünk is Cabernet Franc-ba, de első helyezésünk még nem volt, már nagyon vártunk.
1: Már ideje volt ezek szerint.
2: Igen.
1: Egyébként egy ilyen díj után viszik is a bort, tehát hogy nem csak díjazza az országház a borát, hanem issza is?
2: Igen, hála Isten az országgyűlés is vásárolt belőle, és hát így a közönség is azért nyomon követi a pincét, és látom már, hogy a megrendelések most szépen alakulnak.
1: Ó, hát akkor ez azt jelenti, hogy a fogyasztó, és erről is beszéltünk az előzőekben, néhány mondatot egyre tudatosabb. Tehát követjük, figyeljük, és tudjuk, hogy mi a jó bor.
2: Igen, most egyre többen követnek minket így különböző Facebook és egyéb ilyen oldalakon, úgyhogy ott látják ezeket, megosztuk ezeket a sikereket, és hát ennek a hozadéka az, hogy utána vagy a webshopból, vagy itt nálunk a pincébe személyesen is eljönnek, és megvásárolják ezeket a tételeket.
1: Családi borászat az önöki a Szekszárdi borvidéken, a Nyíkihegyen. Az egész család ebből következően ott él, és ezzel él együtt a borászattal?
2: Hát részben, amúgy mi mecseknádasdiak vagyunk, tehát hogy mecseknádasdon lakunk, az a pécsi borvidéken van, innen a Nyékihegyről 30 kilométer.
1: Ingáznak.
2: Minden nap ingázok a fiammal 30 kilométert. Ugye ketten borászkodunk, Ákos fiam szőlészborászmérnökként végzett már 4-5 éve, és így együtt dolgozunk. És minden nap ezt a 30-at ide-oda megjárjuk, ha nem felejtünk semmit otthon, mert akkor többször is.
1: Igen.
2: akkor többször is, de ugye én 2013-ban találtuk meg ezt a helyet, és rögtön beleszerettünk, és nem véletlen, hogy ezt a napi 30 kilométert megtesszük, mert hogy egy olyan területet szerettünk volna, ahol kiváló vörösborokat tudunk készíteni. És hát 13-ban találtuk meg ezt a csodálatos helyet itt a Nyékihegyen, és hát azóta is így dolgozunk.
1: De ugye Pécsről lehetett volna, vagy a Baranyából Villány felé is indulni. Kifejezetten a Szekszárdi borvidéket célozták?
2: Igen. Hát ugye ott Mecseknádasdon én vásároltam mindkét borvidékről szőlőt, és akkor ott helyben készítettem el. És nekem már akkor is ez a szekszári vonal jobban tetszett, bársonyosabb, harmonikusabb volt, és akkor ez mellett döntöttünk.
1: Az, hogy van egy ilyen Cabernet Franc, az nyilván kötelez más szempontból is, tehát nem csak ez a jó bor, hanem az összes többinek is ilyennek kell lennie. Nehéz feladat egyforma színvonalat hozni különféle fajtákból?
2: Hát bízom benne, hogy nem csak a Cabernet Francunk jó, ez itt bizonyítják azért a teljes nemzetközi borversenyek.
1: Nem megbántani akartam ezzel, csak gondoltam, hogy ez fölrakja a lécet egy ilyen győzelem.
2: Igen, de nálunk az összes fajtára, tehát amiket készítünk, mindegyiket kiemkezeljük, nem csak a bordói fajtákat. Ugye egy Szekszárdon a Kadarka Kékfrankos és a Bikavére is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, és itt az Országház borából ugye 4 vörösbor kategória van, amiből hármat szekszáriak nyertek, tehát azért a borvidék az itt mutatta magát, és még volt egy pár második és harmadik helyezés is, tehát hogy a borvidék az nagyon erős vörösborba, és ezért is terveztem én, hogy ezt a területet célozzuk meg, és azt kell mondanom, hogy mind a kadarkában, mind a kékfrankos és a bikavérben is nagyon szép borok készültek most itt az elmúlt időszakban, és hát reméljük, hogy a következő években nem csak a Cabernet Franc-nal sikerül majd ilyen díjat kapjunk, hanem esetleg egy másik fajtával is.
1: Na mindesetre megpróbálom az előző csorbát kiküszörülni, vagy kiköszörülni, mert hogy nézem, hogy a 26-os szekszárdi borvidéki borversenyen sorra hozták el a díjakat olasz Riesling, Rosé, Cuvée, meg persze a Cabernet Sauvignon, meg a Cabernet Franc. Tehát, hogy igen, itt mindenféle borok vannak, kérem.
2: Igen, hát elég nagy a szortiment, ugye mi elsősorban vendéglátással foglalkozunk, tehát hogy itt helyben kínáljuk a borainkat, nem csak a borokat, ételekkel, egyéb más bortúrával, birtoktúrával, borvacsorával kínáljuk a borokat, és a bornak a nagy részét, hála Istenit, helyben tudjuk értékesíteni, és ez kötelez is minket arra, hogy ne csak vörösborból, hanem most ugye egyre több fogyasztó eltolódik a fehér irányába, tehát hogy a fehéreket is kell kínáljuk.
1: Hát ez jelek szerint jól megy, úgyhogy gratulálok és gratulálok ehhez az első helyezéshez, mert hogy a Garai Pince ért el a 2023-as Teuninger Cabernet Franc-nal első helyezést a parlamenti borversenyen, az Országház Bora versenyen. Garai Zoltánt kérdeztem, a Garai Pincészet tulajdonos borászát. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

99. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A mai borműsor végére egy olyan hírt tartogattunk, ami tulajdonképpen a bűnügyi rovatba is illeszkedne, de nekünk nincs olyanunk, viszont borról fogunk beszélni, sőt, egyenesen borrablásról. A borbulvár.hu tulajdonos főszerkesztője Németh Ágnes a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Kezdjük a bűnesettel, aztán majd beszélgetünk a borbulvárról is pár mondatot, jó?
2: Jó, rendben.
1: Olaszországba kell menni azért, hogy ezt az orosz borrablást megtaláljuk és megértsük, hogy miről van ott szó. A Corriere della Serára hivatkozva írta meg, hogy a legnagyobb értékű borrablás történt Olaszország történetében. Ez úgy képzeljük el, hogy itt antik, klasszikus, nagy értékű borokat gyűjtöttek be?
2: Igazából nem annyira antik borokat, forgalomban lévő borok voltak ezek, viszont óriási mennyiségben. Tehát az történt, hogy az egyik leghíresebb toszkán borászathoz, Antinórihoz, ugye Antinóri Márki neve sokaknak ismerős, Magyarországon is többször megfordult, lehet is kapni a borait. Ő egy igazi híres borász dinasztia, és hát szegénynek a raktárába törtek be, és annyira pofátlanok ezek a rablók, hogy a borászat saját targoncáival tolták ki 30 ezer palackot.
1: Nem hibáztak. Cipekedni nem akartak, csak lopni.
2: Így van, és 5 millió euró az összes értéke annak a 30 ezer palacknak.
1: Antinórit azért is ismerjük, mert van Magyarországon is birtok, ez a tűzkőbirtok, ugye?
2: Így van, igen, pont, hiszen ebben a műsorban volt is, ugye emlékszem, korábban egy beszélgetés Erdélyi Árpáddal a birtok igazgatóval.
1: Így van, örülök, hogy követi a műsorunkat. Az, hát, hogy nem az első eset, hogy bort rabolnak, az azt mutatja, hogy ez egy jó üzlet. Tehát, hogy lehet, hogy egy fillérükbe nem került, de igenis sok pénzt lehet vele keresni.
2: Igen, és úgy tűnik, hogy ezek a rablók nagyon tudják, hogy mit keresnek. Tehát azért ennek az Antinóri birtoknak is a legextrább bora, a Szolájá, az ugye 300 euróba kerül per palack. És abból is elvittek egy jelentős mennyiséget. Gyakorlatilag az egész készletnek azt hiszem a harmadát nagyjából így. Tehát nagyon észre válogattak, nyilván volt előre terepismeretük, és ami a legfurcsább, hogy a rendőrök azt mondják, hogy lehet, hogy ez egy hát sorozatgyilkos után én alkottam ezt a szót, hogy sorozatrablás, hogy idén már ez a harmadik betörés Olaszországba. Az első az egy étterem volt, tehát az lehet, hogy ott 18 palackot vittek el, viszont nagyon extra borokat, Romané Conti az egy híres burgundiai birtok, tehát az is majdnem 300 ezer euró összértékű volt az a pár palack bor az étteremből, viszont nemrég betörtek egy piemonti pincészetbe, ahol ugyanezzel a technikával loptak, ugyanígy a pincészet saját torkuncáját használták, tehát itt elég sok hasonlóság van, és ott is nagyon észre válogatták a borokat.
1: Ezt úgy képzeljük, ezt a bűnesetet, mint ahogy a klasszikus filmekben látunk bármiféle rablást, tehát a bejutni, a kamerákat kikapcsolni, a riasztórendszert semlegesíteni, a szállítást megoldani, ez ugyanúgy szervezési munka, gondolom.
2: Így van, így van. Az elsőnél ott például tudjuk, hogy nem az elsőnél, a középsőnél, tehát ahol szintén a pincészet saját targoncait használták, ott azt is tudjuk, hogy a pincészetnek két saját teherautóját is ellopták, és ezeket nem indították be az épület előtt, hanem először kitolták hallótávolságon kívülre, vagy legalábbis, hogy ne annyira közel legyen, és utána indították be. A mostani Antinóris rablásnál pedig tudjuk, hogy kiiktatták bizony az összes kamerát.
1: Mi lesz ezekkel a borokkal? Hogy lehet ilyen értékű és ilyen mennyiségű bort úgy értékesíteni, hogy az ne tűnjön fel a hatóságoknak?
2: Igen, hát ez is egy nagyon jó kérdés, ugyanis a toszkának nagyon ügyelnek arra, hogy minden palackon legyen zárjegy, sorozatszám. Tehát tulajdonképpen ők valószínűleg, sőt egészen biztosan tudják, hogy mely számú palackok tűntek el, viszont ennek ellenére azt nem tudják megakadályozni, hogy valaki ne vásároljon lopott árut. Arra megkérték az összes forgalmazót, hogy ügyeljenek arra, hogyha hirtelen nagyon jó áron kínálnak nekik borokat, akkor ott valami nincs rendben, és nyilván erre most óriási figyelem irányul, tehát a világ egyik leghíresebb borászatára van szó. De sajnos ezzel ellen nem sok mindent lehet tenni.
1: Ön találkozott a névadó borásszal, a nagy birtokossal, ha jól látom az oldalon, még egy fotót is mellékelt hozzá. Nem mostani a fotó, de gondolom az emlék az azért élénken él.
2: Igen, igen. Ugye korábban egy bormagazin főszerkesztője voltam, és hát a kollégáim mindig irigykedtek, hogy engem mindig mindenféle borvacsorákra hívnak, aztán mindig szoktam mondani, hogy akarsz elmenni helyettem, ősz a díszvendég mellett, beszélgetsz el értelmesen, úgyhogy nem is ihatsz, és aztán sofőrszolgálat kell, vagy pedig nem iszol egy kortyot sem, és akkor aztán persze senki nem akarta. És ez az egyik ilyen vacsora volt, nagyon emlékezetes volt, amikor hát több mint 20 évvel ezelőtt Antinori Márki mellett ültem, de hát lenyűgöző egy ember. És az a fantasztikus, hogy ugye nagyon gazdag emberről van szó természetesen, de más, amikor valaki úgy gazdag, hogy nagyon sokat tesz a közösségért. Ők például természetvédelmi parkot létesítenek, mecénásként működnek. Hogyha van egy például olyan borcsomagjuk, ami 32.000 euróba kerül, egy borcsomag, 12 borból áll, és ezt közösen 11 másik családdal együtt csinálják, akik hasonló értékeket vallanak, mindig találnak egy kézművest, akár egy fafaragót, akár egy textilművest, akit bevonnak ebbe a projektbe, évente egy ilyen van, és természetesen a bevételt azt ugyancsak valami jótékony célra költik. Tehát nekem azért különösen szomorú ez a történet, mert hogy itt egy olyan borászatról van szó, akik tényleg ők emelték fel azt a toszkán vidéket, ők tették fel a világ térképére. Csodálatos család, és nagyon sokat köszönhetünk neki, borkedvelők is, meg mindenki más.
1: Nehezen tudom elképzelni, hogy ez elvegye a kedvüket, legfeljebb, hát egy kicsikét szomorúak ők maguk is, talán kicsit jobban is, mint mi vagyunk, hogy hallgatjuk ezt a hírt. Van az oldalán néhány olyan kezdeményezés, ami kifejezetten érdekes, vagy hát szinte vicces. Az egyik az nagyon komolyan vehető. Borászatok, csináljátok lakókocsi parkolót. És hát bizony, ennek lenne értelme.
2: Így van, ez egy egészen friss hír. A Burgenlandi infón találtam, ugye a szomszédos vagy Vas megyével határos osztrák borvidékről van szó, ahol rájöttek arra, hogy nagyon sok vendég érkezik lakókocsival, és én ebben a pillanatban egyébként egy spanyol borászatban vagyok most. Itt élek, és szoktam ebben a borászatban idegen vezetést csinálni, és megesik ez a pincészet is hivatalosan lakókocsi parkolóhely. Tehát a lakókocsisok tudják, hogy nyugodtan ide jöhetnek, nyugodtan parkolhatnak, ugyan a kapun kívül, de egy nyugodt parkolóban, és találkoztam sokszor ilyen vendégekkel, és mondhatom, hogy ezek nagyon jó vendégek, mert hát a lakókocsisok természetkedvelők, van helyük, hogy bőven vásároljanak és elpakolják a vásárolt borokat.
1: És aznap este már valószínűleg tovább sem hajtanak?
2: Így van, úgyhogy estére is vásárolnak valamit. Én ezzel csak buzdítani tudom a magyar borászokat, mert tudom, hogy otthon, hogy hát nem könnyű most az élet a borfogyasztás csökkenése miatt, a különféle betegségek, a jégverés, a száj, úgyhogy szerintem minden alkalmat meg kell ragadni. És egyébként meg is kérdeztem pár önkormányzatot, a soproniak válaszoltak is, hogy semmi akadálya, hogyha ingyenesen létesíti ezt a parkolóhelyet, vagy nem is kell létesíteni semmi.
1: Azt kell kiírni, hogy ez egy parkolóhely, és akkor onnantól az hisz a saját földje, a saját területe.
2: Így van, pontosan.
1: Mi ma a Borban a Bulvár, borbulvár.hu, ez az oldalának a neve, úgyhogy mondtam, hogy erről is váltsunk pár mondatot. Mit tekintünk ma a borvilágában bulvárhírnek?
2: Na hát köszönöm a kérdést, meg egyáltalán a figyelmet is. Én ugye régóta borral foglalkozom, de mindig komolyan borszakíróként. És egyszerűen úgy gondoltam, hogy miért ne balondozzunk egy kicsit. Tehát, hogy mindenki kicsit problémázik a borfogyasztás visszaeséséről, de hát lehet, hogy azért, mert nem jól közelítjük meg. Tehát lehet, hogy az emberek nem kíváncsiak arra, hogy mikor szüretelte azt a bort, a szőlőt a borász, hanem lehet, hogy inkább sztorikra kíváncsiak. És végtelen sok celebhír van. Hát például Beyoncé, az mondjuk nem bor, hanem viszki, de Seth Csempész nagyapjáról nevezte a viszkijét, aki a fa odvába dugdosta a viszkiket, de borból is végtelen sok történet van, akik ezzel foglalkoznak. Kylie Minogue például egy elképesztő üzletágat hozott létre pár év alatt. Az egyik a legjövedelmező borkereskedés az övé, a saját bormárkáival, pedig hát ugye Locomotion, ezt tudjuk róla. Úgyhogy sosem fogyok ki a témából, szerintem nyilván figyelek mindenféle lapot. Hát, hogy mi a bulvár?
1: Hát nyilván elmondta. Hát voltak éppen ez, amikor nem veszük nagyon komolyan csak a bort magát, de a hírt róla nem.
2: Igen, igen, tehát azért nyilván a minden hír, amit megjelenik, azért az igyekszem, remélem, hogy rendesen meg van írva, minden utána járok.
1: Igen, ez nem függ össze, persze.
2: Nyilván próbálok jogtiszta fotókat, vagy mindenhol jogtiszta fotókat használok, úgyhogy remélem. Én úgy gondolom, hogy ezzel próbálok segíteni a magyar borügyének.
1: És milyen a spanyol borászatban az élet, egészen olyan, mint egy magyarban?
2: Hát ez ráadásul nem is spanyol, hanem katalán, ahol én vagyok, hogy még egy kicsit...
1: Igen, ők erre büszkék lennének, hogy ők nem spanyolok, ők katalónok.
2: Így van, hát külön nyelv van, igen, és ez pezsgő pincészet, és hála Istennek a pezsgő azért az még mindig egy trendi dolog, úgyhogy ők annyira nem panaszkodnak, de azért ők is érzik a fogyasztás visszaesését. Nekik is szükség lesz egy borbulvára, lehet, hogy katalánul és spanyolul is meg kell csinálni.
1: Na hát ez az, és mindenki Barca szurkoló, ugye?
2: Nyilván.
1: Most már ön is, Ágnes.
2: Hey, nyilván persze, nem? Nyilván hát az az igazság, a végén is azért elég boldog voltam.
1: Hát igen.
2: Mert hát a szívem egy része most már itt van, annak ellenére csak az egy része, a másik része az nyilván magyarországi. Sokat jövök, megyek, mert ez egy ilyen kettős élet lett most már.
1: Borbulvár.hu, nézzék meg, most pedig meghallgathaták Németh Ágnest, aki fél lábbal itt, fél lábbal ott, de teljes szívvel a bor mellett. Örülök, hogy beszélhettünk, köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen, nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: És én is köszönöm meg a kedves hallgatók figyelmét, és ajánlottunk borokat, eseményeket, meg még egy olyan oldalt is, ahol mindenféle érdekességgel találkozhatnak. Remélem, hogy nem volt hiába való az elmúlt egy óra. Tartsanak velünk egy hét múlva is, addig pedig egészségükre.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Támogatott tartalmat hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az 56-os magyar forradalomra emlékeztek az uniós csúcson. Hamisak voltak az iskolai bombariadók. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Hangsúlyozzák, a bérhelyzet súlyos szakember hiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Kihelyezett frakcióülést tart Lakitelken ma és holnap a Fidesz-KDNP. A nagyobbik ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, a nemzeti oldal feladata, hogy alternatívát kínáljon, képviselje a családok és a vállalkozások érdekeit, és megvédje az ország szuverenitását. A frakcióülésen az ehhez szükséges parlamenti és politikai feladatokról egyeztetnek. Hamis volt a ma reggeli bombariadó két budapesti iskolában. A 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola kapott fenyegetést. A rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de robbanó szerkezetet vagy robbanóanyagot nem találtak. A gyerekeket két kerületi intézménybe vitték át. A Nemzeti Nyomozóiroda terrorcselekmény előkészülete miatt rendelt el nyomozást. Lezárták és elbontják a szekszárdi Bati kereszt közelében álló kilátót, mert életveszélyessé vált. A Gemenci Erdőgazdaság szerint a korhat szerkezeti elemeket már nem lehet gazdaságosan kicserélni. A 20 méter magas kilátót 2015-ben építették a dél-dunántúli kék túra útvonal mentén, a szekszárdi dombság egyik legmagasabb 280 méteres pontján. Új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az Isztriai félszigetnél. A mintegy 130 millió éves csontokat Bale közelében emelték ki a tengerből. A fosszíliák egy nagy termetű, hosszú nyakú, növényevő őslénytől származnak. A gomoly felhők mellett mindenütt több órás napsütés várható, északkeleten, keleten lehet néhol egy-egy zápor. Délután 14-19, késő este 1 és 10 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazin jelentkezik a Több-kevesebb című műsor. Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok! Szakár Erzsi a szerkesztője a mai adásnak, és egy hír a jog világából. Győztek a tanárok Strasbourgban, jogerősen korlátozta a sztrájkjogokat az Orbán kormány, mondta ki a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága, amely két ügyet vizsgált, majd egy döntést hozott egyesítve ezt a két ügyet. Az egyiket a pedagógusok szakszervezete és a pedagógusok demokratikus szakszervezete indította a Helsinki Bizottság és a TASZ segítségével, a másikat pedig két érintett tanár, és ezt a két ügyet egyesítve meszelte el a magyar kormány hozzáállását és a sztrájkjog korlátozását az Emberi Jogok Európai Bírósága. Totyik Tamás elnök a vonalban, a ilyen esetben a pedagógusok szakszervezetét képviselő vezető. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, és üdvözletem minden rádióhallgatónak.
2: A tanárok akkoriban magasabb bért, az oktatási rendszer átalakítását, korszerűbb tananyagot, jobb munkakörülményeket követeltek. Ez lett volna az, ami a kormány számára elviselhetetlen? Elfogadhatatlan?
3: Hát maga az ellenállás volt szerintem elfogadhatatlan az akkori kormánynak, és az a monolit rendszernek a megtörése látszódott, amikor az utcára kivonultak, és ezek a tömegek megjelentek az utcán. Ettől ő nagyon megijedt, és minden politikai és jogi eszközzel próbálta ezt a mozgalmat kicsinyíteni, kisebbíteni a jelentőségét, illetve hát ellehetetleníteni ezeket a megmozdulásokat.
2: Ugye ez volt az a korszak, amikor egy csomó pedagógusnak mondva csináltak okkal felmondtak, meg ez volt az, amikor azt mondta a kormányzat, hogy úgy lehet sztrájkolni, hogy ne lehessen észrevenni, hogy sztrájk van. Mert gyakorlatilag olyan feltételeket szabtak, hogy szinte meg is lehetett volna tartani a teljes tanítást.
3: Igen, hát nagyon érdekes jogszabályt hozott a kormány. Ugye a 50%-et a tanítási óráknak meg kellett tartani, felügyeletet kellett biztosítani minden osztály számára, még akkor is, hogyha csak egy gyerek tartózkodott bent, és a végzős osztályoknak a 8. évfolyamon, illetve a 12. és 13. évfolyamon pedig minden órát meg kellett tartani. Tehát ezzel tulajdonképpen kiürítette a sztrájknak a lehetőségét, és emiatt fogott nagyon sok kollégán polgári engedetlenségbe, hogy a sztrájk jogát korlátozta a kormány.
2: Akkoriban önök pedagógus szakszervezetként az Alkotmánybírósághoz fordultak, az Alkotmánybíróság megvonta a vállát, és nem látott semmit, amiért véleményt kellett volna nyilvánítaniuk, sőt elutasították a keresetet. Mi volt a különbség az Alkotmánybíróság érvelése, vagy az önök érvelése, és a Strasbourgi Bíróság érvelése, vagy az önök érvelése között? Mi volt itt más?
3: Az Alkotmánybíróság, ha jól emlékszem, akkor az akkori kifogása vizsgálat nélkül elutasította ennek a lehetőségét.
2: Tehát azt mondta gyakorlatilag, hogy mi közünk hozzá?
3: Nagyjából igen ez. Ez volt, és ezzel szemben azért a Strasbourgi emberjogi bíróság azért ettől sokkal karakábbul fogalmazott, mert ugye ő egyértelműen kimondta a döntésébe, hogy a speciális törvényt hoztak a pedagógusokra, ami sérti az egyenlő bánásmódot. A még elégséges szolgáltatás tárgyaláson kell megállapodni a tiltakozó felek között, és ha a tárgyalás nem vezet eredményre, akkor kell bírósághoz fordulni. Tehát itt még a bíróság szerepét is kiürítette ebből, vagy korlátozta a kormány. És hát a legfontosabb maga a jogalkotási folyamat, ott is európai, tehát jogellenesek az európai jogrendbe ütközőnek tartotta, mivel egyetlen egy hatástanulmány nem készített hozzá a kormány, és nem készítette, vagy nem történt társadalmi egyeztetés, ami az európai normáknak egy demokratikus államban alapvető feltétele a jogalkotás folyamatának.
2: Mi következik ebből? Mert hogy ugye egy új kormány van, van közoktatásért felelős miniszter is, Lennert Judit, aki nyilván bár 3 hónapja van a magyar kormánynak arra, hogy megfelebezze a strasbourgi döntést, de nem fog fellebezni, mert hát egyetért. Ha viszont így van, akkor vissza is kellene adni azokat a jogosítványokat a pedagógusoknak, amiket elvont az előző időszak. Megtörténik? Elkezdődött?
3: Hát mivel ez az ítélet október 6-án született meg, hát annyira rövid volt az idő, hogy ez nem is várható el a mostani kormánytól.
2: Ja, nem, én csak arra gondolok, hogy hát ettől függetlenül is vissza lehetne adni a sztrájkjogot, ettől függetlenül is szélesíteni lehetne a pedagógusok jogait, és így tovább.
3: Ez részben megtörtént a kormány részéről, de a Strasbourgi Bíróság ítéletettől sokkal szélesebb kötelezettséget ír elő a kormány részére, tehát azért itt ugyan történt változtatás, enyhítés a sztrájkjogokba, de ez még mindig nem felel meg az Európai Bíróság döntésének. Ezért is tulajdonképpen 3 lépés kell a mostani kormánynak megtenni a következő időszakban. Ugye nyilatkozni kell, hogy akkor a nagykamarához nem fog fordulni. A következő lépés, hogy a vagyoni kártérítés kifizesse, és a harmadik lépés pedig az, hogy jogalkotási tervet kellett tenni az asztalra, hogy az ítéletben jelzett anomáliákat milyen ütemben és mikorra óhajtja kiküszöbölni, és ezt jogi formában, törvényformájában parlamenteré terjeszteni.
2: Ebben önök partnerek lennének, hogy ez a törvényjavaslat ez a megfelelő módon szülessen meg?
3: Egyértelműen, bár azért azt szeretném jelezni, hogy a tripartit rendszer, tehát a három oldal érdekegyeztetési rendszert még nem építette ki a kormány, csak a jogalkotási rendszerbe tett be olyan egyeztetési lehetőségeket, amely már az európai normákhoz mutat, de még a magának a szociális párbeszédnek ezt a részét nem építette ki. Hát erre várunk, bár a következő negyedéves jogalkotásban sem láttuk ennek a lehetőségét a kormány oldalról.
2: Erre szoktam mondani a kormány, hogy túl sok a feladat, túl sok törvényt kell írni, és túlságosan gyors döntéseket vár a társadalom, de hát mindenki a magáét, a maga ügyeit szeretné tolni és nagy sebességgel előre vinni. Önök keresik ez ügyben Ladnert Juditot?
3: Egyértelműen fogjuk keresni a miniszterasszonyt, illetve hát a közigazgatási államtitkát, a Benedek Búcsút ismerő lesz, ezért nagy valószínűséggel a felelős, hogy ezek a lépések megtörténjenek.
2: Jó munkát, gratulálok a sikerhez, amit Strasbourgban elértek, és köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Én köszönöm a megkeresést.
2: A pedagógus szakszervezet elnökét, Tatyik Tamást hallották.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Lehetséges, hogy gazdasági magazinunk rendszeres hallgatói számára nem lesz újszerű az a megállapítás, hogy a leszakadott magyar régiókat, amelyeket általában mint egy folyamatként szoktunk mutatni, leszakadó magyar régiók, az uniós források, támogatások egyáltalán nem tudták felhozni. Bucski Péter, a G7 újságírója utána is nézett, hogy mennyire nem. Rengeteg pénz volt erre, sőt, nagyon konkrétan erre szánt pénzek érkeztek az Európai Unióból, de vajon mit tettünk vele? Itt van Bucski Péter, örülök, hogy velünk vagy, szia!
2: Szervusz! Hát alapvetően azt néztem meg, hogy 2010 és 24 között az a rengeteg 17 ezer milliárd forintnyi Európai Uniós támogatás, az, hogyha így járások között nézzük, akkor az mennyit tudott-e segíteni abban, hogy csökkenjen a különbség köztük, tehát hogy ahova több pénz érkezett, ott nőtte mondjuk az egyfőre jutó jövedelem, vagy nőtte a vállalkozások árbevétése, és azt látni, hogy hát ha már nem is szakadt tovább, mert ugye ezek a különbségek nem nőttek, de nem segített, tehát hiába érkezett valahova több uniós pénz, az igazából nem tudott hozzájárulni ahhoz, hogy az adott régiónak a fejlettsége növekedjen, vagy hát közelebb érjen a gazdagabb régiókhoz.
1: Ami azért furcsa, mert konkrétan ez volt ennek a célja. Tehát, hogy nem más volt a feladat, ez.
2: Hát alapvetően igen. Nagyon sokféle uniós támogatásnak van ugye célja az, hogy mondjuk ilyen társadalmi költségeket csökkentsünk, vagy társadalmi különbségeket csökkentsünk, másképp az infrastruktúrát növeljük, vagy a vállalkozásoknak a hatékonyságát. Tehát ez mind arra mennek ki, hogy akkor a jövedelem növekedjen. De hát ugye itt eleve volt egy olyan dolog, hogy azért az uniós elvárások is azért néha elég problémásak itt. Másrészt meg ugye az is probléma, hogy azért az uniós elvárások is azért néha elég problémásak itt.

0: hát abban nem lett változás az egyes támogatások között, hogy mennyire tudja fölhúzni a régiókat, de abban viszont volt változás, hogy ugye az elmúlt években egyre nagyobb különbség volt a régiók között, hogy kik kapják, tehát egyre inkább fontosabb volt az, hogy hát ki az a politikailag jól bekötött választókerületi elnök, aki ezeket a pénzeket el tudta osztani.
1: Hát azt látjuk különféle most is zajló vizsgálatokból, akár legyen az ügyészségi, rendőrségi, vagy egyszerűen csak egy gazdasági, hogy azért itt lesznek kérdések, amik ezekkel a felhasználásokkal kapcsolatban felmerülnek. Közben én azért arra rákerestem, hogy melyek az Európai Unió legszegényebb régiói, és bizony, hogyha az Európai Unióban a 20 legszegényebbet vesszük alapul, abban benne van 4 magyar terület, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Dunántúl és Dél-Alföld, és hát nagyjából ezek az uniós átlag 50%-a körül vannak, hol följebb, hol lejjebb, de hát a GDP-t számoljuk itt, ezek kifejezetten szegény területnek számítanak.
0: Így van, és ugye ebben sajnálatos módon azt is látni, hogy ezek a területek nem tudtak fölfelé mozdulni, míg ha megnézünk más ilyen legszegényebb román, lengyel, bolgár régiókat, ott azért, ha nem is mindegyikben, de lehetett ilyen felfelé mozgást látni, és egyre inkább ezek ez a magyar régió sajnálatos módon nagyon beszorult ebbe a legszegényebb régió kategóriában, és hát ebben nagy szerepe volt, hogy egyrészt ugye az utóbbi években nem is nagyon jött uniós pénz, másrészt amit pedig megkaptunk, rosszul költöttük el, ugye rossz beruházásokra, tehát hogyha most egy nem uniós példa jut eszembe, ugye ez a Mohácsi híd, ami most ilyen politikai cicaharcnak az áldozata lett, ugye hát ugye a fideszesek próbálják beállítani, ez mennyire fontos, tehát ha belegondolunk, hogy 360 milliárd forintért építünk egy hidat, amiből, és utána az egész térségben, tehát az utak pedig borzasztóak, a közszolgáltatások borzasztóak, tehát hogyha valahogy összeállnának az embereket, akik a környéken laknak, és akkor felsorolnák a problémákat, és a 360 milliárd forintot el kell küldeni, akkor elég kétséges, hogy egy túlméretezett hidat választanának, akkor elégednének egy egysávos híddel, és még rengeteg pénzt lehetne másra küldeni, és elképesztő sok ilyen hatékonytalanság van, ami oda vezetett, hogy ezek a régiók nagyon leszakadtak, tehát arra kellene figyelni, nem csak, hogyha jön az uniós pénz, akkor minél több legyen, hanem minél okosabban költsük el, tehát ugye amikor lakást vásárolnak belőle vállalkozók, mert kapnak uniós támogatást, hát ez semmit nem fog lendíteni a gazdaságon. De egy korábban egy cikksorozatban azt is megnéztem, hogy milyen hatása volt a vállalkozásokra ezeknek az uniós pénzeknek, és tulajdonképpen annyit történt, hogy a termelékenységük, hatékonyságuk nem lőtt semmit. A legtöbb ilyen KKV-ba bement az uniós támogatás, a tulajdonos kivette osztalékba, és minden úgy ment tovább, mint ahogy eddig, tehát vett belőle egy autó, nyaraló, vagy egy újabb lakás, de tulajdonképpen a vállalatok nem lettek hatékonyabbak, nem tudtak hozzájárulni ahhoz, hogy a gazdaság jobb legyen, és azért is azt látni, hogy azok a sikeresebb országok, akár csak a régiónban, a Lengyelországot vagy Csehországot megnézzük, az oktatásban, egészségügyben és a közszolgáltatásokban, tehát közösségi közlekedés, az állam működésének a hatékonyságára és az egyetemekre költik ezeket a pénzeket, és ezek sokkal hatékonyabban hasznosulnak a gazdaságban, mint az ilyen viccesebb dolgok, ugye ez a zalai körforgalom, ami az egész világon befutotta, mint a magyar, hát hogy is mondjam, kormányzati fejlesztéspolitika szimbólum, hogy a semmi közepébe.
1: Hát az milyen igazságtalan dolog volt? Az, kérem szépen, az nem a semmi közepén van, oda tervezünk dolgokat, mi távlatosan gondolkozunk.
0: Hát így van, csak ez nagyon sok pénzbe kerül, hogyha valamit megépítünk, hogy 10 év múlva van. De egyébként ez egy kiváló példa arra, és ez a védekezés, ugye ez pont arról szól, hogy akik ilyet mondanak, hogy nem érték, hogy ez miért nem hatékony. Tehát, hogyha ugye erre
1: én meg azt nem értem, hogy ki az, aki erre pénzt adott. Tehát, hogy hogyan lehetett azt megindokolni, hogy a semmiben legyen egy körforgalom, ami sehova nem vezet, és sehonnan nem vezet oda út.
0: Hát leírták, hogy majd erre szükség lesz, hát, és akkor már meg is oldódott.
1: Igen. Azt nézem, a Mohácsi itt gyakorlatilag függetlenül, bár az is egy állatorvosi ló, hogy igazából az látszik, hogy Budapest igen nagy lendülettel fejlődött az elmúlt 15 évben, de például, hogyha azt vesszük alapul, hogy a Dél-Dunántúlon mekkora volt a probléma, ott nagyjából 15 éve az EU átlag 48%-a volt a GDP, most 50. Az Észak-Alföldön 43% volt, most 50. Erre persze lehet mondani, hogy ez is egyfajta fejlődés.

0: De ha ilyen sebességgel haladunk, a büdös életben nem lesz ott semmi.
1: Hát igen, meg mellett ugye az is, hogy egészen gyorsan csökken a lakosság, tehát ha nem ez semmi, de ember sem nagyon, tehát hát nem igen. Sikerül itt olyan gazdasági környezetet teremteni, ami ott tartja az embereket, ugye ez még nagyobb problémát okoz. De mondjuk pont a Dél-Alföldön ugye azért, ne csak a Fidesz kormányokat vegyük elő, ugye az M6-os autópályát is nagyon fontosnak tartották megépíteni, ez évi 150 milliárd forintba kerül, hogy van. Hát nem tudom. Tehát nem, természetesen nem járult semmit hozzá a térség fejlesztéséhez. Tehát hogyha ha nem érdemes volt lakni, nincsen olyan gazdaság, nincsenek olyan közszolgáltatások, akkor nem fognak oda menni cégek, és ugye ez nagyon egyszerű így mondani, hogy építünk ide egy utat, vagy ide egy vasutat, vagy ide egy inkubátorházat, és majd megoldódnak a dolgok. Tehát ugye pont ez a probléma, hogy ennél sokkal komplexebb a gazdaság, és ugye az a másik fele, hogy általában minisztériumokba döntöttek gyakorlatilag minden fejlesztésről, hogy tényleg egy négy számjegyű mellékutat egy kilométer hosszan, hol lehet újra aszfaltozni, és amikor ezt mindent így központosítva döntenek el, akkor magában hordoz eleve azt, hogy nem túl optimális döntéseket hoznak. Sokkal jobb lenne, hogyha az adott térségekben dönthetnének sokkal inkább arról, hogy milyen fejlesztésükre ennek szükség, mert ugye a kormányzatlan könnyű hülyeségre kérni a pénzt, mert ugye nem fáj senkinek máshoz a döntést, és hogyha helyben kell dönteni, azért általában jobb döntéseket hoznak, vagyis legalább az adott térségek akkor a saját szerencséjüknek a kovácsai, tehát biztos lesznek, akik ügyesebben fogják ezt csinálni, nagyon rosszabbul már nem lehet.
0: Most tárgyalnak a következő időszak költségvetéséről éppen Brüsszelben az Európai Unió vezetői. Lesz pénz a következő időszakban is felzárkózásra, régiós támogatásra, jobb lenne, hogyha kicsit okosabban gazdálkodnánk vele. Ez pedig egy nagyon fontos összefoglaló volt, amit hallottunk tőled. Péter, köszönöm szépen. Bucski Pétert, a G7 újságíróját hallották.
1: Viszontlátásra.
2: Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten lassú a haladás a pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Károly körúton az Asztória felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Terítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Váci úton kifelé az Árpád út előtt, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körútnál, illetve a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként. Akadozik az előrejutás az Irinyi József utcában, a Műegyetem rakparton és a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Bakcsomóponti felüljárón, a Hegyalja úton kifelé a Döbrentei tértől, a Margit körúton, a Szél Kálmán térre vezető utakon és a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Az Útinform információi szerint az M0-as autóút déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt várhatóan október 20-áig. A torlódás 5-6 kilométeres hosszabb menetidőre kell számítani. Pótlóbusz közlekedik pénteken 22 órától hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Kovács Botond, PKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
0: Levelet írt az országgyűlési képviselőknek a Hőok, Budai Marcella Hőok sajtófőnöke. Ha egy szervezet elkezd levelezni az országgyűléssel vagy a miniszterekkel, ott általában valami bajra hívják fel a figyelmet. Úgyhogy érdeklődöm, hogy mi a baj az ösztöndíjakkal, mert hogy erről szól a levél a hírek szerint.
4: Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, igen, sőt azóta már előre éptünk, egy petíciót is elindítottunk a tegnapi napon ugyanebben a témában, az ösztöndíjakról van szó, amit ugye 2020 óta nem emelkedtek, tehát azóta a hallgatói normatíva, amivel egész évre kellene egy hallgatónak az ösztöndíjat biztosítani a 166.600 forint, ez alatt a 6 év alatt ugye az élelmiszereknek az ára pedig egyes pontokon még akár majdnem háromszorosára is felment, szóval a megélhetésnek a költsége egy egyetemista számára az lényegesen drágább, mint 2020-ban volt.
0: Na jó, de hát erre lehet mondani, hogy oké, de ott a tanulmány ösztöndi, hát az rengeteg pénz, vagy nem? Az 8000 forint még mindig?
4: Ebbe benne van a tanulmány ösztöndi is, tehát amikor ösztöndiről beszélünk, akkor valójában két nagy ösztöndiről beszélünk, az egyik az a tanulmány ösztöndi, amit arra kap a hallgató, hogyha jó tanulmány eredménye van. Ez jelen esetben ennek az alsó határa 8300 forint, de nagyon ritka az, hogy a legkiválóbb eredménnyel rendelkező hallgatók mondjuk 30 pár ezer forintnál többet kapjanak. A másik típus, az pedig a szociális ösztöndíj, amit pedig azok a hallgatók kapnak, akik rászorulnak, ezek is jellemzően mondjuk 20 pár ezer forintokról beszélünk. Szóval olyan összegekről, amivel mondjuk a mai árak mellett talán egy heti bevásárlása kijön egy hallgatónak.
0: Hát, hogyha a rászorulás mértéke az alapja ennek az ösztöndíjnak vagy támogatásnak, akkor pont annyira lesz rászorult utána is, mint előtte. Az biztos.
4: Valószínűleg ez semmiben nem fogja őt segíteni, hogy hozzáférhetőbbé váljon számára a felsőoktatás, és mindennek az az eredménye, hogy a hallgatók soha nem látott mértékben önfeltartó, vagy öneltartóak jelenleg, és diák munkáznak. Már vannak olyan kutatások, amelyek azt írják, hogy több mint fele, majdnem 60%-a a hallgatóknak az a tanulmányai mellett is legalább félállásban dolgozik folyamatosan, ami egyik oldalról nyilván tud hasznos lenni, másik oldalról azért vannak olyan képzések, akár mondjuk gondolok egy orvosi képzésre, ahol reggeltől estig lényegében klinikán vannak a felsőbéves hallgatók, ahol ez nagyjából megvalósíthatatlan, hogy valaki mellette folyamatosan diákmunkázzon, illetve az aspektus is bejön, hogy teljesen kiüresíti az egyetemi világot, illetve a hallgatói közéletet. Erre is vannak már kutatások, amik azt mutatják, hogy a hallgatók egyre nagyobb százaléka vallja magát elsősorban munkavállalónak és másodszorban hallgatónak, és ez egy nagyon-nagyon rossz tendencia.
0: Hát ráadásul amiért az egyetem a tanulmányokon túlmenőleg is egy nagyon jó világ volt mindig is, az az, hogy közösséget épít, közösséget formál. Tehát mi egyetemisták, és akkor ki oda teszi a maga egyetemét, vagy oda teszi a maga tanszékét, a maga körét, tehát hogyha ezt elvesszük, akkor az egyetem valóban egy bejárok, tanulok, elmegyek állapotba kerül.
4: Nagyjából erről van most szó, igen, abszolút kezdenek megszűnni ezek a egyetemi közösségek, mert az
0: de
4: a
0: ilyen tankör szinten is, Marcel?
4: Igen, teljes mértékben. Tehát vége van az utolsó kötelező gyakorlatnak, az előadások most már sok helyen egyébként nem is kötelezőek, gyakorlatok mondjuk igen, és akkor abban a pillanatban köszön el mindenki és megy dolgozni, amerre éppen munkát talált. Azok a fajta ilyen hallgatói közösségek is, itt gondolok akár egyébként a képviseleti közösségre és a hallgatói önkormányzatokra is sokkal kisebb a pörgés és az utánpótlás, mint ami volt mondjuk 10 évvel ezelőtt, de az ilyen kisebb klubokra, ahol nem tudom, a spanyolul tanulni vágyó hallgatók összeülnek, vagy zenélni összejárnak, vagy elmennek együtt, nem tudom, ami koncertre, ezek teljesen kezdenek eltűnni.
0: Hát ezzel az egyetemi élet egyik lényege tűnik el sajnálatos módon. Mennyi ösztöndíj kellene ahhoz, hogy ez ne így legyen? Ez egy formális kérdés, én tudom, mert hogy bármennyi. Tehát nyilván.
4: Igen, valószínűleg igen. Amit mi most kérünk, az egy azonnali duktázás, és akkor abból az alapból el lehet kezdeni arról beszélgetni, hogy akkor ezt vagy lehet mondjuk valamilyen módon infláció követővé tenni. Ezt fogalmaztuk meg abban a levélben is, amit az országgyűlési képviselőknek írtunk, illetve a petíciók.com-on, amit elindítottunk tegnap petíciót, itt is ezt fogalmazzuk meg. Ez meg azért mindig nem az az összeg, amire azt lehet mondani, hogy minden rendben van, hanem mondjuk ez az az összeg, ami kicsit stabilizálni tudná szerintünk a jelenlegi helyzetet, és akkor lehet utána beszélgetni arról, hogy ezt hogyan lehet konstrukciójában rendbe tenni, mert nyilván azért azt is meg kell nézni majd adott ponton, hogy az ösztöndíjrendszer az jól működik-e egyébként. Jól használják fel a hallgatók, nagyon sokféle ösztöndíj van egyébként, amikről nem biztos, hogy kellően szó esik, és a többi, szóval ez egy nagyon összetett rendszer, amire most szerintünk mi nagyjából azonnal szükség lenne, az egy ösztöndíj duplázás.
0: Kaphatnak erre igen választ? Hogy látja? Mekkora összegről van itt szó? Ugye a költségvetés eléggé feszített, és a jövőévi költségvetés most készül. Nem biztos, hogy az alapjaiban rengetné azt meg, de hát azért nyilván számolni kell.
4: Ez egy ilyen 20 pár milliárdos összegről beszélünk. Az, hogy ez hogyan meg milyen módon gazdálkodható ki az országgyűlési döntéshozatalban, meg az országnak a költségvetésében, ebben nem mernénk mi megmondani, hogy ezt hogy kell csinálni. A hallgatói önkormányzatoknak a felelőssége az, hogy ezt hangoztassa, hogy erre szükség van. Azért talán nem egy olyan hatalmas összeg, amit nem lehet kigazdálkodni. Mi minimum bízunk benne, hogy ez el tud mozdulni, de hát ezért is kezdünk el mi is egyre több eszközbe kapcsolni, hogy ennek azért hangot tudjunk adni. Nagyon régóta hallgatjuk, megmondom őszintén, ezt is, illetve a diákárok is, hogy na majd jövőre épül, meg majd hamarosan rendeződik az ösztöndíjnek a helyzete, csak közben meg az inflációs környezet az szinte kezdi lehetetlenné tenni a hallgatói megélhetés, ha csak önmagában azt nézzük, és mellé tesszük mondjuk ezekhez a 20.000 forintos, meg 8.000 forintos ösztöndíjakhoz az, hogy Budapesten egy albérletnek az ára 260.000 átlagosan, akkor ebből hamar tisztává válhat szerintem az, hogy nagyon fel van borulva itt az elvárásrend mondjuk úgy, amit jelenleg az egyetemisták felé állít a társadalom, hogy hogyan végezzék el a tanulmányaikat és éljenek meg párhuzamosan.
0: Hát a diákvárosról meg annyit, hogy az a diák, aki úgy kezdte az egyetemet, hogy majd megépül a diákváros, azóta végzett, nagy valószínűséggel kívánom neki, hogy így legyen, de a diákváros egy kapavágást nem kapott.
4: De igen, kapott 6 kapavágást, ezek mi voltunk, hogy 2 TikTokerünk kiment hetente egy ilyen játék ásóval ásni egy-egy lyukat, ennyi kapavágást kapott. Valódi munkások még sajnos valóban nem jelentek meg, hát most ugye megint bejelentették, hogy ez stabil, meg fog történni, most már nem tudom én 5-ödjére, szerintem az elmúlt 10 évben. Bízunk benne, hogy most tényleg meg fog valósulni.
0: Most már más is kapályodott.
4: Igen, rajtunk kívül is más is kapálhassanak. Nyilván ez is egy olyan dolog, ez meg nem a bevételi oldalról, hanem a kiadási oldalról tudná egyrészt stabilizálni a hallgatóknak a megélhetését, mert nyilván nem mindegy, hogy valaki 260.000 forintot fizet egy albérletért, vagy mondjuk a jelenlegi korégimi helyek pedig nem tudom én 17.000 forintban kerülnek mondjuk a legtöbb helyen.
0: És hogyha felemelik egy kicsit az ösztöndíjat, akár az ki is jöhet belőle. Budai Marcell, köszönöm szépen, sok sikert kívánok az aláírásgyűjtéshez, ugye a petícióhoz sok csatlakozó kell, meg hát ez a levélhez is, amire talán az országgyűlési képviselők közül némelyek válaszolnak is. Úgy legyen.
4: Reméljük, hogy így lesz. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm én is.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint. Ha kedves hallgatók fölmennek az Economus.hu-ra, az Economus oldalára, akkor ott fognak találni egy arról szóló cikket, amit most meg is beszélünk, de hát az részletesebb, hogy hogyan csökken nem csak nálunk, hanem szerte a világban a gyermekvállalási a hajlandóság, a kedv, ahogy azt mondani szokták. Szegedi Andrea az Economus kutatója vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Kivételesen nem csak rólunk van szó, persze rólunk is, de a világ számos országának adatait megnézték, és azt találták, hogy ez egy világméretű jelenség, sokkal kevesebb gyereket vállalnak a családok, kevesebbet vállalnak az anyák.
2: Így van, és azért is örülök, hogy ezt megemlítette, hogy nem csak nálunk, mert sokszor úgy keretezzük ezt a problémát, mint hogyha ez egy egyedülálló és kimondottan Magyarországra vonatkozó probléma lenne. Aztán egy picit túllépve esetleg azt szoktuk mondani, hogy Európa vagy a fejlett országok, de tulajdonképpen lássuk be, hogy egy hatalmas globális problémával szembesülünk.
1: Az, hogy probléma-e, ugye az nézőpont kérdése, erről is érdemes lesz majd váltanunk néhány szót, és szerintem ez egy nagyon fontos része lehet ennek a beszélgetésnek, de előbb nézzük a tényeket. A világ összlakosságának a harmada olyan országban él, állítja, ahol a szülők képes korú nők átlagosan kevesebb, mint egy gyermeket vállalnak. Ez tehát azt jelenti, hogy egy harmada a lakosságnak egészen biztosan csökkenő tendenciát mutatva él ott abban az országban.
2: Egyértelműen, és azért ezt hagyd tegyem hozzá, hogy nem csak az a gond, hogy kevés gyereket vállalnak, tudatosan nem vállalnak gyermeket, tehát tulajdonképpen egy nő, ezen mutatók szerint egy nő élete során sok esetben egyetlen gyermeket sem vállal, és ide, ezek közé, az országok közé azért viszonylag nagy lakosságszámú országok tartoznak. Talán ami legutoljára átlépte ezt a mutatót, vélhetően átlépte 2025-ben, az éppen Kína.
1: Ami ugye azért érdekes, mert hogy egyrészt ott korábban volt egy kampány, mert túl gyorsan nőtt a kínai lakosság. És volt egy kampány amellett, hogy egy gyereke legyen egy családnak. Most pedig arról beszélünk, hogy miért csak egy gyereke van egy kínai családnak is.
2: Sőt, olyannyira megfordult ez a kampány, hogy most már azt szeretné ösztönözni a kínai kormányzat is, hogy a nők, a kínai nők vállaljanak több gyermeket. És hogy ez probléma vagy nem probléma, ebben teljesen igaza van, mert azért ez együtt jár egy dologgal, hogyha kevés gyermek születik, akkor nyilván kezdetben lassul a népességszám növekedése, majd egy idő után megáll, stagnál, és csökkenni fog. Ugye nagyon sokáig azon aggódtunk, hogy a végtelenségig túlnépesedik majd a Föld, és ugye ezt hogyan fogjuk megoldani, hogyan fogunk az erőforrásokkal gazdálkodni. Akkor fogta magát a történelem, és fordította egy nagyot rajta. Most ugye azon aggódunk, hogy nagyon kevés gyerek születik, és ezekkel a kihívásokkal hogyan fogunk megbirkózni.
1: Ezzel talán egy fokkal pontosan a technológiai gyorsulás miatt könnyebb lesz, mint azzal, hogy nem fogjuk tudni etetni ezeket a tömegeket. Ugye vannak olyan számítások, nem tudom, hogy ennek mennyire járt utána, és hogyha igen, akkor mennyire ért ezzel egyet, vagy maga is számolta, hogy mondjuk 100 év múlva a mostani 8,5 milliárd helyett 3 milliárd ember él a Földön. Ez mondjuk nagyon drasztikus, nagyon kemény változás, de elképzelhető?
2: Talán ennyire nem, ugyanis azért lássuk be, hogy itt nagyon sok folyamat zajlik egymás mellett. És hogyha csak egyet-egyet ragadunk ki, jelen esetben ugye az ön kérdését, vagyis hogy kevesebb gyermek születik, akkor azt mondanám, hogy ó, igen, akkor lehet, hogy efelé fogunk menni. De akkor megint nagyon leszűkítjük a képet, mert azért emellett zajlik egy másik folyamat is, mégpedig az, és ez szintén ez egy nagyon szerencsés folyamat, hogy ugrásszerűen megnőtt emellett a születéskor várható élettartam, tehát hosszabb ideig élünk. És ennek köszönhetően azért ez a drasztikus csökkenés nem ilyen drasztikus módon fog végbe menni, viszont drasztikusan átrendezi a világ lakosságá belül az idősek és a fiatalok arányát. Azért lássuk be, hogy még soha nem volt arra példa, bocsánat, hogy több idős ember él a Földön, mint ahány fiatal. Jelen esetben, jelen pillanatban, világviszonylatban több 65 éves él a Földön, mint 5 év alatti, de ha egy kicsit szűkítjük a vizsgálati helyünket, mondjuk Európára, vagy az Európai Unióra, akkor ennél sokkal rosszabb a kép, hiszen több 65 éves él, mint 15 év alatti.
1: Az Eurostat azt állítja, hogy 2100-ra több mint 10%-át elveszítjük az uniós lakosság létszámának, tehát 400 millió alá esik az uniós lakosság. Nyilván, ahogy jönnek újabb uniós tagállamok, ez a szám majd változik, az arány viszont aligha. Ráadásul ugye ebben az is benne van, hogy az Európai Unióban azok az országok tudnak stabilabb lélekszámot produkálni, ahol nagy a bevándorlás. Vannak országok, amik ezzel ellen kézzel-lábbal tiltakoznak, Magyarország is, például nálunk azt mondják, hogy 22%-os lesz a visszaesés 2100-ra, tehát nem valamikor több száz év múlva, a mi gyerekeink élete vége felé.
2: Így van, és azért azt tegyük hozzá, hogy ez a kicsit több mint 10%-os csökkenés is egy mindig nagyon optimista becslés. Tehát azt látjuk, hogy bármely nagy szervezet legyen az ENSZ, OECD, Eurostat, amikor az előreszámításait végzik például a népességszám tekintetében, akkor azért finoman szólva sem enyhe optimizmussal tekint előre. Tehát általában véve, amikor elérünk oda, ahova az előreszámításokat végezt, akkor rosszabb az eredmény. És hagyd tegyem hozzá, hogy még ebben az eredményben is, amit ön említett, bőven benne van a bevándorlás. Tehát azért már most látjuk, hogy vannak országok, például Németország esetében, ahol mondjuk növekedett a lakosság szám, egyértelműen mondjuk az elmúlt 20 évben azt látjuk, hogy volt egy jelentős lakosság szám növekedés, 1 millióval nőtt. Igen ám, de hogyha ezt egy picit szétszálazzuk, és megnézzük, hogy mennyi a természetes szaporodás, vagyis a születések és a halálozások száma, akkor tulajdonképpen ott mínusz 4 millióban van Németország. Tehát az 1 milliós növekedéséhez neki nagyon jelentős számú bevándorlás volt szükséges. De egyébként nem csak Németországot emelhetjük ki. Ugyanez a helyzet mondjuk Spanyolország esetében, Olaszország esetében, és akkor itt vagyunk mi Kelet-Európában, aki egyrészt ugye nagyon szigorúan szabályozza a bevándorlást, viszont nagyon komoly elszívó erővel rendelkeznek, például a mi viszonylatunkban, a nálunk fejlettebb és magasabb fizetéseket kínáló nyugat-európai országok.
1: Így aztán nálunk lehet, hogy ez az adat még rosszabb lesz, miközben Nyugat-Európában meg hát a csuda se tudja, hogy mennyire tudja ellensúlyozni az sok keletről oda bevándorló az adatok romlását. De minden esetre elgondolkoztat, hogy miben vagyunk, és hogy ez a helyzet, ez mennyire lesz kezelhető az államok számára. És akkor itt van a következő lépés, hogy van-e dolga ma a kormányoknak, az államoknak ezzel a helyzettel?
2: Mindenképpen van dolga, egyetlen egyre nem tudunk válaszolni. Én azt gondolom, hogy sem a kormányok, sem a kutatók, sem az elemzők, hogy hogyan lehet ezt megállítani. És azt gondolom, hogy azért, mert egy annyira bonyolult és sok ismeretlenes egyenlettel van dolgunk, hogy ugye azt szoktam mondani, hogyha gazdaságban, politikában és geopolitikában elfogadjuk azt az állítást, hogy gyakorlatilag egy hosszú távú instabilitás jellemzi a világot, és egy polikrízisben élünk, akkor nyugodtan állíthatjuk a demográfia esetében is, hogy polikrízisben élünk, hiszen a döntéshozóknak annyira-annyira sokféle problémát kellene egyszerre kezelniük, hogy maximum fékezni tudják, és legfeljebb egy picike időre megállítani. És ugye ezt a picike időt mi is látjuk például a családpolitikán kapcsán, hiszen tudtunk valamennyit emelni a gyermekvállalási kedven, majd ugyanúgy visszazuhant. De ez nem csak a mi hibánk, mindenki próbálkozik más eszközökkel, és ugyanezeket a tendenciákat látjuk. Ez esetben azt szoktuk mondani, hogy nem a gyermekvállalási kedv nőtt meg, hanem valószínűleg valamilyen ösztönző hatására a tervezett születéseket hozták, vagy a tervezett gyermekvállalást hozták előbbre, és akkor utána ugyanúgy vissza fog zuhanni.
1: Sőt, talán mélyebbre, hiszen későbbre tervezett gyerekek születtek meg hamarabb valami ösztönző hatására. Még egy gyerek ebből nem feltétlenül következik az újabb periódusra. Igen, nehéz ügy. Szegedi Andrea, köszönöm szépen, az Economus kutatója számolt be nekünk arról, hogy az egész világon csökken a gyermekvállalási kedve. Azt szokták mondani, hogy a szubszaharai afrikai térség az egyetlen, ahol nem, de az utóbbi hírek már arról szóltak, hogy miközben az egy nagyon túlnépesedett és nagyon nehezen élelmezhető terület, bár ott is csökken a gyermekvállalások száma, talán érthető okoknál fogva. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
2: Köszönöm.
1: És köszönöm az önök figyelmét is. Holnap újra számítunk rá, ugyanebben az időben jön a Gazdasági Magazin itt a Spirit FM-en. Ezt a mait Szakár Erzsi szerkesztette, Rónai Egon vagyok. Viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Naplós Vábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Elfogadhatatlannak nevezte az Unió következő költségvetés tervezetét Magyar Péter. Veszélyes ásványvizet vettek le a boltok polcairól. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 000 forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. A bérhelyzet súlyos szakember hiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és 60-ból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati országrészben már eddig is több helyen megálltak. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A februárban induló szakokra az intézmények elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Ezekre azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Filliteres Primavera ásványvizet hívott vissza a gyártó mikrobiológiai vizsgálatok után, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A termék pontos adatai a Nébih termék visszahívás aloldalán találhatók. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen terméket vett, ne fogyassza el. Pénteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Az északi északkeleti szél a Tiszántúlon és a Délalföldön megélénkül, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Kokarelli Endrének új könyve született, nem is egy könyve született, ránézésre tulajdonképpen rögtön négy csak összefogta az egészet. És itt van a vonalban, örülök neked, szervusz.
4: Szervusz.
3: Egy doboz, négy könyv, ezt mondod, de ez a négy könyv, ez miféle négy világot mutat?
4: Igen, hát ez az én színház könyvem. Megpróbáltam benne összefoglalni azokat a dolgokat, amiket a színházról gondolok. Tehát elég sokat írtam. Voltam a Pécsi Országos Színházi Találkozó válogatója, még 2006-ban, vagy 7-ben, vagy 8-ban, nem is tudom.
3: Amikor még volt ilyen találkozó, igen.
4: Amikor még volt ilyen. Ezt tönkretették többek között azt is, borzalmas. És hát ez egy nagy élmény volt, mert 10 hónap alatt 184 előadást láttam mindenhol, tehát az egész magyar nyelvterületet beautóztam, és erről elég sokat írtam, azon kívül hát kicsit véletlenszerűen írtam elég sok színház kritikát is. Ez lenne az első kötet, a második, harmadik kötetben egy-egy színdarabon van, az egyiket játszotta is a Katona, Máté Gábor rendezte, az Élnek még ez a című darabomat, szintén így a 2000-es években, és a harmadikban pedig mindenféle ilyen elegyes dolgok vannak, ilyen hangjátékok, meg opera librettók, meg ilyesmi.
3: Nehéz dolog színi kritikát írni?
4: Nem sokat írtam, és azok tulajdonképpen hát munka az is, ugyanolyan munka, mint irodalomkritikát írni, vagy zenéről is írtam, meg van egy sporttárgyú könyvem. Tehát tulajdonképpen az a lényeg a dolognak számomra legalábbis, hogy az a véleményem, hogy egy író az ne csak egy dolgot csináljon, hanem különböző ügyekkel foglalkozzon, tehát aki verset ír, az írjon regényt, aki regényt ír, írjon rövid prózát, mindenképpen írjon esszét, tanulmányt, kritikát, tehát ilyen sok lábon álljon az ember, az a véleményem, és hát ugye például van egy képzőművészetről szóló könyvem, az a cím, hogy Laikus tájékozódás, és ebben benne van ebben a címben az, hogy nem értek hozzá, tehát nem vagyok szakember, nem vagyok művészettörténész, de nagy ilyen múzeummániás vagyok, rengeteget járok múzeumban, ahol csak lehet, mindenhol megyek és elmegyek sokszor is, és hát imádom a képzővészetet, és írtam arról is rengeteg dolgot. Körülbelül ugyanez a színház.
3: De amit mondasz, az tulajdonképpen az, hogy kell valami alapképzettség, tehát kell nyilván némi tudás, de leginkább érdeklődés kell. És akkor könnyebb.
4: Pontosan. Így van, meg hát az ember a saját ízlésére ráhagyatkozik, akkor olyan nagyon nem téved. Tehát nekem az a véleményem, antropológiailag van bennünk ízlés, tehát mi ilyen túlélő génállományjal rendelkezünk, amelyik el tudta választani, ezek a gének el tudták választani, ahogy szokták mondani, a szartam, ájtomá, bocsánat, Tehát különbséget tudunk tenni a jó és a rossz között. Tehát valahogy ez épp bennünk van, ez a dolog. És ugyanez vonatkozik a művészetre is. Tehát ugye van egy ilyen latin mondás, hogy de gustibus non est disputandum, tehát ugye az ízlésről nem lehet vitatkozni. Nekem pont az ellenkezője a véleményem. Tehát igenis, ízlésről nagyon is jókat lehet beszélni, és ráadásul még azt is gondolom, hogy ez nem teljesen relatív. Tehát az, hogy kinek mi tetszik, az nem azt jelenti, hogy ez is jó, meg az is jó, nem egyáltalán. Ennek ilyen kemény hierarchiája van. De pontosan más dolgokban tudomásul veszi. Tehát például, hogyha ilyen éttermekben mész, akkor tudod azt, hogy ez jó, ez rossz, ez közepes, ez meg Michelin. Tehát, és az is ízlés. Tehát, hogyha egy kaját eszel, mondjuk egy süteményt, akkor meg tudod különböztetni, hogy ez egy jó isler volt, az meg egy nem jó isler volt. És nagyjából szerintem az 10 ember összejön, akkor nem mondom, hogy mind a 10 mindig pontosan azt fogja mondani, hogy melyik a legjobb, de azért nagyjából lesz egy ilyen konszenzus.
3: Olyan, mintha kiírtad volna most magadból, de hát ez egy gyűjtemény, ezt a rengeteg színházi dolgot. De ezzel is teszed a színházat az életművedben?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, mert én úgy csinálom, ugye van egy Pálya című könyve, amiben ilyen sporttárgyú szövegeim vannak, aztán van ez a képzőművészeti könyvem, a laikus tájékozódás, van ez a színházi, vannak ilyen politikai eszékötleteim, stb. Ez nem azt jelenti, hogy most ezt így megírtam, és akkor soha többet nem fogok mondjuk a sportról, vagy a színházról, vagy ilyesmiről írni. Ugye azt szoktam mondani, vagy gondolni minden esetre, hogy ott van a komputerem, abban van ilyen fájl, amiben ezek a szövegek összegyűlnek, és hát nyilván fog fokozódni, vagy még javulni, vagy hogy mondjam, terjedni, vagy terjengősebbé válni. És hát, hogyha meghalok, akkor majd ott lesz egy olyan könyv, ami ennek a Bravo Silva című könyvemnek egy ilyen bővített változata is lehet.
3: Na jó, hát ez még odébb van, erről most ne is találgassunk semmit, hanem olvassuk el ezt, ami most ott van előttünk, vagy ott lehet előttünk, ha bemegyünk egy könyvesboltba. A Móra adta ki, ugye?
4: Igen, a Móra, a Trend kiadó adta ki. A Trend az egy, a Mórának egy ilyen leányvállalata, és nekem is van egy kis kiadóm, a Kert kiadó. Minden betű után van egy pont, és ez is benne van ebben a kiadásban. Tehát tulajdonképpen a Móra alatt a Trend és a Kert adta ki ezt a könyvet.
3: Egy doboz, 4 könyv, Bravo Silva színházügyek Kukorelli Endrétől. Köszönöm szépen.
4: Én köszönöm.
0: Best of adást hallottak.

0: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Kicsi zavarbejtő, ami most következik, mert hogy képekről, irodalomról, geometriai formákban fogunk beszélgetni, és hát ugye nem látjuk, el kéne képzelni, hogy miről szólunk, úgyhogy hát megkezdjük a beszélgetést az irodalom felől haladva Forrai Ferenccel, aki a munkáiból nyílt kiállítás néhány nappal ezelőtt, és amely kiállítást egyébként ajánljuk figyelmükbe. A négyszöglet sorozat új fejezete, ezt olvasom róla, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm.
1: Figyelmükbe. A négyszöglet sorozat új fejezete.

0: megfigyelésemen történések összefoglalása, a rendszerbefoglalása és halmazok, metszetek formájában ábrázolom ezeket a velünk történő kölcsönhatásokat. És ezek a metszetek azok, amik a kölcsönhatások, amik ezeket jelölik. A közös, meg a különbözőségünket jelölik ezek a halmazi kapcsolódások.
1: A Stregova utcában van az Artus stúdió és galéria, ahol helyszínt adtak a négyszögre sorozat új darabjának. Hogyha bemegyünk a térbe, akkor igazából az irodalom maga hogy jelenik meg számunkra?
0: Hát ezekben a kompozíciók, mert a sorozatnak van egy olyan ága, amiben irodalmi munkákat dolgozok fel, és hogy azokat a saját olvasmányélmények alapján szűröm át így magamon, és hát ezek a saját érzéseim, gondolataim csak így mások által jobban megfogalmazva. És én ezeket foglalom olyan kompozíciókba, amik különböző formában, anyaggal jelennek meg.
1: A képekhez kapunk egy irodalmi mellékletet is gyakorlatilag, vagy elég, hogyha tudjuk, hogy mit tudom én, ki az alkotó, melyik művéből szerezte az inspirációt az alkotáshoz ön is?
0: Készítettem egy térképet a kiállítás alaprajzával, ami végighaladva így végig tudunk menni, és ott fel van tüntetve, hogy melyik szerzőtől melyik munkáját dolgoztam fel, de hogy nagyjából önállóan esztétikumként is működik, és nem annyira fontos ez a magyarázó térkép. Én mindenkinek azt tudom inkább javasolni, hogy saját maga irányából fedezze fel először, és utána kezdje használni ezt a kiegészítő térképet.
1: Ha ránéz egy képére, akkor megjelenik az irodalmi forrás is?
0: Igen, én ezeket így látom, így transformálom át magamba egyből, amikor olvasok. És így jelennek meg ezekkel az alap geometriai formákkal.
1: Van olyan, amit újra gondol, hogy hát ez nekem nem is olyan, mégsem olyan?
0: Van, amelyiknek többféle megfogalmazása van, mert hogy ahogy a sorozat, az én életem, meglátásaim, szempontrendszeremnek a változása, és ahogy így az életünk is folyamatos változásban van, az én meglátásaim is változnak, lekövetik ezeket is, hogy természetesen nagy valószínűséggel akár még a jövő héten is teljesen másképp gondolom az adott megfogalmazást.
1: Mindenkinek megvan ebben a saját valósága nyilván, mint minden absztrakt képzővészeti alkotás esetében. Mennyire jelentősek az egyébként megjelenő színek, azoknak a különbözősége a dekódoláshoz?
0: Hát van egy alapkiindulási saját ilyen színszimbolika rendszerem, de hogy ez utána így az adott helyzet és az érzelem, vagy egy tényleg olyan kölcsönhatás, ami bármihez kapcsolódik, az határozza meg így a színeket. De van négy alapszín, és azoknak a keveréséből jönnek létre a különböző új színek. A sárga, a piros, kék és a zöld azok, amik így adják így az alapszíneit így sorozatnak.
1: És akkor körök, meg ívek, meg szögletek, meg halmazok. Igaz?
0: Így van, igen.
1: Forrai Ferenc és a négyszöglet sorozat új fejezete október 8-ától az Artus galériában. Köszönöm, hogy beszélt róla. Tudom, hogy ez a legnehezebb képekről beszélni, úgyhogy nem látjuk őket. Ezért mondom a kedves hallgatóknak, hogy nézzék meg.
0: Köszönöm, várok mindenkit szeretettel.
2: Best of adást hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Ha én jól számolom, akkor olyan, hát nem is tudom, 8-9 évvel ezelőtt jött talán a gondolat, de lehet, hogy már a megvalósítás is, hogy Székesfehérvárnak legyen egy balettársulata. Meg is alakult a Székesfehérvári Balettszínház. Ezt vezeti az első gondolattól kezdve Egerházi Attila táncművész rendező, aki itt van a vonalban, és akit szeretettel köszöntök.
3: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, nagyon jól lát, pontosan 8,5 éve
2: alapították
3: meg a Balettszínházat, így van.
2: Sosem bizonytalanodtál el abban, hogy ott te a helyed, és azt kellett csinálnod, amit Fehérváron megvalósítasz?
3: Hát nem. Mondhatnám, hogy még akkor sem bizonytalanodtam el, amikor még nem alakult meg a társulat, mert én hittem abba, hogy ennek a régiónak, Székesfehérvárnak és környékének szüksége van egy balettszínházra, mint ahogy más régióknak is van saját kortárs táncszínháza. Úgyhogy én ebben biztos voltam, és borzasztó boldog voltam, hogy a városvezetés is ezt gondolta.
2: Hogyha visszagondolsz erre a 8 évre, azért itt most volt egy direktorváltás a színházban magában, de mondjuk a városvezetés meg stabilan gyakorlatilag ugyanaz mindvégig, és most már évtizedek óta, tehát ha úgy veszed, akkor van egy folyamatosság, meg van egy változás. Mennyire hat ez rátok?
3: Minden hat az emberre, de hát az egész élet a változásról szól, tehát olyan nincs, hogy nem változik az életbe. Ezek kisléptékűek lehetnek, vagy nagyléptékűek a színház, vagy nagyléptékű változás történt, hiszen Szikora igazgató úr leváltotta Dolhai Attila, de nekünk ugye első számú partnerünk a Vörösmarty Színház, ez az egyetlen olyan színházi jellegű játszóhely, illetve színház a városnak, ahol a Székesfehérvári Balettszínház fel tud lépni, illetve máshol is fel tud lépni, de mondjuk azok a nagy produkciójunk, azok mind színházi jellegűek, tehát olyan szenáriuma van, olyan díszletei vannak, színpadkép, amihez szükséges a Vörösmarty Színház, úgyhogy nagyon fontos partnerünk, és igyekszünk jó viszont ápolni, és ez azt gondolom, hogy sikerül is.
2: Hogyha a színházi műsorra nézek, akkor látlak benneteket a színházi programban. Ez mennyi kötelezettséggel jár, hogy ti ott vagytok? Tehát van-e például olyan kötelezettségetek, hogy nektek bemutatót kell prezentálni? Miközben most éppen arról fogunk mindjárt beszélni, hogy most volt egy bemutatótok.
3: Hogyne, természetesen van, ez évi kötelező jelleggel, ez évi két bemutatót jelent a Vörösmarty Színházban, vagy adott esetben más játszóhelyen, de hát más játszóhely az nagyon nincsen. Úgyhogy van ilyen kötelezettségünk, de hát ennek a kötelezettségnek nagyon nagy örömmel teszünk eleget, és az elmúlt években pályázati pénzekből meg tudtunk valósítani, volt olyan év, hogy 4-5 bemutatót is, na ezek nem mind nagy bemutatók voltak, de volt köztük gyerekdarab is, és ezek számunkra is nagyon fontosak. Úgyhogy a kettő a minimum, és attól függően, hogy van-e elérhető pályázati pénz, és abból meg tudunk valósítani újabb bemutatót, attól függően lehet ez 3-4 többet, egyébként nem is bírna el a társulat.
2: Az viszont nagyon menő, hogy még balettbérletetek is van. Tehát az azt mutatja, hogy olyan repertoár van, amit bérletesíteni is lehet és érdemes.
3: És ami nagy előrelépés, éppen most fogok menni majd Dolhai Attilához arról tárgyalni, már beszéltünk előzetesen erről, hogy bekerüljünk a színház bérle struktúrájába. Ez egy borzasztó nagy előrelépést jelent majd a balettszínház ismerettségét illetően. Már így is azért, tehát a bérleteinket majd, hogy nem mind ki tudjuk árusítani, és teltházas előadásokat tartunk a Vörösmarty Színházba, de hát még mindig vannak olyanok természetesen, akik nem ismerik még a Székesfehérvári Balettszínházat, úgyhogy az, hogy be tudjunk kerülni a színház a bérle struktúrájába, az egy komoly paradigmaváltás és előrelépés.
2: Na hát akkor meg a premierről, mert hogy valójában azért hívtunk, mert színpadra került a Kis Herceg, egyrészt a te társulatoddal, másrészt nem te rendezted, ami nekem némi meglepetés, erről majd beszélünk mindjárt, és hát van egy zeneszerzője a darabnak, aki meg az én nagy kedvencem, Szirtes Edina Mókus, aki hát gyakorlatilag bármilyen stílusban alapvetőt tud alkotni. Hogy vagytok ezzel a darabbal?
3: Hát nézd, ez egy nagyon jó sikerült produkció, és egyébként filozófiám is, mint társulatvezető, hogy ne csak én rendezek, illetve állítsak színpadra, vagy koreografáljak kortárs táncszínházi műveket, mert egyébként attól lesz gazdagabb a repertoár, a közönség szerintem jót tesz a közönségnek is, hogyha minél több kiváló alkotó művét látják, és hát nekem is jót tesz, mert elfárad az ember azért saját magától, ha mindig csak, meg a táncosoknak is jót tesz.
2: Attila, ezt én még soha nem kérdeztem meg, de most, hogy ez így előkerült, most ez engem izgat. Amikor a te társulatoddal más dolgozik, más csinálja a koreográfiát, meg a rendezést, mást is látsz bennük, mint amit te szoktál látni?
3: Mármint úgy érted, hogy...
2: Meglátsz-e bennük más színeket? Elő tudnak-e hívni mások olyat a táncosaidból, amit adott esetben te úgy veszel, hogy jé?
3: Hát igen. Na, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert ez meg a másik, amiért nagyon szívesen hívok vendégkoreográfust. Igen, mert meg annyi alkotó, meg annyi módon tud dolgozni a táncosokkal. Nem csak technikáról beszélünk, vagy tánctechnikáról, hanem színészi minőségben is. És valóban, hát minden koreográfus jó esetben, minden koreográfusnak van egy erős személyisége, és minden táncművészetnek jó esetben van egy erős személyisége, és ezek egymásra hatnak, és akkor olyan a személyiségüknek, a táncosok személyiségének olyan rétegei tárulnak fel előttem, amiket én is tudok csúnya szóval vagy élve használni, vagy élni a lehetőséggel, tehát minden mindennel összefügg.
2: Onnantól már tudod, hogy ez megvan benne egyébként. Igen, mert ez arról jutott eszembe, hogyha az Egerházi Attila rendez vagy koreografál, az pont olyan, mint ahogy az Egerházi Attila rendez vagy koreografál. Tehát, hogy te magadból tudsz csak dolgozni nyilván elsősorban. És,
3: mint ahogy
2: és,
3: mindenki,
2: hát, persze. És ebből a szempontból ez izgalmas lehet. Krisztina Porres Mormeneo rendezte és koreografálta az előadást. Ő valami másfajta szín tudott hozni, mint amit a hazai balettban megszoktunk?
3: Hát igen, mert ő ennek a műhelynek a gyermeke. Tehát ugye a Holland Táncszínház, a világhírű Nederland Dance Theater is a Jerzy Kilianov, mikor ugye igazgatója volt, nagyon sok fiatal, tehetséges táncművésznek adott lehetőséget a koreografálásra. És volt egy a Holland Táncszínházra jellemző stílus. Máshogy dolgoztak ezek a fiatalok egymástól különböző módon, de mégis volt, és egy közös bennük, amit nagyon nehéz és nem is lehet szavakba foglalni, hiszen táncművészetről beszélünk, de úgy hívták őket, mint a nagy festőket, ugye a holland festőket, hogy a holland iskola. Na most ez a Székesfehérvári Balettszínház iskola, ez tetten érhető a Kishercegen is a Krisztin által, de mégis egyedi, úgyhogy a legfontosabb az, hogy kvalitásos módon közelíti meg az alkotást, igyekszik elmélyülni abban, hogy ne pusztán illusztráció legyen ez a csodálatos tanmese, ami tele van metaforával, hanem azt úgymond lefordítsa, le tudja fordítani táncnyelvre, és ez azt gondolom, hogy egész jól sikerült Krisztinának.
2: Mesebalett nyilván hát a Kisherceg az ismert történet, Saint-Exupéry története, de vajon gyerek előadása?
3: Hát ez megint egy jó kérdés. Hát a Kisherceg tipikusan szerintem egy olyan mű, hogy minden élet, tehát különböző életszakaszban, ha elolvas az ember, újabb és újabb rétegek tárulnak fel előtte, mégpedig az ember megéltségétől függően. Egy fiatal gyereknek, aki fogékony a mesékre, a színes történetet látja, a furcsa viszonyokat a rókával, a rózsával, de nyilván, mivel még nem élt meg olyan dolgokat, tehát azokat a üzeneteket, amik el vannak rejtve a sorok között, azokat ő még nem tudja lekódolni, de ez nem is baj, viszont felkelti az érdeklődését, hiszen a cselekmény önmagában meseszerű és izgalmas. Aztán, hogyha elolvassa 10 év múlva, már más réteg is előkerül a szem előtt, és én most, ugye én többször olvastam, és most is, mert én is ugye alkotóként részt veszek a produkcióban, fénytervezőként és díszlettervezőként, és én nekem is kellett úgymond foglalkozni a darabban, hát mondom, újra elolvasom, ez nem csak azért, mert hogy nem ismerem, vagy elfelejtettem a történetet, hiszen nem a történet lényeg, hanem amit üzenni akar. Kíváncsi voltam, hogy mit üzen nekem, a mostani énemnek, és bizony-bizony még mindig újabb rétegeket tudtam lefejteni róla. Úgyhogy ez teljesen kortalan a darab, korhatár nélküli, úgymond.
2: Hát nyilván minél idősebb fejjel nézünk egy ilyen történetre, annál többet értünk abból, hogy mit akart elmondani. Miközben gyerekként meg tényleg egy tündéri mese. Mikor játszátok, vagy mikor lehet mondjuk Budapesten látni benneteket ezzel?
3: A budapesti bemutatója megvolt, a székesfehérvári bemutatónk is megvolt, és annyit tudok most elmondani, hogy ez az első helyen van tervezve februárban, pontos dátum még nincs meg, de hát aki követ bennünket, ugye hát az internet korába könnyen el lehet érni a repertoárunkat, hogy mikor, hol és mit játszunk, de februárban a Vörösmarty Színházban fogjuk kétszer játszani, és egész biztos vagyok benne, mert most tárgyalunk a Nemzeti Táncszínházzal a 2027-es évről, és ez terve van véve, de ez nem tudom, talán egy-két hónap múlva már tudni lehet, hogy mikor és hol játsszuk a kis herceget.
2: Igyekszünk hírt adni majd róla, Egerházi Attila. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is.
1: Best of adást hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem, és mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Belépőddel Otis Mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
4: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában.
5: Én? Letúj profilkép.
4: Az Óbudai szigeten?
5: Igen, van bel és kültéri része is. Imádtam.
4: AuraBay.hu.
6: Kedvenc őszi darabokat keresel? Nálunk megtalálod őket. Elkezdődött a mid-season sale a Designer Outlet Pandorban. Vásárolj az outlet árakból akár 50% extra kedvezménnyel olyan designer márkáktól, mint a Boss, Hoka, Diesel és még sok más. Október 23-án is nyitva vagyunk.
7: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
8: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
10: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
11: Elfogadhatatlannak nevezte az Unió következő költségvetés tervezetét Magyar Péter. Jól van a műtétje után Leó pápa. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. A bérhelyzet súlyos szakember hiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és 60-ból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A februárban induló szakokra az intézmények elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Ezekre azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rossz indulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak, a pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát. Pénteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
10: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
12: Köszöntök mindenkit, ez itt a Provokatőr, és vágjunk is bele Gödri Bulcsúval. Szia, szia, szia.
13: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
12: Köszönjük szépen, hogy megint eljöttél, most nem beszéljük meg, hogy akkor mész az önkényesbe. Ezen már túl vagyunk. István, te mész-e?
14: Üdvözlet, hát megbeszéltük.
12: Ja, tényleg megbeszéltük. A memóriám. Olyan 24 órával ezelőtt volt, olyan régen volt. No, Partizán interjúból az alábbi konkrét információk hangzottak el Magyar Pétertől, az 56-os forradalom 70. évfordulójának megünnepléséről. Ugye Emmanuel Macron lesz a legfőbb díszvendég, biztosan jelen lesz a budapesti rendezvényen, ezen kívül számos külföldi vezetőt meghívtak, uniós vezetők, szomszédos országok, balkáni államok vezetői, Benjamin Netanyahu és Izrael részvétele, ők nem lesz itt jelen tudomásunk szerint, tehát nem érkezik meg Budapestre, és akkor egész nap nagyszabású programsorozat, amit most nem mondok el, de azt hiszem, hogy talán Macron a legizgalmasabb, ott elég nagy gebasz van Franciaországban, de nem hagyja ki ezt az itteni bulit.
14: És hát kontra a Fidesz, szintén nagyszabású.
12: Ja, jó, tegyük hozzá.
14: Tömegeket megmozdítani képes, nemzetközi vízhangot kiváltó ünnepségre készül. Ugye már tegnap előtti adásban, illetve az kettővel ezelőtti adásban beszéltünk róla, hogy a 1848 méter hosszú zászlóvivő zászlómenet lesz most a békemenet helyett, és aztán ez most kiderült, hogy betorkolik majd a BEM térre, ahol olyan hát izgalmas előadókkal készül, forradalmian izgalmas előadókkal készül a Fidesz, mint Áder János, mint Mária és Bóka János. És én most, hogy megpróbáljam így előre átérezni és átélni a Fidesz központi ünnepségének szellemét, megnéztem még egyszer Áder Jánost a Sándor Palota előtt.
13: Oké. Okay.
14: Kegyetlen. Okay. Kegyetlen. Tehát vannak jó történelemtanárok és rossz történelemtanárok. Többet vártál, Tamás? Hosszabb a beszéljek?
13: Nem.
12: Pont elég.
13: A Macron érdekes mindenképp. Most engem aztán biztos nem lehet a vavádolni, a Macront annyira szeretném, és őt nagyon nem. Vagy ne látnék retteltesen komoly gondokat vele, de a Macron geopolitikai szerepe, meg az Európai Unió szerepe miatt nekem érdekes jelzésérték. Ugye, hogyha van olyan európai szereplő, aki például mondjuk a Kínának az afrikai térnyerésével szemben évek óta aktív cselekvést vár el az európai közösségtől, és egyébként tesz is, az mondjuk ő. Ha van olyan szereplő, aki számára például nagyon fontos az európai függetlenség, meg gazdasági, meg ellátási, meg egyéb reziliencia kialakítása, az megint csak ő. Hogyha van olyan szereplő, aki mondjuk ez a föderatívabb Európai Uniós gondolatiságnak a híve, és aki azt gondolja, hogy alapvetően két szereplő típus árulta el az európai ügyet, egyrészt az újonnan csatlakozott, vagy a visegrádi országok, ők nem hittek az európai eszményben, másrészt a Brexit. Tehát érdekes, tehát ez a pozíció, ez érdekes. Most a Magyar Pétertől.
14: Most kivételesen megakasztanak, mert van egy kérdésem, és utána úgyis csak, hogy azt mondod, hogy jelzésértékű. És ugye itt most elmondtad, hogy miért jelzésértékű, hogy hova pozícionáljuk Macront. Hogy nőjön akkor, hogyha ezt most túl gondoljuk, és egyszerűen semmilyen nincs, a 75. évforduló az jeles alkalom, és az 56-os forradalom az a magyar történetnek egy nagyon szerethető része, vagy epizódja, fontos epizódja kifelé. Hiszen annyira meghatározó volt akkor, hogy úgy tűnik, aztán nem tudom, hogy ez mennyire valós kép, de nekem magyarként, innen Magyarországról úgy tűnik, hogy 56 emlegetése az olyan, mint Puskás emlegetése. Hogy tehát az ne, úgy persze, megvan.
13: Hogy ne,
14: az
13: hogy ne,
14: úgy,
13: hogy ne, hogy.
14: És hogy egyszerűen csak ezért.
13: Ennél rosszabb, tehát ennél még nagyobb butaságot mondtam, nem csak, hogy ez belemagyarázás, vagy akár túlgondolása valaminek, hanem van egy sokkal egyszerűbb és mélyebb szimbolikus üzenet, a franciák, a gonosz utált, Trianon óta elátkozott franciák, mint szimbólum került az 56-tal egy viszonyrendszerbe. Tehát ha van valami szimbolikus jelentősége a dolognak, akkor ez, hogy mit keresnek a franciák 56 közelébe, és akkor most még jobban belemagyarázok még hülyébb dolgokat.
14: Hajrá, mert izgalmas.
13: Mert innen meg tehát hogy szerintem is az van, amit te mondasz, hogy egyszer így alakult. Tehát ő volt az elérhető legtoppabb player, akinek a naptárjában még nem nem volt semmi. És tök jó, meg örültek, hogy ez összejön. De közben a szimbolikus üzenete meg mégis egyrészt az, hogy szakítunk a hagyományos soviniszta, utáljuk a franciákat típusú, nem tudom, irredent a bitomén, történelmi hagyományos, ennél mondjuk emelkedettebbek vagyunk. Tehát, hogy van egy ilyen üzenete, de közben meg ott is van benne a csapda, hogy egész egyszerűen azért azt gondolom, hogy a magyar népnek egy jelentős része a franciákat és az 56-ot egy szimbolikus térben nem fogja tudni elképzelni, már csak azért sem, mert azért van egy olyan élményünk, hogy minket a nyugat 56-ba elárult. És ha
15: nincs ilyen, hogy franciák, szerintem itt a félreértés nálad.
13: Oké, figyelek.
15: Mennyi? Európai Unió van. Nyugat van. És miután megteremtette a másik frontot az Orbán kormány, ezáltal megerősödött az Európai Uniós front is, illetve bocsánat, tehát a legfőbb ellenségé lett téve az Európai Unió, erről szólt az elmúlt 10x évünk. Tehát ez már szinte annyira mélyre ivódott, hogy már nincsenek külön nemzetek, nincsenek külön németek, franciák, belgák, mert hanem vannak ott együtt. Az a nyugati világ, amihez mi tartozni kívánunk, ezt a tétet Orbánék tették meg.
14: Egyébként ebben lehet valami, hogy ez legyen a szimbolikája a dolognak, hogy egy nagyon erős EU-s figura kell. De azok bizonyos figurák kizárva, tehát egy von der Leyen ugye nem állhat ki úgymond Magyar Péter, mert a Fidesz orgazmumus, tehát itt a bizonyít. Nézitek, ember, meggyalázzák ugye a mi nemzeti forradalmunknak az ünnepét, és akkor a Macron az ilyen szempontból az egy jó választás. Meg jól fognak kinézni egymás mellett vizuálisan.
13: Azt gondolom, hogy ezek azért nagyon mély dolgok. Tehát azt gondolom, hogy nem lehet a franciákkal szembeni megélt törzsi szimbolikus asszociációkat kiszedni ilyen könnyen. Ezek nem így íródnak felül. De legyen így. Legyen igazad, és legyen az, hogy ez már feloldódott ide.
14: Bizonyos körökben
13: ide. Szerintem most az viszont a biztos a Macronnak van egy nagy történelmi esélye arra, hogy erre a helyzetre, hogy ő van felkérve, és hogy azért a magyar társadalomnak van egy olyan megélése, hogy 56-ban a nyugat elárulta a magyarokat, hogy erre, ha ő most reagál, annak lehet nagyon, nagyon fontos lélek, társadalom lélektani funkciója.
14: Csak ez miben jelentkezne meg, amire neki reagálnia kell egyáltalán?
13: Beszédében.
14: A világtól elzárt, de akkor már nem reagál tulajdonképpen, mert most a...
13: Ha beszédében, vagy tart egy beszédet, amiben mondjuk, van egy mondat, ami erről szól, hogy akkor szerinte Európa nem lépett fel elég határozottan a szovjet elnyomással szemben, annak van egy ilyen dolga.
14: Majd hozzáteszi, hogy de Trianonban viszont határozottan.
13: Ez az jó volt egyébként, az erős volt. Persze, beközben azt is gondolom egyébként, hogy a szimbolikus sérelmeket nem lehet egyébként olyan egyszerűen orvosolni, elég megnézni, hogy Amerika gyakorlatilag a Közel-Keleten minden háborúját elveszítette 1911 óta, de most ez egy másik topik, mert ha te szimbolikus sérelmet szenvedsz el, azt nem olyan könnyű a valódi világban valahogy kiegyenlíteni. Mindegy, szerintem ez egy ilyen izgi keresztpozíciója ennek a helyzetnek, hogy 56 is, meg Macron is, persze közben az van, és ez a legfontosabb, hogy senkit nem érdekel valójában semmi ebből az egészből, mármint, hogy a nyugat nem jelent semmit, ha a nyugat az akkor jelent valamit, ha furkosbotként akarom arra használni, hogy homoszexuálisra akarják tenni a gyerekemet a gonosz lila fejű tanárok, akkor hasznos az Európa, mint funkció, ha pénz kell, akkor megint hasznos az Európa, ha az Orbánnal szemben ellenpont kell, akkor fontos az Európa. Szerintem most nem azért szeretjük Európát, mert mélyebb az európai tudatunk, mint volt, és szerintem ez az igazi károkozás az elmúlt 16 évben, hanem azért, mert lehet vele az Orbánt gondolatba szimbolikusan ütni. Hogy Európa,
15: Szerintem ez a francia dolog, ez nem ér eléggé mélyre, és de mindegy, indoklom, hogy miért. Mert ott volt nekünk egy rendszerváltás, ugye 89. Az akkori első szabad választásokra Magyarországon mentek el a legkevesebben. Valami 20%, 30%-kal lőttünk a környező országok alá, akik ugyancsak felszabadultak a szovjet uralom alól. Ennek nem feltétlenül az volt az oka, hogy itt ne akartak volna változást az emberek, mert igen, ki akartak próbálni a piacgazdaságot. Igaz, volt bennük egy félsz, na de miért? Azért, mert a környező országokhoz képest mi tényleg a legvidámabb arak voltunk. Tehát az életszínvonal itt volt a legmagasabb, ott 1989-ben. És az a félelem, ami akkor beütött a társadalom, hogy hú, akkor most a saját lábunkon és vállalkozzunk, és izé. Az beigazolódott, mert 89-től 10 éven át, 99-ig folyamatosan csökkent az életszínvonal, és 99-re sikerült azt az életszínvonalat elérni, ami 89-ben megvolt. Már azelőtt is, már 56-ban is, de már hosszú időkre vissza tudunk menni, a megmentést, a saját sorsunk felett való rendelkezést, azt mindig a külföldtől vártuk, hogy majd jönnek a kéksisakosok, és megmentenek minket. Ez volt az ellenzéki program mögött is. Nem mi fogjuk leváltani őket a jelenleg fennálló rendszerünkben, hivataljainkkal, nyomozó hatóságainkkal, hanem majd, amikor az Európai Ügyészséghez csatlakoztunk. Tehát Franciaország már szerintem beleolvadt ebbe. A politikai felelősségnek megtörtént a kiszervezése, hogy jön majd egy isteni beavatkozás, amely általában a nyugat, és ő fog minket megváltani. A magyar már letett arról, hogy a saját sorsának kovácsa.
14: Hát, annyit reagálva erre, hogy mármint, hogy rád, hogy szerintem meg nem is a nyugat volt itt, most próbálok így a néplélekbe leásni a saját néplelkemen keresztül, hogy nem a nyugat volt itt a cserben hagyó, hogy nem az maradt meg, hanem az USA. Tehát, hogy szerintem inkább erősebb ez az érzés, hogy Amerika hagyott minket cserben. Hogy
15: de Amerika kirakták a Time, de Amerika nem csak, meg hogy a popkultúrán keresztül vált egy.
14: Igen, de hogy igen, csak hogy most ez, igen, de hogy most a francia ezt, kép ezt, van el. Tehát, hogy fel kirakták a Time-ra izét a pesti srácot, és akkor tudja, tehát na, azt kezdjetek a Time-otokkal, és akkor izé. És ez, valahogy ez maradt meg. Én most így visszagondolok a régi beszélgetésekre, meg a szüleim, hogy Amerika hagyott minket cserbe. És csak azért mondom erre, hogy szerintem ezért nincs, azért is, hogy feloldódott, meg egyébként sem. Nagyon volt benne a franciák. A franciáknak megvan a történelmi bűne velünk szemben, és ők abban a rekeszben vannak. 56-hoz már nem.
15: Hol? Tehát, hogy Amerika, tökre igazad van, csak a timeline-on hol. Tehát onnantól, hogy mi az Európai Unióhoz csatlakoztunk, és kiderült sokak számára, hogy ebben a NER-ben lopnak, mint a disznó, jött az, hogy majd az Európai Bíróság kimondja, hogy jogellenes. Jön majd az, hogy a hetes cikkely megállítja őket. Hogy az EU elzárja a pénzcsapot, és akkor a nép ráébred. Hogy majd jön az Európai Ügyészség, és akkor mit tudom én, lezárják a korruptakat. Tehát ez az, ami nem következő. És 10 éven keresztül egy nemzeti tőkés azt egy sikerült, az Európai Unió nem hogy bekötött szeme mellett, hanem vaskos támogatása mellett felépíteni. Tehát, ahogy megjelentünk az Európai Unióban, azt gondoltuk, hogy minden majd Kánaán lesz. Ott már nem amerikáztak szerintem, hanem pont az, hogy majd az EU, majd Brüsszelből mentenek meg minket.
14: Ja igen, de én most az 56-ra gondoltam.
15: Ja igen, azért mondom, hogy a Tajvan ahol. Aha.
13: Persze, én nekem úgy van ez a fejem, hogy ezek ilyen epitheton ornanszok, tehát hogy utáljuk a franciákat úgy nettó, az 56-ot meg szeretjük, és egyszer simán úgy működik a szimbolikus, az 56-ot szeretjük, a szent, a franciákat meg gyűlöljük, mit keres ez a két dolog egymás mellett, de szerintem lehet, hogy tényleg ennyi van.
14: De Macron fején egy Trianon pecsét lesz, tehát hogy azért nem gondolom, hogy
13: akkor
14: azért fogják utána.
13: Ne trianonozzan össze a Szent 56-ot, érted?
14: Na, úgy már jó? Na, ezeket
13: ez a lényeg. Igen, fogalmazni is tudni kéne. De az tényleg érdekel, hogy egyébként most két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy most látjuk az európai gazdaságnak úgy a számait, és ha én most azt mondom, hogy az európai gazdaság sokkal jobban áll, mint gondoljuk, és egyáltalán nincs tragikus állapotban, nincs ideális állapotban, ez nem is kérdés, de alapvetően egyébként jobban áll, mint ahogy azt az emberek gondolják. Miért van az, hogy nagyon szeretjük azt a fantáziát, hogy Európa hanyatlóban van, ez ugye egy 200 éves fantázia, az Európa ilyen és olyan és amolyan összeomlásai.
15: Mert verseny szerint nézzük, és ott viszont Kínával, az amerikaiakkal szemben maradunk le.
13: Tudnék érvelni, hogy ez miért nem ennyire egyszerű helyzet, és nagyon sokáig...
14: De érzel ilyen köz
13: abszolút,
14: hogy hanyatoljon már végre?
13: Igen, tehát ez egy létező fantázia, a nyugat kapcsán az első dolga az, hogy a nyugatnak vége, hanyatlik, és ez így van, ez 150 éve így van, tehát tudni kell, hogy a kínai rettegés előtt ugyanezt eljátszottuk Japánnal. Ha emlékeztek a 80-as évekre, ez Amerikában inkább, tehát ezt itt mi annyira Magyarországon meg Európában nem éltük meg, de az amerikaiak ugyanúgy rettegtek Japántól, mint most Kínától. Hogy egy példát mondjak, a Die Hardba, a mindenki kedvenc karácsonyi filmjében, ugye a fő gonosz japán óriás birodalom ott Los Angeles Nakatomi. Szívébe, az a Nakatomi pláza, ugye a japán cégóriás, aki megjelent itt a Szent Amerika területén. Tehát egyszer már ezekkel a szörnyekkel le lett ez játszva. Engem az a fantázia érdekel, vagy az érdekel, hogy miért fontos számunkra, hogy katasztrofizáljuk a saját közösségünket, főleg azon belül Európát. Miért egy izgalmas fantázia ez? Ez az egyik, ami érdekel. A másik meg az, hogy szerintetek, ha Macron most így megkérdezni az embereket, hogy akartok-e velünk egy föderatív Európát, akkor egyrészt mit gondolnának az emberek, kettő, mit gondolna erről Magyar Péter? Mert ez a legfontosabb kérdés, mert ez a legfontosabb választópontja, hogy EU vagy nacionalizmus hát irány lesz.
14: Azt szerintem az emberek, mint kategória, nem gondolnának semmit, mert nem értenék, hogy mit hablatyol össze ezen a furcsa nyelven a foglalat, de idegesítően magyar. Szerintem a magyar társadalom nem érkezett még meg oda, hogy egyáltalán ezzel a kérdéssel foglalkozzon. Ennyi. Tehát, és ez nem a magyar társadalom problémája, hanem nem volt terítékre téve. Sőt, nem, hogy nem volt terítékre téve, hanem Európa az volt, amiről eddig beszéltem, ugye az elmúlt 16 év. Először csodavárás volt, utána csodacsalódás volt, mikor csatlakoztunk, aztán meg ellenség lett. Hát egyik kép se az, ami a federatív európai vitát így elkerülegezni, hogy na most akkor beszéljünk arról.
13: Tehát meg egyik se létező
14: dolog. Oda se értünk még. Aha. Miközben Európa meg oda akar érni. Hát ez egy
13: csak azért, mert ebből
14: elég
13: nagyon
14: szomorú lemaradás, persze.
13: Igen, csak azért, mert ez most hirtelen globálisan nagyon gyorsan, nagyon nagy kérdés lesz. Tehát jelenleg úgy változik a világ, hogy ez a kérdés, amit itt mondjuk a visegrádi országok, vagy itt a környékbeli országok húznak, halasztanak egy ilyen, mit tudom én, 10 éve biztosan, hogy mit gondolnak erről. Ez hirtelen a geopolitikai folyamatok miatt nagyon gyorsan élessé válik, és egész egyszerűen ilyen hétfőről szárdára eldöntendő kérdés lesz. Ugye például...
14: Orbánnak igaza volt, tessék.
13: Az Orbán globális válságokat szerintem tökéletesen jól tudott előrelátni, és mindig adott rá egy
14: előidézni. Az a magasabb szintje a dolognak. Igen,
13: az azért Trump meg Irán. Na mindegy, az azért nem vicces, hogy a világ legnagyobb ideig, világ egyik legnagyobb hegemóniája az fél év alatt, vagy egy év alatt esik össze. Na mindegy, most ebben nem megyünk bele. De visszatérve az egészet, tehát hirtelen nagyon gyorsan dönteni kell arról, hogy akarunk-e egy ilyen Európát, vagy nem. És azért kell dönteni, mert ugye Európa, Kanada, globál deal van. Mi ez? Színes fém, kereskedelem, gáz, nyersolaj, stb. Ugye Kanada, a kanadai-amerikai gazdasági szövetségnek vége, Kanada Európában látja a stratégiai partnerét. Mert ez teljesen itt van az asztalon, már el is döntötték, ez egy történelmileg meghatározó pont. Az teljesen világos a transatlanti katonai szövetség, döntötték, ez egy történelmileg meghatározó pont.

0: szűk föderatív Európa, aki ezekre gyorsan tud reagálni, vagy lesz egy széteső, széthulló Európa, ahol a kicsiket még mindig ki lehet játszani egymás ellen. Én is szeretném a régiók világát, ahol egy-egy kis közösség tudná fenntartani a maga autonómiát, csak ezekkel mindig az a baj, hogy olyan nagy játékosok, mint egy Kína, bármikor egymás...
1: Megveszi a régiót.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Most nevetek, most remegek, most nevetek, most remegek, most nevetek, hogy remegek.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Vízállás kellett.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Na nézzük meg, mi történt az RTL-nél Barabás Évi és Grillusz Dorka között. Nyilvánosságra került egy olyan videó, hát ezt úgy mondom, mintha nem tévében lett volna, de ott is látható volt, de mindegy hozzánk, vagy legalábbis a nagyobb tömegekhez azt gondolom, már csak a botrány okán is, ez videós formátumban később offline jutott el, ahol a színésznő a kimerültségtől, alváshiánytól és a túlterheltségtől előadásban látványosan rosszul lett, leblokkolt és pánikszerű állapotba került. Barabás Évi beszélgetett vele, és hát igen, furcsa jelenetek zajlottak le, ugye kiment, Barabás Évi hozott neki vizet, ugyanakkor felhívta mindenki figyelmét arra, hogy milyen állapotban van. Tehát a vendég emberi méltóságának és kiszolgáltatottságának védelme, én azt gondolom, hogy nem nagyon valósult itt meg. Hozzáteszem gyorsan, hogy ilyen helyzetben, amikor rögtönözni kell, akkor lehet hibázni. Én utóbb nem hallottam sem Barabás Évitől, sem mondjuk a csatornától olyan jelzést, hogy itt bármi probléma lett volna, de nem is, én azt gondolom, hogy nem is a csatornának kell itt észnél lennie, tehát én az RTL-t abszolút felmentem ebben az ügyben, komolyan. Viszont a műsorvezetőnek tudnia kell, hogy ő van ott a legközelebb, ő látja, hogy ez most folytatható interjú vagy sem. És megvoltak azok a pontok, ahol ez lekeverhető lett volna. Utólag okos az ember, de legalább annyit, tehát hogy ha már valamiért beszélünk róla, mert nem gondolom, hogy rossz szándékú lenne Barabás Évi, ezt nem feltételezem, hogy ő ott bárkinek ártani szeretett volna, pláne Grillusz Dorkának. De van egy olyan jelenség, hogy megerősített pánik. Tehát a pánikreakció esetén tilos testi tünetekre fókuszálni. És arra terelni a figyelmet, hogy látom, hogy remeg a kezed, látom, hogy izzadsz, látom, hogy ilyen meg olyan problémád van. Mert bekapcsol egy olyan folyamatot, egy olyan spirált indít el, amely hát meggyorsítja ezt a kontrollvesztést. És lehet, hogy éppen az, annak köszönhetően következik be ez a bizonyos kontrollvesztés. Most megint ebbe bele lehet magyarázni, nem azt mondom, hogy Barabás volt a hibás. Nem tudjuk, hogy történhetett volna. Csak tanuljunk belőle, hogy ilyen helyzetben látjuk, hogy valaki nagyon rosszul van, akkor ügyesen, okosan kimentjük abból a helyzetből. Érzékletesen, és lehetőleg a néző minél kevesebbet tapasztaljon ebből.
2: Hát a deeszkaláció az nagyon, nagyon nem megy nekünk. Azt gondolom, a magyar társadalom lélektan az. Tehát az elég idegbajossá tettek minket. Én magam is idegbajos vagyok, tehát senkinek szerintem látszik is.
3: Nyugalom, én is idegbajos vagyok.
2: Igen.
1: Szóval... Nem csak annyi, bocs, kiegészítés, hogy a férje nyilatkozott azóta, és azt mondta, hogy jól van a feleségem, valóban kialvatlanság, és ott Barabás Évi is hangsúlyozta ezeket az okokat. Ezzel sem segített egyébként, mert tudom, hogy segíteni szeretett volna, de nem. Aztán nem lehet, hanem klimax. Tehát, hogy változó korban van, és ez okozta, ezt mondta a férje.
2: Vagy bármi, csak azt akarom mondani, hogy persze. Nincsen benne az interakcióinkba a deeszkaláció. Jellemzően mindig eszkalálunk, ugye? Ha mondasz valamit, akkor én rádemelek, megpróbál pszichésen rádmenni, és ezek a fajta ilyen deeszkalatív, nyugtató típusú dolgok, ezek úgy általában hiány, nincsenek annyira jelen.
1: Igen.
2: Én most... Pont gondolkoztam a műsorvezetőn egyébként, tehát azért nem fogok semmi rosszat mondani róla, mert mivel már én is csináltam hasonló dolgot, tudom, hogy mennyire nehéz, tehát nehéz jelen lenni egy ilyen pillanatban, és mennyi mindent...
1: Hogy nekem most át kell beszélnem.
2: Hogy nekem, úristen, igen, meg szóval. Hogy avval segítek, meg adásban beszóltak, hogy még 3 perc, tehát, hogy ő... Az RTL-t nem tudom felmenteni egyáltalán, volt egy olyan dolog, ami nálam kivárta a biztosítékot, megnéztem. A kezére ráközelítés az ocsmány
3: az,
2: dolog.
3: Az aljas dolog volt.
2: Az aljas dolog volt.
3: Mondd el, hogy miről van szó, mert nem biztos, hogy értik.
2: Az történik, hogy látszik, hogy a dorkának egyszer csak elkezd remegni a keze.
1: Igen.
2: És azonnal ráközelítenek, hogy látszódjon. És míg a műsorvezető kapcsán azt tudom mondani, hogy nem volt túl okos ötlet egy színésznőnek azt magyarázni, hogy éppen most milyennek látszik, mert ha van félelme, az, hogy látszik.
1: Pontosan.
2: Hogy látszik, hogy más is látja.
1: Hogy ugye nem látják mondjuk, hogy izgulók. Hát ez az élmény mindenkinek megvan.
2: Hogy mondjam, annyi interpersonális nő-nő közötti fifika lehetett volna benne, hogy inkább kitakarni, vagy eltakarni akarja ezeket a dolgokat, hogy nőségébe is még ne kerüljön még pluszba ez a réteg, hogy hányan néznek, mit gondolnak, sötről. De nyilván mondom, itt nagyon elnéző tudok lenni, a műsor az egyértelműen hibázott, és egyértelműen erre játszott, hogy itt most egy embernek a nagyon kiszolgáltatott pszichés állapotával eladunk 76...
3: De ez hogy történhet meg? Most gondoljatok már bele, hogy te vagy a rendező, te vagy mit tudom én ki, aki ott adott esetben a fel, azt mondja, hogy hogy közelíts rá.
1: Tudod, mi a gond? Hogy elkezdte narrálni ezt Barabás Évi, és ők pedig szolgáljan ezt lekövették. Tehát ott a történetet Barabás Évi kezdte elírni.
3: Hát akkor azzal, már is vége a felmentésének.
1: Hát így fogalmazod, hogy látom, hogy remeg a hangod, remeg a kezed. Tehát, egy gyereknek sem mondunk ilyet, tehát egy gyerek elesik, az a halálom, hogy rögtön 8 szülő, jaj, mi történt? Nagyon-nagyon csattan.
3: Ilyenkor szoktak megijedni a gyerekek, akiknek semmi baja nincs, de azt
1: mondja, hogy... Semmi, hogy mindenki rémült, és belé nyomod a reakciót. Igen.
3: Amúgy,
1: tehát ez szülői érzékenységnek is kellene lenni, és 10-ből 9 szülő rosszul reagál, ahogy én látom ilyen hasonló szitukban. Akkor Barabás Évi, akivel lehet, hogy ő is látott sok hasonlót, miért ne tudnám? Hasonlóan rosszul reagált.
3: Hogy én is ugye elsőre ilyen felmentőbb vagyok, mert hogy aki volt már valaha is csak életében egyszer élőadásban, az szerintem tudja, hogy kicsit megváltozik elsőre a dimenziók, nem? Tehát nem is a földön tartózkodik.
1: Igen.
3: Olyan szinten lehet izgulni, hogy ezt az ember nem tudja elmondani, milyen az, amikor egyszer csak felkapcsolódnak a lámpák, és tudom, hogy ez ilyen klisésen hangzik, de mondják neked, hogy abba a kamerába kell beszélni, és kész. Tehát az összes aprendszer úgy, ahogy van, lefagy minden. Persze. Tehát tényleg hihetetlen. Tehát, hogy ezt csak azért mondom, hogy nem a Barabás Évi volt ilyen helyzetben, hanem hogy élőadásban jól reagálni dolgokat kegyetlenül nehéz. Egy idő után megtanulja az ember, hogy egy picit úgy előre futtasson dolgokat, hogy hogy fog reagálni, ha, meg mit fog mondani, ha, főleg ilyen vitaműsorokban, meg miközben egy kicsit ilyen utólag is futtat egy ilyen szoftvert, ami meg így gondozgatja a gondolatokat, hogy fú, most azt, nem azt mondtad, akkor inkább arra ne ezt csináld, azt csináld, na mindegy, kicsit bonyolult, na várjál.
1: Jó, mondd csak.
3: És ugye én most már 53 éves vagyok, és nem sokára 54, és hát a én baráti, én baráti körömben már nem az a téma, hogy ki mikor fog házasodni, hanem ilyen témákról beszélgetünk, akkor összeülünk, hogy mi van a gyerekekkel, oké, letudjuk, és akkor utána kinek milyen fáj, és az egyébként mit írt fel neked, ki az orvosa, tudsz ajánlani egyzét, az oda nem menj hozzá, és többi. Nyilván ez is szóba kerül, ez a téma is, a változókor is. És ahogy néztem ezt a videót, a kedvesemmel együtt néztük, és azt mondja, hogy tudod mi ez? Mondom, mi? Mert láttam, hogy itt valami nem nagyon nem stimmel. Azt mondta, hogy ez az agyköd. Mm. És ő attól rettenetesen fél, hogy nehogy ez bekövetkezzen vele is. Tehát, hogy, és akkor így elkezdtünk erről beszélgetni. Most már korábban is van beszélgettünk ezekről a dolgokról.
1: Nekem is van adás közben, tényleg egy gondolatmenet közepén,
3: és csak pár szóval, hogy ez félelmetes, hogy tényleg megszűnik. Tehát az agyad, mintha kikapcsolna.
1: Igen.
3: Tehát egy az egybe, és hogy ez csak egy darab ilyen tünete a változókornak, és hogy mennyi van még. Egyébként a szegény Dorka jó párat produkált belőle, ugye a leizzadással, kézremegéssel, ezzel az agyköddel is. És a Simon Kornél is erről beszélt, hogy azért ez valahol tabu téma még mindig.
1: Igen.
3: Hogy nem beszélünk arról, hogy ez milyen változásokat jelent. És én azért látom, hogy szóba kerül ez már egyre többször. Ha ezt a szerencsétlenséget, amit az RTL összehúzott, vagy nem is tudom, ez thriller, arra lehetne használni, hogy valahogy kinyitni ezt a kaput a társadalom fel, hogy erről beszéljünk, ez tök fontos dolog meg, hogy mennyire másként van. Hát, ha valaki például nem tudja egy párkapcsolatban, hogy létezik ez a probléma, ez az élethelyzet, ez az életállapot, és nem tud mit kezdeni azzal, hogy mondjuk a hangulat ingadozása a párjának. Mondjuk ez tök jó, hogy három férfi fogja ezt megbeszélni, de hát ez van, így adta ki.
1: Hát, szóval, hogy lehet férfi, hogy
3: tök fontos, hogy tudd azt értelmezni, hogy most ez nem az, és hogy nem, hát nagyon szeretnénk, hogy minden párkapcsolatban ilyen őszinte és mély kommunikáció folyjon 0-24-ben, de meglehetősen ritka az olyan párkapcsolat, ahol a nő azt mondja a párjának, így szemtől szembe, hogy figyelj, most azt érzem, hogy mindjárt izés, ez azért van, mert a változókor, és most én nagyon hülye leszek, vagy nagyon ilyen leszek, vagy nagyon olyan, ne haragudj rám, de egyébként ez fordítva is, hát a férfiaknál is van valamilyen szintű. Szóval, ha csak ennyi.
2: Igen, ha csak ezt visszük ebből.
3: És még visszatérve a logisztikai részre, hogy az nagyon durva volt tényleg, amikor ráközelítettek a Grillus Dorkának a remegő kezére, és hogy ezt a műsort egyébként nehéz lezárni egy ilyen beszélgetést, mert szerintem a Barabás Évének az is benne volt a fejében, hogy mivel csinálsz jót, és mivel rontasz még a helyzeten.
1: Hát, ha jobban lesz.
3: Vagy bármi. Azt mondom, egyébként baromi nehéz, de igen, ott, igen. Amikor ő felállt, és kiment egy vízér a remegő színésznőnek, aki teljesen egyértelműen már totál kész volt, ott kész.
2: Nem, és csak visszajön, és két gondot. Három, jó?
1: Számolom.
2: Az egyik az, hogy én amit fontosnak tartok, az, hogy ne pszichologizáljunk, nem azt topponálva, amit te mondasz, mert ez nagyon fontos és nagyon jó téma, de én azt szeretném, hogy arra legyen mindenkinek valamilyen eszközkészlete, hogy egy rossz pillanatban lévő embert, vagy pánikroma van, lehet idegösszeomlás, bármi, szarnapja, agyködje, akármi. Ott hogyan deeszkalálunk? Szerintem ezt vigyük el, hogy mit tudok ilyenkor csinálni. És például ezügyben tudok jó média példát mondani, a Ted Lasso című sorozatban, valaki szereti, valaki utálja, van egy jelenet a utolsó évadban, amikor a női edző az óriási érzelmi hullámok után nagyon kiborul, és kap egy sírógörcsöt. És beül mellé a Ted Lasso, és csak ül mellettem. És ugye szinkronba kerül a légzésük, és szépen elindul egy regulációs folyamat, anélkül, hogy a másikat veszélyeztetően mondjuk beszélgetni, mert úgy sikerül egy biztonságos környezetet teremtenie, hogy sikerül a másiknak regulálnia magát, és egy picit erőz. Ez egy nagyon egyszerű dolog, hogy például csak ennyi legyen meg mindegyiküknek, hogyha látja a másikat, akkor legyen meg benne az, hogy gyorsan jelenlétet teremteni a másiknak, ott lenni mellette annyira, hogy biztonságos legyen a helyzet, de ne legyen tolakodó, és hagyni együtt regulálni a dolgokat.
3: Ez kegyetlenül nehéz.
2: Ahogy ne lenne nehéz, de
3: nem,
2: hát csináljuk.
3: Nem szólni, nem hozzászólni, nem szóban próbálni segíteni, nem bármit csinálni. Amúgy is tök nehéz megtanulni azt, hogy valamikor valamikor csöndbe kell maradni. Viszont megtanulod, akkor már jó.
1: Nincs más dolgod, hogy ezt hallgatni. Igen, elmérgező mintákról le kell jönni. Sokat ígértél.
2: Ja, igen.
3: Sokat ígértél, de keveset
2: adtál. De kevet, már megint.
1: Bulcsúzott
2: kaptunk. Ez ismét kevés volt. A Robbie Williams jutott eszembe, akiről biztos megvan az a történet, amikor tartja azt a giga nagy-nagy-nagy koncertjét, és a show kellős közepén kap egy pánikrohamot. Az nem egy túl
1: kellemes. Egyszer, bocsánat.
2: Robbie Williams. Mm. Az nem egy túl kellemes dolog, amikor az ember 80 ezer ember előtt 76 kamerával élő YouTube közvetítés, 30 millióan néznek, és kapsz egy pánikrohamot, és alig...
3: És azt mondta, hogy le fogsz halni.
2: Igen, és lejött, és úgy jött le a színpadra, hogy azt mondta a producereknek, hogy itt a véges volt. Tehát, hogy kész, el kell vigyetek. Most mondtak, Rabbi, 7 millió dollár a kötbér, ha nem csinálod meg a holnapi bulit. És vissza kell menni, és újra meg kell csinálni. Ez a pillanat jutott eszembe, hogy én csak tényleg annak örülnék, hogy legyen már bennünk kegyelem a másik iránt, amikor látjuk, hogy rossz, hogy vannak ezek a nehéz pillanatok, és nem bántam a műsorvezetőnőt, de kit érdekel az adás? Most komolyan, ki az Istent érdekel az adás abba a pillanatban? Meg hogy akkor nem mondhatta el a Grillus Dorka a promót rendesen, és akkor emiatt majd kit érdekel? Zárjuk le. Szüntessük meg a helyzetet gyorsan, és annyira örülnék, hogy az örömmel láttam, a szimpátia van a Dorka felé, a legtöbb kommentben ilyesmit olvastam, jellemzően nem ez szokott ám lenni, drogos mit,
1: de hál' Istennek. Attól függ, ki megy be, tudod?
2: Persze.
1: A Dorka egy ilyen szerethető arc.
2: Az tök jó. Persze. Csak ezt tényleg tartsuk már meg, viszont a hétköznapi életben nagyon-nagyon sokszor látok érzemleg nagyon túlfeszített embereket, akiket folyamatosan eszkalálunk. Utolsó történet, és tényleg vége. Postában mellettem állt egy bácsi. Láthatóan nagyon rossz idegállapotban volt, és elkezdett öröngeni azon, hogy a 100 forintosokat be kell ilyes pulniba tekerni, hogyha feladott. És elkezdett öröngeni, és üvöltözött az eladóval, hogy ezért fizetlek. És tehát érzem meg, teljesen koppon volt. Mit lehet ilyenkor csinálni? Kihívatta az eladó, vagy a postai alkalmazottnak a főnökét, az kijött, az elkezdett visszaüvöltözni vele. És az lett az egész történet végül, hogy ennek a szerencsétlen eladónőnek végül is fel kellett spulnizni a bácsi hülye százasait, amire egyébként tényleg nem kell, miért kellett volna felspulni. És az nagyon hiányzott a történetből, hogy valaki, hogy annyi legyen, hogy kedves barátom, biztos nagyon rossz napod van. Biztos, hogy ez most nagyon frusztráló. Nagyon szívesen segítek, de nem beszélhetsz így ebben a nővel. Tehát, hogy legyen már ez meg a hétköznapokban, mert annyira csak agresszióval szoktunk reagálni, amikor a másik ki van feszítve, annyira ez a zsigeri reakciónk, és ez annyira rosszat tesz a közösségünk pszichéjének is, hogy ha lehet, akkor próbáljuk meg néha legalább.
3: Nekem van erre egy kompromisszumos megoldásom, azt szoktam mondani az ismerőseimnek, akik ilyen hirtelen reagálnak, vagy nem jól kezelik az ilyen helyzeteket. Mondom, persze, örjünk. Tehát van egy munkás, aki irányítja a forgalmat, mert épp megállt a teherautó. Örjünk vele nyugodtan órákon keresztül. Nem fogod elválni akkor se a teherautó, ezt a szerencsétlen oda állították, hogyha felhívod az ügyfélszolgálatot, mert valami bajod van, és akkor ugye valakire rá kell öntened az összes problémádat ezzel kapcsolatosan. Hogy mondom, én ezt megértem, meg hát nyilván is csináltam, hogy értem, mert legalább kezd azzal, hogy mondd azt. Nézze, hölgyem, uram, nem önre haragszom. De! És utána jöhet már, meg úgyis jönni fog, de legalább érezze, hogy itt most nem ő.
1: Tudod, ez tényleg nehéz, kellenek azok a gepek, amit lehet, hogy már nem is tudom, hogy adáson kívül, hogy azon belül beszéltünk róla, de hogy nem vagy azonos az érzelmeiddel. Tehát, hogy tehát amire neked van rálátásod, amit te érzékelsz, amiről tudásod van, az nem lehetsz te. Az nem lehetsz te. Az egy objektum. Az egy valami rajtad kívül. És ha észreveszük ezt, hogy ebben a pillanatban még dühös vagyok, de mit tudom én, 2 órával később már vidám voltam, akkor láthatjuk azt, hogy változik az égen minden, jönnek madarak, jönnek felhők, most esik az eső, de mögötte ott van az égbolt, amin ez. Mert azért kell ez, hogy ezekkel a gondolatokkal, érzelmekkel automatikusan ne történjen meg ez az identifikáció, mert ha túl közel vagyunk hozzá, ha belekapaszkodunk az összesbe, és azt mondjuk, hogy én most a düh vagyok, én most a izé vagyok, de nem, én most dühös vagyok, velem most ez történik. És abban a pillanatban megtörténik az a távolságtartás, hogy elveszíti az érzelem az erejét, ugyanúgy jelentkezni fog, ez a dolga, de gyorsabban átfut rajtad, és nincs az, hogy ez túlcsorduljon rajtad, és hogy nem tudsz belőle kijönni. Ott említettétek, hogy Barabás Évi, ugye, amikor kiment egy pohárért, le lehetett volna keverni. Én szerintem akkor még nem, hanem előtte volt talán két kérdés is, ahol érzékelhette volna azt, hogy ezt már egyszer nem kell föltenni. Tehát úgyis kerek lett volna, és akkor a lehető legkevesebben veszik észre. És akkor ez egy 6 perces riport, vagy 5 perces riport. De utólag baromi okos az ember. Nagyon könnyen ítélkezünk, és tök fura, hogy mi úgy csinálunk, mintha ezt tennénk, de tényleg nem erről van szó, hanem annak az elvnek a megértése, hogy nem szégyelni való, ha emberként viselkedsz ilyen helyzetekben. Szerintem számomra ennyi az egésznek a megfejtése. Ott emberileg ennyi kellett volna. Látszott Grilozdorkán, hogy menekülni akar abból a helyzetből. Ha ezt észreveszi Barabás Évi, de azt hiszi, hogy még visszafordítható, az is egyébként szerintem egy védhető dolog. Hogy hozok neki vizet, kicsit megnyugtatom, azok a reflexek, ami itt most pont árt, hogy majd minden jobb lesz, tudod, meg nem olyan nagy, az pont itt ártott, mindegy, de ő azt hitte, hogy ezzel segíteni fog, tehát a jó szándék megvolt, de van az a pillanat, amikor egyszerűen menekíteni kell. Ez sajnos elmaradt, de mondom még egyszer, Barabás Évi ebben a helyzetben olyan szituba került valószínűleg, amit hiába csinálja 20-25-30 éve, lehet, hogy még nem került, és az úgy nehéz.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
3: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen. Nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen. Nordart.hu.
3: 5 év csere garancia.
4: Igen. Nordart.hu.
3: Rendeljünk.
4: Igen. Nordart.hu.
5: Teddy. Most 11. alkalommal Budapesten. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy. Új nyitás. Ezen a pénteken Budapest, Pécsi út 136. Teddy, ötletekkel teli.
6: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
7: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
8: Új Baseline Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Baseline Network. www.akényelmesmunkavédelmicipő.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: Elfogadhatatlannak nevezte az Unió következő költségvetés tervezetét Magyar Péter. Jól van a műtétje után Leó pápa. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. A bérhelyzet súlyos szakember hiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és 60-ból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati országrészben már eddig is több helyen megálltak. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A februárban induló szakokra az intézmények elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Ezekre azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rossz indulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak. A pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát. Pénteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
10: Na, őszinte leszek itt az utolsó blokkunkban. Gödri Bulcsú nagyon szuper témákat küldött, aminek a megtárgyalását attól tettük mi függővé, illetve az volt a szűrőnk, akkor az Istvánnal ennyire lehetünk őszintek, hogy azért ne olyan történetről beszéljünk, ami lehet, hogy 10-ből 9,5 magyarnak teljességgel ismeretlen, hanem legalább olyan, ami elérte a magyar híreket.
11: Vagy és ez nem bántás a magyar közönség felé?
10: Nem, ez a hírszerkesztés. A magyar hírszerkesztés, de még az ő hibájukról sem beszélhetünk, hanem ez, ennek nincs olyan magyar érdekeltsége, amit. De mondjuk egy Yandex sztorinak igen. És akkor át is adom a szót, parancsolj. 8,5 percet van ennek
12: kifejtés. Köszönöm szépen. Szóval amit tudunk, az, hogy a Operation Vivaldi ukrán katonai akcióhoz kapcsolódóan a drónok és egyéb katonai eszközökkel ugye olajinfrastruktúrát és egyéb energiainfrastruktúrát nagyon régóta célozzák, de most kifejezetten lett egy új célpont, és ez pedig a Yandex nevezetű orosz Google, gyakorlatilag a nagy orosz internet szolgáltatónak volt a szerver infrastruktúrája, amit nagyon komoly támadások értek, és gyakorlatilag azt hiszem 0,4%-ra esett le az a forgalom, amit a Yandex néhány napon keresztül tudott. Ami igazán izgalmas, az az, hogy miért tették ezt az ukránok, mert az az elmélet, hogy mert az a teória, hogy pusztán azért, hogy ne legyen az oroszoknak netel, de kellemetlen lesz, azt azért mindenki érzi, hogy kicsit kevésnek tűnik. És ugye ami megtörtént, az az, hogy elképesztő mennyiségű orosz bot tűnt el bizonyos csatornákról. Na most mielőtt túlgondolnánk ezt, mert most már óriás, tehát a mai nap már tényleg a TikTok meg minden tele volt egészen vad konspirációkkal, amik egyértelműen olyanokat mondtak ki, hogy a fele eltűnt a politikai botoknak, meg a szélsőjobboldali botoknak az internetről, ez kizár dolog. Tehát ez kizár dolog. A Yandex egy szerver infrastruktúra, onnan egyfajta bot seregek futnak, nagyon sok az teljesen máshonnan fut. Tehát ez teljesen elképzelhetetlen, de az biztos, hogy nagyon komoly károkat szenvedtek olyan politikai célra létrehozott robot, komment és álhírgyárak, amelyek nagyon aktívak voltak. Schlusspoén, miért? És miért most? Hát teljesen egyértelműen, ugye jön a midterm választás az Egyesült Államokban, és gyakorlatilag meggyőződésem, fogalmam sincs, igazolni nem tudom, de meggyőződésem, hogy ez azért volt, hogy a jellemzően Trumpot támogató orosz bot hadsereg, az pont a középidős választás előtt legyen lelőve, és ezzel akkora történelmi vereséget szedjen össze a maga mozgalom, mint még soha, és ennyi. És ez izgi ez a történet, és már csak azért is izgi, mert nagyon látványos volt, hogy a Yandex megszűnt, és bizonyos politikai közösségekben tényleg eltűntek a botok. Nem világszerte, de bizonyos típusú vélemények, automatikus replikálása hirtelen nagyon-nagyon visszaesett. Ennyi az én történetem.
11: Hát lehet, nem? Most így végig gondolod, ez nagyon bénán hangzott elnézést, csak tényleg így elkezdte végig gondolni, hogy tulajdonképpen ebben a megoldásban a mozaikok így a helyükre kerültek, még nem jelenti soha azt, hogy ez igazság lenne, hát láttuk, hogy Fidesz is milyen jól egyenes mellított rakni mozaikokat, aztán a valóság rajzolódott ki belőle, hogy mi csak néztünk, mint a moziban, hogy pedig összeáll, és mekkora ízé kamunak tűnik. Hogy azért ezt így csak 20 évvel ezelőtt hát akkor nem lett volna rádió műsorban értelemszerűen ez téma, de hogy olvasom valahol ezt, amit most elmondtál, akkor azt mondom, hogy ezt a cyberpunk filmet látni akarom. Hát ez valami elképesztő. Milyen botok meg az és a hadsereg. A hagyományos hadsereg csapást mér azért a adatközpontokra, hogy a digitális hadseregre is csapást mérjen vala. Tehát, hogy ó, gyönyörű szép történet. És hogy illeszted ebbe bele akkor, már hogyha ide igen. kapcsolódik, csak itt az időszerűsége miatt nehéz arra gondolni, hogy véletlenül történt, hogy Elon Musk pedig lekapcsolta az ukránoknak per pillanat a Starlinket.
12: Hát azért, mert van egy hatalmas, tehát ugye van egy óriási változás, ugye Trump egész egyértelműen elárulta ukránokat, ez nincs kérdés, hát leült Putyin, és meg fognak állapodni valamilyen gázszállításról. Tegyük hozzá, hogy eleve már egy tanker az 3 hete úton van, tehát hogy ez, bár ez egy e-heti hír, de valójában a
11: háttér... Eltévedt.
12: Igen, eltévedt.
11: Az időben.
12: Az időben, igen.
11: Ha már cyberpunk. Igen.
12: Tehát, hogy valójában ez a deal már régen megköttetett, másrészt az Oroszország nem tud olyan rettetes mennyiségű energiát most exportálni kifelé, már csak azért sem, mert a ukránok éppen rommá vágták őket. De az teljesen egyértelmű, hogy a Trump szimbolikusan és konkrétan is elárult az ukrán ügyet. Kész, ennyi. Nincs ezen többet mit beszélni, mert ennyi.
11: Tehát akkor a Musk most akkor Trump mellett, vagy Trump
12: természetesen,
11: ellen?
12: Természetesen a Musk most ezügyben a Trumppal van, és erre nem csak ez az oka, hanem az is, hogy például 150 millió dollárral támogatja jelenleg a republikánus választási kampányt. Uh-huh. Teljesen kimutatható tény, de ennél sokkal viccesebb, hogy az Elon Musknak annyi pénze van, hogyha ő eldönteni, hogy mindenkit megvesz az amerikai parlamentben, azt meg tudná csinálni 100-szor egymás után bőven, és nem igazán látszódna a pénzen. Csak ugye a tőke felhalmozása ennyit. Tehát ha azt feltételezzük, hogy egy-egy politikus győzelemre jutásnak vannak ilyen becslések, mit tudom, 7 millió dollár, egy politikus, és felszorozzuk a teljes teljes képviselői számmal, és még megszorozunk kettővel, nézzétek meg a Musk vagyonát, bőven kijön, hogy hányszor lehetne megvásárolni az amerikai teljes politikai rendszert. Érdekes kis kitérő. Most ebből csak egy nagyon picit költött, de azért 150 millió dollár az már komoly befektetés, tehát hogy ott már azért fontos ezeket a dolgokat egyeztetni. Az egészen egyértelmű, hogy Európa számára, ha most egy nagyon gyors kérdés van, az vagy energiaválság, vagy ő is elárulja Ukrajnát. Vagy energiaalternatív útvonalakat keresünk, szóljatok, ha láttok. Ilyet ugye Amerikából így probléma lesz a gázszállítással, akkor mi jön? Úgyhogy Európának most a morális lecke fel van adva, az ukránoknak meg van olyan 2 hónapjuk.
11: Amiről szintén az előző etapokban beszéltünk, hogy amikor egy pszichopatát nem köt semmiféle gátlás, akkor bármit megtesz. Mert simán, ugye zéro empátia, csak azt nézi, hogy nekem, én, csak az én létezik. Ami egyébként egy üres én, de mindegy, azt most nem beszéltünk arról, hogy e köré épül ugye ez a védelmi rendszer, főleg a narcisztikusok, azt védik mindig ezt az üres én. De hogy ezt Európa nem tudja megcsinálni, hogy ugyanúgy, mint Trump, hogy gondol egyet, hogy hopp, nekem kéne most a félidős választásokra egy olyan adat, hogy csökken az üzemanyag ára az Egyesült Államokban. Hát akkor szevasztok, ukránok. Tehát, hogy ezt Európa nem tudja megcsinálni, meg mindenféle normával, mindennel szembe megy. De akkor meg, amit mondasz, hogy a másik megoldás, akkor a energiaválság, hát akkor meg...
12: Legyen igazad, barátom.
11: Miért ezt a borzalmas figurát sikerült. Jó, tudom, hogy miért, meg hogy működött az Amerikai Egyesült Államokban a választás, meg milyen okai voltak, meg is értem, hogy bizonyos amerikaiak miért szavaztak nagy tömegben Donald Trumpot, de hogy komolyan, hogy ezt így kitermelte nekünk a történelem, ezt a figurát.
12: Hát és Iránnak nem lesz vége.
13: Na most melyik ez?
11: A Trumpot.
12: Hát és várjátok, mert ugye a történetben az a sátáni, hogy az iráni háborúnak nincsen megoldása jelenleg semmilyen. Semmilyen. Abban például Amerika elkezdi mondjuk atomot dobálni Iránra, Irán a történelmi szimbolikus dicsőséglista tetejére kerül, mint a szupermártír, érted? Hát egy atomot ledob Amerika örökre elveszíti a morális akármiét, és Irán pedig örökre megnyeri.
11: Ebben a történetben. Csak nincs benne a történetbe.
12: Háromszor, tehát belsős informátorok, de ezek nem a Józsi meg a Pisti, hanem ezek azok a Pulitzer-díjas írók, akik a múltkori Trump könyvet is írták, amiknek egy jelentős részét nagyon sok más szereplő korraborálta, például John Bolton is, akiről mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy megveszekedett demokrata lenne. Mindegy, ők írták meg, hogy kétszer kellett a Trump
11: kezére csapni,
12: hogy nem nyomkodjuk azt a gombot, bekakéld bácsi, nem csinálunk ilyet, arra tessék menni, talán arra van a szobád. Na.
13: Kivégzésről is beszéljünk majd, elfelejtsük.
12: Jaj, beszélhetünk mindenképp, csak hogy azt akarom mondani, hogy mivel...
11: Kivégzésre bármikor. Hát a kedvenc
12: téma. Hát a kedvenc, a legjobb. Igen. De hogy mivel az iráni történetnek nincsen megoldása, és ez jelenleg egy globális ellátási lánc probléma, most akkor mi van? És az van, hogy én nem gondolom, hogy Európában lenne erkölcsi tartás, nem gondolom, hogy ezek az európai normák, ezek számítanak, és pont azért, azok miatt, a cserék miatt nem, amik gondolati cserék miatt, amik az elmúlt 20 évben történtek, örök történet, 90-es években azt hittük, hülye naivak, mint én, hogy azért váltottunk rendszert, mert szabadok akarunk lenni. Fél év múlva láthattuk, hogy a gorenye hűtő miatt váltottunk rendszert. Ha tetszik ez nekem, ha nem, és szerintem ez a fajta váltás, ez bőven benne van Európában.
11: De az lesz a kérdés, hogy adott esetben
12: Magyarországon. És akkor az AFD, és most fog nyerni az AFD, a franciáknál a szélső jobb, tehát hogy ki?
11: Igen, és de visszahúzódkodunk ide saját magunkba, akkor meg az lesz a kérdés mondjuk Magyarországnak, és pláne mondjuk Lengyelországnak és Szlovákiának is, hogy akkor mit csinálunk? Tehát, itt van a üzemanyagválság, ami valószínűleg maga alá temeti az adott kormányt. Mi simán benne van a pakliba, ha annyira durva. Simán. Hát egy ilyen globális üzemanyag válság az mégis bármit, meg bárkit bedönt. Tehát akkor én ezt megkockáztatom, és akkor maradok az ukránok mellett, úgymond, vagy melyek együtt maga Európával, és akkor elárulom én is őket, és akkor megoldottam a üzemanyag problémát, viszont megérkeztettem az új vörös hadsereget a szomszédomba. Ez nem egy jó deal. Jó, tudom, hogy ilyeneket kell majd adott esetben megoldani, csak hogy...
12: Itt... Nem egy jó deal, de tök egyértelmű.
11: Egy rossz döntés, meg egy másik rossz döntés.
12: Igen, csak olyan típusú államférfiak, akik nehéz döntéseket között államférfinek azt tartom, aki vállal rossz döntések közötti választást, akkor is, hogyha ez az ő politikai karrierjének akár a végét jelenti, azt mondja, hogy mind a két út rossz, ez így rossz, az úgy rossz, én kiválasztom azt, hogy a kisebb. Ilyet azért régóta nem látunk, mert nagyon egyszerű, hogy ma erről egy politikai vezető hogy dönt, melyik baj mikor következik be. Ez holnap után? Akkor az...
13: Persze, tehát már olyan modern kockázatelemzések vannak. Kedvenc példám, hogy az isztambuli egyezmény, ahol alá lehetett volna írni, hogy akkor ez az orosz-ukrán háború egész rövid ideig tartson. Csak jött ez a gonosz csúnya Boris Johnson bácsi. Na ez egyébként már egy elterelt nyugati narratíva is, és nem csak kelet irányából érkezik, vagy mondjuk délről, mert hogy ez... Mint kiderült, a legtöbb államnak ugyanígy érdekében állt, hogy így történjenek a dolgok, nem merte senki meghúzni azt a kockázatot, hogy ott akkor a téteknél ezt a húzást megtegyék, mert éppen jól álltak, és bíztak abban, hogy még jobban fognak állni, tiszta pókerjátszma az egész, csak könnyű egyébként Boris Johnsonra rátolni az egészet.
12: És ugyanaz a hipokritasság rosszul az a történet, hogy a Pete Hegseth, ugye az amerikai háborús minisztérium, mert ugye Ministry of Defense, War-ra változtatták, háborús minisztériumnak a vezetője bejelentette, hogy az egyik amerikai katonát, akit elítéltek a bajtársainak a meggyilkolása miatt, azt élőben közvetített sortűzzel fogják kivégezni. Most jönnek az izgi dolgok. Hipokritasság, mi az igazi és mi az imitáció.
13: Isztamista merénylő, ugye? Jól mondom.
12: Számít ez? Hogy mi a vallása?
13: Tudod, miért számít? Mert
12: számítson. Megadom,
13: ezen megy most a vita, vagy ezen megy az egyik vita, nyilván rengeteg ablakot kinyit ez. Gyors leszek, aztán visszapattintom a szót, hogy nem véletlen volt az, amit Barack Obama is kért. A Osama Bin Laden meggyilkolásánál, hogy lehet ezt mondani, hogy nem tűnik úgy, mintha Bin Ladenista lennék ebben a helyzetben, hogy nem mutassunk egyetlen fotót se erről, ne legyen nyilvános temetése, mert ez a mártírgyártás, ennek olyan súlyos geopolitikai kontraproduktivitása van, hát éppen ezért csinálják ezek a robbantók, hogy be tudják mutatni, hogy lám ennek volt. Itt van a mi hősünk, ha te is hősi akarsz válni, nemzetközi hírek akarsz válni.
12: Ez a Gracchusok óta csináljuk, hát hogy a Gracchusoknak is ugye azért tüntettük
13: el, hogy... Ezért fontos, hogy iszlamista.
12: De hát akkor az még rosszabb. Hát akkor belőle akarsz már szupermártit csinálni? Hát ha valamit most mert az iszlám mozgalom, a radikális iszlám mozgalom, az az, hogy van egy globális mártírium.
11: Nem volt rendes elérésük a YouTube-on.
12: Élőbe közvetítettek, és akkor muszáj azt mondanom, hogy ki imitál kit. Tehát eljutottunk oda, hogy az Amerikai Egyesült Államok hivatalos katonasága imitálja az ISIS-t, meg az Al-Qaidát, meg az Al-Nusrát, hogy kivégzős videókkal népszerűsítjük magunkat, csonkolós videóval, mert valójában ez történik. Uh-huh. Gyilokpornó megy, kérem szépen, az adásba. Hipokritasság, ki mit imitál? Ez a leggázabb dolog, amit elkövetünk minden nap? Tehogy is. Persze, nem túl szép dolog, valakit nyilvánosan élőben kivégezni, de az, hogy hány menekült hajót lövünk bele, csak úgy titokba, sutyiba, nem lövünk bele, csak amikor véletlenül elsüllyed a menekült hajó földközi tengeren, akkor épp nem vesszük, meg épp akkor nem járunk arra. Sunyib, undorító? Persze, megcsináljuk, persze. De mégiscsak úgy, hogy nincs jelentősége, mégis ennek az imitációnak mégis fontos szimbolikus üzenete van, és valami kérdést feltesz nekünk, és ha már az imitációknak fontos üzenete van, akkor október 23-án az Imitáció nevű elektrozenei formációnak lesz a 10 éves születésnapja a 2:00-ban, 9 órától, és kérlek, hogy gyertek el, ha akartok, mert 10 évesek vagyunk, és szerintem tök jó lesz, meg dumálni fogunk, meg minden, de
13: elnéz Isten.
11: Én szeretem az elektronikus zenét. Melyik irányzat?
12: Művészi. A művészi az azt jelenti rossz.
11: Aha, ja, tudom, az persze, azt is ismerem.
12: Gyere már,
11: jazzzel is néha fejlődések.
13: Még egyszer, most komolyan nem.
12: 2:00-pont. 10 évesek vagyunk, és az lesz, hogy eljátszunk néhány új számot, meg dumálunk is. Október 23-a, tök egyszerű megegyezni.
11: Akkor nem tudok.
12: 2:00-pont, miért nem?
13: Dolgozni fog.
12: Jaj, hagyjál
13: már.
11: Vagy győzünk, de Jánossal.
13: Keresi értelmekben Orbán
11: Viktor. Nem, az igazság, lesz felvétel, mert este csinálunk egy ilyen elemző műsort, hogy mi volt, hogy volt október 23-án.
12: És ez fontosabb, mi?
11: Most erre mit mondjak, ha a munkaadóm is nézi a műsort?
13: Na, mondd az igazat.
11: Na ez a nyilvános kivégzés.
13: Megalkuló.
12: Dehogy csak tényleg lezárjam azt a témát. Mert avval, hogy viszont tényleg nyilvánosan kivégeznek valakit, és élőbe közvetítik, azért mégiscsak ilyen Antigone típusú, ilyen nagyon mély európai, vagy nagyon mély nyugati értékek kapcsán lesz most döntés, hogy hiszünk-e bennük, vagy a spektáklum van. Uh-huh. Mert ugye ez nagyon régi kérdés, a Gédebornak tették fel egyszer, hogy oké, spektáklum társadalma, drága szívem, nincsenek már nyilvános kivégzések. Hát hülyék ezek? Hát ezek spektáklumot akarnak. Hát még bőven egyébként 100 éve voltak kivégzések. Hát akkor miért nem vezetjük vissza? Ugye a Gédebornak ez komoly probléma volt, hogy ha spektáklum társadalom, akkor miért nincsenek valódi spektáklum? Jelentem, elindultunk ebbe az irányba.
11: Milyen jó lesz, mikor
12: volt, hogy ha spektáklum társadalom, akkor miért nincsenek valódi

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-től, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Még lehet jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. Erősen felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadon bocsátását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és 60-ból is el lehet jutni közvetlen Railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati országrészben már eddig is több helyen megálltak. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A februárban induló szakokra az intézmények elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Ezekre azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rossz indulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak, a pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát. Pénteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Utazó podcast Mahó Andreával a Spirit FM-en. A mikrofonnál Mahó Andrea.
2: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai epizódba, ne felejtsetek el követni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. Mai vendégünk Sárközi Gyula, Harangozó Gyula díjas táncművész, koreográfus és balettmester, a Madács Színház tánckarának művészeti vezetője volt, valamint a Madács Musical táncművészeti iskola alapítója. Pályafutása a Magyar Állami Operaházból indult, ahol olyan emlékezetes szerepekben láthatta a közönség, mint Otello, a Csodálatos Mandarin címszerepe, Júdás a próbában, Tibált a Rómeus Júliában, vagy Karenyin az Anna Karenyidában. A Madács Színház legendás Macskák című előadásában több mint 500 alkalommal táncolta Mefisztulész szerepét. Elismert művészi és oktatói pályája mellett évtizedek óta szívügye a fiatal tehetségek, köztük a hátrányos helyzetű és állami gondozott gyerekek támogatása. Kiemelkedő életpályája példaértékűen mutatja, miként válhat a tehetség, a tánc iránti elkötelezettség és a kitartó munka egy közösséget formáló és összetartó erővé. Nagy szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy itt vagy nálunk a podcastben.
3: Nekem megtiszteltetés. Egyébként így felolvastad ezt a sok dolgot, és azt mondom, itt vége is van az 50 perc.
2: Még szerencsére nincsen, mert még nagyon sok mindenről szeretnék veled beszélgetni. Ennek a podcastnek a sajátossága, hogy a vendég választ egy filmet, és te is választottál egy nagyon édes és gyönyörű történetet, a Diótörő és a Négy Birodalom című filmet. És hogy miért választottad ezt a filmet, az majd a beszélgetésből ki is fog derülni. A történetnek a középpontjában egy kislány áll, Clara, aki egy különleges kulcs nyomában egy varázslatos világba kerül. Amikor a kedvenc filmre került a sor, akkor te egyértelműen ezt a Diótörő és a Négy Birodalom című filmet választottad. Mi az, ami ennyire közel áll hozzád ebben a történetben? Miért választottad ezt a filmet?
3: Hát az összes táncos gyerek szerintem a Diótörőn nő fel. És azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a mesevilágot minden kislány és legtöbb kisfiú elkerülhetetlen élményként kell, hogy megérje karácsony környékén. És úgy gondolom, hogy azáltal, hogy a Sárközi Gyula társulat, mert van egy ilyen is, hogy Sárközi Gyula társulat, és van egy olyan, hogy Madách Táncművészeti Iskola, közös előadása a Diótörő, amit majd december 21-en a MOM kultban lehet majd látni, és 27-28-án pedig a NAM Színházban elérhető áron. Ami nagyon fontos, mert iszonyatosan elszaladtak a jegyárak az utóbbi időben, És azt kell mondjam, hogy nálunk lehet kapni 7-8 ezerért is a Lamszínházba jegyet, de a legdrágább jegy is 13.900, ellentétben más színházakkal napokban néztem, és ilyen 35-40 ezer forintos jegyek vannak, és én azt gondolom, hogy ezt nem nagyon lehet kifizetni, vagy ha ki lehet fizetni, akkor utána január-februárban nagy bőjt jön. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elérhető áron mindenkinek. Ugye 8. kerületből jöttem, az ember ne felejts el, hogy honnan jön. Nem azt mondom, hogy éheztünk, meg olyan szegénységben voltunk, de azért édesanyámnak meg kellett gondolni azt, hogy mikor mit vehet nekünk. És én úgy gondolom, hogy amit az elején felkonferáltál, hogy fontos a hátrányos helyzetű gyerekeknek a felkarolása. A mai világban már ugye nem arról szól csak az élet, hogy rádod a tiszta ruhát, meg a cipőt, és akkor induljon és tanuljon, hanem nagyon sok tényező van, amitől hát mondhatjuk azt, hogy nehéz, főleg a mai világban az, hogy akár egy roma származású gyerek be tudjon kapcsolódni a közösségbe. Nálunk nincs kitaszítottság, nálunk azt kell mondjam, hogy mindenki egyforma, és a tánc attól fantasztikus, hogyha bemész egy terembe, hogy gyakorlatilag csak az számít, hogy mi az, amit le tudsz tenni a padlóra. Tehát, hogy nem számít, hogy kinek a kije, mert az 20-rangú. Az számít, hogy te mit teszel bele. Úgyhogy ez fontos.
2: Honnan jött neked a tánc?
3: Annak idején imádtam nézni, volt egy tavasz televízió, azt már nagyon sokan nem tudják, hogy miről szól ez a dolog, ez egy fekete-fehér televízió volt, és imádtam nézni a Jane Kellyt és a Fred Astaire-t. Ők nagyon tudtak táncolni. És akkor nem tudtam megfogalmazni, de valahogy ma már tudom a mai fejemmel, hogy ez igazán arról szólt, hogy abból a 8. kerületi, ami számomra így visszagondolva azt kell mondjam, hogy szívesen visszamennék, mert a helyzet az, hogy ott voltak a szüleim. Úgy éreztem, hogy az egy boldogságot adó forma. És én imádtam őket nézni, és mindig táncoltam, jöttek vendégek, kikaptam a fakanalat a fiókból, és gitároztam, és táncoltam, a bátyám hülyét kapott ettől, de ez engem nem érdekelt, és aztán egyszer csak a bátyámnak a barátja, aki néptánctagozaton tanult az Állami Balettintézetben az akkori nevén, azt mondta, hogy van felvételi. És akkor én elmentem az utolsó felvételi rostán, ugye több száz gyerekből választottak ki, hát ilyen 15-20 gyereket, fiút. Ma már lasszóval kell elkapni a srácokat. Ugye,
2: mert, valóban?
3: Hát mert ugye egy apuka hogy gondolkodik, az én fiam focista legyen, vagy focista, de lehet, hogy focista. Úgyhogy, és a balett az ugye azt mondjuk, hogy távol áll a fiúktól, holott ha egy hölgyet fölkér valaki táncolni, az már fél siker.
2: Hát így az van, meg ott siker. A férfi vezet, tehát így ott nagyon van. Férfiasnak igen, kell lenni.
3: Igen. Elmentem erre a felvételre, az utolsó felvételi 42 fokos lázzal mentem be gyerekként. Felvettek, szerencsém volt, és aztán amikor beálltam első alkalommal a rúthoz, ilyen kacsa pozícióba, akkor azt mondtam, halló, Fred, aztán nem ezt csinálta. Tehát ez valahogy másképp mozgott. De aztán csináltam rendületlenül, és egyszer a próbára, ami az operaházban volt, nem a művészbejáron mentem be, véletlenül főbejáraton, és megláttam azt a csodát, ami fogadja a nézőt. És akkor én azt mondtam, hogy itt kell, hogy táncoljak. És aztán 82-ben bekerültem az operaházba, és aztán egyszer csak Seregi László, aki egy csodapali volt, oda jött hozzám, és azt kérdezte, hogy Jussikám, van kedved benne lenni a macskákba? Azt se tudtam, hogy miről beszél, de hát aztán persze. És 83-ban a Madách Színháznak a Macskák című előadásába bekerültem a karba, és amit mondtál, hogy a 100. előadáson, egyszer csak azt mondta Laci, hogy Jussikám, mit csinálsz holnap? Hát mondom, mester, macskák el, tudom, de a Mephistolészbe kéne beugrani. Azt se tudtam, hogy merre van az elő. Tűnik attól nehéz, mert nem arról, hogy mint ahogy te is énekesként odamész, kiállsz, elénekeled, kimész, hanem hogyha egyik kelléket megfogod, azt odaviszed, onnan elővarázsolod, tehát nem csak táncolnod kell, hanem színpadi jelenlétnek igen. is kell lenni. És még ráadásul varázslásokat ne cseszd el. Tehát az abszem benne volt, popóba. de megcsináltam, és utána több mint 500-szor eltáncoltam még a Mephistopheles, ami viszont nagy álmom, és nagy álmom, hát mondjuk ki az, hogy a fiam is eltáncolhatta a Mephistopheles-t, és az 1600. macskáknál ott együtt táncoltunk a színpadon. Tehát én beugrottam, ordítottam egy nagyot, fölmutattam, és föntről jött a fiam a zsinórpadlásból, mert régen én is onnan jöttem. Uh-huh. És aztán mentünk körbe a köpennyel, és együtt pörgettük, úgy féltem, hogy elrontom. De aztán nem rontottam el. És örjöngös siker volt. Aztán természetesen már csak a fiam ugrotta a trükköket, mert ha én ugrok egyet, akkor a mentő viszel. De szerintem ez így rendben volt, és hát utána azt kell mondjam, hogy egy hihetetlen érzés volt ez, hogy együtt voltam a fiammal a színpadon. 3 gyerekem van 2 lányom, és a Gyuszi a legkisebb. Ő választotta a táncot, és nem erőltettem, hanem ő 3 éves korától már pelussal, vagy 2,5 éves volt, és pelussal a kis gatyójába úgy tolta a pipaspiccet, és csinálta az előkészítő gimnasztikát.
2: Látta apát táncolni, vagy járt be az iskolába?
3: Mert akkor már megvolt, mert 2001-ben alakult az iskolánk, és hát idén volt 25 éves a suli, és hát ugye azt látta, hogy bemegyek a terembe, tartom az órát, ott vannak a gyerekek, táncolnak, és ez neki tök természetes volt, hogy ő is ide bekapcsolódik. Úgyhogy valamitől ez volt, és ez lett élete első szerelme neki is a tánc.
2: És ő is hozzátok járt?
3: Ott végzett Szerina? Nálunk a Madás Táncművészeti Iskolában, aztán utána volt kint 1,5 évet Szentpéterváron a Vagonov Akadémián, ott is tanult, és utána hazajött, és hát a Sárközi Gyula társulatban táncol, plusz gyakorlatilag Hámor Józseffel táncol, akkor van a Fekete Tyúk, amit gyakorlatilag közös produkció Szaszák Zsolttal és a csapatával, ahol ő egy roma gyereket alakít, hát nagy sikerrel mennek ezek a dolgok, meg hát a macskákba táncol, sok mindent csinál.
2: És
3: ja, és tanít nálunk már Budán.
2: Wow.
3: A modern szakot ő viszi.
2: Aha.
3: Úgyhogy imádja, és a gyerekek is imádják.
2: És mindehhez hány éves most ő?
3: Most lesz 26 novemberben. Én 26 éves voltam, amikor először elkezdtem tanítani a Balatintézetben.
2: Ezt szerettem volna kérdezni, hogy honnan jött neked a tanítás, vagy ez az ötlet, hát, hogy
3: annak
2: neked
3: idején,
2: tanítani
3: annak idején
2: kell.
3: Volt egy Havas Ferenc nevezetű világhírű táncos, és nyugdíjas volt, és bejött az operába, és azt mondta, ugye a nyugdíjak, mint olyan, milyen szinten voltak akkor, és azt mondta, hogy gyerekek, hagyd tartsak tréninget, mert nem tudok megélni a nyugdíjamból. És akkor azt mondta, hogy mi van, tehát egy Kossuth díjas művész ilyen mondatot mond, és akkor elkezdtem ilyen 24-25 éves koromban gondolkodni, hogy ha kiszállok a szakmából, akkor mi lesz az, ami tovább visz engem egyáltalán. És ugye az egyik filmben azt mondta Anthony Hopkins, hogy egy ember akkor hal meg, amikor elveszíti a céljait, és én azt gondolom, hogy ez nekem egy komoly cél a gyerekeket tanítani, és látni az ő boldogságukat és a fejlődésüket. És akkor 26 éves koromban visszahívtak a táncművészeti, akkori nevén még mindig balettintézetre, akkor már főiskola volt, bocsánat, még nem volt egyetem, és visszahívtak tanítani. És 26 éves koromtól elkezdtem tanítani. Több mint 10 évet tanítottam a Táncművészeti Egyetemen, elvittem egy docensi rangig, aztán onnan eljöttem. Egyébként 2 generációt neveltem, az első generációba Jurányi Patrik, Bajári Levente, aki ugye az operában lett szólista, Csonka Roland, ő is szólista lett az operában, Jurányi Patrik pedig a Finn Nemzeti Balettnek lett a szólistája. Több mint 10 gyerekből én 3 szólistát neveltem, aztán a következő jöjstó hozzá kell tenni, hogy ezek a gyerekek nem voltak jók. Tehát senki nem akarta tanítani őket, ilyen 2-3-asok voltak balettből. Aztán a következő generációba 4 szólistát neveltem, az egyik Kovács Gergely család, aki járja a színházakat és koreografál. Gyakorlatilag Bongár Attila, aki Amerikában lett szólista, Kapin Gábor szintén Amerikában, később a belgari királyi balettnél lett szólista, és Libik Roland, aki pedig az operában lett szólista, tehát 4 szólistát neveltem. Azt kell mondjam, hogy értek hozzá. Így 64 évesen mondhatom ezt, hogy értek hozzá. Ugye nagyon fontos az, hogy egy gyereknél, hogyha tanít, ugye a tanárok ezt pontosan tudják, hogy kellene tudni azt, hogy ami nekem öt, az neki is öt legyen. Mert hogyha egyformán tudunk gondolkodni és lélegezni, akkor jól tudunk haladni, de hogyha én nekem az öt, az neki 20, akkor nem fog menni. És ugye meg kell tanítani a gyerekeket először önmagukat legyőzni, és ha le tudják győzni önmagukat, ezt te pontosan tudod, hányszor volt az, hogy fáradt voltál, azt se tudtad, hogy hol az elől, de ha felmész a színpadra, akkor nem mondhatod a közönségnek, hogy bocs.
2: Nem bizony.
3: Akkor csinálni kell. Sose felejtem el, életemben először ugye én akkor asszisztense voltam a Fantomnak, és te fiatal kezdőként, egy csodaként berobbantál a színpadra, és mindenki azt kérdezte, hogy honnan jött ez a lány. És egy csengő hangon voltál Krisztin, és mindenki csodált téged. Úgyhogy szerintem voltak így közös élményeink.
2: Mi az, amitől ti meg tudjátok találni a közös hangot ezekkel a nehezebb gyerekekkel?
3: Nem mindenkivel találod meg, akivel megtalálod, annak tudsz segíteni. Uh-huh. Tehát, hogy azért mindannyian tudjuk, hogy ha ő nem nyújtja ki a kezét, hogy segíts, és nem hajlandó arra, hogy azt mondta Fülöp Viktor egyszer, hogy Gyuszikám, hegyeket kell elhordanunk, és centiket lépünk előre. Aztán később én azt tettem hozzá, de ha centik összeállnak méterekké, akkor egyszer csak művész leszel, és aztán lehet, hogy a következő életedben is fogod tudni azokat a reflexeket, amitől te táncos leszel, vagy művész leszel. Ezt te tudod?
2: Igen, igen, abszolút, abszolút.
3: És aki följut a csúcsra, azt úgy nagyon sokan csodálják, de hogy addig milyen véres verítékkel jutottál el oda. Én annak idején, amikor srác voltam, 6-8 órákat töltöttem a teremben. Tehát, hogy nem úri hobbiból csináltam ezt a dolgot, hanem hivatásként, de mégis az úri hobbim volt, mert azért azzal eltartani a családodat, amit imád, szeretsz, annál nagyobb boldogság és áldás nincs.
2: Ez így van. Ez így van.
3: Úgyhogy szerencsés vagyok.
2: A film egy rendkívül gazdag, színes, fantáziadús világot épít fel. Amikor te alkotsz, milyen érzést szeretnél kiváltani a közönségedből?
3: Nagyon fontos az, hogy négyen koreografálunk. Jurányi Patrik, aki volt növendékem, Kovács Gergely Csanád, a második generációs növendékem.
2: Tehát ők visszajárnak, hogy ez milyen szép, igen. De jó.
3: És Kovács Zsolt, aki azt kell mondjam, hogy a barátom is, szinte testvérem, ő a negyedik koreográfus, és négyen koreografáltuk meg a Diótörőt, de a Bogármesét is, meg a Gullivert is.
2: Úgyhogy akkor ezt hogy kell elképzelni, hogy
3: felosztjuk
2: ezt
3: egymás
2: a számot?
3: Között.
2: Ő csinálja azt a számot.
3: És nagyon kritikusak vagyunk egymáshoz, mert ha valami nem tetszik, akkor azt mondjuk.
2: Tehát, mert hát azért a stílusnak egyeznie kell, nem?
3: Valamennyi régen, de mégsem, mert azt kell mondjam, hogy attól jó, mert ugye Seregi László megengedhette azt, mert egy zseni volt, hogy ő egyedül, meg Harangozó Gyula bácsi is, hogy egyedül felrakott egy darabot. Mi nem vagyunk ilyen bátrak, és azt kell mondjuk, hogy ezért koreografálunk négyen, és szerintem ez működik, mert nem aludtak el eddig a növendékek a darabjainkon.
2: Abba biztos vagyok. Imádják. Biztos vagyok.
3: És hát gyakorlatilag nálunk a csata a Diótörőbe, az komolyan arról szól, tehát így filmképileg, amit mondtál, hogy amikor a Gyűrűk urába két oldalról egymásnak szalad a két csapat. Uh-huh. És komoly fájt van benne. És édes volt, mert a Rókusfalvi Lilinek a fia ugye megnézte a kislánya is, aki egy kis tündér. Egyébként a Lili, ő volt benne a nevelőnő a Diótörőbe, és ő régen hozzánk járt, és neki ez egy nagy dolog volt, hogy visszajött és fellépett velünk.
2: Akkor ti tényleg úgy működtök, mint egy család, mert visszajárnak a gyerekek, ez milyen szép.
3: Hát most volt a Bogármese a 333. előadás márciusban, és 20 éves volt, és hát azok a növendékek, akik régen benne voltak, azok visszajöttek, és ők is beszálltak a buliba. Tehát visszatérve, két oldalról szarad egymásnak a két csapat, de azt tudni kell, hogy a klasszikus ívvonalát megtartottuk a Diótörőnek, de át lett hangszerelve, és mai kor szerint szól, de nem ilyen gusztustalan diszkoritmusban, mert attól rosszul lennék, hanem finom átéléssel vannak meghangszerelve a dolgok.
2: De azért az alapmotívumok megtalálható?
3: Mindent. Hallható a zene. Tehát hallható az a fajta dallamvilág, ami a Diótörőre jellemző. De nálunk például ugye vannak jó egerek, és vannak rossz egerek. Tehát a babák tánca az például három kisegér táncolja, akik majd később harcolnak a rossz egerekkel. Mert ugye egy gyerek, sokszor hallottam azt, hogy kijön a Diótör előadásról, klasszikus előadás, és azt mondja, anya, apa, ugye az egerek azok rosszak. Nem, kisfiam, van jó eger, meg van rossz eger, mint hogy az életben is van jó ember, meg rossz ember. És hát azt kell mondjam, hogy tetszett a gyerekeknek az áthangszerelés, mert volt egy olyan kisrác, aki kijött, és azt mondta, hogy egész jó DJ ez a Csajkovszki. Úgyhogy imádni való volt, és a művészetek palotájában volt annak idején bemutatója, ott elég magas a zsinórpadlás, és ott föntről jött a karácsonyfa, és nálunk vannak angyalok. Egyetlen egy Diótörő előadásban sincsenek angyalok. Nálunk vannak, hiszen azért az ajándékokat, meg a fát az angyalok hozzák, meg a Jézuska.
4: Így van.
3: És nálunk úgy indul az egész, hogy Drossenmeier este 6-kor, hogy akkor indul a Szenteste, megelemednek a köztéri szobrok, és a főszobor, ő a Drossenmeier, és akkor egyszer csak azt mondják, na most Szenteste, megelemednek a köztéri szobrok,

0: vannak az ólomkatonák, és az ólomkatonák Charlie Chaplin, a három kisegér és Jackson a Diótörő bábúval együtt harcolnak az egerek ellen.
1: Aha.
0: És hát természetesen azt kell mondjam, hogy imádják, mert ezt mondta Rókusfalvi Lilinek a kisfia, hogy anya, ott igazi csata van, igazi karddal vívnak, de hát kisfiam nem, iddel láttam. Tehát a gyerekek teljesen beleélik magukat, ami fontos.
1: Hát hogyne, hogyne.
0: Anélkül nincs karácsony. Diótörő nélkül, ugye
1: ez van így a van, halász, ez így
0: egy töltött káposzta, pulyka,
1: igen, az össze van kötve. Igen, igen. És hogy van nálatok, tehát már az egészen kicsik is bekerülnek az előadásokba, tehát akiknek még sokat kell tanulni.
0: Nem. Nem. Ha valaki nem tud táncolni, ezt nem rakjuk be. Arra ott van a fél évi bemutatónk, ami minden évben kétszer mutatják meg magukat színházi körülmények között, februárban és júniusban. És aki nagyon jól tud táncolni, azok például benne voltak a jubilami macskákban, az 1600-ban, vagy a 40 éves, bocsánat, mennyi volt? 30 éves volt, azt hiszem most a macska, 83, nem, 40. Nagyon szalad az idő. Igen. Tehát a 40 éves macskákban is ott voltak, és általában ezek a gyerekek mindig azt táncolják el, amit a nagyok a báliképben. Tehát ugyanazt a koreográfiát. Most, hogyha ugyanazt a koreográfiát el tudják táncolni, akkor nem annyira rosszak.
1: Aha.
0: Szóval ezek azt kell mondjam, hogy torpedorombolók. Igazság szerint tegnap volt a Gulliverből előadásunk Diósdon, és hát pont oda jött a polgármester, és azt mondta, hogy még így nem látott gyerekeket táncolni. Tehát ezek fölmennek, imádom őket, mert játszanak az öltözőbe, és fölmennek, átvált az agy, aha, és átmennek ilyen kommandósba, tehát akkor csak az előadás van. Tehát ezek nem viccelnek. Ezek
1: és milyen korosztályok vannak?
0: Hát a legkisebb az ilyen 9 éves, ugye ő az egér király, mert azt mondjuk, hogy minden diktátor pici. Tehát az egér király nálunk kicsi, az nem nagy. És van neki egy nagy tábornok. Ő vívja a csatát igazán.
1: Értem.
0: És hát ő a legkisebb, és hát vannak a legnagyobbak, akik 18-19 évesek. Például a keleti szólót is ők táncolják. Úgyhogy én azt mondom, hogy minden korosztály benne van, közel 90 szereplős a Diótörő.
1: Az igen.
0: Tehát azt kell mondjam, hogy ilyen létszámot az operaházon kívül nem tud senki más kiállítani. Még az operett színház sem. De nem attól jó, mert ennyi szereplő van benne, hanem attól, mert monumentális. És ugye nagyon fontos az, hogy az első részben ugye gyerekek éljék meg a karácsonyt. Tehát láttam én már olyan felvételt, hogy felnőttek műanyag fehér parókába ottan próbáltak gyereket játszani, attól hülyét kapok. Tehát én azt gondolom, hogy gyereket gyerek játszon, felnőttet felnőtt.
1: Hát igen, így csak kell. Ehhez kell a
0: muníció.
1: Így van, a megfelelő muníció. Képességű gyermek.
0: És én azt mondom, hogy közel 500 növendékünk van stúdiókban, és az Angol utcában van ugye az iskolánk, ami a Madács Táncművészeti Általános Iskola és Gimnázium, tehát most már nálunk a szakképzés is van, tehát nálunk a végén szakirányú végzettséget kapnak, tehát nálunk tanulják a matematikától kezdve sok mindent. 5. osztálytól van belépési pont, és 9. Mert valaki azt mondom, hogy később jut eszébe, hogy ő táncos szeretne lenni, és akkor 9-től van lehetőség. Aki 5-től száll be, az klasszikus diplomát kap a végén, aki 9-től a színházi táncot. De nyilvánvaló, hogy mindenkinek kell tudni a balettet és a színházi táncot.
1: És akkor ezen kívül még
0: ezen kívül
1: belekóstolnak egyéb táncstílusokba is?
0: Persze, és a stúdiókban gyakorlatilag ott tanulnak, ami itt van a 11. kerületben Bartók Bélán, és Szentendrén van a V8-ban, és ott heti kétszer jönnek, kétszer 75 perc, mindig van klasszikus balett, és egyik héten musical jön hozzá, másik héten pedig modern. Tehát így tanulják. A szakképzésen, pedig amire mondom azt, hogy az Angol utcában van, ez a párhuzamos képzés, ott ugye valaki délelőtt tanulja a matematikától kezdve az irodalmat mindenki, délig, és akkor utána pedig délután van a kicsiknek a táncoktatás. A nagyoknál meg fordítva van, délelőtt van a táncoktatás, ami áll klasszikus balettből, néptáncból, amerikai steppből, tehát ők tudnak steppelni, azóta se tudok steppelni, pedig a Jane Kelly, Fred Astaire volt a példa.

0: tulajdonképpen. És akkor van a modern tánc technika, meg néptánc. Tehát, hogy elég sokféle stílus tanulnak. Ugye, mert tánc létezik A-tól Z-ig, és hogyha valaki bekerül színházba, erre van igény, hogy tudjanak mindenféle táncstílus táncolni.
1: Ez így van, hiszen a zeneisége is most már olyan összetett ezeknek a műzikeleknek, hogy muszáj.
0: Kötelező.
1: Igen.
0: És azt kell mondjam, hogy nagyon sok növendékünk van az Erkel Színházban, nagyon sok növendékünk van a Madách Színházban, rengetegen táncolnak a Végszínházban, sőt, Bálint Barna a Végszínháznak a tánckarvezetője, aki nálunk végzett, vagy mondhatnám azt, hogy a Szegedi Nemzeti Színház tánckarának a vezetője is mi növendékünk volt, úgyhogy lassan beterítjük az országot.
1: Nagyon helyes, ez nagyon szép. Amikor szerepet választasz egy növendéknek, mennyire abból indulsz ki, hogy amit már biztosan tud, és mennyire szeretsz olyat adni, amit még egy kicsit úgy érzed, hogy ebből majd tanulhat?
0: Majdal nem tudok mit kezdeni. Szívesen segítek neki abba, hogy összesen mit tudom, egy hónap alatt eljusson arra a helyzetre, maximum ennyi felkészülési időnk van.
1: Tehát akkor meg kell lenni az elején már annak a tudásnak, ami ahhoz a szerephez
0: tudásnak,
1: kell.
0: Másrészt azt mondom, hogy a karakternek megfelelőnek kell lenni. Példa, én Seregi vérével vagyok átitatva, és ő Seregi László annak idején, meg a növendékeim is. Gyakorlatilag ő mondta azt, hogy egy mutatás, egy tudás.
1: Igen, nem mindig lehet, ezt mondta.
0: De egy mutatás, igen, egy tudás. És annak idején, amikor fiatal srác voltam, talán másodéves lehettem, vagy harmadéves az operában, és bemutatták a Romeo és Júliát, és gyakorlatilag néztem a próbacédulát, mert akkor kiírták, hogy ki mit fog táncolni, és én néztem, és mondtam, ez az. És benne voltam a 8 fiatal párba. És mondta a haverom mellettem, azt mondta, milyen mázlista vagy? Hát mondom, te is benne vagy a 8 fiatal párba. És akkor mondja, hogy nézzél már egy kicsit odébb, és odébb néztem, nem jutott eszembe, hogy szólót nézek. És ott voltam Keveházi Gábor második szereposztásaként, Tibáltként. Hú, boldogan mentem végig. Hát a Keveházi mögött második szereposztás Tibált, az egy rohadt nagy dolog volt.
1: Hát hogyne.
0: És hát mentem végig boldogan a folyosón, Seregi ott ült a padon, tiszteletem mester, akkor még nem voltunk ilyen baráti viszonyban, tiszteletem, jó napot kívánok mester, jó napot, és akkor utánam szólt, tudod miért adtam neked a Tibáldot? Gondoltam, jól forgok, jól ugrok, jóképű srác vagyok, visszafordultam, és mondtam, nem tudom mester, mert olyan tenyérbe mászó képed van. És azt kell, hogy mondjam, hogy fontos a karaktereknek a kiválasztása. Tehát kibe mit látsz meg karakterbe. Téged is annak idején pofán vert a szerep, amikor a Krisztin neked adták. És a Mary Poppinsba is azt kell mondjam, hogy egy csoda vagy. Mert így néz ki a Mary Poppins, ahogy te azt eljátszod. Tehát tudod, vannak olyan helyzetek, amikor pofán ver a szerep.
1: Vannak, ez
0: tudod? És nyilvánvaló, hogy én viszont sokszor úgy voltam vele, hogy sokszor, amikor például egy mandarin megkaptam, hogy azt mondtam, hogy biztos, hogy ezt nekem kellett megkapni, aztán küzdök érte, és aztán be kell, hogy bizonyítsam magamnak, hogy igen, alkalmas vagyok rá. Úgyhogy sok mindent eltáncoltam, sok mindenért meg kell küzdeni, és a növendékeket is meg kell tanítani arra, hogy küzdjenek azért, hogy jobbak legyenek.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, vagy az egyik fontos dolog ebben a mai világban.
0: Persze.
1: A kitartás,
0: az alázat.
1: Az alázat, igen.
0: Anélkül nincsen
1: ezt,
0: semmi.
1: Ezt mind meg kell tanítani, mert ők ezt nem tudják maguktól.
0: Hát erre mondta azt a Seregi László, hogy hozott anyagból dolgozom. Tehát, hogyha végig gondolod azt a részét, hogy hiába, tehát szívesen tanítok növendékeket, de családokat nem tudok. Tehát, hogyha egy gyerek nem úgy gondolkodik, érted, az életről, amit otthonról hozott, akkor nagyon nehéz neki elmagyarázni. Természetesen vannak kivételek, de az nagyon ritka. Tehát amikor egy gyerekkel nem vagyok megelégedve, és elmondom neki a véleményemet, és utána egy szülő esetleg számon kéri azt, hogy ezt miért gondolom így, azért mert értek hozzá. Tehát 26 éves korom óta tanítok, 64 éves vagyok, értek hozzá. És azt kell mondjam, hogy a letett dolog, amiket eddig letettem az asztalra, az azt bizonyítja, hogy értek hozzá. Uh-huh. És én sem vitatkozom az orvossal, hogy mit kéne tenni ahhoz, hogy meggyógyuljak, hanem meg kell, hogy csináljam.
1: És hogy látod, régen könnyebb volt a gyerekekkel, régen jobban hozták magukkal ezt az alázatot, vagy pedig most is olyan, mint régen?
0: Kicsit elferdült a világ. Ezt gondolom te is hallottad, hogy például Svédországban, vagy bocsánat, Norvégiában, ha ugye ez egy pasi, hogy ő megpróbálna a kabaré női főszerepét, akkor meg kell, hogy hallgassad. Különben, ha nem, akkor feljelent. Nem tudom, hallottál erről?
1: Nem, de el tudom képzelni.
0: Oké,
1: okay,
0: tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a... És értsék jól a hallgatók, hogy ez a fene nagy liberalizmus azért ez sokszor rossz útra viszi. Tehát inkább azt mondanám, hogy az intelligencia hiánya és a félreértett demokrácia a sokszor csacsiságokat szül. És igen, van olyan helyzet, amikor egy gyerek úgy gondolja, hogy én nem vagyok megfelelően türelmes hozzá, tehát basszus, egy hét múlva előadás van, hova legyek türelmes? Tehát ha balettet tanítok teremben, akkor türelmes vagyok. De én azt gondolom, hogy tudod, úgy építkezünk, hogy amit elmondtam, az, ha nem is tudja megvalósítani másnap, de legalább emlékezem már arra, hogy mit mondtam neki tegnap. Mert ha nem emlékszik rá, akkor nem jó. Mert akkor azt gondolom, hogy én nem vagyok fontos, és egyáltalán az egész szakma nem annyira fontos neki, hogy megjegyezze. Tehát, hogy akkor tudok csak építkezni, hogyha egymásra rakjuk a téglákat. De hogyha nem emlékszik arra, hogy mit kértem tőle tegnap, az nem jó. Mert akkor úgy érzem, hogy nem Gyulának hívnak, hanem Gyurikának, én vagyok a papagáj. Szóval nem akarok papagáj lenni. Oké, okay, nem tudok butha lenni, bár testileg az vagyok, de nem tudok butha lenni. Nem megy. Tehát azért nehéz, mert ugye egyszer a gyerekek azt látják, hogy balettmester vagyok, benn vagyok a teremben és tanítom őket, és egyszer csak egy másik sapka kerül rám, amikor azt mondjam, hogy az előadásért vagyok felelős, és minőséget akarok látni. Tehát most nincs időnk arra, hogy 20-szor elmondjam egy és ugyanazt, mert nem megy. De egyébként ezt ők fel is fogják, tehát hogy nincs ezzel gond. Van egy kislány, aki, és ezért mondom azt, hogy fontos, hogy hozott anyagból dolgozom. Volt egy kislány, aki azt se tudta, hogy merre van az elől a tavaly decemberi Diótör előadáson. És akkor behívtam az édesanyját, hogy jöjjön már be, nézze meg, legyen szíves. És akkor megnézte az édesanyja, és utána hihetetlen változáson ment keresztül a gyerek. Tehát elmagyarázta neki az anyukája, hogy figyelj, te, neked fókuszba kéne lenned. Tehát neked oda kéne figyelni arra, hogy mikor, merre vagy, hogy csinálod, mit csinálsz. És ma, épp tegnap, kislány már főszerepet táncolt a Diótörőbe. Ő volt a hopmester. Tehát hihetetlen változáson ment keresztül, és hogy ezt így mondjuk, akkor már akkor is jó volt a Diótörőbe. De utána olyan éven ment végig, hogy példaértékű. Azt mondta Seregi László, hogy ha te magadból nem csinálsz művészt, akkor senki. Te kell lesz hozzá. Tehát hiába kiabálunk oldalról a pályáról, hogy rúgja be a gólt, neki kell belülni. Nem nekem.
1: Klára története tulajdonképpen egy felnövés történet, és belép egy ismeretlen világba, döntéseket kell hozni, és közben saját magáról is sok mindent megtanul. Látsz ebben párhuzamot azzal, amin egy fiatal táncos keresztül megy, amikor először komolyabb színpadi helyzetbe kerül?
0: Szerintem mindannyian így vagyunk vele, teljesen függetlenül attól, milyen szakmát választunk, vagy mit, hogy táncosok leszünk, vagy énekesek, vagy énekes színészek leszünk, vagy egyáltalán azt kell mondjam, hogy matematikusok. Azt mondta Markó Iván, hogy a maximum alatt nincs teljesítmény.
1: Ha.
0: És ez való igaz, és nem véletlenül lett ő világsztár, mert így gondolkodott, és így élt. A maximum alatt nincs teljesítmény. És ha ezt valaki megtartja, akkor előbb-utóbb előre lép, ha valaki megtagadja, soha. De soha nem lesz. És hát igazán az ember, azt kell mondjam, hogy azért te is önmagadhoz vagy a legszigorúbb.
1: Hát ez így van.
0: Önmagadhoz vagy a legszigorúbb, mert nem mondhatod a közönségnek, hogy tessék visszajönni holnap, majd holnap jobb leszek. Nem, most kell jónak lenni. És igazán mi arra esküdtünk föl, hogy a közönséget szórakoztatjuk, ha tetszik, ha nem.
1: Ez így van.
0: És sose felejtem el, fiatal srác voltam, 19 éves, és november 13-án pénteken elment édesanyám, és rá 4 napra Rodbát kellett táncolnom. Senkit nem érdekelt, hogy mi történt velem, de senkit. Mert ha felmegy az ember a színpadra, akkor az a te magánügyed, hogy mi történt veled. Mert igazán a közönség, hogy mondjam, ha kifizette a jegyet, akkor nem tudja azt mondani, hogy, és ezt tanítom a növendékeimnek is, hogy figyeljetek, éppen édesanyának van a szülinapja, és elmentek egy jó helyre, egy olyan kipróbált helyre, amiről tudod azt, hogy jó, és ott kajáztok étteremben. És minden kaja rossz. Majd kijön a szakács, és azt mondja, bocsánat, ma nincs jó napom. Kell, hogy érdekeljen téged?
1: Nem.
0: Hogyha azt mondod, hogy, és akkor mondják is, hogy nem. Na mondom, ugyanígy van ezzel a közönség is, amikor beül. Neked az a dolgod, hogy szórakoztasd. Más dolgod nincs. Úgyhogy szerintem ezt ők érzik, és azt kell mondjam, hogy imádom őket, és én nagyon szeretem táncolni, de tanítani az egy éterikus érzés, és főleg az, amikor egy szerepet megformál egy gyerek, az komoly. Az nagyon nagy dolog. Az akkor olyan érzésem van, hogy torok szorítva felhők fölött mászkálok. Ja.
1: És ők mind olyanok lesznek, mintha a saját gyerekeid lennének.
0: Mindegyiket imádom egytől egyik, persze. És hát ami nagyon fontos, hogy jönnek oda. Gyula bácsi, én a diótörőbe megtarthatom a testvér szerepet? Gyula bácsi, lehetek főangyal a diótörőbe? Mondom, hagyjatok már békén, imádlak titeket, de egyelőre örülök, hogy a Gulliverrel megküzdünk, ugye, mert Petőfi programmal kaptunk pénzt, és 19 városba visszük el a Gullivert, és 19 városba visszük el a Habisztit. A Habisztiről azt kell tudni, hogy ugye sok, tehát az olátcigányok, ugye mennyi cigány származású vagyok, az olátcigányok azt mondják a Habisztire, hogy az a hazudós, az a nagyot mondó Habiszti. Mm. Nálunk a zenész cigányoknál, mert a mindkét nagyapám primás volt, tehát, hogy az,
1: na, akkor
0: hogy,
1: a művészvonal az itt kúszott be, ugye?
0: Hát, nem tudom, hogy itt kúszott-e be, de a Seregi mondta azt, hogy három faj uralja a zenét, a romák, a zsidók és a négerek, így mondta, és néha valaki betéved a kocsmába. Tehát, hogy én másképp hallom a zenét. Tehát, hogy én, azt mondta a Laci, hogy egy csoda vagy, mert hogy egyszer hallasz egy dallamot, és vissza tudod dúdolni úgy ritmikába, ahogy az kell, tehát a táncon belül, nem lősz mellé. És visszatérve erre az egész dologra, ez arról szólt, hogy több mint tíz évvel ezelőtt kim voltam a békemenettel Auschwitzba és Birkenauba. És gyakorlatilag ott láttam azt a végtelen borzalmat. Tehát a 13-as barak volt Auschwitzban a romáknak a barakja. 13-as szám az szerencsétlen szerintem. Valakinek szerencsés, nekem az szerencsétlen. És ott volt egy szombathelyi püspök, akitől életemben először, én nem egy pár szót tudok cigányul, de nem tudok beszélni cigányul. És egy cigányul mondta el a mi atyánkot. Annál a fotónál, ahol gyakorlatilag le van fotózva az a négy kisrác, hogy Mengele annak idején levágta a nemi szervüket, és trágyát rakott bele. Kemény, nem?
1: Jó.
0: Mert hogy azt mondta, hogy arra volt kíváncsi, hogy a romákra hogy hat a vérmérgezés. Ugyanúgy, ahogy a többi ember, ezt mindannyian tudjuk. Aztán átmentünk Birkenauba, és ott mentünk barakról barakra, és az egyik barakba hihetetlen remegés fogott el. Azt mondtam, hogyha nekem itt kéne létezni, akkor én meg akarok halni, de nem halhatok meg, mert a másik barakba, meg ott vannak a gyerekeim, akkor akarom tudni, hogy mi van velük. És amikor kijöttem, azt mondták, hogy ez volt a cigányok barakja. Föntről üzentek. És aztán oda mentem a vagonhoz, akkor volt kint Áder János, és bocsánatot kért a magyarok nevében a zsidóktól. Magyar zsidóktól, hogy akkoran magyarok annak idején 44-ben engedték azt, hogy elvigyék a rengeteg zsidót. És ahogy letettem a mécsest, meggyújtottam, elkezdték élőben, mert volt akkor műsor, elkezdték élőben játszani a Schindler listájának azt, hogy gyönyörű hegedű szólóját. Tehát én több mint fél órán keresztül zokogtam, nem tudtam a bajni, és akkor, amikor jöttem haza, akkor azt mondtam, hogy ezt nekem valahogy meg kell mutatni itthon, hogy ez miről szólt, ez a borzalom. És öten koreografáltuk, ebből az ötből négyen cigányok vagyunk, Hámor József, Kovács Zsolt, Földi Béla, aki tagadja, hogy cigány, de hát fekete festett haja van, Szoli barna, aranykereszt a nyakba, Mergyó Kábrióval mászkál, és ha lehet fiatal csaj jöjjön mellette, és ha lehet, akkor szőke legyen, mert úgy érzi, hogy kitört a gettóból. Én vagyok a negyedik, és a Csanád az ötödik, aki tiszteletbeli cigány, és így megalkottuk ezt a darabot. Az első arról szól, hogy egy cigány ember élete az e világban és a cigányvilágban nőknél, ezt én koreografáltam, fiam táncolja, meg még két hölgy. A második a testvéri szeretetről szól, az áthidalhatatlan lelki ölelésről szól, ahogy a testvérek össze tudnak kapaszkodni, ezt Földi Béla koreografálta. A harmadik a cigány őserőről szól, mert ugye azért pontosan tudjuk, hogyha romák megbolondulnak, elindulnak, ott kököl nem marad. Tehát mi bolondok vagyunk ilyen szempontból. Gondoljunk csak arra, hogy Marosvásárhelyen annak idején szállóigévé vált, hogy ne féljetek magyarok, megjöttek a cigányok. És a cigányok védték meg a magyarokat a román nacionalistáktól. Akkor ütötték Kisütő Andrásnak is a szemét a román nacionalisták. Puci Béla volt az, aki megvédte a csapatával, késpengét ragasztott a talpára, és mármint a cipő talpára is úgy verekedtek. És az utolsó, az pedig a cigány holokauszról szól, ami történelmi adatokkal ezt a Zsolt, Kovács Zsolt és Kovács Gergely Csanád koreografálta. Annak idején ezt kivittük Brüsszelbe is, és gyakorlatilag hát lefordította egy egyetemi tanár angolra a magyar szöveget, és Kamarás Iván, aki kiválóan beszél angolul, ő mondta föl, de mielőtt felmondta volna, azt kértem tőle, hogy jöjjön be egy próbára, és nézze meg a darabot teremben. Többször elsírta magát. És aztán elmondta, hogy az ő apukájának az anyukája egyedül jött vissza Auschwitzból gyerekként. Tehát ő érintett ebbe a dologba. És egy fontos dolog, Helmut Schmidt 82-be kért bocsánatot az európai cigányságtól, nem tudom, tudod-e, senki nem hallott róla. Közel 40 év kellett, hogy a németek bocsánatot kérjenek az európai cigányságtól, mert azt mondta, hogy annak idején, amikor elvitték, és sokan nem tudják, hogy először a cigányokat vitték el a táborokba, és miután nem reagált rá Európa, jöttek a zsidók, meg a melegek, meg még sok mindenki más, és akkor azt mondta Helmut Schmidt, hogy annak idején ez nem bűnmegelőzés volt, mert ezt mondták, hogy a romáknak az elvitel az bűnmegelőzés volt, hanem etnikai tisztogatás. 82-ben mondták ki ezt a németek. Úgyhogy ennyit erről, de nem akarom ezzel a szomorúsággal, de ez is hozzátartozik az életünkhöz, hogy ezt is megcsináltuk. És ezzel akkor is megyünk körbe a Petőfi programmal, igen, és most tárgyalunk az Arany Tízzel, hogy esetleg ott is megcsináljuk Budapesten, mert rengetegen kérdezünk, mert bemutattuk már Budapesten is, rengetegen kérdezik azt, hogy mikor láthatjuk ezt Budapesten, úgyhogy az Arany Tízzel vagyunk tárgyalásban, hogy esetleg ott bevisszük oda is, mert az a fontos, hogy ilyen szűk környezetben 180 férőhelyes, hogy legyen egy intimitás ennek az egésznek. Annak idején a Nemzeti Táncszínház kistermében mutattuk be. Miután vége van a darabnak, 10-15 másodperc csönd, és nem tapsolnak az emberek.
1: Persze.
0: És utána volt olyan, ami ledöbbentő volt, hogy utána meghajoltak a művészek, felment a fény, kimentek a művészek, meghajoltak, felment a fény, és az emberek nem álltak fel. Ott ültek. Aztán én mondtam azt, hogy vége van az előadásnak, gyertek, menjünk most már haza. Igen. Úgyhogy ilyeneket is csinálunk, ugye az első berobbanó sikerünk az az LGT táncképek volt, ahol eredeti LGT zenére táncolunk, és gyakorlatilag nagy sikere van. Tehát ez annak idején 2001-ben volt a premierünk, akkor KFK-i Kamara Balettnek hívtak minket, mert a KFK-i szponzorált minket, Horvai Mátyásnak hívják az urat, ő Horvai Pista bácsinak a fia.
1: Aha.
0: És ő a KFK-inak volt a vezére, és egyébként az édesanyja pedig Farkas Dolly, a Farkas Edit, ő balettmester volt a balettintézetben, egyébként tanított engem is, képzeld el. Úgyhogy megvolt a Mátyásnak, meg most is megvan az a fajta érzékenység a művészet felé, és ő volt az, aki szponzorálta ezt az egészet, annak idején az ő céget, illetve az ő cégük. És így jött létre a KFK-i Kamara Balett, aztán később, amikor megszűnt, akkor alakultunk át Sárközi Gyula társulatnak.
1: Értem. Nagyon sok mindenről beszéltél, hogy miket csináltatok is, mi lesz, de van-e még olyan a jövőben, olyan terv, amiről még nem
0: beszéltél? Pinocchiót szeretném majd megcsinálni, de De hát ahhoz még pénz kell, mert hogy a bogármese annak idején, ahhoz, hogy jót csináljunk, a bogármese annak idején 2006-ban volt a bemutató, 25 millióba került. Nem kaptam az államtól erre támogatást, tehát ezt a KFK-tól kaptam, a szponzorációs pénzt meg gyakorlatilag az iskola bevételéből tettem úgy félre, hogy ki tudtam fizetni ezt az előadásnak. Tehát azóta is megy töretlenül és rendületlen, igen. És nagyon sokan azért jöttek hozzánk, mert látták a bogármesét, vagy akár a diótörőt, vagy a Gullivert. Tehát ez ilyen csalogató. De a Pinokkióhoz, amit meg szeretnék majd csinálni legközelebb.
1: Nagyon szép történet, nagyon szeretem. Én is, igen, játszottam. Nem kellett táncolni.
0: De mi? Vagy csak mi olyan.
1: Pinokkió.
0: Nem mondod.
1: Képzeld el, a Győri Nemzeti Színházba. Igen, igen.
0: Én valahogy úgy képzelem ezt az egészet el, hogy például a Geppetto az olyasmi kis forma lenne, mint a Csanád, ilyen kis picike is megy. Én szívesen lennék Stromboli nagy bajusszal, nagy cilinderrel, mint cirkuszigazgató. És hát mondjuk ki azt, hogy a tücsöknek meg ilyen hollywoodi Broadway stílusba kell tudni steppelni.
1: Jó, tetszik.
0: És ugye előttem van az, amikor ugye szamarok alakulnak a gyerekek, és ezek a gyerekek tudnak táncolni és steppelni, és kókuszni jó kézen és steppel. Úgyhogy ez egy nagy fináli első felvonás befejezés lenne.
1: Jó. Nagyon tetszik, biztos jó lesz.
0: És hát a zenéket ugye Tallé Zsófia és Faltai Csaba írta, hogy Tallé Zsófia sajnos már nem él, és van egy növendéke neki, és valahogy ugyanabban a stílusban szeretném, hogy a Zsófi megírta, mert annak idején csináltunk Pán Pétert is, meg ugye a Bogármesét is ő írta, a Gullivert is ő írta, úgyhogy nagy sikere van a zenének, és az nagyon sokat számít, hogy milyen a zen, azt mindannyian tudjuk.
1: Ahogyne. Na jó, a diótörőn találkozunk, mondjuk el még egyszer azért a dátumot, december 21, 27 és 28-án.
0: Igen, az első az a MOM kultban lesz, és a második kettő pedig a RAM színházban.
1: Jó.
0: És nagy szeretettel a kislányoddal.
1: Mi biztos, hogy ott leszünk, mert nálunk a diótörő az nagy-nagy-nagy kedvenc.
0: És nem fogtok unatkozni, és attól jó egyébként, hogy a...
1: Nagyon felcsigáztál, nagyon tetszik.
0: Attól fantasztikus egyébként, hogy a szülők is élvezik. Ugye először ugye a bogármese azért született meg, mert azt mondtam, hogy kell olyan darab, ahol a gyerek és a szülő együtt élvezik az előadást, és ez a diótörő ugyanez, tehát, hogy sok apuka elviszi a gyereket diótörőre, de jót alszik esetleg rajta, a miénk nem ilyen.
1: Én kifejezetten élvezem, jó, ez abból is adódik, hogy az én gyermeki lelkem az még itt van. Én nagyon szeretek a kislányommal mesedarabokra járni. Lehet, hogy egy csomószor én jobban élvezem, mint ő, vagy legalább ugyanúgy, úgyhogy
0: látod ott téged a Mary-ben?
1: Hogyne.
0: Imádott, mi?
1: Igen, olyan legyen aranyos kérdezik.
0: Rajongott.
1: Ugye most elkezdte az iskolát, és akkor ugye itt már kérdezik, hogy és akkor a szüleid mivel fog, anyuka? Színésznő. Tényleg? És min? Hát ő a Mary Poppins.
0: Egyen meg a szívét.
1: Ennyi, nála ez a lényeg, a Mary Poppins. Ne.
0: Nagyon fontos. Egyébként a Gyuszi is, amikor kim volt Szentpéterváron, kérdezték azt, hogy mit csinál édesapád, vagy anyukád, is mondta, hogy apám táncos volt az operában, és ugye a világ legnagyobb táncosa Vlagyimir Vasziljev volt, és én tudtam bele táncolni, úgy táncolni, hogy a Macbethet jött, és kiválasztott engem fiatal srácként, én voltam a bankó. És hát akkor ők így térdre zuhantak, és azt mondták, úristen. Hát. És aztán mutatott rólam videót, és azt mondták, hogy rendben van.
1: Hát igen. Ez nagyon-nagyon fontos szerintem egy gyermeknek, hát hogy
0: kötelező,
1: büszke legyen.
0: Kötelező. De kis mesehős.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Én nagyon élveztem, és csodálatos, amivel te foglalkozol, és csináld még sokáig.
0: Köszönöm.
1: Tényleg.
0: Adja meg a jó Isten ezt nekem.
1: Úgy legyen.
0: Amen.
1: A végére tartogattam néhány villámkérdést.
0: Igenis.
1: Jó?
0: Jó.
1: Klasszikus vagy modern?
0: Klasszikus.
1: Bátorság vagy túlélés?
0: Mai világban túlélés.
1: Szabadság vagy kényelem?
0: Szabadság.
1: Szó vagy tett?
0: Tett.
1: Szív vagy ész?
0: Szív.
1: Igazság vagy béke?
0: Igazság.
1: Harag vagy megbocsátás?
0: Megbocsátás.
1: Egyén vagy közösség?
0: Közösség.
1: Sors vagy választás?
0: Sors.
1: Örökség vagy újrakezdés?
0: Örökség.
1: Lázadás vagy alkalmazkodás?
0: Lázadás.
1: Erő vagy sebezhetőség?
0: Erő.
1: Jelen vagy jövő?
0: Jelen.
1: Győzelem vagy méltóság?
0: Győzelem.
1: Köszönöm szépen.
0: Igen, köszönöm én is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Összehangolják a budapesti kórházak belgyógyászati osztályainak működését. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadonbocsátását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Összehangolja a fővárosi kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az egészségügyi minisztérium. A tárcavezető azt mondta, az elakadást nem váratlan terhelés okozta, hanem a súlyos ápoló és orvos hiány miatt leszűkült kapacitások. Hegedűs Zsolt szerint a rendkívüli betegellátási helyzet további oka, hogy az ellátórendszer évek óta tömegesen gondoskodik olyan krónikus betegekről, akiket alacsonyabb fokú egészségügyi intézményben vagy a szociális rendszerben kellene ellátni. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rossz indulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak, a pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát. Pinteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Éles vita zajlik a következő 7 év uniós költségvetéséről a kétnapos brüsszeli csúcs találkozón. Több tagállami vezető, köztük Magyar Péter is hangsúlyozta, a gyors megállapodásnál fontosabb a kedvező alkú, ezért a decemberi vétó lehetőségét sem zárták ki. Hónodi Molnár Dórával és Dobos Zoltánnal beszélgetünk. Az ország legostobább kormánypárti kommentelőjének nevezte Márki-Zay Pétert Schmidt Mária, aki szerint a magyar demokrácia egyik legnagyobb misztériuma, hogy ezt tűrik a hódmezővásárhelyi polgárok. Márki-Zay Péter egyébként a kormányfővel közös gépen érkezett Brüsszelbe, ahol az önkormányzatok előtt álló kihívásokról is egyeztetett. Brüsszelből kapcsoljuk Márki-Zay Pétert. A héten elindult a várólista csökkentési program és a betegelégedettség mérése is az egészségügyben. Hegedűs Zsolt bejelentette, tanuló egészségügyet akarnak. A terület a kormány tervei szerint plusz 500 milliárd forintból gazdálkodhat jövőre. Mire elég a pénz? Rékasi Balást kérdezzük. Az isztambuli egyezmény ratifikálását kérik a kormánytól a nőjogi szervezetek, valamint a magyar női lapok szerkesztőségei. Szerintük a kérdés nem várhat, mert a nők biztonságának garantálása nélkül nem lehet gyermekvédelemről vagy rendszerváltásról beszélni. A stúdióban Mérő Vera.
3: Jó estét, tiszteltel, köszöntöm Önöket. A Népszabadság újságírója, az egyik vendégünk, Kolonadi Molnár Dóra. Milyen fura és milyen érdekes jó érzés kimondani Népszabadság újságírója. Látom, vírus.
4: Igen, én is örülök, hogy ki lehet ezt mondani.
3: Dobos Zoltán, az M4.hu és a Privát Bankár igazgatója. A másik újságíró kolléga. Jó reggelt kívánok. Na szóval, hogyha a Népszabadságba válthatunk két mondatot, milyen visszatérni ezzel a név alá?
4: Nagyon szeretném, hogyha az olvasók nem csalódnának, és azt a hagyományt, amit 10 évvel ezelőtt abba kellett hagynunk kényszerűen, azt tudnánk folytatni egy korszerű és jó hírportállal kiegészülve. Ugye nem napi lapként folytatjuk, hanem heti lapként, és remélem, hogy nem okozunk csalódást. Nagyon sok tartalom lesz egyébként az oldalon, azon túlmenően, hogy ugye a hírek és az elemzések, a riportok azok ott lesznek, de lesznek podcastok, videós anyagok, úgyhogy...
3: Kérdezted, hogy lehuppantál arra a székre, hogy ugye így mutatsz be, ennyire fontos?
4: Hát nekem nagyon nagy összeomlást okozott a saját életemben, amikor megszűntem Népszabadságban a munkám. Ott lettem újságíró, a pályámat ott kezdtem, úgyhogy nekem lelkileg is rengeteget jelent az, hogy visszatérek ahhoz a szerkesztőséghez, ahonnan elindultam, és azokkal a szerkesztőkkel, kollégákkal dolgozom együtt, akikkel korábban is, kiegészülve a Népszavás remek újságírókkal, szóval nagyon jó kis csapat lesz.
3: Minden jót nektek!
4: Köszönöm szépen, hogy kérdeztél.
3: És akkor a témáink, ugye? Például az, hogy mi zajlik most Brüsszelben, azok a hírek jönnek, hogy hát vita van, megegyezés elég távol, sőt lehet, hogy ez a 3 nap ez úgy telik el, hogy nem lesz megegyezés. A költségvetésről vitatkoznak, adjuk meg ennek a tekintélyét, a súlyát, tehát itt 7 évről beszélgetünk, 7 évnyi pénzről, 7 évnyi működésről, amit ez a pénz meghatároz, és igazából mi a vita legsúlyosabb része?
5: Valójában két nagy tömb áll egymással szemben. Az egyik ugye a takarékos hatók, ide tartozik például Németország, Franciaország, talán az írek is, és még mondjuk így a magállamok, ugye azt szokták mondani a core states. A másik oldalon pedig ugye a kohézió barátai nevű csapat áll.
3: Akik a pénzt várják. Némi egyszerűség.
5: Hát konkrétan Andrej Babis így kimondta, hogy több pénzt akarunk. Tehát ennyi, dur bele, bum. Tehát ez az a kérdés, hogy most akkor visszavonják-e, megvágják-e a költségvetést. Kisebb tortából kell, ugye ez mindig ez a torta, ami 7 évente felmerül. Kisebb tortából kell ezeket a szeleteket vágni, vagy maradjon meg az eredeti torta, csak másképp rendezzék át ezeket a pénzeket. Tehát itt ez a nagy-nagy vita.
3: Ugye az írek simán bedobták, hogy 8%-kal kisebb költségvetést szeretnének látni, amitől persze azonnal, mint a mékas elkezdett mindenki rohangálni, hogy jó, de ne az én pénzemet.
5: Nem volt az egyetlen, tehát múltkor már Merz kancellár is Kosztával úgy összerúgta a port, hogy ihaj, pont emiatt. Tehát azt mondta a Merz kancellár, hogy ha nekünk, tagállamoknak takarékoskodnunk kell, akkor nehogy már az Unió ne takarékoskodjon, tehát ő is egy ilyen nadrágszíj meghúzó álláspontot képvisel, és vele szemben a 17 kohézió barátai, 17 tagja, ide tartozik ugye Magyarország is, de a V4-ek mind ide tartoznak, és ők azt mondják, hogy az eredeti költségvetési, mondjuk egy főösszeg, ha jól emlékszem, 2000 milliárd euró, tehát elég jelentős összegről van szó, annak az elosztása történjen mondjuk más metódus szerint, és vigyázunk arra, hogy nyilván mindegyik a saját magának azt a bizonyos nemzeti borítékot meg akarja tartani.
3: Azt mondják, hogy azon nincs vita, hogy az agrárium megkapja a támogatást, az ugye az egész Európai Unió valamennyi tagállamában, mindenhol fontos a gazdáknak, meg azt is mondják, hogy talán pont a kohéziós pénzek, a kohézió barátai lennének azok, amelyek viszonylag megúszszák. Tehát mondhatnánk azt mi magyarok, hogy nekünk ez a kettő a legfontosabb, mi rendben leszünk. De azért nem ilyen egyszerű ez.
4: Mert több befizetést várnának Magyarországtól, és itt a vitát most ez okozza, de nem tudom ti, hogy vagytok vele, de engem egy kicsit mindig emlékeztet az Európai Unióban ez a költségvetési vita a Brian életében arra a jelenetre, amikor elkezd alkudozni a piacon a Brian, és oda megy, és hát meg akarja venni a terméket, mondja az árus az árát, és a Brian már vinné is el. Tehát hol marad az alkú? Hát az alkudozás az része ennek a dolognak, és hogyha Magyar Péter, vagy bármelyik uniós miniszterelnök úgy menne haza ezekről a tárgyalásokról, hogy nem dobná be azt, hogy a saját nemzeti érdeke az mit kíván, és miért nem fogadja el aktuálisan a költségvetést, akkor az nem is lenne igaz. Igazán elfogadható a belpolitikai csatározások miatt, ugye mindenki viszi a saját belpolitikát, nem tett meg mindent. És tulajdonképpen egy kicsit ennek vagyunk a szemtanúi, most nyilván egy ilyen példát hoztam, hogy érzékletesen tudjam elmondani azt, hogy miről is van szó. Nagyjából egyébként a jövő év közepére várható az, hogy körülbelül kikristályosodik ez a költségvetés, hogyha az elmúlt időszakokat elemezzük, ez a kompromisszum, ez egy hosszadalmas küzdelem lesz, és mivel egyhangúság kell a szavazáshoz, ez természetesen hosszú ideig fog még tartani. Vannak olyan optimista becslések, hogy már decemberre meg lesz ez a költségvetés, de...
5: Pont ezt akartam, hogy decemberre mondják, hogy decemberre megegyezünk, leteszik a nagy esküt, úgyse lesz belőle semmi, mert nagyon-nagyon távol vannak egymástól az álláspontok. Említetted ugye a konszenzusos megállapodást, mind a 27 állam és kormányfőnek rá kell bólintania, és emellett még az Európai Parlamentnek is. Tehát ahol ugye senki nincs többségben, ráadásul ott van ugye még Orbán Viktor csapata, ugye a Patrióták Európáért, amely a harmadik legnagyobb frakció.
3: És jól mondtad, mert ott van Orbán Viktor éppen velük.
5: Hát valószínűleg pont erről van szó, hogy azért megmondom őszintén, amikor lezajlottak a 24-es európai parlamenti választások, akkor nem sokat adtam volna arra, hogy Orbán Viktor egy meghatározó szereplő lesz ebbe az európai parlamenti struktúrába, de figyelj, szerintem le a kalappal előtte, hogy összehozta ezt a Patrióta képviselőcsoportot, lehet őt szeretni vagy nem, de az, hogy az ID-ból meg az ECR-ból összegerebézett annyi támogatót, hogy ők lettek a harmadik legerősebb frakció, azért az megsüvegelendő.
3: A csehek erre azt mondanak, hogy az nem ő volt, hanem Babis, tehát ebben nagy vita van, hogy ki igazából, és most már Marine Le Pent úgy köszöntötte Orbán Viktor, olvasom.
5: Már elnökként.
3: Mint ő lenne az elnök, de hát azért még Franciaországban is messze vagyunk ettől. Nem olyan nagyon messze, ez igaz.
4: Ez egyébként Orbán Viktor szempontjából nem annyira jó hír, ugyanis most az egyetlen olyan színpad, ahol még úgy tündökölni tud, ez a patrióták köre. De nagyon nehéz úgy tündökölni, hogy az a Fidesz agendája, és azt harsogják, hogy ugye Magyar Péter Brüsszel bábja, de ez a brüsszeli báb, idézőjelben, ez rendszeresen találkozik az egyik főpatriótával, a Babissal, ugye a V4-ek alatt, ami eléggé gyengíti azt a narratívát, amit a Fidesz folyamatosan tol, mert hát hiszen ha három naponta fotózkodik Babis Magyar Péterrel, akkor ki is a Brüsszel bábja?
5: Ficó is ott van, ugye ő
4: Ficó is ott van. Aztán a másik, hogy ha Marine Le Pen ezt a választást jövő nyáron megnyeri, akkor a franciák ugye azért az Európai Unió tagállamának második legerősebb Európai Unió tagállamai között a második legerősebb, elég erőteljesen el fogja vinni a fókuszt a patriótákon belül Orbán Viktorról. Szóval neki a személyes jövőbeni helyzetét tekintve, akár úgy is alakul, nehezen lesz tartható az, illetve, hogy ő középpontban maradjon.
3: Nagyon fura helyzet, mert vajon Európában vagy Magyarországon szeretne még dominanciát Orbán Viktor?
5: Ez is egy
3: eldöntendő kérdés kell, hogy legyen az ő életében. Mit akar még a Fidesztől, és mit akar a patriótáktól?
4: Ez az nagyon nem mindegy, hogy a patriótákon belül mi fog történni, amikor ő ott van, és amikor ő politikailag látszódni akar, az természetesen vissza fog vetülni arra, hogy mi történik a Fideszben és a Fidesz élén. Ugye az a probléma, hogy bár most kihelyezett frakcióülésük van, Fidesz-KDNP frakcióülés, még nem igazán szivárgott ki, hogy onnan
3: milyen... Régében semmit nem tudunk.
4: Még semmit nem tudunk. Félek tőle, hogy pont annak a elemzésnek a kitaglalása fog elmaradni, ami arról szól, hogy miért vesztették el a még az április 12-i országgyűlési választások óta is a szavazóbázisok felét.
3: Talán nem is ennek a frakciónak lenne a dolga, az éppen a párt elnökségének lenne a dolga.
4: Fontos lenne azért a frakciónak is.
5: A frakciónak inkább meg kéne magyarázni, és a frakció magyarázhatná tovább a választópolgároknak, mert az ő választóikat is ugyanúgy átverték egyébként a sajátjaik. Gondolok itt arra, hogy ugye Magyar Péter egykori osztálytársa, Ráz Ágoston Sámuelő, mondjuk így, hogy végig hazudta az utolsó hát másfél-két évet, hogy egy klasszikust idézzünk, legalábbis azt hazudta, hogy itten 60-valahány választókerületben tuti biztos nyerésre állnak, ez lett belőle 10. Azért ez magyarázatot követel, és az egy magyarázkodás ott a magyar nemzet hasábjain, hát fogalmazzunk úgy, hogy igen, nem volt kimondottan az a meggyőző.
3: Új sztárja van a magyar közéletnek, Fürst pár személyében. Egy ügyész, aki hirtelen a nyilvánosság egyik legfontosabb alakjává vált. Mit gondoltok erről a szerepről, erről a helyzetről?
4: Hát itt megint egy filmes hasonlatot tudnék behozni, a Trónok harcát, bár szerintem...
3: Te sokat mozizol.
4: De bár szerintem még az is követhetőbb, mint az, ami az ügyészségen történik. Nagyon nehezen érthető, hogy miért nem várt meg az ügyészség azt, hogy legyen végre legfőbb ügyész, és annak az új vezetőnek a kezébe tenni azt a döntést, hogy itt tulajdonképpen Fürst Pál hibázott, mennyit hibázott, ártott-e az ügyészségnek azzal, hogy ezt a nyílt levelet nyilvánosságra hozta. Ha jól tudom, az utolsó csepp a pohárban az volt, amit Magyar Péter a parlamentben adott elő, amikor a telefonját mutogatta, hogy de hát neki itt van a bizonyíték arra, hogy a Fürst Pál hajlandó bármikor bemenni az ügyészségre, és...
3: Mondjuk az is elgondolkoztató, amit az ember a miniszterelnöknek küld SMS-ben.
4: De ezt utólag egyébként cáfolta, legalábbis Fürst Pál védője, hogy ez ilyen nem történt. Nem a miniszterelnökön keresztül vették fel a kapcsolatot.
3: De ha van is ilyen, szóval felmutatom én azt a telefont, hát azt én kaptam. Van olyan, hogy a miniszterelnök magánemberként kap egy üzenetet?
5: Miniszterelnökként kapja, szerintem.
3: Ugye? De ezek szerint nem kapta, vagy nem
4: ezek
3: onnan
4: kapta.
3: Nem kapta, vagy...
4: De minden esetre elképzelhető, hogy itt vannak olyan határátlépések, amik indokolják az ő felfüggesztését. Nem tudom, mert nyilván az ügyészi szervezeten belül, hogy milyen határátlépések vannak, ehhez én nem értek. De azt viszont abszolút érthetetlen, hogy miért nem várták meg az új legfőbb ügyészt. Ez teljesen egyértelmű.
3: Ugye felfüggesztették az állásából Fürst Pált, a felvetésednek ez az alapja, hogy ezzel lehet, hogy meg kellett volna várni, de nekem van egy másik kérdésem is. Miért nem kérdezi ki végre valaki? Tehát azt hallgatjuk most már hetek óta, hogy ő elmondaná, hogy ő tudja, hogy ő szemtanú, ő ott volt, vagy ő kapta az utasítást. Hát valakinek ezt jegyzőkönyvbe kéne venni, valahol, valamilyen módon ezt dokumentálni kéne, hogy miről beszél tulajdonképpen.
5: biztos megvan az ügyességem belül ennek a módozat, hogy melyik nyomozati cselekmény után melyik következhet. Lehet, hogy még nem jut el az ideje, nekem ez jut eszembe erről. Egyébként úgy gondolom...
3: Nem jut el az ideje, miközben folyamatosan arról beszél a nyilvánosságban, ő is, meg az ügyvédje is, hogy ő tudja. Hát akkor itt az idő, nem?
5: Akár be is batyoghatna szerintem mondjuk akár az ügyészségre, vagy nem tudom.
3: Onnan jön ki, éppen onnan küldték ki.
5: Az, aki ezt talán lehet, hogy rendőrség, vagy nem tudom, esetleg a Nemzeti Védelmi Szolgálat, ki tudja, hogy melyik. Egyébként nekem erről az ügyész úrról a zöld dosszié és Horváth András jut eszembe, csak egy kicsit magasabb szinten van. Tehát azért neki volt mit veszíteni, amikor előállta ezzel a sztorival, hogy az ő nyomozati cselekményeit irányították, és hogy vannak kihallgatható, meg vannak nem kihallgatható, érinthetetlen emberek, bizonyos politikusok, igen magas szinten, nem akarom kimondani nevet, Orbán, hogy oppá, bocsánat. Tehát azért mondom, Horváth András egy alsó szintű...
3: Hát jó, de a saját sorsában az legalább annyira súlyos megállapítás volt, amiket ő tett akkoriban.
5: Igen. Tehát
3: mindenki a saját sorsában éli meg a súlyát egy ilyen bejelentésnek.
4: Nagyon sokat elárul erről az egész történetről azt, hogy milyen mértékben van morálisan megrodjanva az ügyészség. Tehát, hogy iszonyatosan fontos lenne, hogy minél hamarabb meglegyen a kinevezett új vezető, amelyik végre ott valamennyire feltárja a múltnak az ügyeit, hogy hol akadtak el az ügyek, kinek az utasítására akadtak el, és valahogy rendeződjön, mert óriási károkat okoz az, hogy a társadalom ennyire bizalomvesztett ezzel az intézménnyel kapcsolatban, ami az egyik legfontosabb szerve az igazságszolgáltatás.
5: Így van, tehát olyan nyilvánvaló ügyek voltak feljelentés, mindegyiket, hogy vagy bűncselekmény hiányában, vagy nem tudom milyen indokkal, de így söpörték le, minden ment a kukába.
3: Hát illetve nem, mert mindennek nyoma van, és ezeket az ügyeket, ugye ez lenne az ígéret, ezeket az ügyeket elő kell venni, és meg kell nézni, hogy jogos volt-e az
4: mondjuk
3: elutasítás,
4: az, hogy mindennek
3: vagy
4: joga,
3: sem.
4: Nyoma van, ezt nem tudom.
3: Hát feljelentések van.
4: Annak van de az, hogy ki hogyan mit állított le, mondjuk egy ilyen illiberális rezsimben általában az ilyen erős vezetők, akik...
3: Az nem írásban van.
4: Azok nem írásban van.
3: Igen, tehát, de az ügy maga...
4: Orbán Viktor pecsétjével ellátott leveleket, meg utasítást sokat nem fogunk látni, vallomások lesznek, nagyon nehéz lesz kibogozni az egymásnak ellentmondó történetekből, hogy tulajdonképpen ki mire utasított.
5: De ha már itthon előkerült, ugye aranykonvoj Orbán Viktor, ugye azt állítja, hogy ő utasította Hajdú János tekvezért erre, az aranykonvoj lekapcsolására. Na most én nem tudom elképzelni azt, hogy Orbán Viktor, mint kiemelten védett személy miniszterelnök, ugye akkoriban, hogy az ő telefonját nem figyelik, nincsen semmi nyoma, digitális nyoma, hát a digitális világban élünk, nem oda ment Hajdú Jánoshoz, és megsúgta neki, hogy te János, légy szíves! Hanem ennek kell, hogy legyen valami digitális nyoma, tehát egy telefonhívás, egy cella információ, bármi.
3: Meg tudjuk, mert ez a vizsgálat viszont elindult, ez a nyomozás, ez zajlik. Odudi Molnár Dóra, Dobos Zoltán, köszönöm szépen.
5: Köszönjük szépen.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Ez az elektronikus információ rendszer behálózza az egész világot.
2: Bámulatos. Nem fogom fel. Hát én azt se értem, hogy mitől világít a villany a lámpában, csak használom. És ebben a hálózatban mi magyarok is benne vagyunk.

0: kitörlöd az előzményeket.
1: Full keppes, full pekes, gyere. Nekem nincs hype-okból, meg lájkokból légvárom.
0: Tettek, mondják meg, hogy ki is.
1: Akkor is tud ki vagy, ha három napig nincs áram.

műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelölt

0: Szintet kutatod? Hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Három világkép, három mikrofon, és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita, és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában, a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Az ország legostobább kormánypárti kommentelőjének nevezte Márki-Zay Pétert Schmidt Mária, aki szerint a magyar demokrácia egyik legnagyobb misztériuma, hogy ezt tűrik a hódmezővásárhelyi polgárok. Márki-Zay Péter egyébként a kormányfővel közös gépen érkezett Brüsszelbe, ahol az önkormányzatok előtt álló kihívásokról is egyeztetett. Brüsszelből kapcsoljuk Márki-Zay Pétert.
2: Jó estét kívánok, polgármester úr! Ugye nem is gondolnánk, hogy miközben ott vannak az államfők, másfajta megbeszélések, másfajta találkozások is zajlanak, ugyanott örülök, hogy itt van. Jó estét még egyszer!
3: Jó estét kívánok én is! És igen, többféle megbeszélés is zajlott, engem 2-re is hívtak mára.
2: Azt azért megállapíthatjuk, hogy valószínűleg, ahogy itt az idézetben is hallatszott az imént, Schmidt Máriával nem fognak együtt vacsorázni mostanában.
3: Hát ez a Schmidt Mária olyan, az nevez ostobának másokat, aki szerint Németország már nem is létezik.
2: De hát Németország létezik, Schmidt Máriának pedig a hivatala veszett el, az ön nép pedig megvan, talán éppen ezt sérelmezte ebben a megszólalásban, hogy az hogy lehetséges.
3: Igen, ez valószínűleg azért van, mert a Fidesz a 16 éves kormányzás alatt a szegénységbe taszította és tönkretette Magyarországot. Hódmezővásárhely viszont az elmúlt 8,5 évben dinamikusan fejlődött minden akadályoztatás ellenére. És hát a választók igazából ezt minősítik.
2: Na nézzük, mi dolga van Brüsszelben? Miről szól ez a tanácskozás, amin részt vesz?
3: Hát ma 2 tanácskozás is volt, az első az a polgármestereknek egy összejövetele, ez a Covenant of Mayors, az Európai Unió polgármestereinek az összejövetele, és itt az energiaválságról, a klímaváltozásról, az erdőtüzekről, a kiszáradásról, a felmelegedésről volt szó, és az erre adott reakciókról. A másik összejövetel az pedig egy párt, ugye a Mindenki Magyarország, a Néppárt, az az Európai Demokrata Pártnak a tagja az Európai Unió parlamentjében, illetve szintjén, amely meg megújítás, Európai Unió megújításáról szóló frakciónak a tagja, és egy Leaders Summit, azaz egy vezetői tanácskozása volt, többek között az ír miniszterelnök, a holland miniszterelnök, a volt észt miniszterelnök és nagyon sok más miniszter, európai parlamenti képviselő jelenlétével Európa megújításáról, a költségvetési prioritásokról, a szélsőjobb és szélsőbal elleni küzdelemről, ilyesmiről tanácskoztunk.
2: Az, hogy vannak ott korábbi és jelenlegi tisztségviselők, mekkora súlyt ad egy ilyen tanácskozásnak? Annak tükrében, hogy egy szomszéd teremben vagy épületben meg az államfők tanácskoznak.
3: Hát ha már említette, hogy egy gépen utaztunk Magyar Péterrel, én bár nem beszéltem vele, nem használta ki az alkalmat, hogy beszélgessünk, bár van egy élő meghívása tőlem Hódmezővásárhelyre, de önmagában az, hogy hozzám hasonlóan még vagy 150-160 utassal együtt egy Ryanair gépen, a legolcsóbb gépen ment a küldöttségével együtt Brüsszelbe, ez önmagában példamutató, én ezt nagyon szeretném megdicsérni. Nyilván ők más tekintetben tanácskoztak most, de azt gondolom, hogy önmagában az, hogy hazajárunk mi magyarok Brüsszelbe, Európa az otthonunk, az Európai Uniónak egyenrangú tagjai vagyunk, ez is változott Orbán Viktor óta, aki nem csak hogy magánjettel, magángéppel jár Brüsszelbe, hanem egyszerűen nem volt hajlandó együttműködni az európaiakkal, nem hozta haza azokat a forrásokat, ami Magyarországnak kellett, nem tudott jól lobbizni, és nyilvánvalóan akadályozta Európa védelmét is, amit hát nem vettek jó néven Brüsszelben, nem vettek jó néven az Európai Unióban. Úgyhogy nagyon sok minden változott, azt hangsúlyoznám, hogy Magyarország egyenrangú tagja az Uniónak, ide hazavárnak minket, tanácskozásokon egyenjogúan veszünk részt, polgármesterek, államfők, és köztem még nagyon sokkal mások.
2: Azt mondja, hogy egy gépen utaztak, találkoztak, már tárgyaltak már valaha? Magyar Péter?
3: Hát beszélgettünk, amikor Hódmezővásárhelyen kampányolt Magyar Péter még a győzelme előtt.
2: Hát az nem
3: és
2: mostanában
3: akkor
2: volt.
3: Két alkalom is, amikor néhány szót tudtunk venni. Most például nem, meg azóta nem. Egy meghívásom van, de természetesen én mindig tudomásul veszem azt, hogy miniszterelnök úr egyrészt elfoglalt ember, és nagyon sok dolga van. Másrészt láthatóan az úgynevezett óellenzékiekkel, tehát akik már 2024 előtt is kritizálták a Fidesz korrupcióját, hazárulását, azokkal nem szeretne együttműködni, vagy nem kimondottan szeretne együttműködni.
2: Ezt ön érti?
3: Hát lehet, hogy értem, nem szeretem. Érteni, megértem. Tehát nyilván most Magyar Péternek az elmúlt időszak, mondjuk a 2022-es évben, amikor mi letargiába estünk és apátiába estünk, amiatt, hogy a Fidesz propaganda gépezete hazugságokkal ismét egy fényes győzelmet aratott számukra. Nyilvánvaló Magyar Péter akkor még a Fideszben ült és örült annak a fideszes győzelemnek. Tehát megértem azt, hogy az akkori ellenfeleit, azaz minket kevésbé pozitív érzelmekkel kezel azóta is. Én azt remélem, hogy ez el fog múlni. Ez a sündisznó állás, hogy senkivel nem működünk egyet, mindenki ellenség, és nagyon sokáig tart jó szakembereket találni például a kormányba, mert ugye azt is kiszűrik, aki fideszes, vagy hát az kevésbé, de aki ellenzéki volt, azokat előszeretettel.
2: Az tiszteletlenség lett volna, hogyha a repülőgépen megpróbál mellé keveredni?
3: Hát kettő sorra leelőttem ült, és odaköszönt, én is integettem, odaköszönt, tehát úgy gondoltam, hogy ha szeretne velem beszélni, akkor jelezte volna, és természetesen örömmel beszélgettem volna vele. Ha egyszer megtisztel majd a miniszterelnök úr azzal, hogy meghallgatja a tanácsomat, vagy kikéri a véleményemet, akkor természetesen örömmel fogom elmondani neki. Addig tudomásul veszem, hogy más forrásokra támaszkodik.
2: Brüsszelből nézzünk egy pillanatra haza. Volt egy egyeztetés, nehéz szó, a 2027-es költségvetésről. Méghozzá az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsa és a kormány között ott jutottak valamire? Közelebb kerültek ahhoz, hogy lássák, mennyi pénz lesz az önkormányzatiságra?
3: Hát ígéretek hangzottak el, egyrészt a szolidaritási adó csökkentéséről, az elvonásnak a mérsékléséről, másrészt a normatívák emeléséről, konkrétumok nélkül. Hát ez önmagában jó, hogy volt ilyen tanácskozás, az is jó, hogy az irányba egyetértés van, a mértékben még nincs. Számomra a legdöbbenetesebb az, hogy több forrás is megerősítette, hogy a versenyképes járások programot ez a kormány meg szeretné újítani, ami hatalmas öngól lenne, ugye egyrészt az önkormányzatokat ki lehet nyírni vele, hiszen a normatívák nem emelkedtek az elmúlt évben, a saját bevételünk teljes növekményét pedig elvették erre a programra hivatkozva, és fideszes polgármesterek osztották szét fideszes települések között. Tehát ezt újra megcsinálni, meghosszabbítani, az megint a fideszes kollégáknak adná a kezébe a mi pénzünket, és elvenni minden növekedési forrását a településeknek, akik iparüzési adóból élnek. Tehát nagyon-nagyon
2: hát legyünk igazságosak, hogy a most fideszes polgármesterek szintén városokat, településeket képviselnek, tehát minden forrás nem lehet elvenni tőlük azért, mert ők fideszesek, gondolom.
3: Nem, csak az elmúlt évben ez roppant igazságtalan. Én csináltam egy számítást, és az 25 megyejogú városból a fideszesek azok a őrájuk jutó járási pénzeket, ez a versenyképes járások program, mindegyiket átlag fölött kapták meg, az ellenzékiek pedig mindegyiket átlag alatt kapták meg, tehát politikai alapon volt szétosztva. Most ugyanazoknak a fideszes polgármestereknek a kezébe adni a mi pénzeinket, és nem jóvá tenni az eddigi bűnöket, az eddig igazságtalan elosztást, az erkölcsileg is.
2: De ők azt mondanák, hogy akkor ez most ugyanolyan igazságtalan, mint ami ellen tiltakozik.
3: Nem, én ez ellen tiltakoztam akkor is, és most is fogok ellene tiltakozni, tehát lehet ezt jól csinálni, szó se róla, de ugye, hogyha a Navracsics-féle szabályokkal fogják megcsinálni, akkor az katasztrofális hatással lesz. Egyébként ez a polgármestereknek, legalábbis a mi szövetségeinkben egyöntetű kérése, hogy ne legyen ilyen, és úgyhogy Magyar Péter szava vagy fordulatával élve innen is üzenem a Magyar Péter kormánynak, hogy ne tegyék ezt, ne tegyék tönkre a városokat.
2: Na vissza egy utolsó mondat és kérdés erejéig Brüsszelbe, hát ha már ott kapcsoltuk. Ott tudják a polgármestertársai, hogy önnek pártja is van, és indulni akar egy választáson, mint pártelnök?
3: Igen, sőt, azt gondolom, hogy ez egy teljesen normális dolog. Itt ugye két közösségben voltam. Most a polgármesterek nem törődtek azzal, ott együtt ülünk egy nagy plenáris szekcióban, illetve Péterfi Attila pécsi polgármester, ő pedig bizottsági tag is, tehát ő pedig találkozott több nagyon fontos emberrel is. A másik összejövetel, amit említettem, ugye az pedig kimondottan pártos összejövetel, tehát ennek az Európai Demokrata Pártnak, illetve a velük közösen, a liberálisokkal közösen alkotott Renew Europe-nak, tehát Európa megújításának a frakciójának. Tehát ott viszont kimondottan pártpolitikáról volt szó, nyilván ezért ítélik el például az úgynevezett patrióta szélsőjobboldali populista frakciókat, és aggódnak amiatt, hogy ezek a politikusok, akik soha semmilyen eredményt nem értek el. Tehát itt azért, ahogy a Fidesz tönkretette Magyarországot, úgy az AfD, a Vox, Löpen és a többi, tehát érdemi eredményt felmutatni nem tudnak, mások iránt gyűlöletet keltve, az embereket rettegésben tartva, Putyin pénzén igyekeznek Európát szétverni. Hát ez ellen védekeznünk kell, és erre vannak a pártok, a Mindenki Magyarország, a Néppárt is.
2: Polgármester úr, köszönöm szépen a rendelkezésünkre. Brüsszelben kapcsoltuk Márki-Zay Pétert. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
2: Nem sokára pedig az egészségügyről fogunk mi beszélgetni Rékasi Balázsról, és rengeteg pénzről, de előtte még jön a híradó.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: A héten elindult a várólista csökkentési program és a betegelégedettség mérése is az egészségügyben. Hegedűs Zsolt bejelentette, tanuló egészségügyet akarnak. A terület a kormány tervei szerint plusz 500 milliárd forintból gazdálkodhat jövőre. Mire elég a pénz? Rékasi Balást kérdezzük.
2: Így beszélünk az 500 milliárdról, mindjárt meg erről a tanuló egészségügyről is, hát nyilván nem az egészségügyben kell tanulni, az egészségügyi ellátás, nem erre gondolt a miniszter sem. Örülök, hogy itt van, jó estét kívánok. Jó estét. Egy friss hírnek mennék én utána, viszont még mindenek előtt. A világgazdaság értesült úgy, hogy súlyos kapacitás hiány alakult ki a belvárosi, a fővárosi belgyógyászati ellátásban, és hát ez azt is jelenti, hogy például az is gond már, hogy azokat a betegeket, akiket el tudnának küldeni már az osztályról valahova máshova, nem tudják tovább küldeni, mert nincs, ahol befogadják őket.
3: Hát ez annyira át tudom érezni, hogy én a munkám során én sürgősségi osztályon dolgozom, és igazából az erőmnek az egy része az avval telik, hogy azt a beteget, akit fel kell venni a kórházba, az hová sikerül elhelyezni, és sasszézunk a különböző belgyógyászatokon, és könyörgöm, hogy jaj, ezt még vegyétek fel. Ez is az ellátórendszernek a elmaradott voltát jelzi, az, hogy akut osztályokon fekszenek olyan betegek, akiknek egy krónikus osztályon, egy ápolási otthonban, esetleg ott saját otthonában megfelelő ápoló személyzete gondoskodása mellett kéne lenni.
2: Tehát de azért vannak az akut osztályon, mert ott legalább van ellátás.
3: Ott van ellátás, de onnét nem tudnak kikerülni, mert önálló életvitelre abba az a élethelyzetbe képtelenek, viszont hiányzik a mögötte szociális gondozó hálózat, vagy az az ellátás, ami nem egy akut osztályt jelent.
2: Itt egy általános orvos és szakdolgozó hiányról beszélünk, vagy szervezési problémáról?
3: Én azt gondolom, hogy elsősorban egy általános elmaradott rendszerről beszélünk, egy kórház-centrikus rendszerről, amelynek nincsenek meg a megfelelő előlépései, tehát nem működik megfelelőképpen az alapellátás, nem működik az egészségtudatosság, stb. Majd, amikor nagy baj lesz, akkor bekerül az illető a kórházba, és aztán utána onnét megint nem tud kikerülni, mert nincs hová menni. Tehát van benne persze egy szervezési probléma is, de egy elmaradott és egy 20. századi rendszerről beszél.
2: Nem kipécézve, de mondjuk a Bajcsi kórház belgyógyászatáról hónapok óta szó van, hogy ott ellátási gondok vannak, mert nincs elég ember, egyszerűen nincs, aki dolgozzon. De ezt hogy nem tudja mondjuk a minisztérium szervezési megoldásokkal orvosolni?
3: Hát sajnos kevés. Én nem is az orvos hiány is tapasztalok.
2: Szakdolgozó
3: hiány tapasztalok. Tehát, hogyha szegényeknek a fizetése olyan, amilyen, ez nem változott évek óta. Beszélgettek nővérekkel, egy belgyógyászaton, általános belgyógyászaton, vagy speciális belgyógyászaton dolgozó nővérnek például kevesebb a fizetése, mint egy krónikus belgyógyászaton, vagy egy sürgősségén dolgozó nővérnek, mert ő nem kap bizonyos pótlékokat. Tehát nem szeretnek a nővérek ilyen szempontból például sima belgyógyászaton se dolgozni, mert neki az anyagilag az kevesebb. Tehát ezeket már rég rendezni kellene, ezeket a dolgokat.
2: Elindult október 12-i dátummal a kormány várólista csökkentési programja, ott vannak célkitűzések térd csípőprotézisügyben, szürkehályogügyben, drasztikus csökkentés, és oda tudtak pénzt is szerezni, pénzt találni, hogy ezt felgyorsítsák ott a műtéti folyamatokat.
3: Remélem, hogy ez sikeres lesz, ez egy jó kezdeményezésnek gondolom, nem látom a strukturális reformot mögötte, és nem látom azt, hogy ez jelenteni az egészségügynek a strukturális modernizáció.
2: Ezt tűzoltásnak szánják, ahogy hallgatom, a miniszter is így fogalmazott tulajdonképpen, hogy most többletforrást adnak, és tessék
3: működni. Többletforrást adnak annak, de alapvetőleg azt még nem fogja megváltoztatni, hogy ma egy kórházban dolgozó, élete ereje teljében lévő, középkorú, jól képzett ortopéd sebésznak ma a magánellátásba magánklinikák vetekednek, hogy gyere ide hozzánk, és több ráígérnek. Tehát ilyen szempontból például a magánellátás és a közfinanszírozott ellátás viszonyát is meg kellene oldani. Persze nagyon örülök annak, hogy az ortopédok ilyen szempontból, vagy a szemészek plusz pénzt fognak kapni. Abból a plusz pénzből, amit egy-egy műtét után ők is fognak részesülni, és a személyzet is fog részesülni, és ez remélem növeli a motivációjukat, de azért mondom, ettől még a rendszer nem biztos.
2: A plusz pénzhez plusz feladat is társul, ugye itt az az elvárás, hogy délutánonként is dolgozzanak és műtsenek, ami az egészségügyi ellátásnak pont a magánellátó részét kérdőjelezi meg, mert hogyha valaki reggeltől estig műt a közgyógyban,
3: az akkor nem fog hogyan elmenni.
2: Hát de akkor ne, hogyan tudod dolgozni?
3: Ne is menjen el, mert hogyha neki egy rendes munkaideje van a közfinanszírozott ellátásban, akkor legyen lehetősége megszerezni azt a jövedelmet, ami számára vonzó és elégséges, és nyújtson annyi műtétet, vegyen részt, amely valóban az ő tudását kihasználja.
2: Attól jobb a magánellátás, mert magánellátás, tehát azt gondoljuk, hogy ott másképp bánnak majd velünk, miközben rengeteg pénzünkbe kerül.
3: Persze,
2: vagy attól jobb, mert gyorsabb?
3: Nem, a magánellátásban valóban, hiszen egy for profit érdekeltségű szolgáltatás, valószínű, hogy kedvesebben, jobban bánnak velünk, de egyáltalán nem biztos, hogy ez szakmailag a színvonalasabb. Tehát ma azért a kórházi ellátás, a közfinanszírozott ellátás sokkal komplexebb szolgáltatásokat nyújt, a magánellátás azok ellátási apró pontoknak a halmaza, nem egy betegútszervezési.
2: De azt akkor ezek szerint csak a mi illúziónk, hogy a magánellátásban a legjobb orvosokat találjuk?
3: A magánellátás persze abban érdekelt, hogy a legjobb orvosokat elhozza magához, mert a legjobb orvosokat követni fogja a pacientúrájuk. Tehát abban vagyunk érdekeltek, de azért fizetünk társadalombiztosítást, és azért működik valamennyire, vagy kellene működjön egy országban a közfinanszírozott egészségügy, mert a közfinanszírozott egészségügy feladata igazából a társadalom egészségi állapotának megőrzése és helyreállítása.
2: Most, hogy ebbe belekerül plusz 500 milliárd, ugye ezt ígérte a kampányban Magyar Péter, és ezt váltja valóra a következő évtől a kormányzat. Ez megint felveti azt a kérdést is, hogy a magánegészségügyet és a közgyógyellátást szabad összekeverni, ugye ez egy régi vita.
3: Ezt beszéljünk arról, hogy mire jó ez az 500 milliárd, és ez csodát fog-e tenni. Lerombolom azt az első illúziót, hogy nem, azért ez nem fog csodát tenni.
2: Nem elég?
3: És elnézést, ha azt kell mondanom, én vagyok a öröki elégedetlen kisfiú, aki nem örül annak, hogyha a csokit kap, mert nem kaptam két csokit. Egyrészt nagyon örülök annak, hogy plusz pénz jön az egészségügybe, és még fontossá válik, idáig nem volt fontos soha az egészségügy, de azt tudni kell, hogy az egészségügy minden évben ahhoz, hogy működését meg tudja tartani, idáig a Fidesz által is évente egy plusz 200-250, az utóbbi években már 300 milliárd forintot belepakoltak. Ez a kórházi adósságok pótlására volt, és egyéb dolgokra kellett. Tehát ez az 500 milliárd, ez arra lesz elég, ebből kb. 100 és 120 milliárd között lesz idén is a kórházak adóssága, ez erre fog elmenni. Beszéltünk már az egészségügyi szakdolgozóknak a nagyon várt béremeléséről, az körülbelül nagyságrendileg egy olyan 250 milliárd forint el fog rámenni. Igazából a strukturális reformnak az egyik alapvető szempontja lenne az alapellátás rendberakása, a háziorvosoknak a motivációja, megteremtése, hogy fiatalok számára vonzó legyen, őket valóbbi csoportpraxisokba való szervezése, ez minimum alsó hangon egy 100 milliárdos projekt lenne, tehát örülök ennek a pluszpénznek, de nem látszik az, hogy ez az első évben ez beint tudná indítani ezeket a strukturális reformokat.
2: Ez akkor tulajdonképpen válasz arra is, amire utaltam, hogyha nincsenek egy szinten, akkor nagyon nehéz őket összekeverni, a magánegészségügyet és a közegészségügyet. Nagyon ez nehéz együtt
3: nagyon
2: kezelni.
3: Jó, nagyon jó a komment. Nyugati országokban, vagy tőlünk szerencsésebb országokban tök mindegy, hogy ki a tulajdonos. A biztosító, vagy az állam azt nézi, hogy ki tud jó áron minőségi szolgáltatást nyújtani. Nem az a döntő, hogy én bemegyek és megveszem az ellátást, a biztosító veszi meg az én nevembe, mert ő jó áron, és tudja ellenőrizni a minőséget. Mindegy, hogy egy magánklinika az ott, aki ezt a szolgáltatást nyújtja, vagy az állam. Magyarországon nagyon jó volt a észrevétel, azért nem működik ez az egész, mert hogyha az állam fizet mondjuk 800 ezer, vagy fizessen 1 millió forintot egy csípőprotézis műtétért egyik oldalon, másik oldalon fix fizetést ad az orvosnak, és teljesen mindegy, hogy hányat műt, ebben szemben egy magánklinikán 3 millió forint ez a beavatkozás. A kettő az nincsen összhangba. Tehát egyrészről az orvos fixen megkapja pénzét nincs teljesítmény, finanszírozásos érdekeltsége, másrésztől meg az az összeg, amit fizet az NEAK ma az állami kórháznak, az messze nem fedezi a valós költségét ennek a beavatkozásnak.
2: Hát ez
3: először ezt
2: menni.
3: Össze kell hozni.
2: Igen. De az megint sok pénz kell.
3: Nem feltétlenül, csak vissza kell térni a teljesítményfinanszírozáshoz. El kell felejteni azt, hogy hány éve dolgozik egy orvos az egészségügybe, az szerint kapja a fizetését. Valós áron kell megfizetni a szolgáltatásokat a közkórháznak, és akkor már rögtön lehet versenyeztetni a két szektort egymással.
2: Az, hogy hány éve van az orvos a pályán, azért az mégiscsak számít, nem?
3: Persze, hogy számít, de ennek van egy íve. Tehát nem várom el én a 75 éves, 80 éves kollégámtól, hogy ugyanolyan aktivitással és ugyanolyan erővel tudja a betegellátást végezni, mint mondjuk egy 45 éves kollégája.
2: Hát meg az is számítanak, akkor legyen egy olyan orvosi alapbér, ami mondjuk egy szinten tartva valamennyi orvost magas presztízsű bérként tekinthető, és akkor ehhez képest lehetne utána
3: differenciálni,
2: differenciálás bevezetni.
3: Így van. Ez is a tervez szerintem előbb-utóbb a miniszter úrnak. Valóban ez nem egy két perces feladat ezt megoldani.
2: És hát amiről soha nem beszélünk, és igazából most is ugyan a kampányban voltak ezzel kapcsolatos mondatok, de olyan nagyon nem látjuk a nyomát a prevenciónak, a megelőzésnek. Annak, hogy arra rengeteg pénz kellene, mert annál drágább nincsen, mint a nagyon beteg
3: Igen, és ezt mindig el szoktam mondani, ehhez egy szemléletváltás kell. Az egész társadalom, és ez nem az egészségügynek a feladata, hanem ez az egész oktatásunknak, a társadalom szemléletünknek az, hogy egészségtudatosabbak legyünk, ebben vagyunk az egyik legrosszabbak, és azt látom, hogy én sürgősségi osztályon dolgozva, hogy szegény, szerencsétlen betegek nem jutnak el orvoshoz, élik az életüket, ahogy élik, senki nem beszél arról, hogy mit is kellene tenniük, és aztán utána, amikor van egy akut rosszulét, akkor bekerülnek, és nagyon sokan csodálkoznak, hogy ja, itt a baj. Ahelyett, hogy egy már sokkal korábban, ahogy elhangzott, egy egészségtudatosabb életmódot tudnának.
2: Ráadásul, mutatni. Hogy az egészségtudatosságot támogató gondolkodásmód és a mellé rakott pénz az olcsóbb pénz, mint
3: a rák de ellátása, ilyen szempontból én
2: vagy egy súlyos műtét ellátása.
3: Igen, optimista vagyok. Azt gondolom, hogy nagyon jó nemzetközi népegészségügyi programok vannak, van egy szuper jó új tisztifőorvosunk, van egy népegészségügyel foglalkozó külön államtitkárunk, tehát, hogy kiváló szakemberek vannak, valóban ők is tüzet oldanak jelen pillanatban, de előbb-utóbb ebben lényeges változásokat kell elérni, és ez, ahogy elhangzott, ez nem az egészségügynek fontos, ez az egész országnak fontos. A mentális jólétünk, a gazdasági versenyképességünk szempontjából, mindenféle szempontból fontos az, hogy egy sokkal egészségesebb és jó életszínvonal a társadalomban.
2: A végére egy állandó téma a kórházi fertőzések témája. Amikor kormányváltás volt, akkor hirtelen lehetett adatokat látni, és hirtelen az orvosok is tudtak beszélni arról, hogy vajon ez szerintük miért van, de változás is történt azóta?
3: Ezek megint apró dolgok, de a beharangzóban szó volt a tanuló egészségügyről. És szerintem ez egy jó koncepció, és ezt Angliából hozza a miniszter úr, az, hogy a hibáztatás helyett, tehát azt mondom, hogy te rosszul csinálod ezt, vagy rosszul csinálod azt, azt mondom, hogy nézzük meg, hogy melyek azok az adatok, amelyeket összetudunk szedni, és ezeket tegyük ki, ezeket az adatokat, és az alapján már az egyes intézmény látni fogja, hogy ja, a másik hasonló szőrű kórháznak vagy osztálynak jobbak a mutatói, akkor valamit nem csinálok jól, akkor valahogy én is igyekezni fogok azon, hogy jobb legyek. Én 20-30 évvel ezelőtt dolgoztam Angliába, akkor már ott ezeket bevezették, és mi igenis néztük azt, hogy ja, a kollégák miért jobbak ebbe, de ebbe meg mi vagyunk jobbak, hogyan lehet egymástól tanulni, tehát ez a tanuló egészségügy, és ez szerintem ez hosszú távon ez be fog jönni, ez a dolog, ez nem márról holnapra változik.
2: Elnézést itt a kölgésre, de látják, orvost hívtam, hogy itt legyen velem a nagyobb baj, Rékasi Balázs, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen. Műsorajánló.
0: autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények, technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek, környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Jól van, de még kórházban marad a pápa. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadon bocsátását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Összehangolja a fővárosi kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az egészségügyi minisztérium. A tárcavezető azt mondta, az elakadást nem váratlan terhelés okozta, hanem a súlyos ápoló és orvos hiány miatt leszűkült kapacitások. Hegedűs Zsolt szerint a rendkívüli betegellátási helyzet további oka, hogy az ellátórendszer évek óta tömegesen gondoskodik olyan krónikus betegekről, akiket alacsonyabb fokú egészségügyi intézményben vagy a szociális rendszerben kellene ellátni. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rossz indulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak. A pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Csemelli klinikát. Pénteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Az isztambuli egyezmény ratifikálását kérik a kormánytól a nőjogi szervezetek, valamint a magyar női lapok szerkesztőségei. Szerintük a kérdés nem várhat, mert a nők biztonságának garantálása nélkül nem lehet gyermekvédelemről vagy rendszerváltásról beszélni. A stúdióban Mérő Vera.
3: Az szinte felfoghatatlan, hogy ezen az isztambuli egyezmény dolgon, ezen miért nem tudunk túljutni, mint hogyha fájna, hogy elfogadjunk egy egyezményt, amit egyébként aláírtunk és elfogadtunk. Mérő Vera, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok! Egon, mióta is beszélgetünk mi az isztambuli egyezmény?
3: 10 éve.
4: Körülbelül. Kormányok mennek, jönnek, és mi itt ülünk, és beszélgetünk.
3: Hát igen, erre mondják, hogy ezért kár volt kormányt vártani, de nyilván nem, mert itt most van egy remény, van egy esély, és október 11-től egy kampány is, amelyik azt célozza. Nekem Rácz Zsuzsa írónő hívta fel erre a figyelmemet, hogy legyen ez ügyben végre valami. Ugye nem csak az isztambuli egyezmény a kérdés, hanem annak a mögöttes tartalma. A családon belüli erőszak, a gyermekekkel, a nőkkel szembeni erőszakos fellépés, ez mind.
4: Én azt kezdeném, hogy amit ugye egyértelmű, hogy a kormánynak fontos, és ez tényleg hitelesen fontos, az a gyermekvédelem. De meg kéne érteni azt, hogy nem létezik gyermekvédelem a nők védelme nélkül. Egy gyerek sosem lesz jól, hogyha az anyja nincs jól. Az a gyerek, akinek az anyját bántják, az a gyerek az sosem lesz jól, és sosem lesz biztonságban. És hát ez a kérdés sokkal messzebb mutat, és nagyon jól mondtad, hogy ez messze nem csak az isztambuli egyezmény, nem csak a családon belüli vagy kapcsolati erőszak, hanem általában, tehát a nők egyenlősége, tehát ez egy kölcsönhatás, hogy az egyenlőség, az egyenjogúság a biztonsággal kezdődik. De a biztonság az egyenlőséggel kezdődik. És ha megnézzük ezt a nagyon komplex kérdést, akkor mi például most az Egyenítő Alapítványnál azt csináljuk, hogy bombázzuk az összes minisztériumot szakpolitikai javaslatcsomagokkal, de a közlekedés és beruházásügyitől az egészségügyin át az összeset.
3: A beruházásügyinek mi köze ehhez?
4: Hát kérlek szépen az, hogy ha neked azon kell gondolkodnod, hogy kivehetem ezt a munkahelyemhez közeli lakást, amihez esténként egy parkon kell átmennem, akkor már is be van szűkítve a mozgás.
3: Világítás?
4: Például a közvilágítás, várostervezés, közlekedéstervezés, ezek mind olyan kérdések, amelyek teljesen másképp érintik a nőket, mint a férfiakat. És nem nagyon tudok olyan tárcát mondani, ahol nem lenne szükség nőpolitikára. Tehát úgy általánosságban az én álláspontom, a mi álláspontunk az Egyenlítő Alapítványnál az, hogy a nőpolitikában egy horizontális szemléletre van szükség. A nőpolitikának a miniszterelnökségen lenne a helye. És a sok-sok-sok megoldandó kérdés közül az egyik az isztambuli egyezmény, amely hát tekintettel a fájdalmas örökségére ennek az egyezménynek, egy neuralgikus pontja ez a társadalomnak. Tehát amíg a jelenlegi kormány nem mondja azt, hogy hát vicceltek gyerekek, természetesen ratifikáljuk, addig nehéz elhinni, hogy komolyan gondolják például a nők biztonságát.
3: Bocsáss meg, ha ratifikáljuk, mi történik? Mi változik a jogban ezáltal? Mi az, amire köteles az állam onnantól kezdve?
4: Hát ha jogrendbe emeljük az isztambuli egyezményt, akkor onnantól mi elszámoltathatóak leszünk. Én szerintem annak idején még a Fidesz érában, és sokszor elmondtam itt a stúdióban is, hogy nem a gender, amit kereszteljük át társadalmi nemekre, és akkor már is nem kell félni a G betűs szótól, hogy a KDNP majd elkezd genderezni. Tehát egész egyszerűen arról van szó, hogy onnantól, hogy ratifikáljuk, elszámoltathatóak vagyunk. Jön a Grévió, évente ellenőrzik azt, hogy haladunk, hogy a protokollokat beépítettük-e, hogy a szükséges képzéseket a rendőrség, az ügyészség, a bíróság megkapta-e, és most nagyon-nagyon hosszan sorolhatnám azt, hogy mi mindennek kéne változnia. Egyébként ez még csak pénzben nem is lenne annyira drága, nagy munka, de nagyon fontos munka, és enélkül a munkanélkül itt nem lesz változás.
3: Azt a gender dolgot annyiból hadd magyarázzam meg, hogy az Orbán kormány mindig arra hivatkozott, hogy azért nem megy át az isztambuli egyezmény, bár aláírták, de a parlament elé nem került, mert hogy az a gender propagandáról szólna. Ugye erre utaltál.
4: Illetve még a migrációs kérdést hozták, de hát ugye a gender ügyben hívjuk társadalmi nemeknek. Fordítsuk le újra az egyezményt, és akkor ezt mire fogadjuk.
3: Jó, de oké. Aláírja a társadalmi egyezmény Magyarország, megtörtént. A parlament beiktatja, nem történt meg. De ha beiktatta, a nőknek mennyivel lesz nagyobb a biztonsága? Mennyivel élnek nyugodtabb életet a gyerekek?
4: Nézd, az erőszakot felszámolni soha nem fogjuk. Erőszak volt, van, lesz. De az, hogy milyen helyzetben van az, akit bántalom ér, az ég és föld tud lenni. Ha most csak a saját praxisomból hozok egyetlen egy esetet, ha az a lány, akit elhajtanak a kórházból, és nemhogy látleletet nem vesznek föl, miután megerőszakolták, de még el sem látják, majd a rendőrségen nemhogy feljelentés, de még jegyzőkönyvet sem vesznek el, majd afterpartira küldik. Hát ezeken azért biztos lennének egy-egy ilyen eset, de talán nem lenne ennyire rendszer szintű, különösen, hogyha az érzékenyítő tréningek, képzések, protokollok beépülnének a rendszerbe. De ami tényleges változás lenne, az az elszámoltathatóság. Hogy lehet azt mondani, hogy hoppá, ez így nagyon nincsen rendben, és itt van egy nemzetközi kötelezettségünk, amelynek eleget kell tennünk.
3: Van ebben nyilvánvalóan nagy látencia, és éppen ezért döbbenetes az a szám, hogy Magyarországon nagyjából minden második nő átesett kapcsolati erőszakon.
4: Élete során?
3: Ami, hát döbbenetes. Az, hogy mit nevezünk kapcsolati erőszaknak, ugye abban is igen széles a spektrum, és nagyon sokan, nagyon sok mindent elfogadhatónak
4: nagyon sok
3: tekintenek,
4: formáját,
3: még nők is.
4: És nagyon sok formáját nem ismeri föl a jog.
3: Igen.
4: Tehát például beszélünk, egyszerű példa, gazdasági erőszak. Ezt a magyar jog nem tudja értelmezni, hogy mi az, hogyha valakinek nincsen saját bankszámlája, mi az, hogyha valakit nem engednek dolgozni, mi az, hogyha valakinek nincsen anyagi függetlensége, és ezáltal sakban van tartva, mi az, hogyha emiatt marad benne egy bántalmazó kapcsolatban, mert a gyerekével nincsen hova mennie, mert a gyerekével amúgy sincsen hova mennie, mert nem csak önálló egzisztenciája nincsen, de hova menjen anya otthonba? Milyen anya otthonba? Hol vannak a férőhelyek? Tehát, hogy itt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tényleg egy ezersebből vérző problémáról beszélünk. És az a szomorú, hogy senki nem várja azt, hogy ez holnapra meg legyen oldva, hogy holnapra zárkozzunk fel, holnapra minden legyen tökéletes. De egy szándéknyilatkozat fájóan hiányzik. És amikor én benyújtottam az igazságügyi minisztérium felé, Görög Márta felé egy 40 ezer ember által aláírt petíciót, hogy a szexuális erőszak törvényi szabályozása legyen már beleegyezés alapú. Ne kelljen annak a szegény áldozatnak karmolni, sikítani, rugni, harapni ahhoz, hogy elhiggyék neki, hogy ő ezt nem akarta. Hogy az, hogy lefagyott, hogy csak csendben sírdogált, az nem beleegyezés. És tudod, erre azt a választ kaptam, hogy hát majd, hogyha EU direktíva lesz, akkor majd lép.
3: Addig ráér?
4: Addig ráér.
3: Ó.
4: És ez nagyon fájdalmas, egyrészt azért, mert a beleegyezés alapú szexuális erőszak fogalmát jó néhány tagállam tudja már értelmezni, és módosított
3: fel is
4: a jogszabályait bőven. Másrészt meg az ember azt gondolná, hogy mi egy szuverén jogállam vagyunk saját belső jogalkotással, és nehezen látom azt, hogy az Unió azért billentene minket fenéken, mert beleegyezés alapúra formáltuk a szexuális erőszak jogszabályunkat.
3: Készültem még egy adattal, szerintem ez is döbbenetes, 1390 gyereket ér átlagosan évente bizonyított szexuális erőszak családon belül.
4: Uh-huh.
3: Elképesztő szám. Az isztambuli egyezmény erről is szól. Nyilván töredéke, mert nem jutunk el odáig, hogy felismerjük, hogy megtudjuk, hogy a gyerek elmerje mondani, hogy komolyan vegyük és elhiggyük. Tehát ennek rengeteg árnyalata van. De hát ezekkel valamit csinálni kell, ezekkel az ügyekkel. Nem egyenként az 1390-nel, magával a dologgal, hogy ennek legyen egy olyan súlya, egy olyan büntetése, hogy eszébe ne jusson senkinek, mert tudhatja, hogy rákattan a zár, és ott fog rárohadni.
4: Nem a büntetési tétel nagysága egyébként a legerősebb visszatartó erő.
3: Azért az számít.
4: Persze számít. A lebukás kockázata a valódi visszatartó erő. És mitől nő a lebukás?
3: Megtudják?
4: Hát azért nyúlnak többnyire a gyereket használók gyerekhez, nem azért, mert mint pedofil, töredékük pedofil, 5% alatti a valódi klinikai értelemben vett pedofilok száma a gyereket használók között. Azért nyúlnak gyerekhez, mert sokkal kisebb a lebukás kockázat, mint mondjuk egy felnőtt nő vagy egy felnőtt ember esetében. Ennek millió és egy oka van, de például a jelzőrendszer hiányosságai egyik ok, a társadalom tudatosítottsági szintje egy másik ok, a szégyen, a tabu egy harmadik ok, és hosszan sorolhatnám az okokat, de hát erre a kérdéskörre például Gyurkó Szilvia klasszisokkal jobb válaszokat tud adni, mint én, és például a gyerekvédelem kapcsán én olyan értelemben nyugodt vagyok, hogy amíg ezért a területért Gyurkó Szilvia felel, de igen, biztos vagyok benne, hogy a létező...
3: Hogy haladni fogunk.
4: Hogy haladni fogunk. De hát pont néhány napja mondta el nálad Szilvi, hogy szerinte sem lehet nővédelem nélkül gyerekvédelemről beszélni.
3: És akkor visszakanyarodunk az isztambuli egyezményhez.
4: Így van.
3: Hogy azt el kéne fogadni.
4: Így van.
3: Azt be kéne írtatni.
4: Így van.
3: Parlament elé kéne vinni. Valakinek tenni kéne ez ügyben valamit.
4: És tudod, amit a leginkább várok, mert tudom, hogy... És ugye Pusztai Anett néhány napja szintén elmondta, hogy a női műhelyben a Tiszán belül top prioritás az isztambuli egyezmény. Én innen-onnan hallottam, hogy azért számos férfi képviselő és akár miniszteri szinten is van támogatója ennek az egyezménynek, és én ezen a ponton nem is csak a női műhelytől várnám azt, hogy verje az asztalt és álljon ki a nők jogáért.
3: Ez nem csak a nők.
4: Hanem hát ezen vagy... a ponton én azt várnám, hogy mindazok a férfiak, akik a Tisza frakcióban azt gondolják, hogy a nők biztonsága emberi jog, emeljék fel a hangjukat, itt az ideje.
3: Mérő Vera, köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.
3: Az egyenes beszéd után Aktuál, az Aktuálban Paprika Kinga, szervusz.
5: Szervusz, jó estét kívánok.
3: Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.
3: Az egyenes beszéd után Aktuál, az Aktuálban

0: elnök, és holnap találkozik Zelenszky elnökkel, emellett még más témákkal is várom önöket hamarosan.
1: De ha ott nálatok dől a pénz, én átülök mindjárt.
0: Hát legfeljebb a pénztárcámból kifelé, amikor valamit ki kell fizetni.
1: Hát ha annyi van benne, akkor nincs nagy baj. Réka, köszönöm. Köszönöm az önök figyelmét is. Holnap este ismét egyenes beszéd, várom önöket. Minden jót. Szép estét, jó éjszakát.
2: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. A TV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Pénteken újra hetek, uniós vagyonvadászat. Vizsgálódik az Európai Ügyészség. Gépeltérítés. Sokkoló részletek derültek ki a terrortámadásról. Babakatalógus. Génszerkesztett ivarsejtek a jövő orvoslásában.
2: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
0: Dől a pénz, megígértem, hogy dől a pénz. A kérdés csak az, és ez a nap kérdése, hogy Magyar Péternek vajon sikerül-e kialkudni a napi 1 milliós büntetést, hogy levonják a következő EU-s költségvetésből Brüsszelben. Kezdünk.
4: Éles vita zajlik Brüsszelben a következő 7 éves uniós költségvetésről. Magyar Péter szerint a kedvező alkú fontosabb a gyors megállapodásnál, és a vétó lehetősége is nyitva marad. 270 milliárd forintnyi kamatmentes uniós hitelkeret áll a hazai kis- és középvállalkozások rendelkezésére a Gantz Ábrahám program keretében, jelentette be Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter. Több mint 92 milliárd forint érkezik Magyarországra a norvég alapból. A civil szervezetek több mint 7 milliárdos támogatásra számíthatnak. Vendégeink Hoffmann Tamás, nemzetközi jogász, Gulyás Balázs, a Kontroll főmunkatársam, a Gulyás Ágyú Média alapítója, Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke.
2: Ez az Aktuál, a stúdióban Paprika Kinga.
0: Üdvözlöm Önöket, és nagyon köszönöm, hogy velem töltik a csütörtök estéjüket, ahelyett, hogy mint minden ráérő ember mozipremiéreken ülnének, olyan nagyon sokan ma már nem ülnek mozipremiéreken csütörtök esténként, szóval ez inkább egy távoli emlék, de köszöntöm a vendégeinket is, és ők is bizonyára nagy kassza sikereket hagynak ki ezért a beszélgetésért. Kezdjük is egy gyors bevezető kérdéssel. Karácsony Gergely bocsánatot kért egy tévéinterjúban, tehát, illetve egy telex interjúban a kerületek vezetőitől, akiket nem kérdezett meg parkolás átcsoportosításáról.

0: Úgyhogy akkor gyorsan fussunk egy rövid kört. Ki fog tudni Karácsony Gergely egyezni a korábbi szövetségeseivel? Vagy a főváros és kormány kiegyezése elviszi ezt a korábbi barátságot?
1: Hát az a kérdés, hogy ki akar egyezni a szövetségeseivel, inkább ezt látom problémának. Karácsony szerintem nagyon nem kollegálisan lépett akkor, amikor nem tette meg azt a gesztust, hogy leül előtte beszélni azokkal, akik tényleg az ő harcos társai szövetségesei voltak 2019 óta, szinte mindegyik belvárosi polgármester. Én azt látom, hogy a Karácsony azon az úton jár, úgy próbál előre menekülni, hogy a másik Budapest, amivel egyébként én egyet értenék egy központi Budapest koncepcióval, azt maga képviseli, és inkább a kormánnyal, mint a volt harcos társakkal akar kiegyezni.
0: Hát meglátjuk, hogy ez mennyi politikai tőkét hoz neki. Balázs, mit gondolsz?
2: Egy kicsit olyan rejtőregényes jutott eszembe, amikor, melyik az, ti biztos tudjátok, amikor keresi a kését a kocsmában. Igen, és akkor a hátába találja meg. Itt az a kérdés szerintem, hogy egy picit komolyabbra fordítsam, hogy egyáltalán ezekkel az emberekkel ki kell leegyeznie Karácsony Gergelynek, mert hogyha a puszta politikai logikát nézzük, azért ebből a sok-sok óellenzéki, nincs jobb szó rá, én sem szeretem, sok-sok óellenzéki kerületi polgármesterből olyan soknak nincs esélye, talán egyedül Soproni Tamás az, akinek van esélye az újrázásra. A többieknek szerintem nincs olyan sok esélye.
0: Azért Piko András egész jól áll a felmérés.
2: Jó, szerintes. Hát ezt majd meglátjuk. Minden esetre akkor átfogalmazom diplomatikusabbra. Nem mindenkivel kell megküzdenie, meg nem mindenkivel kell majd ilyen helyosztókat rendeznie a következő önkormányzati választások
0: előtt. De ez így lesz a következő önkormányzati választásokkor is? Vagy ez a rendszerváltó lendület mondjuk az első két év kormányzása után?
2: Hát ezt meglátjuk, ugye 29-ben van a következő önkormányzati választás, addig nyilván sok víz lefolyik a Tiszán, lehetnek kapadások, áradások, mindenféle, de most azért azt látjuk, hogy valószínűleg a Tisza Budapesten egészen biztosan fog vinni kerületeket. Tehát szerintem inkább, ha már azt keresjük, hogy kivel kell jobban lennie Karácsony Gergelynek, valószínűleg inkább Magyar Péterrel, meg hát Vitézi Dáviddal kell neki kapcsolatot építeni.
0: Legyen veled jóba a Vitézi Dávid. Na még erre is rátérhetünk majd később, de most nézzük meg, hogy mi történt Brüsszelben.
3: A kormányfő az uniós költségvetési javaslat jelenlegi formáját nem tartja elfogadhatónak. Bár a közös agrár és kohéziós támogatások keretét az ír elnökség nem csökkentette. Magyarországtól és más tagállamoktól is nagyobb hozzájárulást várnának. Magyar Péter szerint a mezőgazdaság komoly kihívások előtt áll, a gazdák támogatását pedig meg kell védeni.
4: Jelenleg megvan az az összeg, ami volt a korábbi 7 éves költségvetésben, amit szeretnénk többet, ahogy elmondtam, hiszen az Orbán kormány utolsó két évében több mint 2 milliárd eurót veszített Magyarország a jogállamiság hiánya miatt, a korrupció magas szintje miatt, illetőleg a migrációs ítélet miatt is 1 milliárd eurót veszített Orbán Viktorék alatt nagyjából Magyarország. Mi szeretnénk ezekből a pénzekből visszakapni.
3: Hangsúlyozta, a gyors megállapodásnál fontosabb, hogy megfelelő feltételeket alakítsanak ki. Arról is beszélt, hogy az Európai Tanács aláírta a kondicionalitási eljárás lezárását, amely eredményeként újabb források nyílhatnak meg Magyarország előtt. A migrációval kapcsolatban úgy fogalmazott, az európai álláspont egyre közelebb kerül a magyar kormányéhoz. Szerinte fontos, hogy bekerült a szövegbe az instrumentalizáció, vagyis az, amikor például az unión kívüli államok vagy bűnszervezetek eszközként használják a migrációt.
4: Ez nekünk fontos a napi 1 millió eurós büntetésünk feloldásában és egy megállapodás kidolgozásában az Európai Bizottsággal.
3: Közben a kormányfő történelmi sikernek nevezte a tervezett ukrán-magyar egyeztetést. A várakozás szerint pénteken Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is találkozik.
0: Kondicionalitás, instrumentalizáció, ez úgy hangzik, mint valami súlyos szépészeti beavatkozásnak a szaknyelve. Mekkora esélye van Magyar Péternek érdemben alkudozni erre az EU-s költségvetésre? Van-e elég erős szövetségese például ehhez? Mit gondolsz, Tamás?
5: Hát van, de ugye, hogyha már így sebészetről beszélünk, ez inkább ilyen plasztikai sebészetnek tűnik nekem, amikor megpróbáljuk a valóságot kozmetikázni egy kicsit.
0: Még, én még valami fodrászatban reménykedtem, de valóban ennél súlyosabb beavatkozásokról beszélünk.
5: Igen, egyébként vannak szövetségeseink, tehát a legerősebb szövetségesünk ebben egyébként Lengyelország, ugyanis hát hiába mondja azt Magyar Péter, hogy a magyar álláspontnak jó az instrumentalizáció, de nem, az a lengyeleknek jó, ugyanis a lengyelek azok, akik már hosszú évek óta küzdenek azzal, hogy hát a beloruszok vagy fehér oroszok ugye azt a kedves kis megközelítést alkalmazták, hogy hát például repülőjáratot indítottak Minszkbe, mondjuk Bagdadból. És akkor jöttek az arab turisták szép számba, akinek megmutatták a gyönyörű belorusz-lengyel határt.
0: Kizsúfolták őket esetben, az erdőkben.
5: Adott esetben még segítettek nekik átvágni a határkerítést, és akkor hajrá. Úgyhogy ez igazából a lengyeleknek volt egy óriási problémájuk az elmúlt években, és mellette még ugye ott vannak a balti államok, amelyeknek viszont Oroszország felől van egy nagyon jelentős problémájuk, és hát az oroszok azok a hibrid hadviselésben soha nem voltak rosszak, és ott megint csak felmerül az a veszély, hogy felhasználják. Hogy Magyarországnak pont nem azzal kellett megküzdenie, hogy itt bármelyik szomszédos ország a migrációt fegyverként akarta volna használni ellenünk. Nálunk ugye a migráció kérdését politikai propagandának használták, és rendkívül sikeresen használták politikai propagandának, és most a nézők nagy része engem utálni fog, de hát ezt Magyar Péter pontosan ugyanígy folytatja, én nem látok óriási különbséget az ő retorikája és az ezt megelőző retorika között, és ugye szerényen azért nem említette meg, hogy kb. 100 millió eurós büntetés, az már az ő kormánya alatt halmozódott fel, ugye a mai napon is egy újabb 1 millió eurós büntetést fizettünk továbbra is az Európai Uniónak, hiszen továbbra sem teszünk eleget a bírósági ítéletnek, annak ellenére, hogy már június 12-én hatályba lép egyébként a migrációs paktum, amit nyugodtan átültethetnénk a magyar jogrendbe, és hogyha azt betartanánk, akkor pontosan tudnánk adresszálni azokat az aggályokat, amelyeket az elmúlt években részben jogosan, részben kevésbé jogosan megemlítettünk ugye a migrációval kapcsolatban. Ugye csak nagyon röviden a migrációs paktum lehetővé teszi, hogy zárt őrizetet alkalmazzunk, tehát nem kellene itt kószálnia senkinek. A migrációs paktum lehetővé teszi azt, hogy a deportálandó embereket, tehát azokat, akiknek elutasítják a menedékkérelmet, akár harmadik nem uniós és nem magyar területen tartsák továbbra őrizetben, mellette kapnánk segítséget az Európai Uniótól, ja, és nem kellene napi 1 millió eurós bírságot fizetnünk, ami nem egy rossz dolog.
2: Itt Tamás, nem az a probléma, hogy, de ennek nyilván te vagy a szakértője, de én, mint hogyha azt a problémát vélném felfedezni, ugye ez a luxemburgi bírósági ítélet, ez egy korábbi Európai Uniós elvárást tulajdonképpen próbál kikényszeríteni Magyarország felé, ami még sokkal enyhébb volt, mint ez a bizonyos migrációs paktumnak nevezett jogszabálycsomag. És ugye itt az a probléma, hogy nekünk, mivel az ítélet az ítélet, az egy bírósági határozat, amit be kellene tartanunk, abban a faramúci helyzetbe kerül Magyarország, hogy egy sokkal a migránsok szempontjából, vagy a bevándorlók szempontjából sokkal enyhébb, az Magyarország szempontjából sokkal szigorúbb szabályokat kellene betartanunk, ami mellett már maga az Európai Unió is elment, és abban igaza volt Orbán Viktornak is, meg ahogy hallom most Magyar Péter is ezt mondja, hogy kezd az Unió felzárkozni a mi véleményünkhez, és hát szigorúbb szabályokat alkalmaz. De nekünk meg most, ha betartanánk ezt az uniós ítéletet, ami miatt a napi 1 millió büntünk van, akkor mi lennénk Európában az egyetlen olyan hely, ahol sokkal szigorúbb szabályok érvényesülnének Magyarországgal szemben.
5: Nagyon röviden válaszolok. Jogi szempontból abszurd lenne, hogyha egy olyan jogi állapotot kellene végre vagy helyreállítani, ami már nem hatályos. Tehát most a jelenleg hatályos Európai Uniós jogi szabályozás kellene bevezetni.
2: És arra, hogy ezt elfogadnák?
5: Hát persze, hogy elfogadnák. Az a baj, hogy a magyar szabályozás a migrációs paktumnak sem felel meg.
0: És nem is akarta. Olyan súlyosan embertelen körülmények miatt is hozták meg ezeket a döntéseket, amiket a migrációs paktum sem engedne meg, és remélem senki más se fog, Gábor.
1: Csak néhány dologra hagy vitatkozzak, mert egyrészt szerintem azért egész más, amit magyarék képviselnek, mint Orbánék, mert gyűlöletkeltés nincs a menekültek ellen, és azért ez egy óriási különbség. Tehát az a politika, ami arról szólt, hogy óriás plakátokon, médiafelületek tömegein hergelték a magyarokat az idegenek ellen, ez megszűnt, és ezt nagyon nagy jelentőségűnek gondolom, mindenél fontosabbnak. Az kétségtelen, hogy magyar, aki politikai szereplő, mérlegeli azt, hogy ez a gyűlöletkeltő idegen ellenes politika működik Magyarországon. Azt mérjük, hogy a Tisza szavazói, az ellenzéke, volt ellenzéki szavazók egy jelentős része is 65% körül migráns ellenessé vált. Tehát nagyon óvatosan kell ezzel bánni, ha akar az ember eredményt elérni politikai szereplőként, akkor nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy mit gondol a választói közege arról, amit csinál. És itt szerintem bölcs dolog lassabban lépni. Én is magam is azt gondolom, hogy itt maszatol magyar, de nem gondolom azt, hogy politikai értelemben, tehát csak a hatékonyságot szemlélve, és nem az én morális kérdéseimet, ne tenni ezt helyesen, mert nem lenne jó az, hogyha miközben az előző 16 évben, vagy legalábbis 2015 óta folyt egy nagyon tudatos ellenségépítés, és ez a nyugati világban nincs így. Tehát azon vitatkoznék, hogy azért lehet, hogy
0: melyik,
1: szigorodott...
0: Bocsánat, melyik nyugati világban? A Brexitet a kelet-európai bevándorlókkal szemben szavazták meg.
1: Abban az értelemben azt gondolom, hogy a menekültekkel szemben a nyugati politikai elit, még akkor is, hogyha mondjuk az AfD, ami nem jelenleg például Németország meghatározó politikai szereplője, még ha erősödik is, másképp viszonyul ehhez is, mint
0: az Európán viszont, belüli migrációval az, szemben van óriási politikai ellenállás. Többek között például Ausztriában ezért tört előre a
1: azt a politikai ellenállást, ami arról szól, hogy van egy probléma, amit meg kell oldani, és ez a probléma tényleg ott van. Magyarországon nincsenek töménytelen mennyiségben menekültek. Ez egy mondva csinált probléma. Többek között azért nem akarnak idejönni, mert ilyen a hangulat Magyarországon.
2: Meg
1: egy szegény ország vagyunk. De én azt gondolom, hogy már csak azért is nagyon nagy különbség van, mert a nyugati világban akár a franciák, hollandok, angolok nagyon régóta élnek a migrációval együtt, tehát az egy egész más történet, hát ott az egy nagyon természetes dolog.
0: Én azért mindenkit óvnék attól, hogy a francia vagy a brit rasszizmust alulbecsülje, politikai értelemben is.
1: Nem akarom alulbecsülni egyiket se, én a magyar helyzetről beszélek, és azt gondolom, hogy itt óriási felelőtlenség az, amit látunk. Egyébként még csak annyit ehhez, hogy lehetne sokkal egyszerűbb megoldás, mint ez a bonyolultnak tűnő megfelelés, mert meg lehet pénzzel váltani ezt. Tehát lehet azt a helyzetet előteremteni, hogy a magyar kormány azt mondja, hogy támogatja azt, hogy mások oldják meg. A számítások szerint, ezt te nálam jobban tudod, a körülbelül évi 30 millió euróba kerülne az, hogyha mi ezt nem itthon akarnánk megoldani, hanem azt mondanánk, hogy támogatjuk azt, hogyha más oldja meg.
5: Nem, ez csak részben igaz. Bocsánat, csak ez így ebben a formában viszont nem igaz. Tehát jelenleg Magyarországon nem lehet jogszerűen menedéket kérni. Annak ellenére, hogy a menedékjog az alapjog. Tehát ez emberi jog is a magyar alkotmányban, illetve alaptörvényben is szerepel. De Magyarországon a jelenlegi jogi szabályozás értelmében, ha valaki menedéket akar kérni, azt hol teheti meg? A belgrádi nagykövetségen, a kijevi nagykövetségen. Ha Magyarország területére valaki belép és itt menedéket kér, akkor azt azonnal kitoloncolják Magyarországról.
0: Bocsánat, ez az illegálisan belépők, nem? Az illegálisan belépők. Tehát aki mondjuk, mert aki mondjuk Ukrajnából egy útlevéllel legálisan lép át, igen, ez egy másik helyzetben van.
5: Az ukrajnai menekültekre külön jogi szabályozás létezik.
0: Ezt most csak azért teszem szóvá, hogy ezért
5: igen, belép.
0: Ukrajnából elég sok menekült érkezett.
5: Azonnyom, igen, és rájuk egy külön jogi szabályozást vezettek be 2022-ben. Pont azért, mert az addigi jogi szabályozás értelmében őket is azonnal ki kellett volna toloncolni Magyarországról. Ez egyébként abszurd, ilyen egyetlen egy európai országban sincs, de Magyarországon még mindig ez van, Magyar Péter kormányzása alatt is ez van.
0: Akkor hagyd tegyek még hozzá egy másik hírt ugyanerről a környékről, de nem ugyanebből az intézményből. Az EU bírósága ugyanis kimondta, hogy a jogellenesen engedte szabadon az embercsempészeket az Orbán kormány. Ez ugye a híres 2023 áprilisi kormányrendelet, amikor hát nehéz teketóriázás nélkül máshogy fogalmazni, mint hogy ukmukfuk egyszerűen kiengedték őket azzal, hogy hagyják el az országot. És itt kimondta a bíróság, hogy ez nem egyszerűen jogellenes volt, hanem azt vetítette előre ezeknek az embercsempészeknek, hogy a legnagyobb baj, ami érheti őket, hogy kiutasítják őket, ami azért nem egy visszafogó erejű tétel.
1: Hát még a határig se vitték el őket, tehát ugye ott engedték szét, ahol éppen le voltak csukva, tehát Szombathelyen ott mászkáltak ezek a...
5: Három napjuk volt, hogy elhagyják Magyarországot.
1: Egyébként súlyos bűnözők, tehát itt azért nem akárkikről van szó, hanem sok esetben fegyveres embereket majdnem halálba, vagy hát talán ezek talán halálba nem, de ismerünk történeteket, ahol tucatjával haltak meg emberek. Ezek. Tehát ez valami végtelen gazemberség. Tehát ami itt történt, az szerintem mindent elmond az Orbán kormányról, és tulajdonképpen mindegy, hogy mit mond úgy utólag most a luxemburgi bíróság, mert az a helyzet, hogy nem tudunk más tenni, én nem tudok más tenni szégyenkezni.
2: Ja, tudod, miért mondod ez mindent, Gábor? Nem is azokért, azok is szörnyű dolgok, amiket eddig elmondtál, hanem azért, mert mindekezben volt, amit az első etapban mondtál, az úszítás, ez ugyanezen kellene az emberek ellen, akiknek azt mondták, hogy hát legyen szíves 3 napon belül elhagyni az országot, és többet ne is jöjjön ám erre, ne tessék csempészni embereket, mert akkor megint elfogjuk, és majd megint kiengedjük.
0: Megtennél önöket. Lenne kedves, hogy esetleg nem csempész újra embereket? Vagy nem
2: igen. Mind? De nem muszáj, csak úgy megkérjük erre.
5: És azért...
2: Tehát ez volt augusztustalan benne, hogy más, teljesen más mondtak, mint amit csináltak. És az ember a saját szavazóikat csapták be. Az Orbán kormány erről szólt, a NER erről szólt, hogy a saját szavazóikat is becsapták, az ellenzékieket kevésbé tudták, mert azok eleve hát szkepszissel viseltettek a különböző kijelentéseik meg narratíváik felé, de a saját embereik elhitték, és szerintem ez a legszörnyűbb.
0: Balázs, hagyj gördítsem tovább beszélgetésünk kordéján ezen a poros ország úton, mert hogy holnap lesz Zelenszkij elnök és Magyar Péter találkozója Brüsszelben, és az ukránok most szorultabb helyzetben vannak, mint tulajdonképpen az elmúlt néhány évben bármikor. Az egy fehérházi Trump-Zelenszkij találkozón kívül ennyire súlyos állapot még nem volt nemzetközi politikai szinten. Te mire számítasz, mit tud, kialkudott már egy csomó mindent a magyar kormány az ukránokkal szemben, milyen viszonyt tudunk kialakítani a két ország között ezután a mérgező állapot után, amiben
2: hát
0: az elmúlt
2: szerintem eleve már a találkozó ténye is üzen valamit, hogy mondjuk nem gyűlöljük ezt a szomszédos nemzetet, és azért van triumfálnivaló, én triumfálásra számítok Magyar Péter részéről. Én letöltöttem az ukrán nyelvű jogszabályt, amit ugye most meghoztak a magyar nyelv kapcsán. Azért vannak benne szép-szép, tehát tök jó, hogy ez megvan, örüljünk neki, hogy a kárpátaljai magyarok kapnak többletjogokat, mondjuk eddig szinte semmilyen joguk nem volt kis túlzással, de azért...
0: Hát ez egy nagy túlzás, de igen. Voltak jogsértések, és ezeket komolyan is kell venni.
2: Jó, hát minden esetre az anyanyelvükön nem tanulhattak, ami azért Európában, én azt gondolom, hogy ez egy alapelv.
0: Nem tanulhattak kizárólag az anyanyelvükön. Tanulhattak általános iskolában az anyanyelvükön.
2: Igen, de mondjuk középiskolában miért nem tanulhatnak?
0: Ez szerintem egy teljesen jogos felvetés, mindegy. Csak ne túlozzuk el a dolgot.
2: Én, nem... Jó, én másképp, tehát én ezt egy súlyos jogsértésnek tartom.
0: Az.
2: Pont. Tehát, ezen
1: Balázs,
2: most túlépünk.
1: Ennél csak egy kicsit súlyosabb jogsértés, hogy agresszor megtámad egy országot. Hát. Egy kicsit, és ráadásul sajnálatos módon ennek az agresszornak következtében ma Ukrajnában legalább felével annyival kevesebb magyar van, mint volt a háború megkezdése előtt, mert aki csak tehette, az elmenekült. Tehát ma lassan amiről beszélünk, az már nincs
2: ez
1: is.
2: Ez nem kérdés, de az meg nem jogosít fel arra,
1: ebben igazad van, én ezt
2: hogy
1: nem
2: egy másik szomszédos országot, amelynek a jó indulatát kérik, annak abból az országból származó kisebbséget meg mondjuk jogfosztásban.
1: Te is tudod, hogy ez nem a magyar kisebbség.
2: Persze, hanem az oroszok, de megtehették volna már jóval korábban. Ugyanakkor persze most saját magamat cáfolom, az oroszok miatt nem tették meg, és persze ők voltak a fő célpont. de akár megtehették volna, meghozhatták volna azt a jogszabályt, amit most meghoznak. Minden esetre fogok írni erről, mert lefordítottam, ukránul nem beszélek, de lefordítottam a mesterséges értelemmel ezt a jogszabályt, úgyhogy fogok erről írni. Vannak benne azért ilyen pici, apró szépséghibák ebben.
0: Úgy tűnik, és ezt mondta egyébként ugye Orbán Anita is, hogy úgy tűnik diplomáciával sikerült megoldani azt, amit éveken keresztül nem az Orbán kormánynak kialkudni ezt a nyelvtörvényt, kialkudni ezeket a kisebbségi jogokat. Ez most egy elég nagy pont a diplomáciának, ami mégiscsak a te térítési területed, Tamás. Mire számítasz, milyen viszonyt tud kialakítani a két ország?
5: Hát, ugye...
0: Leszünk mi valaha barátok? Érted? Most egy primitív módon lefordítok.
5: Nem tudom, hogy voltunk-e valaha barátok, de igazából nem kell, hogy barátok legyünk, hanem elég, hogyha jó szövetségesek és jó szomszédok vagyunk. Ugye hát tényleg csodák csodája, hogy a diplomáciával lehet eredményeket elérni. Lehet, hogy ezért csinálják már évezredek óta egyébként a világ minden táján. Úgyhogy a magyar kormány korábban kicsit tényleg olyan volt, mint a rabbi, aki mindig ad tanácsot arról, hogy éppen hullanak, nem tudom, az állatok, és akkor mindig kitalál valami újat, és akkor a végén elhull az összes állat, és aztán azt mondja, hogy na, pedig még annyi jó ötletem lett volna. És akkor
0: ez én vagyok minden megfelelős.
5: És a korábbi kormány is ilyen volt, hogy hát remek ötleteik voltak. Hát foglaljuk le az aranyszállítmányt mondjuk adott esetben.
0: Mondjuk ne adjunk
5: nekik segítséget.
2: Vagy csak egyszerűen egy olyan ország, amelyik ekkora bajban van, hogy a világ egyik legnagyobb katonai hatalma megtámadja nagyon aljas módon, és megpróbálja tulajdonképpen a létét megszüntetni. Mondjuk egy kicsit sem voltunk velük szolidárisak az Orbán kormányban.
5: Egyébként az Orbán kormány elismerte az elején, hogy itt agresszió történt, ami már önmagában egy hihetetlen dolog.
2: Olyan sokat egyébként segített neki.
5: Néha időről időre még azt is mondták, hogy agresszió van. Néha meg azt mondta Orbán Viktor, hogy nem tudjuk, hogy Ukrajnának hol vannak a határai, meg hogy létezik egyáltalán, és a többi, és a többi.
1: De bocsánat, Tamás, csak közbevetve, hogy Én minden tiszteletem a diplomáciáért, a több ezres. De itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy az Orbánik nem akartak megállapodni. Tehát nem arról szó, hogy ők rosszul csinálták
5: hanem
1: ők az oroszok tehát mellett álltak ebben a kérdésben, és ehhez egy nagyon jó hivatkozási alap volt, egyébként szerintem is rosszul kezelt nyelvtörvény, mert megtehették volna ezt korábban, akkor kerestek volna valami mást Orbánik. Ja, tehát félretés ne essék, hiszen ez erről szól.
0: Nagyszerű urakba bele fogom folytani a szót, mert egy gonosz tanítónéni vagyok, és még van egy fontos kérdésünk, amit meg kell vitassunk, méghozzá az, hogy ön szerint a kormánynak Brüsszelben sikerül-e kialkudni a napi 1 millió eurós büntetés jóváírását, de ezt nem a vendégektől kérdeztük meg, hanem önöktől, és 80% rendkívül bizakodó, ugye itt rengeteg pénzről beszélünk, ahogy ezt emlegettük, azt írja például Zoé, hogy okos a mi miniszterelnökünk, és előbb vagy utóbb biztosan sikerülni fog neki kialkudni. Én is ezt mondtam a gyerekemnek a BIOS dolgozatra, aztán valami csak lett. Éva azt írja, hogy a jóváírást nem hiszem, hogy sikerül. De ha eltörlik a jövőre nézve, már az is eredmény. Robert szerint persze, hiszen már az LMBTQ és a gender propaganda a közintézményekben vannak, és így biztosan jóvá fogják írni, nem tudtunk ilyen kondícióról. Gyuri azt írja, hogy sajnos nem, egyszerűen erre nincs semmiféle jogalap. Anasztázia pedig azt, hogy hát hogy ne írnák jóvá kamatostól. Akkor még nagyon röviden megkérdezem Tamást, mert hogy ez mégiscsak akkora te szakterületed, a jóváírásra szerinted van érdemi esély?
5: Hát én azt gondolom, hogy lehet, hogy kitalálnak valami olyan megoldást esetleg, hogy a már elveszett EU-s források terhére fogják majd jóváírni esetleg. Én ezt az egy...
0: Kecske is, káposzta
5: is. Igen, ezt az egy lehetséges megoldást látom, egyébként nem. Tehát talán ezt sikerül kialkudni.
0: Na jó, ha már kamatokról volt szó, kamatmentes támogatásokkal és a norvég alappal jövünk vissza, ne menjenek sehová.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
1: Ígértem, hogy visszatérünk, és hát nem is kódorogtunk el a szünetbe, pedig olyanok vagyunk, mint a macskák a rajtvonalnál, de akkor most nekilátunk a gazdaság élénkítésnek, mert Kapitány István bejelentette, amit megköveteltek odahaza.
2: A Ganz Ábrahám Európai Uniós Hitelprogram keretében mintegy 270 milliárd forint uniós forrás juttatunk el a hazai vállalkozásokhoz. Célunk, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Ezért két lépésben haladunk. Az első azoknak szól, akik már beadták a forgóeszköz hitelkérelmüket. Számukra 30 milliárd forinttal bővítjük a hitelkeretet. Ebből alapanyagot, készletet vásárolhatnak, és kifizethetik a beszállítóikat. A második lépés a fejlesztés. Aki gépet venne, bővítene, digitalizálna, vagy energiát takarítana meg, 0%-os beruházási hitelt vehet igénybe. A konstrukció előnye, hogy amit a fejlesztés megtermel, az a vállalkozásnál marad. Nem viszi el a hasznot a kamatfizetés. A nagyobb beruházásokhoz, a beszállítóknak és az exportálóknak akár 1 milliárd forint is elérhető. Ez elérhető kamatmentes hitel és vissza nem térítendő támogatás formájában egy csomagban.
1: 1 milliárd forint, és egyből fizethetik is a vagyonadót, és óghatnak, mókhatnak amiatt is. Ez nyilván nem így működik. Hozzád fordulok, Gábor, mert mégiscsak te vagy itt a közgazdász. Elég nagy bajban van a magyar gazdaság valójában. Hozzuk haza a pénzt innen meg onnan, de súlyos gazdasági problémák vannak. Egy ilyen gazdaságélénkítő intézkedés meddig megy el?
3: Hát önmagában az, hogy végre szó van a gazdaságfejlesztésről, szerintem ez nagyon lényeges dolog, mert eddig erről nem volt szó. Tehát az egy nagyon komoly probléma, hogy nem látjuk, hogy a Tisza mit akar annak érdekében, hogy a magyar gazdaság ne álljon fejre. Reménykedni lehet a világpolitika szerencsés alakulásában.
1: De eddig azért elég rosszul alakult.
3: Igen, eddig ez nem ebbe az irányba megy, de lehet ebben reménykedni, de az, hogy végre hallunk arról, hogy mit akarnak, tehát, hogy mert a pénzügyi területen Kármán Andrássék környékén látszik egy komoly munka arra, hogy hogyan lehet a költségvetési hiányt rendbe tenni, hogy lehet a költségvetést valamilyen módon legalább stabilizálni, de a gazdaságfejlesztés, ugye látjuk a beruházások területén vitézit, hogy ott is van valamiféle elképzelés arra, hogy milyen fenét kéne csinálni, de éppen Kapitánytól én nagyon hiányoltam azt, hogy legyen egy, vagy induljon el valamiféle gondolkodás arról, hogy hogyan. Nagyon várják, ugye a magyar vállalkozói szektor, a KKV-k ahhoz voltak hozzászokva, hogy az elmúlt 16 év arról szólt, hogy azt kap forrást, akinek politikai kapcsolatrendszere van. És egy óriási felszabadulás érzés.
1: A pályázatírás tulajdonképpen egy ilyen sefté alakult.
3: Hát igen, tekintélyes de tulajdonképpen a politikai hozzáférés sefjévé, tehát nem a teljesítmény sefjévé, hanem a politikai hozzáférés. Most a magyar vállalkozói szféra nagy része ezt egy ilyen felszabadulásként élte meg, hogy na végre, akkor most induljon a banzáj, ugye, elindul valami. És eltelt egy fél év, és még azt se tudtuk, hogy merre. Most ebből a szempontból, még hogyha ezek nem is hatalmas összegek, tehát azért összességében ettől nem fog megoldódni a probléma, de legalább
1: 270 milliárd kamatmentes hitel, az jó, több, mint amit én ki tudok számolni.
3: Amit te igen, de azért az a sok százer vállalkozó, akit ez érint, azok számára azért ez nem maga a csodafegyver, de legalább látjuk, hogy valami gondolkodás van ebben, elindult valamihez hozzá lehet férni. Én ezt ebben az értelemben összegszerűen nem, de az indulás szempontjából nagy jelentőségűnek gondolom.
1: Egy kamatmentes hitel, az tulajdonképpen forgótőkére, vagy egy beruházásra való, az meddig tudja ellökni mondjuk azokat a vállalkozásokat, akik effektíve haldokolnak?
4: Hát, akik haldokolnak, annak olyan, mint a halottnak a csók, lássuk be, de azok, akik fejlesztenének, de nincs tőkéjük, azoknak nyilván számítani fog ez a egyébként valóban nem óriási összeg. Meglátjuk, hogy ez használ-e. Ugyanis az az érdekes kísérlet történik most, hogy az első olyan pályázat az elmúlt 16 évben, amikor nem reméljük nagyon, hogy nem politikai alapon fogják kiosztani a földes urak, azaz az országgyűlési képviselők, a helyi országgyűlési képviselők a saját nomenklatúrájuknak. Úgyhogy ez egy érdekes kísérlet, nézzük meg, hogy működik-e itt Kelet-Európa kellős közepén egy ilyen extra kísérlet.
1: Árgus szemekkel fogjuk figyelni, és hát akkor azzal a kérdéssel fordulok hozzád, az a nagyon egyszerű kérdéssel, hogy ennyi támogatási pénzzel való visszaélés után, mint ami itt az elmúlt évtizedekben történt, és egyébként nem csak Fidesz alatt, azért korábban is hallottunk már ilyenről, ki lehet takarítani ezt a műfajt? Jogilag, procedurálisan, intézményeiben, hogy tényleg korrupciómentesen vagy minimális korrupcióval lehessen működtetni és ellenőrizni?
5: Hát ugye az az érdekes, hogy intézményrendszerek igazából vannak. Tehát rengeteg olyan intézményrendszerünk volt, ugye volt, amit még nem olyan régen a Fidesz alatt hoztak létre, mint például az integritáshatóság, amelynek kifejezetten az a dolga, hogy ezeket felügyelje. Ugye itt a probléma az volt, hogy ezekben az intézményekben a szereplők hát nem igazán tettek meg mindent azért, hogy érvényesítsék ezeket az elvárásokat, és reméljük, hogy ez most változik. És ugye ne felejtjük el, hogy most már az európai ügyészségnek is a tagjai vagyunk Magyarországon, és hogyha uniós forrásokból történik például a pályázatok kiírása, akkor azoknak a felhasználását már az Európai Uniós Ügyészség is vizsgálhatja, ami egy külső kontrollt jelent, és ami reményeim szerint azért egy minőségi változást is fog hozni.
1: Hatóság, átláthatóság. Na, akkor beszéljünk még egy kis pályáztatásról, mert hogy nagy hírünk van a norvég alappal kapcsolatban.
6: Civil szervezeteknek szánt összegeket korábban az Ökotárs Alapítvány által szervezett konzorcium osztotta volna szét, de a Fidesz kormány azt akarta, hogy egy állami szereplő döntsön a források kiosztásáról a civilek helyett. 2021-ben végül 77 milliárd forintnyi Magyarországnak járó támogatásról inkább lemondtak, mert a civileknek járó 4 milliárd forint elosztásáról nem tudtak megegyezni.
7: Az együttműködést
6: Orbán Anita külügyminiszter pedig néhány hete közölte, hogy újrakezdték a tárgyalásokat a norvég alappal a fejlesztési forrásokról. Csütörtökön pedig azt jelentette be, hogy ezek lezárultak, és 92 milliárd forint támogatást kap Magyarország. Az államnak 2 éve lesz arra, hogy felhasználja a pénzt, a ciklus ugyanis 2021-től 2028-ig tart. Az Ökotárs, amely a korábbiakhoz hasonlóan részt vesz a támogatási program működtetésében a nyáron közölte, hogy az alap civil társadalmi részéből mintegy 7,28 milliárd forinttal támogatják a civileket ismét, de ők egy önálló, különálló rendszerben nyílt pályázaton indultak korábban, így nyerték el ezt az összeget. A nyáron 53 civil szervezetnek tudtak a forrásból pályázaton keresztül támogatást adni, szeptemberben pedig újabb pályázatokat írtak ki a civileknek, amelyeknek a célja, hogy Magyarországon jobban tudjon érvényesülni a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok.
1: Na, az előbb a képernyőn látható Móra Veronikát felhívtam, és mondta, az összes újságíró ugyanezt kérdezi, mint te, és igaza is volt, mert lehettem volna tájékozottabb, de készségesen elmondta, hogy egyrészt nagyon örülnek, hogy újra beindul a norvég támogatásuk, ugye ők már február óta osztják a civil pénzeket, mert hogy külön hatáskörben ez a rész elkezdődött, ugye a norvég alappénzeinek sokkal nagyobb része az olyan állami fejlesztési pénz, mint az EU-sak. De azt is elmondta Móra Veronika, és ígérem nem fog nagyon sokat dumálni, hogy nagyon kíváncsiak arra, hogy mi lesz valójában a részletes tartalma ennek a támogatási csomagnak, mire fogják fordítani, és hogy ebben is együtt lehetne működni a civilekkel, nem csak a kifejezetten civilekre specializált 7 milliárd összegben. Fel tud tápászkodni a magyar civil szféra, ami nem csak ki lett véreztetve, de meg is lett üldözve rendesen?
3: Ugye az a probléma mindezekkel az ügyekkel, egyébként ugyanez igaz az Európai Uniós források elmaradásával, hogy ami egyszer elmaradt, az attól nem pótlódik be, mert most hirtelen ránk ömlik. Tehát ami nem volt meg 2023-ban, az hiába van meg 2026-ban, mert azok, akik akkor ebbe belehaltak, hogy ez nincs, nem tudtak tovább lépni, nem voltak képesek arra, hogy életben maradjanak, nem voltak képesek arra, hogy egy civil törekvést megőrizzenek, hogy egy helyi közösséget egybe tartsanak, azt nem lehet újra csinálni. Tehát ahogy az elveszett részek, azok bűnként szerintem ott vannak a Fidesz nyakában. Nem, de nehogy azt gondoljuk, hogy azért, mert most ez végül is megoldódik, hogy nincsenek csodák. Tehát ami elmaradt, az pótolhatatlan. Ez tehát olyan károkozás, nem akkora, mint amiről az elején beszéltünk, a gyűlöletkeltés, de a károkozás mértéke a magyar társadalmak az egyébként is gyönge civil hálózatának a tovább roncsolása, ami a forrás kivonása rendszerből, az egyfajta súlyos roncsolás ezen a területen.
5: Tényleg csak idézzük fel, mert lehet, hogy nem minden néző emlékszik rá, hogy ugye ez a civil alap, ugye ez a norvég alapon belül kifejezetten a civil szervezeteknek juttatandó támogatás jelentette, és a Fidesz kormány alatt, ugye ha jól emlékszem, Lázár volt ezért felelős, kifejezetten azért mondtunk le a norvég alapból ránk jutó teljes összegre, nem csak a civil alapra, hanem minden másra
3: a
5: is,
3: 90
5: azért,
3: milliárdra is.
5: Hogy a Fidesz, azért, mert a Fidesz kormány elfogadhatatlannak tartotta azt, hogy nem tudja ellenőrizni azt, hogy mely civil szervezetek kapják a pénzt. És most idézzük fel az NKA ügyet hirtelen, ahol viszont nagyon szépen tudták ellenőrizni, és akkor látjuk, hogy miért volt ennyire fontos nekik, hogy megöljék a norvég alapnak a juttatásait. És a 2014-21-es időszakban több mint 40 milliárd forint támogatástól esett el Magyarország, és ez nem is mind a civil szférára ment volna. Tehát ebből a norvég alapból tényleg biogazdaságokat, környezetvédelmet, a legkülönbözőbb, egyébként az életet jobbá tevő tevékenységet támogattak a skandináv országok, és erről csak azért mondott le a Fidesz, hogy nehogy egy általa túl liberálisnak gondolt szervezet pénzt kapjon.
4: Ettől még
5: hogy meg tudja ölni őket.
4: Ez az ügy ettől még súlyosabb. Ugye Gábor azt mondja, hogy azok a civil szervezetek, amik már tönkrementek amiatt, mert nem jutottak forrásokhoz, azt már nem lehet visszacsinálni. Hát ne felejtsük el azt, hogy a Móra Veronika, akit te idéztél, meg itt a képeken is láttunk, ugye most politikai foglyokról beszélnek Hankó meg Sesták kapcsán. Ő tényleg az volt? Őt elvitette ez a rendszer.
1: Ez volt az első szerverlefoglalós házkutatós nagy akkor, látványos húzás.
4: Akkor, amikor ez a mizéria volt, hogy ők nem tudták ellenőrizni, tehát ezt a nőt, aki egyébként arra tette fel az életét, hogy a civil szervezeteknek juttasson különböző forrásokat, meg egyáltalán a civil életét, ezt a nőt nagyon komolyan vegzálta a NER, és ez egy kevéssé tárgyalt része ennek az egész történetnek, de szerintem mindig el kell mondani, hogy egyébként a NER alatt ez így ment, hogy embereket vegzáltak, és most már politikai foglyokról, meg örkényről, vagy önkényről, meg mindenről beszélnek, miközben a ő alattuk valóban voltak ilyen ügyek, és most már tényleg befejezem, de lábjegyzet, nem tudtunk kiállni. Egyik nagy hibája volt a NER-rel szemben álló tömegnek, hogy nem tudtunk. Amikor a Móra Veronikáért jöttek, akkor nem szóltam, ugye van ez a bizonyos bomó. Amikor a nem tudom kiért jöttek, akkor meg
1: nem kell jegyeznem, hogy nem csak Móra Veronikához jöttek, hanem például a kuratórium tagjaihoz, akik közül az egyiküknek a 18 éves gyermeke nem sokkal később öngyilkos lett, és a búcsú levelében arra hivatkozott, hogy ő ezt nem bírja végigcsinálni. Tehát ezek tényleges, nagyon durva személyes tragédiák.
3: Bocsáss meg, Balázs, azért fontos, amit mondasz, mert többek között azért nem tudtunk szólni, mert gyönge volt ez a civil világ. Tehát egy olyan világot roncsolt tovább ez a 16 év, ami egyébként is gyönge volt. Tehát Magyarországon a polgári lét, az öngondoskodás, a civil közösségi fejlődés kifejezetten gyönge terület volt. Nem véletlen, hogy a norvég alap, egyébként az Európai Unió is azt gondolta, hogy erre költeni kell, nem csak Magyarországon, hanem a közép-kelet-európai régióban volt szocialista országban, mindenütt. Most az a fajta valódi önkény, tehát ellentétben most hazudott önkény helyett az a valódi önkény, ami ránk telepedett, ami tulajdonképpen hősiessé tette a civil létet, az nagyon sokat ártott abban, azt hiszem, nem hősies dolog civilnek lenni, nem hősies dolog közösséget szervezni, hanem az egy normális dolog, ilyennek kéne lennünk. És ebben erre mondtam azt, hogy hiába van most végre újból pénz, ezeket az elmaradt dolgokat nem fogjuk tudni helyrehozni, megint visszaestünk tulajdonképpen a rendszerváltás előtti időszakban.
5: És van egy nagyon fontos plusz probléma, amiről szerintem senki nem beszél, hogy azokat a feladatokat, amelyeket jellemzően viszont civilek látnak el, azokat az Orbán kormány kiszervezte az egyházakra, amelyeknek viszont óriási állami támogatásokat és juttatásokat adott, és én sehol nem hallom, hogy ezt szeretnék megváltoztatni jelenleg.
3: Mai hír, hogy a TAR nyilatkozott csak a védelmükben, hogy ők meg akarják változtatni az egyházok finanszírozását.
1: Na, arra én is kíváncsi leszek, de Hoffmann Tamásnak ígértem egy jutalomfalatot, úgyhogy akkor nézzük, mi történt Ukrajnában a Starlink-kel.
7: Ukrajnában helyreállt a Starlink részét képező Starshield műholdas kommunikációs rendszer működése. Ezt ukrán védelmi minisztériumi források szivárogtatták ki, hozzátéve, hogy ezt a katonai egységek is megerősítették, a szerdán tapasztalt korlátozásokat pedig kivizsgálják. Az amerikai rendszer fennakadásai miatt tegnap leálltak az ukrán hadsereg drón bevetései.
1: Arról beszélnek sokan, hogy eddig is problémás volt, látható volt Ukrajna túlzott függése az amerikai hadipari támogatástól, ami folyton apad. Ez egy elég riasztó tétel.
5: Ez részben igaz, de részben viszont nem igaz. Tehát annyiban igaz, hogy valóban, hát Ukrajna értelemszerűen nem tud egyedül felvenni a versenyt a világ egyik vezető katonai nagyhatalmával szemben, ugye nem csak a lakosság számban jóval kisebb, hanem nyilván gazdaságilag és technológiailag sem állnak ugyanazok az erőforrások a rendelkezésére. Viszont ugye eddig volt egy viszonylag erős támogatói bázis, ami az Egyesült Államokból, az Európai Unióból és más nyugati országokból áll, tehát ne felejtsük el mondjuk Ausztráliát, Kanadát, vagy kisebb mértékben Japánt és más ilyen országokat. Na most a probléma az, hogy az elmúlt két évben, amióta Donald Trump hatalomra jutott, ugye folyton egy nagyon furcsa amerikai hozzáállást látunk, amelyik néha támogatja Ukrajnát, néha azt mondja, hogy Ukrajna felelős igazából a kirobbant háborúért.
8: Mindig ugyan, hogy kivel beszélt az elnök utoljára, nem?
5: Van ebben egy ilyen, de valószínűleg van ennek egy olyan pszichológiai vetülete, hogy úgy tűnik, mintha Zelenszkijnek igaza lenne abban, hogy Donald Trump tényleg csodálja az autoriter vezetőket, és emiatt nagyon szimpatizál Putyinnal, de mindegy, de túl a pszichológiai részén azért az amerikai gazdaságnak szüksége van az ukrajnai fegyverszállításokra, és ezért azokat leállítani teljesen nem lehet, pláne úgy, hogy az Európai Unió fizeti most már az amerikai fegyverszállításokat. Tehát az Egyesült Államok most már semmit nem költ egyébként Ukrajnára. Azokat az amerikai fegyvereket, amiket az Amerikai Egyesült Államok szállít, azokat az Európai Unió és más országok, például Ausztrália, Kanada, Japán, stb. Fizeti ki. És ez az amerikai gazdaságnak fontos. Tehát nem hinném, hogy bármikor itt a fegyver szállítás leállításáról szó lenne. Viszont a Starlink, tehát a műholdas rendszer, és ennek a katonai része a Starshield, az valóban meghatározó szerepet tölt be az ukrán katonai akciókban. Ugye gondoljunk elsősorban a hosszú távú dróncsapásokra, de a drón elhárításban is. És már többször megcsinálták az amerikaiak, ugye volt, hogy Elon Musk magánakciója volt, de volt olyan...
1: Krímfélsziget fölötti támadások leállítása.
5: Igen, így van, de volt olyan, most legutóbb ugye, amit jelenleg tapasztalunk, az az egyébként nem is igazán biztos, hogy ez most Elon Muskhoz fűződik, akit erre utasított volna az amerikai adminisztráció, vagy ez kifejezetten az amerikai adminisztrációhoz kötődik, de az biztos, hogy jelentősen korlátozták ezt.
3: Igen, annyit ehhez csak, hogy minden rosszban van valami jó is, hogy valami jó kis közhelye fejezzük be, hogy azért az ukrán hadsereg ma az egyik leghadrafoghatóbb, harcképesebb hadseregé vált az elmúlt 4 évben. Egyébként előtte is már voltak ilyen típusú...
1: Mert 14 óta folyamatosan fegyverkeztek.
3: Igen, ők készültek erre. És az a tény is, hogy Európa kezdi tudomásul venni, hogy nekünk magunkat kell megvédenünk, hogy nem feltétlenül számíthatunk az amerikaiakkal, ez is egy új helyzet. Tehát tulajdonképpen ennek az egész történetnek van egy olyan olvasata, hogy van megoldás, itt egy 500 milliós a világ talán második legerősebb gazdasága, vagy harmadik mondjuk, attól függ, hogy nézzük, fogyasztói szempontból a második, ami képes lehet megoldani ezt a problémát, ami képes lehet befogadni Ukrajnát, ami képes lehet közösségben gondolkodva a magyarokkal együtt megoldásokat találni ezekre az ügyekre, tudnunk kell magunkra számítani. Tehát lehet ennek egy olyan, én csodálom egyébként az ukránokat, hogy bírták most már ugye lassan ötödik, ugye nem lassan, ötödik éve ezt az egész nyomást. Egyébként igen. Ugye az oroszok pedig hát korán sincsenek olyan nagyon-nagyon jó állapotban láthatóan, hogy ezt azért nem tudták megoldani, nem erről volt szó az elején. Úgyhogy azt gondolom, hogy sok minden tanulni valónk van ebből az egészből.
1: Balázs! Mindenki igen. Arról beszél, hogy mindjárt jönnek a választások, ami tulajdonképpen olyan, mint egy parlamenti választás. Az Egyesült Államokban Trump elveszti a többségét, és akkor bénakacsa lesz. De ott marad a pártja ugyanúgy, aki ezt a korábbi álláspontjaival szemben némán eltűrte. Meg tud változni érdemben ez a nemzetközi helyzet, vagy hosszú időre le kell mondanunk az USA-ról?
8: Én szerintem inkább az utóbbi, és nem is amiatt, mert hogy az USA vonulnak ki, hanem egyszerűen nem lehet bennük megbízni. Tehát egy olyan partner, amelyik egyik nap, ha így kell föl az elnök, akkor így gondolja, másik nap meg, hogyha másik lábával kell föl, akkor amúgy gondolja, arra nem lehet építeni. És én is úgy gondolom, ahogy Gábor mondta, hogy na, minden jóban van valami, minden rosszban van valami jó, hogy Európa egy kicsit magára talált talán, kicsit észreveszi, hogy azért a gazdasági erejéhez egy katonai erőt is kellene kapcsolni, és azért ez a konkrét hír, amit mondtunk, azért az nagyon ijesztő, nem? Hogy egy amerikai, szintén őrült vállalkozón, egy milliárdoson, egy techmilliárdoson múlik az, hogy az ukránok fel tudnak-e küldeni drónokat a levegőbe. Azért ez egy ilyen nagyon, sci-fi-ben olvashatunk ilyeneket, hogy őrült milliárdosokon James múlik a világ sorsa. Úgyhogy azért ez egy egyrészt izgalmas is, de ugyanakkor ijesztő helyzet is.
1: Hát elvileg erre találtak ki a nemzetközi intézményeket, amik most úgy tűnik, hogy nem... Hát próbálják összeszedni magukat, de egyelőre
5: hát
1: nem küzdenek.
5: Trump alatt ugye az egyik fő amerikai külpolitikai csapás irány az volt, hogy gyengítsék ezeket a nemzetközi intézményeket, és helyettük kitaláljanak olyanokat, amik kicsit nemzetközi intézménynek látszanak, de valóságban ugye Trump baráti körét jelentik.
8: Ez a béke
5: tanács
8: is. Az, hogy milyen jól bejött.
3: Ezek nem működik.
1: Nem jöttek össze.
5: Próbálkoznak vele, és addig is verik szét a nemzetközi intézményrendszert, hát ha helyette ki tudnak valami jobbat találni. Hát
8: de abban
5: látom,
8: volt valami lépés, vagy történt azzal bármi a megalakuláson kívül?
5: Ugye az a borzasztó a béketanácsa, hogy annak egy nagyon fontos szerepe lenne, mert a biztonsági tanács értelmében annak kellene újjáépítenie a gázai övezetet. Na most, ha ez helyette egy ilyen...
1: Azt ne adja nekünk az Úristen, hogy Donald Trump vezényelje le a gázai övezet újjáépítését. Ennyi kívánságom nekem is lehet ma estére. Köszönöm szépen a vendégeimnek, és önöknek is, hogy velünk töltötték az estét. Kiváló szórakozást kívánok a továbbiakban is, velem majd a hétvégén találkozhatnak, viszlát!

0: Todorovics. Nem,
1: is nem, te adod be neki az
0: nem,
1: életet.
0: Te adod be neki.
1: Én nem adom be neki.
2: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.

azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak.

Körülöttem néma csillagok, meg sem kérdi tőlem senki sem, merre mentél, kedvesem?

később megbánod, hogyha kihagyod, a lehetőség itt van, éppen rád kacsint, üzeni, hogy kövesed az álmai. Yeah, összeáll a nagy kép a kirakó, később megbánod, hogyha kihagyod, a lehetőség itt van, éppen rád kacsint, üzeni,

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket, az ATV Start nézőit és a Spirit FM hallgatóit. Én Szirmai Dávid vagyok, és köszöntöm természetesen a ma névnapjukat ünneplő Terézeket és a születésnaposokat is. Október 15-e csütörtök van, és ma is nagyon érdekes témákkal készültünk önöknek. Rögtön itt lesz majd velünk internetes kapcsolatban Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára, akivel vagyonadóról fogunk beszélgetni. Nem mindenki örül neki, és itt most nem csak a NER oligarcháira gondolok, hanem a kis- és középvállalkozókra. Vele fogom majd átbeszélni azt, hogy mik a lehetőségeik egyáltalán, miért van nagy baj jelenleg a vagyonadóval szerintük. Aztán közbiztonság, nagy a baj, főként Budapesten, illetve itt volt egy tüntetés tegnap este. Egyre több kerületben okoz problémát a hajléktalanok, a drogosok, illetve a más személyeknek az utcai jelenléte. Legalábbis ezt állítják azok, akik összehívtak egy tiltakozást, egy tüntetést, hogy tegyenek már valamit azért, hogy a közterületeken nagyobb legyen a rend, ne féljenek a Józsefváros és egyéb kerületek lakói. Itt lesz velem Németh Ádám, Géza és Erős Marcell Dávid, a tegnapi tüntetés két főszervezője. Velük beszélgetünk majd arról, hogy milyen sikerrel jártak tüntetésileg, illetve az egyeztetéseken. Utána a híradó után politológussal fogok elemezni, Üveges Gáborral a kormány körüli problémákat, ha egyáltalán vannak a kormány körül problémák, mert ez sem egyértelmű. Magyar Péter miniszterelnök tagadja, hogy bármifajta gond lenne a kormányon belül, és egyre több sajtóír viszont azt írja, hogy itt már a lemondások, miniszteri lemondások is szóba kerültek. Egy tény, egy államtitkár váratlanul lemondott. Ezután állam és egyház kapcsolata. Érzékeny téma, de fontos téma. Az illetékes kulturális miniszter bejelentette, hogy ezt meg fogja változtatni, az állam és az egyház viszonyát. Zalatnai István lelkész teológussal fogom megbeszélni azt, hogy milyen módon teszi mindezt, vagy teheti mindezt az állam, és végül egy autópiaci szakértővel, Várkonyi Gáborral átbeszéljük azt, hogy jót tesz-e a magyar gazdaságnak, a magyar autóiparnak az, hogy az Európai Unió és Kína kötött egy megállapodást, amely drasztikusan korlátozza a kínai autók exportját Európában. Szóval van téma bőven, érdekes témák, maradjanak velünk, és akkor jöjjön a vagyonadó. Neubauer Katalin van itt velünk internetes kapcsolaton, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok önnek és a kedves nézőknek is!
1: Tegnapi napon zárult le a társadalmi egyeztetés a vagyonadóval kapcsolatban. Van információja arról, hogy miképpen zárult ez?
2: Mi az időpontot tudtuk, természetesen a megadott határidőig a szövetségünk is beküldte mindazt az ellenérvrendszert, amit a vállalkozások vagyonának adóztatásával kapcsolatosan összetudtunk gyűjteni az elmúlt napokban. Sajnos ebből nagyon-nagyon sok van, és bízunk abban, hogy át fogja értékelni a kormány, hogy mekkora kárt okozhat, ha a vagyonadót a vállalkozásokra kivetné.
1: Mi a fő problémájuk a vagyonadóval? A 1 milliárdos értékhatár, a kulcs? Mi a fő problémájuk?
2: Az elvvel van problémánk hatalmas. Egyrészt, hogy a vagyonadó tervezet nem a jogellenesen felhalmozott magánvagyont adóztatja, hanem a vállalkozásoknak a működő tőkéjét akarja megadóztatni, ezt akarná adó alappá alakítani. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az állam a működő eszközök, termelő eszközök után adót, likvid eszközt szeretne behajtani. Pontosabban, hogy mindenki ezt tisztán értse, egy vállalkozásban ugye nagyon sok olyan beépített eszköz van, üzletek, üzlethelyiségek, raktárak, árukészletek, informatikai eszközök, szállítógépjárművek, sorolhatnám végtelen hosszan ezt a tárgyi eszköz sort, mindez működteti a vállalkozást. Ha ezek ott vannak a működésben, akkor természetesen nem lehet őket pénzé tenni, mert ezek nélkül nem működik a vállalkozás. Miből van likvid eszköz? Hát a vállalkozás jövedelméből. Az, ami ugye az elmúlt években éppen a kereskedelmi ágazatban a legalacsonyabb volt, az összes ár és sapka hatósági ár, kötelező akció, ugye itt az önök műsorában is számtalanszor beszélhettünk erről. Jelenleg egy kereskedelmi vállalkozás vagy veszteséges, vagy 1-2% eredményt tud felmutatni. Ebből egyet az állam szeretne elvenni. És ha ezt elvenné az állam, az azt is jelenteni, hogy ezek a munkahelyek, ezek a vállalkozások, ezek sajnos elkezdenének csődbe menni.
1: Főtitkár asszony, bocsásson meg, ön az előbb úgy fogalmazott, hogy jogellenesen felhalmazott magánvagyonokat kellene, hogy megadóztasson a vagyonadó, de hát a kormánynak a filozófiája az nem ez volt, hogy a csak és kizárólag, hiszen az egy büntetőjogi kérdés, ha jogellenesen halmoznak föl vagyont, az büntetőjogi kérdés. A kormány azt akarja, hogy akinek egy bizonyos szint fölött van a vagyona, az arányosan nagyobb részben járuljon hozzá a közterhekhez. Tehát ők nem a jogellenes vagyont akarják vádóztatni, hanem az 1 milliárd fölötti vagyont. Ezek szerint önök azt akarják, hogy csak és kizárólag ez egy ilyen, csúnya szóval érve, oligarcha adó legyen?
2: A vállalkozások adóztatása gyakorlatilag azt jelenti, hogy a munkahelyeket akarja megszüntetni. A magyar vállalkozások által biztosított munkahelyekre helyez ez hangsúlyt, ez az egész törvénytervezet, tudnélik, diszkriminatív is, kettős mércét alkalmaz, mert csak a magyar tulajdonú vállalkozásokra vonatkozik. Amennyiben egy kereskedelmi vállalat, egy cég, egy üzlethelyiség, egy nagyobb üzlet bevásárló központ az út egyik oldalán magyar kézben van, az adózik, a jobb oldalon álló üzlethelység, ami külföldi kézben van, az nem adózik. Tehát abszolút azt gondoljuk, hogy ez a adóztatási javaslat előterjesztés, ez egyrészt kettős mércét alkalmaz, másrészt a vállalkozások működését tönkretenni azzal, hogy az eredményüket a szolgáltassák be, azt gondoljuk, hogy ez abszolút elfogadhatatlan. Számtalan olyan érv van még mellette, amit szívesen megosztunk önökkel is.
1: Van arra felmérésük, van arra adatuk, hogy hány magyar munkavállalót érint hátrányosan önök szerint ez a tervezett vagyonadó?
2: Igen, minden olyan magyar kis- és középvállalkozásnál dolgozó magyar munkavállalónak kockáztatja a munkahelyét, a vállalkozásoknak pedig a létét. 3,3 millió munkavállaló dolgozik ma magyar kis- és közepes vállalkozásoknál, ebből több mint 500 ezeren dolgoznak kereskedelmi vonatkozású magyar kis- és közepes vállalkozásoknál. Ha ezeket a vállalkozásokat elkezdi adóztatni a kormány, a működő tőkéjüket tulajdonképpen elkezdi folyamatosan csorbítani, akkor abszolút ezek a vállalkozások a csődbe fognak menni. Ez elsősorban leggyorsabb úton azokat a vidéki településeket fogja érinteni, akik ugye eddig is nagyon nagy problémában vannak. Ezek a vállalkozások évtizedek óta értéknövelő beruházásokat eszközöltek, a jövedelmüket visszaforgatták, mert versenyben akartak maradni a külföldi cégekkel. Most ez azt jelenteni, hogy amit 10, 20 vagy 30 év alatt építettek, fejlesztettek, munkahelyeket hoztak létre, adóztattak, annak lenne vége, ezt elfogadhatatlanul
1: gondolom, tartjuk. Gondolom az önök szövetsége azért jelezte a kifogásait a kormányzat felé, akár az egyeztetés folyamán. Mi volt a reakció? Mi volt a válasz?
2: Egyeztetés ebben az esetben sem volt természetesen. A társadalmi egyeztetés alkalmával látott napvilágot a tervezet a számunkra is. Ez ugye múlt héten csütörtökön volt. Tegnap volt a határidő. Tegnapig alaposan átgondolva, átdolgozva minden ellenérvet papírra vetettünk, megküldtük a döntéshozóknak, és bízunk abban, hogy azzal az érvrendszerrel, amellyel alátámasztottuk ennek az elfogadhatatlan mi voltát, fog foglalkozni a kormány érdemben, és ezt, ami tönkretenné a magyar vállalkozásokat, nem fogja bevezetni.
1: De ezt ne úgy képzeljem el, hogy van egy kereskedelmi szövetség, egy országos méretű szervezet, és mikor egy ilyen törvénytervezett napvilágot lát, akkor informálisan elkezdik keresni a kapcsolatot a kormányzat felé, és elkezdenek egyeztetni, mert hogyha jól értem, most csak annyi történt, hogy önök látták a törvénytervezetet, írtak egy szép levelet, és azt elküldték a kormányzatnak, amire nem történt semmi.
2: Ezt pontosan jól látja, ez így történik, semmiféle előzetes információs egyeztetés nem volt. Múlt héten látott napvilágot a tervezet, és onnan kezdte el a vállalkozói szféra kapkodni a levegőt, ha szabad így fogalmazni, hogy a magyar vállalkozásokat miért akarja tönkretenni a magyar kormány. Ezt még jelenleg sem értjük, de minden erőnkkel, eszközönkkel ez ellen fordulunk.
1: De ezt komolyan gondolja, hogy a kormánynak az elsődleges célja ez a törvénye, hogy a magyar kereskedőket tönkretegye és a multiknak kedvezzen?
2: A célja az ennek a törvénytervezetnek az a preambuluma értelmében, hogy a vállalkozásokat és a magánszemélyeket is a nagyobb jövedelemmel bírókat, azokat adóztatni kell a közös közterviselés érdekében. Ez esetben nem kerülhet szóba, mert a vállalkozások a közterhekből úgy vállalnak hatalmas részt, hogy munkahelyeket biztosítanak a munkavállalók részére, és ezt lehetetleníteni, eltenni tönkre ezt a vállalkozói rendszert, ez a törvénytervezet nagyon rossz üzeneteket hordoz.
1: Avval egyetértenének, amit egyébként más szövetségek, például itt a gazdasági Blue Champs szövetség is javasol, hogy a mértéket kéne felemelni 1 milliárdról 5 milliárdra. Mert ugye azért akkor nagyon sok olyan önök által képviselt szervezet kiesne abból a körből, amelyiknek veszélyt jelentene a vagyonadó.
2: A vagyonadóval, a vállalkozások adóztatásával, ebben a formában az elveivel hatalmas nagy problémánk van. Úgy gondoljuk, hogy itt nem alkodozás kérdése, hogy mi a belépő küszöb és mi a mértéke ennek az adónak, hanem az elvével van hatalmas baj. Bárhol ilyet bevezettek Európában, rövid időn belül ki kellett vezetni, mert azonnal tette tönkre a vállalkozásokat. Ezt mondjuk hangsúlyozok most mi is. Lehet, hogy ez az ön által említett cégnél, ez az 5 milliárd forint, az inger küszöb, ott látják a problémákat. Az elve az abszolút elfogadhatatlan.
1: Neubauer Katalin, biztos, hogy fogunk még erről beszélgetni. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettem.
2: Köszönjük szépen, hogy a lehetőséget, és szép napot kívánunk önöknek.

0: Jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten hétfőtől csütörtökig este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Éles vita zajlik a következő 7 év uniós költségvetéséről a kétnapos brüsszeli csúcs találkozón. Több tagállami vezető köztük Magyar Péter is hangsúlyozta, a gyors megállapodásnál fontosabb a kedvező alkú, ezért a decemberi vétó lehetőségét sem zárták ki. Hunodi Molnár Dórával és Dobos Zoltánnal beszélgetünk. Az ország legostobább kormánypárti kommentelőjének nevezte Márkizai Pétert Schmidt Mária, aki szerint a magyar demokrácia egyik legnagyobb misztériuma, hogy ezt tűrik a hódmezővásárhelyi polgárok. Márkizai Péter egyébként a kormányfővel közös gépen érkezett Brüsszelbe, ahol az önkormányzatok előtt álló kihívásokról is egyeztetett. Brüsszelből kapcsoljuk Márkizai Pétert. A héten elindult a várólista csökkentési program és a betegelégedettség mérése is az egészségügyben. Hegedűs Zsolt bejelentette, tanuló egészségügyet akarnak. A terület a kormány tervei szerint plusz 500 milliárd forintból gazdálkodhat jövőre. Mire elég a pénz? Rékasi Balást kérdezzük. Az isztambuli egyezmény ratifikálását kérik a kormánytól a nőjogi szervezetek, valamint a magyar női lapok szerkesztőségei. Szerintük a kérdés nem várhat, mert a nők biztonságának garantálása nélkül nem lehet gyermekvédelemről vagy rendszerváltásról beszélni. A stúdióban Mérő Vera.
2: Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. A Népszabadság újságírója, az egyik vendégünk, Hunodi Molnár Dóra. Milyen fura és milyen érdekes jó érzés kimondani Népszabadság újságírója. Látom, vírus.
3: Igen, én is örülök, hogy ki lehet ezt mondani.
2: Dobos Zoltán, az M4.hu és a Privátbankár igazgatója. A másik újságíró kolléga. Jó reggelt kívánok. Na szóval, hogyha a Népszabadságban válthatunk két mondatot, milyen visszatérni ezzel a név alá?
3: Nagyon szeretném, hogyha az olvasók nem csalódnának, és azt a hagyományt, amit 10 évvel ezelőtt abba kellett hagynunk kényszerűen, azt tudnánk folytatni egy korszerű és jó hírportállal kiegészülve. Ugye nem napi lapként folytatjuk, hanem heti lapként, és remélem, hogy nem okozunk csalódást. Nagyon sok tartalom lesz egyébként az oldalon, azon túlmenően, hogy ugye a hírek és az elemzések, a riportok azok ott lesznek, de lesznek podcastok, videós anyagok, úgyhogy...
2: Kérdezted, hogy lehuppantál arra a székre, hogy ugye így mutatsz be, ennyire fontos?
3: Hát nekem nagyon nagy összeomlást okozott a saját életemben, amikor megszűntem Népszabadságban a munkám. Ott lettem újságíró, a pályámat ott kezdtem, úgyhogy nekem lelkileg is rengeteget jelent az, hogy visszatérek ahhoz a szerkesztőséghez, ahonnan elindultam, és azokkal a szerkesztőkkel, kollégákkal dolgozom együtt, akikkel korábban is, kiegészülve a Népszavás remek újságírókkal, szóval nagyon jó kis csapat lesz.
2: Minden jót nektek!
3: Köszönöm szépen, hogy kérdeztem.
2: És akkor a témáink, ugye?

0: például az, hogy mi zajlik most Brüsszelben. Azok a hírek jönnek, hogy hát vita van, megegyezés elég távol, sőt, lehet, hogy ez a három nap ez úgy telik el, hogy nem lesz megegyezés. A költségvetésről vitatkoznak, adjuk meg ennek a tekintélyét, a súlyát, tehát itt 7 évről beszélgetünk, 7 évnyi pénzről, 7 évnyi működésről, amit ez a pénz meghatároz, és igazából mi a vita legsúlyosabb része?
1: Valójában két nagy tömb áll egymással szemben. Az egyik ugye a takarékos hatók, ide tartozik például Németország, Franciaország, talán az írek is, és még mondjuk így a magállamok, ugye azt szokták mondani a core states. A másik oldalon pedig ugye a kohézió barátai nevű csapat áll.
0: Akik ők, a pénzt várják. Némi egyszerűség.
1: Hát konkrétan Andrej Babis így kimondta, hogy több pénzt akarunk. Tehát ennyi, dur bele, bum. Tehát ez az a kérdés, hogy most akkor visszavonják-e, megvágják-e a költségvetést. Kisebb tortából kell, ugye ez mindig ez a torta, ami 7 évente felmerül. Kisebb tortából kell ezeket a szeleteket vágni, vagy maradjon meg az eredeti torta, csak másképp rendezzék át ezeket a pénzeket. Tehát itt ez a nagy-nagy vita.
0: Ugye az érek simán bedobták, hogy 8%-kal kisebb költségvetést szeretnének látni, amitől persze azonnal, mint a mékas elkezdett mindenki rohangálni, hogy jó, de ne az én pénzemet.
1: Nem volt az egyetlen, tehát múltkor már Merz kancellár is Kosztával úgy összerúgta a port, hogy ihaj, pont emiatt. Tehát azt mondta a Merz kancellár, hogy ha nekünk, tagállamoknak takarékoskodnunk kell, akkor nehogy már az Unió ne takarékoskodjon, tehát ő is egy ilyen nadrágszíj meghúzó álláspontot képvisel, és vele szemben a 17 kohézió barátai, 17 tagja, ide tartozik ugye Magyarország is, de a V4-ek mind ide tartoznak, és ők azt mondják, hogy az eredeti költségvetési, mondjuk egy fő összeg, ha jól emlékszem, ilyen 2000 milliárd euró, tehát elég jelentős összegről van szó, annak az elosztása történjen mondjuk más metódus szerint, és vigyázunk arra, hogy nyilván mindegyik a saját magának azt a bizonyos nemzeti borítékot meg akarja tartani.
0: Azt mondják, hogy azon nincs vita, hogy az agrárium megkapja a támogatást, az ugye az egész Európai Unió valamennyi tagállamában, mindenhol fontos a gazdáknak, meg azt is mondják, hogy talán pont a kohéziós pénzek, a kohézió barátai lennének azok, amelyek viszonylag megúszszák. Tehát mondhatnánk azt mi magyarok, hogy nekünk ez a kettő a legfontosabb, mi rendben leszünk. De azért nem ilyen egyszerű ez.
2: Mert hogy több befizetést várnának Magyarországtól, és itt a vitát most ez okozza, de nem tudom, ti hogy vagytok vele, de engem egy kicsit mindig emlékeztet az Európai Unióban ez a költségvetési vita a Brian életében arra a jelenetre, amikor elkezd alkudozni a piacon a Brian, és oda megy, és hát meg akarja venni a terméket, mondja az árus az árát, és a Brian már vinni is el. Tehát hol marad az alkú? Hát az alkudozás az része ennek a dolognak, és hogyha Magyar Péter, vagy bármelyik uniós miniszterelnök úgy menne haza ezekről a tárgyalásokról, hogy nem dobná be azt, hogy a saját nemzeti érdeke az mit kíván, és miért nem fogadja el aktuálisan a költségvetést, akkor az nem is lenne igaz elfogadható a belpolitikai csatározások miatt, ugye mindenki viszi a saját belpolitikai, nem tett meg mindent. És tulajdonképpen egy kicsit ennek vagyunk a szemtanúi, most nyilván egy ilyen példát hoztam, hogy érzékletesen tudjam elmondani azt, hogy miről is van szó. Nagyjából egyébként a jövő év közepére várható az, hogy körülbelül kikristályosodik ez a költségvetés, hogyha az elmúlt időszakokat elemezzük, ez a kompromisszum, ez egy hosszadalmas küzdelem lesz, és mivel egyhangúság kell a szavazáshoz, ez természetesen hosszú ideig fog még tartani. Vannak olyan optimista becslések, hogy már decemberre meg lesz ez a költségvetés, de...
1: Pont ezt akartam, hogy decemberre mondják, hogy decemberre megegyezünk, leteszik a nagy esküt, úgyse lesz belőle semmi, mert nagyon-nagyon távol vannak egymástól az álláspontok. Említetted ugye a konszenzusos megállapodást, mind a 27 állam és kormányfőnek rá kell bólintania, és emellett még az Európai Parlamentnek is. Tehát ahol ugye senki nincs többségben, ráadásul ott van ugye még Orbán Viktor csapata ugye a Patrióták Európáért, amely a harmadik legnagyobb frakció.
0: És jól mondtad, mert ott van Orbán Viktor éppen velük.
1: Hát valószínűleg pont erről van szó, hogy azért megmondom őszintén, amikor lezajlottak a 24-es európai parlamenti választások, akkor akkor nem sokat adtam volna arra, hogy Orbán Viktor egy meghatározó szereplő lesz ebbe az európai parlamenti struktúrába, de figyelj, szerintem le a kalappal előtte, hogy összehozta ezt a patrióta képviselőcsoportot, lehet őt szeretni vagy nem, de az, hogy az ID-ból meg az ECR-ból össze gerebjézett annyi támogatót, hogy ők lettek a harmadik legerősebb frakció, azért az megsüvegelendő.
0: A csehek erre azt mondanak, hogy az nem ő volt, hanem Babis, tehát ebben nagy vita van, hogy ki igazából, és most már Marine Le Pent úgy köszöntötte Orbán Viktor, olvasom.
1: Már elnökként.
0: Mint ő lenne az elnök, de hát azért még Franciaországban is messze vagyunk ettől. Nem olyan nagyon messze, ez igaz.
2: Ez egyébként Orbán Viktor szempontjából nem annyira jó hír, ugyanis most az egyetlen olyan színpad, ahol még úgy tündökölni tud, ez a patrióták köre. De nagyon nehéz úgy tündökölni, hogy az a Fidesz agendája, és azt harsogják, hogy ugye Magyar Péter Brüsszel bábja, és, de ez a brüsszeli báb, idézőjelben, ez rendszeresen találkozik az egyik főpatriótával, a Babissal, ugye a V4-ek alatt, ami eléggé gyengíti azt a narratívát, amit a Fidesz folyamatosan tol, mert hát hiszen ha három naponta fotózkodik Babis Magyar Péterrel, akkor ki is a Brüsszel bábja?
1: Ficó is ott van, ugye ő
2: Ficó is ott van. Aztán a másik, hogy ha Marine Le Pen ezt a választást jövő nyáron megnyeri, akkor a franciák ugye azért az Európai Unió tagállamának második legerősebb Európai Unió tagállam, amelyik között a második legerősebb, elég erőteljesen el fogja vinni a fókuszt a patriótákon belül Orbán Viktorról. Szóval neki a személyes jövőbeni helyzetét tekintve, akárhogy is alakul, nehezen lesz tartható az, hogy ő középpontban maradjon.
0: Nagyon fura helyzet, mert vajon Európában vagy Magyarországon szeretne még dominanciát Orbán Viktor?
1: Ez is egy
0: eldöntendő kérdés kell, hogy legyen az ő életében. Mit akar még a Fidesztől, és mit akar a patriótáktól?
2: Ez az nagyon nem mindegy, hogy a patriótákon belül mi fog történni, amikor ő ott van, és amikor ő politikailag látszódni akar, az természetesen vissza fog vetülni arra, hogy mi történik a Fideszben és a Fidesz élén. Ugye az a probléma, hogy bár most kihelyezett frakcióülésük van, Fidesz-KDNP frakcióülés, még nem igazán szivárgott ki, hogy onnan
0: milyen... Régében semmit nem tudunk.
2: Még semmit nem tudunk. Félek tőle, hogy pont annak a elemzésnek a kitaglalása fog elmaradni, ami arról szól, hogy miért vesztették el még az április 12-i országgyűlési választások óta is a szavazóbázisuk felét.
0: Mint aztán nem is ennek a frakciónak lenne a dolga, az éppen a párt elnökségének lenne a dolga.
2: Fontos lenne azért a frakciónak is.
1: A frakciónak inkább meg kéne magyarázni, és a frakció magyarázhatná tovább a választópolgároknak, mert az ő választóikat is ugyanúgy átverték egyébként a sajátjaik. Gondolok itt arra, hogy ugye Magyar Péter egykori osztálytársa, Ráz Ágoston Sámuel, mondjuk így a végig hazudta az utolsó másfél-két évet, hogy egy klasszikust idézzünk, legalábbis azt hazudta, hogy itten 60-valahány választókerületben tuti biztos nyerésre állnak, ez lett belőle 10. Azért ez magyarázatot követel, és az egy magyarázkodás ott a magyar nemzet hasábjain, hát fogalmazzunk úgy, hogy igen, nem volt kimondottan az a meggyőző.
0: Új sztárja van a magyar közéletnek, Fürst pár személyében. Egy ügyész, aki hirtelen a nyilvánosság egyik legfontosabb alakjává vált. Mit gondoltok erről a szerepről, erről a helyzetről?
2: Hát itt megint egy filmes hasonlatot tudnék behozni, a Trónok harcát, bár szerintem...
0: Te sokat mozizol.
2: Bár szerintem még az is követhetőbb, mint az, ami az ügyészségen történik. Nagyon nehezen érthető, hogy miért nem várt meg az ügyészség azt, hogy legyen végre legfőbb ügyész, és annak az új vezetőnek a kezébe tenni azt a döntést, hogy itt tulajdonképpen Fürst Pál hibázott, mennyit hibázott, ártott-e az ügyészségnek azzal, hogy ezt a nyílt levelet nyilvánosságra hozta. Ha jól tudom, az utolsó csepp a pohárban az volt, amit Magyar Péter a parlamentben adott elő, amikor a telefonját mutogatta, hogy de hát neki itt van a bizonyíték arra, hogy a Fürst Pál hajlandó bármikor bemenni az ügyészségre, és...
0: Mondjuk az is elgondolkoztató, amit az ember a miniszterelnöknek küld SMS-ben.
2: De ezt utólag egyébként cáfolta, legalábbis Fürst Pál védője, hogy ez ilyen nem történt. Na, nem a miniszterelnökön keresztül vették fel a kapcsolatot.
0: De ha van is ilyen, szóval felmutatom én azt a telefont, hát azt én kaptam. Van olyan, hogy a miniszterelnök magánemberként kap egy üzenetet?
1: miniszterelnökként kapja.
0: Szerintem. Ugye? De ezek szerint nem kapta, vagy nem
2: ezek
0: onnan kapta.
2: Nem kapta,
0: vagy...
2: de minden esetre elképzelhető, hogy itt vannak olyan határátlépések, amik indokolják az ő felfüggesztését. Nem tudom, mert nyilván az ügyészi szervezeten belül, hogy milyen határátlépések vannak, ehhez én nem értek. De azt viszont abszolút érthetetlen, hogy miért nem várták meg az új legfőbb ügyészt. Ez teljesen egyértelmű.
0: Ugye felfüggesztették az állásából Fürtpárt, a felvetésednek ez az alapja, hogy ezzel lehet, hogy meg kellett volna várni, de nekem van egy másik kérdésem is. Miért nem kérdezi ki végre valaki? Tehát azt hallgatjuk most már hetek óta, hogy ő elmondaná, hogy ő tudja, hogy ő szemtanú, ő ott volt, vagy ő kapta az utasítást. Hát valakinek ezt jegyzőkönyvbe kéne venni, valahol, valamilyen módon ezt dokumentálni kéne, hogy miről beszél tulajdonképpen.
1: Biztos megvan az ügyészségen belül ennek a módozata, hogy melyik nyomozati cselekmény után melyik következhet. Lehet, hogy még nem jött el az ideje, nekem ez jut eszembe erről. Egyébként én gondolom...
0: Nem jött el az ideje, miközben folyamatosan arról beszél a nyilvánosságban, ő is, meg az ügyvédje is, hogy ő tudja. Hát akkor itt az idő, nem?
1: Akár be is batyoghatna szerintem mondjuk akár az ügyészségre, vagy nem tudom.
0: Onnan jön ki, éppen onnan küldték ki.
1: Az, aki ezt talán lehet, hogy rendőrség, vagy nem tudom, esetleg a Nemzeti Védelmi Szolgálat, ki tudja, hogy melyik. Egyébként nekem erről a ügyész úrról a Zöld Oszi és Horváth András jut eszembe, csak egy kicsit magasabb szinten van. Tehát azért neki volt mit veszíteni, amikor előállta ezzel a sztorival, hogy az ő nyomozati cselekményeit irányították, és hogy vannak kihallgatható, meg vannak nem kihallgatható, érinthetetlen emberek, bizonyos politikusok, igen magas szinten, nem akarom kimondani a nevet, Orbán, vagy oppá, bocsánat. Tehát azért mondom, Horváth András egy alsó szintű...
0: Hát jó, de a saját sorsában az legalább annyira súlyos megállapítás volt, amiket ő tett akkoriban.
1: Igen.
0: Mindenki a saját sorsában éli meg a súlyát egy-egy ilyen bejelentésnek.
2: Nagyon sokat elárul erről az egész történetről azt, hogy milyen mértékben van morálisan megrodjanva az ügyészség. Tehát, hogy iszonyatosan fontos lenne, hogy minél hamarabb meglegyen a kinevezett új vezető, amelyik végre ott valamennyire feltárja a múltnak az ügyeit, hogy hol akadtak el az ügyek, kinek az utasítására akadtak el, és valahogy rendeződjön, mert óriási károkat okoz az, hogy a társadalom ennyire bizalomvesztett ezzel az intézménnyel kapcsolatban, ami az egyik legfontosabb szerve az igazságszolgáltatás.
1: Így van, tehát olyan nyilvánvaló ügyek voltak feljelentés mindegyiket, hogy vagy bűncselekmény hiányában, vagy nem tudom milyen indokkal, de így söpörték le, minden ment a kukába.
0: Hát illetve nem, mert mindennek nyoma van, és ezeket az ügyeket, ugye ez lenne az ígéret, ezeket az ügyeket elő kell venni, és meg kell nézni, hogy jogos volt-e az elutasítás, vagy sem.
2: Nyoma van, ezt nem tudom.
0: Hát feljelentések vannak.
2: Annak van,
0: annak van
2: de az, hogy ki hogyan mit állított le, mondjuk egy ilyen illiberális rezsimben általában az ilyen erős vezetők, akik...
0: Az nem írásban van.
2: Azok nem írásban van.
0: Igen, de az ügy maga...
2: Orbán Viktor pecsétjével ellátott leveleket, meg utasítás sokat nem fogunk látni, vallomások lesznek, nagyon nehéz lesz kibogozni az egymásnak ellentmondó történetekből, hogy tulajdonképpen ki mire utasított.
1: De ha már itthon előkerült, ugye aranykonvoj Orbán Viktor, ugye azt állítja, hogy ő utasított a Hajdú János tekvezért erre, az aranykonvoj lekapcsolására. Na most én nem tudom elképzelni azt, hogy Orbán Viktor, mint kiemelten védett személy, miniszterelnök ugye akkoriban, hogy az ő telefonját nem figyelik, nincsen semmi nyoma, digitális nyoma, hát a digitális világban élünk, nem oda ment Hajdú Jánoshoz, és megsúgta neki, hogy te János, légy szíves! Hanem ennek kell, hogy legyen valami digitális nyoma, tehát egy telefonhívás, egy cella információ, bármi.
0: Megtudjuk, mert ez a vizsgálat viszont elindult, ez a nyomozás, ez zajlik. Onodi Molnár Dóra, Dobos Zoltán, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Civilek tüntettek tegnap este a jobb közbiztonságért a Józsefvárosban. Itt van velünk a két főszervező, Németh Ádám Géza ügyvéd és Erős Marcell Dávid informatikus.
2: Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Hogy sikerült tegnap este a tüntetés?
2: Én azt gondolom, hogy a várakozásoknak megfelelően sikerült.
1: Mik voltak a várakozások?
2: A várakozások azok voltak, hogy körülbelül 100-150 embert össze tudunk hozni erre ennek a rendezvénynek a megtartására.
1: Az sok.
2: Én azt gondolom, hogy egy ennyire helyi ügyben, úgy, hogy nincsenek mögöttünk pártok, nincsenek mögöttünk egyesületek, nincsenek mögöttünk NGO-k, én azt gondolom, hogy pusztán civil kezdeményezésből ez szerintem egy jó eredmény.
1: Helyi ügy?
2: Helyi ügy, ez alapvetően Budapest belvárosát érinti jelenleg ebben a formában, mint közbiztonsági krízis. Nyilván van egy országos aspektusa a dolognak. Átadom a szót, hogyha gondolod erről egy pár.
3: Igen, alapvetően ezek a mintázatok megjelennek most már a külsőbb kerületekben is. Mi azt látjuk jelenleg, hogy az online térben a témának, magának a közbiztonság javításának nyilván egy elég nagy támogatottsága van. A feszültség a belvárosi lakóközösségben egyre nagyobb. Nyilván a fizikai jelenlét a demonstráción az ennél csak nyilván azok az emberek voltak ott fizikailag, akiket tényleg közvetlenül érint minden nap, és sajnos mi is ezek közé tartozunk.
1: Budapesti lakosként én azt tapasztalom, hogy mint hogyha az elmúlt években lassan, de érezhető módon az embereknek a közbiztonság érzete romlana, és a látvány ezt alá is támasztja, mert önök ugyan azt mondják, hogy belvárosi jelenség, de ha mondjuk a budai részeket nézzük, ott is lehet látni azt, hogy például a Szél Kálmán tér közbiztonsági szempontból az elmúlt években nagyon-nagyon leromlott. Mi ennek az oka? Mi történik? Ez magyarázható csak és kizárólag szociális okokkal, vagy valami más is elállték?
3: Nyilván én ezt elsősorban civilként tudom megítélni. Én tegnap a felszólalásomban is igyekeztem ezt az események egyfajta evolúcióját megvilágítani. Tehát mi, mint belvárosban élők, azt tapasztaltuk, hogy először megjelent a nagyobb mértékű szemét a belvárosban. Ez nyilván a sanyarú sorsú honfitársaink, akik palackozásból tudják egyedül fenntartani magukat. elszántan kutatnak ugye a visszaváltható palackok után, és emiatt szemetet hagytak maguk után. Viszont egy alapvető változás következett be ebben, ugyanis a hajléktalan honfitársaink elvándoroltak tulajdonképpen a korábban megszokott helyükről, és az ő helyüket váltották fel azok a már inkább kábítószerre kereskedő és fogyasztó bandák, akik jelenleg nagy mértékben meghatározzák a városképet.
1: Nagyon erős kifejezés az, hogy csikágósodik Budapest? Szlömösödik?
2: Én azt gondolnám, hogy nem túl erős kifejezés, tehát én szerintem ennek az egész helyzetnek részben az az oka, hogy egyes közterületek gazdátlanná váltak Budapesten. Lényegében egyik szerv sem érzi a sajátjának a problémát, a főváros is általában hárít, a rendőrség létszámhiányra panaszkodik, ami egyébként valós, és a kerületek is azt mondják, hogy alapvetően itt egy szociális krízis van, és azt kell megoldani. Mi azt gondoljuk, hogy most tüneti kezelésre van szükség, mivel olyan szinten elharapódzott ez a probléma Budapesten, mondhatjuk, hogy csikágósodik a. És a belvárost én tágan értelmezett belvárosként értem. Tehát a Szél Kálmán teret bőven beleértem.
1: És ez a tüneti kezelés alatt mit értenek?
2: Hát ugye a petíciómmal is rögzítettük, hogy lényeges rendőri létszámnövelést.
1: Hát ön mondta az előbb, hogy hiány van. Tehát a rendőrök nem csak emiatt nem találnak embert.
3: A petíciónknak a nulladik pontja nem véletlenül a rendőri bérezés korrekciójának és rendezésének a kérdéséről szól. Tehát egyértelműen látszik az, hogy a rendőri állományban a morál igen alacsonyan van, nagyon sok a pálya elhagyó. Ezt mindenféleképpen prioritással meg kell akadályozni, hogy az állomány tovább csökkenjen. Sőt, vissza kellene építeni. Ez a kiindulási pontunk, mert egy komplex szociális problémáról van szó, azonban azt is látni kell, hogy a rendőrség önmagában nem elegendő ahhoz, hogy megoldja ezt, viszont nélkülük lehetetlen.
1: Sőt, ugye a másik oldalról azt mondják, hogy a szociális ágazatban lévő pénzhiány, illetve szakember hiány eredménye az, hogy a szerhasználók száma robbanásszerűen megnőtt a városban, és emiatt hiába visznek be valakit, ideig, óráig nincs, aki ellássa, nincs, ahol lefektessék, nincs, aki gondozza őt, 2-3 nap múlva megint az utcán van, és a szer miatt bizony bűncselekményeket fog elkövetni.
2: Igen, tehát ezt mi is olvastuk a statisztikákat, hogy hány százaléka kerül ki a szerhasználóknak gyermekvédelmi intézményekből. Én is azt gondolnám, hogy rengeteg olyan ember van a utcán kábítószerezők között, akik még a társadalom számára nem vesztek el, őket még vissza lehet integrálni a társadalomba. Ehhez szükséges a minél jobban finanszírozott ellátórendszer, de vannak annyira problémás személyek, akik viszont tényleg hát tőlük meg kell védeni a társadalmat. Mi ezt gondoljuk.
1: Olvastam az önök kívánságait, petícióját, követeléseit, nevezzük, ahogy önök szeretnék, és egyetlen mindegyik pont teljesen koherens, érthető és valós problémára világít rá. Egyetlen egyet nem értettem a pontjai közül, és ez pedig az, hogy az Airbnb-t, ezt a rövidtávú lakáskiadást korlátoznák a kerületekben. Miért növeli a bűnözés?
2: Nem pontosan, igen, lesz, de átadom a szót, mert te tapasztaltad ezt személyesen.
3: Itt akkor egy kis pontosításra van szükség, nem a korlátozásról van szó, hanem igazából a felülvizsgálatát javasoljuk a kormányzati oldalról, ugyanis nagyon sok esetben ugye költségcsökkentés okán nagyon sok szolgáltató arra a modellre állt át, hogy kult szépbe helyezett kulcsokkal gyakorlatilag egy no-contact szállás kiadást valósít meg. És ez hoz magával rengeteg biztonsági problémát. Ezeket a kult széfeket feltörik, és illetéktelen kézbe jut, és így megnyílik annak a lehetősége, hogy akár kábítószer fogyasztás vagy árusításra használjanak ilyen.
2: És a tulajdonos nem tudják felelősségre.
3: A tulajdonos viszont nem vonható felelősségre sajnos.
1: Hát azt hiszem, hogy egy ország kívánja, hogy járjanak sikerrel, és a kezdeményezésük sikerrel járjon, mert a közbiztonsága, a lakókörnyezetnek a biztonsága minden egyes embernek fontos, és azt hiszem, ez nem budapesti kérdés. Németh Ádám Géza, Erős Marcell Dávid, nagyon köszönöm, hogy itt volt.
3: Nagyon szépen.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az ország legostobább kormánypárti kommentelőjének nevezte Márki-Zay Pétert Schmidt Mária, aki szerint a magyar demokrácia egyik legnagyobb misztériuma, hogy ezt tűrik a hódmezővásárhelyi polgárok. Márki-Zay Péter egyébként a kormányfővel közös gépen érkezett Brüsszelbe, ahol az önkormányzatok előtt álló kihívásokról is egyeztetett. Brüsszelből kapcsoljuk Márki-Zay Pétert.
2: Jó estét kívánok, polgármester úr! Ugye nem is gondolnánk, hogy miközben ott vannak az államfők, másfajta megbeszélések, másfajta találkozások is zajlanak, ugyanott örülök, hogy itt van. Jó estét még egyszer!
3: Jó estét kívánok én is! És igen, többféle megbeszélés is zajlott, engem kettőre is hívtak mára.
2: Azt azért megállapíthatjuk, hogy valószínűleg, ahogy itt az idézetben is hallatszott az imént, Schmidt Máriával nem fognak együtt vacsorázni mostanában.
3: Tehát ez a Schmidt Mária olyan, az nevez ostobának másokat, aki szerint Németország már nem is létezik.
2: De hát Németország létezik, Schmidt Máriának pedig a hivatala veszett el, az ön nép pedig megvan, talán éppen ezt sérelmezte ebben a megszólalásban, hogy az hogy lehetséges.
3: Igen, ez valószínűleg azért van, mert a Fidesz a 16 éves kormányzás alatt a szegénységbe taszította és tönkretette Magyarországot. Hódmezővásárhely viszont az elmúlt 8,5 évben dinamikusan fejlődött minden akadályoztatás ellenére, és hát a választók igazából ezt minősítik.
2: Na nézzük, mi dolga van Brüsszelben? Miről szól ez a tanácskozás, amin részt vesz?
3: Hát ma két tanácskozás is volt, az első az a polgármestereknek egy összejövetele, ez a Covenant of Mayors, az Európai Unió polgármestereinek az összejövetele, és itt az energiaválságról, a klímaváltozásról, az erdőtüzekről, a kiszáradásról, a felmelegedésről volt szó, és az erre adott reakciókról. A másik összejövetel az pedig egy párt, ugye a Mindenki Magyarország, a Néppárt, az az Európai Demokrata Pártnak a tagja az Európai Unió parlamentjében, illetve szintjén, amely meg megújítás, Európai Unió megújításáról szóló frakciónak a tagja, és egy Leaders Summit, azaz egy vezetői tanácskozása volt, többek között az ír miniszterelnök, a holland miniszterelnök, a volt észt miniszterelnök és nagyon sok más miniszter, európai parlamenti képviselő jelenlétével Európa megújításáról, a költségvetési prioritásokról, a szélsőjobb és szélsőbal elleni küzdelemről, ilyesmiről tanácskoztunk.
2: Az, hogy vannak ott korábbi és jelenlegi tisztségviselők, mekkora súlyt ad egy ilyen tanácskozásnak? Annak tükrében, hogy egy szomszéd teremben vagy épületben meg az államfők tanácskoznak.
3: Hát ha már említette, hogy egy gépen utaztunk Magyar Péterrel, én bár nem beszéltem vele, nem használta ki az alkalmat, hogy beszélgessünk, bár van egy élő meghívása tőlem Hódmezővásárhelyre, de önmagában az, hogy hozzám hasonlóan még vagy 150-160 utassal együtt egy Ryanair gépen, a legolcsóbb gépen ment a küldöttségével együtt Brüsszelbe, ez önmagában példamutató, én ezt nagyon szeretném megdicsérni. Nyilván ők más tekintetben tanácskoztak most, de azt gondolom, hogy önmagában az, hogy hazajárunk mi magyarok Brüsszelbe, Európa az otthonunk, az Európai Uniónak egyenrangú tagjai vagyunk, ez is változott Orbán Viktor óta, aki nem csak hogy magánjettel, magángéppel jár Brüsszelbe, hanem egyszerűen nem volt hajlandó együttműködni az európaiakkal, nem hozta haza azokat a forrásokat, ami Magyarországnak kellett, nem tudott jól lobbizni, és nyilvánvalóan akadályozta Európa védelmét is, amit hát nem vettek jó néven Brüsszelben, nem vettek jó néven az Európai Unióban. Úgyhogy nagyon sok minden változott, azt hangsúlyoznám, hogy Magyarország egyenrangú tagja az Uniónak, ide hazavárnak minket, tanácskozásokon egyenjogúan veszünk részt polgármesterek, államfők, és közte még nagyon sokkal mások.
2: Azt mondja, hogy egy gépen utaztak, találkoztak, már tárgyaltak már valaha? Magyar Péter?
3: Hát beszélgettünk, amikor Hódmezővásárhelyen kampányolt Magyar Péter még a győzelme előtt.
2: Hát az nem mostanában volt.
3: Két alkalom is, amikor néhány szót tudtunk vanni. Most például nem, meg azóta nem. Egy meghívásom van, de természetesen én mindig tudomásul veszem azt, hogy miniszterelnök úr egyrészt elfoglalt ember és nagyon sok dolga van, másrészt láthatóan az úgynevezett ellenzékiekkel, tehát akik már 2024 előtt is kritizálták a Fidesz korrupcióját, hazárulását, azokkal nem szeretne együttműködni, vagy nem kimondottan szeretne együttműködni.
2: Ezt ön érti?
3: Hát lehet, hogy értem, nem szeretem. Érteni, megértem, tehát nyilván most Magyar Péternek az elmúlt időszak, mondjuk a 2022-es évben, amikor mi letargiába estünk és apátiába estünk, amiatt, hogy a Fidesz propaganda gépezete hazugságokkal ismét egy fényes győzelmet aratott számukra. Nyilvánvaló Magyar Péter akkor még a Fideszben ült és örült annak a fideszes győzelemnek. Tehát megértem azt, hogy az akkori ellenfeleit, azaz minket kevésbé pozitív érzelmekkel kezel azóta is. Én azt remélem, hogy ez el fog múlni. Ez a sündisznó állás, hogy senkivel nem működünk egyet, mindenki ellenség, és nagyon sokáig tart jó szakembereket találni például a kormányba, mert ugye azt is kiszűrik, aki fideszes, vagy hát az kevésbé, de aki jó ellenzéki volt, azokat előszeretettel.
2: Az tiszteletlenség lett volna, hogyha a repülőgépen megpróbál mellé keveredni?
3: Hát kettő sorral előttem ült, és odaköszönt, én is integettem, odaköszönt, tehát úgy gondoltam, hogy ha szeretne velem beszélni, akkor jelezte volna, és természetesen örömmel beszélgettem volna vele. Ha egyszer megtisztel majd a miniszterelnök úr azzal, hogy meghallgatja a tanácsomat, vagy kikéri a véleményemet, akkor természetesen örömmel fogom elmondani neki. Addig tudomásul veszem, hogy más forrásokra támaszkodik.
2: Brüsszelből nézzünk egy pillanatra haza. Volt egy egyeztetés, nehéz szó, a 2027-es költségvetésről. Méghozzá az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsa és a kormány között ott jutottak valamire? Közelebb kerültek ahhoz, hogy lássák, mennyi pénz lesz az önkormányzatiságra?
3: Hát ígéretek hangzottak el, egyrészt a szolidaritási adó csökkentéséről, az elvonásnak a mérsékléséről, másrészt a normatívák emeléséről, konkrétumok nélkül. Hát ez önmagában jó, hogy volt ilyen tanácskozás, az is jó, hogy az irányba egyetértés van, a mértékben még nincs. Számomra a legdöbbenetesebb az, hogy több forrás is megerősítette, hogy a versenyképes járások programot ez a kormány meg szeretné újítani, ami hatalmas öngól lenne, ugye egyrészt az önkormányzatokat ki lehet nyírni vele, hiszen a normatívák nem emelkedtek az elmúlt évben, a saját bevételünk teljes növekményét pedig elvették erre a programra hivatkozva, és fideszes polgármesterek osztották szét fideszes települések között. Tehát ezt újra megcsinálni, meghosszabbítani, az megint a fideszes kollégáknak adná a kezébe a mi pénzünket, és elvenni minden növekedési forrását a településeknek, akik iparüzési adóból élnek. Tehát nagyon-nagyon
2: hát elmetszem. Legyünk igazságosak, hogy a most fideszes polgármesterek szintén városokat, településeket képviselnek, tehát minden forrás nem lehet elvenni tőlük azért, mert ők fideszesek. Gondolom.
3: Nem, csak az elmúlt évben ez roppant igazságtalan. Én csináltam egy számítást, és az 25 megyeugú városból a fideszesek azok a őrájuk jutó járási pénzeket, ez a versenyképes járások program, mindegyiket átlag fölött kapták meg, az ellenzékiek pedig mindegyiket átlag alatt kapták meg, tehát politikai alapon volt szétosztva. Most ugyanazoknak a fideszes polgármestereknek a kezébe adni a mi pénzeinket, és nem jóvá tenni az eddigi bűnöket, az eddigi igazságtalan elosztást, az erkölcsileg is érthetetlen és kifogásolható.
2: De ők azt mondanák, hogy ez most ugyanolyan igazságtalan, mint ami ellen tiltakozik.
3: Nem, én ez ellen tiltakoztam akkor is, és most is fogok ellene tiltakozni, tehát lehet ezt jól csinálni, szó se róla, de ugye, hogyha a Navracsics-féle szabályokkal fogják megcsinálni, akkor az katasztrofális hatással lesz. Egyébként ez a polgármestereknek, legalábbis a mi szövetségeinkben egyöntetű kérése, hogy ne legyen ilyen, és úgyhogy Magyar Péter szava vagy fordulatával élve innen is üzenem a Magyar Péter kormánynak, hogy ne tegyék ezt, ne tegyék tönkre a városokat.
2: Na vissza egy utolsó mondat és kérdés erejéig Brüsszelbe, hát ha már ott kapcsoltuk. Ott tudják a polgármester társai, hogy önnek pártja is van és indulni akar egy választáson, mint pártelnök?
3: Igen, sőt, azt gondolom, hogy ez egy teljesen normális dolog. Itt ugye két közösségben voltam. Most a polgármesterek nem törődtek azzal, ott együtt ülünk egy nagy plenáris szekcióban, illetve Péterfi Attila pécsi polgármester, ő pedig bizottsági tag is, tehát ő pedig találkozott több nagyon fontos emberrel is. A másik összejövetel, amit említettem, ugye az pedig kimondottan pártos összejövetel, tehát ennek az Európai Demokrata Pártnak, illetve a velük közösen, a liberálisokkal közösen alkotott Renew Europe-nak, tehát Európa megújításának a frakciójának. Tehát ott viszont kimondottan párt politikáról volt szó, nyilván ezért ítélik el például az úgynevezett patrióta szélsőjobboldali populista frakciókat, és aggódnak amiatt, hogy ezek a politikusok, akik soha semmilyen eredményt nem értek el. Tehát itt azért, ahogy a Fidesz tönkretette Magyarországot, úgy az AfD, a Vox, Löpen és a többi, tehát érdemi eredményt felmutatni nem tudnak, mások iránt gyűlöletet keltve, az embereket rettegésben tartva, Putyin pénzén igyekeznek Európát szétverni. Hát ez ellen védekeznünk kell, és erre vannak a pártok, a Mindenki Magyarország a Néppárt is.
2: Polgármester úr, köszönöm szépen a rendelkezésünkre. Brüsszelben kapcsoltuk Márki-Zay Pétert. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
2: Nem sokára pedig az egészségügyről fogunk mi beszélgetni Rékasi Balázsról, és rengeteg pénzről, de előtte még jön a híradó.

jobb lett. Néha itt magány most jut tett. Tudom, hogy nem volt hiába, csak kár volt a rengeteg dráma. Nagy volt az ára, jó pári ment a kukába. Hát hagyom, szálljon az álma. Nagy volt az ára,

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, folytatódik a Start. Én Szirmai Dávid vagyok, és köszöntöm az újonnan csatlakozó nézőinket és a Spirit FM hallgatóit is. Ebben az órában is nagyon jó beszélgetéseket terveztünk. Nagyon érdekes vendégekkel. Rögtön az elején Üveges Gábor politológussal fogok beszélgetni arról, hogy bajban van-e a kormány vagy sem, mármint itt a személycserék ügyében értem mindezt. Ugye lemondott Kapitány István egyik államtitkára meglehetősen váratlanul, és a sajtóban elindult egy lavina avval kapcsolatban, hogy itt nagy gondok vannak, a minisztériumban, minisztériumokban. Ezt fogjuk átbeszélni, már csak azért is, mert ugye a kormány azonnal cáfolta ezeket. Mi ebből az igazság, vagy nem zörög a haraszt? Kíváncsi vagyok majd a politológus véleményére. Aztán állam és egyház kapcsolata, ezt az érzékeny témát próbáljuk majd körbejárni Zalatna István lelkész teológussal. Ugye az új kormány, a Tisza kormány más alapokon képzeli az együttműködést az egyházakkal, mint elődje. Jó ez, vagy egyáltalán bele kell-e folyni az államnak az egyházak működésébe? Milyen a helyes és egészséges viszony? Erről is fogunk beszélgetni. Majd az óra végén egy autópiaci szakértővel, Várkonyi Gáborral fogunk beszélgetni arról, hogy a magyar autógyártásnak mennyire lesz pozitív az, hogy létrejön egy megállapodás az Európai Unió és Kína között, miszerint az a kínai elektromos autók, pontosabban hibrid autók exportját radikálisan lecsökkentik. Ez mit jelent majd nekünk, mit jelent a magyar gazdaságnak? Szóval érdekes témák, rögtön elsőként az aktuálpolitika. Itt van velünk internetes kapcsolaton Üveges Gábor politológus. Szervusz Gábor!
2: Szervusz Dávid, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt! Hát mi történik a kormányban? Vihar egy pohár vízben, mint ahogy a miniszterelnök állítja, vagy bizony komoly működési problémák, mint ahogy az egyébként mértékadónak tartott sajtótermékek állítják?
2: Én nem szaladnék ennyire messzire, és nem vonnék le ennyire hosszú távú következtetéseket. Egész egyszerűen zajlik a kormányzás, és megérkeztünk talán a mindennapokba. Tehát az elmúlt egy évet, másfél évet, két évet nézzük, a Fidesz oldaláról ugye politikai kormányzás zajlott, hatásvadász módon és mindent a hatalompolitikának rendelt alá, tehát ezt sem nevezhettük szakpolitikai kormányzásnak. A Tisza ugye felszínre jött, elindult ez az óriási flow, amit ugye tapasztaltunk, eljött április 12-e, óriási eufória, tényleg hatalmas ígéretek is, és tényleg beleálltak nagyon sok olyan területbe, ahol úgy nézett ki és úgy néz ki, hogy ugye teljesen más alapokra kerül a mindennapok működése. És valahol ez egy természetszerű állapot is, hogy megérkezünk valahol az őszbe a tavasz után. Eltelt annyi idő, hogy alapvetően most már egyre plasztikusabbak, egyre láthatóbbak, egyre inkább a köt eloszlása után a napi cselekmények, a napi szakpolitikai lépések, és ezeknek nyilván a véleményezése. És az is egy életszerű folyamat, és önmagában ezt nem is szabad ördögtől valónak tekinteni, hogy elindulnak a szakpolitikai viták, akár házon belül is. Az megint más kérdés, hogy majd mi az, ami adott esetben ebből negatívumként hathat a kormányzatra, mi az, ami adott esetben előre mutathat, mert önmagában az, hogy vita van, az nem baj. Az, hogy mi van ebből az utcán, és ezt hogy lehet keretezni, az lehet politikailag ugye, baj. Tehát én ebből az optikából nézném most.
1: Ugye, amit tudunk, az az, hogy nem sokkal a kormányalakítás után lemondott Kapitány István energetikai ügyekért felelős államtitkára, meglehetősen váratlanul. Előzetesen nem voltak arról információk, hogy bármifajta konfliktus lenne. Ez mindenféleképpen azért üzenetértékű. 5 hónap után nem szoktak lemondani, pláne ilyen kulcspozíciókban lévő emberek. Mit üzent neked az, ahogy ezt a kormány kezelte?
2: Még nem vagyunk túl ezen a hullámverésen. Én azt látom, hogy próbálták ezt, amennyire ezt a folyamatot, ezt a vonalat lerövidíteni kormányzati oldalról, hogy nincs itt semmi látnivaló, és egyébként a karaván halad tovább.
1: De hát bocsáss meg, nem jó. Bocsáss meg, hát egy másik államtitkár komoly szócsatába keveredett, pontosabban egyoldalú szócsatába keveredett, Tárkány Zsoltra gondolok, a lemondott államtitkárra.
2: A személyes véleményem az az, és távol vagyok attól, hogy tanácsot adjak bárkinek is, nyilván az nem egy szerencsés történet, hogy valaki két kormányzati pozícióba lévő ember a nyilvánosság előtt vív bármilyen csatát, vagy a nyilvánosság előtt üzen egyik fél a másik félnek. Tehát én azt gondolom, hogy azért van mit bejáratni a kormányzati gépezeten belül is. Mindenféle szándék az lehet teljesen jó, viszont az nagyon fontos, hogy azok, akik zömmel kívülről, akár a szakmából, akár a szakmán kívülről is, de mindenképp a politikai aurán kívülről érkeztek meg a kormányzati szerepbe, ez egy teljesen más kávéház, ahogy szokták ezt mondani, és kell akkora fegyelmezettség, hogy lehet, hogy amit egy kocsmaasztalnál nem löknék oda a másiknak gyorsan, itt házon belül össze kell zárni, és azokat a vitákat, amik szakmai viták, amik lehetnek produktív viták, akár Késhegyre menő viták, ezeket a legtöbb esetben tényleg egy munkaasztalnál kell megvívni, és egy egységet képviselve kell kifelé mutatni. Tehát szerintem az, hogy kifelé üzenünk, ez nem szerencsés. Az, hogy gyakorlatilag 5 hónap eltelt és van egy lemondás, ez a tény önmagában sem az, tehát ennek nincs jó üzenetértéke. Ugyanakkor kirajzolódik az, és itt minimalizálni kell szerintem azt az időt, amit utaztat a Tisza ebben a kérdésben, viszont nagyon világos magyarázat is kell, hogy erre miért került sor. Ha ez egy szakmai különbség, ez egy teljesen valid érvelés lehet. Én azt gondolom, hogy a Tisza érdeke, hogy nem szabad, hogy beengedje akár a nem jó indulattal közeledő sajtót, akár nyilván az ellenzék, aki most mindenféle morzsát próbál össze kapirgálni az ő örömködését ebbe a térbe, amennyire lehet ezt rövidre kell zárni. De az az érzésem, hogy most az ütött be igazából, hogy egy politikai kormányzásnak a termékei a Fidesz oldaláról, legyen az akár egy rezsicsökkentés, legyen sok olyan intézkedés, aminek politikai haszna volt, de gazdaságilag lehet, hogy vannak benne kérdőjelek, vagy hogyan legyen a jövőben összerakva ez a gazdasági szerkezet. Ehhez bizony kormányrúddal a kézben sokkal nehezebb hozzányúlni, és sokkal nehezebb úgy változtatni, hogy ez mondjuk ne egy lakossági elégedetlenséget váltson ki, és ez nyilván okozhat házon belül, okozhat a kormányzati gépezeten belül is feszültséget.
1: Ha jól értelek, akkor Tóth András lemondását te úgy summázod, hogy a politikai érdekek, a politika megevett egy szakembert. Viszont ezen túlmenően azért és itt hangsúlyozom, hogy nem egy, és nem a, hogy mondjam, hírszolgáltatásáról bizonytalanként ismert két hírportál egybehangzó állítása és információi szerint, több forrásból megerősített információi szerint itt Kapitány István lemondása is szóba került már, amit természetesen a miniszterelnök cáfolt, és neki ment tulajdonképpen az eddig vele nem túl ellenséges két sajtóorgánumnak is. Ezt mire véled, hogy amikor a sajtó egyöntetően állít valamit, nevezetesen, hogy itt bizony a miniszter személye, hogy mondjam, problémás volt abban a tekintetben, hogy ő valóban-valóan a kormányban, ezért le is akart mondani, állítják ők, akkor mi a helyzet valójában? Ez egy pletyka, ez egy kormányzati taktika része, mi történik valójában Kapitány István körül? Kérdezhetném ezt röviden is.
2: Az előző gondolatmenetemet kötöm tovább, tehát én azt gondolom, hogy egy súlypontozási kérdés van most, és kormány rúddal a kézben az, hogy melyik területhez milyen ütemezéssel nyúlunk, mennyire engedünk abból, ami lehet, hogy egy picit népszerűtlen a lakosság körében, de a gazdasági fenntarthatóságot érintően, szakmaiságot érintően, meghozandó vagy átcsomagolandó terület, tehát itt azért egy mix helyzetről beszélünk, és azt gondolom, hogy ez nem tekinthető annak, hogy megevett a politikai szakember, tehát nem az van, hogy ő jót akart, és győzött a nem szakmaiság, hanem egész egyszerűen itt nagyon árnyalatnyi, súlypontbeli kérdések vannak, ütemezésbeli kérdések vannak az asztalon, és ebben valaki egy radikálisabb álláspontot képvisel a munkaasztalnál, valaki egy fontolva haladást, valaki behozza a politikai szempontot, ami önmagában egyáltalán nem baj. De az, hogyha ez felhigítja, vagy szembe megy azzal, amit a Tisza esetleg üzent, az lehet akár baj, hogyha ez stratégiailag okoz ellentmondást. És én azt gondolom, hogy ilyen típusú viták állhatnak a háttérben. Nyilván az is felmerült, hogy itt az a tempó, az a dinamika az egyesek részéről lehet, hogy kevés, amit eddig tapasztaltak. De egy szó mint száz, én azt gondolom, hogy a szakmai vitának abszolút van helye, akár a személycserékig elmenően, bár nem szerencsés, ha ezt az első néhány hónapban megtörténik. Viszont az, hogy ez mennyire zajlik a nyilvánosság előtt, és mennyire zár össze a kormányzat, mennyire mutat egy egységes képet, az azt gondolom, hogy elemi érdeke a Tiszának, és ebbe az irányba kell, hogy fejlődjenek, és ebbe az irányba tart szerintem a kommunikáció is, hogy amennyire lehet professzionálisan zárjanak össze. Az, hogy házon belül ez a súlypontozás hogyan történik meg, ez a Tiszának tényleg a következetességét, a koherenciáját a gondolatainak fogja mutatni. Én azt gondolom, hogy a következő egy-két hét vagy hónap el fogja dönteni azt, hogy az energetikai minisztérium, gazdasági minisztérium ezekben az ügyekben hogyan foglal állást. Azért látjuk, hogy krízis helyzet van, látjuk, hogy a piac is válaszokra vár, és én azt gondolom, hogy nekik is az a fajta stabilitás, amit most próbálnak azért mutatni, és azok is információk, és tegyük mellé, hogy ez a fölállás, ez a lemondás, ez alapvetően egy viszonylag korrekt módon zajlott házon belül, tehát nem egy ajtócsapkodás után következett be. Tehát itt most történt valami, nyilván ez néhány napig egyébként hullámokat fog verni. Tiszának az az érdeke, hogy ez profi módon zárja le, és házon belül tényleg a dinamikára, arra a tempóra figyeljen oda, hogy itt most már tényleg az első néhány hónap véget ért. Tehát egyre inkább a másik oldalnak a bemutatása mellé föl kell, hogy kúszanak azok a kormányzati teljesítmények, az a kormányzati dinamika, hogy az erősödjön az emberekbe, a gyerekek, itt egy profi csapatra bíztuk ezt az országot április 12-én.
1: Beszéljünk még egy kicsit a kormány után a jegybankelnökről is. Ugye Varga Mihály megtartotta, ő aki a Magyar Nemzeti Bank elnöke, megtartotta az éves beszámolóját. És hát bizony kemény dolgokat mondott, nagyon-nagyon kemény fricskákat küldött a Matolcsi féle vezette Nemzeti Banknak, nevezetesen, hogy itt a gazdálkodással kapcsolatban nem biztos, hogy ő ezt úgy akarja csinálni, mint az elődje. Mit gondol most egy Fidesz szavazó, amikor hallgatja Varga Mihályt?
2: Igazából szerintem Varga Mihály már a maga részéről teljesen elengedte, hogy mit gondol egy Fidesz szavazó. Én azt látom, hogy azon kevés korábbi politikusok, de inkább szakpolitikusok egyike Varga Mihály, aki sokkal inkább priorizálja és a saját szerepét illetően is sokkal inkább tényleg előtérbe helyezi az ő szakmaiságát és a szakpolitikusi létét, mint a párt hovatartozását. És alapvetően abban a pozícióban, ahol ő most van, ez nem csak hogy kívánatos, ez teljesen így normális.
3: A kérdésem, bocsáss meg, a kérdésem az továbbra is adja. Mit szól ez egy Fidesz szavazó? Mert az, hogy Vargát nem érdekli, az egy dolog.
2: Egy Fidesz szavazó és a Fidesznek a törzsközönsége, én azt gondolom, hogy már a Varga Mihályt elengedte, mint fideszes politikust. Valaki egész egyszerűen árulónak is minősíti, Varga Mihály pedig tényleg teszi azt a dolgot, dolgát, amihez egyébként nagyon kevesen tudtak fölnőni az elmúlt időszakban, hogy tényleg a szakmaiságot hozza be abba a térbe, ahol nem írhatja felül a napi pártpolitika azt, amiért ő egyébként ott van. És egy nagyon felelős pozícióban van, azt ne felejtsük el, tehát hogy a rendszerváltás környékén, ahogy ez meg lett erősítve, körbe lett bástyázva, egy olyan független intézményről beszélünk, amit egyébként sok más mellett a Fidesz próbál teljesen a pártpolitika alá gyűrni a neres időszakban, és ennek itta is a levét az ország rendesen, és a nemzetközi közvélemény, a nemzetközi szakma is, a pénzpiacok is. Varga Mihály arra az útra szeretne visszatérni, és ezek az intézkedések, azok a nagyon éles elhatárolódások a Matolcsi féle kilengésektől, ahol ugye elveszti a közpénz jellegét, filozófia volt, ami mindent felülírt, és talicskázták ki a közpénzeket ebből az országból, gyakorlatilag magánzsebekbe, ennek ugye számtalan tüneteit már látjuk, és ezzel akar teljes mértékben plasztikusan is szakítani, és ezt teszi teljesen transzparensé Varga Mihály, megnyugtatva részben a pénzpiacokat, és azok a józan intézkedések, amikről ő beszámolt, hogy mik lettek a prioritások az inflációs politikában, a tartalékképzésben. Az, hogy alapvetően egy független intézményként a mindenkori kormányzattal egy nagyon higgadt, korrekt, konstruktív párbeszédre törekszik, ez a dolga. És Varga Mihály ez a feladathoz fel tud nőni, és nem véletlen az, hogy ez gyakorlatilag a Tiszának a támogatását is élvezi, nem véletlen az, hogy az ő személye az alapvetően helyén tudott maradni. És sokan, akik ilyen felfokozott módon közelítettek a politikához, mindenhol fejcserét kívántak, beleértve a Varga Mihályét is, akár Tisza oldalról, vagy az ellenzék, egykori ellenzéki oldalról. De Varga Mihály, én azt látom kívülről, arról tesz tanúbizonyságot, hogy ő szakemberként tud és akar helytállni abban a pozícióban, ahol ő van.
3: Üveges Gábor politológus, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm, én is szép napot kívánok.